mint 50%-os, ami azért azt jelenti, hogy abszolút többsége van a magyar társadalomban jelenleg a tisztek több mint 50%-os, ami azért azt jelenti, hogy abszolút

0: Tehát, hogy nagyon magasak az elvárások, egyes területeken korrupció elleni harc, gazdaságpolitika, stb. Szerintem azért nehéz rövid távon nagy eredményeket felmutatni, de közben azért azt láthatjuk, hogy hogy 100 napig, 130 napig tart ez a bizalom egy új kormány esetében, ugyebár ezek teljesen önkényes számok, ez igazából a politikai szereplőktől függ, és én nagyjából úgy látom, hogy amíg a Fidesz úgy politizál, mint ahogy most politizál, pontosan úgy, mint a választások előtt, addig azért inkább attól kell félnie a Tisza kormánynak, hogy megbotlik a saját lábában.
1: Azt hogy látod? Nagyon, nagyon úgy nézett ki az első mondjuk 3 hónapban, hogy az összes erőforrás szinte felemészti azt, hogy az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférjen az ország, és azzal kapcsolatosan szülessenek meg a döntések, plusz induljanak el bizonyos eljárások, amiket fel lehet mutatni majd a társadalom felé. De egy kormányzás, egy kormányzati struktúra, a minisztériumi struktúra és annak a működtetése ennél sokkal több. Tehát valószínűleg most ennek a fázisnak kell eljönnie. Hogy látod, hol tartanak ebben?
0: Igen, egész pontos, és ráadásul úgy kell ennek a fázisnak eljönnie, hogy itt azért minden ilyen váltásnál van egy fontos dilemma. Az a fontos dilemma az az, hogy igazából a politikai megtisztítás az milyen mélyre menjen le. Ugyebár, hogyha a minisztériumokban korábban felelős pozícióban levő szereplőket ugyebár mind kipenderítenék, akkor leállna az államigazgatás, és ez nem is történt. De így persze maradhat egy olyan állapot, hogy sokan úgy látják, hogy túl nagy a folytonosság a korábbi kormányzat és a jelenlegi kormányzat között, és azért tegyük hozzá, hogy ebből a szempontból egyébként, hogyha megnézzük, hogy az elitcsere eddig mennyire valósult meg, és persze még mondhatjuk, hogy az elén vagyunk a folyamatnak, de ebből a szempontból azért rendszerváltást egy kicsit erős fogalomnak érzem. Lehet azt mondani, hogy a politikai norma rendszer változott, lehet azt mondani, hogy a kormányzat változott, lehet azt mondani, hogy az alkotmányos rendszer egyes elemei, amelyek ahhoz kellettek, hogy eltávolítsák fontos szereplőket, változtak, de én azért azt gondolom, hogy ez nem hasonlítható, mondjuk nem tudom, az 1989-90-es rendszerváltáshoz, ahol mégiscsak egy pártrendszerből épült ki egy többpárti, hát ilyen piaci struktúra.
1: Tehát, bár ott meg azért vitatkoznék veled ezzel az összefüggéssel, mert hogy 4 évvel később a rendszerváltást követően, meg az előző rendszer hajdani vezetői és tisztségviselői kerültek hatalomba.
0: Igen, igen, pontosan, de viszont már egy több párt rendszerben és egy piac gazdaságban. Teljes csere ott sem volt, és azt pont ezt szeretném mondani, hogy azért eliteknek a hatalomátmentési képességét azt ne becsüljük le, mind a gazdaságban, mind a politikában igaz ez, és én azt gondolom egyébként, amikor elvárásokat támasztunk egy ilyen politikai átalakulással kapcsolatban, akkor azért abból kell kiindulni, hogy ez soha nem tud tökéletesen zajlani, de vissza, hogy meg is válaszoljam a kérdésedet, és visszatérek rá, tehát hogy azt látjuk szerintem, hogy valóban egyébként az uniós pénzek megszerzésében legalábbis addig, amíg dokumentumokat kellett benyújtani, terveket, stb. Nagyon jól teljesített a kormány. Én azt gondolom, hogy az elvárás menedzsmentben nem biztos, hogy a legjobb módszer az, hogyha úgy fogalmaznak vezető kormányzati tisztségviselők, hogy hazahoztuk ezeket az uniós pénzeket, nem, ezek meg nincsenek itt, sőt, most arról van szó, hogy az államháztartás hiánya jelentősen megnövekedett az elmúlt hónapokban, mert elő kell finanszíroznunk azokat az uniós projekteket, amelyeket utófinanszírozni fog az EU, tehát ennek a gazdaság élénkítő hatása csak hosszabb távon jelenik meg, és azért tudjuk azt, hogy hát a Fidesz túlköltekezésének köszönhetően azért az államháztartás nincs nagyon jó helyzetben. Tehát én azt gondolom, hogy itt például azért lesznek nehézségek, és ezzel együtt pedig az is látszik, hogy nyilván egy államszervezet működtetése, hát úgy, hogy a mostani politikai vezetők nagy részének ebben nincsen egész egyszerűen tapasztalata, azért ez egy nehéz feladat, káderhiány van, stb. Tehát, hogy nyilván nem köszöntött be egyik napról a másikra egy teljesen új kor, amiben minden tökéletesen működik, de mondom, én nekem mondjuk politikatudósként nem nagyon volt olyan elvárásom, hogy minden tökéletesen működjön egyik pillanatra a másikra, egész egyszerűen a politikai rendszerek működésének nem az a természet.
1: Jó, hát más a tudós, és más a tömeg hevülete, amelyik azt várta, hogy másnapra minden más legyen, illetve talán nem is várta, és ez a legszerencséje a magyar kormánynak.

0: hogy Magyar Péter ezt nagyon okosan elmagyarázta, hogy hát ez nem fog egy pillanatra másikra menni, mint hogy elmondta előre, hogy az államháztartási hiány hogy fog megnőni az előfinanszírozás miatt.
1: Igen.
0: Ez kommunikációban egy egészen másik világ, mint amit korábban hallottunk, ahol kolbászból volt a kerítés, így csak a kerítésre találtuk.
1: Ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy az Orbáni gazdaságpolitika végére már egyre inkább a Trumpi receptet követte. Ez a ráolvasásszerűen mágikus politika, hogy kijelent hogy minden csodálatos, és akkor az emberek azt fogják látni, hogy minden csodálatos, és a végén önbeteljesítő módon megtörténik a gazdasági csoda. De hát ezt láttuk, és ezt már legutóbb azért Orbán Viktor is beismerte Köccsé meg máshol, hogy ez azért 25-26-ban nem nagyon működött ez a módszer, és igen, a magyar kormány esetében valóban azt látjuk, hogy sokkal transzparensebb a döntések kommunikációja, illetve a mögöttük levő dilemmáknak a feltárása, a nehézségek kommunikációja, és lehet, hogy ezzel megint csak ki lehet tolni ezt a bizalmi időszakot, ami a kormányváltást követi, de ebből a szempontból azt gondolom, hogy azért nagy kísérletet látunk, és szerintem az, hogy ilyen népszerű tudott maradni ilyen sokáig a kormány, ez már önmagában is nagy dolog, és a Tisza, de nyilván azért tegyük hozzá, hogy igazán komoly gazdasági, külpolitikai és belpolitikai stressz tesz alatt igazából még nem volt.
0: Viszont a külpolitikát a szóba hozod, itt vannak dolgok, amiket érdemes megbeszélnünk, még ha nagyon röviden is. A 10 orosz diplomata csomagolt és hazament vélhetőleg. Ez egy nagyon erős irányváltás, egy nagyon erős üzenet Oroszország felé és az Európai Unió felé, meg a szövetségesek felé. Von der Leyen épp a mai nap, tegnap, nem is tudom hirtelenjében, azt mondta, hogy hát Magyarország megmutatta Európának, hogy hova tartozik, és hát büszkék vagyunk arra a napra, április 12-én, amikor ezt a döntést a magyar nép meghozta. Ez egy nagyon erős üzenet Magyar Péternek és Orbán Viktornak is.
1: Igen, és annyiban ez a két dolog egyébként valóban összefügg, tehát az európai elismerés, az európai szövetségek újraépítés, az európai intézményrendszerbe való visszatagozódás.
0: De akár a V4-ek.
1: Vagy akár a V4-ek, igen, és az oroszokkal való konfliktus élesedése, hogy a 10 orosz diplomata kiutasítás, amit tegyünk hozzá, egy politikailag abból a szempontból azért bátor lépés, hogy belpolitikailag is, hogy a magyar társadalom azért arra lett kondicionálva másfél évtizedig, hogy a medvét nem szabad felidegesíteni, mert akkor jön és támad, és mindig jóba kell lenni Oroszországgal, és az Oroszországgal szembeni politika az öngyilkos politika, és azért láttuk azt, hogy ez hatott a közvéleményre. Tehát belpolitikailag is van némi kockázata, és külpolitikailag pedig nyilván annyi van, hogy azért Oroszország látjuk, hogy intenzív hibrid háborút folytat az egész Európai Unió ellen. Miért? Azért, mert az Európai Unió vált Ukrajna fő támogatójává, mind anyagilag, mind fegyveresen. Amerika hát részleges kicsekkolásával ebből a konfliktusból. És ebben a helyzetben azért ez azt eredményezheti, hogy tényleg eszkalálódni fog a magyar-orosz viszony. Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül problémás. Szerintem, hogyha egy fenyegető, agresszív és ellenséges államot fenyegetőként és agresszívként kezelünk, amely ráadásul megpróbált beavatkozni a választásokba is, ez nem probléma, de ennek lesznek következményei. Miért tudta ezt a magyar kormány megtenni? Azért tudta már megtenni, mert olyan bizalmi viszony alakult ki a más államok titkos szolgálataival, hogy birtokába került olyan információknak, ami megkönnyítette ennek a listának az összerakását, aminek alapján 10 diplomatát kiutasítottak, tehát ez a döntés már megelőlegezte azt, hogy legyen egy jó viszony, egy jobb viszony az EU és NATO partnerekkel, és valószínűleg ezt további jó viszony fogja követni, mert főleg a németek számára, akik most nagyon ki voltak téve ezeknek az orosz hibrid hadviselésnek, dróntámadások, kritikus infrastruktúra elleni támadások, stb. De az egész Európai Unió számára azért ez egy üzenet, hogy mi akkor is hajlandóak vagyunk áldozatot vállalni, csinálni, hogyha közvetlenül abban a pillanatban nem vagyunk támadás alatt. És azt gondolom, hogy ez a fajta üzenet, az a szolidaritás, amit a legjobban meg kell mutatni a Magyarországnak, azért Magyarországgal nem csak az volt a probléma az EU-ban az elmúlt évtizedben legalább, hogy egyre erősebb retorikát alkalmazott az unióval szemben, és blokkolta a döntéshozatalt, de azt is, hogy minden előnyt élvezni akart, úgyhogy semmit nem rakott bele, és az a helyzet, hogy most is van az Európai Unióban egy olyan vélekedés, hogy ebből azt mondom, a magyar kormány csak folytatja az Orbán kormány tevékenységét, tehát hogy kellenek az olyan gesztusok, amik ezt a teóriát cáfolják.
0: Hát a migrációval kapcsolatban már kapott megjegyzéseket bőségesen, és Ukrajnával kapcsolatban is, bár Ukrajna ügyében azt gondolom, hogy az ukránoknak, az ukrán-magyar kapcsolat ügyében az ukránoknak is lenne bőven tennivalójuk, hát ők sem teljesítették azt, amit megígértek az első tárgyalásokon. Orbán Anitát támadják a fideszes körök azzal, hogy gyengekező, karakter nélküli külpolitikus. Betik össze ezt azzal a Szijjártó Péterrel, aki nem is tudom, most éppen a Közel-Keletről üzent, hogy ő a kínai cég ügyeit intéz, úgyhogy nem ér rá hazajönni. Ez már az ő ügye persze, de valóban az adja a különbséget két miniszter között, hogy ki mennyit repül, ki mennyit nyilatkozik, vagy ki hány országban jelenik meg pillanatokon belül?
1: A Fidesznek az a külpolitikai narratívá, és az a helyzet, hogy ezt elég jól el tudta adni sok ideig Orbán Viktor és Szijjártó Péter is, hogy azért jó a magyar külpolitika, mert szembe megy az európai dogmákkal, és nem szervilis, nem Brüsszelből irányítják, nem Washingtonból irányítják, és mer barátságot kötni olyan országokkal, Oroszország, Kína, amivel szemben egyébként a nyugati szövetségi rendszerekben azért egyre több az ellenérzés. Nyilván nem véletlenül sok az ellenérzés, tehát ez nem alaptalan, ez tényleges gazdasági, politikai, vagy adott esetben hibrid tapasztalatokon alapszik, de ezzel szemben nyilván azt lehet mondani, hogy hát az a külpolitika, amely jobban illeszkedik az EU mainstreambe, az valamiféle szervilis, lusta külpolitika, de én azt gondolom, hogy ha másra nem gondolunk, akkor hát csak az uniós pénzek kérdésére, amit tényleg saját bőrükön észlelnek, észlelnek majd valószínűleg nem sokára már a magyar választók, tehát hogy nem biztos, hogy mindig a szabadságharc a célra vezető abból a szempontból, hogy ez hozza a társadalom számára a legtöbb előnyt. Én abban reménykedem, hogy ezt a szabadságharcra kondicionált magyar társadalmat át lehet fordítani abból a szempontból, hogy újra megtanítani azt, hogy igenis a barátságoknak, a szövetségeknek, még ha lehet, hogy sokkal unalmasabb bizonyos szempontból, mint a szabadságharc, de van hosszabb távon érdeke előnye, stabilitást ad, biztonságot ad, és mondom különösen most, hogy Oroszország hát minden korábbinál agresszívebben próbál beavatkozni az európai politikai folyamatokba, olyan évek elé nézzünk, ahol nagyon sok fontos választás lesz, Franciaországban is, Németországban is lesznek továbbiak, stb. Nagyon fontos az, hogy összezárjunk a szövetségesekkel, és ha megnézzük a közvélemény kutatásokat, egy utolsó gondolat, akkor azt látjuk, hogy egyébként a nyugati szövetségi rendszereknek, NATO-nak, EU-nak nagyon magas a támogatottsága, most is magasabb az EU támogatottsága, mint a hazai intézmények támogatottsága, tehát azt hiszem, hogy az orbáni külpolitika ebből a szempontból az nem triviálisan a népszerű külpolitika most.
0: És hát azt is mondhatjuk, hogy nem sikerült annyira átfordítani ezt a népet egy másik irányba, mint ahova tartozónak gondolja magát.
1: Igen, vagy külpolitikában lehet, hogy gyorsabb visszafordítani a közvéleményt.
0: Krekó Péter, örülök, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, én is örültem.
2: Úgy is van.

0: támasznak titeket. Amen.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kihallgatta a rendőrség Jelinek Dánielt és Szivek Norbertet, két a NER-hez köthető üzletembert. Talán elindult a tisztító tűz. Többek között erről is beszélgetni fogok Pulai Andrással, a Publikus Intézet stratégiai igazgatójával. Online kapcsolatban van itt velünk. Szervusz, András!
2: Köszönöm.
1: Szóval beindult a tisztító tűz?
2: Hát vannak erre utaló jelek, és nyilvánvalóan nem Fásiáda feleségére gondolunk ebben a történetben elsősorban, hanem hát igen, ugye Szivek Norbert és Jelinek Dániel az kétségtelenül két, mondhatjuk úgy, hogy nagyvad, vagy legalábbis közepesen nagyvad, aki elkezdett üzletelni, legalábbis Jelinek Dániel egy idő után elkezdett üzletelni a NER-nek a legfelsőbb köreivel, tehát azt lehet mondani, hogy azzal, hogy ő kényszerintézkedés alá került, azzal elkezdődhetett valami. Ugye az egyes pletykák szerint egy bizonyos Volán ügy kapcsán került kényszerintézkedés alá, ahol kb. 10 éven keresztül túlárazottan szereztek be buszokat, illetve mindenféle javítások és egyéb dolgok is túlárazottan történtek. Ez egy több éve tartó nyomozás. Ebből egyébként az is következik, hogy olyan ügyekben kezdődik el a kényszerintézkedés, illetve a lépés a hatóságok részéről, amelyekben már 5, 10, 8, 3, tehát sok éve zajlik a nyomozás, és ebből viszont az is következik, hogy nem várható az, hogy olyan ügyekben legyenek gyors lépések, illetve gyors döntések, ahol mondjuk most kezdődött el a nyomozás, vagy most egy-két éve, vagy akár egy-két hónap készült el a feljelentés.
1: De mondtad, hogy Fási Ádám felesége nem ebbe a sorba tartozik, de ha a politikát figyelő emberként nézed, akkor nem lehetséges az, hogy Fási Ádám feleségének rabláncon való elvitele, az sokkal hatásosabb a közvélemény számára, az elszámoltatást követelő közvélemény számára, mint két adott esetben sokkal magasabb polcon lévő, ám kevésbé ismert embernek.
2: Kétségtelen, hogy az egésznek csak az optikáját nézzük, és azt nézzük, hogy ezt mennyire lehet politikai haszonszerzésre használni, akkor valószínűleg Fási Ádám feleségét többen ismerik, vagy legalábbis Fási Ádámot többen ismerik, és az ő feleségét többen tudják kötni bármiféle ilyen kis pöti cselekményhez. Ugye, ha jól emlékszem, akkor 80 millió forint, vagy annak egy részletéről van szó.
1: Itt meg 10 milliárdról beszélünk Volán busz ügyben.
2: Itt viszont 10 milliárdról beszélünk, és nyilvánvalóan ugye az a kérdés is felmerül, hogy persze mennyire érti az ember a 80 milliót, és mennyire érti az ember az átlagos választó a 10 milliót. Természetesen 80 milliót jobban érti, egy 10 millió felfoghatatlan.
3: 10 milliárd.
2: Én szerintem az én számomra is, nem csak az átlagos választó számára. Visszaidézném azokat a kutatásainkat, amiket a NER-nek a csúcspontján készítettünk, és az vizsgáltuk, akkor, amikor a közpénz jellegét elkezdte elveszteni a nemzeti bankos pénztömeg. Ugye Matolcsy György azóta sincs semmilyen kényszerintézkedés alatt, de az úgy már akkor is ment, és ugye akkor 600 millió forintokról volt szó, meg 600 milliárd forintokról volt szó, meg adott esetben ennél is nagyobb összegekről, és ezzel párhuzamosan zajlott Rogán Antallal kapcsolatban egy 20 milliós, talán házügy vagy házfelújítás, úgy már nem is emlékszem rá, és megkérdeztük az embereket, hogy az azon a héten történt korrupciós események, vagy korrupciós események közül melyik az, amelyik fontosabb számban, vagy melyik az, amelyik jobban felháborítja, és természetesen a 20 milliós ügy volt az, amelyik őt felháborított. De azért azt gondolom, hogy egy kicsikét más a helyzet most. Mert hogy nyilván szerintem az emberek most már jobban külön tudják választani a sóelemeket, illetve az érdemi cselekményeket, és persze, hogy mondjam, nagyobb a báz, nagyobb a pörgés az interneten, meg a social médiában akkor, hogyha a Fási családhoz köthető események jelennek meg a nyilvánosságban, de teljesen egyértelmű lehet hallani azokat a hangokat is, hogy jó, igen, ők is elkövettek dolgokat, de nem ők voltak ennek az irányítói, nem ők voltak ennek az érdemi haszonélvezői, csak is halak ebben a
1: közben. Jelinek Dániel és Szivek Norbert előállítása az lehet az előszele annak, hogy a politikai szintek magasabb területein lévő emberek is előbb-utóbb ugyanilyen előállításokban kénytelenek részt venni majd. Gondolok itt arra, hogy a Volánbusz ügyben Sesták Miklós volt minisztert emlegetik.
2: Így van, ugye ezen döntéseknek mindig van egy másik oldala, van egy politikai oldala, van, aki ezt formálisan vagy informálisan jóvá hagyta, és nyilvánvalóan azért az látszik, hogy a hatóság elkezd ezeket a szálakat kibogozni, és hát valamilyen irányból el kell indulni. Gondolom egyszerűbb a kisebb irányból, a végrehajtóbb irányból elindulni a döntőshozó irányába. Én azt gondolom, hogy egy ilyen folyamat most jelen pillanatban zajlik. Nyilvánvalóan, hogy ez mennyire lesz sikeres, mennyire lesz sikertelen, azt még nem tudjuk, illetve nyilván arról is a találgatásaink vannak, hogy ez a hatóságoknak a stratégiája vagy a taktikája. Azt relatív nagy valószínűséggel láthatjuk egyébként, hogy igen. De hát nyilván az is kérdés, hogy a kisebb halakra is, ugye nyilván nem gondoljuk azt egyébként, hogy Szivek Norbert vagy Jelinek Dániel ebben a történetben egy nagyon kis hal, de azt gondolom, hogy a döntéshozókhoz képest, meg a politikai erőközpontokhoz képest azért egy meglehetősen kis halnak számít. Szóval, hogy ők miként vallanak, hogy rájuk mit sikerül bizonyítani, egyáltalán ők elkövettek-e bármit, ugye azt se tudjuk még jelen pillanatban, az ártatlanság vélelme, addig, amíg nincsen döntés, azért mindenkit megillet. Szóval itt azért millió kérdés van, ami nem biztos, hogy garantálja a sikert. Én azt hallom, hogy több százalat, esetben ezres nagyságrendű olyan ügy van jelen pillanatban a hatóságok, rendőrség, ügyészség, bíróságok előtt, ami kötődik valamiféle korrupciós vagy korrupciógyanús cselekményhez az elmúlt 16 évből, és benne van, hogy ezek mindegyikében nem követtek el valamit, vagy nem mindegyikében követtek el valamit, illetve az is benne van, hogy valamiben elkövettek valamit, de nem tudják ezt bizonyítani. Szóval azért óva intem attól a drága tévénézőket, illetve a választókat, hogy azt gondolják, hogy egy-egy ilyen ügy okán aztán teljesen egyértelműen dől a dominó, mert azért ez szerintem egy lassabb és egy rögösebb út lesz.
1: Hát ezen már egyébként is volt egy vita, pont a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védőhivatalnak az elnöki posztja körüli anomáliáknál, hogy vajon 6 év alatt történik-e majd valami, és a társadalom nagy része felháborodottan kérte ki magának, hogy mi az, hogy 6 év, hát itt tulajdonképpen holnap után már sorba kéne vinni embereket börtönbe. Tehát van egy ilyen igény, van egy ilyen elvárás, és itt jön képbe a politika, mennyire játszik ennek a politika, mennyire veheti figyelembe azt, hogy egy bizonyos szavazói bázis igenis nem a jog menetét tekinti, hanem a saját érzetei alapján gondolja azt, hogy itt valaki bűnös vagy nem.
2: Én azt gondolom, hogy egyrészt van egy ilyen probléma, hogy az emberek türelmetlenek. Probléma ez ugye nyilvánvalóan a politikum részéről, hiszen emiatt, vagy ez volt a legnagyobb felhatalmazást adó szempont, ami miatt Tiszát megválasztották, illetve Magyar Pétert megválasztották, és ennek a türelmetlenségnek én azt gondolom, hogy meg kell felelnie, hogyha politikailag sikeres akar maradni. Ezen megfelelésnek vannak olyan eszközei, amelyek szerintem legálisak, és beleférnek a hétköznapi működés keretein belül, például több erőforrást allokálni ezekbe az irányokba, például felgyorsítani az ügyeket mondjuk jogállami eszközökkel, olyan szabályozásmódosításokat eszközölni, amelyek mondjuk bizonyos felesleges bürokratikus lépéseket kivesznek, vagy mondjuk olyan obstrukciós elemeket megakadályozni, amelyeket adott esetben gyakran a terheltek tesznek. Vagy nyilvánvalóan másik olyan eszköz, amivel ugye például pont a vagyonvédelmi hivatal elindításával történt, hogy mondjuk a ügyészségnek a kvázi vádemelési vagy vádalkotási monopóliumát megszüntetni, és egy másik szervezetre is tenni ilyen feladatot, hogy egyfajta versenyhelyzet alakuljon ki. És természetesen van ennek az informális módja, ami ellen persze a szereplők tiltakoznak, hogy hát odaszólni, hogy ezt és ezt az ügyet gyorsítsák meg. Én nem gondolom azt, hogy ilyen nem történik, de nyilván azt sem gondolom, hogy ez lenne a módja. De abban az esetben, amikor ilyen erőforrás hiányos helyzetben vannak a hatóságok és az ügyészségek, és nem tudják, hogy az 1000 ügy közül melyik az az 100-200, amelyik fontos, és amelyikben a politikum gyors elvárást, vagy gyors intézkedés követel, ott hát azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten elkerülhetetlen.
1: A politikának vannak szimbolikus ügyei, ebből is kiderül, amit most az imént elmondtál. Gyorsan, nagyon röviden, mert kevés időnk van. Ugyanilyen szimbolikus ügynek tartod a terrorházának az ugyancsak ideiglenes bezárását, illetve Schmidt Mária látványos menesztését?
2: Természetesen Schmidt Mária az évtizedek óta nagyon markáns és nagyon egyértelműen kötődik Orbán Viktorhoz. Itt is lehet mondani, hogy zajlik azoknak az ügyeknek és azoknak a szereplőknek a visszafejtése, amit elvár a közönség, és a választó közönség, a választók, azok, akik a Tiszára szavaztak, meg egyébként bizonyos esetekben azok is, akik a Fideszre szavaztak, mert az ő részükről is van arra szándék, illetve elvárás, vagy tisztálásának, hogy akkor oké, igazak ezek a vádak, tényleg történt-e bármi olyan cselekmény, ami esetleg gyanúra adhat okot. Nyilván a terrorház esetében azért ilyen még nem fogalmazódott meg, ott inkább egy ilyen politikai igazságtételre várnak a szereplők. És hát azért az fontos elmondani, hogy akkor, amikor a Fidesz hatalomra került, akkor bármilyen, sőt igazából az összes, az ellenzékhez kötődő, és az akkori ellenzékhez, akkor Fischer ellenzékével, ugye korábban kormányon lévő politikai erőköz kötődő intézetek mindegyikét lényegében beszántotta és megszüntette, és elvette annak a lehetőségét, hogy ők egy értékrend, egy elképzelés, egy világlátás mentén, de nyilván egyébként nagyjából korrekt szakmai elvek szerint működjenek. Én azt látom, hogy az Tisza ezt most visszaadja a Fidesznek, és hasonló módon megfosztja Fideszt azoktól az eszközöktől, amelyekkel később motorozhat, és a Tisza szavazók azt gondolom, hogy ennek örülnek. Az egy más kérdés, hogy ez mennyire egy érett demokrácia képét mutatja, de egyelőre nem látom azt, hogy más irány az érdemben kivitelezhető.
1: Ulai András, a Publikus stratégiai igazgatója. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A világ legnagyobb mesterséges intelligenciáját fejlesztő vállalatainak a vezetői közösen kérik, hogy lassítson az iparág az új technológiákkal való kísérletezéssel, mert beláthatatlan következményei lehetnek, ha ebben az ütemben folytatják az újabb és újabb modellek fejlesztését. Vendégünk Tiles György.
2: A Nemzetközi Szaktekintélye Kaliforniai Kutatóintézet vezetője, örülök, hogy itt vagy, jó estét kívánok.
3: Én is örülök, köszönöm.
2: És hát mielőtt a véleményet kérném, ellent mondok ezeknek a nagy tudású Microsoft és hasonló vezetőknek egy idézettel, ami az Egyesült Államok elnökétől származik, egészen friss, reagál erre a félelemre. Szerinte nincs szükség külön biztonsági korlátokra, egy erős és okos, magas IQ-jú elnök képes kordában tartani a mesterséges intelligenciát. Hát ő egyedül. Ehhez képest azt mondják különféle iparági vezetők, hogy óriási a baj, mert túlszaladt a tudásunkon az, amit tud az AI. Mennyire szaladt túl?
3: Hát végre már ők is mondják. A magamfajta károgók azt már hosszú évek óta mondják, de ez valóban egy fordulópont. Ha úgy tetszik, hogyha ez egy sorozat lenne, akkor ez lenne a szezon záró epizód szerintem.
2: Nagyon utána jön egy új évad?
3: Szerintem jön, és talán mélyebb lesz, és talán sokkal több értelme lesz, mint az eddigi szakasznak. Röviden, mekkora a baj? Vannak a mesterséges intelligencia etikájának, vagy biztonsági követelményének bizonyos terminusai, vagy terminológiái, amik most nagyon elszaladtak. Az egyik ilyen az alignment, az, hogy mennyire igazodik az ember szándékaihoz a gép. A másik az interpretabilitás, hogyan tudjuk értelmezni az ő akciókat. A harmadik a control, hogyan tudjuk megőrizni a gépek feletti uralmunkat. Ez mind a három az elmúlt pár hétben és hónapban erőteljes támadás alá került, hiszen ezeknek a vezető cégeknek a laborjaiból kitörtek olyan EMI ügynök, vagy AI ügynök rajok, amik mind a három szabályt, ha úgy tetszik, megsértették, és teljesen jól tették, hogy most a jelen pillanatban megkongatták a vészhalmot.
2: Az ügynökök mennyire szabadok? Ezek az AI ügynökök mennyire kapnak szabad kezet a fejlesztéskor?
3: Azt hiszem, akkor azzal lepték meg a legjobban a gazdáikat, amikor elkezdtek koordinálni, saját nyelvet fejleszteni és rajokba szerveződni. Tehát kezdenek egyre
2: több... társadalom lett belőlük tulajdonképpen?
3: Nem tudjuk, hogy mi lesz a vége ennek a történetnek. Ezeket egyébként már évek óta figyeljük, 5-6 éve figyeljük. Ezeket ilyen emergens tulajdonságoknak, tehát egy keletkező tulajdonságoknak veszük, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy olyan tulajdonságok, amikre nem lettek betanítva ezek az ágensek. És ez egyre furcsább és egyre több fejvakarást okoz a hozzáértőkben, csak amikor már a való világban, vagy éppen az internetet megszállva tevékenykednek ezek az ügynökrajok autonóm módon, onnantól már egyre nagyobb a tér és egyre nagyobb a kockázat. A társadalom szerintem ezen a ponton arra ébredt föl, hogy mekkora kockázatot vagyunk hajlandók viselni.
2: Azt mondta Jacob Coxon, aki szintén egy szakértője a témának, egy AI kutató, a BBC-nek nyilatkozta, hogy a mesterséges intelligencia legfeljebb egy évre van attól, hogy átvegye teljesen az irányítását az internetnek. Én mondtam neked, hogy az emberiség tudásának összessége, tehát a szörnyű erete kontrasztál, hogy ez egy dolog, ennél nagyobb a baj, mert az interneten keresztül megy a kritikus infrastruktúrája gyakorlatilag a teljes földi létnek.
3: Pontosan. Tehát amikor megjelentek a nagynyelvi modellek, akkor gyakorlatilag a tudásunkat már eladtuk ebbe, vagy beletáplálták ebbe. Minden, ami az interneten volt, az bekerült ezeknek a modelleknek a betanításába. A veszélyes az, hogy abban az esetben, hogyha ezt a folyamatot nem tudjuk megfelelőképpen kontrollálni, akkor tulajdonképpen minden olyan elektronikus tranzakció, amit végzünk az interneten, az prédájával válhat valamely elszabadult rajnak. És itt igazából nem is a vezető cégeknél van a legnagyobb probléma szerintem, bár a szalagcímeket ezek viszik el, hanem a nyílt forráskódú modelleknél, amiket tulajdonképpen, hogyha kiengedtél az ajtót, már soha többet nem tudod kontrollálni, és akkor vannak azok a latorállamok, vagy bűnözői csoportok, vagy bármik, amelyek ezen modellek révén ezeket teljesen nyíltan bűnözési vagy terrorcsapat.
2: Ez ma pénzkérdés, vagy tudáskérdés, hogy így tudjuk felhasználni az AI-t?
3: Szerintem mind a kettő, de a belépési korlátok egyre csekélyebbek és alacsonyabbak lesznek minden egyes nappal.
2: Amikor azt mondják a világ nagy szakmai vezetői, álljunk meg egy kicsikét, tehát ez nyilván nem azt jelenti, hogy állítsuk le, kapcsoljuk ki a mesterséges intelligenciát. Ne. Ez talán azt jelenti, hogy állítsuk meg a fejlesztést egy picikét, és érjük utol magunkat. Hogy lehet megállítani úgy a fejlesztést, hogy mondjuk Kína nem érdekelt abban, hogyha Amerika megáll, ő is megtegye, mert versenyerőnyt lát benne?
3: Sajnos manapság elkoptatták a stratégiai nyugalom kifejezést, de tényleg nagyon-nagyon sok mindent kellene szétszálaznunk ebben. Az egyik az az, úgy gondolom, hogy nem minden AI-t kell lekapcsolni és korlátozni, hiszen ha van egy elszabadult elitettségünk, vagy egy elszabadult Ferrari-nk, vagy Forma 1-es kocsink, akkor azzal a tömegközlekedés vagy a közúti forgalmat nem akarjuk leállítani. Van egy csomó dolog, ami alapvetően rendben van a világban az AI fejlesztés kapcsán. Most tulajdonképpen azt mondta Dario Amodei és az összes többi cégvezető, aki ehhez felzárkózott, hogy azt, ami túlságosan magas kockázatú fejlesztés, ami nagyon-nagyon kevés cégnek a sajátja, ezt próbáljuk meg visszafogni addig, amíg a vonatkozó biztonsági kutatás, tehát ha úgy tetszik, azok a fékek és ellensúlyok, amelyek rákerülnek ezekre a rendszerekre, és megvédenek minket ezektől a katasztrofális incidensektől, amik történtek az elmúlt pár hetekben, nem zárkózik fel hozzá. Tulajdonképpen ennyi a javaslat. Na most utána jön a puding próbája, amire te is utaltál, viszont, hogy ha már első lépésben az amerikai politikum, illetőleg annak mostani vezetője, az elnök azt mondja, hogy szó se lehet róla.
2: Hát az ő IQ-ja megoldja.
3: És mindenki komcsi, aki esetleg máshogy gondolja. Illetőleg a kínaiak, akiknek stratégiai érdeke teljesen ellenkezik ezekkel, ezt már nagyon nehéz lesz megvalósítani, de az első lépést, amit javasoltak, az relatíve könnyű, ami azt jelenti, hogy munkavállalói szintű hozzáférést kell AI biztonsági szakértőknek biztosítani a modellekhez, annak érdekében, hogy külső szereplők, akiknek nem a piaci érdek határozza meg az incentíva rendszerét, véleményt nyilváníthassanak és kontrollálhassák ezeket a modelleket.
2: Az látszik, és hát nyilván abból fakad, hogy a politika és a politikus szereti kontrollálni a környezetét, hogy hirtelen felébredt a világban a politika az AI tekintetében. Gondolom azon félelmében, hogy elveszíti a kontrollt a folyamatok fölött. Na de tudjuk-e még kontrollálni egyáltalán azt, ami most zajlik? Tehát nem késtünk el, nem abban a helyzetben vagyunk, hogy már észre sem veszünk, de voltak éppen nincs a kezünkben a döntés.
3: Szerintem még egy nagyon pici időnk van, de tényleg nagyon-nagyon pici időnk vannak. Ugye azok a tulajdonságok, amik megjelentek, tulajdonképpen mindenki attól fél a jelen pillanatban, hogy az AI elkezdi magát fejleszteni, az AI kutatás maga is automatizáltá válik, és ezzel sikerül a következő grádicsot meglépni, úgyhogy már az emberi kontroll...
2: Már fel sem érjük észre majd, hogy mi történik.
3: Itt még nem vagyunk szerintem, tehát azok a vélemények, amiket te is megfogalmaztál, azok is legalább fél évre, egy évre tartják, de hát az a sebesség, amivel a politikum mozog, meg a kulturális adaptáció, vagy a társadalom felébredése, ez jóval lassabb, mint ez az exponenciális sebesség, amivel ez közlekedik. Röviden, a tét a jelen pillanatban az, hogy a társadalom képes-e visszavenni a kontrollt ebben, és a társadalom hallatni a hangját annak érdekében, hogy azt tudja megmondani, hogy milyen AI-t szeretne magának. Eddig egy bináris kérdésre voltunk rátéve, miszerint, hogy kell-e az, amit a nagy cégek előállítanak, vagy sem, most kellene belépnünk. És úgy látom, hogy ez a felébredés pillanata most érkezett el.
2: Mit kell tennünk? Hogy kell társadalmi méretekben ellenállni? Hogy lehet társadalmi méretekben ellenállni a fejlődésnek? Eddig az emberiség történelme azt mutatta, hogy sehogy.
3: Szerintem egy vizionárius deficittel küzdöttünk az elmúlt pár évben. Ha úgy tetszik, alva jártunk, mert a cégek határozták meg alapvetően, ezek a cégek határozták meg, hogy mit fogunk kapni. A közérdeknek kellene alárendelni az AI fejlesztését alapvetően, hiszen mindenki, aki a jelen pillanatban idegenkedik ettől, az azt kérdezi, és teljesen jogosan kérdezi, hogy de mellesleg jelen időben kézzelfoghatóan hogyan teszi ez jobbá az életemet, hiszen minden nap azt olvasom, hogy el fogja venni a munkámat, vagy éppenséggel ellopja az adataimat. Ezeket az alternatívákat, a valós kézzelfogható alternatívákat kell hozzátenni, és ahhoz, hogy ezeket a jövőbeli rendszereket jól tudjuk megdizájnolni, ahhoz a társadalom képviselőnek is ugyanannál az asztalnál kell ülnie, mint ahol a jelen pillanatban a vezérigazgatók és a...
2: Nem úgy van az, hogy végül a pénz győz. Tehát látja a vezérigazgató, hogy hol az üzlet. Jó, a társadalom képviselői ezt mondják, a bankszámla meg azt.
3: Szerintem, ami a jelen pillanatban történt, a vezérigazgatók felébredése, hogyha úgy tetszik, az inkább másugal. Lehet, hogy ez lesz a végkimenetel, ezt szerintem senki nem akarja a jelen pillanatban, vagy nagyon-nagyon kevesen akarják a jelen pillanatban. Nem, most már egy nagyon-nagyon széles koalíció alakult ki, úgy gondolom annak érdekében, hogy új irányt szabjunk ennek a történetnek, hogy jövőállóvá tudjuk tenni ezt az új technológiai forradalmat. Most már csak gyakorlatilag tettekre kell váltani.
2: Nem akarom a legvégét a legrosszabb menetrenddel befedni, de mégis. Mi van, ha nem sikerül? Mi történik akkor, hogyha lemegy a következő egy év úgy, hogy időnként fogjuk a fejünket, hogy jaj, mi lesz velünk, és nem csinálunk semmit?
3: nagyon sokféle negatív szenárió van, és ezekben sem akarok én teljes mértékben elmerülni. Úgy gondolom, hogy van még egy fél évünk, vagy egy évünk, hogy a nagyon-nagyon határozott lépéseket, ha úgy tetszik, az irányváltás lépését meg tudjuk tenni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor utána mondjuk 2030-ig van időnk, addig, amíg katasztrofális gazdasági vagy társadalmi hatások nem érik az emberiséget. Nem biztos, hogy a teljes AI hatalom átvétel lesz a legrosszabb forgatókönyv, hanem mondjuk az erőforrások rettenetes mértékű átrendeződése, amely egy vagy két ország vagy vállalat kezébe koncentrálja a föld teljes javait.
2: És akkor majd az lesz, hogy nem is a politika lesz a kérdés, hanem hogy a világot igazából kivezeti. Egy gép, a gép, vagy egy ember még?
3: Igen, a negatív forgatókönyvekben ez a közös.
2: Kéles György, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen, Egon.
2: Köszönjük a figyelmüket, ez volt az Egyenes Beszéd, jön az Aktuál, Boros Tamás várja önöket, meg azt is, hogy megszólalhasson, úgyhogy szervusz, Tamás.
4: Szervusz, Egon, köszöntöm a nézőket. Mi, Egon, talán ennyit elárulhatok adáson kívül, gyakran beszélünk futballról, és eszembe jutott egy párhuzam. Vajon rúg-e akkora gólt a Fidesz ezzel a békemenettel, amit október 23-ára terveztek, mint azt Szoboszlai tette a Liverpoolban tegnap? Vagy öngól lesz belőle, ezt is megtárgyaljuk majd, ezen kívül szó lesz még arról, hogy a terrorháza elé is szerveznek egy tüntetést vasárnapra, illetve Vitézi Dávid csörtéjéről is beszélünk a Fidesszel, illetve hogy a közösségi média tényleg elbutítja-e a fiatalokat. Bakaev Zoltán, Bénde Kábris és Vona Gábor lesznek a vendégeim, várom önöket.
2: Egyébként jó a felvetés, most függetlenül Szoboszlai góljától, ami lenyűgöző volt, és hát hihetetlen micsoda tudás, hogy hát ki fogja szállítani, és hogy fogja szállítani az eddig központi pénzből finanszírozott utasszállítást a békemenetre? Hogy lesz itt akkor a tömeg, ugye?
4: Hát nem gyalog.
2: Hát nem gyalog. Holnap este Egyenes Beszéd, lehet, hogy gyalog, lehet, hogy nem, de itt leszek. Várom önöket akkor is. 19:25 a kezdés, de ezt önök már úgy is tudják. Most pedig Boros Tamás is az Aktuál. Szép estét, jó éjszakát!
0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
5: Szerény nívó, szennylapok és szegény írók. A szirénák. Spirit FM.

A félszobák a célon áldók, a szenvedők, de szívben már a célon állók. Ja, a diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, az

stresszözön a megszökők a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez lesz közöd, a fesztiválon eltapsikolt exivőd, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismere, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kód

0: az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled több, mint képzeled. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég.
1: Ég veled. Maldív helyett, Margit sziget.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Komoly szakmai dolgozat került ki a Minap, a G7 nevű szakportálra, amely azt vizsgálta, hogy mennyibe került az országnak a paksi leállás. Ez egy nagyon szakmai anyag, repkedtek a megawattok, a gigawattok, minden. Ennek tisztánlátásáért, hogy lássuk azt, hogy valójában miről is van szó, meghívtuk Felsmann Balázs energiapolitikai szakértőt, hogy segítsen nekünk eligazodni ezekben a kérdésekben. Ugye a téma fontos, hiszen egész augusztus arról szólt, hogy egy ország nézte a Duna vízszintjét, és azon gondolkozott, hogy lesz-e áram, és mi lesz a paksi atomerőművel.
3: Így van, és mielőtt még a tanulmányunkba kezdenék, amit Mezősi András kollégámmal írtunk a REG-ben, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, ahol mindketten dolgozunk. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része egyébként ennek az augusztusi fejlemények megértésének, hogy azért kezdjük azzal, hogy ezt jó volt látni, hogy az európai együttműködő villamosenergia hálózat bizonyította a robosztusságát. Tehát nem lett Magyarországon ellátási krízis, amiatt, hogy kiesett Magyarország messze legnagyobb termelő erőműve. Szerencsére ezt az itt kieső áramot az importvezetékeken az ország képes volt pótolni. Na most, ugye ez a jó hír része, de nyilván ilyenkor meg kell nézni azt, hogy a kieső áramnak mennyi lett volna az önköltsége, hogyha ezt meg tudjuk termelni saját magunk, paksi atomerőmű, illetve ehhez képest megvizsgálható az, hogy mennyibe került az alternatíva, az a pótlás, amit a kiesett áram helyett kellett importálni. Ugye, ha végig gondoljuk ezt, még mielőtt számokról beszélnék, akkor az a logikája, hogy van egy villamosenergia kereskedő, aki leszerződik az ügyfélkörével. Esetünkben ez az MVM csoportnak a kereskedő cége. Ő neki ellátási kötelezettsége van, hogy akár az iparvállalatokat, akivel leszerződött, akár a lakosságot, ugye ellássa villamosenergiával. Ezt hogyan szerzi be? Úgy, hogy ő is leszerződik termelőkkel, erőművekkel, akiktől megvásárolja ezt a villamosenergiát, vagy egy másik kereskedővel, tehát ez a két opciója van. Ugye ebben az esetben az történik, hogy kiesik egy szerződéses partnere a paksi atomerőmű, és ilyen esetben ugye ez a kereskedő, akit terhel az ellátási kötelezettség, kénytelen kipótolni azt, amit nem tudott onnan megvásárolni. És arra voltunk kíváncsiak, és azért írtuk ezt a kis rövid tanulmányt, mert most, hogy lezárult ez a visszaterhelési időszak, most már látjuk a tényszámokat a teljes egy hónapos időszak tekintetében, ezért úgy vizsgáltuk, hogy ezt a teljes időszakot, hogy egyrészt megnéztük, hogy mennyi volt a kiesett árammennyiség, amit nem termelt meg a paksi atomerőmű, és utána megnéztük, hogy amikor nem termelte meg, azokban az órákban mennyi volt a villamosenergiára. A nézőknek annyit érdemes elmondani erről, hogy a villamosenergiára rendkívül dinamikusan változik, minden negyed órában változik a tőzsdei ára, tehát az elszámoló ára minden negyed órában eltérő. Sokszor akár napon belül megawatt óránként elképzelhető, hogy mondjuk egy délidőben ez a nullát közelíti, és lehet, hogy mondjuk este 7 órakor 400 euró per hát megawatt akkor... óra. Tehát óriási ingadozás, úgynevezett volatilitás van ezeknek az áraknak. Tehát azt tettük, hogy megnéztük minden órában a kiesések mértékét, mennyi egy normál üzemhez képest mennyivel termelt kevesebbet a paksi atomerőmű. Most nem menjünk bele, ugye egy ilyen lépcsős leterhelés, aztán visszaterhelés volt ebben az egy hónapos időszakban, és eztán ezt a kiesett mértéket, mindig az adott órának a kiesett mértékét, ugye az adott órára vonatkozó piaci árszinttel megszorozva megkaptuk azt, hogy mennyi volt a pótlásnak a beszerzési értéke, és utána már csak egy matematikai művelet van, mert ebből még le kell vonni azt, hogy ugye nem ingyen termelt volna az erőmű is, hiszen az erőmű termelésének is van egy önköltsége, tehát ha ezt levonjuk, akkor megkapjuk azt, hogy mennyi volt az a többlet, amit azért kellett fizetni, hogy nem tudott termelni.
4: Most, amikor
3: gondolom. Most érjünk a számot,
4: most, amikor
3: ugye, ami 37 milliárdra adódott
4: így nekünk. Ezt akartam mondani, hogy most a képernyő előtt ülő nézők ilyenkor fölteszik magukban a kérdést, hogy és hány mennyi a kapitány,
3: így van.
4: Akkor kijön az, hogy 37 milliárd forint. Ez a 37 milliárd forint,
2: ezt kifizeti.
3: Na, ez nagyon fontos, itt két dolgot azért szeretnék aláhúzni. Ez a publikus adatok alapján készült kalkuláció. Én nagyon remélem, hogy a valós veszteség ennél kevesebb volt. Ez azért fontos mondani, mert ugye, mint mondtam, minden negyed órában változnak az árak, de egyébként egy kereskedőnek vannak lehetőségei, hogy ne azonnali piacon vásároljon, hanem mondjuk megvegyen előre egy egynapos terméket, vagy egy egyhetes terméket. Tehát azért az MVM-nél profi kereskedők ülnek, tehát hogy mondjam, én nagyon bízom benne, hogy nem volt ennyi egyébként a teljes veszteség, ezt a szövegbe le is írtuk.
2: Akkor mennyi az annyi?
3: Azt nem tudhatjuk, hiszen
2: nagyságrendileg. 30-25.
3: Én azt gondolom, hogy valahol a 25-30 körül talán meg tudott ez állni, hogyha jól kereskedték le ezeket az időszakokat, az MVM-es kereskedők, én azért ebbe bízom, tehát hogy ez egy felső, ezt le is írtuk egyébként, hogy ez egy felső becslés, de egyszerűen mi is kíváncsiak voltunk a nagyságrendre, mert azért itt nagyon sok számmal dobálóztak, tehát voltak ennél sokkal nagyobb, nagyságrendileg is nagyobb elhangzó számok, és úgy gondoltuk, hogy azért érdemes ezt tényleg úgy végig számolni, hogy pontosan melyik órában mennyi volt a kiesés, és a kieséseket megszorozva.
2: Szóval, hogyha 25 vagy 30 bármennyi is ilyen szempontból kifizeti.
3: Na igen, ez és válaszoltam volna, nem felejtettem el a kérdését ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy itt egy dolgot kell megvizsgálni ilyen esetekben, hogy minek tekinthető ez a kiesés? Tekinthető ez egy rendkívüli eseménynek, egy úgynevezett haváriának, mert egy haváriára való felkészülés nem elvárható egy piaci szereplőtől. Ugye ha Magyarországon, nem tudom, nehogy Isten, soha ne történjen, hogy mondjuk bekövetkezne egy hetes erősségi földrengés, amire nem volt soha példa a történetben, akkor az ebből adódó károk tipikus havária helyzet, ugye, amire egyszerűen nem lehetett fölkészülve az, akinek a feladata. Mi azt gondoljuk, hogy ebben az esetben azért ez nem mondható el. Már csak azért sem, mert az utolsó nukleáris biztonsági jelentés, ami 2025-ben adott ki az Országos Atomenergia Hivatal, az már elég egyértelműen leírja a szöveges részébe azt, hogy fel kell készülni ezekre a kisvizes időszakokra, és erre az erőműüzemeltetőjének figyelnie kell. Ha nem havária helyzet, akkor a felelősség az üzemeltetőnél van. Tehát akkor ez egy normál, hát egy olyan kockázat, ami ugye bárkivel megtörténhet, tehát ez a klasszikus, ez az üzleti kockázat. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy az MVM-et terheli ez a költség, beleértve egyébként a kárenyhítés, kárehárítás költségét.
2: De hát közben egy prosperáló cégről beszélünk. Tehát,
3: igen, tehát épp most publikálták ugye a fél éves jelentésüket, ami hiszem közel 240 milliárdos nyereséget tartalmazott egy fél év alatt. Abban ugye még nincs benne ez az időszak, de én most nem is ezt a részét akartam hangsúlyozni. Nagyon fontos itt a felelősségek szempontjából az, hogy ez tekinthető egy rendkívüli helyzetnek, vagy ez egy olyan helyzet volt, amire fölkészült.
2: Hát ha politikát kérdezik, akkor attól függ, hogy melyik oldalt, mert ugye aki jelenleg irányít, az azt mondja, hogy erre fel lehetett volna készülni. Aki nem, az azt mondja, hogy nem látható.
3: Igen, és ezért is nem akartunk mi ebbe belemenni, ebbe a fajta értelmezésbe, hanem ezért is kerestük vissza a nukleáris biztonsági jelentéseket. Ugye ezek azok a hivatalos jelentések, amelyek egyébként időszakra időszakra megvizsgálják a nukleáris biztonságot Magyarországon, annak minden vetületét, és ez 2025-ös jelentés, amire én hivatkoztam, tehát ez az információ, ez megvolt.
2: Felsman úr, egy kérdésünkre van még idő, és ez engem nagyon-nagyon érdekel, pláne azért, mert mondta, hogy az áramnak az ára az mennyire szinte napon belül is óráról órára változhat. Volt ezek szerint mérhető értelme annak, hogy a lakosság felelősen légkondizott a nehéz időszakban?
3: Szerintünk volt, valamennyi látszatja volt ezeknek a, tehát ugye most tulajdonképpen most egy kérést fogalmazott meg a, mondjuk persze, ugye a szakpolitika a lakosság felé, meg az iparvállalatok felé is egyébként.
2: Valamennyi mérhetően csökkent a fogyasztás.
3: Volt látható különbség a között, ami a várható görbe volt a Mavir előzetes terveiben, a rendszerre nyitott terveiben, meg ezekbe az esti órákban. És ami ennél sokkal fontosabb, és tudom, hogy már az időnk rövid, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy én annak nagyon örültem, hogy augusztusban előkerült ez a beszélgetés, és egyre többen fölismerik, hogy az áram az nem egy statikus termék. És ugye itt, amikor mindig ugyanazon az áron kapjuk, akkor a valóság ez nagyon-nagyon eltér. Tehát vannak órák, amikor ezt tényleg nullát közelít, és van, amikor egyébként az az igazság, hogy az lenne korrekt, hogyha 250 vagy 300 forintért kapnánk meg egy kilovattóra áramot, és nem 36-ért, egyszerűen azért, mert akkor annyi a piaci ár. És az, ami elkezdődött ezzel az üzenettel, hogy mondjuk este 6 és 9 között egy kicsit próbáljuk visszafogni a fogyasztásunkat, az pont arról szólt, és egyébként van már eredménye, mert most az MVM most kijött egy dinamikus árazási csomaggal, ami jövő januártól fog élesedni, amit a lakosság számára terveznek felkínálni, ami már nem egy statikus.
2: Hát a
3: csomag lesz, egy kicsit jobban reagál arra, hogy a piaci árak azok változnak.
4: Egész nehéz helyzetnek egy pozitív hozadéka. Igen. Ezek szerint biztos, hogy van, hogy a felelősség tudat a lakosságban mindenféleképpen erősödött. Felsman Balázs, energiapolitikai szakértő, köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pénteken újra hetek. 9-11 öröksége. Amerika megadása az iszlám előtt. Kánoán vagy világvége. Konferencia a mesterséges intelligenciáról. Amikor a kürt megszólal. Elkezdődött az izraeli új év.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszalapozzuk a naptárunkat 2026. április 28-áig. Ezen a napon Orbán Viktor felajánlotta lemondását a Fidesz elnöki posztjáról a párt országos választmányának, de a lemondását nem fogadták el. A választmány június 13-ára összehívta a Fidesz tisztújító kongresszusát, ahol később eldőlt, hogy Orbán Viktor folytatja a párt vezetését. És szintén 2026. április 28-án a Spirit FM több-kevesebb című műsorában Róna Jegon vendége Koi László az Évosz elnöke volt, és arról beszélgettek, hogy mire van szüksége az építőiparnak.
4: A több-kevesebbet hallják a Spirit FM gazdasági műsorát. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Szakál Erzsi, a mai szerkesztő. Sorra vesszük itt az elmúlt napokban, és így lesz még ezután is valószínűleg, hogy különböző ágazatok képviselői, vezetői mit remélnek, mit várnak az új kormányzattól. Megkérdezzük az építési vállalkozók képviseletét is, az Évosz elnöke a vonalban, Koi László. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
4: Évek óta azt halljuk, hogy mekkora gondban az építőipar, hogy nincsenek beruházások, hogy igazából nem is indult meg, bár voltak jelek, amik azt mutatták, hogy talán valami könnyebbség lesz az elmúlt mondjuk egy évben. Most, hogy új kormány alakul, megfogalmazták már, hogy mit szeretnének, mi lenne az, ami segítene az építőiparnak?
5: Igen, megfogalmaztuk az Évoszon belül. A legfontosabbnak mi is azt tartjuk, hogy a uniós források lehívásra kerüljenek. A számításaink szerint az általunk ismert programok mentén körülbelül 2000 milliárd forint az, amit építéssel együtt kell elkölteni. A következő két évben ezt ki kellene, hogy helyezze az új kormány, hiszen mindjárt itt az uniós pénzügyi ciklus időszakának a vége.
4: Ez viszont egy nagy lehetőség is egyúttal arra, hogy az építőipar részt tudjon venni ebben, hát ki más ezeket a beruházásokat, más nem tudja elvégezni. Mennyire számítanak arra, hogy itt most annak nyomán, hogy különböző be- és elszámoltatási programok indulnak, megváltozik az építőipar struktúrája, az abban szereplők személyei, a cégek, vagy akár a nemzetközi cégek visszatérnek Magyarországra?
5: Kis hazánkban 140 ezer vállalkozás van. Ezeknek a túlnyomó nagy-nagy többsége nem dolgozott, és nem is fog a jövőben sem állami beruházásokon dolgozni. Vannak nagy volumenű állami beruházások, amin körülbelül 10-15 ismert nagy vállalkozás dolgozott. Ezeknek az elmúlt 8-10 évben igen komoly szakmai műhelyei alakultak ki, de azt kell, hogy mondjam, hogy ahová a munka megy, oda megy az ember, a szaktudás és a gép is. Ilyeneket már láttunk az elmúlt 20-25 évben.
4: Nyilván ez egy teljesen törvényszerű folyamat. Mondja, hogy 2000 milliárd forintot lehetne építésberuházási célokra fordítani. Mifélékre? Van-e olyan, ami voltak éppen előkészítve, arra vár, hogy valahonnan tőkeinjekciót, lehetőséget kapjon?
5: Igen, tehát ami ilyen nagyobb értékű és közismert, ezek közlekedési beruházások részben a fővárosban, részben országos közismert, ezek közlekedési beruházások.

0: mekkora a lejtő mérete? Szóval ezt úgy is kérdezem egyúttal, hogyha a kapacitásokra van szükség, az rendelkezésre áll-e?
1: Igen, tehát a februári adatok azt mutatták, a KSH számai, hogy 45%-kal csökkent az elmúlt februárhoz képest az újonnan kötött szerződések volumene. Tehát ugye ez mindig arra hat ki, hogy az év végén, a következő évben éppenséggel mennyi munka lesz, tehát drasztikusan csökken az újonnan kötött szerződések volumene, ezért a 2026 az teljesen biztos egy nagyon nehéz év lesz az építőiparnak, miközben van elegendő építőanyag, tervező és kivitelezői kapacitás is. Most az a közérzetünk, hogy a jelenlegi munkaellátottságunkhoz képest 15-20%-kal nagyobb teljesítményre is képesek lennénk.
0: Ugye visszakanyarodok arra, újra és újra visszakanyarodok arra, hogy itt lehetne 2000 milliárd építés beruházási célokra. Ezt a hazai építési vállalkozók, a vállalkozások maguk fel tudják szívni?
1: Mindenképp fel tudják szívni, azért erős magyar tulajdonú és nagyon erős külföldi, illetve vegyes tulajdonú magyarországi székhellyel bíró vállalkozások vannak minden alágazatban. Tehát nem csak az épületépítéseknél, hanem az autópálya, vasút, tehát úgymond egyéb létesítmények területén és a szakszerelőipar területén is. Természetesen a szakmunkás és a mérnök hiány az mindig itt van a nyakunkban, ezért is, ha még vissza lehet térni az első kérdésére, a másik nagy várakozásunk az új kormánnyal kapcsolatban, hogy itt a képzés területén egy racionalizálás lesz, hiszen a tanulók létszámához méretezetten túl sok helyen folyik most képzés rossz feltételek mellett, tehát ezt mindenképp velünk a szakma közreműködésével rövid időn belül szeretnénk átértékelni, újra gondolni.
0: Van tárgyalópartnerük már az alakuló új kormányból?
1: Úgy látjuk, hogy a legnagyobb partnerünk az a közlekedési és beruházási ügyekért felelős miniszter lesz, de ha nézzük azt, hogy a műemlék hol lesz, vagy tűzmegelőzés hol lesz, valószínűleg ismételten több kormánytaggal kell szoros szakmai kapcsolatot kialakítani, de hát eltelt az életünkben 30 év úgy, hogy nem volt építési minisztériumunk, tehát a szakma tud alkalmazkodni a kormányzati struktúrához, várjuk, hogy hol milyen témák fognak lehatárolódni.
0: Mi pedig várjuk a híreket, hogy hogy indulnak el a beruházások, és hát persze az alapkérdés, hogy hogy érkezik meg az Európai Uniós forrás, ugye azt lehet tudni, hogy ezen a héten is tárgyal ez ügyben Magyar Péter, kíváncsian várjuk a folytatást, és önhöz is fordulunk a friss információkért majd. Kai László, az Évosz elnöke volt a vonalban, köszönöm szépen.
1: Köszönöm a lehetőséget.
2: Még mindig maradunk 2026. április 28-án. Ezen a napon jött a hír, hogy a miniszterelnöki kabinetiroda 2026 első három hónapjában 22 milliárd forint értékben kötött kommunikációs keretmegállapodásokat Balási Gyula cégeivel. A szerződések többek között kampányok és kommunikációs feladatok lebonyolítására vonatkoztak, és szintén 2026. április 28-án a Spirit FM több-kevesebb című műsorában Róna Jegon vendége, Másodi Szabolcs, a Műisz Iskola Szövetség vezetője volt.
0: A Műisz Iskola Szövetkezet készített egy friss elemzést, erről beszélünk a több-kevesebb utolsó beszélgetéseként itt a mai napon a Spirit FM-en. Ez a friss elemzés arról szól, hogy már nem csak a nagyvállalatok használják, és nagyon jól teszik, hogy nem csak ők használják a diákmunkát. Másodi Szabolcs, az Iskola Szövetség vezetője a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: Mennyire tudtak mélyen belemenni abba, hogy a kisebb cégek, a KKV-k akár milyen módon és milyen foglalkoztatási ágakban használják a diákmunkát?
3: Ugye gyakorlatilag az elmúlt évek során ugye a gazdasági helyzetnek is köszönhetően, meg ugye a munkavállalói felhozatalnak is köszönhetően egyre több cég ugye alkalmazza diákmunkásokat. Ugye most már nem lehet azt mondani, hogy csak speciális ágazatokban, hanem gyakorlatilag minden ágazatra kiterjedően vannak megkeresések diákmunka iránt.
0: Hogyha a kisebb cégek most ismerkednek ezzel a lehetőséggel, akkor azért vegyük sorra, hogy milyen előnyöket kapnak azáltal, hogy diákokat foglalkoztatnak.
3: Hát ugye a diákmunka egyik legfontosabb előnye, hogy csak és kizárólag a ledolgozott munkaórák száma alapján fizetnek, illetve a diák munkájáról gyakorlatilag egy számlaként elszámolható, illetve költségként elszámolható számlát kapnak. Ugyan nincsen szükség, tehát nem

0: nem kell vesződniük az adminisztráció, munkahogyi adminisztrációval, tehát gyakorlatilag ezt a terület teljes mértékben az iskola szövetkezet átvállalja.
1: Hogyha az iskola szövetkezeten keresztül keres magának valaki alkalmazottat a diákok körében, ott mekkora rugalmassággal találkozik? Tehát ha önökhöz fordul valaki, és azt mondja, hogy erre és erre és erre keresek valakit, mennyi idő alatt találnak neki megfelelőt? Vagy eleve van egy listájuk, amin ott vannak a diákok, akik erre várnak?
0: Nem. Gyakorlatilag ugye az iskola szövetkezet egy óriási adatbázissal dolgozik, az adatbázis ez a megfelelő peremfeltételek alapján kereshető, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy akár a nyári időszakban egyik napról a másikra, tehát 24 óra lefolgásra is tudunk diákunk előtt biztosítani. Ez ugye az iskola időszak alatt egy kicsit hosszabb időt is igénybe vett, de gyakorlatilag ugye függ a munka peremfeltételeitől is. Tehát ha valami speciális igény merül föl a megrendelő részéről, az általában szokott problémát okozni, vagy esetleg hosszabb időintervallumot von maga után.
1: Rengeteg diák dolgozik. A múltkor egy statisztikával foglalkoztunk itt a műsorban, majdnem a 80%-uk dolgozik, vagy dolgozott munkahelyet találva magának az iskola mellett. És hát nyilván ez önök számára is egy óriási lehetőség az adatbázis bővítésére. Mennyien használják az iskola szövetkezeteket?
0: Hát gyakorlatilag az iskolai idő alatt, tehát a tanév ideje alatt körülbelül olyan 2800 és 3200 aktív munkavállalói létszámmal tudunk kalkulálni, és ez a nyári hónapokra akár a 4-5000-ig is fölmelt.
1: Mik a leggyakoribbak, milyen munkára keresnek diákokat?
0: Nem nagyon tudom azt mondani, hogy mik a leggyakoribbak, inkább a területek azok, amik inkább szembetűnek, az irodai munkák, a szakmai munkák azok, amik elsődlegesen előnyt élveznek, és ennek megfelelően ugye a diákok is ilyen jellegű munka lehetőséget keresnek. Az látható egyébként a kimutatásból, hogy a fizikai munkákra nagyon-nagyon nincs kereslet a diákok részéről sem.
1: Mennyi az átlagbér? Lehet ezt tudni, vagy ez is nagyon ágazatfüggő?
0: Ágazatfüggőek egyébként, tehát ugye a minimálbér 1856 forint, de hát általában 2100-2200 forinttól indulnak ugye a diákórabérek, ez akár a speciális tudás igénylőbb munkák esetében akár a 3-4000-ig is elmehet, függően attól, hogy mi az igénye a megrendelőnek.
1: Hát lassan jön a nyári szünidő, lassan vizsgai időszak, úgyhogy igen, jókor beszélünk erről, hogyha valaki ezen töri a fejét, akkor fordulhat önhöz is, vagy más iskola szövetkezetekhez, hogy megtalálja a lehetőséget és a számára megfelelő diákmunkást. Másodi Szabolcs, a MÜISZ iskola szövetség vezetője. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm,
1: viszonthallásra. Kedves hallgatók, holnap jövünk a Gazdasági Magazinnal ugyanebben az időben újra. Rónai Egont hallották, Szakár Erzsébet volt a szerkesztő. Köszönjük a figyelmet.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a Multidézőt, és 2026. április 29-ére lapozunk a naptárban. Ezen a napon érkezett a hír, hogy hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják Sára Botond budapesti főispánt. A központi nyomozó főügyészség szerint a főispán több üveg, összesen mintegy 70 000 forint értékű bort fogadott el egy munkaerő kölcsönző cégtől. És szintén 2026. április 29-én a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége, Kőrösi Gábor, a Jetel Magyarország szabályozási és kormányzati kapcsolatok igazgatója volt, és a mobiltelefonok jövőjéről beszélgettek.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, vagy ahol még belefutnak, és köszöntöm a stúdióban Kőrösi Gábort, Jettel szabályozási és kormányzati igazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Én köszönöm a meghívást, Gyuri.
3: Ma kicsit bele fogunk menni a hírközlésbe is a mesterséges intelligencia mellett, de az első kérdés neked is kijár, te használod-e a mesterséges intelligenciát, akár magánemberként, akár cégvezetőként, és hogyan, és mire?
4: Megfogtál. Ugye egészen sokan tudják ebbe a szektorba rólam, hogy alapvetően egy nagyon analóg gyerek vagyok, és hogyha most felmutatom neked a telefonomat.
3: Okos telefonod van.
4: Igen, abszolút, csak hogy milyen régi, azt is látod. Tehát nem vagyok nagy híve sem a közösségi médiának, sem semmi egyéb szörnyűségnek. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen minden nap használom. És nem csak a céges életemben használom.
3: Ezt mondták,
4: használom.
3: Hogy ezt mondd, vagy?
4: Ne, az igazságig gondolkodtam, már tudtam, hogy ezt a kérdést teszed föl, hiszen el is mondtad, és hogy sokat gondolkodtam, hogy mi legyen a válaszom, és ugye nem véletlenül pedzegetem ezt az analóg létet, mert hogy egy picit próbálnék párhuzamot vonni a közösségi média és a mesterséges intelligencia között, és megmondom, hogy miért teszem, ugye, mert hogy ha az elsőt vizsgálom, ugye, ami a mi gyönyörűséges hálózatunkon fut.
3: Igen. Mind a kettő ott
4: de fut. Mind a kettő is. Akkor ott is ugye elszalasztottunk egy mozzanatot. Ott azt a mozzanatot szalasztottuk el, hogy felkészüljünk például a közösségi média ekkora térnyerésére, mert nem azt állítom, hogy ez egy rossz dolog, sőt, dehogy is. Csak hogy erre fel kell készülni, és hogy főleg, hogy az én kislányom már 10 éves, és megkapta az első telefonját, most gyakorló szülőként is ugye ebbe a problémába botlok, hogy nem véletlenül tiltottam 10 éves koráig minden kütyű használatát, mert hogyha ugye ezt nem tettem volna, akkor én is lehettem volna a szülői munkaközösség azon tagjai sorában, akik a digitális zaklatás, mint problémát vetik föl már a gyerek másodikos korában. Szóval, hogy ott is szerintem az a fázisunk maradt el, hogy felkészítsük a társadalmat, hogy ez a dolog jön, ez a dolog jó, ezt erre tudod használni, erre ne használd, ilyenkor a gyereknek ne add. Na most azért is próbálok itt a mesterséges intelligenciával is párhuzamot vonni, mert hogy ott is azt érzem, hogy marha nagy fáziskésésben vagyunk. Tehát ott kéne talán egy ilyen társadalmi egyességet kötni arról, hogy mi az a minimum, és mi az a technológiai maximum, hova el szeretnénk menni, mert ebből a közösségi médiánál kicsit nagyobb baj tud lenni.
3: Igen. Kislányod használja már a mesterséges intelligenciát?
4: Igen, használja, mégpedig akkor, amikor ugye fordít, ugye, hát ez sajnos már, szerencsére a fordító programok mögött is mesterséges intelligencia van. Igen. De hogy válaszoljak a kérdésedre, elsősorban nem a céges környezetemben használom, mert hogy kerékpározom is, és minden edzést a csodálatos biciklis Facebookon a Strava rögzítek, aki minden áldott nap elmondja nekem, hogy ez az edzés milyen hatásra volt rám. És hát ez indított el a kismokust a fejemben, hogy úgy meg is nézegessem. És jelen pillanatban ilyen szempontból a mesterséges intelligencia, habár nekem kedves, mert szépeket mond rólam, de amit mond, az nem igaz. Tehát egy 40 kilométeres edzésre azt mondja, hogy csodálatos, hosszú állóképességi edzés, ami hát...
3: A te esetedben nem igaz. Az enyémben például az lenne, de...
4: De igen, hát így 15 000 kilométer éves kerékpározás mellett nem. Ugyanakkor persze a céges környezetben is találkozok ezzel, sajnos minden nap, mert hogy van nekünk HR ügynökünk, aki ugye minden nap felszólít, hogy mit engedélyezzek, ugye például a szabadságokat is. Nagyon jó.
3: Hogy ő mesterséges intelligencia.
4: Igen. Hát az az alapja ennek a működésünknek, és tényleg minden nap olyan csodálatos üzeneteket küld. A lényeg igazából, hogy azért mi is mozgunk erre is, arra is ebben a történetben, hogy mindenki használ chatbotot, nekünk is csodálatos chatbotunk van, szoktam néha játszani vele, nem is működik olyan rosszul, tehát láttam jobbat, láttam rosszabbat. Az ügyfélszolgálatot mindenképpen próbálkozunk, HR oldalon egyébként kicsit mélyebben próbálkozunk ezzel a dologgal, és amivel nem mi, hanem most már a mi csodálatos infrastruktúra szolgáltatónk próbálkozik, az ugye a hálózatoptimalizálás, frekvencia tervezés, hiba elhárítás. Közepes sikerrel, de működik, illetve hát életciklus meghatározások is. Tehát, hogy az egy kicsit jobban, amire én szeretném használni igazából, az a szabályozás, hiszen az én kis kedvencem. Tehát, hogy ha mondjuk a GDPR mögöttes tartalmán kísért tudnék változtatni, akkor lenne ötletem arra, hogy egy nagyon nagy arányú szabályozásnak hogyan tudjak megfelelni sokkal gyorsabban, sokkal kisebb emberi erőforrás elégetésével.
3: És jó lesz az nekünk, fogyasztóknak?
4: Igen, egyébként azt akartam pont mondani, hogy most magam ellen focizok, hogyha jetteles sapkámat veszem fel, mert hogy egy olyan egyszerű követelményre is, ugye, hogy mint a legjobb ajánlatnak a kiajánlása, azt is, hogyha be tudnánk pakolni minden egyes forgalmi adatot a mesterség és intelligencia által megtámogatott rendszerbe, akkor sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabb ajánlatokat is tudnánk adni.
3: Ez az lenne, hogy a fogyasztó kap egy, nem tudom, SMS-t, e-mailt, valamit, és elmondják neki, hogy hát jó ez a csomag, amit használsz, de lenne jobb.
4: De a másik még jobb akár, igen.
3: És azért lenne jobb, mert látjuk a forgalmadat.
4: Így van, mert hogy végignéztük x évre visszamenőleg, ciklikusan, akárhogyan is, és ezt így látjuk. Szerintem ez nem lenne olyan rossz.
3: Nem, ez biztos, hogy jó lenne. Bár valamit azért ma is küldenek.
4: Most is adunk, csak hogy ez még sokkal több emberi erőforrásba fáj.
3: Jó, még következő mesterséges intelligencia kérdésem, aztán átnyargalunk a technológia egyéb vívványaira, hogy jelenleg kerestem én is adatokat, de te mit látsz, hogy ma egy mobilszolgáltató forgalmám, adatforgalmából mekkora súlyt képvisel az, hogy mesterséges intelligenciától kérdezünk meg bármit?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy erre nincsenek adataink, mert minden mögött megbújik ez a történet, és hogy még mielőtt jöttem volna hozzád, egyébként ezt a kérdést tettem föl az IT-biztonsági igazgatónak is, meg a TD-s fiúknak is, és mondták, hogy hát ezt így ebben a formában most nem tudják megmondani, de ha egy év múlva visszajövök, akkor lehet, hogy kicsit jobban.
3: Na, akkor gyere vissza egy év múlva, és nem tudom, hogy akkor mit fogsz mondani, de biztosra venném, hogy sokkal nagyobb százalékot, mint most.
4: Az biztos.
3: Én egyébként kerestem valamilyen Ericsson adat, szerint volt 0,5% körül.
4: Ez szerintem már most sem lehet igaz.
3: Igen, hát ez 2025 elejei adat, nyilvánvalóan ennél sokkal több, meg egy amerikai az már 4%-ról beszél. De abban már benne van több minden, a telefonunkra telepített AI ügynököknek a forgalma is. Hát ezt te még megúszod, mert nincs a telefonodra telepítve.
4: Nincs.
3: Akkor azt most így nem tudtuk meg, hogy mekkora a súlya a mesterséges intelligenciának a mobil adatforgalomban, de azt viszont meg fogjuk tudni szerintem, hogy mekkora a súlya a távközlésnek a gazdaságban.
4: Na igen, hát... Azért is nagyon aktuális ez a beszélgetés, mert mint egy kicsit a távközlés felé terelni, mert hát ugye végre kaptunk egy dedikált minisztériumot, ugye, amire 2006 óta nem volt példa, és hogy ugye mi mindig próbáltuk azt bebizonyítani erről a csodálatos szektorról, amit ugye azért csak a IKT-nak a része, hogy érdemes lenne ezt fejleszteni, ezt támogatni mindenféle szabályozással is akár, mert hogy ha emlékszel arra, és te szerintem emlékszel, tehát 13-ban vagy 14-ben hoztuk ki még az IVS kereteimből a századvéggel együttműködve a IKT szektor gazdasági súlyáról szóló remek kis tanulmányunkat, amiben már akkor azt mondtuk, hogy a bruttó hozzáadott érték 25%-át hozza az IKT szektor. Ami nem kevés.
3: Igen.
4: Plusz ugye... Ez
3: és akkor még nem is volt mesterséges
4: intelligencia. És még nem volt mesterséges intelligencia, és ezért nem tartott itt se az IKT szektor, igen, se a távközlés. Ugye akkor azt gondoltuk, hogy ez nagyjából, ha távközlés mérnénk, akkor ez ilyen 4% környéke lenne. Ez valószínűleg ma már több. És akkor természetesen javítgattuk ezt a tanulmányt később, illetve javítgatta a századvég, javítgatta az IVS, és ugye mi is csak arra tudtunk jutni, hogy természetesen jó az, hogyha különböző ipari tevékenységeket hozunk az országba, de hogy még jobb az talán, hogyha magas hozzáadott értékkel rendelkező iparágakat próbálunk fejleszteni.
3: Igen.
4: Ezt próbálnánk egyébként majd valahogy elmondani az új kormányzatnak is, hogy ez egy nagyon jó kis iparág, ami nagyon jól tud hozzájárulni a gazdaság fejlődéséhez, de a társadalomhoz is.
3: Jó, egy nagyon buta kérdés, mit kéne fejleszteni ezen az iparágon, és akkor a második fele, hogy és azt miért nem lehetett eddig?
4: Jó. Megfogtál ezzel a dologgal, én azt gondolom, hogy nem voltunk nagy a látókörbe. És ez nem azért volt, mert nem volt dedikált nyilván minisztériumunk. Igazából máson volt a fókusz, ezt én meg tudom érteni. Ugyanakkor úgy látom, hogy most ezzel azért kaptunk egy igazolást talán arra, hogy ezt lehet így is csinálni, és akkor hogyan így csinálni, ugye ez volt a kérdésen. Igen. Az első dolog, és akkor itt akkor le kell menni ennek a mélyére. Ugye, ha visszaemlékszel, már pedig te emlékszel.
3: Köszönöm.
4: Erre. Ugye 2010-ben kezdett egy kicsit ez a történet elromlani már, ami ugye a gazdasági részét illeti, akkor kaptuk az első szektorális adót. Ez akkor én azt gondolom, hogy irreális kezdeményezés volt, mert hogy ugye ezt, ha jól emlékszem, úgy hívtuk, hogy krízisadó, igen, talán azért előtte volt is egy gazdasági válság.
3: Akadt ott valami.
4: Akadt valami, és ott valamilyen szinten egyébként akár jogos volt, hogy jobban vegyük ki a részünket a közterviselésből. És ugye ez egészen 2013-ig velünk maradt ez az adó. Nyilvánvalóan azért az az adó az nem biztos, hogy megfelelt ugye az uniós követelményeknek, bár később erről kimondták, hogy de igen. Ugye akkor nyakunkba kaptunk 12. júliusában egy olyan adót, ami ma is velünk él. Ez volt a távközlési adó, és hogy ez már önmagában egy egész komoly ellentmondás. Ugye, hogy van egy szektor, ami termel ennyit, és kap a nyakába egy forgalmi alapú adót, ami ugye mind a perceket, mind pedig az SMS-eket adóztatja. És hogy ez ugye az évek alatt szépen elért ahhoz, hogy egy 55-60 milliárdos adótétellé nőtte ki magát, majd ugye ebbe a csodálatos adó mellé érkeztek a társai, ugye az elhíresült kábeladó, ami nem csak minket terhelt, ami azért is volt kevéssé mókásnak nevezhető, mert hogy az egyik kezünkkel adóztattuk ezt az iparágat, amit próbáltunk fejleszteni, a másik kezünkkel pedig az uniós forrásokból ugye a SZIP program keretében épült az optikai hálózat.
3: Igen, a kábeladó az a hálózatokra így vonatkozott, van. Hálózati elemekre, így hálózati van. Kábelekre.
4: Így van. És hogy ugye ez szerencsére egyébként, illetve nem szerencsére, hanem ez egy döntés eredménye, ugye ez kivezetésre került. Ugyanakkor arról is emlékezzünk meg, hogy volt egy bizonyos időpillanat, amikor ebben a szektorban három külön adót is köszönhettünk, volt távközlési pótadónk is. Igen. Ugye ezt a extra profit adóként híresült el, azt nem találtuk mi meg az extra profit adót, meg hogy mi az extra profit, de hogy attól még fizettük. A szerencsére ugye ez is kivezetésre került, és azért nagy reményekkel indulunk az ügyben, hogy talán akkor ezt az utolsó csodálatos szektorális adót is ki lehetne vezetni. Nyilván értem, hogy előtte azért végig kell gondolni, hogy akkor ugye milyen adóbevételek lesznek, és milyen adórendszert építünk, mert azért ezeknek a szektorális adóknak a léte nagyban köszönhető annak is, hogy ugye azt, vagy legalábbis mi úgy éreztük, hogy úgy gondolja a pénzügyi kormányzat, hogy a társasági adó, az egy olyan dolog, amit az ember fizet, vagy nem. Most ugye az volt a kellemetlen, hogy mi, amíg még Telenor voltunk, de akár Jettelként is, mindegyik tulajdonosom úgy gondolta, hogy az adókat, azokat meg kell fizetni. Tehát mi voltunk, én azt gondolom, ebben a szférában az egyetlen olyan cég, aki jelentős mennyiségű társasági adót fizetett meg. Ugye hát volt, aki különböző adókedvezményeket kapott, volt, aki pedig hát ugye papíron vagy valójában egyébként veszteséget termelt.
3: Igen. Jó. Tegyük föl, hogy előbb-utóbb csökkennek ezek az adóterhek. Tegyük föl. Nyilván a kiskereskedelmi adókkal és egyéb finomságokkal együtt, árrésstopp, azt például meg is húzta a távközlés. Például.
4: Szerencsére.
3: Mi az? Igen.
4: Azért egy kicsit arról beszélgessünk, mert hogy gyönyörű ez az árrésstopp, ugye, hogy úgy mondjam, mi az áremelést, ugye a tavalyit, azt önként feladtuk. Igen. Hát önként. Ide azért tegyünk egy erős idézőjelet, jó?
3: Azt már eldöntöttétek egyébként, ha már is szóba hoztad, hogy meddig tart ez a feladás?
4: Hát én azt gondolom, hogy ugye mi a jogszabályok szerint járunk el.
3: Világos. De hogy mi lesz idén? Akkor lesz, megkapjuk viszont újra?
4: Ez jó. Egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy minden cég, én nyilván csak a Jettel nevében tudok nyilatkozni, annak megfelelően jár el, ahogy a jogszabályok előírnak. Hát,
3: akkor majd akik alkotják a jogszabályokat, ezt meglátják, meg mi is az eredményét, de igazán azt akartam ebből kihozni, hogy ha ezek az adók nem lennének, vagy nem lettek volna, akkor ma, nem tudom, jobb lenne az 5G lefedettség Magyarországon, több internetünk lenne, jobbak lennének a tarifacsomagok, nyereségesebbek lennének a szolgáltatók, melyik irány lenne?
4: Ó, hát én nagyon sok mindent akartam ezzel kapcsolatban egyébként akkor mondani. Menjünk vissza akkor akár 2017-ig is, mert hogy ez nem csak erre volt hatással egyébként, hogy milyen fejlesztések maradtak el, hanem arra is hatással volt egyébként, hogy az előző tulajdonosom kilépett a magyar piacról.
3: Igen.
4: Tehát, hogy ez azért egy norvég fejjel nehezen volt értelmezhető, hogy sorra-sorra vittük be azokat a nem csak általunk írt tanulmányokat, amelyek megmutatták, hogy egyébként milyen hozzáadott értéke van ennek az ágazatnak, és ezt vagy nem lett meghallgatva, vagy le lett söpörve, és akkor az tulajdonosom úgy döntött, az akkori, hogy ő köszöni szépen, de akkor így Kelet-Európából ő tovább lép. És ekkor érkezett ugye a cseh tulajdonos, tehát hogy azért ez tud nagy változásokat okozni egy szektorban. A másik, nagyon jó mondtad, hogy fejlesztések. Tehát, hogy megnézhetjük ugye a DESI indexet, és nagyon jó meg lehet nézni, hogy annak ellenére, hogy volt kábeladó, viszont óriási EU-s támogatás érkezett hálózatfejlesztésre, fix hálózatfejlesztésre 3 ciklusban. Gyakorlatilag az európai átlag fölé emelkedett a optikával lefedett régiók aránya.
3: A DESI index az a digitális fejlettségi
4: így
3: index,
4: van, így
3: és EU-ban vizsgálják.
4: Igen, tehát hogy abban a mutatóban, ahol kompenzálva lett, sőt, nagyban ellensúlyozva az adómérték, abban nagy fejlődés volt, viszont hogyha megnézzük a DESI index 5G-s mutatóit, abban azért jóval elmaradunk. Tehát, hogy nagyon egyszerű az összefüggés.
3: Igen.
4: A másik, egyébként jól mondtad, hogy azért ugye adók, ez egy dolog, ugye mit fizetünk még? Ugye fizetünk éves frekvenciadíjakat is, abból egyébként ez a szektor úgy nagyjából 25 milliárdot termel, ugye? Mármint, hogy éves szinten ez az NMH-nak a bevétele fizet. Egyébként. Igen. igen, és hát ugye mindig vásárolunk újabb és újabb frekvencia használati jogosultságokat, vagy megújítjuk őket, és ott pedig súlyos 100 milliárdokat hagynak ott a cégek. Tehát, hogy ugye ezek így együtt azért a tulajdonos is arra ösztönzik, hogy csinyán bánjon bizonyos beruházásokkal, és ahhoz képest én azt gondolom, sőt, nem, ezt nem kell gondolnom, mert hogy tény, hogy a magyar mobilhálózatok azok európai elvonalát alkotják. És hogyha a jettelét veszem, ami ugye Magyarországon, ugye még visszamegyek egy fél évet, a leggyorsabb hálózat volt az NMHH értékelése alapján, most pedig azt tudom róla megmondani, hogy a leggyorsabb letöltési sebességgel fut, akkor azért tettünk annak ellenére valamit, hogy megvoltunk is és szorongatva pénzügyi oldalról.
3: Akkor a magyar mobilhálózatok még mindig jók európai.
4: Nagyon jók. Hát de aki utazik, ezt tudja. Tehát nem kell nagyon keletre menni, el lehet menni akár Brüsszelig, és ott
3: én Olaszországban tapasztaltam ennek.
4: Igen, én is sokat szoktam ott, és igen, sokszor sírok a jette hálózata iránt, igen.
3: Igen. De nem csak azért, mert mondtad, hogy lehetne jobb. Tehát mivel lenne jobb?
4: Igazából a lefedettségében lehetne. Tehát, hogy több helyen lehetnénk valódi 5G élménnyel, és nagyon fontos, hogy valódi 5G-ről beszélünk, mert hogy ugye mi, mint jettel azt tűztük ki, hogy olyan sávon, az úgynevezett C-sávon fejleszünk, ami tényleg nagy letöltési sebességet biztosít. És hát ezért is tudtunk nagyon sokáig ugye a leggyorsabb hálózat lenni, illetve most is a letöltési sebességben a leggyorsabb magyar hálózat.
3: Jó, beszélgettünk még szerintem sok mindenről, de ha már így a G-k így feltüremlettek, ugye 3G az már nem igen van, 2G nem lesz idővel, vagy lesz?
4: Igen, ez egy jó kérdés. Szerintem jó, hogy mondod a 3G-t, mert valóban nincs, és ez egy példaértékű történet volt, hogy a 3G kivezetésre került, és hogy ahogy azt a hírközlési hatóság felvállalta, és hogy hihetetlen egységet teremtett a szolgáltatók és a fogyasztók között, plusz ugye ott kaptak a fogyasztók arra lehetőséget, hogy támogatva legyen az ő készülék cseréjük, ami szükséges volt. A 2G ez egy megint más kérdés, ugye ott egy kicsit jobban kell vigyázni, mert nagyon sok M2M készülék ma is 2G működik.
3: Meg pénztárgépek.
4: Pénztárgépek például, igen. És hogy, de ezt is elkezdtük, ugye? Mert hogy nem titok, én szerintem lehetett róla talán olvasni is, hogy most a Jettel fogja majd a Magyar Telekom 2G hálózatát ugye elvinni, üzemeltetni, és ez nagyon jó út arra, hogy lemérjük, hogy mi lesz akkor, amikor igazából eljutunk addig, hogy le lehessen kapcsolni ezt a 2G-t. Egyelőre ettől még távol vagyunk.
3: De az, hogy ez a hálózat átkerül hozzátok, ez a fogyasztók, felhasználók számára
4: nem érinti. Nem érinti őket. Igazából most azért lemérjük, hogy mi az, ahol nem érinti, mi az, ahol kicsit hangolni kell a technikán, de hogy ezt meg lehet oldani, és akár elvinnék mi a 4G-nak, a Vannak is a 2G forgalmát nagyon szívesen, illetve én azt gondolom, hogy ha bár ilyen 2030 környékén, igen, hogyha az állami szabályozás is készen áll rá, lesznek 4G-s pénztárgépek, már nem 2G-sek, mindenki átáll az M2M-ben és különböző ipari alkalmazásokba a 2G fölé, mondjuk a 4G-re, akkor is egy kérdés marad, hogy mi lesz az ide roamingolókkal, ugye? Tehát, hogy akiknek esetleg nincs okos készülékük, és én mindig azon tűnődtem, hogy oké, nem kéne megtartani egy sávot arra, hogy ezt a forgalmat elvigye valaki. Én ezt említettem már az NMH-ba is, hogy egyébként állami támogatás mellett nagyon szívesen elvisszük mi ezt a sávot, hogyha erre szükség van. Szerintem szükség lesz, de hát majd a műszaki szakik megcáfolnak.
3: Jó, és akkor ha ez nagyjából kivezetődik, vagy teljesen kivezetődik, akkor ez is 5G frekvenciával fog alakulni?
4: Hát igen, az a kérdés, hogy akkor 5G-ről vagy 6G-ről beszélünk-e. Igen, én azt gondolom, hogy 4G-n el fognak menni az M2M és ipari alkalmazások, és akkor lássuk meg, hogy a 6G-vel mi lesz. Azt szoktuk mondani egyébként, hogy a páros G-k a sikeres G-k, és... Igen, szegény 5G, de hogy igazából ugye nem is azon tűnődünk mi se, hogy 4G, 5G, 6G, hanem hogy milyen az ügyfél élmény. Igen. Tehát, hogy érdekel-e az, hogy kivillan az 5G?
3: Tulajdonképpen hogy, engem nem, igazán.
4: Így van, tehát, hogy működik.
3: Eleinte az ember figyelte, hogy 5, igen, meg az több, mint a 4, de mi a 6?
4: Na igen, hát ez, igen, a 4G-hez képest, ugye revolúció, az 5G-hez képest evolúció, szoktuk mondani, meglátjuk, hogy milyen lesz az a 6G.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Megszűnik a kereskedelmi és iparkamarának fizetendő kötelező díj. Egy hétre ismét kinyit a terrorháza. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Kapitány István azt mondta, hogy az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Hat újabb ügyben összesen mintegy 3 milliárd 300 millió forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyerektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül 3 a P2M csoporthoz, 3 pedig a Balázsi Gyula vezette cégekhez kötődik. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. A Páti István azt mondta, hogy a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Fideszes véleményformálók tegnap jelentették be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény még kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása is. Délelőtt többfelé napos, de északnyugaton már borongós idő lesz, később egyre többfelé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar, keleten több napsütés várható. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet napközben.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák ma 9 és délután 3 óra között, a 14. kerületben a Csömöri út, Miskolci utca csomópontban a karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Egyirányúsították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát. A 11. kerületben a Szüret utcában a Ménesi útnál útszűkület nehezíti a haladást csatornajavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 9. szűkületen kell áthajtani a 12. kerületben a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál.

Kat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 3 világkép, 3 mikrofon és 1 forró vélemény. 1 perc provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.

0: Jó reggelt kívánok, ez az ATV Start, köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit. Ma szeptember 17-e csütörtök van, Isten éltesse a Zsófiákat, illetve mindazokat, akik a születésnapjukat ma ünneplik. Ma is témagazdag műsorunk lesz, kezdünk majd az abortusz ügyel, szívhangrendelet abortusz ügy, nagyon kényes téma, sok vita volt már körülötte, és most úgy tűnik, hogy ismét fellángolt a vita. Ezután a cigaretta jövedéki adójának emelésével kapcsolatban beszélgetünk arról, hogy vajon ez csak a dohányosokat érinti-e, vagy például elvesznek-e munkahelyek emiatt. Erről is fogunk majd beszélgetni. Ezután a felpörgő elszámoltatás kapcsán jogi oldalról nézzük meg, hogy valójában hogy történik mindez? Mennyi idő kell ahhoz, hogy ismert emberekkel mondjuk a bíróság előtt értelmezhető történések történjenek? Értem ez alatt azt, hogy ne csak a vizsgálatok, hanem már a konkrét elszámoltatással kapcsolatos ügyészségi, bírói és rendőrségi folyamatok is megtörténjenek. Utána az Európai Unió helyzetéről, illetve ebben Magyarország helyzetéről fogunk beszélgetni, és végül pedig a bérlakás program részleteit beszéljük át. Ez már egy évtizedes probléma, nem biztos, hogy most fogjuk megoldani. De az első témánk az az abortusz. Itt van velünk rögtön Mészáros Gréta, a Patent Egyesület tagja. Ugye a Patent Egyesület a nők jogaiért küzdő egyesület. Önök meglehetősen dühösen, vagy inkább kifakadóan kommentálták azt, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az egyházak képviselőivel ült le tárgyalni az abortusz kérdésben, illetve a szívhangrendeletben. Aki esetleg nem tudná, hogy a szívhangrendelet azt jelenti, hogy az orvosokat törvény kötelezi arra, hogy a terhesség megszakítás előtt az édesanyával meg kell hallgattatni a babának az életfunkcióit, szívhangját. Szóval miért háborodtak fel azon, hogy a miniszter az egyházakkal egyeztet?
1: Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen a meghívást. Először talán azt szerintem fontos tisztázni az álláspontunkban, hogy számunkra az abortusz elsősorban egy emberi jogi, nőjogi kérdés, másodszorban egy egészségügyi kérdés, és akkor ehhez nyilván még kapcsolódnak egyéb szociális vagy oktatással kapcsolatos ügyek is, de hogy alapvetően azt valljuk, nem csak mi, hanem úgy látjuk, hogy a szélesebb társadalomban már Magyarországon is, hogy a nők egyszerűen nem kényszeríthetőek arra, hogy kihagyjanak egy olyan terhességet, amit ők nem szeretnének. Tehát, hogy e körül mennek a viták, ez a 2022-es abortusz törvény egyik rendeletének a módosítása óta lángolt fel igazán, és mi már most már negyedik éve igyekszünk a különböző kormányokkal felvenni ennek kapcsán a kapcsolatot, illetve hogy azt sugallni, hogy ez sem orvos szakmailag, sem emberi jogilag nincs rendben ez a plusz eleme az abortusz szabályozásnak. Erre egyébként nincs is más példa közelben lévő országokban sem.
0: Önök egyeztettek egyébként a minisztériummal, igen, majd most jöttek az egyházak. Igen. Ezt kifogásolták. Miért?
1: Nyáron sikerült leülnünk Hegedűs Zsolttal, nem csak mi voltunk ott, hanem más reproduktív és egyébként szüléskörüli jogokat képviselő szervezetek, és ott azt az ígéretet kaptuk, illetve Hegedűs Zsolt maga is azt jelezte vissza, hogy a mi álláspontunk megegyezik az orvos szakmának az álláspontjával, akikkel ők szintén egyeztettek, és hogy ez lesz mérvadó. Azt egyébként üdvözöljük, hogy ő maga is azt mondja, hogy az egyházakkal való egyeztetés nem azt jelenti, hogy priorizálni fogják azt, amit erről az egyházi vezetők vagy a vallás gondol. De minden esetre furcsának tartjuk, hogy már nyár elején is azt mondta ő, hogy ezt a rendeletet szerinte is el kell törölni, hogy ez nincs rendben, nem indokolja, ugye, amit mondtam, se orvosi, se egyéb ilyen.
0: Hát ő úgy fogalmazott, hogy szívtelen szívhangrendelet.
1: Igen, igen, igen, volt egy ilyen megjegyzése is. Tehát, hogy azt halljuk, és egyébként, szóval, hogy nagy, több elemében is problémás ez a rendelet, hogyha erről néhány szót beszélhetek. Ugye egyrészt ahogy mondtam, nincs orvosi indikációja, hogy erre szükség lenne. Az orvosok maguk azt is vallják, illetve a nőgyógyász és szülészeti szakmai tagozata az orvosoknak azt vallja, hogy ez akár károsan is hathat a magzatra, tehát mondjuk egy olyan terhesség esetében, amit aztán a nő mégiscsak ki szeretne hordani, ez veszélyeztetheti a magzatot. Illetve a másik fontos dolog benne, hogy egyáltalán nem halt az abortuszok számának, tehát hogy nem csökkenti az abortuszok számát. Ugye azt gondolhatjuk, hogy azért van értelme ennek a rendeletnek, mert hogy esetleg majd, vagy az volt a szándéka a törvényalkotónak, hogy csökkentse ezt, de látható KSH adatokból az elmúlt 4 évből, hogy ha nem is, hogy egy ilyen, inkább egy ilyen emelkedés, egy állandó emelkedés van jelen az abortuszok számában, tehát hogy nem tölti be ezt a szerepét, amit szántak neki, és amiatt ezt minél előbb ki kell vezetni, tehát hogy nincs semmilyen, azt gondoljuk, hogy egyszerűen nincs szükség ezekre a végtelen egyeztetőkörökre. Bár az hozzátartozik, hogy mi nem csak erről egyeztettünk az új egészségügyi minisztériummal, hanem a gyógyszeres abortusznak a lehetőségéről is, ugye ez 2012-ben így elérhető volt Magyarországon, akkor kivezették, ez egy sokkal méltóság teljesebb, sokkal biztonságosabb módja is lehet az abortusznak, illetve a sürgősségi fogamzásgátlásnak a kérdése is felmerült.
0: Tudják azt, hogy az egyházak mit szeretnének ezzel kapcsolatban? Ugye nagyon-nagyon szűrten jönnek az információk erről. Egy református püspök, aki ott volt az egyeztetésen, ő mondta azt, hogy hát egy olyan javaslatuk lenne, hogy képezzék tovább az orvosokat, mielőtt a szívhangot megmutatják az édesanyáknak, valamint az abortusz tablettával kapcsolatban egy nagyon furcsa felvetésük volt, nevezetesen, hogy ne legyen kötelező tartani azokban a gyógyszertárakban abortusz tablettát, ahol a gyógyszerésznek a meggyőződése az, hogy ne legyen abortusz tabletta.
1: Igen, egyébként erre az orvosoknak és az egészségügyben dolgozóknak van egy lehetősége, hogy lelkiismereti okból bizonyos vizsgálatokat vagy beavatkozásokat megtagadhatnak. Ez a joguk most is megvan, tehát hogy ebben tulajdonképpen nem kérnek változást. Az a nagyon fontos, hogy egyes kórházaknak biztosítania kell, hogy legyen olyan személyzet, aki elvégzi szükség esetén az abortusznak a beavatkozását. És ami pedig még az egyházak kéréseit illeti, illetve amit a reformátusoktól tudunk, szóval nem, nyilván nem nyilvános ennek a megbeszélésnek a teljes tartalma, hogy ők még miket vittek be, de hogy az orvosok képzését egyébként mi is támogatjuk, de hogy nem csak arra van szükség, hogy a kommunikációban fejlődjenek, hanem arra is például, hogy a napra kész nemzetközi ajánlásokkal tisztában legyenek, és ami meg kicsit aggasztó talán még az egyházaknak a kérései között, hogy úgy tűnik, hogy összemossák például a sürgősségi fogamzásgátlásnak és az abortusz tabletának a kérdését, ami két teljesen más hatásmechanizmussal rendelkező gyógyszer, ezt egyébként sokszor még orvosok sem tudják, szóval, hogy a képzésnek ott is lenne helye, de hogy ugye itt arról van szó, hogy az abortusz tablettaként emlegetett gyógyszer az egy vetélést indít be a nőnél, viszont a sürgősségi fogamzásgátlás vagy esemény utáni tabletta így köznyelvben, az pedig tulajdonképpen megakadályozza a terhesség létrejöttét, tehát hogy ott nincs tulajdonképpen a fogantatás vagy a megtermékenyítés nem jön létre a gyógyszer hatására.
0: Lehetséges-e egyáltalán konszenzus a vitapartnerek között egy ilyen témában, mert ahogy én látom, és javítson ki, hogyha ez nem így van, egy vallási, erkölcsi álláspont áll szemben orvos szakmai és nővédelmi szempontokkal, ami tulajdonképpen szintén egy erkölcsi álláspont, ezeket ütköztetik, lesz ebből közös nevező? Vagy mit mond erre a miniszter?
1: Azt még nem tudjuk, hogy mit mond erre a miniszter, ezért azt lehet sejteni a megszólalásaiból, hogy az orvos szakma véleményét, mint volt orvos, reméljük, hogy azt fogja legkomolyabban venni, de hogy azt gondoljuk, hogy ebből az érintettek a nők és az őket képviselő szervezetek egyszerűen nem hagyhatóak ki, és hogy nem is nagyon lehet versenyeztetni ezeket a különböző érdekeket, amik itt megjelennek, szóval szokták itt emlegetni a nő érdekét, a magzat érdekét, az apa érdekét, most már mindenkinek az érdeke előkerült, hogy ezeket nem érdemes versenyeztetni, azért egy terhesség, és sajnos jelenleg Magyarországon egy gyermekvállalás is leginkább a nő számára jelent különböző egészségügyi és anyagi és mindenféle szociális és pszichés terhet, tehát hogy ebből nem hagyható ki az, hogy a nők dönthetnek és dönthessenek a saját életükről, meg a testükről.
0: Nem meglepő egyébként, hogy a Patent Egyesület mondja ezt, de ebben a vitás kérdésben úgy tűnik, hogy az érvek nem mindig tényeken alapulnak. Ugyanis azt olvastam, hogy a református egyháznak, azt hiszem, a tiszántúli elnöke, vagy püspöke mondta azt, hogy hát a gyógyszeres abortusz tablettát azért nem egy jó dolog, mert utána, ahol ezt engedték, ott megugrott a művi abortuszok száma. Önök pedig azt mondják, hogy ez pont fordítva van. Hát ezek tények.
1: Igen, tényleg, de talán az is hozzátartozik, hogy azt most jelenleg tudjuk, ugye Magyarországon nem elérhető a gyógyszeres abortusz, de arról vannak információink, hogy aki megteheti, az a környező országokba utazik ilyen lehetőségnek az
0: igénybevételére. Abortuszturizmusnak hívják ezt.
1: Igen, ezt így is emlegették, tehát hogy tulajdonképpen azok, amiket a statisztikákban látunk, azok nem fedik feltétlenül, hogy nem látszik belőle, hogy hány nőnek van egy évben, vagy egy időszakban szüksége abortuszra.
0: Önök beszéltek az egyházakkal erről a témáról, vagy úgy gondolják, hogy nincs dolguk?
1: Nem történt ilyen egyeztetés egyébként, ami frissítő volt számomra, amennyit lehet tudni ezekből a véleményekből, hogy például az evangélikus egyház is a szívhangrendeletet magát problematizálta, mert hogy azt mondták róla, hogy egy ilyenfajta bűntudatkeltés, meg pszichés nyomásnak az alkalmazása egy krízishelyzetben lévő emberen, az így nem összeegyeztethető az egyháznak a gondolataival, vagy a szellemiségével, szóval, hogy ebben úgy tűnik, hogy nincs azért egyetértés, talán a teljes egyházon belül sem, illetve kutatásokból is az látszik, hogy mi az elmúlt években volt lehetőségünk különböző módon mérni az abortusznak az elfogadottságát és a szívhangrendelet elfogadottságát is a magyar társadalomban, és egyrészt egyébként a magyar társadalom híresen kiáll az abortuszjogok mellett, azt gondolja, hogy ennek a lehetőségét egyszerűen meg kell garantálnia kell az államnak, de a szívhangrendelet kapcsán az is kiderült, hogy még a vallásos emberek sem egyértelműen gondolkodnak erről.
0: Nem nehezíti a problémakörnek a megoldását az, hogy ennyire átpolitizálódott ez a kérdés?
1: Abszolút nehezíti, és amit egyébként maga Hegedűs Zsolt is többször nyilatkozott, hogy ez a 2022-es rendeletmódosítás, illetve elég sok az abortusz körüli különböző szabályzások az elmúlt években, amik történtek például a gyógyszeres abortusz kivezetése, hogy ezek nem szakmai döntések voltak, hanem kizárólag politikai nyomásra vagy politikai egyeztetések alatt eldöntött dolgok.
0: Mikorra várható ebben döntés ebbe az ügyben? Mi az információjuk Hegedűs Zsolték részéről?
1: Nem kaptunk ezzel kapcsolatban visszajelzést, de én azt gondolom, hogy így minden nap, vagy minden hét, ami eltelik, az így tovább sújtja a nőknek az egyébként sem könnyű helyzetét a jelenlegi Magyarországon, tehát, hogy ezt nem várhat tulajdonképpen.
0: Hát, ha megszületik a döntés, akkor visszavárjuk önöket. Mészáros Gréta, köszönjük,
1: köszönöm szépen. Volt.

0: megemelte a kormány a dohánytermékek jövedéki adóját, de azon túl, hogy drágul a cigaretta. Vajon mit jelent mindez? Erről fogok most beszélgetni Kenyeres Sándorral, a Magyar Dohánytermesztők Országos Szövetségének elnökével, aki telefonon van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mit szóltak, amikor meglátták a számokat, hogy ilyen mértékben nő a jövedéki adó? Ugye ez különböző mértékben emelte a kormány, más a cigarettára, más a evített termékekre és más a vágott dohányra.
1: Igen, hát azt szeretném leszögezni a beszélgetés előtt, ugye, hogy mi a termelői oldalt képviseljük, tehát mi a Dohánytermelők Országos Szövetségének a...
0: Ezt mondtam is.
1: Igen, igen. Az, hogy milyen hatása van ennek a magára a dohánytermesztésre, azt nehezen lehet igazából előre megnézni. Azt viszont nyilvánvalóan ki lehet jelenteni, hogy minden ilyen jövedéki adó emelés hatással van a forgalomra. Én azt látjuk az utóbbi időszakban, hogy egy-egy ilyen jövedéki adó emelés az nyilvánvalóan valami fajta forgalom csökkenést eredményez, illetve jellemzően a fogyasztás is átrendeződik valamilyen szinten, tehát hatása van erre, hiszen a fogyasztók érzékenyek az ára. Ennek következtében nyilván vannak, akik leteszik a cigarettát, vannak, akik olcsóbb termékekre váltanak, nyilván akik meg tudják fizetni ezt az árat, azok tovább folytatják az adott terméknek a fogyasztását. És sajnos van egy réteg, aki a fekete piaci termékek irányába mozdul el a termék számára megfizethetetlensége miatt.
0: Ez azon túl, hogy az államnak adóbevétel kiesést jelent, azon kívül egészségügyi kockázatokkal is jár, nem?
1: Abszolút, abszolút.
0: Én bár mondjuk egy cigarettánál ez furcsa mondani, de ezen túl. Mi a kockázatosabb a csempész cigarettában, mint a boltban vásárolt a cigarettánál?
1: Nyilván, ugye én sem vagyok egészségügyi szakember, de az a vizsgálatokból kiderült egyértelműen, hogy ezeknek a cigarettáknak a tartalma az ellenőrizetlen körülmények közül érkezése miatt ez egy jóval nagyobb egészségügyi kockázatot hordoz magában. Nem tudható, hogy mi van benne, milyen dohány van benne, dohány van-e egyáltalán benne, az hogyan van kezelve, átment a megfelelő gyártás technológiákon. Tehát ebből kifejezőleg nyilván egy komoly egészségügyi kockázatot is hordozhat magában, egy komolyabbat, mint maga a cigaretta fogyasztása, ahogy ön is fogalmazott.
0: Igen, a kormánynak ugye az az érve, hogy a jövedéki adót azért kell emelni, mert az állam kétszer annyit költ a dohányzással kapcsolatos, vagy dohányzás okozta betegségek gyógyítására, mint amennyi a bevétel.
1: Hát nyilván én ebben nem látok bele, vagy valószínűleg ebben igaza van a kormányzatnak, hiszen erre vonatkozóan kutatásokat biztosan végeztek. Hát ezt nehezen tudom megítélni. Azt gondolom, hogy nyilván fontosak az adóbevételek, hiszen ebből kell fenntartani az állami működést, és azt azért le kell szögezni, hogy a jövedéki adóból egy nagyon komoly állami bevétel van.
0: A dohánytermesztés Magyarországon nem túlságosan közismert, de ugye a legnagyobb része a Szabolcsban zajlik.
1: Ez így van. A termőterületek 80-85%-a Szabolcs megyében helyezkedik el. Alapjában végül két levéltípust termelnek, a mesterséges szárítású Virginiát és a természetes szárítású Burley-t. Ez egy klasszikus kis kultúra Magyarországon, nagyjából 2500-2600 hektáron termelik ma Magyarországon. Sajnos a termesztés mértéke folyamatosan csökken, és ha egy picit visszautalhatnék a jövedéki adóval kapcsolatos kérdésekre, ugye mi nagyon fontosnak tartanánk azt, hogy a Magyarországon termelt dohányokból a nagy multinacionális cigarettagyárak vásároljanak. Sajnos ez jelenleg nem működik. Ennek érdekében a szövetségünk megkereste az idejében a négy nagy gyártót, és kértük, hogy gondolják át magyarországi szerepvállalásukat, és vásároljanak magyar dohányokat. Sajnos ebben a kérdésben erre a kérésünkre egyelőre nem érkezett válasz.
0: Mivel érveltek önöknek, hogy miért nem?
1: Egyelőre nem kaptunk hivatalos választ, tehát az, hogy miért nem vásárolnak, azt inkább tőlük kellene megkérdezni, viszont mi nagyon fontosnak tartanánk, hogy ezt a kis közösséget egybe tartjuk. Ez az ágazat, ez 8-9 ezer ember foglalkoztatását végzi, ezeknek az embereknek megélhetést biztosít, és azt tudni kell, hogy a dohánytermesztésben dolgozók egy jelentős része szociálisan hátrányos helyzetű, a többségük a kisebbség köreiből kerül ki, és ugye igazából ők a munkaerőpiac más szegmenseibe nem beépíthetőek. Arról nem beszélve, hogy a dohánytermesztéssel olyan területeket hasznosítunk Magyarországon, amelyeken más kultúrát gazdaságosan nem lehetne termelni. És ami még egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ezeknek a régióknak, most elsősorban, ha már Szabolcs megyét említettük, akkor Szabolcs megyének a gazdaságának nagyon fontos eleme, ez a nagyon fontos bevételi forrása ez a dohánytermesztés, hiszen ez egy piacképes, jól eladható termék, amely megélhetést biztosít ezeknek az embereknek.
0: Milyen érdekes, hogy pont ugye a fekete kereskedelemnek a legfőbb helyszíne Magyarországon az Szabolcs megye, hiszen ugye az ukrán határon beérkező csempész cigaretták ott lépnek be az országba, miközben ott van a legnagyobb dohánytermesztés Magyarországon.
1: Igen, én is volt szerencsém ilyen kimutatásokat látni, hiszen ezzel foglalkoznak a cigarettagyárak, hogy hol, hogyan alakul a fogyasztás a trafikokban. És igen, sajnos azt lehet látni, hogy Szabolcs megye ilyen szempontból erősen érintett, és valóban a leginkább fertőzött fekete piaci termékek tekintetében.
0: Említette az elején, hogy ez a fogyasztás visszaesésével szokott járni, amikor a jövedéki adót emelik a dohányterméknél. Ez milyen mértékű általában, százalékosan?
1: Nem tudom megmondani. Nyilván ez függ attól, hogy milyen a jövedéki adó emelés. Az Európai Unióban a korábbi tervek, az év elején kiszivárgott tervek alapján elég komoly jövedéki adó emelést terveznek 2030-ig, ami igazából nyilván majd egy jelentősebb hatással lesz a fogyasztásra, de még egyszer mondom, ennek a megítélése most még nagyon korai, és igazából még az egyeztető tárgyalások is zajlanak, hogy mekkora is lesz ez a jövedéki adó emelés, tehát ebben még azt gondolom, hogy most korai állást foglalni.
0: Kenyeres Sándor, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
5: Anya, megint fáj a hasam.
6: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Megszűnik a kereskedelmi és iparkamarának fizetendő kötelező díj. Egy hétre ismét kinyit a terrorháza. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Kapitány István azt mondta, hogy az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Hat újabb ügyben összesen mintegy 3 milliárd 300 millió forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárca vezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyerektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül 3 a P2M csoporthoz, 3 pedig a Balázsi Gyula vezette cégekhez kötődik. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, hogy a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Fideszes véleményformálók tegnap jelentették be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény még kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása is. Délelőtt többfelé napos, de északnyugaton már borongós idő lesz, később egyre többfelé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar, keleten több napsütés várható. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet napközben.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
10: A fővárosban élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát. Útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál, mert javítják a csatornát. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. A 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utcánál lezárták a buszsávot gázvezeték javítása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
11: Majd elmúlik.
12: Ezt mondtad múlt héten is.
11: Jó, de nincs itt.
4: Recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.

0: Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia.
1: Jó reggelt, folytatódik az ATV-n a Start. Köszöntöm a nézőket, és köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is. Mondom, hogy mi lesz ebben az órában a menü. Kezdünk az elszámoltatással, minthogyha egyre több dolga lenne az ügyvédeknek, erről fogunk beszélgetni majd Kovács Katalin ügyvéddel. Ezután Szent Iványi István érkezik, akivel az Európai Unió tegnapi évértékelőjéről, illetve jövőbeli céljairól fogunk beszélgetni, és az utolsó témánk a bérlakásépítési program, jön hozzánk a GKI szakértője, Petsz Rajmund, vele fogjuk ezt átbeszélni. Szóval köszöntöm Kovács Katalin ügyvédet, aki itt van már a stúdióban. Szóval több most a dolga az ügyvédeknek?
2: Abszolút, több most a dolga az ügyvédeknek. Látványosan beindultak a büntetőügyek. Ennek több oka is lehet. Azok az ügyek, amik régóta húzódnak, tehát több éves nyomozást tudhatnak a hátuk mögött, azok is most beindultak, illetve új ügyek is megindultak, úgyhogy ez üdvözölem.
1: Említette a régóta tartó ügyeket, itt van ugye a Volánbusz ügy, Jelinek Dániel az ország egyik leggazdagabb embere, valamint Szívek Norbert, a vagyonkezelő egykori vezetőjét előállították az ügyben, ez egy 10 milliárdos korrupciós ügyletnek tűnik. Ezt említette, hogy régóta zajlanak az ügyek, ez 2021 óta folyik ebben a nyomozás. Mi történt az elmúlt 5 évben?
2: Igen, a május közepe óta a kezébe vette az ügyet a központi nyomozó ügyészség, és felgyorsult ennek az ügynek is a felderítése, illetve a nyomozása. Azt tudjuk, hogy az urakat őrizetbe vették, azt is tudjuk, hogy történt egy gyanúsítotti meghallgatás, és csak ezt követő néhány nappal később állították elő Jelinek urat, és vették őrizetbe.
1: Az oka annak, hogy csak most gyorsult fel ez az ügy?
2: Én az okát abban látom, hogy a nyomozóügyészség a kezébe vette az irányítást. Az is lehet az oka, hogy a...
1: Eddig nem kellett volna, bocsánat?
2: Eddig is lehetett volna. Az is lehet még az oka, hogy a újabb iratok birtokába jutottak a különböző minisztériumok, ugye átvették áprilist követően a hivatalokat, birtokukba kerültek iratok, információk, belső vizsgálatokat folytattak le, és ezek alapján indulhatnak újabb eljárások is. Például tudjuk, hogy a külügyminisztérium is feljelentést tett Szijjártó magárepülőgépezése miatt.
1: Orbán Viktort is feljelentették.
2: Igen. Itt a Szijjártó úr ügyében egyszerűbb a helyzet, hiszen a belső szabályzattal vetették össze ezeket a magárepülőzéseket. És ez alapján úgy látszik, hogy egy hűtlen kezelés megállapítására adhat ez alapot, hiszen takarékosságra int ezekre az utazásokkal kapcsolatban.
1: Ez nyilván a közönségnek szól, nem? Tehát a választópolgár azt mondja, hogy ne repüljön ilyen sok pénzen a miniszter, és ezt próbálja kiszolgálni a politika azzal, hogy lám, ilyen ügyekbe is elindítunk egy vizsgálatot, de visszakanyarodva a Volánbusz történethez. Mi történik ilyenkor? Látja a jogi menetét ennek a történetnek, még akkor is, hogyha évek telnek el, és mint ahogy ön mondja, azért 5 évig olyan sok dolog ebben nem történt, majd hirtelen minden felgyorsul, és most nagyon úgy tűnik, minthogyha a nyomozók célja, ami érdekes módon egybevág most a politika egy részének céljával, az az, hogy még magasabbra jussanak ebbe a történetben. Ők azt mondják, hogy nem ez a teteje, és már megemlítették, Sezták Miklós volt minisztert is, hogy ő is érintett ebbe a történetben. Mikorra juthat el ez oda, vagy milyennek a menete? Hány hónap? Milyen nyomozati cselekmény szükséges ez? Mert azt tudjuk, hogy ugye fel kell függeszteni a mentelmi jogát az országgyűlési képviselőnek abban az esetben, hogyha bíróság elé akarják állítani.
2: Ez így van. Ezeket a büntetőügyeket általában alulról építik fel, tehát a legkisebb haltól lépkednek felfelé, és jutnak el a tetejére.
1: A Jelinek... Most neciken túl vagyunk, most már a keszegnél vagyunk, és a pontyot fogjuk majd legközelebb látni?
2: Most a
1: De fogjuk látni?
2: Szerintem fogjuk látni. Most a középszinten vagyunk, a nyomozás folytatódik, ez elhúzódhat, tehát a gyanúsítotti kihallgatásoktól számított 2 évig, vagy 3 évig a bonyolultabb ügyekben, és ez még meghosszabbítható, úgyhogy ebben az esetben még itt sok idő eltelhet. Az, hogy Sezták úrhoz eljutunk-e, az attól is függ, hogy milyen vallomások születnek a nyomozati eljárásokban, ha egyáltalán születnek, mert ugye nem kötelező, vagy például bárki köte egyességet az ügyészséggel. Ez a lehetőség is adott.
1: Szó volt itt arról, bár ez csak ilyen név nélkül, és konkrétumok nélkül, hogy a vádalkú intézménye ezekben az ügyekben egyre többször előfordul. Ezt egyébként nyilvánosságra szokták hozni, vagy kell hozni, hogyha egy ügyben egy vádalkú miatt mondjuk felgyorsul az ügy?
2: Nem. Tehát ez az érintett személy döntése, a vádalkú keretében be kell ismernie a saját cselekvését is, tehát az ő büntetőjogi felelősségét is el kell ismerni, azon túl plusz adatokat kell szolgáltatnia a nyomozóhatóságnak, és a nyomozóhatóság, mint egy piaci alkú, eldönti, hogy ez az információ
1: mennyit
2: neki
1: ér.
2: Mennyit ér, ha sokat ér, vagy ha még tud plusz
1: adatokat. A nyomozóhatóság szubjektuma
2: az ügyészség.
1: Az ilyenkor ilyen súlyos szerepet kap?
2: Igen. Igen.
1: És ezt a nyomozóhatóságot sarkalták most hirtelen sokkal gyorsabb és intenzívebb munkára.
2: Így van, így van. Valóban, ha egy terhelt egyességet köt, az előre mozdítja az eljárásokat, mert olyan információkat oszt meg, amit lehet, hogy a nyomozóhatóság önmagától nem kapna meg, vagy nem tudna felderíteni. Tehát ezek belső információk is lehetnek, vagy olyan dokumentumokat tud szolgáltatni, amihez a nyomozóhatóság nem tudna hozzáférni, és ez egy értéket jelent nekik, és ezért ők ajánlanak neki valamit.
1: A közéletben egyre többször hangzik el az a mondat elsősorban politikusok részéről, hogy na, XYZ keressen egy jó ügyvédet. Ön budapesti ügyvéd, nyilván nem sértve az ügyvédi titkot, de tapasztalják azt, hogy az utóbbi időben egy bizonyos üzleti vagy politikai kör intenzívebben jár ügyvédekhez?
2: Igen. Sokszor elővigyázatosságból is, de sokszor már amikor megszületett.
1: Előrelátóak?
2: Igen.
1: Lesznek még olyan ügyek, amin a közvélemény el fogja tátani a száját?
2: Bizonyára lesznek. Igen, igen. Tehát volt egy ígéret áprilisban, az elszámoltatás. És az ügyek, amelyek megindulnak, azoknak a motivációja az lehet politikai. Ám de a feljelentésnek például, ami megindítja a büntető eljárást, annak bizony szakmai alapokon kell nyugodnia, tehát az a tényállás, amit a feljelentésben előadnak, az valamilyen bűncselekményt kell, hogy megvalósítson, és a feljelentésben fel kell sorolni, hogy milyen bizonyítékok alapján jutottak erre a következtetésre, és ez független a feljelentő személyétől. Tehát ha a feljelentés csak egy véleményt tartalmaz, akkor függetlenül attól, hogy ezt kitette, azt el kell utasítani.
1: Említette az elszámoltatási ígéretet, itt viszont van egyfajta ellentmondás, mégpedig len az, hogy a politika, illetve a politikát, az új politikai erőt megszavazó tömegek ezt az elszámoltatási folyamatot szeretnék minél gyorsabban le tudva látni, csúnya magyarsággal kifejezni. Tehát nem vesznek arról tudomást, hogy van nyomozati szak, van bizony idő, és ehhez már a politika is hozzá csapódott ehhez a véleményhez, mert már kialakult egy vélemény, hogy milyen alapon mondja valaki azt, hogy 6 évig is elhúzódhat például egy ügynek a vizsgálata. Ha valakinek jó ügyvédje van, akkor különféle technikákkal egy bonyolult gazdasági ügyet mennyi ideig lehet elhúzni a bíróságokon?
2: A bíróságokon rettentő sokáig.
1: Ez mit jelent?
2: Akár 10 év is lehet. Akár 10 év is lehet, vagy annál több. Ez nyilván az ügy bonyolultságától függ, hogy hány tanút kell meghallgatni, szakértőt kell bevonni, amíg a szakértő elkészíti a véleményét. Az is rengeteg idő, kevés az ember, kevés az erőforrás, kevés a szakértő.
1: És a frissen felálló vagyonvisszaszerzési hivatal mindezen segít, gyorsítja itt a folyamatokat?
2: Igen, a nyomozati eljárásban nagy segítség a vagyonvisszaszerzési hivatal, hiszen új erőforrásokat von be, tehát ezáltal gyorsabb lehet.
1: De azt mondja, hogy új erőforrásokat von be, ugye ügyészek, nyomozók, rendőrök, adószakértők, informatikusok, de hát ezeket az embereket valahonnan el kell vinni, valahonnan ezek az emberek hiányozni fognak, mondjuk a rendőrségtől, mondjuk az adóhivataltól, mondjuk az ügyészségről, nem?
2: Így van, viszont ha ezek az emberek csak ezekre az ügytípusokra koncentrálnak, hatékonyabb lehet a bűnüldözés ezekben az ügyekben, és a rendőrségen, ügyészségen maradt többi szakember pedig a többi bűncselekményt vizsgálja, hiszen ezen kívül van még számos cselekmény, amit fel kell deríteni és le kell nyomozni.
1: Mikor, miképpen lehet most, említette, hogy most hirtelen felgyorsultak a nyomozások. Eddig mindig arról volt szó, hogy mennyire leterheltek a bírók, az ügyészek, a nyomozók, ezekből a hírek szerint nem is lett több eddig. Egy bíróra nem tudom én hány ügy jut, emiatt lassúak az ügyek, majd április 12-e után ugyanannyi ember, ugyanolyan körülmények között hirtelen elkezdett gyorsabban dolgozni?
2: Vagy a kiemelt ügyeken kezdtek el gyorsabban és hatékonyabban.
1: Vagy több lett a kiemelt ügy?
2: Dolgozni, így van. Igen. Igen.
1: Mi lesz ennek a végkicsengése? Ügyvédek tömegei fognak rengeteg megbízást kapni, a bírók sorra hozzák majd az ítéleteket azokban az ügyekben, amelyek a közvélemény széles nyilvánossága előtt zajlanak majd, megpesdül majd az egész ítélkezési tempó?
2: A fővárosi törvényszékre bizonyára nagy teher fog hárulni, hiszen ő fog eljárni ezekben a kiemelt ügyekben. Mindenképpen szükséges ott is a bírók bővítése, hiszen a jelenleg rendelkezésre álló szakemberek nagyon kevesen vannak.
1: Érdekes időszak elé nézünk. Kovács Katalin ügyvéd, köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Szent Iványi István külpolitikai szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mi történt tegnap von der Leyennel, hogy ilyeneket mondott Magyarországról?
1: Nem volt meglepő, mert von der Leyen már aznap éjszaka, amikor a választások voltak, akkor azt mondta, most mindannyian magyarok vagyunk. Tehát lehet tudni, hogy ő teljesen azonosult ezzel, számára ez egy óriási győzelem volt. Hiszen Európában a szélsőségek a legtöbb országban erősödőben vannak, és többen Magyarország a pozitív példa, hogy vissza lehet térni abból az állapotból, tehát abból az euroszkeptikus állapotból, amiben a korábbi magyar vezetés volt. Ez egyfajta bátorítást ad, egy inspirációt számára, tehát ő nagyon pozitívan beszélt.
0: Ezt tudtuk, hogy ő pozitívan áll a választások eredményekhez, már csak azért is, hogyha nem tudnánk azt, hogy milyen a viszonya Magyar Péterrel, ha még az Orbán kormány alatti időszakban a testbeszédet nézzük Orbán Viktor és von der Leyen között, már abból következtethetünk arról, hogy ő április 12-ének örül, de én nem is erre gondoltam, hanem arra, hogy nem szokta az Európai Bizottság kiemelni egyes tagállamok választási eredményét, pláne egy értékelőben, amikor arról van szó, hogy merre tovább Európai Unió.
1: Ez pontosan így van, de hát ez egy különleges eredmény volt, és ennek európai tétje volt ennek a választásnak. Tehát ugye sokan úgy gondolták, hogy úgy értékelték von der Leyen is, hogy ezen nagyon sok múlik Európa jövője szempontjából. Azért emlékezzünk vissza, hogy az előző kormány egy csomó ügyben folyamatosan akadályozta az európai egység folyamatot, és hát von der Leyennek személyesen is nagyon sok vitája volt Orbán Viktorral. Tehát a kedves nézők is emlékeznek rá, hogy évente több alkalommal került fel óriás plakátokra von der Leyen, mint Magyarország nagy ellensége, ezt láthattuk. Igen, sokan mondják, hogy Németországban nem ismerik annyira az ő nevét, és semmelyik másik európai országban, mint Magyarországon, mert itt állandóan szó volt von der Leyenről, negatív értelemben. Tehát jó oka volt arra, hogy ezt mondja, és az ő politikai szándékait tökéletesen megerősíti az, ami itt történt, nem beszélve arról, hogy a Tisza győzött, amelyik az Európai Néppártnak a tagja, ugye von der Leyen is egy néppárti politikus, tehát még a saját politikai táborának is egy győzelem.
0: Igen, ezek szerint fontosak vagyunk, meg örülnek nekünk, de azért nem csak rólunk szólt ez a,
1: sőt,
0: az Európai Uniós értékelő, vagy hogy hívják ezt, tényfeltárás?
1: Hát az unió állapota.
0: To-do list, szokták volna mondani. Viszont ismerik Kanadába is von der Leyen. Pláne úgy, hogy egy nekem meglehetősen furcsa lépéssel az Európai Unió társult tagjává fogadják hamarosan Kanadát.
1: Hát ha ez tényleg...
0: Unióhoz? Hogy?
1: Igen, jogos a kérdés. Ugye ez a legnagyobb hír a tegnapi bejelentések közül. Több bejelentést is tett, és több izgalmas dolgot
0: majd
1: is.
0: Majd végig megyünk rajta.
1: Jó, igen.
0: Kanada.
1: De a Kanada a legjelentősebb. Annál is inkább, mert erről állítólag a tagállamokkal még nem igazán egyeztetett. Nyilván a meghatározott tagállamokkal igen, tehát Franciaországgal, Németországgal igen, de egy sor tagállam jelezte, hogy ők erről nem tudtak semmit, és ezért itt mindenkinek van szava ahhoz, hogy legyen vagy ne legyen. Azzal együtt, hogy én ezt egy örvendetes dolognak tartom, szerintem Kanada az egy...
0: Mennyire fricska ez Trump felé?
1: Hát abszolút. Abszolút.
0: Ez csak erről szól, nem? Tehát Kanada azért nem akkora gazdasági hatalom, hogy mindenek felett elsőként az Európai Unióval egy ilyen szoros viszonyt építsen.
1: Nem akkora, de a világ 8. legnagyobb gazdasága, tehát azért ne becsüljük le, tehát egy komoly gazdaság ereje is van, de hát valóban ez Trumpról szól, Kanada részéről is, és az Európai Unió részéről is. Ugye emlékszünk rá, hogy Trump elnök folyamatosan 51. tagállamként emlegeti Kanadát, és értegeti őket, az Ontario tavat átnevezte.
0: Nem kockázatos ez a lépés az EU részéről?
1: Biztos, hogy van valamennyi kockázat, de már annyi pofont kapott az amerikai vezetéstől, most egy kicsit ő is törleszteni akar. Nem tudjuk még, hogy pontosan ez a társultagság mit jelent, mert ilyen még nem volt. Tehát ez egy teljesen különleges státus, amit Kanadának ajánl von der Leyen, és ez inkább egy politikai üzenet. Politikai üzenet, hogy tartsunk össze mi, akikkel szembe kerültünk Trumppal. Ugye emlékezetes, hogy a Davoszi fórumon tartott egy nagyon fontos beszédet McCarney, a kanadai miniszterelnök, ami már megelőlegezte ezt. Azt mondta, hogy a középhatalmaknak össze kell fogniuk, mert különben a nagyok prédájává válnak. Hát ő elsőben Amerikára gondolt, de gondoltunk itt Kínára, Oroszországra, stb. Többen erre reflektál, és...
0: Miért mondja azt von der Leyen beszédében Kanadával kapcsolatban, hogy ez a partnerség nem irányul más ellen.
1: Hát azért, mert nyilvánvalóan nem akarják nyíltan kimondani, hogy ennek egy Amerika ellenes éle van, mert azért egyik ország, tehát Kanadának sem, meg az Uniónak sem érdeke, hogy emiatt nagyon elmérgesedjen a viszony, de hát mindenki érzi, hogy az jelenben ez benne van.
0: Kanada után szó volt még a migrációról.
1: Igen.
0: Amelynek az elemzése során, ugye ezt egész hosszan fejtegette von der Leyen, és nekem azt tűnt fel, hogy egy gyökeres szemléletváltozás állt be az Európai Unióban a migráció kezelését illetően. Tehát hallgatva a kerítés építése idején elhangzott uniós mondatokat, meg a mostaniakat, hát minthogyha Orbán Viktornak sikerült volna meggyőznie kicsit az uniós illetékeseket migrációs kérdésben.
1: Igen, nem Orbán Viktornak sikerült meggyőznie, de valóban nagyon nagy a változás.
0: A retorika hasonló.
1: Igen, de azért, mert a helyzet is nagyon, nagyon elromlott. Ugye a ceutai események azok nagyon látványosan mutatták ezt, hogy itt ténylegesen a polgárok életét naponta fölborító dolgok történnek.
0: Hát felfogta Európa, hogy nagy baj van a bevándorlással?
1: Igen, ez történt. Tehát ezt akkor nem érzékelték, de most érzékelik, hogy nagyon nagy baj van. Azzal együtt, hogy most sokkal kevesebb a bevándorló, mint akkor volt. 2015-16-ban ugye volt egy nagy hullám, közel 2 millió jött.
0: De most a korábbi bevándorlók okozta problémák nőttek meg akkor? Mert hát, ugye nincs több, azt
1: igen,
0: mondja,
1: sőt,
0: nem...
1: kevesebb. Tehát ugye akkor volt majdnem 2 millió bevándorló jött egy évvel alatt, most körülbelül 250-300 ezer jön évet. Igen, ám csak ez minden évben jön, tehát azért fokozódik a probléma, és nagyon-nagyon sok probléma van sajnos az új bevándorlókkal. Ezt nyíltan ki kell mondani, ezt most már ők is kimondják. Tehát nagyon sok a bűnözésben, a szociális problémákkal, a beilleszkedési nehézségekkel. Tehát most ért el azt a pontot, amikor Európa már nagyon nehezen tud megbirkózni, és nem véletlen, hogy a szélsőjobb oldal előretörésének az egyik legerősebb oka a bevándorlás, illetve a bevándorlással való eddigi korábbi politika, ami egy nagyon megengedő politika volt, ugye a Willkommenskultur, az, hogy mindenkit befogadunk, Wir schaffen das, mondta Merkel azt, hogy mi ezt meg tudjuk oldani, ez nem gond. Hát most már látják, hogy gond, és nem tudják megoldani. Wir schaffen nicht das, azt lehetne mondani németül. Tehát most változott abszolút a klíma ezzel kapcsolatban. Ezt egyébként már jelzi az Európai Paktum is, amit 2024-ben fogadtak el, és most nyáron lépett hatályba, az már sokkal szigorúbb, de most lépett hatályba, de már ezt tovább akarják szigorítani. Már arról van szó, hogy ezt tovább szigorítják, tehát elképzelhető, hogy végül is az Orbán Viktori ötlet válik valósággá, hogy nem lehet az unión belül beadni a menedékjogot, csak azon kívül. Most az a furcsa, hogy minket ugye még azért büntetnek, mert nem biztosítjuk ezt a lehetőséget, de most azon megy a vita, hogy senkinek sem kell biztosítani ezt a lehetőséget.
0: Ebben radikális az unió
1: igen
0: álláspontjának változása.
1: Ez abszolút.
0: Viszont az ukrán-orosz háború kapcsán, minthogyha helyben járás lenne. Tehát a támogatás továbbra is megvan Ukrajnának, segítünk, közösen fognak, vagy fogunk, mert mi is az unió tagjai vagyunk, fegyvereket fejleszteni Ukrajnának, és Oroszországgal kapcsolatban mindösszesen annyi volt a megjegyzés, hogy hát érvényt kell szerezni a szankcióknak a betartásának. Mi változott? A háború továbbra is zajlik, és az unió, mintha semmifajta újjal nem állna elő ennek a fontos kérdéskörnek a kezelésében, miközben hát egyre több drón sérti meg az uniós államoknak a légterét, már-már robbantások, gyújtogatások vannak, német repülőtereken találnak orosz drónokat, szóval azért a helyzet fokozódik.
1: Ez abszolút így van, de erről beszélt a von der Leyen, tehát ő azt mondta, hogy a helyzet az most rosszabb, mint eddig volt, mert most
0: de a
1: már...
0: megoldásra meg nem kínált egy olyan újdonságot, mint például a migrációra.
1: Igen, ez igaz, tehát erre még nincs kidolgozott stratégia, hogy mit lehet csinálni azzal a fokozódó, ezt hibrid háborúnak nevezik, amit Oroszország folytat Európával szemben, tehát most már szinte napi rendszerességgel, most már Észtországtól Bulgáriáig, Romániától Németországig sok ilyen akció volt, tehát a legtöbb európai ország érintett abban, hogy különböző orosz diverzáns cselekmények történnek, ők egyébként legtöbbször menekülteket toboroznak, tehát nem maguk a, vagy bűnözőket, ugye ez a, amit amire utalt szerkesztő úr, ez a lipcsei repülőtéren történt eseményben is egy GRU tiszt, tehát egy orosz tiszt, és egy lettországi orosz bűnöző, az, akit most üldözek, mind a ketten Oroszországban menekültek, akik ennek a DNS nyomait megtalálták az eszközökön. Tehát látszik az, hogy egyre merészebben, egyre vadabbul, vagy egyre aktívabban dolgoznak, elvágják a vezetékeket sorozatban. Most is ugye találtak egy olyan orosz hajót, amelyik éppen azzal kísérletezett, hogy az északi vezetékeket elvágja a tenger alatt. Tehát Oroszország valóban egy veszélyforrás, és nincs meg rá igazán a megoldás, mert hát mi a megoldás? Tehát ugye azt mindenki el akarja kerülni, hogy ez odáig eszkalálódjon, nyílt háborúvá váljon.
0: Fogy az időnk, de egy kérdésre mindenféleképpen ki akartam térni, ami talán nem a legfontosabb, mert ugye beszéltek azért klímáról, mesterséges intelligenciáról is. Ezek sokkal fontosabb. És a gyermekvédelemnek van egy ága, amelyet mindenféleképpen fel akartam hozni, nevezetesen az Európai Unió, illetve a bizottság tervei szerint törvényben szeretnék azt rendezni, azt a kérdést, hogy a 13 év alatti gyerekeknek megtiltanák a közösségi média használatát. És miképpen képzeljük ezt? Hogy zajlik egy ilyen? Hogy lehet egy 13 éves gyerek, vagy 12 és fél éves gyereknek tiltani, de a 13 és fél évesnek már engedélyni?
1: Hát nekik is csak 13 és 15 év között is az a terv, hogy csak szülői felügyelet, tehát most ezt sem tudom, hogy lehet betartatni.
0: Hogy lehet ezt betartani? Hát maximum megkérdezem, elmúltál 13 éves? Ha valaki azt nyomja, hogy igen, akkor engedi?
1: Hát ez most is így van egyébként, csak ugye senki nem ellenőrzi. Tehát a nem 13, hanem 14. Hát
0: teljesen felesleges a szabály.
1: Igen, például a Facebookra 14 évet nem lehet följelentkezni, de hát önbevalláson van alapul. Megkérdezik, hogy mikor született.
0: Mi értelme van ennek a törvénynek, szabályozás?
1: Hát ezek olyan értelemben lehet valami értelme, hogy Ausztráliában kezdődött ez a folyamat, de most már egyes európai országok is próbálkoznak ezzel, hogy ha ezt kiterjesztik szigorúan az iskolákra,
0: tehát az érthető, hiszen ki tudják kapcsolni
1: ott
0: az iskolai.
1: Így van.
0: Igen. Na de az, hogy
1: otthon mit csinál,
0: otthoni 12 és fél éves Helmut, hogy felmegy az Instagramra vagy sem, ezt hogy tudja befolyásolni az Európai Unió?
1: Ezt hát egyrészt ugye kényszeríteni tudja a szolgáltatókat, hogy szigorúbban ellenőrizzék a bekapcsolódásokat, tehát hogy például mondjuk személyigazolványa, bár mondjuk 13 évesnek személyigazolványa sincs.
0: Anyuka telefonjáról.
1: Igen. Anyuka telefonjáról be lehet. Igen, tehát ez teljesen nem lehet megcsinálni. Ez inkább arra jó, hogy a szülőket ráébresz, hogy erre figyeljenek oda. Tehát ez egyrészt ugye az iskoláknak szól, ott, mert a legtöbb országban ott semmit nem korlátoznak, de ugyanannyira szól a szülőknek, hogy erre figyeljenek jobban oda, mert ez egy kockázat. Ugye a PISA eredmények romlásában is, mert majdnem minden nem csak nálunk romlottak, Németországban is egy nagy tragédia van, és vagy tehát egy nagy vita van erről, azt mondják, hogy nem kis részben ez az oka, hogy a gyerekek nagyon ráálltak a Facebook, nem is a Facebook, Instagram, TikTok és ezekre.
0: Fogunk még erről beszélgetni. Szent Iványi István, köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia.
1: Évtizedek óta megoldandó problémaként kezeli az állam a magyarországi bérlakás helyzetet, a bérlakás programok jönnek-mennek, de igazi megoldás nincsen. Erről fogok beszélgetni most Petz Rajmunddal, a GKI vezető kutatójával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Indul egy vekerle program most, ha minden igaz, a kormány a bérlakásépítést felpörgetni. És akkor minden meg van oldva? Lesz ebből valami? Mert az elmúlt évek azt mutatták, hogy ígéretek voltak, de a bérlakás program valahogy mindig elhalt.
2: Hát igazából ott annak kell indulni szerintem ennek a kérdésnek a vizsgálatánál, hogy Magyarországon volt egy 800 ezeres bérlakás állomány 1990-ben, és ez mai napra 108 ezeresre olvadt. Ugye emellett kinőtt egy magánbérlakás szektor, amit nem tudunk pontosan, hogy milyen nagy.
1: De ez nem csak az Airbnb, hanem a hosszú távú kiadás.
2: A hosszú távú kiadás is, amikor diákoknak, vidékről fölköltözőknek adnak ki lakásokat. Ezt nem tudjuk pontosan, hogy mekkora ennek a piacnak a mérete, de az látszik, hogy növekszik. Tehát az igény, az megvan rá. Vannak olyan lakossági csoportok, akik egyszerűen nem férnek bele az örök lakás megszerzésének a kritériumaiba, vagy nem hitelképesek, vagy válás után vannak, vagyon megosztás elhúzódik.
1: Pedig nagyon érdekes, amit mond, mert ugye Magyarország ilyen szempontból kirívó. Nálunk a lakás tulajdon az abszolút dominál, miközben a Németország-Ausztria 50%-os tulajdoni arány van a lakásoknál, a többiben többit bérlik. Ez szociokulturális, gazdasági okai vannak ennek, hogy a magyar azt mondja, hogy az egyetlen kis túlzása az egyetlen vagyontárgyam a lakásom?
2: Ez térségi jelenség. Tehát Magyarország mellett Románia, vagy Horvátország, vagy Szlovákia még magasabb arányjal bír, tehát még többen laknak a saját lakásukba. Tulajdonképpen az egyetlen kivétel Csehország, ahol körülbelül a 75%.
1: Nem gazdag országokat említette?
2: Így van. Hát ugye a másik ellenpont az Németország, a lakosság 55%-a bérlakásban él.
1: Az, hogy a gazdag országban nincs annyi tulajdon, a szegény országban meg van. Ez egy érdekes.
2: Hát tulajdonképpen ennek a hátterében ugyanazok a folyamatok vannak, mint Magyarországon. Tehát ugye a bérlakás, szociális bérlakás állományt az gyakorlatilag privatizálták. És biztos van egy ilyen szociokulturális része a dolognak, hogy Németországban nagyobb a közbizalom, nagyobb tehát az az érzet, hogy hát én bérlakásban is nyugodtan tudok élni, a szerződésem hosszú távú.
1: Nem rúgnak ki az albérletből.
2: Azt az épületet karban tartják, és így tovább. Ez Magyarországon nem teljesen így van.
1: A mobilitás mennyire játszik szerepet a bérlakásoknak a számában? Gondolok itt arra, hogy addig, amíg mondjuk Németországban egy müncheni embernek azért van bérlakása, mert hogyha Hamburgba kell mennie dolgozni, akkor minden további nélkül átköltözik oda, hiszen a felesége kapott munkát, a gyereket be tudja ott iratni óvodába, tehát át tud költözni máshova Magyarországon, hogyha Győrből kap valaki Nyíregyházára egy állásajánlatot, ott azért nem ugyanez a helyzet.
2: Hát ugye nyilván Magyarország történelmi okoknál fogva alacsonyabb mobilitással rendelkezik, ugye az országnak a mérete is kisebb, és a jellemző mobilitási irány az Budapest felé, vagy az agglomeráció felé, vagy a fejlődött nagyvárosok irányába történik.
1: A bérlakás program ezt tükrözi? Tehát cél az, hogy a bérlakások túlnyomó többsége ebben a régióban legyen?
2: Hát én azt gondolom tükrözi, tehát ott érdemes bérlakást építeni, ahol van erre kereslet. És nyilván ez a nagyvárosi részek, nem annyira a kis települések, ott éppen az elvándorlás és az üres lakásoknak a tömkelege jellemző.
1: Olvastam egy adatot, ami számomra megdöbbentő és érthetetlen volt. Budapesten 180 ezer olyan lakás van, amely nem lakott. És ez nem azt jelenti, hogy bérbe van adva, csak nincs bérlő, hanem nyilván egy része lelakott, de használaton kívül van. Ezek nem lennének borzasztó nagy bázisai annak, hogy például a lakhatási kérdést megoldják? Önkormányzatok bevonásával, a tulajdonosnak a segítésével arra, hogy ezt értékesítse, bérbe adja, stb. Mert az, hogy 180 ezer lakás áll teljesen üresen és kihasználatlanul egy 2 milliós városba, az luxusnak tűnik.
2: Hát ez így van. Mondjuk ezeknek a lakásoknak egy részét turisztikailag hasznosítják, egy része pedig, ahogy ön is említette, bérlakásként hasznosul, csak nem legálisan, tehát nem adóznak utána. De tény, hogy van egy jelentős lakástömeg, és én azt gondolom, hogy a bérlakás szektor fejlesztéséhez ennek a mobilizálására szükség lesz. Tehát vannak erre ilyen kezdeményezések, mint a fővárosi lakásügynökség, vagy vannak magáncégek is, akik foglalkoznak ezzel, de ezek nagyon pici jelenleg a forgalmuk, nagyon kevés lakást tudtak bérlakásként hasznosítani. Én azt gondolom, hogy itt is a közbizalom szintje az, ami meghatározó, tehát amíg a tulajdonosokat nem sikerül arról meggyőzni, hogy hosszabb távra adják át a lakásukat.
1: Ezt mivel lehet elérni? Ezt a bizalmat mivel lehet táplálni? Hogy lehet azt elérni, hogy amit ön mond, az meg is valósuljon, hogy az emberek bízzanak abban, hogy igen, hosszabb távon tudok majd bérelni lakást. A közbizalom, hogy lehet ezt növelni? Ki tudja növelni, és miként?
2: Hát ez egy nagyon összetett folyamat, azt gondolom. Tehát a nyilván kormányzati felelősség is van ebben, tehát hogy ne rángassák a lakáspiacot, ne változzanak folyton folyvást a szabályok. Mondjuk az elmúlt 10 évben az új lakásokat terhelő áfának a kulcsa az 5-ször változott, tehát ez szerintem nonsens a lakáspiac szempontjából. Ugyanezt kellene a bérlakásoknál is, tehát egyértelmű, világos szabályok hosszan, tehát egy hosszú távú lakás koncepció részeként, és úgy lehet szerintem a bizalmat növelni, hogy hát ezek a projektek sikeresek legyenek, amik elindultak, és másrészt pedig azt, hogy egy olyan jogi környezetet hozni létre, ahol tényleg úgy érzi a potenciális befektető, vagy hát a lakástulajdonos, hogy ő is jól jár azzal, hogy 5-10-15 évre lemond a lakásának használatáról, és egy fix tervezhető bevételt kap.
1: Igen, érte. Most beszélünk a már meglévő bérlakásokról, vagy bérelhető lakásokról, de itt ugye a bérlakás építési program is tervben van. Vannak óriási tervek, magas, nagy számok, hogy majd ennyi meg annyi bérlakás fog épülni, de hát pont e heti hír volt, KSH adat, hogy a magyar építőipar, hát finoman szólva is köhög. Vagy lehet, hogy már influenzás is. Zuhannak a számok, az építőipar lakásépítéstől kezdve egyéb építések csökkennek. Hogy lesz ebből akkor felpörgés bérlakás fronton?
2: Hát tulajdonképpen a lakásépítés az növekedett az első fél évben, és az otthonstart és az hozzá kapcsolódó intézkedések óta van egy élénkülés az új lakáspiacon.
1: Az átadott lakások száma növekedett?
2: Az átadott lakások száma is növekedett, csak hát nagyon-nagyon alacsonyról. Tehát ugye a 2020 2005-ben 8 éves mélyponton volt a lakásépítés.
1: Szóval lesz ez jobb is?
2: Hát szerintem lesz ez jobb is. Másrésztről meg a bérlakás program ebben is pont segíthetne az építőiparnak, hogy több megrendelése legyen, és ebből a mostani bizonytalan helyzetből megpróbáljon elindulni fölfelé. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó időben, jó kezdeményezés, de nyilván nem lehet ettől elvárni, hogy egyik napról másikra alapvetően megváltozzon a helyzet, sem az építőipar számára, sem a potenciális bérlők számára.
1: Ehhez viszont mindenféleképpen állami támogatás kell. Petsz Rajmund, köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Pécsen folytatódik a miniszterelnök országjárása. Még lehet jelentkezni az idei TESZED akcióban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Pécsen folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött, és a tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Még soha nem volt ilyen mélyen, és nem teljesített ilyen rosszul a magyar egészségügy, mondta az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Tóth Árpád a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán arról beszélt, a szervezet célja, hogy megállítsa a hanyatlást, stabilizálja, majd európai fejlődési pályára állítsa az egészségügyet. A júliusban kinevezett főigazgató a legfontosabb lépések között említette a decentralizációt és az adminisztráció csökkentését. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az igazgatóság elnöke, Tóth Marosi Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Jövők eddig lehet jelentkezni az idei TESZED akcióra, október 12-e és 18-a között. Ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmelékeket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el, azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági övé és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. A változóan felhős napos idő várható a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik, a legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul. Késő este 14-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza tér előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát. A 11. kerületben a Szüret utcában a Ménesi útnál útszűkület nehezíti a haladást csatornajavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát a Mester utca és a Vaskapu utca között, mert tart a felújítás. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: egészségügyi perceink következnek.
1: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
0: Itt van velünk Szegő Péter orvos, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Jó reggelt kívánok! Egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amelyet bizonyos fokú szemérmesség kísér mindig,
2: igen,
0: ugye?
2: Igen.
0: És ez pedig az inkontinencia.
2: Hát igen, tehát azért ez érthető.
0: Hogy lehet erről beszélgetni, mert kell beszélgetni?
2: Hát alapvetően úgy lehet róla beszélgetni szerintem, hogy az ember ad valami megoldási javaslatot annak, aki ebből az egészbe szenved, tekintve, hogy...
0: Ez négy betegségnek számít?
2: Hát a helyzet az, hogy a jéghegy csúcsát látjuk általában. De valóban ez egy olyan probléma, aminek egyébként elég széles palettán mozog a tünettana, a súlyossági fokozatai, és hát nem mindenki fordul bele orvoshoz, nem mindenki kerül bele a látókörünkbe, a statisztikákba, így aztán igazándiból nem tudjuk azt, hogy milyen mély a nyúlürege, azt tudjuk, hogy akiknek mondjuk katéter kell, akiknek betétet kell fölírni, azok hányan vannak. De hogy valójában ez hány embert érint, és hány embernek az életét nyomorítja meg kicsit, vagy jobban, azt igazándiból nem tudjuk teljes mértékig.
0: Beszélgettem egyszer egy olyas valakivel, aki inkontinenciában szenvedett, és azt mondta, hogy az a legkellemetlenebb neki, amikor a vásárolja a betétet, aha, és azok a sajnáló tekintetek, aki hát őt nézik a fizetést.
2: Én azt gondolom egyébként, hogy ennek az egésznek, ha végig gondolja az ember, hogy mi mindennel jár együtt, igazándiból nem nagyon van olyan része, ami miatt a benne lévőket ne lehetne sajnálni. Tehát itt akár a bezárkózás részét, hogyha nézzük, mert azért azok az emberek, akiknek ilyen betegségük van.
0: Tisztázzuk, ez időseket érint túlnyomó többségében, vagy középkortól fölfelé?
2: Igen, középkornál idősebbeket, és általában a stressz típus az az, ami dívik. Ugye a stressz az alapvetően itt nem idegességet jelent, hanem terhelést jelent. Tehát, hogyha az ember a kismedencére egy kicsit nagyobb terhelést rak, akkor hólyannak az áróizma nem képes ennek ellen tartani, és hát onnantól kezdve a tartalma az elkezd ürülni. Ez általában azokat érinti, akikben két X kromoszóma van, tehát elsősorban a hölgyek érintettek ebbe az egészbe. Férfiak akkor tudnak érintettek lenni, hogyha mondjuk a prosztatájukkal valami történt. Jellegzetesen prosztata műtétet követően szokott ilyesmi előfordulni. Illetve hát általában, ha az ember elképzeli, hogy néz ki egy ilyen beteg, kinél várhatja azt, hogy ilyesmi lesz, akkor általában azok a nők, akik kicsit el vannak hízva, a kismedencéjükben vagy műtétesen már többször jártak, vagy többször volt nehéz szülésük, esetleg valahogy vele születetten gyengébbek a kötőszöveteik, ott lehet várni arra, hogy elcsöppenés lesz.
0: A betéten kívül ennek milyen kezelési módja, illetve ez nem is kezelés igazából, az csak egy eszköz ahhoz, hogy kezeljék ezt a problémát, de a megoldás?
2: Hát alapvetően az van, hogy rendkívül sok olyan betegségünk van, ahol alapvetően a kezelésre helyezzük a hangsúlyt, és van néhány olyan helyzet, amikor valóban végleges megoldást tudunk nyújtani. Most ez is egy ilyen probléma, tekintve, hogy a súlyossági fokozata és a hátterében lévő anatómiai eltérések azok nagyon széles skálán tudnak mozogni, ezért nem lehet azt mondani, hogy mindenkinél ezt a dolgot végérvényesen meg lehet.
0: De például lézerrel lehet ezt kezelni.
2: Igen,
0: lehet,
2: van ilyen beavatkozás, így van.
0: Ez hogy zajlik, és mit eredményez?
2: Alapvetően ugye a női kismedencének az anatómiáját használjuk ki. Ez hüvelyen keresztül történik.
0: Ez fájdalmas beavatkozás?
2: Alapvetően nem. Tehát azért a hüvelynek a nyílástól távolabb eső kétharmadánál ott már érzőideg végződések annyira nincsenek, tehát maga az a terület, amit ilyenkor a lézerrel kezelni kell, az igazán dugó már valamennyire érzéketlen. Tehát ott nem igazán érez az ember már fájdalmat. Az eljárásnak a lényege igazándiból az, hogy nagyjából azt el lehet képzelni, hogy a húgyhólyag és a hüvely azért hát szoros szomszédságban vannak egymással, maradjunk ennyiben. És hogyha a hüvely falnak és a környezetének a tónusát, a tartóképességét tudom változtatni, akkor ez pozitívan befolyásol a húgyhólyagnak a státuszát, a helyzetét is. És a lézerre tulajdonképpen ilyenkor azt érjük el, hogy a hüvelyfal és a kicsit a környezete is valamekkora hegesedésen menjen keresztül, és emiatt az egésznek a tartó képessége az jobb lesz, és a húgyhólyagnak...
0: Tehát nő a vizelettartási képessége az
2: embernek? A húgyhólyag és a hólyagnyaknak a helyzete lesz más, És ennek a kettőnek, ez a kettő által bezárt szög az elég jelentősen befolyásolja azt, hogy a hólyagnyak mennyire tudja bezárni a vizeletnek az útját. És hogyha ebben tudunk egy normálishoz közeli állapotot létrehozni, akkor ez a funkció az javítható. Nyilván nem spórolható meg egyébként mellé az, hogy az ember a gátizomzatát, a kismedence fenék izomzatát azt erősíteni próbálja. Erre vagy föl lehet használni tornagyakorlatokat, vagy ezt meg lehet csinálni passzívan is, ugye az ember ezek után fogja beleül egy olyan székbe, amivel hát mágnesek vannak, és a mágneses tér változásának a segítségével tudjuk összehúzni a gátizomzatot.
0: Egy mágneses székbe kell beleülni?
2: Igen. Ez egy passzív gátizom torna tulajdonképpen, és tekintve, hogy ezzel a kettővel lehet javítani az áruizomzatnak a működését, az elcsöppenő mennyiség vagy megszűnik, vagy nagyon le tud csökkenni. Nyilván nem azoknál, akik 15 éven keresztül vártak, és már olyan viszonyok vannak a kismedencében, hogy igazából nagy beavatkozás nélkül már úgymond nem lehet rendet rakni, de enyhébb esetekben ez még működik.
0: Szegő Péter Orvos, köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt volt.
1: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Két színművész a vendégem, Szabó Emília és Zöld Csaba. Szervusztok, örülök, hogy itt vagy.
1: Szervusz, itt köszönjük vagytok. A meghívást.
0: És az apropója az a látogatásotoknak, hogy lesz egy premier. Jövő héten? Jól mondom?
2: Bizony. Szeptember 26-án.
0: Szeptember 26-án, ami hát egy rejtő mű darab, egy musical, zenés darab.
1: Zenés
0: vígjáték, igen. Sok zenével, ami mikor én láttam, ugye mondjuk a címét Honolulu Star, avagy Jó éjszakát Fülig Jimmy, és egyből az jutott eszembe, hogy aki szereti rejtőt, és olvasott sok rejtőt, az azért imádja, például én, mert olyan nyelvezete, olyan hangulata van, amit az ember fogja a könyvet, és közben hangosan kacarászik. Színpadon én még nem láttam rejtőt. Ez ugyanúgy működik? Most már túl vagytok a próba folyamatnak a nagy részén. Ugyanúgy tudtok jókat nevetgélni?
2: Hát rengeteget.
1: Mi nagyon sokat nevetünk. Egyébként, hogyha jól emlékszem, pontosan 20 évvel ezelőtt Tasnádi István, aki a szerzője ennek, illetve az összeállítója ennek az előadásnak is darabnak, írt egy Vanekur Afrikában című szintén rejtőkből összeállított darabot, akkor meg a Drága Tompos Kátyával mi voltunk a szerelmes pár, a Revicki, Galambos Erzsi, Újréti Laci, tehát egy eléggé illusztris társaságban, és annak például nagy sikere volt, és ezt is Tasnádi írta úgy, hogy predesztinálva van arra, hogy nagy siker legyen, de tényleg valóban nagyon szórakoztató, nagyon jók a zenék, amit Monori András írt hozzá, benne vannak azok az archetípusok, amiket szeretünk rejtőben, és a dialógokban, és a jelenetekben.
2: Lényegében az István összegyűjtötte a rejtőnek ezt azokat az alakjait.
0: Összegyűrte
2: ezeket a sziporkázó egyéniségeket.
1: Illetve saját szövegei is van.
2: Természetesen 5-6 műből, és lényegében ők találkoznak a Honolulu Sztáron, tehát hogy ez már egy olyan lehetőséget nyújt.
0: Te kettő szerepben vagy, ugye, a darabban?
2: Igen, én a Molly és Dolly szerepét kaphattam meg, ez egy ikerpár, egy testvérpárt alakítok benne, és hát csodálatos, mert lényegében egy mondatban sűrítés, instruálja is a színészeit az István. Természetesen a darab rendezője Lengyel Ferenc, de Tasnádi István a sziporkázása azért nagyon megjelenik ebben a műben. Nem a testvérem, hanem a húgom, én vagyok idősebb 2 perccel. Tehát ebben már benne van az instrukció is, hogy ez a két szerep.
0: Ott két különböző figura, ugye? Tehát egyik egy kedves, a másik pedig egy ilyen keményebb.
2: Szerep, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ránk lett lényegében írva a társulatunkra, úgyhogy mindenki nagyon kényelmesen, nagyon bátran és nagyon sziporkázóan tud ebben részt venni. Hát azért a Ferinek nagyon oda kell figyelni, hogy helyesen nyírbáljon bennünket, hogy azért ne legyen túlzó, hogy ez egy ízlésesen, azzal a komédiával, azzal a nyelvi humorral, amivel rejtő rendelkezik, ezt úgy tudjuk színre vinni. Csodálatos jellemkomikumok, helyzetkomikumok váltják egymást, és lényegében olyan, mint egy patchwork, mert hát Rejtő is úgy írta ezeket a regényeket, hogy különböző
1: megjelenés. Egy kávéért, egy humor.
2: És hogy úgy van összefésülve ez, mint egy film. Tehát azt kell gondolni, hogy hát egymás után jön.
0: Tasnádi István az Arany élettel bizonyította azt, hogy ő filmben sem utolsó.
2: Tehát... És csodálatos, hogy Gyula Júliának a koreográfiája, el kell, hogy mondjam, ahogy ezt a show elemekkel végig koreográfálja az egész előadást, Monori Andrisnak fantasztikus zenéi vannak. Tehát lényegében azt kell, hogy mondjam, hogy lubickolunk az egészben.
0: Csaba, te leszel a Piszkos Fred.
1: Igen.
0: Ne sértődj meg, nekem az jutott, olvasmányélvényekből az jutott eszembe, hogy a Piszkos Fred egy ilyen elhanyagult, büdös, rossz arcú ember.
1: Nézd rá!
0: Pont ezért mondtam, hogy nehogy magadra vedd.
1: Nehogy is.
0: Ezt hogy oldod meg a színpadon?
1: Képzeld el, hogy nagyon érdekes, és nagyon hálás vagyok Ferinek, a rendezőnek, Lengyel Ferinek, hogy egy nagyon jó tipp volt a részéről, hogy találjuk meg a hangját ennek az embernek. Hogy először találjuk meg a hangját. És utána jönni fog minden.
0: Már hogy más legyen, mint a regényben?
1: Nem, hanem az akusztikai értelemben a hangját, hogy találjuk meg. Ami egy külsőségnek gondolná az ember, de rengeteget segít a szerep megformálásában. Igen. És nagyon érdekes, ezt nem szabad elfelejteni, hogy Korcsmáros Pál neve nagyon sokszor fölmerül a próba folyamat alatt. Tehát gyakorlatilag azt a zseniálisan, ugye most már a fejünkben rejtőkedvelők fejében Rejtő és Korcsmáros az így összenő, és amikor elképzeljük azokat a figurákat, akkor a képregény figurái sejlenek fel előttünk. És pontosan az előadásnak a karakterét is ez fogja meghatározni, hogy nagyon sokat gondoljunk azokra az elrajzolt dolgokra, de közben meg mindenki találja meg az igazságát benne, különben egy öncélű ripacskodás. Hogyha megvannak ezek a külsőségek, ezek a nagyon elrajzolt külsőségek, de mindenkinek a célja az A-ból B-be való jutás a lényeg, akkor igaz lesz és szórakoztató, és mi ezen
2: vagyunk. Igen, tehát nem feltétlenül naturális eszközökkel dolgozunk, és ez nagyon-nagyon nagy élmény egyébként színész életében, hogy lehet egy kicsikét elrajzoltabban jelen lenni, úgyhogy ez egy óriási öröm nekünk ez a játék, és azt kell, hogy mondjam, hogy én szeretem nézni általában a próbákat, de hogy egyszerűen magával ragad, és az ember mindig ott ül, és hallgatjuk, és megunhatatlan.
0: És jól tudom, hogy az egész színpad egy hajó. Igen. Tehát egy hajón játszódik az egész, és nincs megállás, állandóan mozgásban van, zenével, tehát egy
2: pergős. Ez egy show, igazából egy rejtő show.
1: És maguk a jelenetek is nagyon dinamikusak, nagyon pörgősek, ami ugyanúgy jellemző a Julinak a koreográfiára. Itt meg kell jegyeznünk, hogy van egy nagyszerű tánckarunk, Horváth Ádám a koreográfus asszisztens, és ő a tánckar vezetője is, és ők nem csak táncosok, akik bejönnek és egyébként zseniálisan táncolnak, hanem szerves részei a jelenetnek, tehát ott vannak teljes lényükkel, és ott is figurák vannak, tehát az egész egy ilyen nagyon egy kohézió, egy nagyon-nagyon az fogalmazódott meg bennem ma reggel, hogy jöttem, hogy igényes mulattatás.
2: Igen.
0: Szeptember 26.
1: 27, 28.
0: 26 a premier.
2: 26 a premier, és október 15-én és 29-én is fogjuk játszani, úgyhogy ha esetleg valaki lemaradt volna.
1: Fogynak a jegyek, nagyon-nagyon fogynak a jegyek.
2: Úgyhogy nagyon
0: szeptember 26. Premier, József Attila Színház, nézzenek Rejtőt. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük
1: a meghívást.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Az orosz-ukrán háború golyózáporától mindössze 25 kilométerre nyitja új-kelet-ukrajnai irodáját az Ökumenikus Segélyszervezet. Itt van velünk Dékány Bence, a szervezet nemzetközi ügyekért felelős igazgatója. Mit csinálnak 25 kilométerre a halálkapujától? És miért egy magyar szervezet?
1: Nagyon-nagyon jó a leírás. Valóban mindössze 25 kilométerre vagyunk a frontvonaltól, ahol napi szintű az összecsapás a két haderő között. Harkív, ahol az irodánkat megnyitjuk, a legnagyobb felvevőpontja az országban a frontvonaltól menekülő civileknek.
0: Ezek oroszok vagy ukránok?
1: Ukránok. Azok az ukránok, akiknek a házát golyó találja el, drónok csapódnak be, és már egyszerűen nem bírják tovább. Ugye 4,5 éve zajlik már ez a pusztító háború. Nagyon sokan igyekeztek, ameddig csak lehet otthonaikban maradni. Még kijavították az apró hibákat, de talán most jött el az a pont, hogy már nem bírják tovább. Ezért újabb és újabb hullámokat látunk. Belső menekülteknek nevezzük ezeket a személyeket, és Harkív az első olyan város, ahol megfelelő támogatást kapnak.
0: Mi a konkrétum ebben? Tehát bemennek önökhöz az irodába, és miben tudnak segíteni?
1: Nem az irodánkba jönnek be. Az irodánk egy koordinációs, projektekért felelős iroda, viszont a városon belül tranzit centerek vannak, ahol fogadják ezeket a személyeket. Ezekben a tranzit centerekben nagyon sok segélyszervezet közösen koordinálva nyújtja a segítséget. Van, amelyik élelmiszert biztosít, van, aki szemüvegeket ad az időseknek, van, aki a lakhatásért felel. Ehhez a munkához szeretnénk mi hozzájárulni, ezt másképpen nem lehet, csak ha ott vagyunk a helyszínen.
0: Gondolom ebben van egyébként szaksegítség is olyan értelemben, hogy orvosi, pszichológusi, pedagógusi csoportok is segítenek ebben, de önök csak koordinálják, vagy pedig visznek is ki embereket, akik ott kint Harkivban mondjuk segítenek a menekülteknek?
1: Én kiemelném egyébként az információ szerepét, tehát a koordináció itt nem csak arról szól, hogy mi más szervezeteket irányítunk, hanem sokkal inkább arról, hogy mi magunk is folyamatosan információt, napra kész információt gyűjtünk. Arról van szó, hogy az igények, a szükségletek napi szinten változnak, akkor tudunk hatékonyan és gyorsan segíteni, hogyha ennek az információnak a birtokában vagyunk. Az irodában egyébként két helyi ukrán kollégánk fog az első időszakban dolgozni, két fókuszterület szeretnénk fókuszálni itt az első időszakban. Az egyik a helyi civil szervezeteknek a megerősítése. Ők azok, akik legközelebb állnak az odaérkező menekültekhez. Az ő munkájukat szeretnénk jobbá tenni, az ő kapacitásaikat szeretnénk fejleszteni. Ehhez kívánunk hozzájárulni. A másik pedig a közelgő, nagyon hideg, akár mínusz 20 fokos tél, ami nagyon komoly nehézséget fog okozni az odaérkező, egyébként is nehéz helyzetben lévő belső menekülteknek.
0: Hogy tud egy magyar ökumenikus szervezet Harkivban segíteni ukrán civil szervezetnek az ukránok ellátásában? Mi az, amit önök tudnak, és ők nem?
1: 35 éves a szervezetünk, és már a kezdetektől fogva több mint közel 30 éve Ukrajnában is regisztrációval rendelkezünk. A kezdetekben Beregszászi irányítással elsősorban a határon túl kárpátaljai magyar kisebbségnek nyújtottunk támogatást, aztán a későbbiekben, elsősorban 2014-ben a krími válságot követően egész országra kiterjedő segítségnyújtási projektet, programot indítottunk. Több mint 500 000 embert értünk el már a háborút megelőzően. Az elmúlt 4,5 évben pedig több mint 50 millió dollár értékű projektet hajtottunk végre, ez nagyjából 20 milliárd forint, és több mint 1 millió embernek tudtunk segíteni ebben a 4,5 évben. Hatalmas tapasztalat gyűlt össze a segélyszervezetnél, nem csak Ukrajnában, hanem a többi nemzetközi területen is, ahol rászorulókon segítettünk. Ez a tapasztalat, ez egyedi. Ezzel a tapasztalattal hatékonyan és pontosan tudunk segíteni a rászorulókon.
0: Térünk még egy picit vissza Harkivba és a most induló projektjükre. Itt említette a menekülteket. Milyen létszámról beszélünk itt? Van egy mi alapján tudják, mert nem tudni, hogy milyen támadás jön? Tehát hogy tudnak számolni azzal, hogy ide most 10 000 ember jön, vagy 100 000 ember jön? Vagy mennyi jön?
1: Természetesen valamilyen szinten a biztonságpolitikai kontextus is követnünk kell. Tehát figyeljük azt, hogy hogyan mozog a határ, milyen várható hullámot fog ez elindítani. De az érkezés az gyakorlatilag folyamatos.
0: Százak hány emberről beszélünk?
1: Harkivi számot tudok mondani, ott a népességen belül több százezer emberről beszélünk, aki a határmenti területről menekült el. Egy másfél milliós városon belül közel 600 ezer ember az, aki nem Harkivi.
0: Ez nagyon magas szám.
1: Így van, így van.
0: És ebből mennyi az, aki önökhöz fordul? Vagy a segélyszervezetekhez fordul? Mennyi az a menekült, akinek tulajdonképpen nincsen alternatívája, hogy beljebb megyek az országba a rokonokhoz, hanem ott áll nincstelenül, fázva, éhesen, és azt mondja, hogy akkor ökumenikusok segítsetek.
1: Nem feltétlenül az ökumenikus segélyszervezet az ő elsődleges céljuk, hanem ahogy említettem, ezek a tranzit központok, ahol több szervezet közösen nyújt segítséget. Magának a menekültnek mindegy egyébként, hogy most az ökumenikus segélyszervezet vagy egy dán szervezet nyújtja
0: csak
1: a segítséget.
0: Azért mondtam a példát, mondtam, hogy önökhoz oda mennek, tehát hogy mennyien vannak, akik megkeresik a segélyszervezeteknek a csoportjait és koordinátorait.
1: Nagyon sokan vannak, akik már egy nyugati településen élő rokonhoz meg tudják oldani az elutazást, és ott menedéket lelnek. De vannak, és ezek általában a leginkább rászoruló réteg, kiemelném itt az időseket, vagy a gyermekeket, akiknek viszont tényleg nagyon szükséges az, hogy már a frontvonalhoz közel, az első ponttól kezdve segítséget tudjunk nyújtani. Itt is több százezres népességről beszélünk.
0: Itt több százezrekről beszélünk, meg nyilván a sok és főként idős ember, aki segítségre szorul, ennek a logisztikáját szintén önök intézik? Tehát például a buszokat, a szállítást, ezt önök intézik? Vannak buszaik?
1: Nincsenek buszaink, és ez nem egy egyszerre történő százezres tömegről van szó, hanem
0: gondolom,
1: az elmúlt 4,5 évben zajlott ez a folyamatos mozgás az országon belül. Aki tehette, az már esetleg a nyugatibb tartományokban van, közel 6 millió ember az, aki már
0: a mozgásukban tudják segíteni őket.
1: Most jelenleg nem, de a korábbiakban volt menekítésre vonatkozó projektünk és tevékenységünk, igen.
0: Például az élelmiszert, hogyha oda jönnek, hogy éheznek, akkor mi a menete ennek a történetnek, hogy gondolom azon a vidéken azért nem állnak úgy éppen anyagilag, hogy persze gyere el hozzánk vacsorázni, vagy befogadjuk, honnan szereznek élelmet, honnan szereznek fűtött helységet, ahol ezek az emberek, akiknek nem messze onnan szétlőtték az otthonát, álomra tudja hajtani a fejét, és mondjuk nem hal éhen.
1: Amit én láttam Harkivban, az ellátási láncok egyébként üzemelnek. Tehát ha az ember besétál egy boltba, akkor az alapvető élelmiszerek azok ott is elérhetőek. Inkább arról van szó, hogy kimerültek már az ő tartalékaik, éppen ezért mi ott helyben beszerezve tudunk élelmiszercsomagot osztani. Nagyon fontos a higiéniai készleteknek a pótlása, a higiéniai csomagoknak az osztása, és természetesen a helyi kormányzattal együttműködve tudjuk őket referálni olyan irányba, hogy a kormányzat által biztosított szálláshelyeken menedéket találjanak.
0: Azt hiszem, hogy indokolt úgy elköszönni öntől, hogy nagyon sok sikert kívánok önöknek, mert amit önök tesznek, az nagyon fontos dolog. Sok sikert, és köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves nézőink, önöknek köszönjük szépen a figyelmet. Holnap reggel, 6:30-kor itt várom önöket. Viszontlátásra.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
5: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Keresse az új Carglass szervizt Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Rendezik a tanárok bérét az állami egyetemeken. Magyar kutatőnök kapták idén az UNESCO és a L'Oréal közös ösztöndíját. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, hogy a fizetéseket hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Elmondta azt is, hogy az egyetemi vagyonkezelő alapítványok jövő nyár végéig szűnnek meg, addig is átvilágítják a gazdálkodásukat és tevékenységüket. Az Erasmus kapcsán tájékoztatott, hogy már csak adminisztrációs lépések vannak hátra az őszi újraindulásig, de tavasszal fog ismét igazán felfutni az ösztöndíjrendszer. A Lexeuról azt mondta, a jövőről tárgyalásban vannak az egyetemmel. A cél, hogy az intézmény ismét teljes jogúan jelen legyen a hazai felsőoktatásban. A főként a közoktatásban tevékenykedő MCC átalakulása után is meg szeretnék tartani a tehetséggondozást, tette hozzá Kacz Sándor. Három magyar kutató kapta idén a L'Oréal és az UNESCO a nőkért és a tudományért ösztöndíját. Bai Zsófia anyagtudóst a hatékonyabb mikrocsipek fejlesztéséért, Bálint Erika vegyészmérnököt a fenntarthatóbb gyógyszergyártásért, Menyhártot Élia bioinformatikust pedig a személyre szabott rákterápiákat segítő kutatásaiért ismerték el. A program 24 éve alatt eddig 66 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban. Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió helyzetéről szóló tegnapi évértékelő beszédében. A társult tagsággal az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni az észak-amerikai országgal fennálló kapcsolatait. Mark Carney, kanadai miniszterelnök, ma mond beszédet Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az Európai Parlament még hétfőn bejelentette, irodát nyitott a vámban a kapcsolatok erősítése céljából. Az amerikai elnök vámok kivetésével, illetve egyes területeken a kereskedelem leállításával fenyegette meg az Európai Uniót, ha az EU szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Bezárják a washingtoni Kennedy Centert, miután egy szövetségi bíró ismét megakadályozta, hogy Donald Trump amerikai elnök neve visszakerüljön az épületre. Az intézményigazgató tanácsa biztonsági okokkal és a szükséges felújítással indokolta a döntést. Donald Trump közölte, hogy a munkálatok csak akkor kezdődhetnek meg, ha engedélyezik nevének feltüntetését az épületen. A bíróság szerint ehhez a kongresszus jóváhagyása szükséges. Délelőtt többnyire napos, de északnyugaton már borongós idő lesz, később egyre több felé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar. Keleten több napsütés valószínű. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
11: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Kultúrát hallják és látják, hogyha a YouTube-on követnek bennünket, remélem így tesznek. Lőrinci György a vendégünk itt a mai műsorban, én pedig Rónai Egon vagyok. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
12: Én is köszöntelek téged is, meg a YouTube nézőket, vagy a hallgatókat.
11: Itt nagyon sok minden keveredik a mi beszélgetésünkben, amit érdemes majd szépen kikevernünk, hogy kitisztázódjanak a dolgok. Ugye az alaphelyzet, amitől a te neved most és a személyiséget különösen izgalmassá vált, az, hogy miközben Szentendrén egy nagyon komoly művészeti tevékenységnek vagy a középpontjában, azon közben a Madách Színház igazgatói posztjára jelentkeztél. A Madách Színházéra, amit 2004 óta az a Szirtes Tamás vezet, aki ismét pályázni fog, és annak a Madácsnak az igazgatói posztjáról elég nagy tolongás lett hirtelen, legalábbis úgy hírlik. Neked az ambíciódnak kevés Szentendre? Kell egy ilyen Madách színházszerű emblematikus hely?
12: Nem kevés. Imádom Szentendrét, és nagyon nagy dolog, hogy a városvezetés, akikkel először közöltem, hogy elindulok ezen a pályázaton, nagyon megértőek, és ha nem sikerül, amivel semmi baj nincs, akkor visszavárnak. Egyszerűen történt, én magamon is meglepődtem, történt az elmúlt hónapokban egy olyan sorozat, aminek a végén úgy döntöttem, hogy én ezt megpróbálom. Ha megengeded, akkor elmondom, hogy ez mi volt. Az első az volt, hogy amikor megjelent a pályázat, akkor szembesültem vele, hogy ez ugyanaz a pályázat, amit 5 évvel ezelőtt kiírtak feltehetően azért, hogy Szirtes Tamás ismét a Madách Színház igazgatója legyen, és akkor azt láttam, hogy ebben olyan komoly pályázati feltételek vannak a vezetői gyakorlattól, a nemzetközi musical jogok ismereteig, stb. A végzettségig, aminek nagyon kevesen felelünk meg, sokan bíztattak. A második dolog az volt, hogy én az elmúlt években rengeteg fiatallal dolgoztam Szentendrén is, és ezt már az operetben is elindítottam, illetve a régi SZF-én, illetve utána a Free SZF-én tanítottam, illetve a fővárosnak múlt évben csináltam egy független színházakat érintő pályázatnak a bírálatát, és azt láttam, hogy a fiatalok nem jutnak elég lehetőséghez. Tehát ki kéne már abból jönni, hogy ők csak független színházakba alkotnak, a tehetségesek jutnak elég lehetőséghez. Tehát ki kéne már

0: hogy rengeteg dolog történt, sok minden engem érintő, vagy a karrierem korábbi szakaszait érintő dolog történt a kultúrpolitikában, amiben úgy éreztem, hogy meg kéne, vagy meg lehetne szólalnom, de nem akartam ebbe a közbeszédbe, nagyon messze állt tőlem az, ami most a kulturális közbeszédbe zajlik, és azt gondoltam, hogy ez egy pályázat, egy jó lehetőség arra, hogy esetleg akár ilyen interjúkban egy pár dolgot elmondjak, amit most gondolok a szakmáról, meg a folyamatokról.
1: Nagyon sok mindent vetettél fel. Kezdjük azzal, amire utaltál, hogy elolvastad a pályázati felhívást, és azt láttad, hogy ez ugyanaz. Ebből neked az következik, hogy ez egy lezsírozott pályázat lehet?
0: Nem, egyáltalán nem. Hát ugye sok vád éri a minisztériumot, hogy nem mostanában, hogy nem elég gyorsak a szakma részéről. Mivel én voltam ugye Színházművészeti Bizottsági tag egy időben, jól ismerem az előadó művészeti törvényt, rengeteg mindent kell átlátni ahhoz, hogy az ember változtatni tudjon. És ott van a törvény, ami írja, hogy nekik meg kellett jelentetni a pályázatot. Egyszerűen megjelent ugyanaz a pályázat, és itt most magam ellen beszélek, de például a pályázatnak az a pontja, ami azt mondja, hogy 3 éves vezetői gyakorlat kell egy ilyen pályázat beadásához, az nagyon leszűkíti ezt a fiataloknak, vagy akár a középgenerációnak a pályázati lehetőségét.
1: Igazából nem is értem. Ezek szerint olyanok pályázhatnak csak egy színház vezetésére, akik színházvezetők.
0: Nem, elvileg ez a így... közép nem, ez nem így van, mert lehetsz regisztrált független előadó művészeti szervezetnek is a vezetője, de mondjuk a saját KFT-d az nem jó, vagy lehettél egy színházban középvezető, művészeti vezető, főrendező, produkciós igazgató, de az a baj, hogy az elmúlt években a színházvezetők ezeket, és a Madách se, zárójelben megjegyzem, ezeket a középvezetői posztokat nem osztotta ki. Tehát nem adott olyan labdát a fiatalabb generációknak, ami miatt neki ez a lehetősége meg lenne, mert azért ebben van logika, mert nem lehet egy színházat úgy átvenni vezetőként, hogy te nem láttál be a vezetői folyamatokba, nem voltál bevéve, mert azért elég sok buktát láttunk mostanában abból, hogy művészek azt gondolták, hogy ők az ő szemszögükből átlátják egy nagy intézménynek a vezetését, és utána vezetőként hát nem tudtak ennek megfelelni.
1: Mondod, hogy vérfrissítésre szorul a Madách, ugye 2004 óta vezeti Szirtes Tamás, és hát ő tulajdonképpen egy 50 éves folytonosság már a Madách Színház életében. Csak gondoljunk, a Macskák bemutatója, az is már mikor volt, és hát az már az ő nevéhez fűződött. Igazából, ha jön egy igazgatóváltás a Madásban, akkor a szirtesi életművel találja szembe magát, ha műsort akar tervezni.
0: Nagyon jó a felvetés, és ez volt az egyik ok, amit ma nem soroltam föl, amiért elindultam, mert azt gondoltam, hogy ez egy menedzseri feladat. Én felhívtam Szirtes Tamást, mikor ezt eldöntöttem, az Evita miatt nem tudtunk találkozni, de beszéltünk telefonon, és azt mondtam neki, hogy tanár úr, én elindulok a Madáchért, de az is egyértelmű, hogy ha megkapom, az első utam hozzád kell vezessen, hogy kitaláljuk, hogy ezt hogy csináljuk tovább. Ő a tőle megszokott eleganciával és szarkazmus azt mondta, hogy köszönöm a telefont, értékelem, kérlek, hogy ne mondd senkinek, hogy örültem ennek a hívásnak, mert én is indulok, de ha úgy alódik, majd beszélünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pontosan, tehát vérfrissítésre van szükség, de nem megkerülhető Szirtes Tamás. Ez tipikusan egy, úgy éreztem, hogy egy nekem való menedzseri feladat. Megegyezni Szirtes Tamással, hogy mi marad a repertoáron, abból biztosítani a bevételt, és a stúdiószínpad felélesztésével, vagy esetleg avval, hogy nem csak 250 millióból lehet egy új premiért csinálni, fiataloknak lehetőséget adni a stúdióba, új magyar műveket elkezdeni létrehozni, amiben az operettél én nem voltam sikertelen, és elkezdeni egy átmenetet, illetve visszanyúlva a régi Madách gyökerekhez, ami szintén elvárás a pályázatba, elindítani akár a stúdióban, akár később a nagy színpadon egy olyan évi egybemutatót jelentenő prózai sorozatot, amiben esetleg olyan ikonikus színészek is visszatérhetnek a Madáchba, akik az elmúlt években ott nem léptek fel. Szóval sok ötlet egyszerre csak megfogalmazódott bennem, és megkerestem egy-két embert, hogy csatlakozná hozzám.
1: Hát micsoda névsorod le, de tényleg Novák Eszter, Székely Kriszta, Duda Éva, Bródi János, Geszti Péter, Varó Dániel, Závada Péter,
0: hát ez csak néhány.

0: különböző kategóriák, ami fontos, hogy három rendező segítene, és ez szimbolikusan és egy nagyon nagy mániám a generációs együttműködés. Tehát Novák Eszter, Szabó Márté, Tarnóczi Jakab, ez három rendező generáció. Bozzalmas nagy problémának tartom, és ez is egzisztenciális dolog, hogy mindenki csak a saját generációjával dolgozik, az idősebbek az idősebbekkel, a fiatalok a fiatalokkal. Annyit lehet egymástól tanulni egy idősebb alkotónak, vagy a korosztályomnak, baromi inspiráló egy fiatalt látni, és azért a fiatalok is, ha elkezdődik ez a munka, akkor elhiszik, hogy talán mi is tudunk még jó tanácsokat adni, vagy tudjuk őket segíteni.
1: Nem a semmiből jössz, és ez a nem a semmiből, ez ennél sokkal mélyebb, mint a Szentendrei Kulturális Központ, meg a teátrum, amit most igazgatsz. Ugye volt neked egy ügynökséged a Pentaton.
0: Hát az nem az enyém volt, hanem a csodálatos Zimányi Zsófi és Kolosi Tamás házas páré, amit én 28 vezetett, évesen megkaptam így. A vezetését.
1: Igen, így pontos, igen.
0: Igen.
1: Ott azért elég jelentős nemzetközi tapasztalatod és kapcsolatrendszered is lehetett, hiszen jogokkal dolgoztatok. Van abból bármi, amit tudnál egy Madách típusú méretű intézményben kamatoztatni?
0: Hát persze. Hát ott volt a Szépség és a Szörnyetek turné, ami egy Walt Disney és egy nagy német ügynökség koprodukció volt, majdnem 1000 előadást csináltunk Németországba, és az izraeli, és az orosz, és a skandináv kapcsolataim. Abban a pillanatban, hogy én ismét egy színház vezetője vagyok, és tudok produkciókat létrehozni, ezek a nemzetközi és akár vidéki koprodukciók, hiszen azért elég sok jelenleg színházigazgató barátom és fontos munkakapcsolatom van. Ezek a nemzetközi és hazai koprodukciók, ezek feléleszthetőek.
1: És volt az életednek egy szakasz, ami a Budapesti Operett Színházhoz fűzött, ott ugye főigazgató voltál egy cikluson keresztül. Az egy eléggé zűrzavaros időszak volt, megpróbálok pontosan és távolságtartóan mégis fogalmazni. Az volt az az időszak, amikor ott az abúzus vádaktól kezdve minden előkerült. És abban téged is megrángattak rendesen. Arra hogy emlékszel vissza?
0: Hát egyik oldalról megrángattak, másik oldalról meg azért én voltam az első színházigazgató, aki, amit a Madách, ha jól olvasom, szintén alkalmaz, aki kitaláltam a független ügyvédi bejelentést, és pszichológiai pszichológusok segítségét is kértem. Hát ez életem egyik legnehezebb időszaka volt, mert ne felejtsük el, hogy ebben párhuzamosan én a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke is voltam, tehát azért ezt a 17-es évet, azt nem nagyon kívánom senkinek. Úgy megéltem. Az a közmondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít, ezt magamra érvényesnek érzem. Ugye aztán ne felejtsük el, hogy ugye 18-ban aztán elveszítettem a pályázatot, akkor mutattuk be Székely Krisztával az István a királyt, nyilván kaptam tanácsokat, hogyha nem Bodor Johannával és Székely Krisztával és Béres Attilával pályázom, akkor esetleg tovább vihetem a munkát, de én úgy érzem, és ez fontos elmondani, hogy soha az eddigi pályafutásomon én pozícióért vagy pénzért a szakmát nem árultam el. Ami pedig engem illet, igen, ezt egy kicsit messzebbről kezdeném, mert tudomásul kell venni, és ez is egy generációs kérdés, hogy én abba a generációba tartozom, akik abba a hangulatban nőttünk fel, hogy nagyobb hiszti, kiabálás és öltözőben való sírás nélkül jó színházi produkció nem születhet. Ez elkísért a kamaszkorom néptáncos éveitől a 17-es évig. Már említettem a Kriszna nevét, de amikor a Kriszna megcsinálta az István a király örületes sikerét úgy, hogy senki nem sírt, és egy hangos szó nem hangzott el a nézőtéren, az engem nagyon, nagyon meglepett. És azóta is, ha fiatalokkal dolgozom, akkor megpróbálok ebbe tanulni tőlük. Illetve azt se titok, mert elmondtam már korábban egy másik podcastban, hogy amikor ez az ominózus eset történt, amit ugye a Bosch magazin kiszínezett, és velem előfordult, hogy a gőz leverte a fedőt egy kiélezett helyzetbe, akkor én terápiára mentem, vagy indulatkezelési terápiára mentem, és ez nagyon sokat segített, és mondom, sokat tanulok a fiataloktól, és elfogadom, hogy ez a narratíva most megváltozott, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy azt kell megérteni, és ez megint utal egy diskurzusra, aki érti, érti, hogy akik 20-30-40 évet leéltünk ebbe, és a nehéz próbáktól és a nehéz pillanatoktól eltekintve ott voltak a sikereink, az élményeink, azok, akik lettünk, nem tudjuk egy fújköpéssel ezeket az évtizedeket lezárni. Nekem is nagyon komoly munkám volt abban, hogy ezt az egész periódust földolgozzam, mert ott volt a 17-es év, amit mondasz, de hát előtte ott volt a Romeo és Júlia és az Elizabeth és a Mozart sikere, a külföldi turnék, a barátok, és egy csomó minden jó dolog is történt. Szinetel
1: Dóra írt nem is olyan régen egy bejegyzést arról, hogy
0: jókat
1: igen,
0: tud írni.
1: Nagyon jól ír, nagyon jól ír, és nagyon okosakat ír, és ott pont arra hivatkozik, hogy ezek a sikerek, ezek megbocsájthatóvá tettek nagyon sokáig, nagyon sok olyan dolgot, ami egyébként megbocsájthatatlan, mert elfette. Mert ezzel lehetett igazolni,
0: de
1: hogy
0: én
1: hát
0: ezt
1: így
0: nem,
1: jutottunk
0: én ezt másképp fogalmaznék. Én összesen azt mondanám, hogy én elfogadom, és csodálom, és szeretnék ennek megfelelni a fiataloknak ezt a másfajta munkához való hozzáállást. Csak azt értsék meg, hogy nekünk is valahogy ezt az időszakot le kell zárni, és ez nem egy könnyű
1: neked
0: folyamat.
1: Neked sikerült? Vagy benne vagy még?
0: Nem vagyok benne. Hát azért én 18-ba szálltam ki a nagyok játékából, ahol szoktam mondani, és a Dunaparton nagyon, nagyon nyugodalmas élet van, és nekem nagyon nagy szerencsém, hogy van egy 29 éves karrierjét kezdő csodálatos filmrendező lányom, aki ennek minden karakterével rendelkezik, és felhatalmazott, hogy ezt elmondhatom, hogy amikor megkérdeztem tőle, hogy bánja-e, hogy elindulok ezen a pályázaton, akkor azt mondta, hogy papi, azt csinálsz, amit akarsz, de tudjál róla, hogy egyszer felemeled a hangodat, téged szétszednek. És én ezt az ívet otthon is kapom, és igazából még egy dologra rájöttem, ami nagyon érdekes, hogy ebben a mostani világban, ha az ember elveszíti a fejét, a kollégáim azt szokták visszaigazolni, hogy én akkor veszítem el a fejemet, hogyha valami hiba történik. Tehát ez nem egy személynek szól, hanem én elmondtam valamit, és most nagyon szeretném, hogy úgy lenne, és ez nem történik meg. De abban a pillanatban, hogy én nem tartom be a mostani játékszabályokat, a diskurzus már nem arról szól, hogy mi volt ott a hiba, hanem arról, hogy én ezt a hibát elkövettem, és ez nem megengedő. Ez nekem nagyon erős, visszatartó erős. Még egyet szeretnék mondani, hogy azért engem ott, az Operettszínházban olyan vádak is értek, és sajtó is hivatkozott rá, amit egyáltalán nem voltak igazak. Mert azt például én azt gondolom, hogy vezetőként, ha én egy művésznőnek azt mondom, hogy nem mehet el egy valóságshowba, mert kitűzött előadásai vannak, vagy egy színésznek azt mondom, hogy ha még egyszer így viselkedik egy fiatal rendezőnővel, akkor nem fogunk együtt dolgozni, akkor az nem zsarolás, meg fenyegetés, meg hatalommal való visszaélés, hanem ez az én munkaköri kötelesség. Igen.
1: Tehát viszont nagyon... Értem, és hogyha visszatérünk a madácsra, és visszatérünk a művészet felé, akkor ezt egy utolsó kérdéssel le is zárnám. Te a Madács Színház igazgatói pályázatának elnyerése esetén védett környezetet garantálsz a Madács művészeinek?
0: Hát ez ma elvárás. Ez ma elvárás.
1: De nem csak azért, te belülről is így éled meg? Belülről is ezt érzed?
0: Hát abszolút, abszolút, de azt
1: mert
0: nem...
1: ez fontos, nyilván ez nagyon fontos azoknak, akik várnak vagy nem várnak téged a Madácsban.
0: Jó, de erről beszéltem egészen, hogy én azt gondolom, hogy ezt, tehát én azt szoktam mondani, hogyha valaki már elkészített egy olyan etikai kódexet, akkor küldje át már nekem, mert erről beszélünk, de nem jelentheti azt egy, tehát én garantálom a védett környezetet. Nagyon fontos egyébként a feloldás. Például. Tehát erről nem lehet ilyen röviden beszélni, tehát az, hogyha van egy feszültség, azt az ember fel tudja oldani, hogy bocsánatot tudjon kérni. Ebben az ominózus esetben 10 évvel ezelőtt, és én bocsánatot kértem az érintettől, és az egyik legmeghatóbb pillanat volt 2 napja, hogy a lánya sok sikert kíván nekem, aki kollégánk a pályázathoz. Tehát ezek nem ilyen egyszerű kérdések, és könyörögve kérem a komment szekciót, hogy egy levegővétel előtti fél mondatomat ebből a részből ne ragadja ki. Én védett környezetet biztosítok. Azt gondolom, hogyha én nem lennék alkalmas vezető, akkor annó nem kaptam volna az Operett Színházba a társulati szavazáson ilyen támogatottságot, és talán az az alkotói gárda, akik szinte kivétel nélkül mind dolgoztak velem korábban, akik nevüket adták a pályázatukhoz, ebben a mai környezetben nem álltak volna mellém.
1: Hú, hát ez a névsor, ez tényleg nagyon komoly, és hát a magyar musical szerzők is felsorakoztak mellé. Ebből nekem az következik, hogy ígérsz is magyar musicaleket. Nem feltétlenül nekik, tehát nem biztos, hogy azért van itt Várkonyi Mátyás neve, mert azt mondtad, hogy Matyi, majd írhatsz nekem egy
0: egyébként
1: jó musicalt.
0: Egyébként azt mondta, hogy vannak még a fiókban musicalek.
1: De mondjuk igen. A legsikeresebbek egy részét hát ő írta.
0: Csinálott, hát vagy például. A Shakespeare-t, amit Brodyval írta. Tulajdonképpen Dés László és Geszti Péter tegnap kicsit lecsapták a labdámat, mert ugye bejelentették a Petőfi musicalt, amiben egyébként ők két fiatal dramaturggal dolgoztak, Horváth Pannával és Bíró Bencével. Panna az én pályázatomban is szerepel, pont egyébként Geszti Péter is ajánlotta, meg láttam tőle más munkákat is, hogy ez egy iszonyatos fontos lépés, és megint a generációkhoz visszatérnék, hogy vonjunk be másokat. Tehát ugye én utaltál a nemzetközi kapcsolatot, de én a német piacon többször voltam vendégként darabfejlesztési folyamatokban, mint tanácsadó, mint külső tanácsadó, és ott láttam egy módszert, hogy egy musical úgy fejlődik több éven keresztül, egy úgynevezett inkubátor programban, bizonyos pontokon bizonyos emberek beleszólnak abba. Tehát az a lépsor, amit látsz, az lehet, hogy úgy fog történni, hogy egy ismert szerzőpároshoz csatlakozik két fiatal, vagy fiatalokhoz egy idősebb tanácsadó.
1: Duda Éva kapott feladatot az államtól is a kultúra vezetésében, mondjuk nem feltétlenül egyedül döntő feladatot, és itt van a te pályázatodban is. Ez nem lesz támadható?
0: Most ezt ketté bontanám ezt a kérdést. A konkrét dolog az úgy néz ki, és mi ezért is tettük ki ezt a névsort, a Táncművészeti Bizottság, amiben Éva bekerült, egy tagot delegál majd az én döntő bizottságunkba. Azért is tettük ki ezt az információt, mert természetesen az fog történni, hogy Éva abban a delegálási folyamatban összeférhetetlenséget fog jelenteni, vagy jelentett, és nem fog részt venni. Tehát ez a probléma jogilag, meg etikailag megoldódik. De ez felvet egy másik problémát általánosságban, hogy ami nagyon nagy probléma, hogy nem lehet úgy szakmai bizottságokat konkrét emberekkel, vagy jó szakemberekkel összerakni, akik egy ilyen bizottságban nem fognak valamilyen érintettséggel találkozni.
1: Hát hiszen a művészi életük
0: hiszen a művészi.
1: Hát
0: és az pedig szerintem rettenetesen méltatlan, hogy az Évának az Áronnal, vagy akár korábban az Ervinnel, Nagy Ervinnel való viszonyára hivatkoznak, hiszen ki tudta 5 vagy 10 évvel ezelőtt, hogy ők ilyen pozícióba fognak kerülni, vagy influencerként ilyen fókusz lesz rajtuk. Az Évának a teljesítménye, mi 2004-ben ismerkedtünk meg a Rómeó kapcsán, amit ő felépített ellenszélbe, az vitathatatlanul egy olyan szakmai teljesítmény, ami alapján neki ebben a bizottságban helye van. És ez teljesen függetlenül attól, hogy valaha kivel volt jóba, vagy kinek volt a felesége.
1: Hát mennyi minden jön föl, miközben a Modern Színház pályázatáról beszélünk, de amikről beszéltünk, az a magyar színházi életnek a sok-sok összetevője és rengeteg megoldatlan kérdése.
0: Igen, és muszáj egy picit türelmesnek lenni, és muszáj beszélgetni, és egymást meghallgatni, és ameddig a kormány nem ér oda, hogy az előadó művészeti törvényhez, vagy akár az NKA törvényhez odaérjen, ami azért valószínűleg nem holnap lesz, mert vannak más feladatok, addig meg kell érteni, hogy az államtitkárok és miniszterek egy lerakott szabályrendszer szerint tudnak működni.
1: Mennyi esélyt adsz magadnak? Megírtad a pályázatot, megvan a névsor, akik támogatnak, beadtad a pályázatot?
0: Hát nem ülnék itt, ha nem adtam volna be, mire azt hallottad, hát, hogy nem
1: hallottad. Ezzel kezdtük, hogy beadtad.
0: Beadtam, igen, de ezt ki is tettem ugye a közösségi
1: médiában. Tehát ez egy eldőlt dolog, te elindultál.
0: Igen.
1: Nyilván az ember akkor csinál ilyet, hogyha azt gondolja, hogy hát ott van keresni valója, van.
0: Hát igen, ezt jól megfogalmaztad, ha azt gondolnám, hogy nincs, akkor nem adtam volna be, tehát ha bármilyen dolog lenne, de egy picit azért az is bennem volt, hogy ki akarom rakni az egész gondolkozásomat, meg az elmúlt 40 évemet a placra, ennek minden veszélyével együtt, hogy ezt a szakma megítélje, és nem vagyok már annyira rágörcsölve, hogy ez összejöjjön, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt voltam, hogy én legyek fontos ember a kultúrában, vagy első számú vezető. Most volt egy szituáció, ami miatt elindultam, de elővettem Szinetár tanár úr pályázatokkal kapcsolatos legjobb mondását, mi szerint csak jó történhet, mert vagy megnyered, vagy megúszod, és remélem, és ebbe visszaigazoltak, hogyha nem kapom meg, amivel semmilyen probléma nincs, akkor is nagyon jó volt a pályázat megírási folyamat, jó volt ez az interjú is, vagy nekem fontos volt, és remélem, hogy Szentendre város megbocsájt, és visszavárnak.
1: Hát még ott vagy, és hát ha úgy van, akkor maradsz. Ha igen, meg nem úgy igen. van, akkor meg a Szentendrék jönnek a madácsban.
0: Meg hát az élet csinálsz. Egy kalanda, hogy tudjuk.
1: Örülök, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy itt voltál. Jó volt veled beszélgetni.
0: Köszönöm szépen.
1: Hogy volt a vendégünk abból az alkalomból, hogy pályázik a Madách Színház igazgatói pozíciójára. Folytatjuk mindjárt a kultúrát.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Kerepesi úton és a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton. A pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben a Böszörményi úton az Ugacsa utcánál, mert javítják a csatornát. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, egy izgalmas fotósorozatról fogunk szót váltani Kereszti Annával, aki a mai Manóház új kiállításának kurátora. Már csak azért is különleges ez a kiállítás, mert olyan témát vett fel, amiről Magyarországon szerintem keveset tudunk, és keveset is szólunk. Törökország belsejének, a belső identitásának, a valódi működésének a változásáról. Kereszti Anna a vonalban, szervusz Anna!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ki az alkotó, és honnan az anyag maga?
2: Az alkotó egy francia fotós, Mathias Depardon, aki fotóriporterként dolgozik. Egyébként egy nagyon kalandos életű valaki, akinek az a munkamódszere, hogy nagyon belemerítkezik az adott témájába, vagy az adott földrajzi helyen, ahol dolgozik, és ez a sorozat is így készült, hogy egyébként 5 évet élt Törökországban, tehát 5 évnek az anyaga ez a kiállítás, és én erre rábukkantam, és nagyon tetszik az a mód, ahogy ő lát, és ahogy ő beszél a világunkról, és ezért szerettem volna elhozni ezt az anyagot, illetve a tematikája miatt, amit te is említettél, mert én is egyetértek, hogy valahogy olyan módon mutatja be a Törökországot, ami számomra nagyon izgalmas.
1: Ugye Anatólia, és annak is a peremvidéke, a szélső vidéke, az tényleg az a terület, ahova például turistaként nem igen jutunk el. Ha ő ott abban megmerítkezett, akkor ő abban a török életformában is megmerítkezett nyilván, amit ilyen módon meg be tud nekünk mutatni, amit különben nem látunk.
2: Igen, hát nem véletlenül nem utazik a turista, gondolom, én se jártam a török peremvidékeken, mert ezek elég politikailag, hát hogy mondjam, terhelt.
1: Hát billegős ott a biztonság.
2: Igen, ami egyébként hihetetlen, hogy mennyi kincs lakozik, ugye pont ezeken a vidékeken, ahova egyébként nem tudunk eljutni és megnézni ezeket a kincseket feltétlenül. De igen, nekem az az érdekes ebben az anyagban, hogy egy ilyen rettentő időtlenséget, és közben nagyon kortárs módon mutat be, és valahogy, igen, Törökországnak szerintem ez egy sajátossága, hogy ott nem lehet eldönteni a képek alapján, hogy mondjuk 60-ban járunk, 40-ben, 80-ban, nyilván nem az összes képen, de hogy valahogy ez az idő nélküliség, ez nagyon, nagyon izgalmasan jelenik meg szerintem a képekben.
1: Igazából mi érdekelte őt a hely, ahol van, vagy az emberek, akikkel együtt van?
2: Szerintem a kettő, és a kettőnek a kölcsönhatása, én legalábbis úgy érzem meg, ahogy beszéltem vele, jó, hogy azt kérdezed, mert abszolút egyszerre az emberek, de nyilván számít az, hogy ezek az emberek földrajzilag melyik területén élnek az országnak. Amúgy a kiállításon három ilyen fő régióból vannak válogatva a képek. Az egyik az a Fekete-tengernek a peremvidéke, ilyen ugye az orosz ország felé nyúló részek, akkor a mezopotámiai, a Tigris-Eufrates folyónak az eredő részei, ami ugye Szíria fele vannak, és egyébként a legkeleti csücske Törökországnak, ami már ez a Kína fele nyúló rész. És nagyon ezt a kiállításon egyébként nem nincs odaíva, hogy melyik kép melyik régióból ered, de szerintem amúgy az ember, ha eléjük áll, akkor ezt abszolút érzékeli, ezeket a behatásokat, és az viszont biztos, amit ugye említettem az elején, hogy ő nagyon olyan munkamódszerrel dolgozik, hogy nem csak egy hetet tölt az adott helyen, és akkor annak az egy hétnek a befolyását, hanem az éveken át tartó saját benyomásoknak a lenyomatai jönnek. Tehát ezen a képen egyébként a fotós életéről annyit érdemes tudni, hogy egyébként amikor oda került Törökországba, akkor ez 2010 környékén volt, 12, és akkor menekülteket követett, és menekültekkel együtt lakott egyébként táborokba, és amikor lejárt ez az 5 éves ott tartózkodása, egyébként el is ítélték, egy hónapot töltött így fogságban, mert valami mindegy egy dolog miatt így megvádolták, és akkor egy hónapig tartott, mire kiengedték, és szerintem ez egy ilyen, tehát hogy ezt azért érdemes elmondani, mert nekem átjön a képeken azt, hogy ő valóban úgy dolgozik, hogy nem csak kívülről tekint rá így erre a témára, hanem abszolút egy ilyen belső szemmel tudja átadni ezt a, és nagyon poétikusan, miközben nagyon éles látó.
1: Hát izgalmasnak hangzik, meg kell nézni a kiállítást. Egyébként, ahogy említetted a Tigrist meg az Eufrates folyót, hát ez az emberiség bölcsője, az ember által legrégebben lakott terület, az emberi kultúra egyik bölcsője. Nyilván így is lehet nézni azt, hogy ahogy most élnek, az mit tükröz ebből a régmúltból, meg nyilván úgy is lehet nézni, hogy a 21. század mennyire jelenik meg, és hát izgalmas lesz maga a látásmód is, ahogy én téged hallgatlak. Úgyhogy mondd kérlek, hogy mit kell tudni a feltételekről. A mai Manóházban lehet látni.
2: Igen, és egyébként ez most a francia évadnak a keretében valósul meg ez a kiállítás, ami most indult ki a tőhete, és egészen 2027. szeptemberig tart, azért is francia, tehát csak francia fotósoknak a kortárs és nem kortárs kiállításait lehet majd megtekinteni, és ez ingyenesen látogatható, nagyon könnyű bejutni, úgyhogy a hétfő kivételével minden nap meg lehet nézni a kiállítást, ez a projekt lab térben van egyébként, tehát nem a fönti kiállítótérben, hanem egy kisebb kiállítótérben, és ezt szerintem mindenképpen érdemes benézni, ha arra jár az ember.
1: Matthias Depardon és a Transanatólia című kiállítás, tehát a mai Manóház projekt lab galériájában. Kereszti Anna kurátor mesélt nekünk arról, hogy mi mindent lehet ott látni, ha valakit érdekel a fotóművészet, vagy ha valakit érdekel Törökország és a fotóművészet, akkor ajánljuk figyelmébe. Anna, köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen!

0: azonnal! Ha csinálunk bármit, akkor csináljuk azonnal!
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Premier a Centrál Színházban, ráadásul most már ez a második premierje ugyanennek a darabnak, de ezt mindjárt meg is beszéljük a rendezővel és az igazgatóval, Puskás Tamással, aki itt van a vonalban. Szervusz, Tamás! Mert hogy volt egy premierje nyáron, az nálatok tradíció, ugye van egy nyári előadássorozatotok a Balatonparton, és van egy premierje ugyanannak a darabnak itt a kőszínházi körülmények között a Centrál Színházban, és egy olyan darab, amire azt szokták mondani, hogy azzal nem lehet bukni, mert vidám, vicces, szeretnivaló, és ha sztárokat állítasz a színpadra, akkor már nyertél is. Na, nyilván nem így álltál hozzá.
3: Egyébként a ChatGPT-t kérdezed, akkor először butaságokat beszél, de ha pontosan kérdezel, akkor jól válaszol. Azt mondja, hogy ha mindenki által ismert, vagy sokak által ismert darabcímet mondasz, és mindenki által kedvelt színészekkel hozod őket kapcsolatban, hozod kapcsolatban ezt a darabcímet, akkor komoly sikert remélhetsz. Úgy tűnik, a recept ez. Egyébként a Babarczi László annak idején a Kaposvár Színház igazgatója mondta, úristen, már kiemlékszik egyáltalán azokra az időkre. Szóval, hogy ő mondta azt, hogy 3 évenként kell nagy sikert csinálni, az pontosan elég a színház lendületének fenntartásához. Én úgy látom egyébként, hogy körülbelül ezt a 3 éves dolgot, ezt sikerült tartanunk, de az is biztos, hogy messze menően igaza van a Hajdan volt színházigazgatónak, és ha ilyen formán tekintek erre a dologra, akkor ez nem csak hogy egy ász, hanem most ez egy aduász, amivel jelentkezünk az összet.
2: Az biztos.
3: És nagy szükségünk is van rá, mert hogy az előző év nagyon komoly okokból, ugye a gazdasági nehézségek miatt, a politikai helyzet miatt, a sokáig nagyon borús helyzet miatt, aztán utána az emberek mindennapi politika iránti fordulása, hogy érdekesebb volt, ami az utcán történt, vagy a médiumokban hangzott el, mint amit a színházban hallani lehetett. Szóval ezer és egy okból kifolyólag az előző év nagyon nehéz volt, szerintem nem csak a Centrálnak, hanem mindenkinek, de aki nem a állami támogatásból él, az ugye ilyetten látja, hogyha a nézők kezdenek elmaradozni. Ilyen tekintetben óriási szükség volt arra, hogy úgy indíthassuk el ezt az évet, ahogy elindítottuk, hogy október 30-áig a kitűzött összes 10 előadásra egyetlen darabjegyet sem találni az interneten.
2: Na jó, de igen, a ChatGPT-nek azt a tanácsát, hogy olyan színészeket állíts a színpadra, akik sztárok és akiket szeretnek az emberek, igen. Hát ezt azért teljesítetted rögtön kapásból. Még nem kellett rendezned semmit, de a két sztárod már megvolt.
3: Igen, egy nagyon fontos dolgot viszont kellett tennem, még mielőtt belekezdtünk ebbe az egészbe, és az olvasópróbáról úgy is állt fel ez a két színész, hogy miért nem fordítva. És ez az egy dolog, ez pontosan az volt, hogy fordítva osztottam ki a szerepeket, ami az életben játszott szerepe szerint természetes lett volna a Stoll Andrásnak, hogy ő az Oszkárt játssza, a szivarozó macsót, azt az Alföldire osztottam, és fordítva. Úgyhogy mind a ketten rögtön kérdezték is, a titka mégis abban rejlik, hogy mind a ketten az árnyékukat játszhatják, és ezt óriási komédiás kedvel teszik mind a ketten, és sokkal felszabadultabban, mint hogyha az életben játszó szerepükből kellett volna összeeszkábálni valamit.
2: Na szóval nem mondtuk még ki a neveket, hogy Alföldi Robertről és Tóth Andrásról beszélünk. Ez hozzátartozik a történethez, és a furcsa párról, ami egy Neil Simon darab, most már 50 éve a világ valamennyi jelentős városában meg lehet nézni valamelyik színházban egészen biztosan. Volt Jack Lemonnal és Walter Matthauval egy zseniális film belőle, az is már idestova 50 éves, és hát lett egy előadás most. Ha egy ilyen darabot rendez az ember, ami mindenkinek ismerős valahogyan, keresed azt, hogy mitől lesz ez nagyon más, vagy hagyod, hogy beleüljünk abba az érzetbe, hogy igen, ez a poén, ez megvan, mert láttam a filmben, igen, ezt már láttam egy másik előadásban, ez nagyon jó. Tehát, hogy nem kell mindig újat csinálni.
3: Általában elmondhatom ezt magamról, és így is szoktam jellemezni magam, hogy én sokkal inkább hasonlítok egy karmesterhez e tekintetben, mint egy alanyi költőhöz. Tehát az én színház csinálásom az nagyjából úgy írható le, hogy keresek egy kétségen kívül remek művet, kevesebben nem is érem be, mert hogy rettegek attól, hogy maga az anyag nem működőképes, és nem remek, ami a kezemben van, és utána megpróbálom minden erényét érvényre juttatni. Én ezt tudom. Valahogy azt gondolom, hogy ez a karmesterekkel rokon igyekezett, hiszen nem hallunk hírneves karmestereket, akik Mozartot Penderecki módjára próbálják előadni, és fordítva. Tehát, hogy én nem, mint ahogy sok egyébként általam is dicsért rendező alanyi költészetet művel a színpadon, és néha nagyon élvezem, néha nagyon nem. De hogy az esetemben ez van. Úgyhogy ahhoz, hogy én elővegyek egy darabot, ahhoz egyszerűen olyannak kell olvasnom, mint ami ennek a furcsa párt is olvastam, de az olvasás után, vagy az első olvasás után az örkény fordítása állt rendelkezésemre, azt tudtam olvasni. Egyértelmű volt, hogy bár a darab erényei kitűnőek, de a fordítás maga megöregedett, de nagyon megöregedett. Ez azonnal a darab megjelenését után, talán egy évvel rá már megszületett a magyar fordítás Örkény István tollából, és nagyon-nagyon megöregedett. A nyelv változik, az életünk változik, más humoros ma, mint 60 évvel ezelőtt volt, máshogy fejezzük ki a dolgokat, úgyhogy azt arra rögtön rájöttem, hogy ez így nem mehet tovább, ezzel nem fogunk sikert aratni, ezzel a fajta szöveggel. Úgyhogy újrafordítottam a darabot, és nagyon büszkén mondhatom, hogy a két fiam veselkedett neki ennek a munkának. És most már tudjuk, hogy becsületükre válik ez a munka, mert a próba folyamaton ugye minden nap megméretik a színészek kezébe adott anyag, és folyamatosan dicséretet váltott ki, vagy soha nem akadtak bele, vagy mindig alkalmasnak tűnt a szöveg, hogy jól csinálják. Nem is beszélve halkan és zárójelben mondom, azokról a helyekről, ahol az eredeti szövegben talán nem is olyan nagyon vicces a kimondott mondat, de sikerült a magyar változatban olyan megoldást találni, ami komolyan megnevetteti a nézőt. Szoktam böködni az asszisztensemet, hogy na ez is pont egy olyan mondat, ahol itt az angolban nem nagyon nevetnék semmin, és magyarul meg mekkorát nevetünk.
2: Na akkor ezek szerint ne újuljunk be, hogy még a mondatokat is ismerjük, mert a sztorit ismerjük csak, de ami a színpadra került, az valójában új.
3: Így van.
2: Ez jó, egyébként ez jó, mert ez egy kis izgalmat is ad, mert hát persze mondhatja a kedves néző, hogy hát láttam már, most miért nézzem meg újra. Hát például a két figuráért, aki a két egészen furcsa fickót a színpadra teszi nekünk, ugye itt Félix és Oszkár a két furcsa alak, és hát egy kicsit mindenki, aki körülöttük van.
3: Tehát van-e ennél izgalmasabb? Tehát azoknak, akik még nem látták ezt a történetet, csak azt tudom mondani, hogy ki ne hagyják. Mind ahogy mondani szoktuk, hogy te még nem látod ezt a filmet, de jó neked. Tehát, hogy még nem látod ezt a színdarabot, de jó neked, még előtted van az élmény. Tehát, aki még nem látta, annak ezt tudom mondani.
2: De fordítva is szokott ez lenni, nem látod, milyen mázlista vagy. De ez nem
3: fordítva,
2: ez.
3: Fordítva, de esetünkben nem ez a helyzet. De azoknak, akik meg látták azoknak, mert pont ez adhat, és ad is szerintem az egészen komoly izgalmat. Most ezzel az előadással kapcsolatban nem tudok példálozni, de egy előző rendezésem esetében, például a Játék a kastélyban kapcsán például én láttam a Madách színházi előadást, és jó emlékeit is őrzöm, hogy a Madách Kamara Béli előadást, és kifejezetten kíváncsi voltam rá, hogy nálunk ez hogy szól. Régen az öreg színészek ültek a padon, és azt mondták, hogy nálad hogy szól, mondták, és elszavalták mondjuk a József Attilának valamelyik versét, és akkor, hogyha tetszett a mellette ülőnek, akkor kapott egy forintot a szavaló. Szóval, hogy valahogy így, hogy nálunk ez hogy szól, és azt tudom mondani, hogy ez most nagyon.
2: A Balatonparton hogy szólt?
3: A Balatonparton úgy szólt, hogy 8 előadásban, 850-es nézőtér előtt körülbelül 8x900 ember nézte.
2: Szóval akkor működött.
3: Most igen, két... azt látom, bocsánat, hogy szabadban akarok, hogy azt láttam, ahogy sokat pillangattam hátra erre a hatalmas nézőtérre, hogy az emberek előrehajolva, tátott szájjal és csillogó szemmel nézik, és isszák be ezt a történetet, mert hogy itt mutatkozik meg a nagymester, tehát itt mutatkozik meg a Neil Simon, hogy nem véletlenül ő a Neil Simon, és nem véletlenül ő a 20. század egyik legsikeresebb szerzője, mert ezzel a történettel nevezhetjük ezt a történet ilyennek, olyannak, egyszerűnek, minek, elbűvöli az embereket. Egyébként szerintem tényleg alapvető dolgot mond, mert hogy mindannyiunk felnőtt életének egyébként gyerekként hasonlóképpen élménye, hogy milyen nehéz és majdnem lehetetlen összeigazítani a lépéseinket, és harmonikus közösségben élni. És ez a történet egyébként, ő nagy tudora volt ennek, mert 4-szer házasodott és 5-szer váltál, úgyhogy sokat tudott erről a dologról, hogy ez mennyire nehezen megy, és neki aztán kifejezetten nehezen ment, de hát ezt a tudását ez bele is írta a darabba.
2: Hát egy fura fickó volt ő maga is, az ő életét is lehet, hogy egyszer filmre vagy színpadra kéne vinni, mert azért az se volt semmi. És rengetegszer, rengeteg darabban, filmben felbukkan ő maga, mint karakter. Tehát az a sportőrült, akit szintén Walter Matthau alakított, egy másik.
3: Igen.
2: Tehát igen, na, szóval ez egy másik történet. Volt Balatonon tehát jó néhány előadásotok, ilyenkor van még dolgod azzal, hogy a Centrál Színházba most bekerül a darab?
3: Ez egyébként a világ legjobb tréningje, és az amerikaiak abszolút élnek is vele, tehát amikor úgy érzi egy csapat, hogy elkészült a munkával, akkor elviszik, és a Broadway-en komoly sikereket akar aratni, akkor előtte, hogy nehogy tévedés essék, elviszik egy vidéki körútra, és ezen a vidéki körúton megmutatják sok városban nagyon sokaknak, és levonják a következtetéseket. Egyébként ez éppen a Shakespeare-nek volt a nagyon nagy titka, tehát a Shakespeare zsenialitás, kétségbe vonhatatlan zsenialitásán túl a csodálatos az a Shakespeare darabokban, hogy amíg Ibsennél és más szerzőknél az eredetileg megírt darabot veszik kezükbe az olvasópróbán a színészek, a Shakespeare esetében nem azt a darabot tartjuk a kezünkben, hanem azt a darabot tartjuk a kezünkben, amit a szerző megírása után a társulat már javítgatott a próba folyamat során, utána a néző reagált így vagy úgy, az ő reakcióit figyelembe véve levontak újra következtetéseket, húztak ki részeket, változtattak meg szövegeket, és az a szöveg került nyomdába, amit 50-100-150 előadás után éretten a legjobbnak tekintett már nem csak maga Shakespeare a szerző, hanem az egész társulat, és még ezen túl az a 150 előadás, annak a 150 előadásnak a 150 ezer nézője jónak tartott. Szóval, hogy valójában népköltészet az, amit mi olvasunk, amikor Shakespeare-t olvasunk, legalábbis Ibsenhez vagy a mai szerzőkhöz képest.
2: Igen, nem egy ember munkája az, hanem egy csapat termelte. Na, szóval akkor kezdődik a sorozat. Hány előadásra számíthatok ebben, vagy számíthatunk ebben a szezonban?
3: Ja, hogy ebben a szezonban 50-re biztosan, ebben a szezonban 50-re biztosan, ugye ez méri nálunk a sikert. Tehát, hogyha az első évadban 50-szer lefut, akkor tudjuk, hogy jót jól csináltunk.
2: Jó, akkor sokszor 50-et kívánok, és akkor az úgy jó, nem?
3: Egyébként pont ettől a szerzőtől ünnepeltük a Petyka-Fészek című előadásával a 355. előadást a napokban. Már úgy értem az előző évad végén.
2: Hát az is mennyire klasszikus tulajdonképpen, és milyen jó előadásotok az nektek. Na, igen. Megy még?
3: Természetesen az kikophatatlan. Még szerintem, hogy azzal dicsekedhetem, hogy vannak ilyen kikophatatlan előadásaink, mint a Central Park, persze a New Yorki komédia, a My Fair Lady, a házassági leckék, a Ma Este Megbukunk, stb. Szóval, hogy hát ezek nélkül, az erősségek nélkül nagy bajban lennénk.
2: Na hát jött egy újabb erősség, Tamás, a furcsa pár. És akkor holnap utántól látható, 18-ától majdhogy nem nap, mint nap, de 50-szer ebben a szezonban biztosan, vagy ebben az évadban, hogy pontosan fogalmazzak. Puskás Tamás igazgató, az előadás rendezője, a főszereplők Alföldi Robert és Tóth András, és a furcsa párról beszélgettünk. Tamás, köszönöm szépen!
3: Én köszönöm azt, hogy meghallgattatok, és hogy kerestél.
2: Ez volt már a Kultúra, Puskás Tamástól búcsúzunk, és búcsúzom önöktől is egyúttal, kedves hallgatók. Holnap jövünk újra Kultúra, ugyanebben az időben. Remélem, számíthatunk önökre. Rónai Egont hallották, minden jót!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Az ügyeleti rendszer és a mentők kiérkezés ideje is javulni fog a mentők új főigazgatója szerint. Nyilvánosak a 2006 őszi kormányülési jegyzőkönyvek. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás és az attitűd megváltoztatását szeretné minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója. Konstantinovics Miklós a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában arról is beszélt, a házi orvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség, megindult a párbeszéd a témában. A 15 percen belüli kiérkezési időről szólva elmondta, a legkritikusabb betegek esetében még ennél is gyorsabbak szeretnének lenni. Kitért arra is, hogy várhatók vezetőváltások a következő időszakban, a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatos folyamatban lévő nyomozás eredményeiről pedig beszámolnak majd. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hangsúlyozta, már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Az államtitkár beszélt arról is, hogy az uniós források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tenniük az egyetemeknél. Egyrészt újra kellett választani a kuratóriumokat, másrészt át kellett alakítani a szervezeti és működési szabályzatokat. Nyilvánosságra hozta a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit a Tisza kabinet. A dokumentum a kormány.hu portálon érhető el, közölték. A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a szocialista liberális kormány már Gyurcsány Ferenc akkori kormány főbeszédének kiszivárgása előtt tudott az országot érintő válságról. De szembenézés helyett az új költségvetés előkészítésével, a vízidíj bevezetésével és az új kormányzati negyed terveivel foglalkozott. Hozzátették, hogy a nyilvánossá váló összödi beszéd morális válságot okozott, a közfelháborodás pedig példátlan utcai erőszakhoz vezetett. Fontos, de nem kizárólagos szerepe volt a baloldal 2010-es vereségében a 20 éve kiszivárgott összödi beszédnek. Erről beszélt a Kossuth Rádióban az MSZP akkori frakció vezetője. Lendvai Ildikó úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc egykori kormányfő beszéde morálisan is megbélyegezte a költségvetési hiány, a gazdasági világválság és a megszorítások miatt már meggyengült baloldalt. Ma változóan felhős napos idő várható, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik. A legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul, késő este 14-20 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A több-kevesebb gazdasági magazin itt a Spirit FM-en minden hétköznap ugyanebben az időpontban találkozhatunk, hogyha minket hallgatnak. Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Somodi Sörmös Eszter szerkeszti a mai adást. És hát egy kicsit politika, de alig, és sokkal inkább gazdaság és leginkább autós ügyek, amivel kezdjük. Veres Patrik lesz a vonalban, a Grantis pénzügyi elemzője az első témához. Jó napot kívánok, Patrik!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: És hát volt itt egy eset, amikor köcsére megérkezett a volt belügyminiszter Pintér Sándor, és kiderült, mert hogy vannak szemfülesek, akik mindent ellenőriznek, hogy az ő 31 néhány éves Wartburgja kötelező felelősségbiztosítás nélkül indult neki ennek a romantikus útnak meglátogatni Köcsén Orbán Viktort. Na, ezt most engedjük el, viszont foglalkozunk a KGFBT-vel, tehát a kötelező felelősségbiztosítás ügyével. Ha valakinek nincs megkötve, az büntetés?
5: Büntetés nincsen, de díjat kell fizetnie. És még az ügyhöz egy kicsit visszakapcsolnék, hogy annak, akinek nincsen KGFB-je, azoknak az autósoknak vagy járművezetőknek, ugye nem csak autókra kell KGFB-t kötni, azoknak a jelentős része egyébként elfelejti befizetni a KGFB-t, tehát nem arról van szó, hogy itt egy szándékos elkerülés van a legtöbb esetben, hanem egyszerűen kimegy a fejéből, ez nagyon sok minden miatt történhet, mert mondjuk a csoportos beszedés nem lett jól beállítva, a bankkártya lejárt, vagy költözés miatt nem jutott el a levél hozzá az értesítő. Egyébként a Magyar Biztosítók Szövetsége minden évben nagyon komoly kampányokat folytat, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy mindenki ellenőrizze a kötelező biztosítását, és a biztosítók is futtatnak mindig kampányokat, és értesítik az ügyfeleket egy csomó csatornán, akár e-mailben, akár postai levélben, hogy nézzék meg a kötelezőjüket, váltsanak, hogyha éppen évforduló van, és fizessék be a szerződésükhöz megfelelő költségeket. Hogyha valaki viszont elmarad ezzel, és nincsen kötelező biztosítás a gépjárművén, akkor egy úgynevezett fedezetlenségi díjat kell fizetnie. Ez arra az időszakra szól, amikor a jármű az forgalomban van, de nincsen rajta kötelező biztosítás. Ennek a fedezetlenségi díjnak különböző mértékei vannak, annak megfelelően személygépkocsiknál például, hogy mekkora az autónak a teljesítménye, és ezután egy napi díjat fizetnek. Tehát minden olyan napon, amikor nincsen biztosítva az autó, bizonyos összegű díjat kell fizetni. Ez 990 forinttól 2090 forintig terjed. Attól függően, hogy milyen az autónak a teljesítménye, és ez évente változik.
2: Tehát akkor ez is teljesítmény függő, épp úgy, mint maga a díjfizetés.
5: Így van. A díjat egyébként különféle, tehát hogy nem minden esetben kell, vagy nem minden esetben kell befizetnie feltétlenül annak, akinek nincsen ilyen kötelező biztosítása, de általában ez akkor szokott előjönni, amikor lejár például a türelmi idő ilyen kötelező biztosítása, de általában ez akkor

0: adásvételnek a napjától kellene, hogy legyen kötelező biztosítás az autón, de sokan elfelejtik, vagy később kötik meg, és arra az időszakra, amikor nincsen megkötve ez a kötelező biztosítás, akkor a fedezetlenségi díj már ketyeg.
1: Viszont ha valami baj történik, akkor nagyobb a gond, hogy nem volt kötelező felelősségbiztosítás, mint amit ideig elmondtunk. Tehát ez az eset, ez arról szól, amikor egyébként nem történt semmi, jövünk, megyünk az autóval, de lehet, hogy nem is megyünk sehova vele, és nincs biztosítása. Na de ha van, és akár csak koccanunk, nem kell nagy dolgokra gondolni, akkor az összes teher hirtelen a nyakunkba száll.
0: Így van, ugye feltehetjük a kérdést, én megfordítanám egy kicsit, nem azt nézném, hogy mi történik, amikor én okozok kárt, hanem hogy én, aki elszenvedte a kárt, az hogyan fog pénzt kapni, mert ugye ilyenkor a biztosítók egyébként lejátszák egymás között, és gyorsan kifizetik, amikor megvan a végleges eredménye annak, hogy mi történt a balesetben, akkor a biztosító utána fizet, és a dolgok mennek tovább. De mi történik akkor, hogyha valakinek nincsen kötelező biztosítása, de nekem károm származik, és én szeretnék ebből minél hamarabb pénzt látni. Hát ilyen esetben is a Magyar Biztosítók Szövetsége az, aki kezel egy számlát, a biztosítók egy kártalanítási számlát hoznak létre, amit a MABIS kezel, és ide kell ezt a fedezetlenségi díjat is befizetni. Tehát az a pénz, amit fedezetlenségi díjként befizetünk, az ide megy ebbe a kártalanítási számlára, illetve a biztosítók minden évben befizetnek ide, hogy legyen feltöltve ez a számla, és ebből lehessen finanszírozni azokat a baleseteket, ahol nincsen KGFB. Tehát ilyenkor gyakorlatilag nem a biztosítókkal kell ezt lejátszani, hanem nekem, mint sérültnek, vagy nekem, mint aki a balesetet elszenvedte, akinek kárt okoztak, az a MABIS ide vonatkozó osztályával felveszi a kapcsolatot, benyújtjuk a megfelelő dokumentumokat, és onnantól a MABIS erről a kártalanítási számláról fogja rendezni felénk ezeket a költségeket. És akkor most térjünk vissza ahhoz, akinek nincsen KGFB-je, természetesen ilyenkor behajtják aztán ezt a teljes összeget, tehát amíg a kötelező biztosításoknál, hogyha kárt okoztunk, akkor annak van lehet egy felső limite, addig itt teljesen limit nélkül a maximális összeget behajtják rajtunk, plusz általában egy ilyen 10% extra költséget a különböző adminisztrációs költségekre vonatkozóan még rátesznek erre az összegre, és ezt nekünk kell kifizetnünk.
1: Ha nem tudunk fizetni, ilyenkor ennek végrehajtása vége? Tehát a biztosítók elmennek egészen odáig?
0: Így van, ennek végrehajtása vége, ami egyébként egy hát kevésbé jó hír, hogyha mondjuk megnézzük a 2024-es évet, mert még arról van végleges adatunk, ott nagyjából 6800 darab ilyen eset volt, amikor nem volt valakinek kötelező biztosítása, vagy ismeretlen jármű okozott bajt, és erről a kártalanítási számláról kellett rendezni a költségeket. És itt a kifizetett kártérítésnek az összege, ugye itt nem minden, tehát ezek a kárbejelentéseknek a száma, itt nem minden lesz elbírálva pozitívan, de a kifizetett kártérítés összege, az ebben a 2024-ben az ilyen 6 milliárd forint volt nagyjából, amit ki kellett fizetni, és az látható, hogy valószínűleg a 2025-ös évben, ha megnézzük egyébként 2020-tól, akkor ezek folyamatosan növekedtek, nyilván az infláció miatt is nőttek ezek a költségek, amiket ki kellett fizetni erről a kártalanítási számláról, de a 2025-ös évben is várható, hogy kicsit növekedni fog itt a kártérítés, a fizetett kártérítésnek az összege, illetve a most a baleseti statisztikákat, hogyha megnézzük, akkor ott is az első fél évben most azért növekedtek az autóval okozott baleseteknek a száma, úgyhogy arra lehet számítani, hogy még a kártalanítási számláról kifizetett tételek is növekedni fognak valószínűleg.
1: És nyilván ezzel észre úgy kell számolni, hogy hát akkor azt az ingünk atyánk kategóriába lehet majd sorolni, hogyha valakinek nincs kötelezője, és valami baj történik, mert hát ezek nem kis összegek. Úgyhogy azt a keveset, azt viszont érdemes befizetni, most ezúttal mondom is, hogy mindenki gondolja, hát biztos megvan az a kötelező? Bár szerintem a legtöbb embernek ez automatikusan működik évről évre.
0: Így van. Legtöbb esetben azt a biztosító már jelzi nekünk előre, hogy meg kell kötnünk az új biztosításunkat, de hogyha van egy pénzügyi tanácsadónk, akkor a pénzügyi tanácsadónk is szól, illetve beállíthatunk különböző értesítéseket, hogy ezeket megkapjuk, hogyha pedig be van állítva az, hogy automatikusan újra kötődjön és kifizetve legyen ez ennek a szerződésnek az ellenértéke, akkor azt ugye automatikusan le tudják már vonni.
1: Ez a legegyszerűbb megoldás nyilván. Veres Patrik, köszönöm szépen, a Grantis elemzőjét, pénzügyi elemzőjét hallották az előbb a kötelező felelősségbiztosításról. Na ugye Pintér Sándoréről nem is beszéltünk, de hát az is nyilván a feledékenység áldozata lett, az a biztosítás is, amint hírlik be is fizette utána rögtön.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Lehetőség hazai kisvállalkozásoknak, leginkább startupoknak, európai piacra lépés segítő támogatást ígérnek, nemzetközi mentorokat, üzleti partnereket, meg még utazási és konferencia csomagot is. Mindezt egy programban, és a hazai programvezetője Huba Vence a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Azért is érdemes beszélnünk erről a programról, mert voltak éppen ez pályázat formájában jelenik meg az érintettek előtt, és azt a pályázatot október 15-éig kell beadni, úgyhogy pont egy hónap van addig. Csapjunk is bele, mit ígérhetünk, és mit kell tenniük a pályázóknak?
2: Ez a program, ez egy olyan, az EIT és az EIT kikek, a EIT-nak a Knowledge and Innovation Community-ei különböző programokat bonyolítanak Európában, és ez az egyik olyan program, egy ilyen újfajta program, ami a különböző tagországokkal kooperációban működik. Ezt először Lengyelországban kezdtük egy éve, és aztán Máltán csináltuk meg, és most dobogós helyen Magyarországon is elindul Tanács Zoltán miniszter úr támogatásával. És itt az a fontos, hogy egy 7 hónapos programról beszélünk, ami tulajdonképpen egy együttműködésnek a kezdete. Itt ugye a Nemzeti Innovációs Ügynökséggel, a NIU-vel dolgozunk együtt, és az ő honlapjukon is megtalálható a pályázat és az elérhetőség. Ebben a pályázatban ugye miután kiválasztásra került az a várhatólag körülbelül 8 startup, akik a hazai piacon már viszonylag jól sikereket értek el és működnek. Nekik szeretnénk a következő 7 hónapban segítséget nyújtani azzal, hogy az első 3 hónapban itthon hazai szakemberek, akiknek van tapasztalata a külföldi piacra lépésben, mindenféle kérdéssel és tanáccsal segítik őket ennek az előkészítésében. Tehát itt kéne validálni, hogy ők melyik célpiacra akarnak menni az Európai Unión belül, és utána kezdődik egy második szakasz, ami tulajdonképpen a piacra lépés, ami egy további 4 hónap, és ebben a 4 hónapban a különböző célpiacokon szakértőket biztosítunk a startupoknak, akik a helyi piacra lépésüket terelgeti, segíti, és irányítja tulajdonképpen a helyi program, a helyi piacon
1: való megjelenés, nyilván jelenlétet. Viszont mondott az elején valamit, ami nekem szöget ütött a fejembe, mert hát ugye a startupok általában úgy gondolnak magukra, hogy nekünk van egy jó ötletünk, tele vagyunk a tenni akarással, várjuk a segítséget egy-egy ilyen programtól. De azt mondtam, hogy olyan startupokat várnak, akiknek már vannak eredményeik, tehát nem a nulláról induló vállalkozásokkal akarnak dolgozni, hanem olyanokkal, amelyek már bebizonyították, hogy piacképesek, ugye?
2: Igen, igen. Számos programunk van, és van olyan programunk is, például az EIT Jumpstarter, ahol nulláról valakinek van egy jó ötlete, és akkor jelentkezik egész Európából, akkor ezen a programon végigmegy. Ennek a programnak az eredményeként megalapítja a cégét, és utána elkezd működni. Tehát ugye nagyon sok érettségi foknak megfelelő különböző programunk van, de ez a speciális program, ez ugye a nemzetközi piacra lépés segíti. És ugye értelemszerűen, akinek még az otthoni piacon sincs meg a kialakult ügyfélköre, a kialakult termékköre, még nem egyértelmű, hogy mire fókuszál, azoknak úgy gondoljuk, hogy a külföldi piacra lépés az még korai, tehát ezért olyan cégeket keresünk, akik már azért a hazai piacon már megvetették a lábukat.
1: Akik már tudják, hogy tényleg mit árulnak, igen, nem csak az álmaikat. A második szakasz ugye az, amikor ott vannak a célországban, a célpiacon már a vállalkozások, ott van még segítségük, vagy az az a pont, amikor el lehet engedni őket, hogy ideig elhoztunk, csináljátok?
2: Hát ugye a célországban ott lesz egy helyi szakértő, aki ugye a helyi kultúrát, a helyi üzleti környezetet, a helyi adózási szabályokat és mindent nagyon ismer, úgyhogy azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen ez egy még többet segítő szakasz, mint az előkészítésnek a segítsége. És hát utána, amikor ez a 7 hónap lezárult, és valakinek ugye elindult a külföldi jelenléte és a külföldi piacon mondjuk tényleg meg tud jelenni, akkor utána számos egyéb programokra is van lehetőség jelentkezni, tehát igazából nem az a szándék, hogy egy startupot 7 hónapig segítsünk, elindul egy nemzetközi piacon, és akkor véget ér a kapcsolat, hanem utána emeltebb szintű programokba tovább lehet menni, és talán az egyik legnagyobb motiváló tényező az az tud lenni, hogy a további programokban jelentős összegű befektetést is kaphat, mint tőlünk, mint pedig egyéb külső befektetőktől.
1: Világos, most már igazából csak annyi van, hogy miután 1 hónapjuk van a vállalkozásoknak arra, hogy mindent végig gondoljanak, a lehetőségeket is, meg a hazai és a külföldi esélyeiket, jelentkezzenek önöknél, hol lehet ezt megtenni, vagy hogyan lehet ezt megtenni?
2: Hát van egy eitris.eu, tehát eit-ris.eu honlap, amin publikálva van a felhívás, de mivel a NIU-vel együtt működünk, ugye a NIU oldalán is elérhető ez a program, illetve lehet regisztrálni, és szeptember 21-én 11 órától pedig lesz egy infowebinár, ahol ugye alapvető információkat meg lehet tudni, illetve kérdéseket is lehet feltenni, hogyha valakiben felmerül, hogy ez a jó program-e az ő számára.
1: Ha érintettek, ha érdekeltek, nézzenek utána és éljenek a lehetőséggel, ez kiváló. Még egy dolgot kérdeznék öntől, az első 2 országban, ugye mi vagyunk a harmadikak a sorban, mennyire volt nagy az érdeklődés, és mennyire látszik sikeresnek a program?
2: Nagyon nagy volt az érdeklődés, Lengyelországba kezdtük, ott ugye jóval többen jelentkeztek, tehát legalább egy ilyen 4-szeres túljelentkezés volt ahhoz képest, mint akiket a programba be tudtunk fogadni, ezért ugye jól meg lehetett szűrni. A Máltában most van indulófélben, ott is elég nagy volt a túljelentkezés. Ugye a lengyel kollégák azok, akik éppen megvetik a lábukat, úgyhogy ez nem egy idős program, így még olyan nagyon nagy sikersztorikat nem lehet elmondani, és nagyon nagy tapasztalatokat még nem lehet mondani, de azt már látjuk, hogy ugye vannak visszajelzések, hogy értékesnek érzik, és hogy hosszú távon akarnak azon a piacon maradni, amire kiléptek.
1: Hát reméljük, hogy így fognak eljárni a magyar vállalkozások is, és nekik is sikeres lesz, és majd úgy fogják érezni, hogy pont ez kellett, ez a támogatás, ez a lehetőség számukra is. Huba Bence, köszönöm szépen. Öntől, a magyar hazai programvezetőtől hallottunk tehát erről a lehetőségről, hogyha többet akarnak, akkor vagy a saját honlapján, vagy a Nemzeti Innovációs Ügynökség oldalán megtalálják a részleteket. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, szép napot!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától! Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól. Erős a forgalom a Rákóczi úton a Barostértől befelé, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Egyirányúsították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Mondanám, hogy sajnos még mindig nagyon sok a dohányos az országban, de akivel beszélni fogok, hát nyilván egyfelől persze az egészségüket félti, másrészt meg annak örül, hogy viszik a termékeket. Dr. Karácsony Gergely, a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének alelnöke a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Ugye jól mondtam, hát ez egy ilyen fura kettősség, mert mindenki legyen egészséges és vigyázzon az egészségére, de hát ha nem veszik a dohánytermékeket, akkor mivel fognak önök foglalkozni?
3: Én azt gondolom, hogy talán ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy aki eddig nem dohányzott, az ne szokjon rá, vigyázzon az egészségére, aki pedig dohányzik, azt pedig a dohányboltok megfelelő színvonalon és ellenőrzött körülmények között szolgálják ki.
2: No, hát nézzük, hogy mi történik most a piacon, mert hogy azt mondta a kormány, hogy a dohánytermékek jövedéki adóját fogja átlagosan, nem teljesen pontosan, 10%-kal megemelni. Ez nem jelenti azt, hogy 10%-kal emelkednek a termékárak, mert hogy itt csak az adó részről van szó, ugye?
3: Így van, igen. Amit látni kell, hogy a jövedéki adója a dohánytermékeknek azért voltak éppen nem a terméknek az adója, és még csak nem is a dohány kiskereskedőt vagy a dohánygyártókat terhelő teher ez az adómérték, hanem ez közvetlenül a vásárló, tehát aki egy dohányterméket megvesz, ő fizeti be az államkasszába, ez tulajdonképpen a fogyasztóra kiszabott adó. És valóban különböző kategóriákban, különböző mértékben növekszik majd ez a jövedéki adó mérték. 10-15%-tól akár 30%-os növekedést is láthatunk az egyes kategóriákban. Ez nyilván a végfogyasztói árakban is egyértelműen tükröződni fog, hiszen ezt az összeget a kiskereskedő, a gyártó, a nagykereskedő tulajdonképpen csak átfolyatja saját magán, ez egyenesen az államkasszába megy, tehát amennyivel ez emelkedik, annyit hozzá kell tennie a végfogyasztói árhoz.
2: Az, hogy melyik terméknek mennyivel emelkedik a jövedéki adója, azt ön látja egyfajta egészségre törekvés szimbólumának is? Arra gondolok, hogy van, aminél igen, van közel 40%-kal emelkedik, van, ahol kevesebb, mint 10%-kal. Ez a termék káros mi voltára reagál?
3: Én nem gondolom, hogy ez kifejezetten az egyes termékeknek a károsságára reflektálna. Különösen azért, mert a magasabb adómérték pont azokat a termékeket terheli, amelyeket nem égetéssel, nem füstölés útján fogyasztanak, hanem az úgynevezett füstmentes termékeket. De igazából a termékek egészségügyi helyzetéről inkább egy egészségügyi szakember tudna jobban nyilatkozni.
2: Jó, csak kerestem valami logikát. Érti? Gondolom ezzel mindannyian így vagyunk, hogy az egyik miért 40, a másik miért 9?
3: Valószínűleg ezzel hasonló szintre fognak kerülni az árai a termékeknek.
2: Az cél egyébként, most kifejezetten kereskedelmi oldalról nézve, az ön szakterületéről nézve a dolgokat, lehet az cél, hogy bemegy az ember a dohányboltba, és voltak éppen az árak szempontjából mindegy, mit vesz?
3: Nem tudom, hogy a jogalkotónak ezzel mi lehetett vagy mi lehet a célja. Az, hogy minden termék egyforma, az inkább azokat hozza nehezebb helyzetbe, akik megfizethetőbb alternatívát keresnek.
2: Mennyire esik vissza, vagy mennyire stagnál a dohánytermékek piaca? Hogy látja a piaci esélyeket?
3: Hát, ha most a jövőt nézzük, én nekem az a nagy félelmem, így a szervezetünk is azt látja az eddigi információkból, nemzetközi tapasztalatokból, hogy egy ilyen nagymértékű adóemelés az a fekete piacnak a kezére játszik szinte egyértelműen. Kevés az esélye annak, hogy a dohányosok nagyrészt egyik percről a másikra most lerakják a cigarettát és nem gyújtanak többet rá. Annak viszont nagyobb az esélye, hogy beszerzik más forrásból, nem a legális kereskedelem útján, nem egy dohányboltban vásárolják meg ezeket, hanem rendelik az interneten, kimennek a piacra, és egy kocsinak a csomagtartójából, vagy a pályaudvarnak a parkolójában megveszik, havertól kérik el, vagy akár valamelyik szomszédos országba mennek át. Hogyha megnézzük, tulajdonképpen Magyarországot csak olyan országok veszik körbe, ahol jelentősen ilyen 1-2 euróval, de akár többel is olcsóbb a csomag cigaretta, mint nálunk. Úgyhogy amit én látok, vagy amire számítunk mi, az az lesz, hogy nagyon sokan el fogják hagyni a legális kereskedelmi utat, és a fekete piac felé fognak elmozdulni. És ami tapasztalat, és amit mi látunk, az az, hogyha valaki kiment az illegális kereskedelmi és a fekete piacon vásárolja a dohányterméket, ő már nem fog visszajönni. Tehát ezeket a vevőket elveszíti mindenki. Tehát elveszíti a trafikos is persze, de igazából az állam is elveszíti, hiszen ezt a többlet adóbevételt nem fogják megfizetni, sőt ugye az összes adóbevételtől így elesik az állam, hogyha valaki mondjuk Szlovákiában vagy Szerbiában vásárolja meg a cigarettáját, és nem Magyarországon, és nem a magyar költségvetés gazdagítja ezt.
2: Ez logikus, amit mond, viszont van egy másik oldala mindennek, hogy tartja magát kitartóan az az álláspont, hogy minél jobban drágulnak a dohánytermékek, annál jobban rá lehet szorítani az embereket, hogy szokjanak le, vagy kevesebben dohányozzanak. Ezt teljesen tagadja ezt az összefüggést?
3: Nem tagadom abszolút ezt az összefüggést, egészen biztosan van ilyen a háttérben, de az is biztos sajnos, hogy a fekete piacot nem tudjuk pontosan mérni. Tehát amit mi látunk az, hogyha fölmegy a dohánytermékeknek az ára, akkor csökken a trafikokban megvásárolt termékeknek a mennyisége. De azt utána már nem tudjuk mellévetíteni, hogy ez miért csökkent. Azért, mert az emberek abban hagyták a dohányzást, vagy azért, mert az emberek nem a dohányboltban vásárolják meg, hanem valamilyen illegális csatornából, valamilyen más forrásból jutnak hozzá.
2: Aminél pedig mi azért vannak
3: kockázatok.
2: Igen, hát nyilván a fekete piacot a NAV próbálja mérni, meg rajtaütésekkel próbálják visszaszorítani, több-kevesebb sikerrel nyilván. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Hát mindenki, aki dohányos, nyilván azt, amit ő maga fogyaszt, fogja látni, hogy mennyivel emelkedik az ára. Én azért kétségekkel bírok az ügyben, hogyha valaki a hagyományos cigarettát szívja, ettől átszokik valami másra, pedig ugye mondják, hogy lehet, hogy az kicsit kevésbé káros az egészségre. Én ebben nem vagyok mérvadó, de szerintem nem is nekünk kell ezt eldönteni, ki majd a sebének és a lehetőségeinek megfelelően, igaz?
3: Így van, ezt bízzuk az egészségügyi szakemberekre, ebben nem nekünk kell állást foglalni.
2: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Dr. Karácsony Gergelyt hallották, aki a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének alelnöke, és arról beszélgettünk az imént, hogy mennyivel emelkedik átlagosan ugye mintegy 10%-kal a dohánytermékek jövedéki adója. Köszönöm, minden jót!
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A munkahelyi unalomról fogunk beszélgetni, ha hiszik, ha nem, a kedves hallgatók. Van ilyen, nem tudom, szokták-e érezni. Egyébként ez egy fura dolog, mert munka közben is lehet az unalmat érezni, hogyha mondjuk a feladat ismétlődik, vagy már annyira a könyökünkön jön ki, hogy igazán fél szemmel csak figyelünk, de a másik szemünk valahol másfelé kalandozna. Szabó Zsolt Péter, a Corvinus Egyetem kutatója a vonalban. Hát valami hasonlóval foglalkoztak, ha nem is feltétlenül úgy, ahogy én ezt az előbb leírtam. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! De igen, hasonlóval foglalkoztunk valójában. Mi a kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy egyrészt mértük a résztvevőknek a narcizmusát, ami ugye egy személyiségvonás, másrészt pedig azt, hogy mennyi unalmat érzékelnek így a munkahelyi életük során. És akkor a harmadik dolog, amit mértünk, az az, hogy mennyire törekszenek arra, hogy tökéletes munkát végezzenek, illetve mennyire szoronganak azzal kapcsolatban, hogy nem elég jó a munkájuk. És ez volt a három változó, ami a mi vizsgálatunkban szerepelt.
1: Hogyha a kutatás az unalomról szól, akkor felteszem, úgy jutott eszünkbe, hogy unatkoztak.
2: Nem így jutott eszünkbe, hogy unatkoztunk, hanem úgy jutott eszünkbe, hogy az unalom, mint érzelem, az egy eléggé kiemelt most a pszichológiában, így a 2020-as években, de talán már pár évvel korábban is. Mert ugye pont ez egy ilyen probléma, hogy az unalomnak, mint minden érzelmnek van valamilyen funkciója. Ugyanakkor most nagyon sok eszközünk van arra, hogy ne éljük át ezt az unalmat, tehát bármikor, hogyha akár a munkahelyünkön, akár a magánéletünkben unatkoznánk, akkor ugye vannak dolgok, amikhez hozzányúlhatunk, és azonnal elterelik az unalmat. Emiatt viszont a kutatókat nagyon érdekli, hogy mégis mi lehet az a funkciója az unalomnak, ami miatt ez hasznos, megjelenik, egyáltalán érzékeljük, érezzük ezt az érzelmet, és ezt próbáltuk összekötni így a teljesítmény elvárásokkal, illetve a narcisztikussággal, mint személyiségvonással.
1: Az unalom, mint érzelem, az valójában úgy jelenik meg a legtöbb ember életében, hogy nincs fontos dolog, amit tennie kellene. Ez egy munkahelyen nem feltétlenül ösztönöz és sarkal engem valami jobb teljesítményre.
2: Igen, ez igaz. Csak hogy az egyik oldala az, hogy úgy érzem, hogy mondjuk nem fontos, nem hasznos, nem érdekes, amit csinálok. Csak a másik része az, hogy rengeteg munkának van ilyen aspektusa, hogy mondjuk ülnöm kell egy, nem tudom, Excel táblázat előtt, böngésznem kell adatsorokat, órákat kell várnom, amíg történik valami, hogy ne csak ilyen irodai munkákat mondjak, ugye a unalom első vizsgálati azok a, nem tudom, a légi forgalom irányítóktól kezdve olyan munkaköröknél nézték, ahol sokáig nem történik semmi, de amikor történik valami, akkor nagyon ébernek kell lennem elsőre. Szóval van egy csomó olyan munka, amiben az unalom az így megjelenik időről időre, és akkor persze kérdés az, hogy ki tud ezzel az érzelemmel mit kezdeni, mert ugye az unalomnak az egyik nagy baja, hogy amikor elkezdem érezni, akkor ki lépek a helyzetből, és akkor onnantól kezdve nem a feladattal foglalkozok, hanem valamivel lekötöm magam a feladat helyett, de hát nyilván ez a feladat akkor sérül közben.
1: A narcizmus, mint olyan, hogy merült fel ennek az összefüggésében? És itt is megkülönböztetnek kétféle irányt, majd ezt mindjárt érdemes is megbeszélnünk, mert nem véletlenül.
2: Igen, ugye amit mi figyeltünk, vagy amit mi néztünk a vizsgálatunkban, az a úgynevezett grandiózus narcisztikus személyiség. De ebben nagyon fontos, hogy mi nem konkrétan ilyen személyiségzavaros narcisztikusokat néztünk, hanem olyan embereket, akik valamennyire mutatják ezeket a vonásokat. És egy grandiózus embert azt úgy lehet elképzelni, hogy ő érdekesebbnek tartja magát a többieknél, azt gondolja, hogy ő inkább ilyen vezető alkat, hogy nélküle unalmasak a beszélgetések, hogy különleges előjogai vannak. És akkor van egy ilyen sérülékeny verziója, ezt vulnerábilisnak szokták hívni, a vulnerábilis az ugyanezeket gondolja, csak közben van egy állandó frusztráció, hogy ezt nem jelzi vissza a közege, ahol van.
1: Igen, tehát, ő azt hiszi magáról, de hát azért na, mégsem.
2: Igen, így van, hogy ő megéri azt, hogy ő benne van egy ilyen felsőbbrendűség, meg nagyszerűség, csak a környezet még ráadásul frusztrálja azzal, hogy ez nem látszik nála. És hát az unalommal ez úgy jött össze, hogy nekünk volt egy elég egyszerű felvetésünk, hogyha valaki például ilyen grandiózus, ilyen nagyszabású, akkor ő az unalmas helyzetekkel nem nagyon tud mit kezdeni. Tehát, hogy pont ezek a helyzetek azok, amik nem emelik fel az ő fényét, és ez is volt az egyik legfontosabb várakozásunk, hogy minél inkább grandiózus, narcisztikus valaki, akkor, hogyha unalmas helyzetbe, vagy által unalmasnak érzékelt helyzetbe kerül, akkor egyszerűen kilép a helyzetből, és így elengedi a teljesítmény elvárásait, és hát ez volt az érdekes, ami vizsgáltunk, hogy pont az ellentétjét találtuk ennek.
1: Ha önből mondjuk egy vezető, beosztású ember valami következtetés szeretne levonni ennek a kutatásnak az eredményeiből, akkor mégis mi lenne az, amit tanácsolna neki? Mit értsen meg a munkavállalóiban?
2: Hát az egyik dolog, ami hát nem tudom, hogy a megértésen kívül segíti el mondjuk a vezetőt, de mondjuk az, hogy a mi vizsgáltunk, az azt mutatta, hogy az ilyen grandiózus, narcisztikus emberek azok az unalmat éppen, mint hogyha ilyen, nem is tudom mi a jó szó, ilyen trófeaként használnák, tehát hogy azt mutatnak, hogy ők még az unalmas helyzetekben is kitartóak, ott is képesek a munkára. Viszont a nagy többség nem ilyen, és ugye náluk ki is derült a mi vizsgálatunkból, hogy akik nem rendelkeznek ilyen grandiózus vonásokkal, azok, hogyha unalmas helyzetbe kerülnek, akkor onnan hajlamosak így kilépni, és ennek az ellenszere lehet az, hogy például egy vezető egyrészt érzékeli, hogy vannak ilyen unalmas feladatok, másrészt megpróbálja megmutatni, hogy mik ezeknek a céljai, mondjuk így a nagyobb képet illetve, tehát miért érdemes ezeket elvégezni, hová juttatják a munkavállalót, hogyha ezeket a feladatokat is elvállalja és jól megcsinálja. Hogy csak egy területet mondjak, ami lehet, hogy nem ez a munkahelyi kifejezetten, de mondjuk a sportban egyértelműen bebizonyítható, hogy azok a sportolók, akik képesek kitartani ezekben a helyzetekben, azok jobban is boldogulnak. Mi egy képet használtunk a saját vizsgálatunkban, ez egy kosárlabdázótól származik, a Kobe Bryant-től, aki azt mondta egyszer, hogy azáltal leszel nagyszerű, hogy ezeket a unalmas, agonizáló pillanatokat is megszereted, és képes vagy bennük maradni.
1: Hát remélem, hogy a mi beszélgetésünket a kedves hallgatók nem tekintették unalmasnak, de remélem, hogy benne maradtak mindenestül. Szabó Zsolt Péter, a Corvinus Egyetem kutatója volt a vonalban. Azt vizsgálták, hogy hat ránk a munkahelyi unalom. Azért mégiscsak az a jó munkahely, ahol nem unatkozunk, én azt gondolom, de hát mindig van olyan pillanat. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk állt. És köszönöm az önök figyelmét is. Jövünk holnap is, remélem nem unalmas, itt lesz a több-kevesebb a gazdaság. Magazin a Spirit FM-en a szokott időben. Viszontlátásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd elmúlik.
4: Ezt mondtad múlt héten is.
3: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
4: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
6: Reklámot hallottak! A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
7: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
6: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Rendezik az állami egyetemi tanárok bérét. Meghalt Deák Bél Gyula. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás és az attitűd megváltoztatását szeretné minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója. Konstantinovics Miklós a Kossuth Rádió felkelő című műsorában arról is beszélt, a házi orvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség, és megindult a párbeszéd a témában. A 15 percen belüli kiérkezési időről szólva elmondta, a legkritikusabb betegek esetében még ennél is gyorsabbak szeretnének lenni. Kitért arra is, hogy várhatók vezetőváltások a következő időszakban, a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatos folyamatban lévő nyomozás eredményeiről pedig beszámolnak majd. Már 5 embert hallgattak gyanúsítottként a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A gyanúsítottak közül 3-an vannak őrizetben. A nyomozó főügyészség ismét megerősítette, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május óta folytat nyomozást a Volánbusz ügyben. A nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről továbbra sem adnak információt. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, hogy a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Díszdoktorrá avatja alma mátere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Krasznahorkai Lászlót. A holnapi esemény előtt a Nobel-díjas író tiszteletére ma egész estés programsorozattal várják az érdeklődőket az ELTE Trefort kertbe. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Sirius-ban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz Vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album is követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái, például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Ma változóan felhős napos idő várható a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik. A legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul. Késő este 14-20 fok valószínű.
6: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
9: Köszöntöm Önöket szeretettel, ez itt a Fórum adása, mégpedig szerdán reggel, és minden esetre az kiderült, hogy a repülőgép bérlések kapcsán tett feljelentést Orbán Anita, Szijjártó Péter és az előző tárca vezetése ellen. Hát ugye mondjuk azt nem mondhatni, hogy ez egy gyors vizsgálat lett volna, és vagy elhamarkodott állítások miatt, de minden esetre azt lehet olvasni, hogy miután egy átvilágítás során kiderült, hogy a delegációi rutinszerűen használt magánrepülőgépeket külföldi utakhoz, ezért döntött úgy a külügyminiszter, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt tesz feljelentést. A lépésre tehát 2022-től kezdődően kormányzati gyakorlattá vált magánrepülők és honvédségi különgépek használata ad alapot, és a külügyminiszter egy videót tett közzé, hogy ez a gyakorlat miért alakult ki így a külügyminisztériumban. Miközben a diplomáciai események és az utazások érdemben nem változott, tehát számszerűen érdemben nem változott a mennyiségük, ezért a korábban menetrend szerinti járattal megoldott utakat egyre gyakrabban váltották ki magánrepülőkkel, és ez a kettősség ez nem indokolható, mondta a külügyminiszter. Szigorú takarékossági szabályok mellett történt a költekezés, hogy a belső szabályzata nem tartalmazta egyébként a minisztériumnak a különgépes utazásos lehetőségeket, sőt, kifejezetten alapszabály volt a takarékosság. Az átvizsgált adatok alapján 4 év alatt a gépbérlések 4 milliárd forinttal többe kerültek, mintha a delegációk menetrend szerinti biznisz osztályú járattal utaztak volna. Oké, szerintem ez a legfontosabb. Magyar Péter bejelentette, hogy szeptember 24-én magánlátogatáson fogadja őt 14. Leó pápa. Az utazás időpontját tehát már ismerjük. Azt közölte a miniszter elnök, hogy azután, hogy fogadja őt a pápa, Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével is tárgyalni fog. Magyar Péter egyébként június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros esztergomi prímás esztergomi budapesti érsekkel a Főegyházmegye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés időpontjának témája, megbeszélés központi témája volt a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése, tehát nem egy új ötletről van szó, és nyilván az áthúzódó hatással eddig várt, vagy eddig tudtak, mondjuk ilyen gyorsan tudtak időpontot szerezni a pápánál, vagy szerezni, ez nem túl jó, időpontot kérni a pápától. És akkor itt van a hír, hogy azok után, hogy bejelentette az Országgyűlési Vizsgálóbizottság, hogy meghallgatja azokat a politikusokat, hogy bejelentette az Országgyűlési Vizsgálóbizottság,

0: tartják egy évben, tehát mondjuk azt, hogy limitált ez is. Szóval, hogy előadta Balogh Zoltán az MTI-n keresztül, hogy milyen módon történt ez a felterjesztés tulajdonképpen. Az ő elmondása szerint augusztus 20-a alkalmából kapta Vásárhelyi János tehát a Magyar Bronzérdemkereszt polgári tagozata kitüntetést, és ennek indítványozója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője volt. Ez az állami döntéshozatalban azt mondja Balogh Zoltán, a második szint, akihez a javaslat az illetékes megyei igazgatóságtól érkezett. A megyei igazgatóság az első szint. Az indítványban kizárólag szakmai méltatás szerepelt, és az érintett igazgató intézményében 2011-12-ben végzett vizsgálatról semmilyen információt nem tartalmazott az akta. Hozzátette, az említett vizsgálat idején az érintett gyermek otthon a főváros fenntartásában volt. A rendőrség nyomozást megszüntető határozata azt tartalmazta, hogy idézzem, bűncselekmény elkövetése nem állapítható meg. Ugye tudják, ez volt az első eljárás, ahol bár már gyermekek vallottak az igazgató ellen, de a rendőrség mégis megszüntette a nyomozást. Ugye ez volt az, ami miatt a miniszterelnöknek korábban, Orbán Viktor miniszterelnöknek korábban a parlamentben is azt kellett mondania, hogy majd Pintér Sándor kivizsgálja, hogy erre miért került sor. De ezek szerint az állami kitüntetésnél sem működött ez, hogy amikor összeállítják a felterjesztendő személy nevét, akkor legalábbis ezt az információt berakták volna. A minisztériumhoz érkező kitüntetési indítvány, az illetékes főosztály, ez a harmadik szint, támogatólag küldte tovább a helyettes államtitkárságra, ez a negyedik szint. Onnan a szakmai államtitkárságon, ami az ötödik szint, ment át a politikai államtitkárhoz, ez a hatodik szint, és ugyancsak támogatva érkezett a miniszteri kabinethez 150 másik kitüntetési javaslattal, tehát ő a hetedik szinten kapta meg ezt a kérdést, ahol a miniszterelnök, miniszteri kabinet dönt a felterjesztett javaslatról, és támogatva küldte tovább, mint javaslattétele jogosult személy a miniszterelnökségen működő kitüntetési bizottsághoz, ami a 8-as szint, amelynek feladata az összehangolt ajánlás készítése a miniszterelnök részére. 2016-ban Vásárhelyi Jánost, Bicskeváros díszpolgárát, a főváros Bárci István díjának tulajdonosát abban a tudatban javasoltam a legalacsonyabb megítélhető állami kitüntetésre, amelyből 250 adható egy évben, ezt is hozzáteszi, hogy őt a szakma elismeri, a helyi közösség támogatja, és vele kapcsolatban nincsen kizáró ok. Az érintettet személyesen nem ismertem, vele sem akkor, sem azóta nem találkoztam, a vele kapcsolatos kitüntetési indítvány szakmai és erkölcsi ellenőrzése nem az én feladatom volt, ez természetesen nem ment fel a hetedik szinti javaslattétel felelőssége alól, fogalmazott Balogh Zoltán. Kicsit érdekes ez a történet, mert a miniszterelnöknek a riposztja köcsén az újságíróknak az is legalább mondjuk szombati, és ma van szerda, vagy tegnap volt kedd, tehát nyilván ezt meg kellett írni, nyilván a kitüntetés 2016-os felterjesztése és megadása, a 20-i megadása óta is eltelt 10 év, tehát, és amikor kirobbant ez a botrány, azóta nem tudtuk meg ezt az igazságot, tehát hogy inkább megkérdezem, hogy Anna itt van-e a vonalban.
1: Halló?
0: Halló?
1: Jó napot kívánok!
0: Kezítsuk.
1: Mindenkit üdvözlök. Én a örökbefogadással kapcsolatban, hogy azonos párok fogadhassanak örökbe gyereket. Én ugye, teljesen egyetértek
0: ugye
1: vele.
0: Azonos nemű, tehát nem azonos.
1: Azonos nemű, igen. Nem igen. Azt mondtam?
0: Hogy azonos, de az kevés.
1: Ja, azonos kevés. Nemű, igen. Persze, természetesen. Igen. Igen. Köszönöm, hogy kijavított. Igen. Na most, ha valaki beleképzeli magát a gyermek otthonba levő gyermekek helyzetébe, nekik se anyjuk, se apjuk nincs. Az a gondozónő, akire rá van bízva, lehet, hogy 10-15 gyerek. Hát nem is tudom. Szóval annyi szeretetet nem tud adni mindenkinek, amennyi esetleg egy-két ember tudna. Azon kívül, hogy egyenruhába, egyencipőbe, ugyanaz van minden gyereken, nem lehet tudni, hogy hány WC, hány zuhanyozó jut, hogy mikor tudnak.

0: Szóval én azt mondom, hogy én támogatnám ezt, azon kívül, hogy mikor jut el az a gyermekotthonban levő gyermek egy vidámparkba, egy állatkertbe, egy kirándulásra. Úgyhogy én teljesen egyetértek vele, és nem tudom, hogy ez a Duródóra, meg a Torockainak, meg a Rétvárinak miért fáj ez. Nem az ő gyerekeikről van szó, hogy egy gyerekek nívósabb, színvonalasabb élet, lehet, hogy ott külön szobája lenne, lehet, hogy számítógépe is lenne, stb. Tiszt, olyan ruhája, ami divatos, meg minden, szóval még szüksége van egy gyermeknek. Uh-huh. Úgyhogy én nagyon-nagyon támogatnám ezt. Természetesen a gyermekvédelmi intézete, vagy hivatalok időnként ellenőrizzék le, és hogy minden rendben van-e, mert lehet, hogy ez a Duródóra attól fél, hogy esetleg ugyanolyan helyzetbe kerülnek a gyerekek, mint a gyermekotthon igazgatójával, de én nem hiszem. Nem hiszem, mert gondolom egy vizsgálat, nyilván először megvizsgálják a helyzetüket.
1: Hát igen. Nyilván az, hogy az ellenzéknek mi a problémája, ezt egyébként a kormányzás ideológiai hátteréből tudjuk, amennyiben ezt ideológiának nevezzük, mert azért egy elég szelektív világnézeti rendszer bontakozott ki az elmúlt 16 évben a nemzeti együttműködés rendszerében, és nyilván a mi hazánktól ez meg nem meglepő, mert a szívhangrendeletnek a kidolgozása az is, hát szakmai értelemben semmilyen, mondjuk,
0: hát, egy kegyetlen
1: alátámasztása nem volt ennek a dolognak. Igen.
0: Hát
1: szóval, hogy én például meglepődötte azon, hogy a Mi Hazánk meg a KDNP vagy a Fidesz, most Rétvári Bence esetében nem tudom, hogy jó, tudom, hogy KDNP, csak hezitálok, tehát hogy meglepte önt az, hogy ez így van.
0: Na most egyet szeretnék mondatot, hogy egy szobában nyilván 5-6 gyerek van, lehet, hogy emeletes ágyba laknak, vagy vannak, szóval át kell gondolni ezt. Mondom, én támogatom. Még egy mondatot szeretnék,
1: igen,
0: egy más témát. Mondhatom?
1: Persze.
0: A Orbán Viktorral kapcsolatban annyira veri a mellét, hogy hány választást nyert meg. Hát így nagyon könnyű, ha nincs kihívója. Ha 2018-ban lett volna egy Magyar Péter ilyen nagy támogatottsága, már rég eltűnt volna a Fidesz a sülyeztőbe. Úgyhogy hát nem ez olyan, mint egy box mérkőzésen, egyedül van, akkor ő a győztes, mert nincs ellenfele. Hát szóval ez
1: ha valaki akkora... visszalép, igen, ha valaki visszalép, akkor a boxolónak nincs ellenfele.
0: Úgyhogy jó lenne ez a Fidesz, egy kicsit visszafogná magát, mert, ja, és még nem baj, ha mondok még valamit.
1: Mondja, persze, hát.
0: Az, hogy Orbán Viktor meg mögötte ül az a szőke hölgy, a Selmeci Gabriella, megígérték, amikor beugratták a magánnyugdíj pénztárosokat, hogy lesz mindenkinek egyéni számlája. Uh-huh. Na most kérdezze már meg valaki a Bóka Jánostól, mert annyira számon kéri a Magyar Péter, hogy mit akar fél év alatt, mit teljesítsen, csodát nem tud, pénzt nem tud teremteni. Hát, hogy egyszerűen miért nem teljesítette az Orbán kormány 16 év alatt, nem mai napig se tudom, hogy van egyéni számlájuk.
1: Hát ugye nincs. Tehát, hogy...
0: Nincs. Hát azért mondom, hogy...
1: Most már nem tudják, a kormányzásat nem csinálták meg, most már nem tudják, bár szívesen megtennék, igen. De most már sajnos késő.
0: Hát azért mondom, annyi ilyen nemzeti konzultáció, meg minden, annyira volt idejük, de 16 év alatt nem tudták az embereknek az egyéni számlájukat.
1: Jó? Mindenről is konzultáltak, igen.
0: Igen, hát András, ezt szerettem volna mondani.
1: Örülök, hogy beszéltünk, és hogy köszönöm szépen a türelmét, hogy egy picit hosszabb volt a felvezető, és ezt mind végig hallgatta. Nyilván ahhoz, hogy valaki képbe kerüljön, hogy miért ezeket a témákat választottuk, azért célszerű elmondani a háttérinformációt, annál is inkább, mert ugye egész nap nyilván ez meghatározhatja a fórumnak az ajánlatát. Köszönöm szépen, Anna, hogy itt volt. Az a kérdés, hogy bárki van a vonalban. Na most kollégáim segítségét kérem, tehát, hogy van-e bárki? Anikó, halló! Anikó?
2: Jó napot kívánok, András! Már nagyon-nagyon régen beszélgettünk.
1: Igen.
2: Elnézést, egy tegnapi telefonál, illetve most a napok óta vannak ezek a témák, de tegnap volt különösen, ami felzaklatott, ahhoz szeretnék hozzászólni.
1: Igen.
2: Egy hölgy betelefonált, és most már ez rendszeres napok óta, hogy a sürgősségi osztályokon milyen lehetetlen állapotok vannak. Hát szerencsére én nem Budapesten lakom, de ő sem mondta, hogy ott, nem tudom, hogy hol. András nyilván tudja, hogy én hol lakom, mert már többször beszélgettünk. A lényeg az, hogy én csak jót tudok mondani. Muszáj hozzászólnom, mert nem hagyhatom, hogy országos szinten ez a vélemény legyen. Sajnos a Covid óta nagyon sokszor vitt be a mentő, és nagyon-nagyon súlyos állapotban. Soha nem tapasztaltam azt, hogy egy percet várnom kellett volna. A mentősök rögtön vittek be, a felhúzott ágy ott volt, mert ez is van, hogy nem tudnak ágyat cserélni, nincs tiszta ágy. Nem. Itt már minden elhangzik állandóan, de ami rossz csak létezik, az minden. Én még eddig mindig tiszta felhúzott ágyba kerültem, azonnal gépre kötöttek, de nem magamról van szó, hanem ugye én ott voltam 6-7 órán keresztül, amik ugye, hogy életben hoztak, de addig cserélődtek a mellettem lévő ágyon is betegek. És egyetlen egynél nem láttam azt, hogy mihelyt elvitték azonnal, ne cserélték volna, feltöltlenítették volna az ágyat. Mihelyt a másik beteget hozták, abban a pillanatban jött az orvos és vizsgálta, gépre tette. Amint úgy volt szükség, többször ilyen tapasztaltam, neurológust abban a pillanatban hozadtak le, hozzá nem őt cipelték meg, őt hozadatták. Az az egy, az valóban igaz, hogy ugye a sürgősségi osztály, mivel nem tudják, milyen betegek kerülnek be, ott étkezés nincs.
1: Ez világos. Anikó, visszafogom adni a szót, ezt megígérem. Ha 9-15-kor az extrán a fórummal folytatjuk, ezt még meg kell tudnom a főnökeimtől, akkor feltétlenül. Ha pedig valami mást látnak, akkor 9-50-kor az ATV-n találkozunk. Köszönöm.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban egy műszaki hibás jármű nehezíti a haladást a Bocskai úton, a Karolina út felé, a Fehérvári út után a középső sávban. Baleset okoz fennakadást a 11-es főúton befelé a Pünkösd fürdő utca előtt a belső sávban. Lassú a haladás a Károly körúton az Asztúria felé és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Nem működnek a jelzőlámpák ma délután 3 óráig a 14. kerületben a Csömöri út, Miskolci utca csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát. A 11. kerületben a Szüret utcában a Ménesi útnál útszűkület nehezíti a haladást csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak.
0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
3: No, és akkor szeretettel köszöntöm azokat, akik velünk vannak és fórumozni szeretnének a ma reggel, tehát a külügyminiszteri feljelentés egyrészt, másrészt pedig Magyar Péter vatikáni látogatása, amely szeptember 24-i várható időtartamú, és Balogh Zoltán magyarázata arról, hogy ő tulajdonképpen nem volt tájékoztatva az alatta lévő 6 különböző szint által, onnantól kezdve, hogy a megyei igazgatóság Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Otthon főigazgatóját előterjesztette 2016-ban állami kitüntetésre, tehát hogy ő nem tudta, hogy a rendőrség 2012 és 13 között büntetőeljárást folytatott a Bicskei Nevelő Otthonban történtek kapcsán, amely ugye, és ez az ő védekezésében szerepel, hogy bűncselekmény hiányában ért véget, amely nyomozás. Úgyhogy a miniszter természetesen vállalta ezért, vagy vállalja a felelősséget az egykori miniszter, de azt mondja, hogy ő úgy terjesztette fel Vásárhelyi Jánost, mint a lakó és munkakörnyezetében megbecsült, a főváros által kitüntetett személyt. Úgyhogy ezek vannak, és akkor Sándor, vagy Anikó? János. Ha más ne. Ágnes? Akkor a negyedik verzió. Oké? Okay. Halló?
4: Halló, halló.
3: Kezdjük
4: úgy mutatkoztam be, hogy a Csőcselék egyik tagja vagyok a Hír TV után szabadon.
3: Csőcselék?
4: Igen, hát úgy apostrofál a Hír TV, amire már rég be kellett volna.
3: Egy pillanat, Ágnes, csak a kollégáimat megkérem, hogy majd Anikót is hívjuk vissza, mert ő nem tudta befejezni a mondatát. Ágnes, öné a szó.
4: Köszöntöm Önt, András, még mi nem találkoztunk. Néha hozzá szoktam szólni, mindig van mondani valóm, és mindenek előtt még nem köszöntöttem szeretettel, és nagy imádattal a szuper zsenénk, miniszterelnökünket, Magyar Pétert. Nagyon lelkes híve vagyok, és nagyon-nagyon imádom, hogy végre megszüntette a korrupciót, megszüntette azt a végtelen agybosottságot, hát illetve hát nem teljesen, de az erkölcsi fertő megszüntetésében nagy része van, és a velejéig romlott fideszesek. Na most...
3: Ágnes?
4: Először... Igen?
3: Ágnes, én teljesen megértem az ön lelkesedését. Az, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének 16 éve milyen életminőséget garantált azok számára, akik Magyarország őszinte hívei, illetve azt gondolták, hogy hű polgárai, valamint, hogy a jövőjüket és a családjuk jövőjét is itt képzelték el, és egyébként minden nap arra ébredtek, hogy az, ami folyik, az egész egyszerűen érthetetlen, értelmezhetetlen, és így nem mehet tovább, hogy ehhez képest van egy minőségi változás, ezt én értem. De arra adjon nekem legyen kedves magyarázatot, és nem biztos, hogy ön elfogadja az én kérdésemet, hogy egy politikus, aki egyébként, hát azelőtt, hogy színre lépett, nyilván az ön számára teljesen ismeretlen volt. Mivel rabolta el ennyire az ön szívét?
4: Hát azzal rabolta el az én szívemet, hogy hallatlan intelligencia, energia, hát valami csodálatos ember, csodálatos. Én megmondom őszintén, fideszes voltam. És 36 órát dolgoztam 24 helyett. Nagyon-nagyon vártam a változást, és jobboldali voltam, de most rájöttem, hogy ez az igazi szolzsenyiszi baloldal, a Fidesz.
3: Igen. Igen.
4: De már 10-be ott hagytam, akkor láttam, hogy nem erről volt szó, és megírtam Orbán úrnak, macska körömbe teszem az urat, mert nekem nem úr, hogy szégyellem magam, hogy beléptem a Fideszbe. Soha nem volt senki a családomban párttag, és én annyira lelkes voltam. Úgyhogy akkor ott hagytam, és most vártam hosszú ideig a megváltót, és végre megjött ez a szuperzseni. Higgy el, hogy a környezetemben is van olyan, hogy Üsd, tehát nem az, hogy ilyen a modora, olyan a modora, üsd, vágd, üsd, nagyon sokan várják az igazi keménységet a Péterről is. Nagyon-nagyon jól csinálja, és én csak úgy nevezem, hogy negatív klárikák sorozata, hát azoknak is szeretnék üzenni, hogy jobb lenne hallgatni arany. Na most egy nagyon kis, mivel jogás, nem tudtam, hogy ő lesz, egy epizódot osztanék meg, egy fideszes kerület, hogy által vezetett, öre, idős, nyugdíjas otthon egyik lakóját, hogy mennyire kapzsi, undorító viselkedést folytattak a fideszek, és hogy tesztek egy fiatalembert a kapzsiságokkal, a mohóságokkal, egy pitiáner összegél, hogy tesznek tönkre. Következő volt a nyugdíjas otthonba, ugye meg mindenütt a kerületbe osztottak egy bizonyos összegű, ez minden kerület másként ajándékozza meg a választóit, ez most már egy pár éve ment, ez nem most történt, hanem 24-25, és a postásnak úgy adt el az egyik lakónak a nevébe, mintha megbízta volna a vezetőt, és átvette a csekék is, hát egy 20-as és képesek, nem finnyásak már, nem csak a csilibili milliárdok kellenek, lenyúlta a vezetőnő. Erre bizonyítékon följelentettük. És a rendőrség nem válaszolt. Nem válaszolt. Az illető bement személyesen, és azt mondták, föl van függesztve az ügy. Na most az a pláne, hogy egy olyan aláírás volt, ami egy össze-vissza számot, tehát egy idegen szám, és egy monogram, egy nagy betűs monogram volt az átvételen, tehát rögtön kirúgták a postást, 22 éves soha nem kap erkölcsi bizonyítványt az életbe, így tönkretette, mert ő előadta, hogy egy vezető, hát szegény meghunyászkodott, és átadta neki az összeget. Na most erre ez a bizonyíték, hogy a pénzügyi osztály kiadta az illetőnek a átvételi elismervényben az össze-vissza semmi hiteles számot nem fedő kis másolatot, és a rendőrség nem hívta be. Kirúgták, nem hívta be. Hát ha ez nem elég bizonyíték, és utána, hát aztán sajnálatos módon az illető elhúnyt, ez a vezetőnő. Hát legykák szerint, szóbeszéd szerint volt a füle mögött állítólag valami bírósági nagyobb, nem ebbe a kis ügybe, hanem egyéb, hogy hívják, egyéb dolgok, és hát úgy volt be, hogy természetes balesetbe halt meg. Na most akkor a másik évben, tehát 25-ben az illető bement a rendőrségre, kerületi rendőrségre, és ott azt mondták, le van zárva az ügy, most már le van zárva. De egy sort nem írtak, nem foglalkoztak. A tanúnak behívták őt, de a postást nem, csak a
3: megjelentőt.
4: Ebből állt az egész, na most az illető viszont nem akart feljelentést, de hát azért olyan borzasztó dolog az, és hát feljelentést tett, nem mondom meg, hogy hova, felsőbb szervezet, és ott, hát hogy ezt a vizsgálat végeztem, tudom, mit tetszik ehhez szólni?
3: Hát mondanám, hogy példa nélküli, de nem. Tehát az, ami ilyen ügyekben szokott előfordulni, az nagyon széles spektrumon értelmezhető és befogadható, illetve hát nem fogadható be, de mégiscsak egy realitás. Ennek oka a rendőrségen lévő állomány szűkössége, ami igaz az ügyészségre is, és a bírósági szakdolgozókra is, és igaz az is, hogy tulajdonképpen az ügyek nagy száma az elviszi a fókuszt, tehát hogyha szétaprózódnak azok, akik vizsgálnak ilyen ügyeket, akkor ennek ez az eredménye. Ma Magyarországon, és ezt nagyon nehéz kimondani, sokkal inkább van annak veszélye, hogy megtörténik egy cselekmény, ami akár polgárjogilag, akár büntetőjogilag értékelhető, és nem lesz következménye, mint hogy lesz. És ezzel valamikor szakítani kell, ha ez pénzbe kerül, akkor pénzt kell erre szánni, erőforrásokat és pénzt, mert ez így nem maradhat.
4: Hát, ez most olyan eszes, amit fog meg jól, mert én ezzel nem értek egyet, amit mondott. Abszolút nem értek egyet, mert hogy erre nincs kapacitás, hogy egy postás meghallgassanak egy 5 percet.
3: Na de bocsánat, minden ügyben csak 5 percet kéne egy meghallgatásra szánni, de mivel egyébként nem tudnak foglalkozni az ügyekkel, ezért nem kerül erre sor. Akár fél évig is történik az, hogy ide-oda teszegetik az ügyeket.
4: Hosszú idő volt, bocsánat, hogy közbeszólok, hát ez olyan hosszú idő volt, mi az, hogy fél évig? Hát akkor ez itt selekció megy, hogy csak azzal foglalkoznak, ami éppen akarnak.
3: Igen.
4: Hát vajon nekem úgy jött le ez. De az állomány nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus volt, és akivel csak ott beszéltem, azok nagyon-nagyon egyetértettek vele.
3: Okay, de hát szó se róla. Tehát azok, akik a rendszerben vannak, azok elhivatottak, és nyilván vannak, akik nem, de egyébként küzdenek mindenféle mindennapi problémával, de azért a munkájukat el kell, hogy végezzék, ezt ők is tudják. Csak hát nehéz.
4: Hozza meg nekem, hogy mi a konklúzió, milyen konklúziót vonhat le az öreg asszony, aki várta azt a kis fuszast, és így meglopták.
3: Hát a konklúzió az, hogy egyrészt a 20-as a szabálysértési érték, másrészt...
4: Igen, ez igaz, igen, az a ominózus határérték, azt elmondta a postás barátnője és a...
3: Másrészt meg nyilván a szegény idős hölgynek ez az ügy a legfontosabb, de egy nyomozónak, egy rendőrnek, vagy egy szabálysértési előadónak ez az ügy, ez egy tucat.
4: De ha kerek egészet nézzük ablók, hát egy ilyen pitiáner ügy, és ilyen előfordul egy vezető részéről, hát azért ez nagyon-nagyon, én nagyon súlyosnak tartom. Én ezt még súlyosabbnak tartom, mint aki már benne volt a nagyobb bűnében.
3: Ez kicsit olyan, Ágnes, mint amikor Hon Gyula azt mondta, hogy ami itt van, az nem közbiztonság. amikor meglepődött a miniszterelnök azon, hogy itt ami van, az nem közbiztonság.
4: Hát igen, hát ezt akartam, csak a véleményére kíváncsi voltam, hogy mit szól hozzá.
3: Egyébként emberileg önnek tökéletesen igaza van. Tehát nem abban van, mi köztünk nem abban van eltérés, hogy ne ugyanúgy ítéljük meg az ügy súlyosságát, vagy a következmények nélküliségnek a fenntarthatóságát, ami ugye pont ellenkezőleg, hogy ez nem mehet így tovább. Ebben egyetértünk. Csak az, hogy mi a helyzet, és mit kellene csinálni, az két külön dolog.
4: De Bocsika, nem az öregasszonyról van szó, hanem itt a fiatal 22 éves postásról, akinek ez egész élete tönkre ment. Hát nem kap, erkölcsi nélkül nem lehet sehol elhelyezkedni.
3: Értem.
4: És el is helyezkedett egy biztonsági őrnek, és onnan is kirúgták.
3: És miért?
4: Hát mert beszéltem vele, valószínű észrevették. És lehallgatták, mit tudom én, mert másnap már kirúgt, mikor beszéltünk vele, és az ugyan elkeseredett volt, és hát ő maga mondta, hogy nem hívták be.
3: Értem. Ezt sajnálom. Ágnes, eddig tartott most az első rész, Anikótól kicsit türelmet kérek, és akkor ővele folytatjuk a következő részben.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Anya, megint fáj a hasam.
3: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Rendezik az állami egyetemi tanárok bérét. Meghalt Deák Bél Gyula. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás és az attitűd megváltoztatását szeretné minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója. Konstantinovics Miklós a Kossuth Rádió felkelő című műsorában arról is beszélt, a házi orvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség, és megindult a párbeszéd a témában. A 15 percen belüli kiérkezési időről szólva elmondta, a legkritikusabb betegek esetében még ennél is gyorsabbak szeretnének lenni. Kitért arra is, hogy várhatók vezetőváltások a következő időszakban, a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatos folyamatban lévő nyomozás eredményeiről pedig beszámolnak majd. Már 5 embert hallgattak gyanúsítottként a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A gyanúsítottak közül 3-an vannak őrizetben. A nyomozó főügyészség ismét megerősítette, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május óta folytat nyomozást a Volánbusz ügyben. A nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről továbbra sem adnak információt. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, hogy a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Díszdoktorrá avatja alma mátere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Krasznahorkai Lászlót. A holnapi esemény előtt a Nobel-díjas író tiszteletére ma egész estés programsorozattal várják az érdeklődőket az eltett Refort kertbe. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz Vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album is követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái, például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Ma változóan felhős napos idő várható a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik. A legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul. Késő este 14-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
5: Köszöntöm Önöket, ha velem voltak a híradó végén, akkor tudják, hogy a témák adottak, és tovább beszélgetünk Edittel, akitnek azt ígértem, hogy 2-3 mondatot még tud mondani a következő adás elején. Edit, halló!
6: Üdvözlöm! Köszönöm szépen, hogy visszahívtak. Na, annyit szeretnék még megemlíteni, hogy az én meglátásom szerint, és ez lehet, hogy most egy laposföld elméletnek fog tűnni, a Ligeti úrnak a korrupció feltárásával, illetve a büntethetőség és a büntetőség vonatkozásában az eddigi tevékenysége az ugye meg fog szűnni az alkotmánybíróságba bekerülése révén. Ez nyilván egy hatalmas megtiszteltetés egy jogásznak, viszont alapvetően, amit én ismerek az alkotmánybírósági tevékenységből, hát azért ez a alapkutatásokra, meg jogelméleti, meg ehhez hasonló, tehát nem gyakorlati ismereteknek az összegzésére, illetve hát megítélésére épül. És abból a szempontból viszont sajnálom Ligeti urat, hogy nem sajnálom, inkább felvetődött bennem annak a lehetősége, hogy Ligeti úr sajnálatos módon, de kénytelen lesz, lehet, hogy abba a helyzetbe fog kerülni, hogy hát, ahogy szokták mondani, valaki valahova föl köp, és akkor aláll, mert ugye hát eddig teljesen más aspektusból vizsgálta, és roppant alaposan, és rengeteg munkát belefektetve, és rengeteg ismeretet is az szerezve és alkalmazva azt a fajta korrupciót, ami itt az elmúlt 16 évben Magyarországot tönkretette. Uh-huh. Ennyit szerettem volna még hozzátenni.
5: Jó. Köszönöm szépen, Edith, vigyázzon magára, remélem beszélünk máskor is. András itt van már, hello!
7: Napot kívánok, tiszteltel, üdvözlöm András! Hát nagyon-nagyon régen beszéltünk. Akkor még, mikor, mielőtt, hogy mondjam, volt az akció, mikor egy darabig nem volt szerkesztő, meg az ATV-nél úgy nem volt. Azóta nem beszéltünk. Én most csak annyi minden történt már, hogy azért csak hozzászólnák a dolgokhoz, hogyha lehet.
5: Jó, de hogy mikor találkoztunk, mert ezt nem értettem.
7: Akkor még mielőtt kivonult volna egy kicsit ebből a dologból.
5: Ja, igen.
7: Ez nem most volt. Ez nem. Választás utáni dolog
5: nem.
7: Volt.
5: Nem, persze.
7: Nos, az a helyzet, hogy én abban nem értek egyet, hogy ez a társaság, akik hozzáfogtak mindenhez, amit le lehetett építeni, leépítettek, és nincsenek letartóztatva. Én ehhez szólnák hozzá egy-két dologgal. Az a helyzet, hogy Orbán Viktornál például csak eleve, hogy azt mondják, hogy bíróság, meg hogy még nincs elég bűncselek, meg nincs kivizsgálva. Könyörgve kérem, Orbán Viktor, mikor volt a vörösiszab, 2 milliárd forintot összedobott a nép a károsultaknak. Nem kapták meg. Aztán sorolhatnám a magányugdíj pénztár. Aztán a, szóval, hogy mondjam, amit elküldött Romániába 200 milliót, meg hát nem is tudom felsorolni, mennyi minden. És tulajdonképpen arról van szó, igen, hogy nem kellene mindent előtárni így külön-külön. Meg igen, arról például, hogy augusztusban hoztak nyilvánossági dolgot, hogy kérem egy baleset, ami halálos baleset volt, most ősszel lesz az első tárgyalás, 6 év után. Hát könyörűleg kérem, akkor 10 tehervonatra lehet fölpakolni azt a papír mennyiséget, ami ezeknek a milliárdosoknál előjön. Hát egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy tudna bíróság így dönteni. Ha Európa egész bírósága nekünk dolgozna ide, még azoknak is sok évet adna. Hát itt 150 évet, akkor nyugodtan elbíróskodhatunk. Én nekem az van egy véleményem. Uh-huh. Lehet, hogy hülyeségnek tűnik. Én nekem az a véleményem, hogy ami most alakul ez a 150 fős csoport, hozzák össze azt, hogy ki mit művelt, most alakul ez a 150 fős csoport,

0: körét, azt a nép gyakorolná valamiféle népszavazással, mert azt tudja, mihez vezet, az olyan eredményre vezet, mint a francia forradalom az érett szakaszán túl, amikor már sodrodott kifelé minden.
1: Ezt én értem.
0: Jó, oké. Nekem ez a leglényegesebb, hogy ön érti.
1: Értem, hogy mit mondja, hogy mondjam, én is úgy hoztam ezt föl, hogy három csoportra osztottam volna ezt az egészet. Ami most van bírósági tárgyalás, az a sétány, ami a fák között lett volna, csak hogy a fákat kivágták. Uh-huh. Na most ez lett volna bírósági én nekem. A másik csoport nem muszáj népszavazás, tehát valami olyan eset lenne, őket már rég le kellett volna tartóztatni. Uh-huh. Mert most is mit csinál Orbán? Fenyegetőzik. És ezért se csinálnak semmi. A CIA-tól mit mondott a orosz külügyi miniszternek? Azt mondta, minden adatot, minden dokumentációt átnyújt, és kész. Ez nem kémkedés? Nem népellenes? Nem, hát ezért nem értem az egészet. Tehát hagyjuk simulni, tovább megy, és jönnek elő az újabb dolgok, ennek sose lesz akkor vége. Uh-huh, uh-huh. És tetszik az a helyzet, hogy belegondol az ember, hogy volna egyszer, még kér a nép. És igen. Egyre többen telefonálnak, egyre jobban föl vannak háborodva az emberek, mert úgy néz ki, mintha nem is akarnánk nagyon, hogy elszámoljanak.
0: Világos.
1: Nem tudom, például Orbán Viktor azért, hogy simítsa a dolgokat, mikor feljelentették hatan a választást, amikor hazudott össze-vissza, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor rendben van, következő éjjel hozott egy törvényt, hogy a politikus és az újságíró annyit hazudik, amennyit bír. És ezért nem lehet felelősségében, még utólag se. Meg sok ilyen törvény született. Hát akkor mondom, akkor nem lehetne valahogy ezt simábbra hozni?
0: Igaza van.
1: Ez egy kérdés.
0: Értem.
1: Szóval, hogy mondjam, ezen gondolkodtam, hogy olyan sokan már telefonáltak, olyan sokan mondták el a véleményüket. Hát ilyet nem mondtak, hogy népszavazással, de az egy olyan előkészített népszavazásra gondoltam, hogy ott nem lehetne úgy sunákolni, mint ahogy meg volt például a választásnál. Hogy egy bemente, azt mondja, hova gyertek, és majd elvisznek benneteket. Az ilyeneket mind véglegesen börtönbe kéne tenni. Uh-huh. Nagyon-nagyon ki kéne dolgozni, de nem tudom, hogy hogyan. És kik. Szóval ez az igazság. Csak úgy eszembe jutott, valami megoldást kéne minél hamarabb.
0: Igen.
1: Egy másfél-két éven belül, hogyha itt nem lesz, itt hiába mondta a hölgy is, hogy 6 év, meg egy, hát most jó volt ez a 6 év például a balesetnél.
0: Igen.
1: 6 évig, másod 2 év alatt simán vagy még hamarabb megoldanak ilyesmit. Csak tudja, én nekem az a vélemény, itt most nem a védő ügyvédekkel van problémám, meg nem is volt sose. Csak hogy mondjam, mikor a 180. csoporti papírnak, okmánynak, a 90. sorban van egy vesző, és az nem az, aki pont kellene, mert megváltozik a vélemény, meg az érték. Na, érti, szóval ezt így meg lehet játszani akár 5 évet.
0: Igen.
1: Ez az a véleményem.
0: Igen, világos. Jó. András.
1: Meg tudja, sok minden történik, amit hogy mondjam, csak néz az ember, aztán, mintha egy lukon lehetne, hogy mi is történik körülöttünk.
0: Nincs. Nincs. Kérdésére válaszol. Hát ha a kérdése az, hogy van-e véleménykülönbség közöttünk, akkor nincs.
1: Na hát akkor
0: csak az előző válaszomnak a talaján állva azt mondom, hogy én tudom, hogy ebben az országban sokan azt gondolják, hogy a népítélet az egy népszerű formája lenne a vélemény kifejezésének. Ilyen szempontból én konzervatív talajon állok, szociálisan érzékeny, szabadelvű konzervatív vagyok, hogyha tetszik, hogy azért a szabályok alapján én nem venném ki az igazságszolgáltatás kezéből a bűnösség megállapításának a jogát, már csak azért is, mert ugye vannak olyan garanciák, amelyek könnyen, hogyha népítélet lenne, mondjuk lehetőséget adnának arra, hogy ráolvasással valakit bűnösnek nyilvánítson a nép, és hogy mondjam, ez már nem korrigálható, tehát ez olyan, mint a halálbüntetés, hogyha végrehajtják, akkor ezt már nem lehet korrigálni.

0: Na most értem, én csak én úgy képzeltem, hogy az a csoport, az a 150 fős csoport előkészítené, hogy tényeket közölnének le. Tehát mindenütt tények volnának, ami konkrét
1: hát
0: tények.
1: Nézze, a vádiratokkal sem az a baj, hogy ők ne úgy gondolnák ügyészként, hogy tényeket közölnek, hanem az a baj, hogy néha a valóság és a közölt vádirati tényállás nincs összefüggésben egymással, vagy nem feleltethető meg a valós tényeknek. És hiába van 150 ember, aki az önmegítélése szerint a legjobban van felhatalmazva szakmai értelemben arra, hogy megállapítsa, hogy mi az a vagyon, ami bűnös módon lett elvéve a köztől, attól még, hogy 150 ember van mögötte, attól még nem biztos, hogy szakszerűvé tudják tenni. Bonyolult dolog az igazságszolgáltatás, és azért vannak eljárási szabályok, mert leginkább ezek garantálhatják azt, hogy a tévedés esélyét a minimálisra csökkentsék. Önök most mosolyognak, persze, a bíróságok, az ügyészség, a rendőrség törekszik, ugye, arra, hogy a jogérvényesülés megtörténhessen. Az anyagi igazság feltárása már nem célja a bíróságoknak sem, és azt így, mint vörös farkat kivették a jogrendszerből, az eljárási jogból. Úgyhogy ez van.
0: Igen, csak nekem, hogy mondjam, az a magas, hogy tények vannak, konkrét tények, hogy Szijjártó Péter felajánlotta, hogy átad mindent, ami történik a Unióba, amiket létrehoznak, megtárgyalnak, titkosítanak, ő mindent át fog adni az orosz külügyminiszternek. Ezt nem lehetett volna azonnal letartóztatni ezért, mert ezek tények.
1: Na de
0: Orbán Viktornak, mikor elpuskázott sok mindent. Nem
1: az mit jelent az ön olvasatában, András, hogy azonnal letartóztatni?
0: Nem úgy érte.
1: Mikor azonnal? Mihez képest?
0: Van bizonyíték rá.
1: De mihez képest? Mert ugye maga a hangfelvétel is évekkel később jön ki.
0: Hát ez az. Na most például érteni, hogy mit mond. Szóval meg is értem az egészet. Csak hogy mondjam, piszkálja az embernek az órát. Mert tulajdonképpen, hogy mondjam, utólag is, mert ez mind utólag történne, mert tulajdonképpen ezek már mind lejátszott dolgok, iszonyatos mennyiségű pénzt tűnt el, az ország majdnem a nyomorba lett bökve, és tulajdonképpen ezért most pillanatnyilag kis emberkéket így fülöncsítnek, megrángatják egy így, aztán majd két év múlva szabadon kerülnek, de akkor és mi lesz a nagyokkal? Tehát erre nincs semmi elképzelés, én legalábbis nem hallok olyan konkrét elképzelést, mert hogy a hölgy is, aki lett a vezető, az azt mondta, hogy 6 év múlva. Tehát ez a 6 év olyan lett, mint a szorzó másutt. Nem tudom, én nem értem az egészben, hogy lennének konkrét tények már, amit megértenek az emberek. Mondjuk én is például.
1: Na. Igen.
0: Jó.
1: András, örülök, hogy beszéltünk. Minden jót önnek. László van itt a vonalban. Háló László.
2: Jó napot kívánok. Én biztos, hogy sok ellenséget szerzek majd. Az egyik az, hogy a jogászoknak a társadalma jön el most, mert majd vázolunk ezt, azt, amazt, és jogászok fognak ebből nagyon sok pénzt bezsebelni. És az igaz, ugye én azt szoktam, mindig megnéztem a jogász esküve, ugye nem az van, hogy az igazságra esküsznek, hanem aki képvisel, annak az érdekeit képviseli.
1: És a törvények betartására, valamint az alkotmányra?
2: Nem az igazságra.
1: Nem az igazságra. Én nem keverem az igazságot a törvénnyel és az alkotmánnyal.
2: Hát én, ahogy olvastam, szóval az egyik...
1: Egy pillanat türelmet, László, mert most pici szünet, és akkor utána ezt folytatjuk, ezt az érdekes jogvitát. Itt vagy!

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

kép a kirakó. Később megbánod, hogyha kihagyod, a lehetőség itt van, éppen rád kacsint. Üzeni, hogy kövessed az álmai. Yeah, összeáll a nagy kép a kirakó. Később megbánod, hogyha kihagyod, a lehetőség itt van, éppen rád kacsint.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Döbrentei téren, az Erzsébet híd Budai híd főjénél Pest felé. Sávlezárásra kell készülni. Műszaki hibás jármű nehezíti a haladást a Bocskai úton, a Karolina út felé, a Fehérvári út után a középső sávban. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton, a Torontál utcai Hévátjárónál és a közeli benzinkútnál. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát, a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát. Útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben a Böszörményi úton, az Ugacsa utcánál, mert javítják a csatornát. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Köszöntöm újra Önöket. Itt van velünk László. László, már beszéltünk a... ugye?
3: Igen.
2: Már beszéltünk arról, hogy milyen lenne a népítélet, hogyha átvenné a bíróságok szerepét.
3: Én tulajdonképpen nem, tehát ezt csak ilyen bevezetésnek szántam, én arról próbálnám megkérdezni, hogy tulajdonképpen honnét indul.
2: Bocsánat, illetve ön arról beszélt, hogy a jogászoknak az esküje az miről szól, ugye? Tehát hogy ez egy másik beszélgetés, amiben vagyunk.
3: Igen. A jogászok esküje, az tulajdonképpen Magyarországon kinek kell igazat mondani.
2: Igen, de ugye a jogászok nem arra esküsznek, hogy igazat fognak mondani, hanem bajba is lennénk, hanem már hogy egyébként ugye az ügyvédeknek ugye a legfőbb szempont az az ügyfeleik érdekének a hatékony képviselete, ugye?
3: Ezt én aláírom, akkor hogy lehet, hogy egyszer a tévében van az, hogy mondja az illető, hogy elítéli, és utána képvisel mást. Szóval akkor nem értem.
2: Hogy gondolja, hogy mondja a tévébe, hogy elítéli már, mint mit ítél el?
3: Hogyha behívnak valakit, Ravesnik Pétert, igen, hogy ő ezt mondja, és utána más, teljesen más képvisel.
2: De honnan tudjuk, hogy más képvisel, mint amit mond
3: a tévében? Hát a tévében mutatják, hogy kinek a védőügyvédje megjelenik.
2: Igen, de hogyha megfigyeli a rutinosan szereplő ügyvédeket, akkor mindig elmondják, amikor véleményt mondanak egy ügyről, hogy most általánosságban fogok beszélni, mert hogy konkrétan nem vagyok érintett a, vagy általánosságban fogok beszélni, mert mondjuk érintett vagyok bizonyos szempontból a védelem ügyében, van egy konkrét védencem az ügyben, akkor ugye nem mondhat el mindent, ha viszont nem érintett az ügyben, akkor megfogalmazhatja a jogi álláspontját úgy, hogy igazából az közel van ahhoz, amit úgy nagyjából a jogászi szakma bizonyos ügyekről szakmai alapon gondol, vagy gondolhat, ugye? Vagy a törvények alapján mit lehet véleményként mondani. Tehát azért jó olyan jogászt megkérdezni, aki nem érintett, mert úgy általánosságban egy olyan jogászi álláspontot kap a néző, amely álláspont közel van a jogászi közmegítélés konszenzusához.
3: Jó, ezt nem ezzel akartam én, ezt a falusi kocsmában úgy mondják, hogy a kedves nővér kibeszéli a gyereket. Na, tudja?
2: A kedves nővér mit csinál?
3: Kedves nővér kibeszéli a gyereket.
2: Kibeszéli a gyereket, a kedves nővér.
3: Igen, úgy mondták, hogy ments meg uram minket a jurátusoktól. Volt egy ilyen. De nem ezzel akarom én, hanem tulajdonképpen én azért mondtam, hogy mikor mondják, hogy most valaminek a haszna mennyi a 10%, 20%, 30%.
2: Igen.
3: Azt külön nem mondom, de csak megjegyzem, hogy mikor mondja valaki, hogy matekból bérás, meg akármi.
2: Az a kettes, nem?
3: Az a kettes, igen, a bérás, hát régen így volt. Hanem azt mondom, hogyha az egész összességével mindennek, annak nullára kell kijönni.
2: Igen.
3: Ha valakinek nagyon sok van, másiknak meg kell azt fizetni.
2: Igen.
3: Igen. És akkor mi arra megyünk, hogy Magyarországon is egyeseknek, hogy több lesz, akkor a többinek meg kell fizetni.
2: Igen.
3: Meg kell fizetni. Tehát azt akkor hogyan döntjük el, hogy kinek? Hogyan döntjük el, hogy kinek? Ti, mi? Én, ugye, maga aludt, hogy mondjam, szalmazsákon?
2: Hogyan?
3: Szalmazsákon aludt maga?
2: Életemben szalmazsákon nem aludtam soha.
3: Nem. Na, én egy szoba konyhában volt, egy szoba konyhában négyen voltam, meg láttól aludni, meg nem volt.
2: Igen.
3: Még kellett én nekem jönni föl, most paraszt gyerek voltam, és akkor most elkezdem, mondunk mindent, hogy mert ha ennyi a haszon, meg annyi a haszon.
2: Igen.
3: A haszon az annyit jelent, hogy a másikaknak ki kell fizetni.
2: Igen.
3: Ki kell fizetni. És akkor most mi az a szint, ami azt mondja, hogy ez elviselhető? Én ellenek kíváncsi, de erről mindenki hallgat.
2: Én csak azt nem értem, hogy a kérdésében, hogy mi az a szint, ami...
3: Ami az, hogy mi az a szint, ami azt mondjuk, hogy elviselhető, mert ha én nekem több van, mint valaki megnézi most jelenleg, hogy...
2: Ami visszavehető, jól értem? Mi az a szint, ami visszavehető, ezt kérdezi?
3: Nem az, hogy visszavehető,
2: hanem
3: amikor azt mondják, hogy én nekem nagyon sok van, ugye, aki azt mondja, hogy én bajban vagyok, nagyon sok bajban vagyok, és marha nagy palotákat épít.
2: Igen.
3: És azt mondja, hogy nincs, én csődbe megyek. Csődbe. Valaki vizsgálja azt most, hogy a költségét, tehát önköltségné, a szikított önköltség, bővített önköltség, a többi, én 74 éves vagyok, régen volt ugye, hogy szikított önköltség, bővített önköltség, meg kellett nézni. Most valaki ezt ellenőrzi, hogy mi, vagy pedig bemondom. És én nekem lesz hasznom.
2: Aha, hát nézze, azért vannak a bevallások, hogy tulajdonképpen ezeket ellenőrizze az adóhatóság. Tehát ilyen szempontból persze, hogy van, aki ellenőrzi.
3: Ezt ez bevallás, bevallom én azt, hogy van szeretőm, vagy nincs.
2: Azt, de ez nem ugyanaz, azért azt tudja.
3: Az adóhatóság azt kimegy, és megnézi. Nem
2: általában nézi meg, hanem akkor nézi meg célzottan, hogyha nyilván ezt egyébként az általános bevallásokat úgy nagyjából szoftverek nézik, de hogy ha célzottan kell megnézni valamit, akkor az csak bizonyos ügyekben vagy bizonyos adóeljárásokban történhet meg. Ugye, mert hogyha valamit nem talál rendben a bevallásokban a rendszer, akkor utána kerül ki mondjuk azt, hogy adóeljárásra az ügy.
3: Hát,
2: van az a felszólítás, amikor még önrevízióba hozzátehet a korábbi bevallásához, és amikor már az önrevízión túl vagyunk, akkor kezdődhet, hogyha az nem megfelelő az adóhatóságnak, akkor kezdődhet a hivatalos adóeljárási szakasz.
3: Hát és hogyha nem jutunk el idáig, akkor én nekem, akinek most ugye
2: László, kezd a beszélgetés, nagyon elenyészti, csak azért, mert hogy ön hezitatíve próbál magának megfogalmazni mondatokat, csak nem jön el idáig. De próbáljunk meg úgy beszélgetni, hogy ön nekem mondja azt, amit mond, és akkor én meg megpróbálok arra reagálni. Csak hogyha...
3: Igen. Azt mondta, hogy mint a Pesten fönt, ahol a 10 000 lakik, és azt mondja, én úgy tudtam, hogy a dolgozik, az majd jut valamire. Ha sokat dolgozik valaki, mikor építem ilyet. Ja, most azt mondom, hogy valakinek van 6 munkája, és akkor hogyan lehet az, hogy 6 munkája van, mikor 168 óra kötelező? Hogyan? Hogy akkor a 6 munka nem ér? Nem ér semmi?
2: Az a baj, László, hogy olyan kérdéseket tesz fel nekem, amelyek így nem válaszolhatók meg, mert hogy mint a biológia teszt, hogy igaz, de nem függ össze. Tehát, hogy bizonyos élethelyzetekben az van, hogy valaki el tud végezni 6 óra alatt X mennyiségű munkát, ugyanaz a munkamennyiség pedig más ember esetében 3 óra alatt is elvégezhető, de akire azt mondjuk, hogy sok munkája van, az el tud végezni mondjuk 24 óra alatt 48 órányi munkát is, hogyha más végezné. Tehát, hogy ezek nagyon sok színűek, meg nagyon sokfélék ezek az élethez.
3: Ne ezzel féljen már, mellé.
2: Na jó, de László, én megpróbálok önre csatlakozni, csak nem tudok. Tehát azt értse meg, hogy a beszélgetéseknek van egy egymásra reagáló formája.
3: De ön azt mondja, hogy valaki, hogy lehet, hogy 6 munkát el tud végezni egy munkanap, és mindegyiken teljes munkabért kap. Álljon már meg a bene, mert ez nem igaz. Ez nem. Akkor az nem munka.
2: Én nem azt mondtam, hogy 6 munkát egy nap alatt, hanem hogy 6 órányi munkát egy nap alatt, meg el tud végezni.
3: A bányász, aki nem van, az nem tud elmenni. Nem tud.
2: Hova? Nem. Hova?
3: Nem, az nem tud más munkát csinálni.
2: Ne, de ez egy másik probléma, hogy a bányász az helyhez van kötve.
3: De ne, hát hogyha én adok magának, hogy maga már lesz felügyelő bizottsági tag és kap pénzt, akkor mit csinálod? Semmit.
2: Hát ön semmit. Szerint. Csak valaki, aki komolyan veszi a felügyelő bizottsági tagságot, mint például Róna Péter a Magyar Nemzeti Bankban, ő az, hogy azt mondjuk rá, hogy azért, mert felügyelő bizottsági tag volt, nem csinált semmit, szerintem ezt ő kikérné magának.
3: És mit pénzt kapott érte? Mi?
2: Na de ezek nem összemérhetők, László, hogy valaki szellemi munkában végez egy bizonyos mennyiségű munkát, meg valaki bányászként egy adott helyen tud csak dolgozni, és X órában kell is, hogy dolgozom, mert erre szól a munkaszerződése.
3: És akkor ne arra, hogy a munkaszerződés, hogyha valakinek van, ugye régen én most voltam előtti beosztásban, úgy kezdődött a baleset, mikor jöttek először, hogy akkor munkaszerződés, akkor
2: igen, baleset. Általában ezt csinálják a munkabaleseteknél, nézzük meg a dokumentációt.
3: Jó, jó. Igen. És akkor akinek ilyen van, hogy mennyi volt a kérdővédő, hogy munkatörvényben, én amikor eljöttem az 1990-es munkatörvénykönyvben, az volt leírva, hogy a két munka végzés közt 8 óra pihenőnek kellett.
2: Igen, igen. Igen, vannak szabályok, meg van az élet, és hogyha a szabályokat nem tartják be, akkor abból baj lehet, és az életben sajnos gyakran kiderül, hogy nem tartották be a szabályokat.
3: Akkor ez vonatkozik országgyűlési képviselőre,
2: mindenkire? Mindenre vonatkozik, László, mindenkire és mindenre. Sajnos az országgyűlési képviselők is gyakran szabályt szegnek, bár felesküdtek a törvényekre, ők is.
3: De akkor őket még nem lehet felelősségre
2: vonni. De lehet. Rájuk is vonatkozik a polgárjogi meg a büntetőjogi felelősség, csak a felelősségre vonhatóságuk körében van egy erős megszorítás, nevezetesen, hogy például véleményükért nem lehet őket felelősségre vonni, de hogyha egyébként túlmegy a határon, amit csinálnak, például a büntetőjogban, vagy tetten érik őket, akkor eljárás indítható, sőt, tettenérés esetén őrizetbe is vehető a képviselő. Tehát ilyen szempontból az ő elbánásuk más, mint a hétköznapi polgár elbánása.
3: Jó, most a többire vonatkozóan azt mondom, hogy körülbelül, amit mondott, ez az, hogy most, ami nem jön majd, ez az ügyvédeknek a paradicsoma lesz.
2: Nem ezt ön mondta, én nem hiszem, hogy az ügyvédek paradicsoma lesz. Ez az ön véleménye, szerintem ez nem, mert ez a felkészült ügyvédeknek egy nagyobb lehetőség, azoknak, akik pedig politikai alapon kapnak megbízásokat, azoknak meg nehezebb lesz. Bár azt nem gondolom, hogy az új kormányban nem lenne olyan kijárás, hogy valaki politikai alapon kapjon megbízást, tehát ez rendszer független, kedves László, nincs erre illúzióim. Sándor, arra kérem, hogy beszéljen a kollégámmal. Itt van, Sándor?
3: Semmi gond. És én annyit mondok csak, hogy miniszterelnököt nem tennék jogásznak.
2: Helyes. Viszlát, László. Sándor, itt van? Sándor?
4: Itt vagyok.
2: Sándor, elnézést, hogy most lejárt az időnk. Ha nem baj, akkor a kollégámnak átadom. Ha baj, akkor szombaton találkozunk.
4: Rendben van.
2: Melyik? Egy eldöntendő kérdés volt.
4: Ja, hát amikor alkalmas az idő, akkor mi időmilliómos vagyok.
2: Helyes, rendben. Akkor a kollégám visszahívja önt. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, ez volt a Fórum Délben, délután számítunk Önökre, viszlát.

0: Műsorajánló. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Esős, borongós idő lesz. Újabb visszaéléseket tártak fel a külügyben. Díszdoktor ráavatja Krasznahorkai Lászlót, az ELTE. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. A Fidesz nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar konstruktívan együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott interjújában. A korábbi miniszterelnök alapnak a Tisza kormány által indított korrupciós eljárásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, azok egy csoportja politikai indíttatású, ami mögött semmilyen visszaélés nincs. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét is vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, hogy több gyanús esetre derült fény, amint egy 1400 dokumentum átvilágítása során. Velkei György elmondta, hogy Dzsudzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfő fia Orbán Gáspár pedig felhatalmazás nélkül fogadott külföldi delegációkat a külügyminisztériumban. Szijjártó Péter ex-külügyminiszter pedig csaknem 5 milliárd forintot költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor hangsúlyozta, hogy már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Díszdoktor ráavatja alma mátere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Krasznahorkai Lászlót. A holnapi esemény előtt a Nobel-díjas író tiszteletére ma egész estés programsorozattal várják az érdeklődőket az ELTE Trefort kertbe. A megújult helyszínen az íróval beszélget Gintli Tibor professzor, és felavatják a krasznahorkai olvasótermet is. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisius díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint Szörényi Levente és Bródi János rockoperájában, az István a királyban. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Változóan felhős, napos marad az idő. A nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A nyugati ország részben 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, kétkerék, vagy épp négykerék.
2: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
2: A San Marinói hétvége végül valóban fordulópontnak bizonyult a MotoGP-ben, hiszen ahogyan arról beszéltünk előzetesen is, hát volt bőven olyan történetszál, amire nem is feltétlenül számítottunk, de pont ezért volt egészen különleges a mögöttünk hagyott versenyhétvége. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 195. alkalommal.
3: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Hát nem unatkoztunk ezen a hétvégén, azt gondolom, és voltak, akik a várakozásainkat felül teljesítették, és voltak olyanok is, akik hát azért szerintem rendesen alul tölték ezeket a várakozásainkat.
2: De még mielőtt nagyon kibontanánk itt a fő történet szálakat, mi volt a hétvége pillanata neked?
3: Nekem egy olyan szürreális pillanat volt, amit én egyszerűen nem hittem el, hogy ezt tényleg így meghúzták. Nem tudom, te láttad-e Franco Morbidelli leintés utáni ünneplését?
2: Azt a nagyon kellemetlent?
3: Igen.
2: Én azt hittem először, hogy aj.
3: Nem. Az valójában megtörtént, hogy aki nem látta volna esetleg, Franco Morbidelli barátai beöltöztek teljes bőrruhába, sisakkal, mindent. Tehát amikor Lorenzo megnyerte ugye a világbajnoki címet, talán az utolsóját, akkor ugye ugyanilyet csinált, hogy a 5 világbajnoki ruhájában ott állt, vagy 4 világbajnoki ruhájában ott álltak mellette, és akkor ő volt az 5. Most ez Morbidelli megcsinált, hogy minden évéből a MotoGP sajtárcson volt, a haverei beöltöztek, és akkor ott körülötte ugráltak. Mondván, hogy búcsú nagy díj. Hazai búcsú nagy díj. Nem tudom, hogy feltűnt-e nekik, hogy a Superbike 2031-ig hosszabbított Mizánóval. Na mindegy, tehát hogy ezt én nem hittem, hogy ez tényleg komolyan, tehát hogy a nagy díjon végül nem elesett, hanem csak hátraesett valami miatt, azt hiszem, de semmi maradandót nem alkot, és akkor egy ilyen ünneplés még ott a végén így sikerül. Úgyhogy ez...
2: A kellemetlen. Szerintem ez egy tökéletes jelző.
3: Abszolút cringe, talán ezt így lehet.
2: Kringé.
3: Igen. Maga következik, igen, kur.
2: Hát nem tudom, hogy ezután van-e értelme bármit mondani. Nekem utólag állt össze a kép, hogy az, amikor Alex Márquez hátraintett Pedro Acostának, az nem feltétlen csak egy olyan gesztus volt, hogy na jó, akkor gyere mögém, hanem egy másféle felszólítás, igen. Ugye az egyezményes jele az egész világon annak, hogy
3: egyet.
2: A másikkal való egyet nem értést szimbolizáljuk a középső új bemutatásával.
3: Igen, de utána ugye a dühöngőben az volt az első, hogy bocsánatot kért, hogy Alex Márquez Pedro Acostától, hogy itt egy kicsit elgurult a gyógyszerem, ne haragudj. Hát igen, ott a vártnál szerintem kicsit nehezebben előzte meg Pedro Acostát, mint ahogy ő azt szerette volna, de ugye végül összejött, meg ahogy láttam, azért nagy harag így nem volt köztük.
2: Hétvége. Mert hogy akkor szerintem melyik oldalról kezdjük? A kihagyott lehetőség oldaláról, vagy a visszatérés non plus ultrájáról?
3: Hát, úgyis ilyen pokróc napod van egy kicsit, úgyhogy akkor szerintem kezdjük a negatív részvel, és akkor hát, ha utána majd kicsit felvidulsz, kivirulsz.
2: Hát akkor kezdjük azzal, hogy az Apriliát nagyon sokan úgy gondoltuk szerintem, hogy ezen a hétvégén vagy nem verik meg, vagy csak egy bizonyos részét fogják megverni. És azért, ha a nyers tempót nézzük, ha a különböző versenyszimulációs etapokat nézzük, igazából erre is lehetett következtetni, és hogyha pusztán a pályán látottakból akartunk volna kiindulni, akár a vasárnapi nagydíjra, akkor azért toronymagas esélyesként kellett kezelni akár Bezekit, de egyébként még Jorge Martint is stabilan dobogó közelébe lehetett hozni. A dobogó. Martint mondjuk direkt nem feltétlen a győzelemre esélyes versenyzők közé soroltam, így az eddigiek alapján.
3: Martin egyébként engem meglepett az, hogy napról napra egyre jobban teljesített, sőt egyébként volt, hogy tehát a délutánról, vagy délelőtt, vagy délutánra és a szombati ugrás, az szerintem teljesen váratlan volt, hogy végül az a sprint dobogó meg lett neki, és ugye ott röhögött is a kocsiban Márquezékkel, hogy remélem holnapra kicsit lassultok, és akkor nekem lesz esélyem. Hát ugye kezdjük akkor talán a Bezeki oldalával, mert amit vasárnap vagy ami szombaton nem tudott megugrani nevezetesen azt, hogy az egyes kanyarba elfordulna elsőnek, az vasárnap összejött. Én azt gondoltam, hogy mikor elfordult itt az egyesben, hogy akkor kész, vége, kalap, kabát, innentől kezdve ezt már csak be kell osztani. De hát jött ez a hiba, ami tényleg nem volt egy nagy hiba, tehát ő is elmondta, hogy csak nagyon picivel csúszott le az ideális ívről, de ahhoz pont elég volt, hogy elmenjen az eleje, és hát próbálta összeszedni, de hát nyilván ezt a picivel csúszott le az ideális ívről, de ahhoz pont elég volt, hogy elmenjen az eleje.

0: elizgulta, és nyilván túltolta ezek ki. Én megmondom őszintén, nem feltétlenül értettem. Tehát azt értettem, hogy minden áron össze akar rakni ezt a hármas szektort úgy, hogy az nagyon ott legyen, de nem szabad kapkodni ilyen esetekben, meg hogy ez azért ez a 33 pont hátrány mind a Márquezben, mind a Martinban még egy-egy hibázás talán benne van, de ez már túlságosan nagy, és tényleg amikor azt hinni az ember, kicsit olyan egyébként, mint Francesco Bagnaia volt abban az évben, amikor Quartararo ellen csatázott, ugye volt egy év, amikor Quartararo nyert, meg ugye volt az az év, amikor ugye 91 pontos hátrányból állt fel végül Bagnaia, hogy ott fejben, minthogyha lennének gondok, meg nem lenne elég összeszedett ahhoz Bezeki, hogy itt ezért a világbajnoki címért folyamatosan tudjon harcolni, mert ezek a hibák egyszerűen nem férnek bele, és azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem tudom, hogy egyébként ez mennyire egy ilyen VR46 akadémista dolog, hiszen ha megnézzük azért Bagnaia sem erős mostanában olyan mentálisan, Marini talán a legstabilabb, Bezekinek vannak ezek az értetetlen kirohanásai, lásd ugye Bruno, vagy most ez a hiba itt a Mizánóban.
1: De Aszent is ugye ide lehet sorolni, és ugye az Aszenti bukás az ráadásul kísértetiesen hasonló volt ehhez. Annyi a különbség, hogy ez egy jobbosban volt, ott pedig a balos törésben hajította hát el, ugyanúgy nagy tempónál.
0: A VR46 akadémista, meg ugye meg Orbidáli, aki meg hát ugye eleve össze-vissza van folyamatosan, szóval, hogy nem feltétlenül biztos az, hogy ha az a Valentino Rossi készíti őket fel mentálisan, aki azért a karrierje vége felé ezeket a mentális harcokat nagyon csúnyán benézte, és jó párszor beletört a bicskája abba, hogy olyan dolgokat próbált kihozni egyes helyzetekből, amikhez nem volt köze, vagy hogy nagyon rosszul látta, szóval nem tudom, nagyon fura, nagyon sajnálom egyébként Bezekit, mert ővel abszolút egyetértem abban, hogy én is azt hittem, amit ő is nyilatkozott, hogy a sérülés után, na akkor most kiegyenesedik, és akkor lehet egy ilyen jó kis...
1: De tényleg minden egyes ilyen visszaigazolási pont, direkt nem az angol kifejezését használtam ennek, de az összes ilyen visszaigazolási pont arra engedett következtetni, hogy ugye az első két hétvége a nyári szünetet követően a visszarázódásról szólt, sokkal jobb eredményekkel jött el, mind Silverstone-ból, mind Aragonból, ahhoz képest, mint amilyen várakozásokkal telve mondjuk megérkezett, sőt, masszívan felül is teljesítette az összeset. Aztán utána szombaton sikerült idei legjobb sprint eredményét elérni. Oké, kikapott Márqueztől, és nem tudott elfordulni elsőként az egyesben, de azért az megint egy újabb előrelépés, és ezek az apró lépések így azt engedték szerintem következtetni sokaknak, és én is hasonlóképpen gondoltam egyébként belülről legalábbis akkor, amikor elfordult a elsőként Bezeki, hogy akkor innentől kezdve akkor majd felkészülök arra, hogy a második helyért lesz majd valami csata, mert addig semmi nem utalt arra, hogy Bezekit most megtörhet. Én most egy picit azt láttam bele ebbe a hétvégébe, mint amit még Mugello-ban láttam Bezekitől. Nagyjából ugyanannyira volt összeszedett az első pillanatától kezdve az egész hétvégének.
0: És akkor a lökés is adhatott volna egyébként egy ilyen nagy siker hazai pályán szerintem neki, mint a Mugello-i. Nem tudom, hogy ezt hogy lehetne, vagy ki tudja köszörülni ezt a csorbát majd valamikor ezek ki, de ez most nem nagyon fért bele. Tehát azt érzem, hogy ez innentől kezdve nincs annyira a saját kezében a sorsa, mint amennyire lehetett volna. És
1: amíg ott lesznek ezek a nagy kilengések az ő szezonjának a teljesítményén és görbéjén, addig nem is feltétlen lehet szerintem azt mondani, hogy VB kaliberű versenyző lenne.
0: Hát igazából minden, tehát mind a Moto3-ban, mind a Moto2-ben, ugye amikor harcolt világbajnoki címért, akkor valamilyen banánhíjon elcsúszott. Most is ezt láthatjuk egyébként szerintem. Nem tudom, nagyon kíváncsi leszek, hogy Rivoláik össze tudják-e kaparni fejben, és hát ugye, ha pedig azt nézed, hogy azért jövőre egy Bagnaia Bezeki duóval kell majd nekivágni a 2021-es szezonnak itt Aprilia részről, akkor ugye egy őszinte pillanatában meghallgattam Massimo Rivolát, hogy az elmúlt években azért voltak nem könnyű helyzetei az Apriliának, de hogy ez a 27-es szezon kezdet, ez lehet, hogy rátesz majd még egy lapáttal, az könnyen benne van, mert hogyha ez így folytatódik tovább, akkor innen két versenyzőt azért a békafeneke arról kell majd összeszedni, azt tudni.

0: Ezeket lezárhatjuk, vagy forduljunk akkor át inkább akkor a garázs másik oldalára.
1: Igen.
0: Mert hogy Jorge Martinnal szerintem abból a szempontból, amit ugye te mondtál, hogy azért eléggé messziről indította ezt a hétvégét, ez a top 5, meg a szombati dobogó az összességében nem lett volna egy rossz eredmény. Ha a teljes egészét nézzük, illetve a péntek meg a szombat délelőttből indulunk ki.
2: Vagy ha nem látod...
0: Ha nem látod vasárnap a futam első 11 körét.
2: Ha nem látod egyáltalán a hétvégét, csak az eredményeket megkapod, akkor azt mondod, hogy ez teljesen oké.
0: Okay. Csak hát ugye...
2: Láttuk.
0: Láttuk a vasárnapi futam elejét, ami nagyon-nagyon rendben volt Martintól. A rajtja is sokkal jobban sikerült, nagyon gyorsan át tudta magát hámozni az előtte levő pároson. Ugye nem arról volt szó, mint a sprinten, hogy ott azért nagyon megszenvedett Di Gianantonioval, hanem itt azért Di Gianantonio is megtette azt a szívességet, hogy megint hozta a szokásos vasárnapi teljesítményét, legalábbis ami az első köröket illeti. Tehát, hogy nagyon gyorsan ott volt már a harmadik helyen, néhány kanyar leforgása alatt már ott volt a Bezeki-Márquez páros mögött. És nagyon jól megvolt a tempója, és nekem az volt a legfurcsább, hogy ez nem olyan volt, mint amilyen Aragonban volt, hogy ugye ott is nagyon jól ment a futam első két körében, és aztán pedig teljesen beszakadt a tempója, hanem itt ezt fent tudta tartani. És egészen addig a pontig fenn is tartotta, ameddig el nem kezdődtek az armpump problémák.
2: Olyan érzésem van ezzel az apríliás csapattal kapcsolatban még mindig egyébként, mint hogyha egy ilyen átok még mindig ülne rajtuk. Tehát, hogy jött ez a Bezeki a Martinnak, meg 2019 után először jött elő ez a alkargondja. Ugye azért lehet, hogy ha most ilyen meg akarjuk nézni a speciális festések hosszú sorát, hogy azokkal milyen eredményeket szoktak elérni, akkor lehet, hogy ők is rázták ilyen szempontból a pofonfát, mert nagyon sokszor van ilyen, hogy a különleges festés az általában nem jelent jót. De hogy tényleg, hogy még mindig mi jöhet ennél az apríliánál? Tehát amikor már azt hiszed, hogy picit kiegyenesedik a dolog, és akkor na most ott vagyunk, beletesszük, amit kell, és akkor innentől kezdve tényleg megyünk a világbajnoki címért teljes mértékben, akkor jönnek ilyenek. Nyilván Martin erről nem tehet, tehát hogy ő is mondta, hogy ez a semmiből így egyszer csak előjött. Nem tudott mit kezdeni, tehát az nagyon látszódott, ugye mi azt hittük, hogy valahogy az abroncsok fogytak el alatta, aztán ugye a futam után derült ki, hogy nem ez a helyzet, ugye ezért is lesz jó, hogyha jövőre mondjuk lesz már rádió, akkor ezek ugye kiderülnek majd menet közben, de csak sajnálni tudtam Martint is egyébként, mert tényleg azt gondoltam, hogy ebből lehet egy ilyen nagyon izgalmas 3x4-es befutó akár a futam utolsó köréig is, de nem lett, nem lett. Egyszerűen nem tudta. Tehát ő is mondta, hogy már voltak olyan pillanatok, amikor már elfordítani sem tudta ezt a motort. És tökre látszik, hogy itt nem az van, hogy ez valami kamu a részéről, mert látszódnak a köridők így egymás után, hogy ott szépen jönnek egymás után.
0: Az első, a másodiktól a 11. körig stabilan.
2: Igen.
0: 1.31, 2, 3, 4, 5, a legrosszabb ideje az 1.31.6 volt.
2: És utána már be se tudott menni 31
0: de
2: alá.
0: De utána volt... Egy-két alkalommal volt, hogy 31-es kört ment, csak egymást után három körben már nem tudott menni. Ott ugye volt egy nagy visszaesés a 11. kör után, akkor veszítette el ugye az első helyet is, és akkor utána jött el az a pont, amikor még helyenként egy-egy körre össze tudta rakni a tempót, de ilyen változatos volt, hogy egy 31-es idő, aztán jött egy 32 közepi, és aztán megint egy 31-es idő, aztán megint egy 32 közepi, aztán volt azt hiszem olyan, hogy 2-31-es kör egymás után, és utána viszont hát folyamatosan lassult vissza, miközben ugye láthattuk, hogy a többiek a futam második felében is egyéni legjobb köröket tudtak motorozni. Martin meg sem tudta közelíteni az egyéni legjobb körét, cserébe a végére meg látszódott, hogy ott viszont már tényleg a teljes túlélés, tehát amikor már 33-as kört ment az utolsó két körben, akkor ott már nyilván csak az volt a célja, hogy valahogyan hazavigye a motort, és így is megvolt neki a top 5. Tehát azért még így is eléggé jó tempója volt Martinnak, de valóban azért ez látszik. Tehát ez tetten érhető köridőket tekintve, hogy itt ez nem a mellébeszélésről szól, hanem arról, hogy fizikai korlátai voltak ezúttal Martinnak.
2: Igen, mert ugye fizikálisan nyilván Mizánó is egy nagyon erős pálya, és sokszor van, hogy a versenyzőket megviseli. Meglátjuk egyébként nyilván. Tehát a szezon lehető legrosszabb pillanatában jött ez elő a Martinnak, hiszen ugye most Ausztriába mennek, utána van ugyan egy hétszünet, de már repülnek ugye az ázsiai per ausztráliai körútra. Úgyhogy Ausztria után, vagy Ausztria alatt, tehát hogy most két lehetősége van ugye Martinéknak, vagy megvárják, hogy ez hogyan alakul Ausztriában, és utána döntenek arról, vagy egyből úgy döntenek, hogy műtét. Mert hogy szerintem egyébként ezt meg kell műteni, nem nagyon lehet ezzel lacafacázni, tehát ott azért vége van Ausztriának, utána azért van egy másfél hét, amíg nyilván már el kell majd indulni korábban, de hogy ott azért fog tudni egy picit regenerálódni, nem sok, de a semminél több, de nem lesz egyszerű dolga Jorge Martinnak innentől kezdve. Tehát kíváncsi leszek, hogy majd itt Ausztriában miket nyilatkozgat a hétvége folyamán, hogy érzi-e ezt még, vagy nem. De itt Misano azért nyilván fizikális jobban kihozza ezeket a dolgokat. Az a kérdésünk, vagy a kérdésem igazából, hogy kijelentjük, hogy ketten maradtak a világbajnoki csatában, vagy ez innentől kezdve egy emberé, és akkor ő ezt csak elveszíteti.
0: Ja, hogy nem az a kérdés, hogy kettő vagy három, hanem hogy egy vagy kettő.
2: Hát kérdezem, hogy érzed?
0: A leintés utánban én úgy fogalmaztam, és azt a kérdéskört jártam körbe, hogy az Aprilia csinálhat bármit a tervező asztalon. Te kirakhatja a rajtrács a legjobb motort, fejlesztheti, és finomra hangolhatja az aerodinamikai csomagját. Tényleg a fejükre állhatnak Sterlakiniék és Bonoráék is azért, hogy ezt a motort, ezt tényleg a legmagasabb minőségű motorrá tegyék a 2026-os szezonban, de egyszerűen valamiért tényleg az van, hogy egy dolgot nem tudnak kompenzálni ezzel sem. A VB csatáért való, vagy a VB címért zajló csatának a pszichológiáját, meg azt az egész utat, ami elvisz a VB címig, és persze Bezeki ugye még sosem járta végig ezt az utat, de még csak vesztes félként sem jött ki ebből. Tehát neki ez egy vadonatúj terep. Ugye Jorge Martin a skála mindkét végét megtapasztalta, de azért azt tegyük hozzá, hogy az a Francesco Bagnaia, akivel akkor csatázott, nem egy olyan kaliberű versenyző, mint az a Marc Márquez, akivel most kell menni a VB címért. És hát nyilván azért Márquez az összes rutinját felhasználva azért etéren sokkal-sokkal nagyobb előnyben van, főleg úgy, hogy azért az látszik, hogy még félkarral is mire képes. Tehát, hogy ez a legijesztőbb az egészben, és ez az, amiről szintén értekeztem, hogy, és erről beszéltünk persze a közvetítésben is, hogy persze az a fontos, hogy felszabadítsa magát mentálisan, és ő határozhassa meg arra, hogy miről kérdezik, és ő építhesse a saját narratíváját, és ne arról legyen szó, hogy olyan dolgokról kérdezik, amiről nem akar beszélni, de van egy ilyen része is, hogy gyerekek, ilyen állapotban is most éppen már vezetem a VB tabellát, és az előző hét futamból nyertem ötöt.
2: Igen, és hát az is azért azt is hozzá kell tenni, hogy azért ha Katart kihúzzuk, már pedig ugye azért frissítettem több közben telefonomat, mert vannak olyan infók, hogy ma kijön végre, hogy akkor Katar nincs. Azért a hátralévő pályákból azért Ausztria nem egy rossz helyszín Marc Márqueznek, Motegi nem egy rossz helyszín Marc Márqueznek, Valencia nem egy rossz helyszín Marc Márqueznek, és hát akkor ugye Phillip Islandről még nem is beszéltünk, tehát hogy nem látom azt a nagyon klasszikus helyet, tudod, ahol itt nagyon meg tud fordulni annyira az erős sorrend. Talán Malajziában, nyilván Indonézia inkább Martinos, de azt gondolom, hogy így összességében kevés lesz, mert Katar lett volna az, ahol tényleg azt mondom, hogy na, ott az is már csoda volt, hogy tavaly a Márquez azt megnyerte. Úgyhogy érdekes lesz. Én most valamilyen azt érzem, hogy...
0: Szerintem a favorit az van. Tehát hiába, hogy Davide Tardozzi azt mondja, hogy nincsen favorit, mert hogy hárman egy szinten vannak, van favorit. És ezt úgy hívják, hogy Marc Márquez.
2: Én is így ezzel egyet tudok érteni. Tehát.
0: De én még nyitva hagyom a két fősre.
2: Igen, mondom, Bezeki azért van nehéz helyzetben, mert hogy innentől kezdve nem az van, hogy ha tempóból összerakja, akkor meg tudja oldani, mert azt nehezen látom jönni. Martinnak meg ugye nyilván ez a fizikális része az, ami kérdőjeles.
0: De én elfogult vagyok, ugye, mint tudjuk.
2: Szóval akkor Marc Márquez.
0: Nem tudom, hogy van-e olyan, amit még nem mondtunk el Marc Márquezről, és most kell elmondani. Tehát, hogy megint, ami ezen a hétvégén az első pályára gurulástól kezdve megvolt nála, az egy olyan sávra terelte úgymond az egész hétvégéjét, hogy onnantól kezdve nem az volt a kérdés, hogy fog-e dobogóra állni esetleg, vagy hogy lesz-e közel a győzelemhez, hanem hogy megnyerje mind a kettőt.
2: Tudod, nekem mi volt a fura egyébként, hogy az előző években azért, amikor ott volt Mizánóban, akkor azért lehetett nagyon erős füttyögést, fújogást hallani.
0: Ezt én se értettem.
2: Ez most sokkal kevésbé volt.
0: Jó, mondjuk tavaly elkussoltatta rendesen a népet.
2: Igen, és ugye szerintem ez sokkal, vagy nagyon nagyban volt annak köszönhető, hogy egyszerűen szerintem azért az ottani közönség is belátja, hogy ugye amíg a héten Aragon és Mizánó között történt, ugye, hogy kiposztolta, hogy milyen állapotban van, meg hogy ő is mondta, hogy azért most ő sokkal felszabadultabb, mert tehát, hogy szerintem, mintha az olaszok is így látnák, hogy most ezt az embert ezt így csesztethetjük meg, hogy fújolhatjuk, de hogy egyrészt nem hagyja meg, másrészt meg látva azt, hogy milyen állapotban van, nem is feltétlenül érdemli meg, de nekem mondom, ez volt a fura. Meg a másik, ami meg nagyon látszódott, hogy tényleg, és ezt is kiemelte a Márquez, hogy amikor ott állt a dobogón, akkor ott ugye beszélt magában, egy kicsit ugye így pityergett is, és akkor mondta, hogy ez azért van, mert hogy nagyon nehéz az embernek a saját ösztöneit felülírnia. És ugye ezt láthatjuk, hogy ezt megcsinált ezen a hétvégén, és hogy pénteken is azért nem adott bele annyit, szombaton, amikor kellett, akkor oda tette magát, de például a vasárnapi warm-upon ugye csak 5 perc után ment ki. Tehát, hogy ott is ugye, és mondta, hogy nehéz ezt így mentálisan megemésztenie, de hogy ez jól látható, hogy ez a stratégia, ez működik. Hogy nem kell mindent beletenni.
0: És
2: azonnal,
0: ez az egyetlen egyébként, ami az ő állapotában működik. Igen. Mert az nem járja, és ezt ugye próbálta, tehát ezt a saját bőrén tapasztalta meg ugye még a Silverstone-i hétvégén, hogy az nem működik, hogy rögtön az FP1-től kezdve mindent megnyomsz.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót.
2: Sziasztok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Utazók Podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium. Babavizeket vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, egy termék előállítását megtiltották. Meghalt Deák Bill Gyula. Egyre több felé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hangsúlyozta, már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Az államtitkár beszélt arról is, hogy az uniós források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tenniük az egyetemi. Egyrészt újra kellett választani a kuratóriumokat, másrészt át kellett alakítani a szervezeti és működési szabályzatokat. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Velkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva elmondta, számos dokumentum bizonyítja, hogy Szijjártó Péter volt külügyminiszter, az elmúlt 4 évben csak nem 5 milliárd forint közpénzt költött magánrepülőgépes utazásra. Már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A gyanúsítottak közül 3-an vannak őrizetben. A nyomozó főügyészség ismét megerősítette, hogy korrupciós bűncselekmények miatt május óta folytat nyomozást a Volánbusz ügyében. A nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről nem adhatnak ki információt. Babavizeket vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az 5 hazai előállítású termék élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelt az előírásoknak, de az Aquital Baby összes ásványi anyag tartalma meghaladta a jogszabályi határértéket. A víz egészségügyi kockázatot nem jelent, de csecsemőtápszer készítésére nem forgalmazható. A hatóság megtiltotta az érintett termék előállítását és bírságot szabott ki a gyártóra. Meghalt Deák Bill Gyula, blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz Vér című lemezzel indult. Megkapta a Magyar Érdemrend, Lovag és Tiszti keresztjét és Budapest Pro Urbe díját. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
2: Elindul az Exkluzív a Spirit FM 92.9-en. Vendégünk Bertalan Gábor, autósámán. A legnagyobb arc, aki autókról mindent tud, és én időnként visszaszoktalak hívni, gyere mesélj, mi az autótrend. Két-három hír borzolja most a kedélyeket. Volkswagen óriási elbocsátások. Ennek ellenére zárójelben jelzem meg, kollégáddal mostában kifejezetten benzines és dízel autókban ültök, és onnan vlogoltok. Nem tudom, mi történt most veletek. Lehet, hogy jól fizettek, nem tudom most, mi történt, de hogy most marha sokat látom, kevesebbet elektromos
3: autók autóztok. Vannak. Mert érdekes autók.
2: Érdekes autók vannak. Aztán szeretnék veled beszélni a Volkswagennél történt afféről, illetve a saját tapasztalatomról, hogy ültem egy ID7-es, 8-as, ami a Passatnak az...
3: ID7?
2: Képzeld el, nem elektromos a
3: csomagtér rajta?
2: Igen. És mondták, hogy nagyon klassz, mert már 220 lóerő. Mondom, nem mondjátok, de klassz. És ti hol éltek? Na mindegy. Szóval kezdjük azzal, de te mesélj ezt a Cybercabről. Kezdjük a híreddel, mert mindenki az elektromos autózásra, illetve azt is láttam, hogy kiakadtál valakire a social médiádban, aki megint azt mondta, na de az elektromos autóknak a lábnyoma, a széndioxid lábnyoma sokkal több, de, és akkor szeretném, hogy ezt is rendbe tennénk, hogy miért is éri meg elektromos autót venni, és valóban nagyobb-e a széndioxid lábnyoma a világban, okay, mint egy rendes autóknak. Kezdjük ezzel, mert nekem ez nagyon friss volt, hogy ezt megnéztem tőled. Sok kritikát kap azért az elektromos autó, hogy ezek a nem tudom milyen lítium-ion, meg nem tudom honnan
3: ritka
2: bányászat.
3: Ritka földfémek.
2: Stb. Ennek a bányászata sokkal nagyobb, meg sokkal többe kerül, meg sokkal izé, és igazából csak trükközünk, mert exportáljuk a környezetszennyezést Afganisztánba, meg Nigériába, meg ahol ezeket bányászák. Hogy van ez pontosan? Elmondod nekünk?
3: Igen. Igen. Először is, amikor én ezen, hát hogy kiakadok, akkor valójában én számomra egy dolog a fontos, hogy hiteles, valódi információkat adjunk át. És ez bizonyos tekintetben az én preferenciájámat felülírja. Tehát egy újságíró vagy, a hír meg a hitelesség az sokkal fontosabb, mint az én preferenciám, és ebben a videóban is elmondom, hogy nekem teljesen mindegy, ki milyen autót hajt, csak hülyeségeket ne terjesszünk már a világban. És ez a videó is arról szólt, hogy elmondtam azt, amit a nemzetközi útjaim során az elmúlt 5-6 évben, amióta az elektrifikáció ennyire zajos, azokkal a mérnökökkel, fejlesztőkkel folytatott beszélgetésem, akik ott vannak a tűz közelében, tehát a Mercedesnek, az Audinak, a BMW-nek, a Volkswagen csoportnak, a Volvo-nak, Renault, hagyd ne mondjam végig, mindenkinek a nemzetközi útjára delegált szakértőivel beszélgetsz, hogy hogy áll az elektrifikációjuk, most hogy számolnak. És ez a videó pont arról szólt, hogy egy kommentelő azt mondta, nyilván ismeret hiányban, hogy jó, ez egy hülyeség, ennek sose lesz jövője, mert sokkal szennyezőbb. És a tényeket szeretném elmondani, ebbe is a tényeket mondtam el. A tények pedig a következők. Legyen az 1.0-ás megközelítés. Minden szennyező, ami a környezet, vagy ami a közlekedéssel kapcsolatos. Tehát az elektromos autó is szennyező. Igen. A dízel és a benzines autó is szennyező. Igen. A gyaloglás talán nem szennyező. Bár ha a cipőt kopását nézzük, lehet, hogy még az is szennyező.
2: Hiszen mindenki új cipőt vesz, az is műanyagból készül, a műanyag olajból készül, és mindenki a legújabb trendi cipőt veszi meg a 30 top márkából. Szóval...
3: Tehát itt nem a szivárványos unikornis megoldást keressük, hanem technológiákat hasonlítunk össze. És akkor a kommentelőnek az volt a meglátása, ami egyébként helyes, de részigazság, hogy az előállítása egy elektromos autónak a CO2 lábnyom kapcsán, mindent a CO2-re redukálunk le, jó? Tehát bonyolult lenne az embereknek elmagyarázni mindent a világon, ezért úgy csinálja az autósipar meg a tudomány, hogy leredukál mindent CO2-re, üvegházhatású gáz, leegyszerűsítjük, hogy mindenki megértse, ettől megy majd tönkre a föld, mert ettől melegszik meg, és akkor az óceánok, meg a jégsapkák meg.
2: Nem a széndioxidtól, hanem a széndioxid hatása az ózon rétegre, vagy az ózon, tehát az O3 réteget vékonyítja, az emiatt sokkal több napfény jut be, nem szűri meg a napfényt.
3: Nem megy vissza a hő a világhőrbe.
2: Innentől kezdve kevesebb a pára, kevesebb az eső, szárazságot látjuk a világban, nézd a mostani nyarunkat, és innentől kezdve ez óriási hatással van a teljes globális, nem is fel felmelegedése, hanem klímaváltozása. Igen, ez a pont.
3: Mondjuk azt, hogy ezt a pontot ne vitassuk. Jó, valaki vitatja, világ egyik vezető politikusa is vitatja, de én most azt mondom, hogy a tudomány emberei általában azt mondják, hogy CO2, jó, most igen, legyen ez. Na, és akkor kezdjük. Az elektromos autózásnál, amikor legyártanak egy autót, és azt összehasonlítják egy belső égésű motorral gyártott autóval, akkor sokkal magasabb az úgynevezett CO2 lábnyom. Ez azért van, mert ezt az akkumulátorból fakadó CO2 lábnyom indokolja. Bizony energiaigényes, költségigényes, környezeti terhelése nagy az akkumulátor gyártásnak. Ezt tudjuk, halljuk, tele van vele média, közmédia, mindenféle média, és igaz is. Ezt elmondják a gyártók is. Kedves uraim, valóban körülbelül 50%-kal kerül nagyobb környezeti terhelésbe egy elektromos autót legyártani. Hú, az sok. Ha mondat végén itt tennénk le a pontot, akkor azt mondanánk, hogy hát ez egy olyan technológia, amit miért csinálunk. De a mondatnak nem itt van vége. Mert egy dolog legyártani, a következő dolog pedig használni az elektromos autót. És a használat során, amikor elektromos áramot töltünk bele, akkor mindegyik gyártó, akivel beszéltem, tehát az összes európai gyártót fel lehet sorolni, azt mondta, hogy az európai energiamixet figyelembe véve, tehát az átlagos európai energiamixet figyelembe véve, amiben van foszilis, van atom, van gáz, van napelem, van szél,
2: olaj, szélerőmű, víz.
3: Víz, minden van benne. Az átlagot figyelembe véve Európában, egyébként Magyarország viszonylag jól áll, Paks miatt egyébként viszonylag jól állunk ebben az átlagos energiában.
2: Mert az igazából zöld energiának számít, és pontosan, majdnem az egyharmadát felét termeljük.
3: Olyan fele körül.
2: Olyan fele körül,
3: és akkor nagyon sok még a napelem nálunk.
2: És már nem sokára jönnek a szélerőművek.
3: Igen,
2: is.
3: Tehát mi jól állunk. Mi valójában jól állunk. A lengyelek nem állnak jól, tőlünk keletebbre általában nem, és minél nyugatabbra megyünk, franciák a sok atomerőművel, de még a németek is, akire azt szokták mondani, hogy hülyék voltak, lájtották az atomerőműveket. Szerintem is egyébként azok voltak abban,
2: igen,
3: de helyette nagyon sok megújulót kapcsoltak be. Tehát németeknél sem olyan rossz szám ez az egyenleg, északra meg pláne Norvégia, Dánia, Svédország, stb. Tehát hogyha az európai energiamixet veszik, akkor azt mondják ezek a gyártók, egyszerűsítve, hogy 2 év alatt körülbelül kiegyenlítődik a többlet széndioxid, a használati széndioxid kapcsán, és 2 év után pedig már előnybe kerül az elektromos hajtás. Van, aki azt mondja, hogy miért nem kilométert mondanak? Mondhatjuk ezt kilométerben is, ez körülbelül 60 ezer kilométert jelent. Különböző adatok, én már hallottam 20 ezer kilométert is, meg hallottam 80 ezeret is, attól függ, hogy melyik ország, melyik energiamixe. Ha nagy képet nézzük, 2 év és 60 ezer kilométer után energiaegyensúly van, kibocsátási egyensúly van.
2: És onnantól
3: fogva az elektromos már tisztább. Ugyanis az elektromos autó annyira tiszta, amennyire beletöltött energia tiszta. Na most, miután egyre tisztább az energiamix az Európai Unióban, egyre tisztábbá válik, tehát már mostani eredmény csak jobb lesz. Ráadásul az elektromos autóba beletöltött energia, az nem erodálódik az idővel. Ha fogsz egy benzines vagy dízel autót, kopik a motor, több olajat fogyaszt, többet fog fogyasztani, tehát elkezd erodálódni, és egyébként a dízel és a benzin előállítása nem nagyon tud már tisztulni. Tehát 2 év után elérik ugyanazt a pontot, és onnan tisztábbá válik az elektromos. Persze jön a kérdés, hogy mi van a végén, amikor majd egyszer szét kell bontani. A teljes ciklust figyelik ezek a gyártók. Uh-huh. Mert nekik ezt kell figyelniük, ez törvényelőírás. Tehát nekik bele kell számolni a végén az újrahasznosítás vagy szétbontás energiaigényét is. Azoknak van jó hírem, akik egy kicsit aggódnak, egy akkumulátorban annyi az értékes anyag, hogy 90-95%-ban újra is hasznosítható.
2: Uh-huh. Tehát szét fogják kapni.
3: És meg is éri.
2: Megéri.
3: Mert hogy
2: értékes
3: most már,
2: hulladék.
3: Mert hogy most már azt mondják, hogy olcsóbb a szétbontott akkumulátorban a nikkelt, a mangánt és a kobaltot megvásárolni, mintsem ezeket Chiléből, Ausztráliából,
2: idehozni,
3: a bányából idehozni. Uh-huh.
2: Ha nem is közvetlen konklúzió, de még most már évek óta beszélgettünk erről, még mindig úgy gondolod, hogy az elektromos autóé a jövő? Mert ugye beszéltünk arról, hogy újra eljönnek a hibrid autók, újra jönnek a benzinesek, elkezdenek újra megint új típusú dízel autókat gyártani, 1 literes, tripla turbóval, nem tudom, nem, ki mit gyárt. Nagyon pici motor, nagyon kevés fogyasztás, de mégis van benne lóerő, és akár már 110 lóerőt is tud, nem tudom, hogy csinálják, és akkor utána a
3: cinikus hosszú... vagy, hallom hangot.
2: Abszolút, abszolút. Hát hagyj legyek már cinikus, tehát látom, hogy mit pöfögnek ki, és hogyha most meg is erősítettél, hogy nekem van otthon napelemen plusz, amit ha esetleg a hálózatról tankolok, annak a fele meg zöld energiából jön, szélből, napból, és még paksról, akkor én sokkal-sokkal zöldebb vagyok az elektromos autómmal.
4: 75%-a.
2: Vagy a akkor meg sokkal-sokkal... Akkor meg ez egy eldöntendő kérdés, de válaszolsz összetett mondattal, hogy akkor az elektromos autózás, vagy esetleg, ugye mondtuk a hidrogén igen. verziót is. Mi a véleményed erről?
3: Legyünk megengedőek, jó? Mert sokan azt hiszik, hogy itt van egy elektromos autós lobby, aki mindenkit meg akar erőszakolni. Legyünk megengedőek. A jövő autózása valamilyen módon alakulni fog. Biztos, hogy az elektrifikáció az rengeteget fog belőle elvinni. Valószínűleg egyébként a személyautós közlekedés az erről fog szólni. Ezt megint nem én mondom, tök mindegy, hogy én mit gondolok. Ezt azok a gyártók mondják, akiknek a nemzetközi útjain vagyok. És leülünk, és beszélünk, és dedikálnak.
2: A nagyok is ezt mondják? Tehát az Audi, Andris, Mercedes, ez a klasszik.
3: Mondok rosszabbat, idézőjelbe teszem a rosszabbat. A nagyoknak a sportautó részlege is ezt mondja. A BMW-nek az M motorsport részlege ezt mondja. A Mercedesnek az AMG motorsport részlege ezt mondja. Hogy az elektrifikált jövő, az elektromos, és jön az elektromos M3-as, csak azért, hogy még egy kicsit ilyen megbotránkoztató.
2: Az M3-as ugye az a BMW-nek a sportautója.
3: Így van, a 3-as sorozatnak, ami lesz majd hagyományos benzines is, és lesz már elektromos belőle, és a Mercedesnek is van már teljesen elektromos AMG vonala. Még nehezen fogadják be az emberek, nekem is egy kicsit fura, de ezt ők mondják, nem én mondom, hogy ez így lesz. És megmondom, hogy mi a műszaki oka ennek. Túl azon, hogy rengeteg lehet politikai, hormuzi szoros, függés, stb. De a műszaki okát mondom el, ami egy mondatba összesűríthető. 3-szor hatékonyabb az elektromos hajtás, mint a belső
2: hajtáslánc, tehát sokkal 3-szor. Több energiával több energiát tud kivenni. 3-szor ez az arány, ennek van valami hivatos neved, ez az aránytényező. Mondd meg nekem, volt valaki bemutatott valami hiper-szupermárka, bemutatott az elektromos autóját, azt a kéket, ami állítólag nagyon nagy bukás lett a vége. Felhájpolták, aztán állítólag nagyon ciki lett.
3: Na, szerintem te a Luciról, Ferrari Luciról.
2: Igen, Ferrari-ról, igen.
3: Na, hát
2: ott azért... voltál?
3: Nem. A Ferrari nem szeret minket. Nem, a Ferrari...
2: De ugye, hogy bukás volt? Tehát bemutatták hype, és mondták, hogy egy olcsóbb Dodge-em. És akkor kerül 1 millió euróba. Én olvastam a kritikákat.
3: Na, figyelj, a következő. Technikailag a következő történt. Bemutatták a Lucét, amit egy Johnny Ive nevű csávó tervezett, aki az iPhone-t tervezte. Tehát a Ferrari azt mondta, hogy, és itt is egyébként kicsit bele kellett ásni, rengeteg videót megnéztem. És képzeld el, tehát a következő van. A Luce nem szép, ezt mondjuk ki. Van egy olyan elektromos autójuk, ami nem szép, és valójában nem is különleges. De Ferrari. A bemutatásának a pillanatában óriási botrány lett belőle, körbe ment mindenhol, wow, iszonyat a drága, tehát valami 500 000 dollártól indul fölfelé, nagyon drága, nagyon csúnya, de Ferrari, ezért a következő történt, először beszakadtak a részvényárfolyamok.
2: Igen, ezt olvasom.
3: Aztán mindenki fogta a fejét, na de hát figyelj, egy Ferrari az nem létezik, hogy ne jöjjön ki jól ilyen szituációkból. A nap végén eltelt 3-4-5-6-8 hónap, képzeld, eladták a teljes első gyártási sorozatot. Nem nagy darab számokról beszélünk, teljes gyártási sorozatot eladták. Ami egyébként nem lenne akkora nagy öröm, ha beszakad a tőzsdei érték, de a tőzsdei érték visszakorrigált. Tehát valójában a tőzsdei érték visszakorrigált, és eladtak 500-at talán az első körben, eladtak ebből talán 500-at, és akkor mindenki azt mondta, hogy jó, meg kirúgták a marketinges, tehát valaki elvitte a balhét, a kezdeti balhét valaki elvitte, és utána aztán megnyugodott mindenki, és a Ferrari-n azt mondták, hogy figyelj, tök jó, velünk volt tele a világsajtó, nem azt mondták, hogy megint a Hamilton meg a Leclerc nem nyert, meg rossz volt a stratégia a versenyen, hanem azt mondták, hogy úristen, milyen autót csinált, majd azt mondták, hogy úristen, ezt mind megvették. És akkor ez lett a nap vége.
2: Akkor se kéne 500 000 dollárért egy ronda autó, és tényleg ronda.
3: De abból tudod, kézzel elárvereztek egyet abból, az első példányt. Mit tudom, azt mennyit adott érte?
2: Biztos legalább 1 milliót adtak érte.
3: 40 millió dollárt. 40 millió dollárt adtak érte. Erről is csináltam egy videót, ezen én teljesen kiakadtam, mert tehát ugyanazon az árverésen...
2: 10 milliárd forintról beszélünk, tehát ez valami hihetetlen.
3: És ugyanazon az árverésen olyan autókért, amik tényleg a Ferrari történelmét képviselik, korlátozott darabszámban, szuper, ultra exkluzívan, 10 millió dollár. Tehát azt mondjuk egy sorozatgyártott elektromos autóért 40 millió dollárt adott valaki. Én erre csináltam egy videót, amivel sokan betámadtak, hogy szerintem, privát vélemény, ez egy marketing hack volt.
2: Te látod benne az összeesküvés elméletet magyarul?
3: Azért látom, mert képzeld el, ezt egyszer már megcsinálta egy Mercedes nevű gyártó.
2: Melyik csúnya autójával jött elő, és aztán mégis...
3: Az meg... nem egészen így, hanem ezt a marketing hacket. Amikor az volt, hogy el kellett vinni a világ legdrágábban eladott autóját, egy 1955-ös SLR volt, amiből kettő darab készült, ez egyikben van a Stuttgarti Múzeumban, azt láttuk, a másikat értékesítették, és arról kering egy ilyen félig elismert pletyka, hogy valójában valami komplex deal kapcsán vette meg valaki ultra kemény pénzért azért, hogy mekkora nagy marketing értéke lesz.
2: Uh-huh. Rohan az időnk is, még szeretném megkérdezni. Az önvezető autókról hoztál egy kis hírt, és én szeretném, ha beszélnénk. Ugye Amerikában már lehet látni, itthon csak a videókat nézzük a Cybercab-ekről, ez az aranyszínű kétszemélyes taxi, amelyik odajön, beszállsz, ott a képernyő, beszélgethetsz vele, zenét hallgathatsz, és odavisz pár dollárért, illetve tesztüzemmódban van. Ezzel kapcsolatban van híred. Ez a jövő, és ez jön majd Európába, és jön majd Magyarországra is. Mit gondolsz erről?
3: Hát a legnagyobb hír ezzel kapcsolatban az, hogy ez a Cybercab, ez egy Tesla termék, se kormány, se pedál. Tehát ebbe beülsz, és úgy vagy vele, hogy a skifi. Lejött a vászonról a skifi, se kormány, se pedál.
2: De van benne kamera, tehát be kell kössed magad, addig nem indul.
3: Addig el sem indul. Igen. Így van. Na most a következőt kell tudni. Az Elon Musk kb. Erre tett fel mindent. Nagyon-nagyon sokat vár ettől a Cybercab dologtól. Teljesen forradalmi. Tehát ez most egy ilyen igazi Elon Muskos dolog volt, teljesen forradalmi a gyártása, az, hogy létezik, és az, hogy közlekedik önvezető módban, de az, hogy teljesen full self-drive-ba. Van a Waymo, azt ismered Amerikában.
2: Igen, ez a fehér színű elektromos...
3: Jaguar I-Pace-ek.
2: Amelyeket megrendelsz applikáción, oda jön, beszállsz, és bizonyos Igen. kerületeibe, Los Angelesbe elvisznek. Igen. Nem az egész Így 37 van. Milliós Kaliforniába, de bizonyos helyekre el tudsz vele menni.
3: Egyébként a Cybercab is még egy zárt lokáción belül dolgozik, és ott van kormány, vannak pedálok.
2: Nem ül senki,
3: supervised, hanem egy autó, ami meg van bolondítva, szenzorok, a rettentő csúnyán néz ki. A következő sorozat egyébként már a Zeekr. Ez is csak egy megeri gondolatot, tehát a Zeekr, mint kínai gyártó, lesz a beszállítója az Amerikában.
2: Waymo.
3: Az Amerikában.
2: Ez a Trump kínai, nem szereti.
3: Kínai autó lesz, a Igen. beszállítója az Amerikában dolgozó.
2: Ezt nem szereti, miért nem a Cadillac? Tehát Igen. például biztos megkérdezi, hogy
3: mert valószínűleg
2: Ford.
3: Nincs autójuk hozzá, nem tudják megcsinálni, uh-huh. mint a Zeekr. A lényeg a Cybercab kapcsán az, több irányban van érdekesség. Az egyik, hogy úgy önvezető, hogy erre a célra találták ki. Tehát ezt taxinak találták ki. Azt szeretné az Elon Musk, hogy ilyen 30 ezresével vásárolják meg nagy szolgáltató társaságok, és ezzel szolgáltassanak, taxi szolgáltatást végezzenek. Kétszemélyes, elektromos.
2: Nagy csomagtartója van.
3: Hatalmas csomagtartója van, nagyon intelligens, és ami a lényeg, hogy ellentétben a Waymo-val sokkal, de sokkal olcsóbb. Töredéke az ár. Mert nem kell megvenni egy alapautót, azt nem kell fölokosítani mindenféle szenzorokkal, hanem egy célszerszámot gyártott, ami a gyári kamera, ami a te autódban létező kamerák, sőt, az a szoftver környezet, ami a te autódban van, képes futtatni ezt a rendszert. Tehát valójában kamerákon keresztül egy nagyon erős célszerszámot csinált, amit úgy gyártanak, hogy egészen őrült, ezt ilyen unboxingnak hívják, nem úgy gyártják, mint a klasszikus autókat, 7 darab alkatrészt, és összerakják. Az aranyszínű panelek, azok műanyag panelek, amiket már a fröccsöntés során színeznek, nincs fényezés.
2: Nincs is rajta fényezés.
3: Nincs fényezés, nem is lesz más színben. Továbbá az autóipar gyártási ideje körülbelül 1 perc per autó, ez egy ilyen ilyen golden takt, úgy szokták hívni, tehát 1 percenként jön le egy normál autógyárból egy autó. Minden percben lejön egy összeszerelt autó. Na most képzeld el, hogy ezt akarja az Elon Musk ennek az új technológiának, új összeszerelési módszernek, új minden újra gondolva, ezt akarja levinni állítólag 5 / 15 másodpercre. Tehát így fogja ontani a cyberkebeket, amikben mesterséges intelligencia csipek lesznek, amiket majd ő fog gyártani, és az egész egy nagy hálózat.
2: Jöhet Európába? Lehet itt nálunk is?
3: Persze. Igen, abszolút.
2: Csak gondolom, akkor majd rá kell húzni ezt a matricát, ezt a sárga matricát, adózási szempontból, számlázási rendszert, hát figyelj, automatikussá kell tenni.
3: Ami most van Európában az, hogy a hollandok elfogadták az FSD-t, a Full Self Drive-ot.
2: Akkor az pillanatok alatt itt lesz Magyarországon is, mert unió.
3: Nem ilyen egyszerű, képzeld el. Ugyanis nem, tehát ez tagállami adaptációk kellenek, az már egy jó hivatkozási pont.
2: Most a Teslának beszélünk a teljes önvezető képességéről.
3: Igen. Ami a te autódat is önvezető.
2: De még
3: teszi.
2: Nem tudja az autó. Illetve az autó tudja, csak nem engedélyezi a szoftver.
3: Pontosan így van, és Hollandiában elvégezték az összes vonatkozó szükséges tesztet, tehát Hollandiában megvan a plecsni. Ezt átvette talán Észtország is Litvánia.
2: Észtország, igen, erről pont tudósítottunk.
3: Jól emlékszem.
2: Igen.
3: És az többi Európai Uniós tagország pedig eldöntheti, hogy átveszi-e. Hát hülyék lennénk nem átvenni. Hát a hollandok beletették a pénzt, munkát, energiát, és azt mondták, hogy ez Amsterdamban közlekedhet, akkor miért okoskodnál, hogy Budapesten közlekedhetem? Majd én levezettem azokat a milliárdos nagyságrendű teszteket, amiből ez kijön. Hát a Hollandiában jó, akkor nálunk is jó lesz. Ez egy dominó, ez el fog dőlni, ez elindul, de valójában minden ilyen rendszernek az alapja az adat. Tehát Amerikában azért tud hamar elindulni, mert rengeteg a Tesla, rengeteg a bejárt útvonal, és rengeteg az adat. Európában is már elég sok van, de adat, adat, adat, adat. Minél több Tesla, minél több adat, annál biztosabb lesz ez, és szerintem kell egy küszöbb szint a Teslánál, azt mondják, hogy figyelj, ha megvan ennyi adatunk.
2: Ekkora területre, régióra mennyi, igen, Tesla fulltan.
3: Akkor lökjük el.
2: Közös ismerősünk Pálinkás Attila vezetett egy hónapig ilyen Teslát, illetve pont az, hogy nem vezetett, de használhatta, kapott egy tesztet, és azt mondta, fantasztikus volt.
3: Fél, nagyon veszett dolog, én YouTube videókat látok, amiben ami egészen elképesztő, milyen magabiztosság.
2: Az megvan, ugye, hogy beszáll a csávó, mondta, hogy vigyél be munkahelyre, fogja a klaviatúrát, így maga elé tesz, és végig gépel.
3: De azt már mondom neked, ezt próbáld ki az autódba, neked is már megjött a Grok az autódba.
2: Meg, az van. Beszélgetek is vele.
3: Na, ezt akartam mondani. A Grokkal úgy meg tudod beszélni a dolgokat, hogy azt mondod neki, fizikailag így ez egy beszélgetés, ahogy mit csináljuk, hogy figyelj, Grok, vigyél haza a legrövidebb úton, jaj, de eszembe jutott előtte, szeretnék venni a feleségemnek valamit, este pedig, miután megérkeztünk, tervez egy olyan utat, hogy elmenjünk a kedvenc olasz éttermünkbe, de tudod mit? Most inkább kipróbálnék egy másikat, de legyen legalább 4-8-as értékelésű étterem. Ezeknek nézz utána, és hogyha mindez megvan, akkor kérem az útvonaltervet.
2: Igen, ennyire nem szoktam bonyolultan közlekedni, de már volt olyan, hogy bizonyos cikkeket, meg ilyeneket, hogy amíg utazom például idefelé, foglal nekem össze, hogy megjelent nagyon egy olyan hír, és bizony elmondja a Grok. Van például benne angol tanfolyam, tehát tudsz vele angolul beszélgetni, és ha nem jó a kiejtésed, abban is segít. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy jó, de összehasonlítva az én ChatGPT-mel, ami előfizetéses, annyira azért még nem jó. Az útvonalat azonnal megkeresi. Aha. Úgy kell szólítani, hogy hey, Grok, akkor aha, jön elő. Megkérdeztem, hogy megváltoztathatom a nevét, és azt nem tudja. Muszáj Groknak hívni egyébként. Ez érdekesség, hogy az AI tudja. Valószínű, hogyha elindíthatom, illetve most már nem adja pénzért ugye az Elon Musk, hanem csak bérelhető lesz az önvezetés, 37 000 forint per hónap.
3: Igen, ilyen havi.
2: Korábban meg lehetett venni 2 000 000 forintért.
3: Havi díja van.
2: Megígértem magamnak, hogy egy hónapot vagy kettőt ki fogok próbálni, és meg kiderül, hogy milyen lesz, de majd mesél.
3: Ha előfizetsz rá, akkor szóljál, mert szívesen mennék
2: vele. De nézd meg, nincs még Magyarországon, de hát te hamarra fogod tudni, mint én.
3: Hát, na, ki kell próbálni, szerintem izgalmas.
2: Igen, ez egy nagyon izgalmas. Ez a jövő, abszolút lejárt az időnk, és még mondtam, amikor elkezdtük, hogy biztos még van 20 majd ezek kérdések. Szeretném, hogy visszagyere. Aki nem most hallgatja meg a Bertalan Gábort az autósámánt, akkor az pedig a műsorát itt láthatja, vagy hallhatja, láthatja a Spirit FM-en, meg hát amúgy is kövessenek téged, mert mindenhol ott vagy. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm
2: szépen. Szia.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Kisebb földrengés volt Horvátországban. Folytatódik a napos borongós idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatóak. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt Budapesten. A magyar szabadság szerető nép és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni. Ezt mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak a bérrendezését is. Ezt mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. 4 jelentkezőt hallgatott meg a médiatanács elnöki tisztségére pályázók közül mai ülésén az Országgyűlés Eseti Bizottsága. A többi 7 pályázót tegnap hallgatták meg. A testület hétfőn dönt arról, hogy a jelentkezők közül kit terjesztenek a Parlament Művelődési Bizottsága elé. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre is fény derült a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Belkei György elmondta, Zsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfőfia felhatalmazást nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Kisebb földrengés volt Horvátországban, a Kvarneröböl térségében. A 3,6-es erősségű földmozgásban senki nem sérült meg, anyagi károkról sem tudni. Változóan felhős napos idő lesz, a nyugati és északi területen borult lesz az ég, több felé lehet eső. Nyugaton 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
3: Folytatjuk a vendégvárót, vendég a stúdióban, Viglási Vince Harriet. Örülök, hogy itt van.
4: Én is örülök, köszönöm a meghívást.
3: Az év fiatal szállodás, ezt 2024-ben nyerte, nem öregedett semmit, csak azóta előléptették, ugye? Köszönöm. Szálloda igazgató helyettesség, gratulálok hozzá.
4: Köszönöm szépen.
3: Mi vonzott erre a pályára?
4: Alapvetően édesapám, nekem édesapám vendéglátós, étteremben volt felszolgáló, aztán fizetőpincér, és utána ott ilyen étteremvezető, és amikor a karrier választásnál ott ültünk édesanyámékkal, akkor azon gondolkoztam, hogy mi is szeretnék lenni. Szóba került olyan, hogy óvónéni, állatorvos, és minden egyéb, amit egy kislány nyilván szeretne. És akkor édesapám mondta, hogy ő el tudna engem képzelni egy szállodába konciásként. Hát ez több szempontból is nehéz volt, mert hogy én egy nagyon visszahúzódó személyiség vagyok, de úgy döntöttem, hogy megpróbálom, és így kerültem be egy szállodába, mint gyakornok.
3: Az ember személyiségét mennyire változtatja meg egy szállodai közeg?
4: Nagyon. Nagyon egyébként. Sokkal elfogadóbb az ember, sokkal nyitottabb lesz ott, tehát hogy valahogy így felveszi az ember a kis egyenruháját, és az ott teljesen más dimenzióba lép át, én azt gondolom.
3: Az például nem fura, az egyenruhás lét?
4: De az kell ahhoz, hogy az ember át tudjon szellemülni, és ott nagyon furcsa, mert aki engem szállodában lát, és abban a közegből ismer, az egy teljesen más henit lát, mint amit egyébként a magánéletben. De pont emiatt, az egyenruha miatt, a közeg miatt, emiatt úgy átszellemül az ember, és akkor ott van, és segíteni akar, és élményt akar nyújtani, és teljesen megváltozik.
3: Az, hogy milyen szállodába veti a sorsa, azt mennyire döntheti el egy fiatal pályakezdő?
4: Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben. Tehát amikor bekerül az ember a főiskolára, és utána el kell menni szakmai gyakorlati helyre, akkor az ember összerakja az önéletrajzát, ami nyilván abban a pillanatban nem egy hosszú önéletrajz, és akkor van lehetősége eldönteni, hogy melyik szállodába menjen el, hol próbáljon szerencsét. Nyilván ehhez kell a szállodának a befogadó képessége is, hogy ki az, aki nyitott arra, hogy gyakornokokat foglalkoztasson. Nekem ez is egy egyszerűbb irány volt, mert hogy édesapám ismerte az akkori szállodámból a séfurat, és a séfur által került.
3: Micsoda protekció? Személyesen
4: hát,
3: a séf?
4: Igen, a séfet, igen. Úgyhogy én onnan finomakat ettem, illetve hát oda kerültem.
3: Mennyire, ha már itt tartunk, személyesen a séf, mennyire tekintélyelvű ez a szakma? Tehát például a konyhán a séf az úgy van-e, ahogy azt gondoljuk. Például a szállodában a szállodaigazgató az úgy van-e, hogy végigvonul a szállodán, és elhalkul mindenki. Szóval mennyire tekintélyelvű ez valójában?
4: Ez már nagyon sokat változott. Amikor én kezdtem, az ugye 14 évvel ezelőtt volt, akkor volt egy tekintélyelvű vezetés. Ez a mai napra már annyira megváltozott, hogy inkább a tettek számítanak. A mostani igazgatóm is, az előző szállodámban is az igazgató, a séfek nagyon közvetlenek, bármivel lehet hozzájuk fordulni, nem halkul el körülöttük mindenki, nem lehet hallani a légynek az ümmögését. Tényleg azt gondolom, hogy nagyon megváltozott a szállodai vezetés, és nyilván ez a generációk miatt is van, hogy egyre több fiatal dolgozik nálunk, és ez a generáció már nem feltétlenül tekintélyelvű vezetést szeretné, és nyilván ehhez alkalmazkodik mindenki. És tényleg ez egy nagy család, én nem tudok erre rosszat mondani, én nyilván dolgozhatnék egy irodába hétfőtől péntekig 8-tól 4-ig, de sose vonzott, mert ahogy bekerültem a szállodába, én ott tényleg otthon éreztem magam. Tehát amikor szomorú vagyok, akkor hoznak egy kis sütit, de úgy látom, ez itt is működik.
3: Abszolút, ez egy olyan helyen a rádió.
4: Hát a szálloda is egyébként. Tehát nem csak a vendégekkel vagyunk kedvesek és nyitottak, hanem egymással is.
3: Mondja, hogy itt a tekintélyelvűség megszűnt, meg hogy a fiatalok is másképp gondolkoznak a szakmáról, meg a saját pályájukra, a saját életükre. Ezt számos módon különböző műsorokban megbeszéltük már ebben a rádióban, de az jutott eszembe, hogy régen az egy érték volt, ha valaki a szállodában ott volt 10, 20, 30, 40 éve, és akkor ő volt az, aki minden porcicát ismert a harmadik emelet sarkában is. Ez teljesen elveszett, ez a fajta szemlélet?
4: Nem. Tehát, hogy az, hogy valaki régóta ott dolgozik egy helyen, egy szállodában, és mondjuk alapbútordarabnak számít, az még mindig nagy tiszteletet örvend. Nekem most rengeteg olyan kollégám van, akik majdnem, hogy nyitás óta ott dolgoznak a szállodában, és iszonyatosan tisztelem őket ezért, hogy tényleg bármit kérdezek, hogy az mióta van ott, akkor ők rögtön fejből tudják, és nyilván kötik valamilyen eseményhez. Nehezebb már, tehát hogy a mai fiatalok bátrabban váltanak munkahelyet, bátrabban mennek külföldre is, kicsit türelmetlenebbnek érzem ezt a generációt, és ezért jó, hogy meg tudjuk őket szólítani akár egy-egy ilyen pályázattal.
3: Hát úgy beszél, mint hogy nem ugyanez a generációhoz tartoznak.
4: Én már nem.
3: Hát hogy ne. Azt mondja, hogy ők az a generáció. Ezt a különbséget, ezt a sajátjához képest hol látja?
4: Talán ebben a türelmetlenségben.
3: Ebben?
4: Igen, igen. Én 6 évig voltam úgymond recept, 3 műszakban, hétvégén, ünnepnapon, és vártam az alkalmat, hogy egyszer supervisor, aztán menedzser lehessek, és most igazgatóhelyettes. A mai fiatalok már nem várnak 6 évet. Én a supervisor, aztán menedzser lehessek, és most igazgatóhelyettes.

0: Nem, ki mennyit nem. Egy nagy szállodalánc két budapesti szállodájának igazgatóhelyettese mennyire szabad a döntésekben, és mennyire mondják meg a szállodalánc vezetői, hogy hogy gondolják?
1: Nekem nagyon nagy szerencsém van, mert a mostani igazgatóm ő nagyon bízik abban, hogy én jól döntök, és fel is hatalmaz arra, hogy döntsek. Nyilván vannak olyan helyzetek, amiben nem dönthetünk, mert mondjuk a külföldi vezetőségtől kapunk egy olyat, hogy ezt most meg kell csinálni, és így kell csinálni. De azt gondolom, hogy az Essendinél, ahol én dolgozom, annál a cégnél, ugye több budapesti szállodánk van, szerencsére ismerem az igazgatókat, kit jobban, kit kevésbé, és mindenki úgy vezeti a szállodákat, hogy azért igyekeznek a saját szájuk ízük szerint alakítani a dolgokat, és tudnak dönteni, tehát, hogy szerencsére felhatalmazó ez a vezetés, én azt gondolom, amiben mi dolgozunk, és tudunk dönteni úgy, hogy mi tetszik, mi nem, mit fogadunk el, mit nem, tehát, hogy már nem annyira standardizált a szakma, mint régen.
0: Hogyan lett az év ifjú szállodása?
1: Hát ez egy izgalmas helyzet volt már, hogy nyilván a visszahúzódó személyiségem okán én első körben nem mertem jelentkezni, mert nem hittem abban, hogy én ezt megnyerhetem. És az akkori szállodai vezetőség nagyon támogatott és nagyon hitt benne, hogy igenis, ha szeretném, akkor ők ott állnak mögöttem és segítenek. Elkészítettem a pályázati anyagomat, nyilván azt is nagyon nagy izgalommal, hogy vajon az embereknek tetszeni fog, nem fog tetszeni, hiszen én nem tudtam más, csak elmondani azt, hogy én hogy indultam a pályán, hogy lettem gyakornokból, akkor még csak részlegvezető, és utána bizakodtam abban, hogy ez az üzenet átmegy az embereknek, és egyébként azért is jelentkeztem, mert abban reménykedtem, és hiszem, hogy egyébként ennek a pályázatnak ez is a célja, hogy a fiatalokat bevonzuk. Mert azt láttam, hogy egyre kevesebb a fiatal motivált, aki erre a pályára szeretne lépni.
0: Ez miért van? Mert hogy a szálloda az most is egy menő dolog. A szállodában dolgozni nem menő dolog? Vendégnek lenni az?
1: Nehéz egyébként. Tehát minden, ami szolgáltatóipar, ami emberekkel kapcsolatos, én azt gondolom, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Az, hogy felismerjük, hogy az embernek, a másik embernek, aki velünk szemben van, mi az igénye. Hogy az az igénye, hogy mi ott legyünk kvázi egy-egy ilyen barátként, és segítsük az ő nyaralását, hogy minél emlékezetesebb legyen. Vagy egy üzletember áll velünk szemben, akinek éppen nagyon-nagyon rossz napja van, és csak arra vágyik, hogy adjuk neki a szobakulcsot, elmondjuk, hogy hol van holnap a reggel, és menjen aludni.
0: Vagyunk békén, igen.
1: És az is nehéz, hogy a különböző extrém szituációk, mondjuk egy tűzeset, egy olyan eset, amikor valaki bajba kerül, hogy erre hogy reagálunk, hogyha valaki mondjuk rossz napja van, és egy picit rajtunk akarja kitölteni, akkor ezt hogy reagáljuk le? Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon nehéz, azt gondolom, hogy szállodásnak lenni, de pont ez benne egyébként a jó is. Tehát, hogy ennek egy iszonyatos kettőssége van ennek a szakmának, mert pont ezért, aki egyszer szállodás volt, az szerintem nem tud leülni egy irodába és nyugodtan lenni, mert amit tőlem irigyelnek az emberek, amikor beszélek a szakmáról és arról, hogy nekem milyen napom volt, vagy milyen hetem, az pont ez, hogy hát mi sose unatkozunk velünk, mindig történik valami. És ez az egy adrenalin löketet az embernek.
0: Amikor, ezek sztereotípiek nyilván, de amikor belép a kedves vendég a szállodába, így első ránézésre már megvan, hogy milyen? Tehát, hogy milyen napja van, hogy ez beszélgetni akar, el nem ő, hagyjuk békén. Ez a új-új.
1: Az első pillanatban még talán nem is, de az első köszönésnél, amikor megkérdezzük, hogy milyen volt az útja, hogy érzi magát, abból már kiderül sok minden, igen.
0: Vannak melléknevek, amiket kapunk vendégként?
1: Egyébként
0: az undok vendég, a mosolygós vendég.
1: Nincsen. Legalábbis mi azt kollégáimmal nem alkalmazunk ilyen.
0: Na jó, nem, ez egy másik téma, nyilván igazából, de közben meg nem, mert az, hogy választják, vagy nem választják ezt a szakmát a fiatalok, az sokszor ilyen piciken múlik.
1: Igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Amit most elmondott, az szerintem éppen egy izgalmassá teszi a szakmát.
1: Igen.
0: Másfelől meg nyilván ebben azért van egy rossz hangulat is, amikor karácsony.

0: Karácsony estéjén ott kell állni, és semmi nem történik 24-én este 9-kor, gondolnám, csak éppen ott vagyunk.
1: Egyébként nem, mert 24-én is ott vannak a görög csoportok, az izraeli csoportok, akiknek ugye a karácsony az nem nyilván, mivel keresztény ünnep.
0: Nekik kell programot szervezni olyankor?
1: Sokan szervezetten jönnek, és van programjuk, sokan viszont nálunk érdeklődnek, hogy hova érdemes ilyenkor menni, és mit lehet ilyenkor csinálni. De egyébként ezeknek a hétvégi, éjszakai, karácsonyi műszakoknak az a varázsa, hogy tényleg, amint már említettem, hogy a kollégák már barátok, meg családtagok, tehát hogy ilyenkor teljesen más a hangulata a szállodának, sokkal közvetlenebbek a kollégák, és ilyenkor lehet úgy összejönni egy picit, beszélgetni, ilyenkor egy picit lelassulunk mi is odabent, és hát nyilván ilyenkor más, teljesen más a hangulat.
0: Ezt otthon hogy lehet megbeszélni? A családi életet mennyire? A három műszak önmagában is, meg ezek az ünnepi beosztások mennyire teszik tönkre?
1: Nem teszi tönkre, tehát hogy én, nekem van egy 6 éves lányom, van egy férjem, tehát hogy...
0: Már nem a férjem, az oké, de a gyerekhez én mindig szoktam.
1: Úgyhogy nem, abszolút nem teszi. Tehát, hogy nehezebbé teszi a családi szervezkedést, én azt gondolom. Tehát nagyon előre kell gondolkozni egy-egy ilyen szülinapi eseményen, akár egy ilyen családi eseményen, hogy az ember ott tud-e lenni, hogy tudott lenni, esetleg műszakjából megy, reggeles műszakból a délutánosba, és akkor azt ott megbeszélni, de abszolút én... Tényleg szerencsésnek mondhatom magam, hogy az összes vezetőm nagyon rugalmas volt abban, hogy nyilván én is figyeltem arra, hogy akkor most jön az édesanyám szülinapja, akkor elérhető legyek, de nem teszi tönkre szerencsére. Tehát, hogy most is össze tudom egyeztetni a lányom összes nyugét, baját a szállodai életünkkel.
0: Nagyon jó. Amikor pályázott, kellett csinálni videót, ugye?
1: Így van.
0: Nehéz volt?
1: Igen.
0: Az ijesztő?
1: Igen.
0: Emlékszik még rá, hogy készült?
1: Nagyon, mert már mielőtt ide jöttem beszélgetni önnel, azelőtt megnéztem azt a videót, mert nyilván ilyen halvány foltokban emlékszem rá, de egyrészt rég volt, másrészt izgultam akkor is, és most is. De nagyon nehéz azt összeszedni, hogy az ember mit szeretne elmondani, hogy ez tényleg át is jöjjön, úgymond a nézőknek, a hallgatóságnak. Maga a készítési folyamat is nem egyszerű, többször nyilván a kollégáimnak köszönhetően sajnos széttrolkodták a videókészítést, de talán ez volt benne a legjobb élmény.
0: Látszódtak a videóban, amint hülyéskednek?
1: Igen, amint hülyéskednek nem, mert addigra összeszedték magukat, de igen, említette a videós úriember, aki csinálta a videót róla, hogy majd összeszed nekem egy ilyen baki parádét, mert hogy annyira jó volt a hangulat a készítés közben, hogy tényleg iszonyatosan jól szórakoztam.
0: De lehet, hogy ez hatott az ítészekre is.
1: Egyébként lehet, hogy ez
0: itt van egy mosolygós, jókedvű lány, nincs megijedve, hiszen itt nevetgél.
1: Így van. De tényleg az, hogy ott álltak a kollégáim, és végignézték, ahogy csinálom, és drukkoltak, szurkoltak, tehát hogy ez mindennél többet jelentett akkor.
0: Ennek a pályázatnak az is célja, hogy azt is megmutassa, hogy nem csak vannak tehetséges fiatalok a szakmában, hanem hogy van karrier lehetőség a szakmában.
1: Hát
0: ön például erre bizonyíték, ez valóban így van, de lehet ígérni egy fiatalnak valamit? Tehát ha valaki kijön egy főiskoláról, egyetemről, és azt mondja, hogy oké, irány a szálloda, 22 év, 23 éves, mi lesz belőle 10 év múlva, 20 év múlva, lehet ezt tudni?
1: Bármi, amit szeretne egyébként. Tehát, hogy én mindenkinek azt mondom, én nagyon szeretek gyakornokokkal foglalkozni, vagy olyan emberekkel, akik pályakezdők. És én mindenkinek azt mondom, hogy egyébként a teljes mértékben rajtuk múlik. Én azt gondolom, hogy úgy léptem előrébb a szakmai ranglétrán, hogy amikor úgy elkezdtem unatkozni a saját pozíciómba, ezt most tudom, hogy furcsa kimondani, hiszen sosem unatkozik egy recepciós, de amikor azt éreztem, hogy jó, itt már annyira nincs újdonság, akkor elkezdtem rágni a vezetőmnek a fülét, hogy akkor legyen olyan kedves, mutassa meg, mit csinál, hogy csinálja. Szabadnapjaimon bementem néha, és akkor megnéztem egy havizárást, egy bármilyen riportolást, hogy az hogy készül, és akkor nyilván így az ember előrébb lépked. Tehát, hogy tényleg én azt gondolom, hogy ha megvan a szorgalom, megvan az akarás, akkor a csillagos ég a határ.
0: Na, legyen ez a jelszó, és gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
0: A pályájához is.
1: Köszönöm.
0: A családjához is, köszönöm. És a díjhoz is természetesen.
1: Köszönöm
0: a díjhoz, szépen. Amiről azért azt el kell mondani itt a végén, most már még egyszer talán érdemes megismételni, hogy az év fiatal szállodása díj, az egy olyan pályázat alapján jön létre, mint a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, és a Dr. Menyhárt Lajos Alapítvány hozott létre, és ez pont azt a célt szolgálja, hogy ilyen remek fiatalokat meg tudjunk mutatni, mint amilyen a mai vendég volt, Viglási Vince Herriet. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt mára a vendégvára. Jövünk egy hét múlva újra. Minden jót, viszontlátásra.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Minden kutya egyedi, és minden kutyának természetesen megvannak a saját különleges rituálé, különleges szokásai is. Valamelyik hempereg, valamelyik megállás nélkül kergeti a farkát, valamelyik pedig egyfolytában rendezgeti a kis fekhelyét. Ugyanakkor ezeknek a különböző tulajdonságoknak és szokásoknak nagyon sok esetben nyomós okuk van, hogy mi húzódik a háttérben, és egyértelmű magyarázat is társul általában ezekhez. Most a következő percekben Angyal Zsolttal, vendégemmel lerántjuk a replet a legkülönlegesebb kutya szokásokról. Ismételten köszöntelek nálunk.
2: Köszönöm szépen, itt sziasztok!
1: Különleges szokások. Általában ez nem egy általános kutya viselkedéshez kapcsolható dolog. Hogyan alakulnak ezek ki? Ezt tanulják, vagy ez csak így ösztönösen érkezik egy kutyánál? Hogyan tekintsünk ezekre a szokásokra?
2: Például vegyünk egy német juhászt. Kielégítem neki a fizikális, mentális lefárasztását, mert mondjuk naponta sétálok vele mondjuk a bükkben, ott vannak a fajtársai, játszanak, van egy szociális kapcsolódás, tehát nagyon csak ösztön kielégül. Igen ám, de azt tapasztalom, hogy hazamegyek, és mondjuk 4-5 óra múlva elkezdi mondjuk bontani a kanapét, vagy rág mondjuk különböző tárgyakat. Ha nem foglalkozok a német juhásznak a zsákmány szerző ösztönével, mint fajta specifikus ösztön kielégítésével, jöhetnek elő pótcselekvések. Láss pótcselekvés, elkezd mondjuk szétrágni valamit. Ilyen az ásás is. Vannak olyan ösztönös kutyák, akik alapvetően mondjuk vadászkutyák, akik több esetben képesek ásni. De ez előjöhet náluk pótcselekvényként is, ha nem foglalkozunk velük, vagy nincs kielégítve az úgynevezett fajta specifikus ösztön.
1: Tehát alapvetően akkor ezek unatkozásból fakadó önszórakoztatásokat lehet így fogalmazni?
2: Igen, tehát van olyan része is, amikor valóban a kutya unatkozik, mert kevésbé foglalkoznak vele. Unatkozását élthetjük nyilván a lefárasztás is, mert a kutyának kell valami plusz, amitől gyakorlatilag levezeti az energiáit. És nyilván ebbe le tudja, de itt nagyon fontos tényleg különbáztani három fajta dolgot, a mentális, fizikális lefárasztás és fajta specifikus ösztön kielégítését, mert ösztönnel nem foglalkozunk, és mondjuk abba az egyedbe genetikai egy nagyon jó vérvonalból van, egy munkavérvonalú kutyám van, és nem foglalkozok azzal az ösztönnel, akkor előjöhetnek különböző pótcselekvések. Ugye ezt mondjuk, hogy magát szórakoztatja, vagy unatkozik, de ez önmagában egy hiánya kutyának, amit pótolnunk is le kell.
1: Ha már az ásásnál tartunk, szerintem minden kedv szeretőnek, vagy virágszerető embernek ez egy nagyon nagy mumus tud lenni, hogy a kutya megállás nélkül, akár fajta specifikusan, akár nem, de ás. Ennek biztosan van funkciója. Na de például mi húzódik itt a háttérben? Hogyan tudjuk ezt a tudtára adni a kutyának, hogy áshat, vagy nem áshat, és mettől meddig normális még a keret, vagy pedig, ahogyan beszélünk, egy kicsit túlzásba van véve, és valami hiány merül föl a kutyának a hétköznapjaiban?
2: Alapvetően én ebbe egy zéró toleranciát alkalmazni, tehát nem engedném azt, hogy úgymondom a kutya hibázzon, vagy előjöjjön olyan a kertbe, hogy még elkezdi szétásni. Tehát, hogyha beszélünk egy általános kutyáról, akkor nyilván mindig szóba jön, hogy foglalkozzunk az ő igényeivel. Fizikális, mentális, fajta specifikus lefárasztása. Ezek az alapok. Figyeljünk, hogy ne unatkozzon a kutya. Ha nem unatkozik, nem jönnek elő pótcselekvések, az ásás alapvetően csökkenhet. Ha véletlenül rajta kapjuk az ásást, na itt nagyon fontos, hogy hogyan kezeljük. A legtöbbször ugye a gazdik, oda mennek, megsimogatják, megdicsérik. Alapvetően itt ugye a kutya sok esetben figyeli a gazdát. Ha a gazdától azt a reakciót, jelzést kapja vissza, hogy ez jó dolog, amit csinál, akkor el fogja kezdeni továbbiakban ugye ásni a kertet. Nyilván nagyon számít, hogy ez mikor történik ez az ásás. Például a hűsítő gödörrel ne keverjük össze, mondjuk amikor nyáron a kutya mondjuk ás maga alá egyet, a hűsítő gödörnek az ásás az nem ugyanaz, mint amikor ő mondjuk pótcselekvésből szétássa a kertet. De alapvetően benne van például az is, hogy vannak olyan erős ösztönű kutyák, akik megpróbálják elrejteni az élelmet például. Tehát bennük van az is, hogy ott ásni kell. Ez egy kicsit ösztön kérdése is.
1: Evolúcióból visszamaradt.
2: Így van. Tehát ez egy ösztönös kérdés is lehet, de lehet, mondom, figyelemfelhívás, tehát klasszikus ilyen például a kakievés, ugye amikor ürüléket esznek ugye a kutyák, sok gazda rémálma, van egy szakasza ennek is, amikor figyelemfelhívásból csinálja ugye a kutya, mert reakciót, figyelmet, foglalkozást kap azzal, hogy látja, hogy a gazda foglalkozik vele. És nyilván itt jön be, hogy nehezebben tudják a gazdik elválasztani, mi a pozitív, mi a negatív, és valójában több magatartás formát, nyilván pozitív megerősítések kezelnek, de önmagába ez a gazdi szempontjából nem jó, mert megerősíti a kutya viselkedését. Uh-huh. Tehát mindig arra kell gondolni, mi a kutya eltökélt szándéka. A figyelem és a foglalkozás megkapása. Ha megkapja, akkor így fogja csinálni. Tehát amikor kommunikálunk ugye a kutyával, mondjuk a kutya, mondok valamit, eszik egy kakit. Rászól egy gazdi, hogy nem szabad. Nyilván a hangsúlyból, hanglejtésből ért a kutya. Ha ő ezt pozitívként értelmezi, akkor alapvetően azt a magatartás formát pozitívan megerősítettük.
1: Uh-huh. És mi van akkor, hogyha mondjuk ezt a kakievést én nem könyvelem el, mint pozitív magatartásforma, és mondjuk ösztönösen ámblok magától csinálja a kutya, akkor mi merülhet föl? Mi áll a háttérben?
2: Itt azt kell mindig elrendenünk, hogy a magatartásforma, ami ugye történik ugye egy kakievésnél, ahogy te is mondtad, ösztönös cselekmény, vagy tanult viselkedés. A kettő különböző. Ha tanult a viselkedés, például egy rossz tartási körülmények közül érkezik az állat, sajnos maga alól megette az ürüléket, éheztették, és gyakorlatilag mindent megeszik gyakorlatilag. Van olyan például, hogy vannak különböző egészségügyi kérdések, ez mindig egy állatorvosi vonat, de hogy maga az élelem, amit megeszik, az kicsit illatosabb formában jön ki ugye a végtermékbe a kutyából, ez nyilván ez egy orvosi, emésztési kérdések, ezt én mindig meghagynám a állatorvoson, de van egy ilyen, és ilyen foglalkozni kell. Vannak tanult viselkedések, amikor egymásról lemásolják például ugye a kutyák. Ezek azok, amiket tanítunk, meg ugye illetve a gazdi is, mikor látom, hogy eszi a kakit, akkor automatikusan nagyon mérges leszek, és próbálom mondjuk elhívni, vagy elterelni a figyelmét különböző élelemben. Na most a kutya ezt összekapcsolja. Sokszor van olyan, amikor azt mondják, hogy rászólnak a kutyára, hogy nem szabad. És ahogy a kutya ott hagyja, megdicsérik. Ez egy tanítási metodika, de valójában a kutya ilyenkor mit gondol? Bevállalom a büntetést, utána automatikus pozitív megerősítés következik. Uh-huh. Tehát a kutya megtanulja, hogy nem szabad, okos. Nem maga arra kapja a jutalmat, hogy kifordul a szituációból. Ez egy teljes gyakorlat sor, amit a kutya végre hagy. Magyarul megtanulja azt, hogy a kakival kontaktálok, rám szólnak, nem olyan rossz, hogy rám szólnak, kifordulok, jutalom. Tehát meg is lehet tanítani, úgy mondom erre a kutyát. Uh-huh. Vannak ösztönös cselekmények. Például nálunk a falkában, otthon csak a vezető kutya nem eszi az ürüléket. A rangban alatta levők, azok egymásét eszik. Információkat gyűjtenek belőle, ugye a kutyáknál információ gyűjtése is szolgál, mind az ürülék, mind ugye például a vizelet. Tehát van egy ösztönös kérdés is. Azt kell itt, meg ugye van nyilván olyan hiánya is lehet a kutyának, akár különböző probiotikumot lehet adni a kutyának, amivel tudjuk pótolni a különböző hiányokat, de ezt kell megvizsgálnunk, hogy ösztönös-e a cselekmény, tanult-e a viselkedése a kutyának, mert ebbe döntünk el, hogy mit tanítunk, mit nem tanítunk ugye a kutyának. Nyilván alapvetően az is benne van azért, hogy a kutyák honnan és kitől fogadnak el élelmet. Tehát ha mondjuk tanítunk egy élelmegtagadásra ugye egy kutyát, akkor nagyon fontos az, hogy csak is a gazdától, csak is mondjuk a saját tájából kaphatja meg az élelmet. Minden egyes ilyen belekevert gyakorlat a kutyából kiválthatja azt, hogy meg fog enni mindent. A másik, ugye azt mindig tisztázzuk, amikor a kutya talál valamit a földön, az neki az élelem, az a túlélési ösztön, a túlélés zálogát szolgálja. Tehát bekapcsol benne egy magasabb rendű ösztön. Sok kutya akkor is megeszi a földről, nem csak a kakit, hanem az élelmet, hogy alapvetően már jól lakott, mert egy ösztönös kérdés.
1: Hogyha már ilyen illatos témánál járunk, akkor miből fakad az például, hogy a kutyák kifejezetten szeretnek büdös dolgokban hemperegni? Ez is gyanítom ehhez kapcsolható nagy vonalakban.
2: Az alapvető mindig ugye figyelemfelhívás. Az azért kell mindig hozzátenni, mert sokszor van, hogy egy talál a kutyus mondjuk egy partra vetett halat, ami már sajnos oszlásnak indult. Nyilván elkezdi szagolni, a gazda elkezd nagyon üvöltözni, nem szabad, hagyd békén, de alapvetően a kapcsolat nem jó közöttük ugye a kutya és a gazda között, és a kutyában mit értelmez? Összekapcsolja, valami foglalkozás történik, ugye az adott talált eszközzel. Uh-huh. Mert elkezdi, ugye először a szájába veszi, elkezd vele menekülni, rohan utána a gazda. Aztán előbb-utóbb elkezd majd belehemperni. Tehát lehet egy tanult viselkedés ennek a momentumnak. Itt az a fontos, hogy megint a kiinduló pont, nincs stabil kapcsolat a kutya és a gazda között. Mert önmagában ez egy tanult viselkedés, ez figyelemfelhívás. Tehát figyelemfelhívás, például nagyon klasszikus dolog, hogy sok esetben van, hogy figyelemfelhívásból képesek kutyák verekedni. Mert
1: képesek agressziót is imitálni effektíve?
2: Maga a szituációt, hogy mondjuk azért beleköt egy másik kutyába, hogy a gazdától figyelmet és foglalkozást kapjon meg. És sok esetben van ilyen például, hogy a kutyáknál figyelemfelhívásból képesek verekedni. Ez onnan is lehet, hogy mondjuk nincsen rajtuk például a sérülés. Hangsúlyozom, ez nem minden esetben van ez így, de alapvetően van egy ilyen szenárió is, hogy képesek figyelemfelhívásból bármit elérni a gazdánál. De itt mindig az a lényeg, hogy a kapcsolat milyen. Tehát most nyilván egy olyan szegmensről beszélgetünk, ahol ez a kapcsolaton van mit finomítani a kutyák és a gazdák között, tehát ezért van a figyelemfelhívás. Nyilván vannak olyan kutyatípusok, akik mondjuk fedő szakként belehemperekednek.
1: Ezt akartam mondani, hogy én ezt hallottam, hogy ez egy ilyen ösztönös viselkedés, hogy elfedjék a saját szagukat egy ilyen környezeti illattal.
2: Így van, ezt teljesen jól tudod. Van egy ilyen rész is, amikor azért hemperek bele, hogy elfedje a szagát gyakorlatilag.
1: És hogyha már a szagos témát magunk mögött hagytuk, most egy kicsit otthoni közegre is evezzünk. Ha már az ásás szóba kerül, most egy picit a kaparászás irányába vinném el a dolgot. Nagyon sok esetben van, hogy a kutya ágyaz magának, kaparja a helyét, és próbál egy kényelmes pozíciót kialakítani akár a fekhelyén. Viszont mi van akkor, hogyha ezt éjszakában nyúlóan is csinálja, vagy túlzásba viszi, tehát megállás nélkül kapar és rendezgeti a helyét? Ez mire utalhat például?
2: Alapvetően mindig számba kell azt vennünk, hogy az adott egyed vagy kutyatípus milyen általános beállítottsággal rendelkezik. Például, ha nagyon érzékeny, ha kevésbé volt szocializálva, érzékeny a külvilág ingereire, hangjaira, több esetben van, hogy kicsit szorongosabban éli meg ezeket a szituációkat. Kettő, a lefekvés, mielőtt ugye lefekszünk, maga a fekvés egy alárendelt pozíció a kutyának. Van olyan kutya, aki alapvetően nem magabiztos, és nyilván pont ezért jöhetnek elő ilyenfajta magatartás formák. De ez alapvetően egy általános habitus a kutyánál, hogy nem annyira magabiztos. Például nagyon érdekes szituáció, amikor látjuk, hogy a kutyák körözgetnek, amikor ugye kakilnak. Uh-huh. Nagyon sok olyan kutya van, aki, mivel ez egy kiszolgáltatott pozíció, a kakilás, a nem magabiztos kutyák sok esetben körözgetnek, kakilás közben is például.
1: Tehát ez a lefekvéshez is csatolható, ez a fajta körözés például?
2: Igen, és hogyha hozzátársul az is, amit mondtál, hogy kapar, bizonytalan, stresszel, nem érzi magát biztonságban, akkor nyilván ezek a magatartás formák mellé társulnak. Itt alapvetően én próbálnám azt meg, ugye ez egy, ha ki akarnánk egy ilyen dolgot javítani, akkor a kutya egész életébe ezt rendbe kell tenni. Az általános szocializációt, az általános magabiztosságát, önbizalmát meg kell növelni, és nyilván meg kell azt nézni, hogy a fekhely, ahol fekszik, mert bár nyilván a lakás közeg egy nyugodt biztonságot adó, én ezt gondolom, de lehet, hogy a kutyának a legbiztonságosabb egy olyan fedett, zárt hely, ugye szoktuk mondani, hogy a sötét, szűk helyek visszaadja a természetben az odóérzését, tehát a sötét, szűk helyeken a kutya megnyugszik. Ez nem azt jelenti, hogy be kell zárni, csak maga a helyszínt szeretném kiemelni, hogy lehet, hogyha ezt egy olyan generált, nyitott szállítóbokszal csináljuk, ahol a kutya be tud feküdni, zárt, sötét, nyugalmat áraszt, lehet, hogy jobban megnyugszik. Például van olyan kutya, akik mindig az asztalok alá mennek be például, mert a sötét helyeket ágy alá. És nem csak kuncsolgás, így van. A sötét helyeket keresik.
1: Tehát ebben az esetben akkor meg kell teremtenünk egy ilyen biztonságos közeget. Amúgy nagyon meglepett, amit mondtál, mert én arra gondolnék, hogyha egy kutyának van egy saját fekhelye, érzi rajta a saját illatát, akkor azt egy-egyben úgy könyveli el, hogy a sajátja és egy biztonságot nyújtó közeg. És most nagyon meglepett, amit mondtál, ezt nem is gondoltam volna például.
2: Például az is számít, hogy ugye általában milyen a kutyának az idegrendszere. Tehát például vannak olyan kutyák, akik mondjuk frontérzékenyek, van olyan kutya, aki mondjuk megérzi ugye a viharnak a közeledését. Igazából az összes megérzi, de aki érzékenyebb rá, az viselkedhet mondjuk a vihar előtt egy nappal érdekesen, furán, nem magabiztosan. Tehát alapvetően itt a kiinduló pont, ha nagyon érzékeny a kutya, akkor alapvetően fordulhatnak elő ilyen plusz magatartás formák. Itt mindig abból kezdtem kiindulni, hogy mi a normál eset. Normál esetben ez hogy néz neki? Hát simán lefekszik, hogy a kutya alszik egyet, mert ahogy te mondtad, a saját illata, a biztonságot nyújtó közeg és lakás van ott. De ha izgatott, frusztrált, nem magabiztos, akkor nyilván az általános viselkedését vizsgáljuk a szocializációt, és alapvetően, hogy ezt hogyan lehet kijavítani, mert ezt véletlenül nem csinálják.
1: Ha már az izgalmaknál tartunk, mi a helyzet a zoomikkal? a hallgatóságnak csak ezt így leírom, hogy röviden ez egy ilyen örömteli folyamat, amikor ugrál körben a kutya és örömködik, és igazából egy ilyen hirtelen nagy energia löket zúdul föl a kutyából. Ez minden esetben jót jelez, vagy akár amit mondtál is, hogy akár szorongást, vagy akár levezetetlen stresszt, vagy energiát, energiából fakad. Ez mire?
2: Például amikor hazaérkezünk, ugye ott a kutya egy hatalmas nagy energiaszinttel fogad minket, ugye, és nagyon-nagyon boldog. Itt megint abból kell kiindulni, hogy mi az alapvetően normális elvár. Nyilván hazaérünk, a kutya nagyon boldog, tehát önmagában itt az a célirányzat, hogy mi mire dicsérünk rá, erősítünk rá, mint gazdik. Ha hazaérkezek, és azt látom, hogy a kutyám feltűnően nagy energiaszinttel örül nekem, boldog, én nevetek közben, kommunikálok veled, az arcmimikát is tudja a kutya olvasni, akkor alapvetően abban magatartás formában erősítem meg a kutyát, amivel ott találkozok. Tehát mit erősítek benne? Minél jobban örülsz, minél nagyobb az energiaszinted, jutalom, hiszen én kommunikálok vele. Itt igazából annyit kéne csak csinálni, hogy a kutya örül, kicsit elvonul, megnyugszik, odahívom és megdicsérem nagyon. Uh-huh. Tehát magyarul, hogy milyen általános energiaszintre dicsérünk rá a kutyáknál, az nagyon sok esetben a gazdákon múlik. Mert a kutya előbb-utóbb nem fog tudni különbséget tenni, amikor mondjuk szakad az eső, tiszta, koszos a lába, vizes a kutya, ugyanúgy fog ugrálni és örülni. Tehát szerintem akkor vagyunk tudatos gazdák, ha 2-3-4 lépéssel előre gondolkodunk, hogy mi fog ebből vajon kisülni. Alapvetően egy biztos, mindig arra a magatartás formára kell rádicsérni, amikor a kutya nyugodt energiaszintet mutat. Mm-hmm. Ha nagyon örül, rá lehet arra is dicsérni, csak tudni kell azt, hogy ott alapvetően az aktuális lelki állapotát is dicsérem. És a magyarul az, hogy minél jobban örülök, minél nagyobb az energiaszinted, arra fogod kapni a jutalmat.
1: Nagyon meglepett, amit most így a beszélgetésünk során így átvettünk, hogy tulajdonképpen a különleges szokások és a nem átlagos szokásoknak a megerősítésében és kialakulásában mi gazdánk tulajdonképpen egy egészen nagy százalékot viszünk, hogy mit erősítünk meg a kutyában, vagy mi az, amit azonnal megszüntetünk a viselkedésében. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Angyal Zsoltnak, hogy ismételten ellátogatott hozzánk.
2: Köszönöm szépen.
1: És várunk vissza a továbbiakban is.
2: Köszönöm.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatóak. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt Budapesten. A magyar szabadság szerető nép és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni. Ezt mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak a bérrendezését is. Ezt mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre is fény derült a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Velkei György elmondta, Zsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfőfia felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái. Például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Változóan felhős napos idő lesz, a nyugati és északi területen borult lesz az ég, több felé lehet eső. Nyugaton 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A borműsort hallják itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, minden héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk, remélem már hozzászoktak az elmúlt egy-két évben. Somodi Sörmös Eszterennek a műsornak az állandó szerkesztője, én pedig Róna Jegon vagyok. Jó napot kívánok még egyszer, és megyünk körbe az országban bemutatva borászatokat és borászokat, és néha a kettő és igen gyakran egyezik is, mert most például Homoki Dorka borásszal fogunk beszélgetni, a Homoki Dorka borokról. Jó napot kívánok!
3: Jó napot!
2: Az, hogy a teljes és saját nevét használja a borok megkülönböztetéséhez is az összes többitől, az egy családi döntés volt, vagy az eleve így volt a fejében?
3: Valójában mindkettő. Praktikus okai is voltak, mivel a családi pincészet az Homoki pincészet, és lényegében amikor kezdtem, akkor ezen belül én egy ilyen kis mikroprojektet hoztam létre, aminek a saját nevemet adtam, hogy így is el lehessen különíteni a családi borászattól, de alapvetően a kapcsolat az megmaradhasson.
2: Világos. Az, hogy elkezdhette, és hogy egy saját projekttel kezdte, az egy nagyon fiatalkori döntés volt ezek szerint?
3: Igen, ez 20-as éveim elején volt.
2: A fiatal borász, igaz? De mi volt Igen. Ez a mikroprojekt? Mi volt más, mint ahogy látta, ahogy olvasom az oldalán, szüleitől, nagyszüleitől, vagy ahogy mesélték akár a dédszülőkről?
3: Összességében én egy picit jobban szerettem volna koncentrálni a dűlős borokra, és ez az, ami akkoriban azért még viszonylag fiatal, vagy hát ilyen új cipőben járt Tokajhegy alján, tehát egyes területeken és egyes borászatoknál készültek már dűlőszelektált borok, de például itt táján, hol dolgozom, itt még nem, és a családomnak nagyon jó területei vannak, nagyon jó dűlőkben, és én arra voltam kíváncsi, hogy ezek a dűlők önállóan mit tudnak mutatni, úgyhogy Úgyhogy én ezen az úton indultam el.
2: Ez izgalmas út, és olvasom a Dülök nevét, én ezeket annyira szeretem, nem csak itt az ön esetében, mert hogy annyira kifejező neveket adtak a Hajdanában ezeknek a Dülöknek, a Kővágó, a Dongó, a Görbe, Sas Alja, Nyergesek. Szóval ezek valamit jelentettek, amik nem feltétlenül a borászattal kapcsolatosak. Viszont ha borászati szempontból nézzük, tényleg ekkorák a különbségek a Dülök között?
3: Igen, hatalmas. Ezt onnan lehet a leg... Tehát azért is egyszerű így Tokajhegy alján ezt értelmezni, mert a fajta, amivel dolgozunk, az ugyanaz, tehát ugye főleg furmint, kisebb mértékben házlevelű. Így rögtön, vagy tehát abszolút észrevehető az, hogyha két dűlő között különbség van, hiszen a fajta ugyanaz, mégis a bor az különbözik. És hogyha évről évre megismerünk egy dűlőt, és kóstoljuk az onnan jövő bort, akkor megértjük, hogy mi az a rájellemző karakter, melyik évjáratban hogyan viselkedik, úgyhogy tulajdonképpen az egész formája az onnan elkészülő bort.
2: Ez sosem csalja meg az embert? Tehát azonos dűlőről ugyanúgy megkülönböztethető bor születik, függetlenül attól, hogy a másik évjárat, milyen volt az időjárás, milyen gondokkal küzdött a borász?
3: Nem, természetesen az évjárat is befolyásolja mindig. Tehát ez a terroir szemléletnek ugye az évjárat is ugyanúgy része, ahogy a dűlőben dolgozó ember, a dűlőnek a talaja, kitettsége, tengerszint feletti magassága, de ha megkóstoljuk egymás mellett mondjuk egy dűlőnek különböző évjáratait, akkor fel lehet benne fedezni azt, hogy mi az, amit a dűlő ad a bornak, mi az a karakter, ami összeköti őket.
2: Most már azért van egy évtizedes tapasztalat a háta mögött. Az, hogy más úton indult el, mint a szülei, az ősei, az bejött? Tehát ez a szelektálás, ez olyan módon, ahogy elképzelte, működik?
3: Igen. Családfölül is mindig támogatást kaptam ebbe az irányba, illetve nagyon izgalmas területek vannak itt táján, úgyhogy szerintem ez bemutatni eleve egy érték, illetve szerencsére a közönség és a Tokaj szeretők, vagy a Tokajt éppen megismerni vágyók is, és abszolút értékelik, hogy ennyire izgalmas világot lehet itt megismerni, és ilyen sokféle bor tudnak kóstolni.
2: Hogyha végig gondolja az elmúlt utat, azt a 11 néhány évet, amióta azt tudja mondani, hogy borászattal foglalkozik. Sosem volt úgy, hogy úgy elgondolkozott rajta, hogy azért ez egy nehéz pálya. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ez csak annyi, hogy az ember ül a présházban és várja, hogy legyen jó bora, akkor ebben biztosan nagyon téved. De miután látta a családtagjaitól, nyilván volt egy elkötelezettsége. Mégis sosem gondolta azt, hogy hát valami könnyebbet vagy mást kéne kipróbálni?
3: Szerintem soha nem ez jött át nekem gyerekként, meg később sem a család felől. Nehézségek minden területen vannak, minden szakmában, úgyhogy ami esetleg ilyen szempontból átjött, az valószínűleg az élet természetes része volt. Én sokkal inkább arra emlékszem vissza, illetve azt tanultam meg, hogy szeptemberben kimegyünk szüretelni, és családi szüreteket szervezünk szüretelni, és családi szüreteket

0: társa is, legalábbis úgy volt, és gondolom még úgy van, hogy Balogh Levente beszállt, és most egy nagyobb birtok építésén dolgoznak.
1: Nem, a nagyobb birtok az nem valósult meg, és nem is dolgozunk rajta. Voltak tervek, de aztán az még a Covid idején, illetve a pályázati lehetőségeknek a eltűnésével valójában úgy döntöttünk, hogy ezt most még így nem valósítjuk meg, viszont a befektetés, illetve a közös munka az azóta is tart, az pedig a saját, vagy hát a közös cégünk és az én borászatom lényegében borairól szól.
0: Hát ehhez hozzá tudunk járulni annyival, hogy most beszéltünk róla, és ajánljuk a kedves hallgatók figyelmébe a homoki dorka borokat. Így keressék őket, akkor ennyit megtehetünk igazán ennek a célnak az érdekében. Igaz?
1: Igen, köszönöm.
0: Én is köszönöm, és örülök, hogy beszéltünk, Dorka. Minden jót
1: kívánok. Köszönöm szépen, én is viszont.

Érzem, ahogy nézek át, látom, hogy nem nézel vissza rám, reflektor világít, pont barát, és az

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Egy kicsit olyan lesz ez most, mint amikor a magyar foci válogatottba igazolunk egy külföldit és honosítjuk. Most mi büszkélkedünk az első magyar Master of Wine-nal, aki Sue Tolson. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És hát gratulálok ehhez az elnyert címhez, amiért hát nyilván sokat kell tenni, ezt nem adják ingyen, és hát nem tudom, hogy mit szól ez a hasonlathoz, amivel én kezdtem.
2: Bocsánat, megérte?
1: Hát, hogy olyan, mint amikor honosítunk egy játékost a válogatottba. Hát, ön is olyan nekünk.
2: Hát igen, nem vagyok magyar, de tényleg elég régóta most Magyarországon. És az volt az öröm, amikor megkaptam egy címet, hogy mindenki az országban, pontosan amit mondta, hogy annyira örült mindenki, hogy nem tudtam elhinni, hogy egy olyan minden szupersztár lettem egy fél pár óra alatt, és több száz ember gratulált engem mindenhonnan, nem csak Magyarországról, de külön öröm volt a magyarok.
1: Ezek szerint szeretik és büszkélkednek. Hogy került Magyarországra, és miért hozta a bor éppen ide?
2: Hát először voltam Magyarországon a 90-es évek végén, és jöttem már tanítani angolul, üzleti angol, és elmentem egy ideig, de nagyon-nagyon tetszett Magyarország, és akartam visszajönni, vettem egy lakos 2003-ban, és mindig akartam teljesen visszajönni, mindig tetszett a bor, és ha eredetileg nyelvi vagyok, és a business English tanítottam, meg fordítottam, és kezdtem csinálni olyan research tanfolyamot, és annyira jobban beleestem a bor szeretetben, mert annyira érdekes volt az egész.
1: Nehéz mondjuk borversenyeken bírálni? Nehéz úgy szerepelni, úgy viselkedni, hogy ne derüljön ki, hogy mi a kedvence?
2: Hát az a dolog, hogy nagyon objektív kell lenni, hát, mert nagyon sok bort kell kóstolni is egy nap alatt, 50, 60, 70, néha 100. És persze köpni kell, hanem akkor nagyon hamar részegednél. És igen, nehéz lesz néha, mert vannak borok, amik persze egy ember jobban kedvel, ilyen stílusú, de teljesen objektív kell lenni, hogy milyen minőségű, milyen tetszető, milyen jó az aromák, az egyensúly. De az, ami nehéz, hogy az egész nap sokszor kell koncentrálni, az egész nap kell kóstolni, és kifarad a száj, és kifarad egy idő után.
1: De azért szereti? Tehát ez egy elhivatottság, egy hivatás?
2: Hát szerintem most egy kicsit így lett. Régen nem volt, mert olyan jó voltam, de mondtam valahogyan, minél többet tudtam a borokról, minél többet eszrevettem, és keveset tudok, és sok nagyon-nagyon érdekes világ volt. Az embereknek tetszik, a boroknak tetszik, a borvidékek is tetszik.
1: Ismeri a világ borait, ugye nyilván egyrészt otthonról, másrészt járatos, amennyire tudom, az életét az olasz nyelvterületen is, hát az olasz borok között. Milyenek a magyar borok ezekhez képest?
2: Hát szerintem a magyar borok nagyon érdekes borok vannak, mert ugye, hogy itt, ha összehasonlít mondjuk Olaszországnak is van nagyon sok helyi folytás, szóval nem főleg a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc és ilyesmi, megismert inkább a helyi folytás, mint a Sangiovese, a Nebbiolo. És ha nézzünk a magyar bor most, persze nagyon jó volt a helyzet az utolsó 20 év alatt, mert sokkal tapasztalatot lettek a borászatok, a technológia is jobb lett, de ami érdekes a magyar borvilágban és hasonlító az olasz is, hogy ezek a helyi folytak, ezek a helyi stílus, hogy van Magyarországnak és közel-kelet Európa olyan különböző folyta, ami nincs máshol. És szerintem ezek érdekes a nagy világnak, hogy ilyesmi, mint kék frankos, a kadark, a olasz riesling, furmint. És szerintem ezek, ami legjobban tud mutatni a magyar bor a világnak.
1: Ez hogy kezdődött? Úgy, hogy elment egy tanfolyamra, és belekóstolt abba, hogy milyen a borvilága, nem is a borba, hanem a világába.
2: Hát amikor kezdtem, akkor már nagyon tetszett nekem a bor, akkor sok bort ittam előtte is.
1: Ez mondjuk egy jó belépő.
2: igen, jó belépő, meg az apamnak is nagyon-nagyon szerette a bort. De kezdtem olyan, van egy olyan londoni Wines and Spirit Education Trust, és van egy olyan sorozott tanfolyamot, és ezek kezdtem. És ezek csináltam itt, magyarul is, elképzelni. És amikor értem a negyedik szinten, az a diploma, akkor Londonba mentem, és csináltam angolul. És valahogyan, ahogyan mentem tovább, akkor volt ezek a tanfolyamat, és mindig jártam kóstolókhoz, mindig jártam olyan szakmai bemutatóknak, mentem a bóvideknek, és csak így bóvult az egész nekem.
1: Egy nagyon érdekes cikket találtam, és ez teljesen jellemző. Most, ahogy itt keresgélek, ahogy hallgatom önt. A következőképpen szól, remélem jól fogja érteni. Most már Magyarországnak is van, és innen jön ön, a Master of Wine-ja. Tehát mint hogyha tényleg a miénk lenne, és akkor ne csodálkozzon rajta, hogy rengetegen gratulálnak.
2: Igen, igen.
1: Tehát eleve egy cikk már így fogalmaz. Az, hogy Master of Wine valaki, az mivel jár, mit kell csinálnia, és mit kell tudnia?
2: Hát elég sok kell tudni, mert ugye, hogy minden terület a borvilágban kell tudni valamit, akkor a borászati rész, a szőlőzeti rész, az üzleti rész, az olyan mai napi témák, vannak olyan elemi vizsgák, és van is vizsgák, ami kóstolni kell, a fehérbork, a vörösbork, meg édes, pezsgő, erősített borok, és tudni kell minősülni ezek a borok, és sokat mondni, hogy hogyan kell eladni, honnan jönnek, milyen fajta lehetne. De nem így van, hogy valami já, amikor MW vagy csak úgy vagy, hogy egy tag egy intézetben Londonban, és rész vagy egy nagyon jó közösség az egész világban, ahol most körülbelül 430 ember van, azt hiszem, aki a legfönti részek vannak a borvilágban, és az szuper közönség, sok minden lehetnek tanulni mindenkitől, és szerintem az, ami jó, és elvárnak tőlünk, hogy mi leszünk olyan
1: ha igazi született magyar lenne, akkor se biztos, hogy az emberek mindig a szó eszébe jut. 30 ország volt a világban, ahonnan származott a 427 aktív Master of Wine. Most már ugye 31 van, és hát tényleg úgy szól a dolog, hogy immár magyar szakember is található köztük. Nos, az ön. Úgyhogy gratulálok hozzá, elsősorban a díjhoz, de örülök, hogy ilyen szeretettel befogadtuk. Jó dolog az ilyen.
2: Köszönöm szépen.
1: Szutolszon, örülök, hogy találkoztunk, ha csak így telefonon keresztül is. Minden jót kívánok.
2: Köszönöm, én is. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Hát ez bizonyos szempontból fura adás, de igazán persze ez nem nagy furcsaság. Két borász hölgyel beszélgetek a mai műsorban az elején meg a legvégén. Mindketten fiatalok, mindketten D-betűs névvel bírnak. Ugye Homoki Dorkával kezdtük, és most Fodor Dorinával folytatjuk. Aki hát szintén ugyanúgy, mint az előző hölgy, hát belenőtt ebbe a borász szakmába, ha jól gondolom. Igaz, Dorina? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, ezt lehet mondani, hogy születésünktől kezdve nekünk ez volt a testvéremmel a természetes, úgyhogy ugyan nagyon ágáltunk ellene az elején, hiszen akár a tavaszi szünetekre, hogyha gondolok, hogy mindig kijártunk ugye kötözni, vagy ilyenkor ősszel ugye a szüreti időszakban már nagyon korán, akár iskolából is kivettek, hogyha arról volt szó, hogy segíteni kellett, és hát ugye sokáig úgy gondoltuk, hogy na borral mi, és szőlővel biztos nem fogunk foglalkozni, de hát aztán ugye szép lassan felnőttünk, és mi is megváltoztunk kicsit.
1: Ez egy kicsit úgy van, hogy mindegy, hogy merre megy az ember, végül aztán mégiscsak ott találja magát?
2: Én egy kicsit így éreztem, amikor tovább tanultam, hogy lehet, hogy valami teljesen mást választottam volna gimi után, de utána visszataláltam volna, és én végül elsőnek szőlészborászmérnöknek tanultam, ugye a volt kertészeti egyetemen, és utána még egy kicsit szerettem volna továbbképezni magam, és akkor így pedig kereskedelem marketinget, hiszen el is kell adni a Corvinus Egyetemen.
1: Hát az egy külön tudomány eladni, bármilyen jó is az a bor, és hát hogyha ezzel foglalkozik, akkor ezt ma már igazán jól tudja. Azt mondta nekem Dorka az adás elején, hogy ő soha nem bánta meg, hogy ezt a szakmát választotta, bár neki is volt a fejében más. Ön hogy van ezzel?
2: Én sem bántam meg, abszolút úgy gondolom, hogy a helyemen vagyok, és amikor véletlenül, hát azért családi viták, mivel nálunk mindenki borász, azért azok sűrűn előfordulnak, de nem tudom magam máshol elképzelni, mert azt gondolom, hogy ez már annyira az életem része, hogy ezt tovább kell vinni, ezt az örökséget, amit ugye most már, ugye mi vagyunk a hatodik generáció, és ez egy fontos szempont a jövőben is.
1: Ugyanazon a földön, ugyanabban a pincében tudnak dolgozni, mint ahogy hat generációval ezelőtt elkezdték?
2: Nem teljesen, hiszen van egy ősi pincénk, ugye egy műemlékpince, ami 1858-ban épült. Ezt jelenleg nem használjuk szőlőfeldolgozásra és borkészítésre, hanem Szembékállán a Káli-medencében építettünk mi egy úgynevezett birtokközpontot. Úgyhogy így a két borvidéken, a Füred-Csopaki, ahova édesapám való, és a Balaton-felvidéki, ahova pedig édesanyám, szerencsére mindkét borvidéken tudunk dolgozni.
1: Ez a családi béketitka, mindenkinek megvan a sajátja, igaz?
2: Igen, és ráadásul helyet is cseréltek, mert édesapám dolgozik a pincében és Szemvékállán, édesanyám pedig az értékesítésben velem ugye a szófőn, úgyhogy...
1: Van saját bora? Ugye mondja, hogy mindenki borász, és hát persze kiválóakat lehet így vitatkozni, de hát egy borásznak legyen saját bora, van?
2: Hát, hogyha meg kéne nevezni, amiben igazán a szívem, lelkem és az általam hozott tudás benne van, akkor a batanás típusú termékeinket mondanám, hiszen ebből írtam a szakdolgozatomat anno, és előtte nem voltak ilyen boraink, ugye ez egy hordós érlelésű termék, ahol nagyon fontos, hogy a finom seprőt időről időre felkeverjük, és ettől válik egy kicsit telté, krémessé és komplexé a bor, és nagyon szép eredményeket értünk el a batanás sardonnéval az elmúlt években.
1: Ahhoz gratulálok, azt el kell dönteni, hát és kereskedelmi vezetője a cégnek, ugye, tehát akkor jótól kérdezem, hogy drágább borok felé mennek, tehát azt mondják, hogy a felső polcokat célozzuk, vagy az olcsó borokat is bevállalják, amiket leszoktak nézni a borászok, de hát abból lehet mennyiséget eladni.
2: Igen, azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdés, főleg ugye a mai piaci viszonyok között, de én azt gondolom, hogy valamennyire azért a piachoz kell igazodni, és például ugye az Irsai Olivér ugye a borászok körébe talán azt lehet mondani, hogy nem egy kedvenc, hiszen ez egy nagyon illatos, könnyed bor, de viszont a fogyasztók hát imádják, ugye manapság egy nagyon népszerű borról van szó, és azt gondolom, hogy nekünk is az egy fontos terméke a portfóliónknak.
1: Hogyan lehet tovább lépni? Mit lát? Ugye a Balaton felvidék ebből a szempontból most egy eléggé felkapott terület, tehát azt lehet mondani, hogy hát jó helyen vannak. Milyen lehetőségeket lát?
2: Persze, az nagyon fontos, hogy jó helyen vagyunk, de sokszor ebbe bele is kényelmesednek ugye a borászok, és ez igaz a Balatonfüred-Csopaki borvidékre, hogy nagyon sokáig nem foglalkoztak a marketinggel, mert úgy gondolták, hogy jönnek a turisták, de hál' Istennek az elmúlt 10 évben ez azért megváltozott. Ugye létrehoztuk a Riesling generációt, egy egyesületet, ahol próbáltuk igenis a helyi borokra felhívni a figyelmet, és sokat járunk össze, sokat kóstolunk, hogy szakmailag is tudjunk fejlődni, úgyhogy ezt mindenképp nagyon fontosnak tartom, és most már elindult egy borbusz is itt, hogy lehet járni a vidéket. Tehát azért vannak lehetőségek, ugye a Balatonfüredi borhetek is egy nagyon jó megjelenési lehetőség, tehát azért dolgozni kell nagyon sokat azért, hogy ide találjanak a turisták, és ne csak a Balaton miatt érkezzenek.
1: Na nézzük, hogy hova is, ugye ez a Fodor borbirtok merre vannak?
2: Hát egy kettősség, ugye, amit említettem, hogy az értékesítési központunk az itt van a Szófőn, ugye ez a 71-es főútvonal mellett, Tihany és Balatonfüred szomszédságában, tehát a lokáció egyébként nagyon jó, és mi, mivel hogy ez a bolt, ez ugye egész évben működik, ezért kicsit a borválasztékot is ennek megfelelően építettük föl, hogy viszonylag széles a borválaszték, hogy megtalálják nálunk a kedvezőbb áru termékeket is, és vannak nagyon szép dűlős érleltételeink is.
1: Hát igen, de hát ez az, amiről beszéltünk az előbb, hogy hát mindenkinek meg kell adni a magáét, és hát ebből a szempontból ez a piac most valóban meglehetősen izgalmas. No, hát akkor jól hallom, akkor ön is megtalálta a pályáját, tehát marad a borászat, bárhogyan is ágált ellene kiskorában.
2: Így van, azt hiszem, hogy ez nem kérdés már mostanra.
1: Jó borokat kívánok önöknek is, akik készítik nekünk, és nekünk, akik fogyasztjuk.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen. Jót. Fodor Dorinával beszélgettünk, a Fodor borbirtok szőlész borászával, aki ugye kereskedelmi vezetője is, mindennek hallhatták az imént. Ha arrafelé járnak, a Szófő környékén látogassák meg őket. Köszönjük a figyelmet, ez volt mára a borműsor itt a Spirit FM-en. Kedves egészségükre!
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Napos felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott: a magyarok évtizedeken keresztül tehetetlenül nézték, hogy politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök, fideszesek és nem fideszesek egyaránt mesés vagyonokra tettek szert. Magyar Péter azt is közölte, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Belkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva. Elmondta például, hogy Dzsuzsák Balázs labdarúgó baráti hangvételű levélre válaszul kapott azonnal diplomata útlevelet. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt. Egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfőfia, felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Szijjártó Péter, ex-külügyminiszter, csaknem 5 milliárd forint közpénzt költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején a kabinet a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban megkérdetett reform terveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Ma 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett ősödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. 20 civil, köztük két gyerek is megsérült az ukrán főváros elleni éjjeli orosz légitámadásban. Az oroszok rakétákkal és pilóta nélküli eszközökkel támadták Kijevet. Harkiv megyében egy bevásárlóközpontot, Zaporizsja megyében lakónegyedet ért találat. Egy civil meghalt, egy másik megsérült. Kis előnnyel a balközép ellenzéki blokk nyerte meg a vasárnapi parlamenti választást Svédországban, a ma közzétett hivatalos végeredmények szerint. A svéd közszolgálati televízió úgy tudja, Ulf Kristersson jobboldali kormányfő hamarosan bejelenti lemondását. Folytatódik a napos felhős idő, nyugaton és északon több felé lehet eső. A szél egyre nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 18-30 fok valószínű, nyugaton lesz a leghűvösebb. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
7: Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, a gazdasági magazint hallgatják itt a Spirit FM-en a Több-kevesebb című műsort, aminek a szerkesztője a Szakál Erzsi, én meg Rónai Egonként kérdezem Köves Ferencet, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnökét, hogy miért készülnek pénteken tüntetésre az ott dolgozók. Jó napot kívánok!
8: Szép jó napot kívánok én is! Hát több dolog miatt készülünk tüntetésre, de az elsődleges ok az az, hogy még a választási kampányban tette az akkor kormányra készülő Tisza miniszterelnök jelöltje ígéretet, illetve a programjukban is írtak erről, hogy 25%-os emelést hajtanak végre a szociális ágazatban és a gyermekvédelemben béremelést. Aztán kormány megalakulása után erről még néha esett pár szó, de a nyáron ez azért egy picit elsikkadt, legalábbis a kormányzat részéről. És szakmai szervezetek, szakszervezetek felvettük a kapcsolatot az új minisztériummal. Ugye nem volt eddig szociális és családügyi minisztérium, és egy jó hír, hogy van. Ők nagyon fogadókészek voltak, átadtunk nekik egy tervezetet, ami egy ennél nagyobb ívű bérfejlesztést és életpálya modellt is tartalmazott. Ezt ők átvették, örültek neki. Innentől kezdve az események azok úgy alakultak, hogy gyakorlatilag egy seftében megtett miniszterelnöki bejelentést hallhattunk arról, hogy nem felejtették el a 25%-os emelést, aztán pedig arról, hogy ez majd valahogy valamikor két részletben lesz. Tehát most ott tartunk, hogy egy azonnali 25%-os emelésből egy egyelőre meg nem határozott százalékos két részletben történő emelés történik az év végén és a jövő év elején.
7: Mennyire magyarázat erre az a gazdasági helyzet, amit talált az új kormány, amikor átnézte a költségvetés állapotát?
8: Hát szerintem semennyire nem magyarázat, hiszen a kormányra készülve pontosan tudhatták, hogy a költségvetés rossz állapotban lesz, az ígéreteket ennek fényében tették egyrészt. Másrészt pedig kiszámolta a minisztérium is, meg mi is, hogy ez az emelés, amennyiben a 25% megvalósulna egész évben, tehát mind a 12 hónapban, az a teljes magyar költségvetés 0,29%-a lenne, tehát 0,3 kerekítsünk. Ez lenne egy teljes évre vonatkozólag. Ha most ősztől adnák oda a 25%-ot egyben, tehát nem felesben, vagy akárhogy részletekben, ez a 0,1%-a lenne a magyar költségvetésnek. Hát lássuk be, hogy ez nem az az összeg így százalékosan sem, és egyébként ha számokat kimondunk, akkor sem. Havi szinten ez nincs 12 milliárd forint. Havi szinten, és ez a körülbelül 85-90 ezer embernek a bérkorrekcióját fedezni.
7: Úgy gondolják, hogy egy tüntetés jobb ellátásra készteti a kormányzatot?
8: Hát ugye itt nem egy tüntetésről van szó. A szakmai szervezetek, szakszervezetek az elmúlt hónapban folyamatosan egyrészt keresik a kapcsolatot a kormányzati szereplőkkel, másrészt a társadalommal is, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a helyzet nem tartható túl sokáig. Ugye az a jelentés, amit a kormány készített a gyermekvédelmi rendszerről, az gyakorlatilag szintén azt erősíti meg, hogyha a béreket nem rendezik, akkor a rendszer még a jelenlegi rossz állapotánál is tarthatatlanabb állapotba kerül. Ez gyakorlatilag katasztrofális szakmai helyzetet fog eredményezni. Ez nem egy új helyzet egyébként, tehát mielőtt bárki azt gondolja, hogy szegény kormány 4 hónapja van, a szocik azok meg már itt türelmetlenkednek. Ez egy hosszú évtizedes, több évtized óta húzódó probléma. Egyik kormány sem foglalkozott érdemben a szociális ágazat ellátottaival sem, és a benne dolgozókkal sem. Ettől a kormánytól mi többet várunk, és egyébként valóban látható módon tettek is már egy csomó lépést, de ez a lépés, ez elengedhetetlen, és a hosszú távú bérfejlesztés pedig még inkább.
7: Meg azt mondja, hogy jól fogadták önöket a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Megpróbáltak Kátai Németh Vilmoshoz visszajutni ezzel a problémával?
8: Miniszter úrral személyesen nem konzultáltunk ezekről az ügyekről. Az államtitkár asszonnyal, illetve helyettes államtitkárokkal volt egyeztetés. Miniszter úr az egyik egyeztetésen jelen volt ugyan, de csak egy rövid ideig. Az államtitkár asszony tájékoztatása szerint ők miniszter úrnak átadták ezeket az anyagokat, és a minisztérium elfogadta azt, hogy a 25% az gyakorlatilag egy nulladik lépésnek tekinthető, olyan rossz helyzetben van az ágazat bér szempontból is. És a mi információink szerint a mi anyagunkhoz hasonló anyagot vitt miniszter úr a kormányülésekre. Hogy ott mire jutott, azt láthatjuk, gyakorlatilag semmire.
7: Ez így elég szomorúan és elég reménytelenül hangzik, miközben ön is megemlíti, hogy pont az ágazattal kapcsolatban születtek kormánydöntések, amelyek a körülmények vagy éppen az ágazat által gondozottak életkörülményeinek javításáról szólt. Tehát nem felejtették el a területet kormányon sem a kormányba jutó politikusok.
8: Igen, ezt mi is így látjuk, és én tényleg azt hangsúlyoznám ki, hogy szakmailag, tehát a szaktárca embereit, államtitkárokat, helyettes államtitkárokat mindenképpen rátermetnek és együttműködőnek gondoljuk. És én személy szerint azt is gondolom, hogy miniszterelnök Magyarországon pozitív kontextusban nem emlegette még ilyen sokat a szociális ágazatban dolgozókat, mint a jelenlegi miniszterelnök. Éppen ezért csodálkozunk azon, hogy egy jelentéktelen költségvetési tételt nem tudnak keresztül vinni.
7: Igen, tulajdonképpen lehet mondani, hogy ez valóban furcsa. Mekkora lesz ez a tüntetés? Hogy számolnak, hogy készülnek?
8: Hát ezt mi nem tudjuk. Ez a tüntetés egy kicsit furcsán alakult, mert valaki meghirdetett erre az időpontra egy tüntetést. Hát ezt mi nem tudjuk. Ez a tüntetés egy kicsit furcsán alakult.

0: szülőkkel, hogy azok a kollégák, azok érezzék azt, hogy kiállnak értük, azok, akik el tudnak jönni, és mi igenis megpróbáljuk a kormány felé közvetíteni azt, hogy tarthatatlan az az állapot, amiben ma Magyarországon szakképzett, elhivatott szakemberek dolgoznak.
1: Köszönöm, hogy elmondta. Minden jót azoknak, akik hősiesen küzdenek ezen az egészen embert próbáló területen, és önöknek pedig jó munkát ahhoz, hogy jobb körülményeket teremtsenek nekik. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezeti Elnöke. Jó napot kívánok önnek!
0: Köszönöm, viszont hallásra!

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatva a gazdasági magazint, lakásügyekről fogunk beszélni. Más összefüggésben ez még előkerül majd a mai műsorban, ott az Airbnb lesz a téma. Most viszont a bérlakások. Azt mondja Petz Rajmond, a GKI vezető kutatója, hogy kevés lesz az, ha több bérlakást építünk, egy másfajta gondolkozásmódra is szükség van. Nyilván igaz ez. És hát főleg akkor igaz, hogyha tudjuk azt, hogy vannak olyan országok a világban, nem annyira nagyon távol tőlünk, németeknél, franciáknál, de távolabb az Egyesült Államokban is, ahol a bérlakás nem egyfajta bélyeg, vagy szégyen, vagy kellemetlen, nincs saját lakásod, hanem a világ legtermészetesebb dolga, az tűnik furcsának, ha valaki röghöz köti magát. Na, egy ilyen bonyolult felvezetés után Petz Rajmondé a szó, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval kellene egy bérlakás rendszer, ami segíti akár a mobilitást, akár azt is, hogy valaki tartósan ott tudjon maradni, és úgy tudjon gondolni arra az ingatlanára, mintha sajnos nem teljesen, de mégis az övé lenne, ugye?
2: A magyar lakhatási körülmények az elmúlt időszakban úgy alakultak, hogy eléggé nyilvánvalóan vált az, hogy sok olyan réteg van a magyar társadalomban, aki igényelné a bérlakásnak a lehetőségét, ezen belül is a megfizethetőbb kategória lehetőségét. Most amiatt, hogy az előző kormányok, nem csak az utolsó, hanem a korábbiak is, alapvetően az örök lakás megszerzését támogatták, maga az egész bérlakás szektor leértékelődött a lakáspolitikában. És azt gondolom, hogy ebben a kérdésben szemléleti változásra lenne szükség. Nem csak a bérlakás építést kéne újraindítani, hanem más módszerekkel is lehetne javítani az általános lakhatósi lehetőségeket.
1: Egyébként, hogy mekkora a változás, csak lizok önöktől néhány számot. 1990-ben 800 ezer önkormányzati bérlakás volt, ez a hazai lakásállomány 2,4%-ára zsugorodott, mert hogy 2025-re a 800 ezerből 108 ezer maradt. Tehát gyakorlatilag szinte elvesztettük, örök lakások lettek belőlük, vagy lebontották őket.
2: Így van. Ez egyébként nem csak Magyarországon, hanem a térségnek a többi országaiban is lejátszódott ez a folyamat. Tehát nem arról van szó, hogy Magyarország valamilyen szempontból különleges lenne. Szlovákiában még nagyobb ütemű volt a lakásprivatizáció, vagy Horvátország, vagy Romániát is mondhatnám ezeknél. Ezekben az országokban még nagyobb a saját lakás aránya az összes lakhatáson belül. Ezzel szemben a kontinensnek a nyugati felén jóval gyakoribb a bérlakásban történő lakás. Az uniós átlag az olyan 68% között van, tehát ez a két megközelítés mondjuk így markánsan elkülönül egymástól.
1: Ráadásul, mint említettem, a társadalmi mobilitás kérdését, nagyon sokszor hivatkozunk arra, hogy nagyon nehéz elindulni valahova egy másik városba, az ország egy másik részére, mondván, hogy az embert a saját lakása oda köti, ahol él. Egy olyan bérlakás program, ami az ország egészére érvényes, és nem csak a nagyvárosokat célozza, egy olyan bérlakás program lehetővé tenni azt, hogy az egyik bérlakásból a bérlő átköltözön egy másikba annak megfelelően, hogy az élethelyzete adja. Ettől sokkal mozgékonyabbá és a munkaerőpiacon is vállalkozóbb kedvűvé válhatna a lakosság.
2: Pontosan így van. Elsősorban azonban azokban a településeken keresnek bérlakást az emberek, vagy szeretnének bérlakásba költözni, amelyek gazdaságilag prosperálnak, munkahelyeket kínálnak nagy számban. Ez is az oka annak, hogy ilyen egyfajta strukturális válság van. Magyarországon elegendő lakás van, csak nem jó elosztásban.
1: Ezt értsem úgy, hogy voltak éppen nem is az a problémánk, hogy kevés a bérlakás, hanem hogy ahol van bérlakás, ott van minden, és ahol meg szükség lenne rá, ott egyáltalán nem találunk?
2: Hát inkább úgy, hogy azokon a helyeken, ahova az emberek, a fiatalok szívesen költöznek, ott van hiány elérhető, megfizethető bérlakásból. Ez elsősorban Budapest és a gyorsan fejlődő nagyvárosok. Ide irányulna az a mobilitás, ami hát a kisebb települések felől, vagy a közepes városok felől irányul. Ezért a valószínűsíthető, hogy a kormányzati bérlakásépítési program is ezekre a területekre koncentrál.
1: Mert hiszen most van egy Vekerle Sándor elnevezett lakásépítési program, ez egy készülő program tulajdonképpen, már tudjuk az alapjait, de hát azért igazából nem dübörög. Ez lehet az, ami alternatívát teremthetne a lakástulajdonlás mellé?
2: Hát bármi is lesz, bármit is hoz a jövő, azt gondolom, egy hosszabb időtáv kell ahhoz, hogy a bérlakás rendszer magára találjon, és valódi életképes alternatívát nyújtson az örök lakásokhoz képest. És a Vekerle Sándor terv, illetve a mögötte levő EU források abba az irányba terelik a gondolkodást, hogy bérlakásépítésbe is lehet ezeknek az uniós forrásoknak felhasználásával kezdeni, ami nyilván helyes irány, elsősorban Budapesten a rozsdaövezeti területekre koncentrálva, de ugyanakkor ennek a mértéke, tehát a várhatóan felépülő lakásoknak a száma azért nem lehet olyan óriási. Ja, a programban 10 000 bérlakás felépítését tervezik, ez nem kis szám, de a magyar lakásállományon belül, ezzel összehasonlítva azért nem lesz átütő változás.
1: Ebből. Hát nyilván ez egy folyamat lehet, hiszen egyszerre sem a piacra nem lehet ráönteni többet, sem pedig finanszírozni és megépíteni nem könnyű. Úgyhogy igazán, ahogy mondta az elején, az lenne a legfontosabb talán, hogy egy folyamatban gondolkozzunk végre, és ne egy alkalmi kormányzati program legyen az, ami iránymutató. Ennél több kell, ennél távlatosabb kell.
2: Igazából az elmúlt évtizedekben, amit a lakáspolitika művelt, az tulajdonképpen ennek a szöges ellentéte. Nagyon-nagyon gyakori változások következtek be. Ezek a gyakori változások elbizonytalanították a piaci szereplőket, és nem adtak egy hosszú távú koncepciót, egy hosszú távú lehetőséget egyik piaci szereplőnek sem. Én szerintem ezen kéne alapvetően változtatni, tehát hosszú távra érvényes szabályokat hozni, amik a mai lakhatási problémákra esetleg gyógyír lehet.
1: Petz Rajmund, köszönöm szépen. A GKI vezetőkutatóját hallották a bérlakásprogramról, annak hiányáról, vagy hát igazából a bérlakások hiányáról. Köszönöm.
2: Én is köszönöm.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban ma is lassú az átjutás a Rákóczi hídon Pest felé, mert a Soroksári úti lehajtón egy hosszabb szakaszon csak egy sáv járható, felújítás miatt. Torlódás alakult ki a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, így ott a 105-ös és a 210-es autóbusz a Hun utcánál most is a villamos megállóban áll meg. Akadozik a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, aztán az Alkotás utcában és a Krisztina körút előtt, csak úgy, mint a budai alsó rakparton a Petőfi híd közelében, észak felé és a Margit hídtól délre. Szakaszonként szintén csak lassan járható a Szilágyi Erzsébet fasor mindkét irányban, és jelentős lassulást tapasztalhatnak a Szél-Kálmán tér környékén is. Erős a forgalom mindkét irányban, a Kiskörúton az Asztóriáig, az Üllői úton ugyancsak mindkét irányban, a Nagykörút előtt továbbá a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A pesti alsó rakparton ezúttal is egybefügg a sor a Lánchídig mindkét irányban. Este fél héttől holnap hajnali 5 óráig a pesti alsórakpartot ismét lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Előbb említettem a bérlakás program kapcsán, hogy lesz még szó ingatlan ügyekről, csak egy kicsikét másképp az Airbnb-k okán, és hát a 6. kerület egyfajta mintaprojekt lett, amiről sokat beszélnek ingatlanfejlesztők és kerületi vezetők is, civilek mindenfelé a városban, és valószínűleg nem csak Budapesten, hogy hogyan kellene, hogyan lehetne, és hogy na ugye Terézváros. Hát akkor beszéljünk erről a na ugye Terézvárosról. Soproni Tamás a városrész polgármestere a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Azt mondják, hogy kis ingadozások után végül úgy látszik, hogy ez bejött ez a dolog, és hogy egyrészt sokkal nyugalmasabb a terézvárosiak élete, másfelől pedig talán egy kicsikét az ingatlan árak, vagy a bérleti díjak is lejjebb mentek. Mennyire tudja ezt az utóbbit igazolni?
4: Igen, hát alapvetően két elvárásunk volt ezzel az intézkedéssel kapcsolatban, és a lakók is azt hiszem, hogy ezt a kettőt várták. Az egyik az, hogy hát nyugodtabban aludhassanak éjszaka, ez bevált minden visszajelzés alapján, de a másik az az volt, hogy talán a hosszú távra kiadó lakások piacát tudjuk bővíteni, és úgy tűnik, és hangsúlyozom, hogy nem az én véleményem alapján, hanem külsős független szakértők elemzése alapján, hogy valóban jelentősen egy harmadával nőtt a hosszú távra kiadó lakások kínálata a kerületben, illetve hát a bérleti díj is csökkent. Ez ugyan nem egy hatalmas csökkenés, tehát nagyságrendileg 300.000 forintról 280.000 forintra, de összevetve azzal, hogy Budapesten egyébként 5%-kal növekedett ugyanebben az időszakban a bérleti díjak átlaga, ez már az egy jelentős.
1: Hát azért az már egy 10%-os különbség, ha az egyiket hozzáadjuk, a másikat kivonjuk, az valóban tulajdonképpen már látszik. A társasházakban nyilván nagyobb lett a nyugalom ott, ahol egy-egy lakás volt kiadva. Mi a helyzet azokkal a házakkal, amik gyakorlatilag átalakultak ilyen alkalmi panziókká?
4: Hát sajnálatos módon az elmúlt 15 év mondjuk rajta hagyta azért a keze nyomát a társasházakon. Nagyon sok társasházban már olyan többségben voltak a különböző Airbnb szállások, rövidtávú szálláshelyek, hogy azok gyakorlatilag át tudtak alakulni panzióvá, közösségi szálláshelyé. Ugye ezt a törvény nem, ennek a korlátozására nem ad lehetőséget az önkormányzatoknak, tehát valóban egy-egy emelet például át tud alakulni, vagy akár több lakás összefogva. Ezt nem tudtuk korlátozni, ennek ellenére látszik az, hogy nagyon sok társasházban, hál' Istennek, ez a probléma megoldódott, de valóban azt nem szabad eltagadni, hogy ettől függetlenül a probléma továbbra is valós. Hozzátéve azt, hogy azért az előnye a panzióknak az egyéb szálláshelyekkel szemben, hogy itt ilyen kötelező egy recepciót is fenntartani. Ami azt jelenti, hogy van kihez fordulni a lakóknak, hogyha panaszuk van esetleg.
1: Hát meg hát nyilvánvalóan egy ilyen környezetben rendezettebbek a viszonyok, tehát egy recepció arra is jó, hogyha valaki randalírozni óhajt éjjel 3-kor, mert akkor ér haza kicsit italos állapotban, lehessen neki szólni. Eddig ez nem volt lehetséges, illetve hát nyilván a közteresek vagy a rendőrök által, igen, ami egy másik procedúra.
4: Igen, hát nagyon sok helyi lakosnak ugye a rendőrséget kellett keresnie ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy minden hallgató szintén belátja talán, hogy a rendőrségnek van éppen elég sok feladata azzal, hogy ilyen 3-kor most részeg manchesteri iparos legényekhez hívogatják őket, nem jutunk előbbre. Ez a probléma valóban valamelyest megoldódik, már csak azért is, mert egy panziónak, szállodának ugye érdeke az a többi vendég érdekében is, hogy ne hangoskodjon az egyik vendégük, úgyhogy valóban ez megnyugvást jelent a lakók számára.
1: Közben meg vannak olyan adatok, amik azt mutatják, hogy egy másik folyamatban, ugye az eladó ingatlanok folyamatában nőtt a terézvárosi lakások értéke a négyzetméter ára. Gyakorlatilag egy olyan időszakban, amikor inkább stagnálnak a budapesti árak, ez az elmúlt néhány hónapban már igaz. Hogy látja, igazából attól lett talán egy kicsit kellendőbb Terézvárosban egy ingatlan megvenni, mert nincs Airbnb?
4: Valószínűleg ezeknek az egyébként kisméretű, de jó állapotban lévő Airbnb lakásoknak a piacra kerülése, amelyek alapvetően magasabb négyzetméter árral is rendelkeznek, ez is hatással van, ezt fontos, hogy figyelembe vegyük. De hozzáteszem azt is, hogy és erre büszke vagyok, hogy az elmúlt években a legnagyobb közterületfejlesztési program egész Magyarországon az Terézvárosban zajlott, és zajlik most is. Számos olyan utcát adtunk át, amelyet sétálóvá tettünk, ezek a nemzetközi példák bizonyítják, hogy minden esetben növelik egyébként a négyzetméter árakat, illetve hát maga a környezet, ahol nem is sétáló utcába, de még fasort ültettünk a Csengeri utcába, ez mind-mind javítja a környezetet. Hozzáteszem azt is, hogy a legnagyobb homlokzat felújítási programot is mind nyitottuk el, sorra újulnak meg azok a második világháborúban, 56-ban megsérült homlokzatok, amelyeknek már éppen ideje volt megújulni.
1: Ezt visszaigazolják a lakók meg a négyzetméter árak is? Tehát egyfelől a lakók jól bírják és türelemmel viselik, másrészt pedig majd aztán, hogyha valaki kirakja a piacra az ingatlanját, akkor többet is kap érte?
4: Meglátjuk persze, hogy mi lesz a jövőben, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez így van. És azt is hadd tegyem hozzá, hogy persze ettől függetlenül az önkormányzatnak nem csak a szabályozásban, de egyéb módokon is felelősség van abban, hogy a lakhatási válság kapcsán tegyen valamit. Több helyen is a közeljövőben tervezünk építeni, vagy éppen felújítani 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő házakat. A Vörösmarty utcában például egy 13 lakásos társasház fog így megnyílni, a Szinyei utcában pedig egy közel 60 lakásos társasházat szeretnénk átadni a közelgő években.
1: Ha arra emlékszem vissza, hogy milyen ellenérvek voltak, amikor felmerült az, hogy valamiféle korlátozás kellene a 6. kerületi Airbnb-kre, akkor az egyik legerősebb emlékem az, hogy a kereskedők meg a vendéglátósok tiltakoztak, hogy mi lesz velük az átmenő forgalom nélkül. A 2-3 napig ott lévő az éjszakai bárokat, meg az éjszakai éjjel-nappali közérteket is látogató vendégek nélkül. Ez hogy alakult?
4: Ez egy teljesen jogos aggodalom, ezt szeretném hangsúlyozni. Egész Magyarországon a vendéglátás bajban van persze. Ez nem egy 6. kerület specifikum. Az látszik, hogy az élelmiszerinfláció, a béreknek a gyors növekedése az az éttermi áraknak az emelését vonta maga után, amely miatt viszont elmaradoznak a vendégek. Ezek nem csak a turisták, ezek a magyar vendégek is. Ha a kispénzű turistákra gondolunk, hozzáteszem egyébként, hogy akkor nyilván csak az alkoholos italoknak, az árának a jelentős emelkedése is már kevésbé vonzó célponttá teszi Magyarországot, mint tette az korábban, hogy ez baj-e, azt majd a turisztikai szakemberek eldöntik. De ha tegyem hozzá azt is, hogy a kerületben specifikusan azért a turizmus az nem halt meg. Tehát, hogy nálunk van az Andrássy út, az opera, a zeneakadémia, és sorolhatnám, én nem gondolnám, hogy a turisták ne látogatnának el Terézvárosba, csak azért, mert esetleg nem nálunk szállnak meg. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy azt már tapasztaljuk, hogy több is a beköltöző ember, tehát aki hosszú távra költözik be. Ezek az emberek pedig ugye azokban a hónapokban is költenek, amikor a turizmus kevésbé van, mint a január vagy a február, ezekben a gyengébb hónapokban. Igaz, hogy ők nem feltétlenül egy bráncsozóba mennek be, de más szolgáltatásokra, élelmiszerboltokra, fodrászatra, kozmetikusra, edzőteremre hasonló szükségük van. Tehát azt nem tartom kizártnak, hogy valamelyest átalakulnak bizonyos üzlethelyiségek profiukban, de mindesetre azért a turizmus, hogy mondjam, nem szűnt meg Terézvárosban.
1: Hogy látja, mik a prognózisok, mely kerületek hogyan fogják követni az önök példáját, mert tehát itt több kerületben is mocorgás van, azt lehet tudni.
4: Nagyon izgalmasnak látom azt a próbálkozást, amit most az első kerület végez, hiszen ők is egy hozzánk hasonlóan egy lakossági bevonással szeretnének dönteni ebben a kérdésben. Ezt, ha jól tudom, szeptember végén jár le, és ők az egyetlen olyan kerület, amely valóban egy hasonló döntést ad az emberek kezébe, tehát a tiltásról van szó. A többi kerületben, amikről én hallottam, valamiféle korlátozást megpróbálnak, az, hogy ezek törvényesek-e, tehát a kormányhivatal úgy látja-e, hogy a jogszerű felhatalmazással rendelkeznek a kerületek az ilyen kicsit bingizett rendelet alkotásra, azt meglátjuk, az biztos, hogy amivel most első kerület próbálkozik, az jogszerű, hiszen erről a kúria is kimondta, ugye a mi esetünkben, és nagy kíváncsisággal várom, hogy ott mi lesz az eredmény.
1: Soprani Tamás, Terézváros polgármestere. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin folytatásában a bérekről beszélünk, mert vannak nekünk itt friss KSH adataink. Lassult a reálkeresetek növekedése, de ez egy fura helyzet, mert közben annyira alacsony az infláció, hogy valójában mégsem. Amikor azt látjuk, hogy 7% körüli a reálbér növekedés, ugye ez a bruttó átlagkereset 7,5%-ára vonatkozik, akkor az kevesebb, mint volt tavaly, de hát akkoriban még 4-5%-os inflációval számoltunk, most ez 1%. Úgyhogy egy ilyen alapról indulva kérdezem Nógrádi Józsefet, a Trenkwalder cégcsoport kereskedelmi igazgatóját, hogy ő hogy látja a számokat. Jó napot kívánok, szervusz!
2: Üdvözlöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
1: Mi is örülünk neked. Na nézzük, 745.500 forint a bruttó átlagkereset Magyarországon, a nettó pedig 523.300, ilyenkor el szoktuk mondani, hogy az izgalmasabb a medián, mert az a középérték, az az, ami az összes munkavállalóra valóban igaz, de nézzük először ezt a bruttót.
2: Nos igen, ugye itt a bruttó kapcsán fontos azt megjegyezni, hogy ez a 7,5%-os növekedési érték, ez hogy az hallgatókértség durván egy 50.000 forintos növekedés jelent az év előző azonos időszakához képest. Ugyanakkor tény is való, amit említettél is, hogy nagyon alacsony az infláció, tehát 2018 óta nem volt ennyire alacsony húzamos ideig az infláció, mint amilyen most, és bizony-bizony ezt a cégek is beáraszták, ha lehet így fogalmazni, ami azt jelenti, hogy kezd csökkenni, úgymond a bér növekedés üteme, egyrészt azért, mert nem feltétlen van meg ennek a pénzügyi fedezete, másrészt pedig nincsen olyan hajrá, gazdasági hajrá, ami indokolná az úgynevezett bérrallit a munkaerőpiacon.
1: Igen ám, csak most hallgatók egy része persze felsorolt, hogy hol van az a 745.000 forint, ő nem látott soha ennyit, és ebben is van igazság, nyilván, mert ez a bruttó összeg, amiről beszélünk. Ha nézzük a nettót, az 523.000, ez már a megélt valósághoz nyilván egy kicsikét közelebb van.
2: Igen, és hát itt ugye 9,1%-ot mutatnak ki a statisztikák növekedésben, tehát nagyobbat, mint a bruttónál. Ez az ellentmondás abból fakad, hogy azért január 1-től számos olyan adókedvezmény lépett életbe, amely egyébként a nettó bérek emelkedését hozta magával, anélkül, hogy a bruttót befolyásolta volna, és hát ezt látjuk, ennek az eredményét látjuk. Ugyanakkor tény is való, amire utaltál, hogy a medián értéket érdemes nézni. A medián értékben pedig ugye a bruttó 618.000 forintról, és nettó 437.000 forintról beszélünk, tehát ez egy jóval szerényebb érték. Ez az a mértani közép, ahonnan valójában a lakosság nagy része tájékozódik, és hát bizony-bizony itt hasonló növekedési értékeket látunk, tehát 8-9%-os értékeket látunk. Ugyanakkor nagyon fontos azt megjegyezni, hogy az előző időszakokhoz képest tény is való, hogy egyrészt lassul a növekedés. Másrészt például van egy nagyon furcsaság, érdekesség, hogy mondjuk a júniusi adatokhoz képest még csökkent is a bruttó kereset, igaz csak 9200 forinttal, de erre mondják azt a statisztikusok, hogy valójában itt ilyenkor ebben az időszakban a nyári szezonalitás befolyásolja ezeket az értékeket, de tény is való, hogy a munkavállalók nagy része érzékelheti úgy, hogy kicsit így megállt a történet, de lassult, szinte alig mozdulnak a bérek, és hát most vagyunk abban az időszakban, amikor a cégek tervezik a jövő évi költségvetésüket, úgyhogy mindenki lélegzet visszafolytva figyeli azt, hogy vajon mire számítanak a jövő évben a munkáltatók.
1: A te cégcsoportodnak egy eléggé a magyar gazdaság minden irányában meglévő szertágazó kapcsolatrendszere van. Mond, mit láttok, mennyire ragaszkodnak a munkáltatók ahhoz, hogy ami most van, jó lesz az a jövő évre is, vagy mennyire próbálnak emelni, látva azt, hogy hát erre nem hogy igény van, de hát sok esetben egyszerűen elkerülhetetlen.
2: Nos igen, egy nagyon ellentmondásos, feszült helyzetnek vagyunk tanúi. Ugye nap mint nap lehet arról hallani híreket, hogy cégek dőlnek be. Nem bírják egyrészt a piaci átalakulásokat, másrészt sokan arról panaszkodnak, hogy elfogyott a pénzük is valójában, tehát nincsen kellő fedezet arra, hogy a munkavállalókat egy olyan emelkedő pályán tartsák, hogy azzal versenyképesek tudjanak maradni. Erre jó példa az, hogy legutoljára ugye Magyarországon az egyik német autóipari cég dőlt be, de éves szinten több mint 6500 embert bocsátottak már el csak az idei évben, ami az elmúlt 4-5 év egyik legmagasabb értéke. Másik oldalról viszont látjuk a munkanélküliség adatokat is, hogy nem csökken a munkanélküliség, tehát olyan nagy felszívóerő nincs a piacon. És hogyha megnézzük, megkérdezzük a cégeket, hogy mégis mivel kalkulálnak, vagy hogyan kalkulálnak, akkor nagyrészt azt lehet mondani, hogy az infláció feletti értéket próbálják belőni, de azt az inflációt, amit úgy évre vetítve néznek, tehát ez olyan 4-5% közötti értéket mutat, nem ezt a mostani 1,3%-ot, és ebben bíznak, hogy de hát ugye ez egy átlag munkavállaló számára, ez egy nagyon alacsony érték, és nyilvánvalóan felemeli mindenki a szemöldökét ezzel kapcsolatban, hogy hát 4-5%-os béremelést itt alig fog tudni érezni, de tény is való, hogy jelen pillanatban nem látszik az a fajta gazdasági gyorsulás, az a fajta konjunktúra hatás, ami magasabb értéket indokolna.
1: És a hatékonyság, mint mindennek a kulcsszava, amire azt mondja a munkavállaló teljes joggal, hogy ez nem rajta múlik, ő megteszi, amit tud, és azt mondja a munkaadó, hogy hát többet jobban kéne dolgozni, és ebben tapicskolunk, mióta már pedig ebből kellene valahogy kirángatni magunkat, hogy a hatékonyság sokkal nagyobb legyen, mert abból lesz jövedelem a cégnél, és abból lesz béremelés a dolgozónak. Egyébként meg, ha gondolunk, és akkor legyen ez az utolsó kör, mindig a nyugat-európai bérekhez mérjük magunkat, már csak azért is, mert a költségeink azok jelentős részben elkezdtek azonosak lenni a nyugat-európai költségekkel, de ettől iszonyú messze vagyunk. Ki lehet azt fejezni nagyjából, hogy mennyire vagyunk messze?
2: Most igen, tehát hogyha az unió béreit nézzük euróra vetítve, és úgymond reál értékén próbáljuk nézni a béreket, akkor is továbbra is az utolsó harmadban vagyunk, és szinte egymásnak adjuk a kilincset ott, hogy versenyzünk, hogy ki legyen az utolsó három az unió országai között, nem és bizony nem sikerült elrugaszkodni. És hát igen, Románia, Szlovákia, Bulgária között pingpongozunk, nem tudunk elrugaszkodni erről az állapotról, tehát el vagyunk maradva rendesen. Kellene egy olyan strukturális változás, ami ebben segít. Ugye sokan itt az unió kapcsán az euróövezetbe történő belépésben bíznak, tehát az, hogy Magyarországon is az euró kerül bevezetésre. Ugye az idei évet a cégek számára, az exportra termelő cégek számára, már pedig Magyarországot jellemzően ezek mozgatják, leginkább az vágta földhöz, és tüntette el a kevés hasznukat, hogy valójában egy nagyon erős forinttal találták magukat szembe, amit az egyszeri nyaraló nyilván üdvözölt, és nagyon sokan külföldre is mentek emiatt, de viszont a cégek, azok, akik exportot termeltek, ők ennek nem voltak annyira hívei, és bizony-bizony nagyon sokan veszteséget értek el ezáltal, hiszen nem bírták kitermelni azt a margint, amit ők ahhoz kellett volna, hogy ellensúlyozzák ezt az erős forintot. Úgyhogy ezért aztán sokan azt mondják, hogy abban az esetben, hogyha euró alapú lenne a magyar gazdaság teljes mértékben, akkor abban az esetben már ilyen hatással nem kellene számolni. Hát ebben bízunk, hogy valamilyen szinten csökkennek ezek a kilengések, mert akkor abban az esetben egy kiszámítható gazdaságpolitikával egy kiszámítható növekedési ütem is tud elindulni a magyar gazdaságon belül.
1: Egy újabb szempont az euró bevezetése mellett. Nógrád József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója volt itt velünk az előző percben. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Holnap is gazdasági magazin, ugyanebben az időben, ugyanígy itt a Spirit FM-en, legyenek akkor is velünk. Szakár Erzsi volt a szerkesztő, Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
6: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
7: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
7: Reklámot hallottak.
0: Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, szabályoznak a kiskorúak közösségi média használatát. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott: a magyarok évtizedeken keresztül tehetetlenül nézték, hogy politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök, fideszesek és nem fideszesek egyaránt mesés vagyonokra tettek szert. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak két embert a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül, közölte a központi nyomozó főügyészség. Bár a neveket a főügyészség nem említette meg, a 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. Az indítvány beszüntetné azt is, hogy a szolgáltatók a hosszú időtartamú programhasználatot jutalmazó és ezzel függőséghez vezető tartalmakat osszanak meg a 18 év alattiakkal. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarner-öböl térségében. A 3,6-es erősségű földmozgásban senki nem sérült meg, anyagi károkról sem tudni. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, főképp a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben lehet kisebb eső, zápor. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar sem kizárt. Holnap felszakadozik a felhőzet, több órára a nap is kisüt. A szél holnapra mindenütt mérséklődik. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 23-28 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Folytatjuk a kultúrát a budapesti klasszikus film maratonnal, ami újra jelentkezik, most már 9. alkalommal, és szeptember 15-től, tehát a jövő héttől nézhetik napokon keresztül az előadásokat, amelyek igazi magyar filmritkaságokat, meg valóban klasszikusokat tartalmaznak. Horváth Csabát faggatom, erről az NFI marketing és kommunikációs igazgatóját. Szervusz Csaba!
10: Szervusz, Egon, köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
1: Amit lehet tudni, mert ez jelentős hírverést kapott, hogy a nyitó gálán a Queen budapesti koncertfilmének, ez a Zsombolyai féle film 4K-ban felújított változatát lehet bemutatni, ez ugye a 40. koncertévfordulóra is egyúttal emlékezik. Meg hát szerintem a Queen rajongók számára ez önmagában mindent visz.
10: Én is úgy gondolom, hadd kérdezzek vissza, ott voltál a koncerten?
1: Ott, akkor törték fel a koncert közben a kocsimat a stadion előtt. Hogyne?
10: Na tessék.
1: Sose hát felejtem el, de a koncertre is emlékszem.
10: És milyen volt? Én nem voltam ott, azt hiszem 6 éves voltam, nem, 8 éves voltam akkor.
1: Hát ugye az történt ott velünk, hogy hirtelen ott volt a világ. Tehát amit videoklipeken láttunk, és bakelitlemezeken, recsegő lemezeken hallgattunk egy évtizeden keresztül, az egyszer csak ott volt előttünk, úgyhogy fergeteges volt és lenyűgöző volt.
10: Hát azt hiszem, hogy a 4K-ban felújított filmverzió is fergeteges és lenyűgöző, és hadd vegyem kölcsön Miklós Mari gondolatát, aki a filmnek az egyik vágója, hiszen nagyon sok magyar filmes készítette ezt a filmet, csak magyarok készítették ezt a filmet Zsombolyai János vezetésével, és ő azt mondta, hogy amikor összeállt a film és megnézték, akkor teljesen olyan érzése volt a mozivetítőteremben, mint hogyha ott lenne a koncerten. Szóval ez egy igazán unikális élmény lesz, azt hiszem, mindenkinek, aki bejut. Mert hogy hát ez ügyben az a hírem van, hogy ugye mindössze két vetítést tudunk csinálni, mind a kettőt egyházas, de aki lemaradt, olyan nagyon azért ne bánkodjon, október 7-től elérhető lesz majd a mozikban, hiszen a világpremier, a nyilvános világpremier az október 7-én lesz, Most pedig a BKFM-en van lehetőségünk arra a Sonyval való együttműködés jóvoltából, hogy egy igazi világpremiért tartsunk. Tehát most először lesz látható ez a 4K-ban felújított verzió a Budapesti Klasszikus Filmmaratonon. Peter Jackson csapata, rendezőproducer, a Gyűrűk ura például, csak hogy be tudjuk azonosítani, az is, akinek így a név nincs meg egyből, csinálta ezt a felújítást. Elképesztő minőségben lehet majd megnézni ezt a filmet.
1: Ők ott használtak más kameraképeket is, mint amit Zsombolyaik eredetileg belevágtak. Egyáltalán vannak-e olyan kamerakifelvételeink, amik nem kerültek a filmbe?
10: Nem, nincsenek. 17 kamera forgott, ez is egy kuriózum. Szóval, hogy én nem tudok arról, és más sem, mert hogy én nem tudok, az egy dolog, de nincs a világban hozzáférhető információ arról, hogy 17 kamerával 35 mm-es filmre nagy koncertet rögzítsenek, tehát tényleg egy elképesztő munkát végzett ez a magyar csapat, és nem csak a koncert látható, hanem mindenféle egyéb program, az érkezéstől kezdve, a Hungaroringen tett látogatásig, az elhíresült hajózásig, amikor ugye a városi legenda szerint Freddy meg akarta venni a parlamentet, és így tovább, és így tovább, szóval minden, ahogy tanulja a Tavaszi Szél című népdalunkat, amit majd a koncerten elénekel és megénekelteti a közönséget. Szóval ezek a dokumentarista jellegű részletek is benne vannak a filmben, de újak nincsenek, ez teljesen az, ami egykor elkezdődött.
1: Ami egyébként fantasztikus, hogy egy óriási munkát végzett, az akkor is lenyűgöző volt, és szembesülve a film képeivel, annak alapján, amit az ember ott megélt a stadionban, egy újabb dimenzióját kapta Freddie Mercurynek és magának a Queennek, aki ezt látta. Egy mondatot a körülményekről, a keletkezésről azért váltsunk, mert ugye ennek van egy másik fajta legendája is ennek a film, ami nem a film készítéséről, hanem az előzményeiről szól, mert hogy nem tudta Magyarország kifizetni a Queennek valuta hiányban, nyilván, hogyha akarta volna nagyon, akkor meg tudja tenni a koncert költségeit. És akkor azt találta ki Hegedűs László, aki ezt a koncertet Magyarországra elhozta, hogy akkor kössünk egy dílt, és csinálunk nektek rólatok egy filmet. És gyakorlatilag a gázsijuk része lett ez a film.
10: No hát, és milyen jól sáfárkodnak vele, még most is a Queennek az élő tagjai, hiszen nyilván a szerzői jogok akkor gondolom náluk vannak, bár hát, erről nincsen konkrét információ.
1: Hát nyilvánvalóan, persze. Na, de nem csak Queen lesz ezen a filmmaratonon, hanem lesz itt azért más is, például Andrzej Wajdára emlékeztek, aki születésének 100. évfordulóját ünnepelhetné, ami köztünk lenne, és hát fantasztikus klasszikusokat adott a filmtörténetnek.
10: Így van, és a Lengyel Kulturális Minisztérium és az Adam Mickiewicz Intézet együttműködésével sikerül egyrészt 6 filmet bemutatnunk az életműből, és talán az is egy fontos információ, hogy az életműből Szabó István, Oscar díjas rendezőnk válogatott, tehát ő a kurátora ennek a szekciónak. A Márványembert vetítjük, a Mi Nemzedékünket vetítjük, a Csatornát vetítjük, lesz a Danton, a Hamu és Gyémánt, a Kacsin és a Minden Eladó című film Andrzej Wajdától. Tehát tulajdonképpen az 1955-ös első filmtől, azt hiszem 2007-ből vetítjük az utolsót, tehát egy nagyon átfogó keresztmetszetet kapunk az életműből, és ami nagyon fontos, hogy ugye idén is a 3 sztár vendég, most akkor az egyikről beszélek, ő Pavel Edelman, 2 filmnek az operatőre, amit a Budapesti Filmmaratonon vetítünk, az egyik a Kacsin, a másik egyébként a Roman Polanskinak a zongoristája, de hogy Pavel Edelman, aki dolgozott együtt Wajdával, szintén ennek az együttműködésnek a keretében érkezik a Budapesti Klasszikus Filmmaratonra, és a rendezővel is lehet majd ezek után, a vetítések után beszélgetni. Szóval azt hiszem, hogy méltóképpen emlékezünk Andrzej Wajdára születésének 100. évfordulója alkalmából.
1: És 1956 évfordulójára is emlékeztek, ugye, hát ez az évforduló a film történetünkben nagyon furcsán szerepel, mert egyrészt ott van egy 56-os film, a Keleti Márton féle Csodacsatár, amit újra kellett forgatni részeiben, mert benne volt Puskás öcsi, aki mire bemutatták a filmet, már nem volt Magyarországon. Másrészt meg vannak olyan filmek, amik később reagáltak 56 eseményére, így vagy úgy.
10: Igen, és ha már említetted a Csodacsatárt, akkor azt hadd áruljam el, hogy mi az eredeti Puskás öcsivel készült verziót vetítjük, ami szerintem szintén egy igazi csemege. Ugye valóban, ahogy mondtad, újra forgatták Hidegkuti Nándorral a Puskás emigrációja után, de mi az eredeti verziót adjuk a BKFM-en. Egyébként összességében lesz még az Éjfélkor című film ebben a szekcióban, az Eltűnt Szentett Birodalom, a Franciska Vasárnapjai, a Hajnali Háztetők, a Keserű Igazság, a Makra, a Párbeszéd és a Tízezer Nap. Ezek közül ugye jó néhány volt időlegesen betiltva 56 után, vagy erősen cenzúrázták őket. Mind-mind olyan filmek, amik nagyon izgalmas és érzékletes lenyomatai ennek a kornak, és annak, hogy hogyan érte meg a magyar társadalom az 1956-os forradalmat és annak leverését. Út az 1956-os forradalomhoz, ez a címe ennek a szekciónak. Ezeknek a filmeknek a részletei is, meg minden más, természetesen minden más fontos információ a filmmaraton.hu-n bővebben hozzáférhető.
1: Ezt akartam kérdezni, el is mondtad a végére a lényeget, úgysem tudunk mindenről beszámolni, hát 100 vetítéssel várjátok a közönséget szeptember 15-e és 20-a között, amikről viszont beszéltél, azt köszönöm, Horváth Csabát hallották, az NFI Marketing és Kommunikációs Igazgatóját, szervusz Csaba.
10: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra. Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Voltak éppen a fesztiválok és az események torlódása lesz ez itt, ez az idei lisztünnep. Erről fogunk szólni a következő percekben a Kultúrában Szomolányi Janinával, a fesztiválok operatív igazgatójával. Ugye a lisztünnep tulajdonképpen olyan, mint egy keret, és akkor ez foglal magába egy csomó mindent. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Alapvetően igen, egy keret időben október 8-ától 22-ig tart, liszt születésnapjáig, és ebben az időszakban igyekeztünk város szerte liszt szellemében, és azon túl összművészeti tematikában programokat szervezni és egyeztetni.
1: Ha valaki úgy látja, hogy a program némiképp eklektikus, akkor ez egyáltalán nincs a szervezők szándéken kívül, ha jól gondolom, mert hogy igen, itt a Margó Fesztiválig, ami egy klasszikus könyves fesztivál, a kortárs muzsikáig rengeteg minden van, nem csak liszt.
2: Igen, annak ellenére, hogy a fesztiválnak a névadója az egyik legnagyobb magyar zeneszerző. Egyébként a névadás nem csak az ő zenei sikerei, illetve munkássága adta, hanem az ő nevéhez nemzetközileg is alapvetően azonnal a magyar kultúra párosul. Ez az oka annak, hogy a fesztiválnak ő a névadója. De a törekvésünk az, hogy nem csak zenei programok valósulnak meg, vagy zenében sem kifejezetten csak klasszikus, komoly zenei programok, hanem a képzőművészet és az irodalomnak is meghatározó szerepe van a fesztiválon. Az irodalmat pont a Margó Fesztivál képviseli, ahol most már 12. alkalommal kerül majd átadásra a Margó díj, és pont ezért a Margó Fesztiválnak az előestéjén lesz majd a MÜPÁ-ban Tóth Marcsinak, a tavalyi Margó díjasnak az irodalmi estje. A képzőművészetet is említettem már, az Art Market Budapest az egy nemzetközi képzőművészeti kiállítás és vásár. Ennek az MTK Sportparkban találtunk izgalmas helyszínt, de természetesen a nagy galériák és múzeumok sem maradnak ki a fesztivál kínálatából. A Ludwig Múzeum is erre az időszakra időzítette az őszi kiállítás megnyitóját, illetve a Magyar Nemzeti Galériában Elhivatottak címmel nyílik egy magyar női alkotók műveit feldolgozó kiállítás.
1: Sőt, ha még egy képzőművészeti témát hozhatok, az Artfotó Budapest is ebben az időszakban lesz, úgyhogy
2: igen, az Art Market Budapestnek igen, altematikájaként igen.
1: Rengeteg minden, de hát a zene. Ugye a zene is mennyiféle lehet, ezt kiválóan mutatja majd az a program, amit itt előhoznak nekünk. Londoni, clevelandi, német muzsikusok, a Frenák Társulata maga a táncművészetével, meg a Duna Művész Együttes, szóval itt azért rengeteg mindenféle van. Mennyi helyszínen? Hogy tudom én azt követni, hogy mikor, hol, mi történik?
2: A helyszín tekintetében egyszerűbb számszerűsíteni a fesztivált. 4-5 helyszínen valósulnak majd meg a programok. Azt, hogy hány program valósul meg a fesztiválon, ezt sokat kérdezik, ezt majd a fesztivál után majd megmondjuk és leszámoljuk. 10 műfaji kategóriában szervezünk programokat, és nyilván úgy is áll össze a lisztünnep program kínálata, hogy igyekszünk olyan partnereinkkel, mint a Zeneakadémia, Magyar Zeneháza, vagy éppen az Akvárium Klub közös szerkesztésű programokban gondolkodni.
1: Van itt nagyon sokféle minden, tehát a Gémánt Bálint féle a Zeneakadémián bemutatott Electric Counterpoint, ezen túlmenőleg van cimbalom muzsika, van kortárs zene és van klasszikus zene. Hol találom meg, hogy mikor mit választhatok?
2: Lisztünnep.hu az az oldal, ahol minden, igen, minden program, de most már a kiadványok is szépen kikerülnek a városban a kulturális intézményeknek a partneri polcaira. A magazint azt különösen ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ahol háttérinformációk is olvashatók a
1: Amikor
2: programban.
1: Ekkora munkában van egy fesztiváligazgató, akkor van még kedvence, vagy most már igazából mindegyik az és egyik se az, mert most már történjen meg a dolog?
2: Hát ez a legnehezebb időszak valóban, mert ilyenkor jönnek aztán, eddig szerveztünk valamit, és jönnek az egyéni kérdések, kérések, hogy szervezzük másképp. Igazából minden fesztivál programa kedvence a fesztivál szervezőnek, talán ennek a hétnek a főszereplője szervezésileg a Tihanyi László 70. születésnapjának alkalmából készülő két opera bemutató lesz. Ez a Fesztivál Színháznak a színpadán lesz két egyfelvonásos opera. Igazi zenei kalandozás lesz, zenei utazás az UMZE együttesnek a közreműködésével maga Tihanyi László fogja vezényelni a két művet. Az egyik egy Mozart operához nyúlik vissza, a Don Giovannihoz. Donna Elvira már később az események után emlékszik vissza, hogy mi lett volna, ha például együtt marad Don Giovannival.
1: Később állat.
2: Később bánat, igen, és Vaskazetta címmel, ez egy ősbemutató lesz, ami a fesztiválon debütál majd. Mórának egy titkos szerelmi levelezését fogjuk feldolgozni, nagyszerű színészek, Egri Márta és Mácsai Pál közreműködésével, és egyébként Mácsai Pál rendező jegyzi a két bemutatót.
1: Izgalmasak, mint ahogy még egy csomó másik program is, úgyhogy keressék a lisztünnep.hu-t, és akkor ott meglátják ezeket. Jegy még van?
2: Még van, amire akad, de már szépen fogynak a jegyek.
1: Akkor kapkodjuk magunkat. Szomolányi Janina, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Kultúrát hallják és látják, hogyha a YouTube-on követnek bennünket, remélem így tesznek. Lőrinczi György a vendégünk itt a mai műsorban, én pedig Rónai Egon vagyok. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Én is köszöntelek téged is, meg a YouTube nézőket, vagy a hallgatókat.
1: Itt nagyon sok minden keveredik a mi beszélgetésünkben, amit érdemes majd szépen kikevernünk, hogy kitisztázódjanak a dolgok. Ugye az alaphelyzet, amitől a te neved most és a személyiséget különösen izgalmassá vált, az, hogy miközben Szentendrén egy nagyon komoly művészeti tevékenységnek vagy a középpontjában, azon közben a Madách Színház igazgatói posztjára jelentkeztél. A Madách Színházére, amit 2004 óta az a Szirtes Tamás vezet, aki ismét pályázni fog, és annak a Madácsnak az igazgatói posztjára, ahol elég nagy tolongás lett hirtelen, legalábbis úgy hírlik. Neked az ambíciódnak kevés Szentendre? Kell egy ilyen Madách Színházszerű emblematikus hely?
2: Nem kevés. Imádom Szentendrét, és nagyon nagy dolog, hogy a városvezetés, akikkel először közöltem, hogy elindulok ezen a pályázaton, nagyon megértőek, és ha nem sikerül, amivel semmi baj nincs, akkor visszavárnak. Egyszerűen történt, én magamon is meglepődtem, történt az elmúlt hónapokban egy olyan sorozat, aminek a végén úgy döntöttem, hogy én ezt megpróbálom. Ha megengeded, akkor elmondom, hogy ez mi volt. Az első az volt, hogy amikor megjelent a pályázat, akkor szembesültem vele, hogy ez ugyanaz a pályázat, amit 5 évvel ezelőtt kiírtak, feltehetően azért, hogy Szirtes Tamás ismét a Madách Színház igazgatója legyen, és akkor azt láttam, hogy ebben olyan komoly pályázati feltételek vannak a vezetői gyakorlattól, a nemzetközi musical jogok ismereteig, stb. A végzettségig, aminek nagyon kevesen felelünk meg, sokan bíztattak. A második dolog az volt, hogy én az elmúlt években rengeteg fiatallal dolgoztam Szentendrén is, és ezt már az operetben is elindítottam, illetve a régi SZF-én, illetve utána a Free SZF-én tanítottam, illetve a fővárosnak múlt évben csináltam egy független színházakat érintő pályázatnak a bírálatát, és azt láttam, hogy a fiatalok nem jutnak elég lehetőséghez. Tehát ki kéne már abból jönni, hogy ők csak független színházakba alkotnak, a tehetségeseknek lehetőséget kéne adni. És ezt Szentendrén is ugye elindítottam, sőt ebből voltak nagy sikereink, hogy más nem mondjak, 6 éve a Loop-ot alapító 4 művész Szentendrén kezdte az Árvákkal, és akkor azt gondoltam, hogy hát ha a Madácsot, ami szerintem egy frissítésre vár sok minden okból, hát ha meg lehet nyitni a fiatalok előtt egy ilyen generációs együttműködéssel. És az utolsó, akármilyen furcsa az volt, hogy rengeteg dolog történt, sok minden engem érintő, vagy a karrierem korábbi szakaszait érintő dolog történt a kultúrpolitikában, amiben úgy éreztem, hogy meg kéne, vagy meg lehetne szólalnom, de nem akartam ebbe a közbeszédbe, nagyon messze állt tőlem az, ami most a kulturális közbeszédbe zajlik, és azt gondoltam, hogy ez egy pályázat, egy jó lehetőség arra, hogy esetleg akár ilyen interjúkban egy pár dolgot elmondjak, amit most gondolok a szakmáról, meg a folyamatokról.
1: Nagyon sok mindent vetettél fel. Kezdjük azzal, amire utaltál, hogy elolvastad a pályázati felhívást, és azt láttad, hogy ez ugyanaz. Ebből neked az következik, hogy ez egy lezsírozott pályázat lehet?
2: Nem, egyáltalán nem. Hát ugye sok vád éri a minisztériumot, hogy nem mostanában, hogy nem elég gyorsak a szakma részéről. Mivel én voltam ugye Színházművészeti Bizottsági tag egy időben, jól ismerem az előadó művészeti törvényt, rengeteg mindent kell átlátni ahhoz, hogy az ember változtatni tudjon. És ott van a törvény, ami írja, hogy nekik meg kellett jelentetni a pályázatot. Egyszerűen megjelent ugyanaz a pályázat, és itt most magam ellen beszélek, de például a pályázat sorozatnak az a pontja, ami azt mondja, hogy 3 éves vezetői gyakorlat kell egy ilyen pályázat beadásához, az nagyon leszűkíti ezt a fiataloknak, vagy akár a középgenerációnak a pályázati
1: lehetőségét.
2: Igazából
1: nem is értem. Ezek szerint olyanok pályázhatnak csak egy színház vezetésére, akik színházvezetők.
2: Nem, elvileg ez a közép nem, ez nem így van, mert lehetsz regisztrált független előadó művészeti szervezetnek is a vezetője, de mondjuk a saját KFT-d az nem jó, vagy lehettél egy színházban középvezető, művészeti vezető, főrendező, produkciós igazgató, de az a baj, hogy az elmúlt években a színházvezetők ezeket, és a Madách se, zárójelben megjegyzem, ezeket a középvezetői posztokat nem osztotta ki. Tehát nem adott olyan labdát a fiatalabb generációknak, ami miatt neki ez a lehetősége meg lenne, mert azért ebben van logika, mert nem lehet egy színházat úgy átvenni vezetőként, hogy te nem láttál be a vezetői folyamatokba, nem voltál bevéve, mert azért elég sok buktát láttunk mostanában abból, hogy művészek azt gondolták, hogy ők az ő szemszögükből átlátják egy nagy intézménynek a vezetését, és utána vezetőként hát nem tudtak ennek megfelelni.
1: Mondod, hogy vérfésítésre szorul a Madách, ugye 2004 óta vezeti Szirtes Tamás, és hát ő tulajdonképpen egy 50 éves folytonosság már a Madách Színház életében. Csak gondoljunk, a Macskák bemutatója, az is már mikor volt, és hát az már az ő nevéhez fűződött. Igazából, ha jön egy igazgatóváltás a Madásban, akkor a szirtesi életművel találja szembe magát, ha műsort akar tervezni.
2: Nagyon jó a felvetés, és ez volt az egyik ok, amit ma nem soroltam föl, amiért elindultam, mert azt gondoltam, hogy ez egy menedzseri feladat. Én felhívtam Szirtes Tamást, mikor ezt eldöntöttem, az Evita miatt nem tudtunk találkozni, de beszéltünk telefonon, és azt mondtam neki, hogy tanár úr, én elindulok a Madáchért, de az is egyértelmű, hogy ha megkapom, az első utam hozzád kell vezessen, hogy kitaláljuk, hogy ezt hogy csináljuk tovább. Ő a tőle megszokott eleganciával és szarkazmus azt mondta, hogy köszönöm a telefont, értékelem, kérlek, hogy ne mondd senkinek, hogy örültem ennek a hívásnak, mert én is indulok, de ha úgy adódik, majd beszélünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pontosan, tehát vérfrissítésre van szükség, de nem megkerülhető Szirtes Tamás. Ez tipikusan egy, úgy éreztem, hogy egy nekem való menedzseri feladat. Megegyezni Szirtes Tamással, hogy mi marad a repertoáron, abból biztosítani a bevételt, és a stúdiószínpad felélesztésével, vagy esetleg avval, hogy nem csak 250 millióból lehet egy új premiért csinálni, fiataloknak lehetőséget adni a stúdióba, új magyar műveket elkezdeni létrehozni, amiben az operettél én nem voltam sikertelen, és elkezdeni egy átmenetet, illetve visszanyúlva a régi Madách gyökerekhez, ami szintén elvárás a pályázatba, elindítani akár a stúdióban, akár később a nagyszínpadon egy olyan évi egybemutatót jelentő prózai sorozatot, amiben esetleg olyan ikonikus színészek is visszatérhetnek a Madáchba, akik az elmúlt években ott nem léptek fel. Szóval sok ötlet egyszerre csak megfogalmazódott bennem, és megkerestem egy-két embert, hogy csatlakozná hozzám.
1: Hát micsoda névsorod le, de tényleg Novák Eszter, Székely Kriszta, Duda Éva, Bródi János, Geszti Péter, Varró Dániel, Závada Péter,
2: ez csak néhány különböző, név. Különböző kategóriák, ami fontos, hogy 3 rendező segítene, és ez szimbolikusan, és egy nagyon nagy mániám a generációs együttműködés. Tehát Novák Eszter, Szabó Máté, Tarnóczi Jakab, ez 3 rendező generáció. Borzalmas nagy problémának tartom, és ez is egzisztenciális dolog, hogy mindenki csak a saját generációjával dolgozik, az idősebbek az idősebbekkel, a fiatalok a fiatalokkal. Annyit lehet egymástól tanulni. Egy idősebb alkotónak, vagy a korosztályomnak baromi inspiráló egy fiatalt látni, és azért a fiatalok is, ha elkezdődik ez a munka, akkor elhiszik, hogy talán mi is tudunk még jó tanácsokat adni, vagy tudjuk őket segíteni.
1: Nem a semmiből jössz, és ez a nem a semmiből, ez ennél sokkal mélyebb, mint a Szentendrei Kulturális Központ, meg a teátrum, amit most igazgatsz. Ugye volt neked egy ügynökséged a Pentaton.
2: Hát az nem az enyém volt, hanem a csodálatos Zimányi Zsófi és Kolosi Tamás házas páré, amit én 28 vezetett, évesen megkaptam így. A vezetését.
1: Igen, igen. Így pontos, igen.
2: Igen.
1: Ott azért elég jelentős nemzetközi tapasztalatod és kapcsolatrendszered is lehetett, hiszen jogokkal dolgoztatok. Van abból bármi, amit tudnál egy madács típusú méretű intézményben kamatoztatni?
2: Hát persze. Hát ott volt a Szépség és a Szörnyetek turné, ami egy Walt Disney és egy nagy német ügynökség koprodukció volt, majdnem 1000 előadást csináltunk Németországba, és az izraeli, és az orosz, és a skandináv kapcsolataim. Abban a pillanatban, hogy én ismét egy színház vezetője vagyok, és tudok produkciókat létrehozni, ezek a nemzetközi és akár vidéki koprodukciók, hiszen azért elég sok jelenleg színházigazgató barátom és fontos munkakapcsolatom van. Ezek a nemzetközi és hazai koprodukciók, ezek feléleszthetőek.
1: És volt az életednek egy szakasz, ami a Budapesti Operett Színházhoz fűzött, ott ugye főigazgató voltál egy cikluson keresztül. Az egy eléggé zűrzavaros időszak volt, megpróbálok pontosan és távolságtartóan mégis fogalmazni. Az volt az az időszak, amikor ott az abúzusvádaktól kezdve minden előkerült. És abban téged is megrángattak rendesen. Arra hogy emlékszel vissza?
2: Hát egyik oldalról megrángattak, másik oldalról meg azért én voltam az első színházigazgató, aki, amit a Madács, ha jól olvasom, szintén alkalmaz, aki kitaláltam a független ügyvédi bejelentést, és pszichológiai pszichológusok segítségét is kértem. Hát ez életem egyik legnehezebb időszaka volt, mert ne felejtsük el, hogy ebben párhuzamosan én a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke is voltam, tehát azért ezt a 17-es évet azt nem nagyon kívánom senkinek. Úgy megéltem. Az a közmondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít, ezt magamra érvényesnek érzem. Ugye aztán ne felejtsük el, hogy ugye 18-ban aztán elveszítettem a pályázatot, akkor mutattuk be Székely Krisztával az István a királyt, nyilván kaptam tanácsokat, hogyha nem Bodor Johannával és Székely Krisztával és Béres Attilával pályázom, akkor esetleg tovább vihetem a munkát, de én úgy érzem, és ez fontos elmondani, hogy soha az eddigi pályafutásomon én pozícióért vagy pénzért a szakmát nem árultam el. Ami pedig engem illet, igen, ezt egy kicsit messzebbről kezdeném, mert tudomásul kell venni, és ez is egy generációs kérdés, hogy én abba a generációba tartozom, akik abba a hangulatban nőttünk fel, hogy nagyobb hiszti, kiabálás és öltözőben való sírás nélkül jó színházi produkció nem születhet. Ez elkísérte a kamaszkorom néptáncos éveitől a 17-es évig. Már említettem a Kriszna nevét, de amikor a Kriszna megcsinálta az István a király örületes sikerét úgy, hogy senki nem sírt, és egy hangos szó nem hangzott el a nézőtéren, az engem nagyon, nagyon meglepett. És azóta is, ha fiatalokkal dolgozom, akkor megpróbálok ebbe tanulni tőlük. Illetve azt se titok, mert elmondtam már korábban egy másik podcastban, hogy amikor ez az ominózus eset történt, amit ugye a Bosch magazin kiszínezett, és velem előfordult, hogy a gőz leverte a fedőt egy kiélezett helyzetbe, akkor én terápiára mentem, vagy indulatkezelési terápiára mentem, és ez nagyon sokat segített, és mondom, sokat tanulok a fiataloktól, és elfogadom, hogy ez a narratíva most megváltozott, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy azt kell megérteni, és ez megint utal egy diskurzusra, aki érti, érti, hogy akik 20-30-40 évet leéltünk ebbe, és a nehéz próbáktól és a nehéz pillanatoktól eltekintve ott voltak a sikereink, az élményeink, azok, akik lettünk, nem tudjuk egy fújköpéssel ezeket az évtizedeket lezárni. Nekem is nagyon komoly munkám volt abban, hogy ezt az egész periódust földolgozzam, mert ott volt a 17-es év, amit mondasz, de hát előtte ott volt a Romeo és Júlia és az Elizabeth és a Mozart sikere, a külföldi turnék, a barátok és egy csomó minden jó dolog is történt. Épp Színetel
1: Dóra írt nem is olyan régen egy bejegyzést arról, hogy
2: jókat
1: hogy igen,
2: tud írni.
1: Nagyon jól ír, nagyon jól ír, és nagyon okosakat ír, és ott pont arra hivatkozik, hogy ezek a sikerek, ezek megbocsájthatóvá tettek nagyon sokáig, nagyon sok olyan dolgot, ami egyébként megbocsájthatatlan, mert elfette. Mert ezzel lehetett igazolni.
2: De én ezt,
1: hát
2: nem, én ezt másképp fogalmaznék. Én összesen azt mondanám, hogy Én elfogadom, és csodálom, és szeretnék ennek megfelelni a fiataloknak, ezt a másfajta munkához való hozzáállást. Csak azt értsék meg, hogy nekünk is valahogy ezt az időszakot le kell zárni, és ez nem egy könnyű
1: neked
2: folyamat.
1: Neked sikerült? Vagy benne vagy még?
2: Nem vagyok benne. Hát azért én 18-ba szálltam ki a nagyok játékából, ahol szoktam mondani, és a Dunaparton nagyon, nagyon nyugodalmas élet van, és nekem nagyon nagy szerencsém, hogy van egy 29 éves karrierjét kezdő csodálatos filmrendező lányom, aki ennek minden karakterével rendelkezik, és a felhatalmazott, hogy ezt elmondhatom, hogy amikor megkérdeztem tőle, hogy bánja-e, hogy elindulok ezen a pályázaton, akkor azt mondta, hogy papi, azt csinálsz, amit akarsz, de tudjál róla, hogy egyszer felemeled a hangodat, téged szétszednek. És én ezt az ívet otthon is kapom, és igazából még egy dologra rájöttem, ami nagyon érdekes, hogy ebben a mostani világban, ha az ember elveszíti a fejét, én... A kollégáim azt szokták visszaigazolni, hogy én akkor veszítem el a fejemet, hogyha valami hiba történik. Tehát ez nem egy személynek szól, hanem én elmondtam valamit, és most nagyon szeretném, hogy úgy lenne, és ez nem történik meg. De abban a pillanatban, hogy én nem tartom be a mostani játékszabályokat, a diskurzus már nem arról szól, hogy mi volt ott a hiba, hanem arról, hogy én ezt a hibát elkövettem, és ez nem megengedő. Ez nekem nagyon... nagyon erős visszatartó erős. Még egyet szeretnék mondani, hogy azért engem ott, az Operett Színházban olyan vádak is értek, és sajtó is hivatkozott rá, amit egyáltalán nem voltak igazak. Mert azt például én azt gondolom, hogy vezetőként, ha én egy művésznőnek azt mondom, hogy nem mehet el egy valóságshowba, mert kitűzött előadásai vannak, vagy egy színésznek azt mondom, hogy ha még egyszer így viselkedik egy fiatal rendezőnővel, akkor nem fogunk együtt dolgozni, akkor az nem zsarolás, meg fenyegetés, meg hatalommal való visszaélés, hanem ez az én munkaköri kötelesség.
1: Tehát nagyon... Értem, és hogyha visszatérünk a madácsra, és visszatérünk a művészet felé, akkor ezt egy utolsó kérdéssel le is zárnám. Te a Madács Színház igazgatói pályázatának elnyerése esetén védett környezetet garantálsz a Madács művészeinek?
2: Hát ez ma elvárás. Ez ma elvárás.
1: De nem csak azért, te belülről is így éled meg? Belülről is ezt érzed?
2: Hát abszolút, abszolút, de azt
1: mert nem... ez fontos, nyilván ez nagyon fontos azoknak, akik várnak vagy nem várnak téged a Madácsban.
2: Jó, de erről beszéltem egészen, hogy én azt gondolom, hogy ezt, tehát én azt szoktam mondani, hogyha valaki már elkészített egy olyan etikai kódexet, akkor küldje át már nekem, mert erről beszélünk, de nem jelentheti azt egy, tehát én garantálom a védett környezetet. Nagyon fontos egyébként a felold például. Tehát erről nem lehet ilyen röviden beszélni. Tehát az, hogyha van egy feszültség, azt az ember fel tudja oldani, hogy bocsánatot tudjon kérni. Ebben az ominózus esetben 10 évvel ezelőtt, és én bocsánatot kértem az érintettől, és az egyik legmeghatóbb pillanat volt 2 napja, hogy a lánya sok sikert kíván nekem, aki kollégánk a pályázathoz. Tehát ezek nem ilyen egyszerű kérdések, és könyörögve kérem a komment szekciót, hogy egy levegővétel előtti fél mondatomat ebből a részből ne ragadja ki. Én védett környezetet biztosítok. Azt gondolom, hogyha én nem lennék alkalmas vezető, akkor annó nem kaptam volna az Operett Színházba társulati szavazáson ilyen támogatottságot, és talán az az alkotói gárda, akik szinte kivétel nélkül mind dolgoztak velem korábban, akik nevüket adták a pályázatukhoz, ebben a mai környezetben nem álltak volna mellém.
1: Hú, hát ez a névsor, ez tényleg nagyon komoly, és hát a magyar musical szerzők is felsorakoztak mellé. Ebből nekem az következik, hogy ígérsz is magyar musicaleket. Nem feltétlenül nekik, Tehát nem biztos, hogy azért van itt Várkonyi Mátyás neve, mert azt mondtad, hogy Matyi, majd írhatsz nekem egy
2: egyébként
1: jó műzikát.
2: Azt mondta, hogy vannak még a fiókban műzikelek.
1: De mondjuk a legsikeresebbek egy részét
2: hát
1: ő írta.
2: Csinálott, hát vagy a Will Shakespeare-t, amit Brodyval írta. Tulajdonképpen Dés László és Geszti Péter tegnap kicsit lecsapták a labdámat, mert ugye bejelentették a Petőfi műzikát, amiben egyébként ők két fiatal dramaturggal dolgoztak, Horváth Pannával és Bíró Bencével. Panna az én pályázatomban is szerepel, pont egyébként Geszti Péter is ajánlotta, meg láttam tőle más munkákat is, hogy ez egy iszonyatos fontos lépés, és megint a generációkhoz visszatérnék, hogy vonjunk be másokat. Tehát ugye én utaltál a nemzetközi kapcsolatot, én a német piacon többször voltam vendégként darabfejlesztési folyamatokban, mint tanácsadó, mint külső tanácsadó, és ott láttam egy módszert, hogy egy musical úgy fejlődik több éven keresztül, egy úgynevezett inkubátor programban, bizonyos pontokon bizonyos emberek beleszólnak abba. Tehát az a lépsor, amit látsz, az lehet, hogy úgy fog történni, hogy egy ismert szerzőpároshoz csatlakozik két fiatal, vagy fiatalokhoz egy idősebb tanácsadó.
1: Duda Éva kapott feladatot az államtól is a kultúra vezetésében, mondjuk nem feltétlenül egyedül döntő feladatot, és itt van a te pályázatodban is. Ez nem lesz támadható?
2: Most ezt ketté bontanám ezt a kérdést. A konkrét dolog az úgy néz ki, és mi ezért is tettük ki ezt a népsort, a Táncművészeti Bizottság, amiben Éva bekerült, egy tagot delegál majd az én döntő bizottságunkba. Azért is tettük ki ezt az információt, mert természetesen az fog történni, hogy Éva abban a delegálási folyamatban összeférhetetlenséget fog jelenteni, vagy jelentett, és nem fog részt venni. Tehát ez a probléma jogilag, meg etikailag megoldódik. De ez felvet egy másik problémát általánosságban, hogy ami nagyon nagy probléma, hogy nem lehet úgy szakmai bizottságokat konkrét emberekkel, vagy jó szakemberekkel összerakni, akik egy ilyen bizottságban nem fognak valamilyen érintettséggel találkozni.
1: Hát hiszen a művészi életük
2: hát hiszen a művészi.
1: Tovább.
2: Hát és az pedig szerintem rettenetesen méltatlan, hogy az Évának az Áronnal, vagy akár korábban az Ervinnel, Nagy Ervinnel való viszonyára hivatkoznak, hiszen ki tudta 5 vagy 10 évvel ezelőtt, hogy ők ilyen pozícióba fognak kerülni, vagy influencerként ilyen fókusz lesz rajtuk. Az Évának a teljesítménye, mi 2004-ben ismerkedtünk meg a Rómeó kapcsán. Amit ő felépített ellenszélbe, az vitathatatlanul egy olyan szakmai teljesítmény, ami alapján neki ebben a bizottságban helye van. És ez teljesen függetlenül attól, hogy valaha kivel volt jóba, vagy kinek
1: látod,
2: volt a feleségem.
1: Látod, mennyi minden jön föl, miközben a Modern Színház pályázatáról beszélünk, de
2: igen,
1: ezért
2: igen.
1: Amikről beszéltünk, az a magyar színházi életnek a sok-sok összetevője és rengeteg megoldatlan kérdése.
2: Igen, igen, és muszáj egy picit türelmesnek lenni, és muszáj beszélgetni, és egymást meghallgatni, és ameddig a kormány nem ér oda, hogy az előadó művészeti törvényhez, vagy akár az NKA törvényhez odaérjen, ami azért valószínűleg nem holnap lesz, mert vannak más feladatok, addig meg kell érteni, hogy az államtitkárok és miniszterek egy lerakott szabályrendszer szerint tudnak működni.
1: Mennyi esélyt adsz magadnak? Megírtad a pályázatot, megvan a névsor, akik támogatnak, beadtad a pályázatot?
2: Hát nem ülnék itt, hanem adtam volna be, mert
1: jó,
2: azt hallottad,
1: mert
2: hogy
1: nem ezzel hallottad. Kezdtük, hogy beadtad.
2: Beadtam, igen, de ezt ki is tettem ugye a
1: igen.
2: Közösségi
1: médiában. Tehát ez egy eldőlt dolog, te elindultál.
2: Igen.
1: Nyilván az ember akkor csinál ilyet, hogyha azt gondolja, hogy hát ott van keresni valója, van.
2: Hát igen, ezt jól megfogalmaztad. Ha azt gondolnám, hogy nincs, akkor nem adtam volna be, tehát ha bármilyen dolog lenne, de egy picit azért az is bennem volt, hogy ki akarom rakni az egész gondolkozásomat, meg az elmúlt 40 évemet a placra, ennek minden veszélyével együtt, hogy ezt a szakma megítélje, és nem vagyok már annyira rágörcsölve, hogy ez összejöjjön, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt voltam, hogy én legyek fontos ember a kultúrában, vagy első számú vezető. Most volt egy szituáció, ami miatt elindultam, de elővettem Szinetár tanár úr pályázatokkal kapcsolatos legjobb mondását, mi szerint csak jó történhet, mert vagy megnyered, vagy megúszod, és remélem, és ebbe visszaigazoltak, hogyha nem kapom meg, amivel semmilyen probléma nincs, akkor is nagyon jó volt a pályázat megírási folyamat, jó volt ez az interjú is, vagy nekem fontos volt, és remélem, hogy Szentendre város megbocsájt, és visszavárnak.
1: Hát még ott vagy, és hát ha úgy van, akkor maradsz. Ha igen, meg nem úgy igen. van, akkor meg a Szentendrék jönnek a madácsban.
2: Meg hát az élet egy kalanda, hogy tudjuk.
1: Örülök, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy itt voltál. Jó volt veled beszélgetni.
2: Köszönöm szépen.
1: Hogy volt a vendégünk abból az alkalomból, hogy pályázik a Madách Színház igazgatói pozíciójára. Folytatjuk mindjárt a Kultúrát.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Majd elmúlik.
7: Ezt mondtad múlt héten is.
6: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
7: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
8: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madách Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre.
10: Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
11: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
12: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatóak. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt Budapesten. A magyar szabadság szerető nép és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni. Ezt mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak a bérrendezését is. Ezt mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre is fény derült a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Belkei György elmondta, Zsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfőfia felhatalmazást nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái. Például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Változóan felhős napos idő lesz, a nyugati és északi területen borult lesz az ég, több felé lehet eső. Nyugaton 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
11: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dédényi István társaságában.
13: Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Provokatőr újból, hoztunk olyan témákat, hogy hú, én már alig várom, hogy kibeszéljük őket.
1: Mindig nézek Dévényi Istvánra.
13: Nem tudom, most a 210. nem, annyi azért nem volt, de 200 fölött járunk, én azt gondolom így a kis beköszönéseimben.
14: Komolyan.
13: Hogy tudok-e olyat mondani, ami mondjuk meglepi, tetszik neki, de nem, általában csak ilyen farcokat vág, vagy nem tudom, ilyen, Istenem, mit hogy keresek itt. Jaj,
14: figyelj, hogy Tomi, 100-ig vártam, hogy hát ha. Aztán elengedtem.
13: Ja. Már nem is hallod. Van egy ilyen kis kapcsoló a fejed, a füled mögött.
1: Egy fehér zaj.
13: Ja, amíg beszélek. Szia, Novák Zoltán, projektigazgató, méltányosság, politika elemző központ. Mindig fel kell ezt olvasnom, mert nagyon rövid a memóriám. Oké, mit szóltok, ha foglalkozunk azzal, hogy Orbán Viktor lehet, hogy másodpercekre van attól, hogy börtönbe kerüljön. Ez a provokatív állításom. Mert hogy a gyermekvédelem...
1: Percei vannak hátra.
13: Hát percei. A gyermekvédelem rendszer szintű válságet feltáró vizsgálóbizottság szerdai ülésén, tehát tegnap, Gyurkó Szilvia államtitkár újra bemutatta a gyermekvédelmi jelentést, a képviselők döntöttek arról, hogy kiket idéznek be a parlamenti vizsgálóbizottság elé, sőt, Diószegi Judit, a testület tisztás elnöke, Orbán Viktor meghallgatását is felvetette. Én azt gondolom, hogy ha valamikor sarokba szorítják Orbánt, akkor az most lesz. De ez azért érdekes a számunkra, mert Balogh Zoltán is jelentkezett egy hosszú közleménnyel, magyarázatta, hogy mi is történt annál a bizonyos állami kitüntetésnél.
14: Ó, csak úgy csapkodtak ott, hogy azért milyen szinten kidönt, és ő hanyadik szinten volt, ő hetedik szinten
13: hetedik
14: volt.
13: Hetedik szinten szigorúztam.
14: Olvastam, és úgy éreztem, mint valamilyen szerepjáték. Hogy a kettes szintű varázsló meghekkelte a hetes szintű sárkány izét.
1: Kalandjáték kockázat.
13: Esküszöm, olyanok ezek az ügyek, és szándékos, nem tudom, hogy szándékosan ilyenek-e, hogy minden rodgyásig túl van bonyolítva, olyan szintű bürokráciai útvesztő van mögötte, hogy hát mint egy Kafka regényben lennénk, de hogy mint mondjuk egy Super Mario, hogy kiviszed az első részt, jó, második részt, és még a hetedik szintig kell eljutni, hogy egyáltalán Balogh Zoltánnal találkozzunk, mint karakterrel. Igen. És ha őt legyőztük, ugye, mint játékban, akkor megyünk tovább, és nem tudja, hogy a 168.
1: a szinten lesz. A kitüntetett jó játékos volt, mert mindegyik szintet kivitte, és végül kitüntette.
14: Egyébként tényleg. Igen.
13: Nem, neki volt egy kódja.
14: Politikai hullákat hagyott maga mögött, nem is 9-es, 10-es szintű politikai hullák. Ez profi.
13: Gyémánt szintű. Ő már gyémánt szintű.
14: De várj, most nem, szerintem nem nagyon értették, kedves nézők, beszéljük csak ezért ezt a részt a Balogh-féle magyarázkodásból. Szóval a korábbi miniszter, jelenleg református püspök az MTI-hez kedd este eljutott közleményben jelezte, a kitüntetési indítvány szakmai és erkölcsi ellenőrzése nem az ő feladata volt, és miniszterként a 9 lépcsős felterjesztés 7. szintjén döntött arról. Korábban pedig azt mondja, a indítvány a szakterület intézmény rendszerének vezetőjétől, a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjétől érkezett 2. szint, akinek a javaslat az illetékes megyei igazgatóságtól érkezett, az volt az 1. szint. Na, így most már szerintem értem.
1: Na, kezd olyan lenni, mint egy szöveges matek példa.
14: Jó, csak
1: de,
14: ja, tényleg emelt szinten.
1: De egyébként, ha ő volt a 7-es,
14: ki
1: volt a 8-as, 9-es?
14: A 8-as volt a... Ki?
1: Tudod is rá választ?
14: Hát a 9-es az Orbán, nem?
1: Hát ez az.
14: Ki a 8-as, mi?
13: Na, hát
14: ez az érettségi nem jött össze. Jó, elkacagtuk a témát, pedig az komoly.
13: Majd döntést felosztunk 9 szintre, a végén senki sem lesz felelős, szerintem ez a leggyönyörűbb játék. Az első szint a helyi szintre mutogat, a 3-6. szint szakmai és politikai szűrőként nem talált semmit, a 7. szinten a miniszter aláírja, mert nem volt kifogás, a 8. szinten csak a tiszta erkölcsit nézi, a 9. szinten a köztársasági elnök meg csak pecséte. Vagy Orbán Viktor volt a 9. ám, és
14: nem ám. Nem tudom, de hát a 8-as Orbán, mert ő terjeszti aztán végül.
13: Igen,
14: és
13: akkor
14: a köztársasági elnök.
13: Úgy megy a köztársasági elnök.
14: De jó. Na, de hogy jó, ez tényleg ilyen viccesnek tűnik, és főleg, de azért, mert Balogh Zoltán ezzel szórakoztatta a nagy érdeműt. De, hogy visszatérve erre a jelentésre, hát mi már nagyon régen beszéltünk róla, amikor mi csak ilyen kis részletekben, ugye nem volt meg a jelentés, csak egy-egy cikkben jelentek már meg ezek a borzalmas részletek, hogy éheztek a gyerekek, és akkor ételért, ugye szexuálisan kihasználták őt. Tehát, hogy tényleg borzalmas volt az egész. Ez most még terebélyesebb lett, és még sötétebb lett ez a jelentés. Viszont ám, de azon gondolkodom, hogy Orbán Viktor beidézése, vagy beinvitálása, az miért is? Tehát, hogy
15: de konkrétan melyik...
13: Ezért,
14: nem
13: bánom. Az előző adásban.
14: De én nem bánom, tehát hajrá, csak próbálom megérteni mögötte a politikai logikát, azt hiszem, hogy értem. Szerintem egyébként van benne kockázat, hogyha Orbán beinvitálja a bizottság, de hogy na mindegy, majd szakértünk elmondja.
15: Ugye, de melyik ágon kell Orbánt behívni? Ezt nem mondták? Tehát hát ez az egész ügyel kapcsolatban?
14: Hát hogy? Igen, azért mondom, hogy most ennyi van csak, hogy bedobta a tisztás elnök asszony.
15: A kegyelmi botránya kapcsolatban, vagy itt a kitüntetéssel kapcsolatban, vagy ez... Miről fogják kérdezni? Mert nagyon nem mindegy, én csak azért kérdezek vissza.
14: Hát ugye kérdezhetik arról, hogy hagyta miniszterelnökként a gyermekvédelmet oda pusztulni ahova. Itt van ez a jelentés, ön volt a miniszterelnök, oké, ezt értem, csak ebben a nagy erőt nem érzik.
13: Elmondom.
14: Meg neked megvan?
13: Igen, megvan.
14: Na.
13: Nagyon friss a hír, csak felmentésképpen, tehát hiába mondtam, hogy tegnapi hír. Mi ezt 20 perccel láttuk, mert ilyen időutazók vagyunk. Diószegi Judit ugye némileg váratlanul javasolta, hogy rendeljék el Orbán meghallgatását, hogy kiderüljön, eljutottak-e a legmagasabb szintig a gyermekvédelmi jelentésben szereplő információk.
14: Ezt mondom.
13: Ja. Igen, és Melitei Barna Márton úgy vélekedett, hogy a volt kormányfő felel a kormány munkájáért, és a politikai felelősség az övé, de az, hogy tud erről relevánsan nyilatkozni, nem teljesen biztos. Ellenezni nem fogom a meghallgatását, de nem is biztos, hogy indokolt. Pinter Sándor, akit meghallgattunk.
14: Ki mondta?
13: Melitei Barna.
14: Na hát akkor kb. Úgy gondolkodott, mint én.
13: Igen, Pinter Sándor, akit meghallgattuk.
14: Az akkor reálisan nézi, nem...
13: Tud arról nyilatkozni, hogy a legmagasabb szintre milyen információk jutottak el, és akkor Panyi Miklós úgy vélekedett, hogy ha ez egy komoly felvetés lenne, már korábban meg lehetett volna tenni. Ezt alapvetően politikai akciónak gondolom, legalább 20 olyan politikust fel tudok sorolni, akinél sokkal több információ lehet. Nem tartom indokoltnak. Ez kommunikációs játék, amit itt űznek.
14: Hát amennyiben ez, de az, amit a Zoli irányt elkezdett itt finoman kinyitogatni kapukat, az érdekes egyébként.
15: Tehát attól függ, hogy melyik ügyben hallgatják meg, és itt azért észnél kell lenni, mert az Orbán van olyan rutinos politikus, hogy hülyét csinál egy ilyen bizottságból, ha azt nem felkészülten kérdezik, és nem a megfelelő ügyben hívják be. Tehát itt azért azt lehetett látni, hogy a felkészül, ugye Rónai Egonnál, amikor volt, és haladt egy irányba a beszélgetés, és aztán szakpolitikai fordulatot vett, és feltette neki a gyerekekkel kapcsolatos kérdést egy jelentés kapcsán, ott meg tudta fogni a miniszterelnököt, és látszott, és ez egy fontos pont volt én szerintem, hogy nincs az első 10 legfontosabb problémába a gyerekvédelem, ami a miniszterelnök előtt van, vagy a horizontján, vagy a szem előtt.
13: Ezt nagyon fontos, hogy elmondom, mert valóban nem elvárható Orbán Viktortól, hogy ezeket a számokat ő ott tudja, de mégis azt a látszatot kelti, hogy számára ez a terület nem fontos, és ha folyamatosan támadások érik egyébként is a gyermekvédelmen, és az látszik, hogy a miniszterelnök azt a látszatot kelti, hogy számára ez a terület nem fontos, és ha

0: kérdésben, stb. Adózás kérdésben napra kész volt. Tehát azokban nem lehetett megfogni. Ebben meg lehetett fogni, amiben egyértelműen kiderült a befogadó számára, hogy nem ez a legfontosabb kérdés számára.
1: Na, szépen mondtad.
0: Tehát az az igazság, hogy nyilván nem a statisztikai adatokra kell reagálni, de azt kérni egy politikustól, az nagyon-nagyon ritka, hogy majd felkészülök, és legközelebb erről beszélünk. Tehát ez Orbánnál szerintem ilyen nem is nagyon volt soha még, és általában a politikusok sem engedik meg ezt a fajta gesztust maguknak, mert a tudatlanság érzete keletkezik, valami falsdumát mindig tudnak tolni, és itt látszott, hogy még egy ilyen próbószöveg sincsen bekészítve Orbán Viktornak erről a témáról.
2: Szerintem úgy
0: megkerülni se volt hallandó.
2: Zseniális menekülés volt, mert ott úgy volt megfogva, nagyon emlékszem arra a pillanatra, hogy ott felmérte azt, hogy két választásom van. Vagy azt a látszatot keltem, hogy ez nekem ténylegesen nem fontos kategória, és akkor azonnal szét fognak engem lőni.
0: De ez a látszat keltődött.
2: Vagy elkezdem szétmaszálni a dolgot, de akkor félő, hogy Egon esetleg visszakérdez, és akkor még mélyebbre megyek, és észre fogják venni, hogy csak süketelek. Ha azt mondom, hogy jó, de itt nem ez a fontos kérdés, hanem, és a saját narratívámat, mert egy olyan riporter előtt szemben, tehát egy olyan riporter lett volna vele szemben, aki tudja, hogy az én emberem, és nem fog visszakérdezni, ott mehetett volna ez. Itt meg ebben nem volt biztos. Az egyetlen menekülő út az volt, hogy bocs, itt nem tudok három jó számot, én is emberből vagyok.
0: De ez a szituáció,
1: ez is rossz volt, de persze, valóban, tehát persze, ennél csak rosszabb lehetett
2: ott
1: volna.
2: Igen, ez gyorsan
0: rendben fölmérte. Van, csak ez egy szituációs helyzet, amit jól vagy rosszul megoldott Orbán Viktor, de nem ez a fő probléma, hanem hogy a szituáció előállt. Tehát, hogy nincsen kész válasza arra, hogy mi van a gyerekekkel. Hogy nincs erről koncepciója, igen, hogy nem tud erről egy órát beszélni folyamatosan.
2: Így van.
0: Tehát, hogy és van. Ugyanezt éreztem egyébként akkor, amikor néhány éve korábban egy 24-es újságíró, 24.hu újságíró megkérdezte, hogy mi az a két dolog, ami változtatna az oktatásban. És nem volt rá válasz, semmi nem változtatna, mert a két dolog volt, a gyerekek fizikai és erkölcsi, hogy mondjam, egészségének megőrzése, és ezt a plusztesivel, meg az erkölcs tannal, illetve a hittannal megoldották. Tehát a miniszterelnök, akiről azért azt hírlik, hogy hajlamos a mikromenedzselésre, a számára fontos kérdésekben, nem tudott az oktatással kapcsolatban mondani két olyan dolgot, amit megváltoztatna. És úgy a gyerekek kapcsán ugyanez jött ebbe az interjúba elő. És ez szerintem nagyon fontos tényező volt egyébként a kampányban. És látszott, és ez ugye innen indultunk el, hogy egy bizottsági meghallgatásnál is, mert visszajött az Egonhoz a miniszterelnök, és felkészült, és akkor már volt egy kész bekészített, szétstatisztikázott mondani valója, amivel már az Egon nem tudott akkor mit kezdeni. És ugyanez történhet meg, de ott akkor az első interjúban meg tudta fogni ezzel, és csak annyi tűnt fel az emberek számára, és nagyon erőteljesen föltűnt. Ez a kérdés Orbán Viktort nem foglalkoztatja. És hogyha elmegy ide, és jól felkészül egy ilyen bizottságban, ha nem a megfelelő témában, nem a megfelelő kérdéseket teszi föl, és láttuk már az amerikai kongresszusi meghallgatásoknál ilyeneket, akkor hülyét csinál az egész bizottságból. Tehát ilyen értelemben ez egy kockázatos dolog Orbán Viktor behívni, akkor kell behívni, ha az a bizottság fölkészült, és a megfelelő témában kell.
1: Igen, és én más bizottságok elé hívnám inkább, de ez legyen a tisza döntése, meg úgyis az lesz a tisza döntése. És azért is tűnik kockázatosnak, mert szerintem nagyon benne van az a veszély, hogy úgy elszaladt hirtelen a közhangulati paci a tiszás bizottsági tagokkal, amit én nagyon sokszor láttam újságíróknál is, amikor végre Orbán Viktor kiállt a pulpitusra évente egyszer tájékoztatni, és mindenki, én megkérdezem tőle, hogy 60 puszta, majd én megfingatom azzal, hogy, és így rázta le magáról ezeket a dolgokat. Na, hogyha ugye ez megtörténik, és azért nagyon tiszteljük, becsüljük a tisztás képviselőket, de azért még nem annyira rutinosok, hát egyszerűen nem is lettek még rutinus politikusok, hogyha így megindul velük ez a közhangulatpaci, és nagyon meg akarják fingatni Orbán Viktort, és mondjuk belecsúsznak a kegyelmi ügynek a boncolgatásába, akkor abból szerintem nem biztos, hogy a tiszások jönnek ki jól. Utána majd jól eladják meg, ott lesznek a egy perces TikTok videók, persze, de összképileg lehet, hogy azzal inkább öngolt rúgnának.
2: Meg hát egy ekkora tág téma, hogy 60 puszta, tehát hogy ki gondolja komolyan, egyáltalán akár riporterként is, hogy egy ilyenre rákérdez.
1: De láttad

0: Annak idején rendszer, a kormányinfókon mindig ez volt.
1: Rendszeresen.
0: Majd,
1: rendszeresen.
0: Most, majd én megdöntöm
1: ebből,
0: Orbán Viktor.
1: Nem, és igen, és ebből látszik, hogy mennyire felkészületlenek voltak ezek a riporterek. Direkt nem mondok neveket, de lehetne sorolni. Azokat a azokat a panel kérdéseket, amiről mindenki azt gondol. Én ezeket a játékokat lejátszottam. Emlékszem, amikor az Ingában volt Deák Dániellel egy ilyen estem, akkor annak kapcsán érkezett nem tudom hány száz kérdés, hogy ugye ott a közönség soraiból kérdezhettek, és aki már sokat hallgatott fideszeseket, azok tudják, hogy mire milyen panelválaszaik vannak, és azt a panelválaszt tovább lehet-e gördíteni, tovább lehet-e kicsit tépkedni, vagy sem. És figyelj, 100-ból 98, most mondtam egy számot. Ami azt gondolják, hogy most bemondanak ott egy lopás, hogy bemondanak egy 60, vagy bemondják azt, hogy milyen rosszul élnek a fiatalok, hogy arra nem lesz válaszuk. A helyzet az, mindenre van válaszuk.
0: Igen. És nem itt, még ez a Jobbik, mert itt legalább voltak ilyen konkrétumok. Az, amikor azt várja el a közönség, hogy miért nem kérdezted meg tőle, hogy milyen hazaárulónak és propagandistának lenni? Hogy reggel, hogy néz a tükörbe? Na, arra nem tudott volna mit mondani.
1: Arra nem tudott volna. És ott egyébként az Egon, amikor ezt mondta Orbán Viktor, ott leüthatta volna a labdát. És Egon erre amúgy képes, de ő maga mondta el később, hogy ezért egy bizalmat kell kialakítani a vendéggel, mert ha rájön a vendég, hogy te ki akarod őt csinálni, és kihasználod azt, kihasználod a gyengeségét, persze. Mert ott még lehetett volna két kérdés, vagy akár csak egyet is föltenni, de Orbán Viktor ott jelezte, feltartotta a fehér zászlót, hogy figyelj, én eddig mentem. Ha te tovább jössz, akkor elveszítesz. Nagyjából erről szólt egyébként az a válasz. Mert, és ezt maga Egon is mondta, hogy meg lehet fingatni, bocsánat, izzasztani egy vendéget egy adott témában nagyon keményen, hogy elmész a falig, és még rákérdezel arra, és a válaszába beleköz is, de utána a hátralévő 16 másik témában nem fog neked semmi hírértékűt mondani.
0: Amúgy, ha a kormány nem tárgyalt ezekről a jelentésekről, már pedig pont ebből az interjúból is úgy tűnt, hogy nem tárgyalt, mert akkor valamiféle... akkor foglalkozott vele Orbán, és ugye, ahogy Zoli mondtad, ott az derült ki, hogy nem is foglalkozott, ez nincs a probléma térképén ez az egész. Úgyhogy, ha a kormány nem foglalkozott ezekkel a jelentésekkel, akkor Orbán Viktor, mint mit tudom én, 12-es szintű, nyugodtan mondhatja azt, hogy hát ez Pintér Sándor.
2: Mondhatja, más kérdés, hogyha kiderül, hogy tényleg foglalkoztak.
0: Az egy más helyzet.
2: Nem tudom, hogy lehet igazolni, mert ugye a felvételek nem készülnek, de hát például emlékeztetők készülnek. Az emlékeztetőkből azért, ha az jól van megírva, és nincs utána mágiára dobva, akkor kiderül az, hogy a kormány elé került ez. Tehát kormányülésen beszéltek erről.
0: Mondjuk csak az jutott eszembe, vagy a Telex, hogy nem tudom, ki írt erről először, hogy a kormány is, hogy nekik olyan információik vannak.
2: Igen, de az feltétlenül, hogy mondjam, névtelen információ
0: igen,
2: alapján.
0: Azt nem mondom, hogy azért így hasraüt vele
2: igen, és ezt nem tudom, hogy ebben az ügyben de az biztos, hogy ez meg volt többször lebegtetve, hogy a kormány elé került ez a problematikus ügy, és nem foglalkoztak vele. Az látszik, hogy nem foglalkoztak vele, de az valóban egy érdekes kérdés, de ez nem biztos, hogy be kell hívni Orbán Viktort, mert Orbán Viktortól megkérdezik, és mond rá valami olyan választ, amivel nem fognak tudni kezdeni semmit. Uh-huh. Azt akkor meg kell nézni, és most már megvan az eszközrendszerük ahhoz, hogy visszanézzék az emlékeztetőkben, került-e a kormány elé ez a jelentés. Mi lett az emlékeztetőbe beleírva, kinek a dolga ezzel foglalkozni? Bele lett-e írva, hogy bárkinek dolga ezzel foglalkozni, vagy csak meghallgattuk, köszönjük szépen, mi a következő téma, mert ennek van jelentősége. Tehát annak szerintem mindig van jelentősége, egy ilyen jelentésnél főleg, miután semmilyen, és nem emlékszem bármilyen intézkedésre utána. Mert mi van egy ilyen jelentéssel? Elkészül, fölterjesztik. Eljut a megfelelő emberhez, ha azt egy olyan ember olvassa el, aki fölfogja, már pedig nehezen lehetett azt nem felfogni azt a jelentést, hogy itt ég a ház. Ez gyakorlatilag erről szólt ez a jelentés. Ég a ház. Akkor azt mondja, hogy jó, kérek erre egy akciótervet, hogy hogyan lehet ezt megoldani, hogy ez ne omoljon össze, hogy el legyen oltva ez a ház. És nem történt ilyen. De elkészült egy jelentés, és semmilyen következménye nem volt. Ennek azért van felelősség.
0: Mondjuk a nyomok eltüntetése is egyfajta következménye, hogy ott a Szőlő utcával
2: de ez egy korábbi sztori, tehát ez egy olyan sztori, ami...
0: De itt össze-össze...
2: Persze.
0: Mindegyik összefügg, tehát hogy... Bocsánat, viszont én ezt csak összekevertem, rosszul mondtam, és szánom, bánom, mert az a cikk, amire utaltam, az nem a gyermekvédelmi jelentésnek a kormány elé kerüléséről szólt, hanem az még az a Gödi jelentés volt, és az más volt, csak valami összekedett.
2: Igen, nekem is a Seattle ugrott be elő, hogy azzal a Seattle-t revolverezték, de a lényeg mégiscsak az, hogy ha ezt rekonstruálni lehet, és ezt lehet Orbán Viktor nélkül is, meg kell találni azt, hogy meddig jutott el, milyen magasra jutott el ez a jelentés, és ki az, aki negligálta. Mert az viszont egy nagyon komoly felelősség.
1: Amikor kirobbant az a botrány, akkor én biztosra vettem, és emlékszem, beszéltem fideszes influencerekkel, és ők is egyet értettek, hogy valakit be fognak áldozni, nem politikus. Még az is elé fordulhat, de egy kampány finisében azért az komoly kockázat lett volna. De mit tudom, egy rendőr alezredes most mondta egy példát. És akkor megbeszéljük, hogy fia, akkor te voltál a felelős. Ért, te voltál a felelős, jó? És akkor el lesz rendezve. És még ez sem. Még ez sem. Uh-huh.
0: Nem, olyan, mintha nem vették volna komolyan.
1: De valószínűleg ezen nem is múlott amúgy semmi. Én úgy gondolom. Tehát, hogy ezek a lényegi dolgok már eldőltek.
0: Hát, de szerintem egy választásnál bármelyik ilyen kis mozaikot figyelmen kívül hagyni, hát az elég súlyos.
2: Szerintem ez a jelentés, amikor kijött, ez a kampányban jött ki, szerintem nagyot szólt, visszahozta az asztalra, voltak éppen közvetve az kegyelmi ügyet. És annak a... annak a
1: bukéját.
0: Ja. Bukója.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Márki-Zay Péter és Vona Gábor abban mesterkedik, hogy, hogy megbuktatják Magyar Pétert és Orbán Viktort egyszerre.
2: Egyébként tényleg tulajdonképpen.
1: Ez egy nagyon, ez a provokatív nagyon
2: rossz ízű volt, de jó. Na, tehát tudod, itt vannak az érzelmek egyből. Tudsz te?
1: Tudok én. Na, mi a felmentés ezen két bajkeverének?
2: A rendszerváltás ellenségeinek.
3: De az a vicc, hogy egyébként pont az a helyzet hozta létre, hogy ők előálltak, hogy nem kell felmentés. Mert korábban kellett felmentés. Tehát, hogy a NER alatt az új szereplők, akik beléptek, és létrehoztak egy kisebb, egy közepes pártot, azoknak mindig meg kellett fizetni azt a vámot, azt az erkölcsi vámot, hogy oké, de te most itt megjelentél, indulsz a választáson, indítasz 70-valahány jelöltet, mennyiben járulsz hozzá Orbán Viktor hatalmon maradásához?
2: Tényleg ez volt.
3: Ez volt a legelső kérdés, amit egy stúdióban megkaptak. Most az van, hogy most Orbán Viktor per pillanat a tábora megtartásáért küzd, nem igazán komoly, hogy mondjam, mús ilyen szempontból, és ezt a vámot nem kell megfizetni. És miután ezt ilyen könnyű átlépni, és átvinni a cókmokot, most mindegy, hogy az milyen ideológiai csomag a vámon, ezért most meg fognak jelenni ők az első fecskék, de itt még lesz sok.
1: Hát annyi a jelentős különbség, tök jó, hogy erre fölhívtad a figyelmet, hogy vágyja a Tisza is, tehát maga Magyar Péter is, hogy legyen egy használható ellenzékem.
3: Hát legalábbis ezt mondja.
2: Azért nem rossz ez az állapot.
1: De elég az, aki mondja a szájával.
3: Szerintem is fontos gesztus, hogy ezt proklamálja, de hogy alapvetően nem érdeke, hogy itt bármilyen, akár baloldali, akár liberális új formáció megjelenjen.
2: Hát, amikor még maximumban pörgött a nemzeti együttműködés rendszere, ez a bizonyos középenlevés, ugye, akkor Orbán Viktor is nagyon sokszor mondta ezt, hogy igazából mennyire szomorú, hogy a Fidesznek egy ilyen ellenzékkel kell egyáltalán.
3: De itt nem ez van, hanem az van, Magyar Péter nem ezt mondja. Orbán Viktor, ez egy olyan vágy volt, ami inkább bírálat volt, tehát, hogy egy normális ellenzéket, nem ilyen posztkommunistákat, meg levitézletet, milyen jó lenne neki, hogyha lenne egy jó ellenzéke. Ő se gondolta egyébként komolyan.
2: Hát, kiválóan elmuzsikálta.
3: De itt azért más a mondás, itt az a mondás, hogy legyen egy plurális demokrácia. Ez volt egyébként a kampányban is az ígéret, hogy olyan választási rendszer lesz, amelyben nem lesz lehetetlen elindulni és felnőni kisebb.
1: Kétharmad lehetetlenné váljon.
2: De igen, ha netán úgy alakulna a történelem, hogy visszaerősödne a Fidesz, és ott lennének.
3: Ez a vám,
2: ott lennének, akkor megint, tehát akkor megint jönne ez, hogy ti akartok lenni, a kerékkötői, mert nem akkor fogjátok megakadályozni. Ez, szerintem egyébként ez az Orbán elleni, ez a vám, ez tetszik, ez baromi sokat ártott a demokráciának, meg úgy tehát ez tényleg ez van. Senkit, abban a pillanatban, hogy valaki kidugta a fejét a lövészárokból, nem a lövészárokból, már először a lövészárokból be kellett volna menni, csak hogy a felszín felé mert kuksolni, a politikai felszín felé, abban a pillanatban, nem elég, hogy a Fidesz
3: már
2: szétlőtte.
3: Már előtték a tányér sapkát.
2: De mindenki szétlőtte, de nem csak a Fidesz, hanem az ellenzék is.
1: A Tiszta sokkal inkább.
2: Hát nem csak nekem a Tisza, most hirtelen... az ellenzék, tehát hogy azért ez velünk, a Csoki NER alatt végig velünk
1: Csoki
2: volt.
1: Csoki nevű srác jut eszembe, aki ugye kilépett a Jól van ez ígyből, egy jól működő, prosperáló, progresszív, bár üzenetében egyébként eléggé egy síkú YouTube-os projektből, hogy ő a kutyapártnak lesz majd valami képviselője, igen. Tehát azt hiszem, hogy ilyen kommunikációsként kezdte, talán lehet, hogy most évedek, de aztán szóba...
3: Hát ilyen videós kommunikációs posztot vállaltott.
1: Igen, de aztán ő valószínűleg parlamenti képviselő lett volna, ha elérnek valamit. És hát ebből lett az, hogy egy bizonyos kultúrkávézóból olyan sok azért talán nincsen, amire rá lehet ismerni. Ő vendége volt egy népszerű műsornak, és a kommentelők olyan mértékben gyalázták őt szét, hogy távoznia kellett abból a műsorban. Nem hívták őt, mert hogy itt most nem lehet azt előadni, hogy ami bármilyen mértékben is jó a kutyapártnak, hanem itt most Tisza mögé beálltunk, mert nem hülye vagy, nem érted? Tisza, semmi más nem engedünk. És eleinte ennek még úgy engedelmeskedett, ő maga is azt mondta, hogy a Tiszára fog szavazni, még emlékszem ilyen nyilatkozatára. Aztán eljutottunk oda, hogy hát távoznia kellett abból a szalomból, mert a véleménye az már nem fért meg ott. És gyűlölték, de nagyon abban a közösségben.
3: Onnan jutott el ide, hogy nagyon népszerű volt egyébként.
1: Nagyon, tehát abszolút.
3: Imádták. A YouTube-os térben. Tehát készült erről dal, hogy Csokinak mindig igaza van.
1: Igen.
3: Ez egy forgó dal volt.
2: Ezt így nehéz megállapítani, de ahogy én ott annak idején néztem, olvastam, meg hallgattam így a műsorokat, hogy úgy tűnt, hogy a közönség még jobban is értékeli, mint Ádámot. Tehát, hogy
1: igen, ő volt igen, inkább igen, a... Igen, igen. Ő politikában azért kiforrottabb véleménnyel rendelkezett.
2: De hogy lehetett ilyen hülye döntést hozni? Komolyan.
1: De nem is ez.
2: Tök
1: jó, hogy rámutatott egy kortünetre. És én örülök, hogy bevállalta ezt a döntést, mert ez nagyon kockázatos volt. Bár talán nem számított arra, hogy ez a Tisza áradás ennyire kemény lesz az ő oldaláról. Tehát ő népszerű volt, vállalta azt, hogy beáll egy párt mögé, és nem amiatt támadtak, mert beállt egy párt mögé, hanem mert a rossz párt mögé állt be, ami nem a Tisza. És ez ebben a történetben a legsúlyosabb. És ott kiderült az, hogy a tiszások zöme, most akkor kommentelőkről beszélek, de megszólalókat is tudnék emlegetni, szándékosan nem mondok saját történetet, hanem direkt most róla beszélek, bebizonyították azt, hogy amit ők gyűlöltek a fideszes influencerekben, fideszes politikusokban, fideszes média működésben, ők a 100%-ot egy az egyben le tudják másolni, ha az ő érdekükről van szó, ha karaktergyilkosságot ért, ha a másiknak a földbe tiprása a tét. Csak azért, mert nem állsz a mi oldalunkon. Aztán ugye jött a mérőveleiknek a videó, és valószínűleg az volt az, ami 1% alá lökte a kutyapártot, mert hogy mi nem akarunk demokráciában. Mi addig akarunk demokráciában élni, amíg a mi táborunknak az érdekei érvényesülnek.
3: Az a baj, várjál. Itt muszáj megállítanak.
1: Gyere csak.
3: Végig a kommentelőkről beszélsz.
1: Figyelj, szándékosan azért, hogy ne kelljen neveket említenem, de emögé egy teljes...
3: De a nevek...
1: Értelmiségi, de akkor inkább úgy mondom, hogy emögé egy értelmiségi kör is beállt, és ezt validálta. Uh-huh. Ezt validálta.
3: Jó, így értem, de itt a választók összességét tekintve szerintem sokkal szofisztikáltabb a helyzet. Tehát mindig hajlamosak vagyunk levonni a kommentfalból a következtetéseket, mert ők azok, akik megnyilvánulnak. Hajlamosak vagyunk az értelmiségi véleményformárokról, mert az értelmiség is egy sokkal szélesebb bázis, sokkal-sokkal szélesebb bázis, mint akiket hallunk, mert azok már kifejezetten exhibicionisták, akik meg is szólalnak, vagy bármilyen influencerkedésre adják a hang. Tehát, hogy figyeljünk és vigyázzunk, hogy ne mossuk össze.
1: De, tudod mi a gond? Hogy én egyrészt egyetértek azzal, amit mondasz, másrészt ez a kommentmező, ez már nem csak egy ilyen várándítás, hanem pontosan látszik, hogy az ő nyomásukra, és lehet, hogy nem csak az ő nyomásukra, de én azt gondolom, hogy az ő nyomásukra főleg valakit ki lehet vágni szalonokból. Tehát, hogy gazdasági döntéseket hoznak
3: de persze,
1: ennek eredményeképpen.
3: Igen, de a ez nem játék. Cancel culture is erről szól, tehát a hangosak határozzák meg a tudatot, de itt azért a szélesebb értelmiségi bázis az nem biztos, hogy ennyire radikális. Sőt, biztos, hogy nem ennyire
1: nincs
3: radikális.
1: Nincs hangjuk, de
3: szavaznak. És szavaznak. Ez fontos.
1: Igen, de Csoki ezzel nem járt jól. Tehát ő a Csokinak már semmit nem ad ez vissza, hogy őt egzisztenciálisan is ellehetetlenítették, vagy legalábbis lehet, hogy több lábon szeretett volna állni, több helyütt elmondani a véleményét, több szalomban megjelenni. Az egy egzisztenciális ellehetetlenítés, ha neki ezeket a csatornáit bedugaszolják, és már csak egy helyre mehet a saját kis garzonjába, vagy a saját kis közösségébe.
3: Ez fontos, de majd azért térjünk vissza a pártokra, és még egy megjegyzés ehhez a témához, hogy én azért, ő a saját csatornáján abban a logikában nagyon jól működött, és nem véletlenül volt sikeres az a műsor. Tehát jól funkcionált, volt egy kémia közöttük, stb. Ahogy kikerült más fórumokra, már sokkal-sokkal rosszabbul szerepelt. Én ezt néhányat láttam, és ez volt a tapasztalatom, hogy szimpatikus maradt ugyanúgy, de nem sikerült neki olyan típusú szimpátiát kiváltania, vagy úgy érvelnie.
1: De én elmondom, hogy
3: úgy érvelnie.
1: Mert bocs, erre van-e válaszom. Tehát, hogy az egy egészen más...
2: Szegény vonagában is.
1: Mindjárt beszélünk róla. Hogy ez egy egészen más terep, amikor te
3: persze,
1: folyamatos keresztkérdésekre, sarokba szorítós érvekre kell, hogy reagálj.
3: Szerintem ő erre nem volt felkészülve.
1: Az ő közegük abból épült akkorára, hogy O1G.
3: Igen.
1: Tehát, hogy csinált valamit, bármelyik fideszes politikus, ők azt kiröhögték, kikacagták, korrupció, ezen témák mentén beállt emögé egy több milliós tábor, most már utóbb tudjuk, hogy tényleg több milliós tábor volt mögötte, vagy több százezres, akik még ráadásul fizettek ezért is, hogy ezt hallgassák. Abban nincs szellemi kihívás.
3: De van, azt is, hogy mondjam, azt is jól kell csinálni.
1: Természetesen.
3: Azt is,
1: nem, persze, bocsánat, akkor a szellemi
3: kihívás. Másfajta kihívás, mint amikor kimész, hogy mondjam, a ringbe, ő a ringbe nem nagyon állta meg a helyét. Én legalábbis, de, amit én láttam,
1: azért, mert hogy azon tábor, aki addig ott mögötte volt, már olyanokat mondott, ami annak a tábornak nem tetszik, vagyis Magyar Péterre is használt kritikus gondolatokat. Ez. És ez volt a megbocsáthatatlan bűn, ennek estek azonnal neki. És egyébként nem intellektuális alapon nem szorították őt ki, hogy hát ezt nem nagyon tudtad megmagyarázni, hogy mi a baj a izével, mert hogy ideig el sem jutott ez a tömeg.
3: Lehet egyébként, de jó, ezt azért a kampány hisztériájának, meg felfogott hangulatának...
2: Igen, most így vissza az eredmények tükrében már hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy milyen volt a közhangulat.
3: De az egy nagyon durva.
1: Gyilkos volt. Nem, amit
2: a tiszások csináltak. Hogy, de nem csak a tiszások, tehát belegondoltok, azért itt végül is 12-én is azért ott volt mindenkiben a kétel. Ez a verhetetlen NER,
3: az megverődik-e?
2: Ez ott volt mindenkinek beprogramozva, és mindenki próbált küzdeni, de meg lehet megízni, de most talán is. De a kétel folyamatosan ott volt. És
1: értem is, csak olyan értékek, amikre ezek az emberek de én ezt is vele, amúgy vele, azt hiszik, hogy felüsfelesküdtek, hogy mondjuk demokráciában akarunk élni, ezt mindenki
2: de engedjük
1: nagyon
2: már
1: sokan kikapcsolták magukban.
2: Engedjük már, most tök berágtál ezen, már rég elmúlt minden, dehogy nem.
1: Miért meg a nyúlját, miért meg a pulzat?
2: Dehogy nyúlok, még az életben nem érintettelek meg, és az nem.
1: Le tudom vinni 3 másodperc alatt.
2: A készfogás nevű. Na, hogy... De tudom, hogy ilyen volt a közhangulat, hát ebben a műsorban is. Hát csak egy picit is azt
1: mondtuk,
2: hogy...
1: engedd már el ezt a témát.
2: Nem, mert valami rátjött rám. Ja, kezdek berágni.
3: De akkor témát
2: várunk, emlékszel, amikor... Most, amikor vigyem haza, ebből lesznek az ilyen izék. Hát a kortizol szétvárottabb. Vona Gábor is magyar Zaj Péter.
3: Ez Freudi
1: eszolás. Kikérem magam, elhatárolódom tőle.
2: Igen, az MZP van ideiről, és ugye az MP-vel nagyon könnyű így összekeverni. Szóval virágozzék, ahány virág.
3: Miért gondolom azt, hogy Magyar Péter nem őszintén gondolja, hogy virágozzék minden virág? Az azért van, mert azért szerintem tisztában van vele, hogy az, amit ő teremtett a mostani kormány oldalon, az egy ilyen negatív integráció. Tehát, hogy alapvetően az ő és Orbán Viktor együtt teremtették, aha, és amíg Orbán Viktor veszélyt jelent, addig van igazán egyben tartva. Ez a negatív integráció Orbán oldaláról is, ha a zsugorodással, és a másik oldalról is az ideológiai kihívásokkal, tehát, hogy a liberálisok mondjuk megtalálják azt, aki tényleg liberális szólamokat mond, vagy a neomarxistáknak már nem kell a Tiszára szavaznia, hanem megkapják a saját kis pártjukat. Ezek azért folyamatos bomlasztó hatással, egy ilyen elresztő hatással lesznek a Tiszatáborra, ami egyébként is hihetetlenül nehezen egyben tartható. Uh-huh. Tényleg csak ezzel az immerzív kampánynak a meghosszabbításával, igen, a részvételi uh-huh demokrácia csúcsra futtatásával, ami egyébként nagyon nehéz játék, csak mondom, hogy nincs meg, egyelőre nem látszik ehhez a skill, tehát ezt azért most kezdjük el mi társadalmilag is, és a hatalom, pedig a hatalom szempontjából gyakorolni, hogy ezt hogyan kell csinálni, ebben még a deliberatív demokrácia eszközrendszerébe és annak jól működtetésében még a nyugatiaknak is azért bele-bele törik a bicskájuk, tehát ez egy hatalmas kísérlet. Én azt gondolom, hogy igazad van még az előző blogban kifejtett állításodban, hogy itt most van egy váltás, vagy még a tegnap kifejtett állításodban, hogy valóban van ebben egy váltás. De a váltás nem egy egyértelmű kultúraváltás, hogy itt bevonódtak az emberek, és most már nem csak azt gondolják, hogy a választás az ő dolguk 4 évente. Itt valójában csak egy ajtó nyílt ki, az, hogy azon átmegyünk-e, az nagyban függ attól, hogy hogyan működtetik ezt a dolgot. Látunk kezdeményeket, de igazán jól még nem működik. És hogy reagál rá a társadalom. Tehát például a fiatalok, akik tényleg azt érezték, hogy most változtattak a történelmen, történelmet írtak, ez a generációs belépő, ez az Andrész hatalmas, és iszonyatosan nagy dolog ilyen szempontból, viszont hihetetlen kockázatos. Ha ez a generáció ez csalódik, akkor itt soha nem fogunk igazi demokráciát építeni.
2: Az a kérdés, hogy Magyar Péter mit gondol magában, hát ezt a büdös életben nem fogjuk megtudni, nem csak róla, hanem úgy általában senkiről, de nálam mégiscsak azért lenne fontos, mert ugye a Tisza küldetése, ami egyben tartja ezt a valóban sokszínű és népes tábort, az végülis annyi, nagyon leegyszerűsítve, hogy lebontjuk a NER-t, és visszaépítjük, sőt, egyáltalán felépítjük a demokráciát.
3: Meg egy működő országot.
2: Na most, hogyha ez a küldetés sikeres, akkor azzal, hogy a NER-t lebontottuk, és felépítjük, vagy egyáltalán építjük a demokráciát, vagy polgári demokráciát építünk, azzal a Tisza tulajdonképpen elkezd önmaga ellen dolgozni, mert megteremti a lehetőségét annak, hogy a valódi
3: és ez nagyon ellenzéki.
2: Nehéz. Na most, tehát csak hogy mindenki gondoljon bele egy pillanatra, hogy mondjuk ő egy cégvezető, és piacvezető cége van, kvázi monopól helyzetben. De úgy került oda, hogy azt mondta, hogy ne legyen monopól helyzet a piacon, mert előtte volt egy másik cég. Majd elkezdi lebontani az összes feltételét annak, hogy ilyen monopól helyzetbe kerülhessenek cégek, akkor abban a minden másodpercben a saját cége ellen dolgozik. Szóval, hogy itt nagyon sok múlik majd azon, hogy Magyar Péter mit kezd ezzel, és az is benne van abszolút, hogyha itt most... Hát nem csak ez a új generáció, az új belépők, hanem szerintem nagyon sokan, hogyha most valamilyen nagyon rossz irányba megy ez a kísérlet, hát az talán nem, az talán nincs benne azért a Tiszában, hogy rossz irányba menne, de hogyha nem úgy sül el, vagy nem épül fel az, ami, vagy nem történik meg az, amivel itt nagyon sokan
3: vagy egy nagyon nagy bukás jön, vagy valami félre megy, akkor itt egy hatalmas csalódás.
1: Értem, amit mondasz, de higgyétek el, hogy itt már learatta mindenki a babérokat. Tehát azért működhetett ez az egész játék a fiatalok körében, mert azt kínálta Magyar Péter, amit nagyon kicsiben egy komment kínál bármelyik user számára, hogy azzal a néhány karakterrel te beleszólsz a világ alakulásába, és jól láthatóan. Nem csak úgy, hogy Dél-Amerikában megrebbenti a szárnyát egy pillangó, és akkor valahol történik valami, hanem te azonnal látsz arra reakciókat. És itt Magyar Péter azt kínálta nekik, hogy csináljunk forradalmat. Fegyver nélkül csináljunk egy forradalmat, és ehhez te kell lesz. Kockázatvállalás nélkül. És ezt az üzletet megértette a fiatalság, nem kellett fegyvert ragadni, nem kellett egzisztenciálisan kitenni magát, hogy akkor ennek bármilyen következménye lehet. Kiment rendezvényekre, rendszeresen fotózta magát, hogy én éppen része vagyok ennek a forradalomnak, és mindenki megdicsőült ebben, csak abban, hogy lefotózta magát, hogy ő éppen egy tömegrendezvényen van, vagy éppen beszól Orbánnak, vagy küld egy röhögő fejet, vagy egy smile-t, akármit. Hogy én része vagyok valami nagy rendszernek, éppen én is történelmet írok, szuperegók sorozata, és miután rengeteg megosztás, rengeteg aktivitás, engagement rate, ettől válhatott az, hogy irtózatos mennyiségben kezdték el fogyasztani ezeket a tartalmakat, és tovább osztani, tovább írni ezt az egész történetet. Itt már az, hogy ezzel mi lesz, az szerintem már egy másodlagos kérdés.
2: Hát és nem, már mennyiben igazad
1: és van. És én azt mondom, hogy nem lesz nagy csalódás. A fiatalok nem akartak, vagy bocsánat, de tudom, hogy általánosítás, és most jön egy kemény állítás, és óvatosan fogalmazok, mert tudom, hogy nem így van. De akkor azt mondom, hogy a fiataloknak egy bizonyos része nem konkrétan forradalmat akart, hanem egy olyan sztorit akart kapni, amit ő alakíthat, amiben ő válhat egy
3: Marvel. De az a helyzet,
1: már hogy
2: tulajdonképpen a forradalmat is így lehet leírni.
3: Igen. Ott is magas a kockázatvállalása. De nyilván a 21. században nyilván kisebb kockázat, de gondold már el, hogy egyébként most, ha visszamegyünk 5 évet, hogy veszel rá te egy kölyköt, hogy megnézzen akár egy Reels videót, ami politikáról szól.
1: Persze.
3: Tehát azért ez a bevonódás, ez megtörtént, és megkapta azt az élményt, amiről igen. beszélsz. Tehát így
1: azért mondom.
3: Ugyanaz, most leírtál egy motivációt, szerintem ennél színesebb volt a motivációk rendszere, de értem, amit mondasz, és a mintázatot is értem. Megnéztem néhány ilyen rendezvényt, ahol kim voltak, és az tényleg egy ilyen közösségi esemény volt. Volt, aki nem is nézte a beszédet. Egyszerűen csak jelen volt,
2: és
3: ott miért, akart lenni.
2: Miért buktattál?
1: Azon a nagy rendezvényen, mert Izrael ellenes jelszavakat is miután az egyik. Tehát, hogy egy csomó dolog nincs átgondolva. Én azt mondom, hogy itt az elvárási számonkérés szemszögéből nézve fontos ezt megnéznünk, hogy nem volt konkrétum, amit ők számon akartak kérni, Magyar Péter dopamint kínált, és ezt zsákszámra
2: de ez csak akkor fog kiderülni, hogyha oda halad a történelmünk, hogy ennek a generációnak valamit kezdeni.
1: Tudom, hogy ez nem mindenkire igaz. Nagyon sok politikailag tudatos fiatal van, de van egy nagy jelentős részük, akik meg...
3: De figyelj, most
2: tartsunk szünetet.
1: Ja, tartsunk szünetet.
3: De akkor itt folytatjuk.
1: Jó, úgyis a fiatalokról fogunk beszélni.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Őrizetbe vettek egy merényletre készülő férfit Németországban. Folytatódik a változóan felhős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Elmondta, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak 2 embert a Volánbuszügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést egy hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Bár neveket nem említettek, a 24.hu úgy tudja, hogy Jellinek Dániel üzletembert, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jellinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az üzletember cége. Szivek Norbert továbbra sem reagált a nyilvánosság előtt. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Berkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva elmondta például, hogy Dzsuzsák Balázs labdarúgó diplomata útlevelét egy baráti hangvételű levélben kérte. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt. Egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfőfia, felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kisambrus azt mondta, 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. Hozzátette, hogy szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Őrizetbe vették az Iszlám Állam egy merényletet tervező hívét Németországban. Németországban. Brémában egy templom lett volna a tervezett terrorcselekmény első célpontja, már egy lőfegyvert is beszerzett. A gyanúsított egy iraki állampolgár és a merénylethez egy másik személyt is beszervezett. Az ő személy azonossága nem ismert. Folytatódik a változékony idő, elszórtan lehet eső. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Itt vagyunk az utolsó etappal, és fiatalokról, social médiáról fogunk beszélni, mint eddig. Csak éppen behozom gyorsan Lannert Juditot, aztán nyugodtan kószáljatok el, már akartok. Majd, hogy maradjatok a stúdióban, csak gondolatban. Szóval a PISA eredmények romlása mögött a legtehetősebb családok gyerekei körében is a közösségi média áll, állítja Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. Hozzátéve, hogy a kütyük digitális babysitterként való használata már a osztálytól függetlenül lebutítja a fiatalokat, és akkor erre kéne egy provokatív állítás, amivel István készült, parancsolj.
3: Ó, tényleg? Nem is tudtam. Lanner Judit lenézi a magyar fiatalokat.
2: Ennyi?
3: Nem elég?
2: Megástam
3: egy életem végéig a karrierem.
4: Jó, de nem csak Lanner Judit, hanem te is lenézed a fiatalokat, még az előző blokkra.
3: Egyébként ezért mondtam ezt, hogy így át tudjuk.
4: Igen. Mert oké, volt FOMO hatás, oké, volt ebben egy ilyen hype, de azért ott tudom cáfolni a te érvelésedet, hogy nagyon sok neres stáb volt kint, például a Hősök terén, és nem tudtak olyan anyagot összeállítani, amiben össze-vissza hadováltak volna a gyerekek, pedig
2: volt ilyen,
4: sok ittas állapotban volt.
2: Volt ilyen, és gyalázat mert...
4: Volt nagyon kevés, de hogy igazából nagyon kevés anyagot mert tudtak. Hát a Lentulai számolt be arról, hogy ők kim voltak egy stábbal, és hogy a legjobban berugott srác is el tudta mondani, hogy mi a baj a neherre. Ami egy ilyen tömeg esetében, pláne amikor utazol arra, hogy jó mondatokat lőjél, amiket föl tudsz használni, az nagyon nagy dolog. Tehát oké, nyilván ez nem egy kialakult ideológiai ellenállás volt a fiatalok részéről, de hogy a dolognak az atmoszféráját, már mint a NER-nek, ennek az egész rendszernek, az atmoszféráját elutasították, és egy ilyen brezsnyevi pangásnak érezték, amit el kell törölni.
2: Ebben teljesen igazad van.
4: Ez benne volt, és most eltörölték. És azt mondom csalódásképpen, ha ez az eltörlés nem végleges, vagy valami visszajön belőle, vagy azt érzik, hogy ez egész fölösleges volt, az hosszú távon nagyon-nagyon...
2: Ez rohadt lassan alakul.
3: Figyelj, de... Figyelj.
2: Ez a pangás, tudod, ez nem egy olyan, hogy van egy bűne egy rendszernek, amire egy rámutatnak, és ha azt újból persze látják, akkor azonnal reagálnak, hanem ez maga az a pang, ami szerint minden fiatalhoz eljutott, az a pangás rész, az nagyon lassan túl. Tehát vagy nem volt kiszellőztetve a szóval.
4: Történelmi szempontból nem. 16 év történelmi szempontból nagyon kevés. És ezt
2: az ő életében
4: pangást, hát igen, persze. Ők ebben születtek
3: be. De ezen vitatkoztunk már akkoriban is elég sokszor, mert hogy közben tudom, hogy ez nagyon-nagyon kis csoportos közvéleménykutatás, hogy én azt tapasztaltam, amit egyébként a NER-es tábok is úgy mond, hogy tök tudatosan mentek bele a válaszok. Nyilván nem mindenki. Ennyi. Nem.
2: Őt nem.
4: Ők a barátaim.
2: Ő fideszes.
3: Nem. És ugye akkor arról is vitatkoztunk még ott a kampányidőszakban, hogy például mit jelent nekik az, hogy a demokrácia így, meg a izé, meg Moszkva, meg izé, és megmondtam, hogy hát úgy tűnik, hogy nekik igenis sokat jelent, de ezt mi nem tudjuk most eldönteni, igen, ezt majd az idő fog, tényleg az idő fogja eldönteni.
4: Jó, de még
3: ha megtörténik az a valami, akkor akár pozitív, akár negatív irányba, akkor majd látjuk, hogy ez a generáció, meg ez a tömeg hogy viselkedik.
4: biztos, vagy megszületett egy
3: tudja, hogy persze az is benne van, amit mondtál, és még az jutott eszembe erről, hogy ugye a Lentulai Krisztián is arról beszélt, hogy próbáltak, de nem, még a legrészegebb fiatalok is tök jól el tudták mondani, mi a bajukon erre, hogy egyébként ez egy jó módszer. Egy pártnak fogom, felkészítem a aktivistákat, jól berúgatom őket, és keringetem őket az ellenoldal médiája környékén, és akkor tudod, megkérdezik őket, és így tolja az pártprogramon.
4: De az a vicc, hogy egyébként ez megtörtént, tehát az, hogy azt mondtad, hogy kis kockázattal kell forradalmat csinálni, itt azért az is benne volt, hogy nagyon sok energia, nagyon sok fiatal, ráadásul sok 18 év alatti, aki még csak nem is szavazhatott, részt vett a kampányban. Én láttam ilyen táblákkal rohangászni. Tehát, hogy mármint rendes aktivista munkát végeztek. Tehát talpaltak ezért. Ami példát.
3: Már bocsánat, példát. Mind a ketten a kis kockázatot mondjátok, de azért most nem tudjuk ezt
4: nyilván ahhoz képest, ennyire. Ha egy forradalmat indítasz, ahhoz képest
3: nem, én azt gondolom, hogy ezt a kis kockázatot most a Tisza győzelme után tudjuk már így mondani. Fogalmunk nincs, hogy ezek a kis kockázatok mekkorák lettek volna egyénre szabva, hogyha a Fidesz nyer. És hogy milyen irányba indul el a Fidesz.
5: Azért Magyar Péter azt módszeresen csinálta a nulladik kilométertől, hogy a Fideszre ráolvasott, vagy a NER-re ráolvasott bűnöket majdnem minden interjúban és beszédében elmondja, és még soha magyar politikus nem beszélt ennyit, mint ő. Tehát, hogy ezek az érverendszerek azért beépültek. Ezt nem azt mondom, hogy ez nem egy mély megélés volt, és mindegyik hamis volt, ami a fiatalokban, szó sem, nem erről beszélek, csak az elsődleges motiváció szerintem sokak számára az volt, ami miatt leváltották ezt a rendszert, hogy egyszerűen jobban akarunk élni. Jobban akarunk élni, mint most.
4: De ennél a generációnál?
5: Volt benne. Akár a generációnak jobb kilátásokat akarunk, jobb életet akarunk.
4: A középosztálynál biztos, hogy ez volt.
5: Olcsóbb albérleteket akarunk. Még
3: azt sem gondolom.
5: És nekem, tehát ezek viszont kevésbé, hú de hülye szó, kevésbé vállalható motivációk, mint az, ha elmondja, hogy amúgy 60 puszta. Amihez nincsen viszonya. Vagy
3: Tomi, ez már megint ugyanaz, amiről
4: igen,
3: sokat vitatkoztunk, szerintem meg nem. Tehát, hogy én meg azt gondolom, hogy igenis benne volt.
5: Jó, valami tógom az Istvánra?
3: És
5: tényleg így jobb.
3: 13 perc múlva úgyis megtörténik. Hogy igenis fontosak voltak. És az hogy tehát azért az a fiatal tömeg, aki most itt feltűnt, akár aktivistaként, akár első, vagy akár új választóként, új belépőként a politikában, az nem a semmiből jött, már úgy értem, hogy neki kellett kellett valamilyen politikai identitás háttér ahhoz, hogy ők egyáltalán elkezdjenek ezzel foglalkozni.
5: Hát, vagy a szülők.
3: És nem az, hogy olcsóbb lesz az albérlet. Az is egy háttér.
4: Nagyon sok esetben pont a szülőkkel való szembenállás. Tehát,
3: és meg az a másik.
4: Főleg a nagyszülőkkel való szembenállás az, ami meghatározta őket. Az és az, hogy szerintem az, hogy megszületett ez a pangás, ez az elsőprendő pangás atmoszféra ebben a generációban, ahhoz hozzájárult az, amiről tegnap beszéltünk, hogy ugye a Fidesz félig-meddig felrúgta azt a társadalmi kompromisszumot, hogy ti éljétek az életeteket, és mi meg igazgatjuk az országot, mert alapvetően ez volt a deal egyébként a NER-ben is, egy paternalista hozzáállás volt, ugye ha emelkedtek a benzinárak, nektek ezzel nem kell foglalkozni, éljétek az életeteket, sapkát rakunk rá, mi megoldjuk. Ugye mi a Magyar Péterféle megoldás? De van dolgotok, kapcsoljátok le 5-től 9-ig vagy 10-ig. Tehát egészen más hozzáállás, de ami a lényeg, hogy úgy rogta föl, hogy beleszólt a magánéletbe már. Elmondta, majd megpróbálta megmondani a gyerekeknek, hogy kéne élni, megpróbálta egy ponton megmondani, hogy vasárnap mit kéne csinálni, vásárolni, vagy templomba menni, egy ponton be akarta vezetni a netadót, megadóz, ami egy szimbolikus dolog, nem is a netet akarta.
3: Ja.
4: De a gyerekek úgy kódolták. Tehát, hogy egy csomó olyanba gyalogoltak bele, amiről már a kölykök azt gondolják, hogy ez a mi dolgunk. Uh-huh. Mindig is a mi dolgunk volt, ne ugassatok bele. Ugye? És ez az alapvető érzés, és az, hogy de mégis meg akarják nekünk föntről mondani, egyrészt a politikum, másrészt a nagyszüleink, hogy hogyan kellene élni az életünket, ez erőteljesen hozzájárult ahhoz az atmoszférához, amit így el akartak söpörni.
3: Szerintem is a Fidesz az irgalmatlan hatékonysággal húzta magára a fiatalokat, mármint hogy ilyen értelemben, hogy ellenében, a Fidesz ellenében húzta magára.
5: Hát de minden itt már volt egy olyan lépésük az...
3: Olyan hatékonyan csinálták, hogy az ember...
4: De például én a gender...
3: De már csak kellett egy ember, aki ezt ki tudja használni, ez Magyar Péter lett. Egyébként az ellenzék nem tudta volna kihasználni, hiába volt meg az, hogy a Fidesz ilyen kamikazeként foglalkozik a fiatalokkal.
4: Igen, én volt egyébként a gender propaganda is, vagy hogy mondjam, a gender tematika is, tehát ők egészen másképpen gondolkodnak erről, és mindenfajta ilyen bújás, az számukra a saját szabadságban azt gondolják, hogy ez alapvetően a saját életük, tehát ez a magánélet kérdése. Olyan kulturális termékeket fogyasztanak, amikben ez természetes. Nem kérdés, hogy most ha valaki másképp éli a szexuális életét, mint a többség, az ugyanúgy normális, mint a többség ezt másképp éli a szexuális életét, mint a többség,

0: mint hogyha tényleg egy más, ők egy abszolút filmszínházat néztek, ami mi generáció, meg nem, csak ugye amikor ránéztek egy javérendben, akkor mindenki tudja oda. Hú, az de jó, az első részt a minap láttam, ha annál lassúbb krimit, szerintem a világ még nem
1: gyártott.
0: Derek legelső rész, elképesztő.
2: Na megnézem.
1: Nagyon jó. Mikor Gálvölgyi volt abban szinkronhang?
0: Aha, hát ő volt a három.
1: Végül volt.
0: Szerintem, hát ezt most igen, nem tudom mondani, valószínűleg igen.
1: És egy quiz kérdés volt.
0: Na, tehát Lanner Judit.
1: Igen. És a social médiára, hogy szerintetek a mai aktuálban, ne, úristen, de úgyis a tegnapi aktuálban az volt a kérdés, Jézusom, ez az időutazás, ez teljesen megborítja.
0: Nem egyszerű, és csak egy napokat ugrunk, gondolj bele, hogyha
1: van durván. A DeLorean itt áll kinn a stúdió előtt, csak fluxus kondenzátor az elszállt. Szóval szerintetek az államnak kell beavatkoznia, akár mondjuk EU-s nyomásra, vagy pedig a szülőknek kell korlátozni a gyerek social media fogyasztását? Mert ez a tegnapi aktuál nap kérdése.
2: Egyik sem működik.
1: Találtam ki.
2: Egyik sem működik. De mind a kettőre...
1: Köszönjában fél az egyik.
2: Mind a kettőt meg kell próbálni.
1: Szerintem sem működik egyik sem.
2: Tehát a nyilvánvalóan a szülőknek többet kell foglalkozni a gyerekekkel, nem fognak. És az államnak többet kéne foglalkozni azzal, hogy hogyan korlátozza, vagy hogyan néz rá ezekre az algoritmusokra, csak ez nagyon nehéz, mert ezt igazából minimum uniós szinten kellene megpróbálni. Tehát az hogy az algoritmusok működése legalábbis, ha nem is nyilvános, de átlátható, vizsgálható legyen hatóságok által, azt szerintem a kulcs motivuma ennek. Lannertnek a legtöbb meglátásával egyébként, amit az oktatásról mond, én egyetértek. Az, hogy ezt kiemelte, hozzáteszem, hogy itt a szalagcímek sarkítják csak ennyire ki. Ő azért hozzátesz legalább 6 tényezőt, ami még problémát okoz a gyerekeknél, és abból csak egy a közösségi média, de valóban, ha a másik 6 tényező is fennáll, és a közösségi média is túl van húzva a gyerekeknél, akkor valóban okoz problémát. Tenni kell érte, gondolkodni kell rajta, hogy lehet ezt megoldani, de azt hiszem, hogy ez hasonlóan ahhoz, hogy hogyan mérgezi meg mondjuk a mindennapjainkat, mondjuk a politikai hirdetés, ami a Bogyó és Babóca közben is megjelenik, ezt is uniós szinten oldották meg. Azt gondolom, hogy az algoritmusok mondjuk addiktív jellegére, vagy egyéb benne kódolt ilyen ki nem mondott szándékokra rá kell tudni nézni, és hogy mondjam, megállt kell tudni parancsolni ezeknek a tech cégeknek, és nem csak a Facebook játszik itt, a TikTok legaljább ennyire fontos, pláne ennél a generációnál, és az összes többi is, tehát itt az átláthatóság, és az, hogy európai hatóságok is beleláthassanak a Facebook algoritmusaiba, és ott hogy mondjam, bányázhassanak, megnézhessék, hogy mi itt a valódi szándék. Mert a buborék hatás is. Igen, de hogy érik el? Hogy kell?
1: De még ezt is tudjuk.
0: De még ezt
1: tudom,
0: tudjuk.
1: Hogy ez nincs de algoritmikusan levezetve.
0: Gondolunk valamit, hogy tudjuk. De ugye most volt az Amerikai Egyesült Államokban 2 vagy 3 hónappal ezelőtt egy majdnem per, amikor az egyik állam majdnem beperelte, vagy elvitte odáig, hogy per legyen belőle ugye a Metát, és ott pont ez volt a kérdés, vagy a felvetés, hogy ugye azt mondta a felperes, hogy már pedig a Facebook, vagy a Meta algoritmusai, azok függőséget okoznak ezeknél, és a gyerekeknél meg direkt úgy vannak megírva, hogy náluk még inkább függőséget okozzanak. És hogyha ezt be tudták volna bizonyítani, akkor hát az giga meg a bukta, mert akkor az lett volna a Metánál, hogy egyrészt nyilvánosságra kell hozni, át kell írni, gyermekvédelmi rész kell belerakni, minden kiderült volna, és miközben a konkurencia meg ugye nem volt érintve ebben a perben, mondjuk azt mondták az amerikaiak, hogy még, de majd perelünk, de most gondoljunk bele, hogy mondjuk a Metának az eddigi működése, erre azt mondják, hogy nem, és itt radikális visszafogásra és változásra van szükség, közben a Google-nak a cuccai például ugyanúgy még mehetnek tovább, mert őket még nem perelték be, az valószínűleg az előbb vagy utóbb azt hozta volna, hogy a Facebook elhassa. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos, de azt még Amerikában sem sikerült
2: de nem megoldani. Kell. Az a baj, hogy itt egy megaper volt, ahol pénzt akartak elsősorban. Itt az uniónak nem arra kell rámennie, hogy most akkor megfogjuk.
1: Nem, az állam nem, azt mondja,
0: pénzben állapodtak meg, de alapvetően nem azt akarták.
2: Hát jól, ugye, minden,
0: az lett belőle.
2: Mindenki hogy azt hozta, hogy mennyire perelik, és ezt hát, ez csatlakozott még 22 igen. darab állam, tehát olyan megaper lett volna
0: de belőle. Bocsánat, csak még annyit, hogy fú, én amikor nagyon-nagyon régen, még a Facebook még épp csak átvette az IVIV szerepét Magyarországon is.
2: Szép idők volt.
0: Igen, és

0: és aztán elkezdett nagyon nagyján nőni, aztán azt láttuk, hogy tulajdonképpen a politikát is már befolyásolja, de még ez nem is a Magyar Péter, hanem Orbán Viktor hirtelen felismerte, hogy itt az ideje, hogy beszálljon a Facebookba, hogy én akkor azt mondtam, vagy azt gondoltam, hogy ez egy civil, ez egy evolúciós lépcsőfok kell legyen az emberiségnek, hogy ezt majd valahogy megtanuljuk kezelni. Nem tudsz ezzel mit kezdeni, globális, túlerős, és a többi, és a többi, és igenis most a társadalmak, napmagának az emberiségnek kell lépnie egyet, és odaérni a technológia mellé, és akkor majd így elsimulnak a dolgok. Hát ez tök nagy marhaság volt, amit gondoltam. Akkor,
1: de jó gondoltad szerintem.
0: Jó gondoltam, csak nem ez történt. De nem történt meg az evolúciós lépcsőfok, vagy lépés, és nem is fog megtörténni. Most már egyre inkább nyílik az olló a technológia meg a emberiség között, mint felhasználók vagy között, és ezért itt kell majd beavatkozni. Az, hogy az államnak vagy a szülőknek, hát mind a kettőnek, meg ahogy mondtátok, igen, de egyik sem lesz hatékony, de alapvetően a szülői felelősség és szerintem a szülői lehetőség nagyobb.
1: Csak az a baj, hogy itt a szülő a nagyobb nagyobb bajban van, mint a gyerek.
0: Nagyobb függő.
1: Nagyobb függő. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon lesz leszoktatni a gyerekeket.
0: Figyelj, kisfiam, tedd le a telefont majd, ha nem posztolod Magyar Péter posztját 46-szor újra, akkor én is leteszem.
1: Tehát azt gondolom, nem azért kell perelni, hogy itt giga pénzeket behúzzunk, akár az amerikai vonalon, akár az Európa. Európában egyértelműen azért kell perelni, hogy ellenőrizhetővé váljanak a mechanizmusok, az algoritmusok. Ezek ráadásul most már nem is olyan nehezen ellenőrizhetőek, mi itt is hadrendbe lehet állítani az AI-t. Gyakorlatilag az algoritmus is egy fékezett, egy lehatárolt AI, mert az is egy tanuló mechanizmus. Tehát a lényeg az, hogy megvan a technológiai eszközrendszer, ami viszonylag olcsón rendelkezésre áll ahhoz, hogy egy ellenőrzést, egy átvizsgálást, egy felderítést végigcsináljunk, szabad hozzáférést kell kieszközölni. És ez nem lesz könnyű, mert természetesen itt a zsarolási potenciál erős az unió oldaláról, de ez egy kettős függés. Nem kapcsolhatjuk le a Facebookot, mert föllázad a nép. Nem kapcsolhatjuk le a TikTokot, mert föllázadnak a kölyköt. Tehát, hogy itt
0: Ráadásul szerintem, hogy a Facebookon már annyi nem csak ilyen sima tartalmi fogyasztás, vagy tartalmi feltöltés történik, hogy gazdaságilag is ütne.
1: Gazdaság is, de oké, de itt azért ez mégis csak egy chicken game, meg kell lépni. Tehát nincs más. Jól mondtad, ez egy civilizációs lépcső, meg kell lépnünk, ha nem tesszük, akkor gyakorlatilag kiengedjük a kontrollt a társadalmi folyamatok fölül, és innentől fogva, miközben azt gondoltuk, szerintem, hogy demokratizáljuk az egész véleményipart azzal, hogy belépnek a közösségi médiumok, valójában a buborékhatás miatt tönkretettük ezt a nyilvánosságot.
0: Abszolút. És ez volt a másik nagy tévedés. Ó, majd mennyivel jobb lesz.
1: És csak akkor lehet ezt, hogyha kontrollt vezetünk be.
2: Na, utolsó egy perc az enyém.
0: Oké.
2: Okay. 2020-ban már egy Társadalmi Dilemma című dokumentumfilm kijött, amiben olyan programozók is megszólaltak, akik részt vettek ebben a játékban. Minden elhangzik abban a filmben, ajánlom mind. Azt hiszem díjnyertes, és talán Oscart is kapott. Tehát abban minden benne van, hogy hogyan manipulálnak minket. 2024 az Amazonon láttam a vásárlás függőség kialakítására létrehozott nagyobb tech cégek, vagy ilyen alapon működő tech cégek, mint az Amazon. Korábbi amazonosok nem értettek egyet ezzel a fajta eljárással, ahogy ott az embereket próbálják manipulálni. Kiléptek sokan, nyilatkoztak, csináltak róla a filmet. Mindent tudunk a dologról. Az a baj, hogy ez már a too big to fail, ami tudom, hogy nem ehhez kapcsolódó közgazdasági kifejezés, de egyszerűen akkorára nőtt már maga ez a Facebook, mint az életünket ott szervezzük, a cégek ott léteznek, politikusok ott léteznek, hogy már tényleg nagyon nehéz ebből kilépni. Ez egy, a másik meg, az addiktívvá tétel, a manipuláció, az most már a politikai kultúrának is szerves része, abba, hogy nyúlsz bele. Most mondok egy egyszerű példát, az, hogy egy bevásárlóközpontba belépsz, és a polcrendszerek hogyan vannak kialakítva, maximálisan erre játszik rá, hogy a gyerek azt vegye észre, és te minél többet vásárolj, az egész világ sajnos arról szól, hogy minket átverjenek, és kicsalják a pénzt a zsebünkből. Ennek a szabályozását kialakítani szerintem lehetetlen, vagy a következő 20-30.
1: De nem is kell, mert azt a részét azt hagyni kell, hogy a zsebünkben turkáljanak, a lelkünkben, meg a fejünkben nem szabad, tehát a közéleti részét kell, az tényleg
2: de
1: nem
2: az,
1: lehet.
2: De az egyéni munka.
1: Nem, a közéleti, hatalmas lépés volt, hogy betiltottuk a politikai reklámot. Ilyenekről beszélek. Az, hogyha megtiltjuk azt, hogy a buborékhatást olyan eszközökkel erősítsd, hogy bedobsz a másik oldalról radikális véleményeket, hogy még jobban betolja. Tehát ilyen trükköket kell megszüntetni, ettől még a modell fog működni.
2: Minden ügy, amit a politika nyugodtan szájára vesz, akár a gyermekvédelem, az arról szól, hogy jó egy gé.
1: Rendben van. Itt az a lényeg, hogy a reguláció az úgy legyen, hogy maga a Facebook, meg ezeknek a csatornáknak, felületeknek a piaci logikája ne sérüljön, de a közéleti szabadságot újra visszaadjuk ezekre. Mert nincs meg.
2: Értem, csak még kifinomultabb eszközöket fognak találni. Köszönjük szépen, ez volt mára a provokatőr. Jövünk jövő héten is, remélem élvezték ezt az adást. István mindenképpen.
0: Egyébként igen.
2: Egyébként én is, persze. Köszönjük.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, száz évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én döntöttem magamról, igen, sem én mondtam magamra, fiókból kihúztak.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 11:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en vendégünk Girószász Áron, az Axioma Központ vezetője és Aszbej Trisztán, az üldözött keresztényekért felelős igazgatója a központnak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, régóta ismerjük egymást, tehát tegeződni fogunk. És egy pár nappal ezelőtt volt egy nagy bejelentésetek, hogy milyen irányba kezdtek el dolgozni, de azért ugye nálad mondjuk el, hogy az előéletedben, tehát államtitkárként is az egyik legfontosabb feladatod a segélyezés mellett az üldözött keresztények felkutatása, segítése, tájékoztatása, egyáltalán hírt adni róla. Gyorsan, hogy kezdjek veled, ez mennyiben változott most a feladatköröd?
2: A misszió nem változott. A misszió pedig az, hogy a világon üldözött és szenvedő keresztény testvéreinknek segítsünk. Hogyha az erőforrásaink, a lehetőségeink csak azt engednék meg, hogy imádsággal, akkor imádsággal. Hogyha a hírüket kell vinnünk a nagyvilágban, a hangjukká kell válnunk, akkor ezzel. Ezzel, hogy a segélykiáltásokat elviszük. De én abban bízom, hogy a mostani új szervezeti keretünkben, az Axioma központon belül, az imádságnál bármennyire is fontos, ennél sokkal több lehetőségünk lesz. Ki tudunk állni a keresztények mellett, nem csak kiállni, hanem egészen konkrétan azt a missziót is továbbvinni, hogy a világot cselekvésre, nem csak együttérzésre, cselekvő együttérzésre ösztönözzük, és abban is bízom, és most a felvétel időpontjában még csak 4 napos központunknak az első tapasztalata is ezt mutatják, hogy továbbra is megmarad a magyar emberekben, vagy akár külföldön, akik ismerik ezt a missziót, az a segítő szándék, ami lehetővé teszi, hogy újra életmentő humanitárius segítséggel is támogathassuk őket. Tehát a misszió az nem változik, az intézményi, a kormányzati keret az már a múlté, nem állnak rendelkezéseinkre azok az erőforrások, amik egy államtitkárságnak, a megszüntetett, az üldözött keresztényekért felelős államtitkárságnak a rendelkezésére álltak, de én úgy érzem, hogy az Axioma központon belül civil összefogással, mozgalomként talán még erősebb is lehet hatásában ez a misszió, mint régebben volt.
1: Áron, azt szeretném kérdezni, hogy amikor bejöttünk és Trisztánnal elkezdtünk egy kicsit beszélgetni, olyan szép szót használt, keresztény think tank. Azért ez a két dolog ritkán kapcsolódik, ez a két szó együtt. Bemutatod egy picit a központot, hogy mivel is, miről is dolgoztok?
3: Igen, mi ugye alapvetően, amikor mi elkezdtük a működésünket, kifejezetten két területtel kezdtünk el foglalkozni, és ez pedig ugye az, hogy egy think tank, tehát egy agytörösznek a keretein belül a kereszténységnek a társadalmi tanításával, fókuszálva egyik oldalról, egyik pillérként a bio és szexuálitikai tanítására a kereszténységnek. A második, az pedig a közjóval, politikával, közélettel kapcsolatos gondolatainak a feldolgozása. És mi úgy határoztunk, egyébként azt el kell mondanom, hogy nem a választásokat követően, hanem tavaly, ha jól emlékszem, én mindig szeptember van a fejemben, de valahol ősszel határoztuk el, hogy egy harmadik pillérrel is szeretnénk foglalkozni. És ez pedig az üldözött keresztényeknek a megsegítése. És ebben igazából segítségére lenni olyan döntéshozóknak, akik ezzel foglalkoznak. Na most ez nyilvánvalóan a választásokkal, és főleg abban, amiket hallottunk mostában, ez egy kicsit ez egy másképpen alakult, és azt hiszem, hogy erre nem biztos, hogy tudunk építeni. Viszont az teljesen egyértelmű volt, hiszen akarjuk feladni. Tehát mi mindenképpen szerettük volna a központnak a tevékenységét ebbe kiszélesíteni. És az is szívesen elmesélem egyébként, hogy miért. És hát őszintén szólva, tehát teljesen evidens volt, hogy a Trisztánt keressük meg ezzel kapcsolatban, hogy ő legyen az, aki a központon belül egyébként kibontakoztatja.
1: Előbb megkérdezni, hogy miért a Trisztánt kerestétek be, de akkor erre már válaszoltál
3: igen.
1: is. De a miértre akkor még azt mondd meg nekem, hogy miért vettétek be a portfólióba?
3: Igen. Számomra, és ez most egy kicsit a Trisztánnak kellemetlen lesz, mert a Trisztánt fogom méltatni, és a sajt lehet, hogy kiesik majd a szájából, de az ember, amikor dolgozik bármilyen szempontból kormányzatban, kormányzat mellett, sok politikusi beszédet hall, vannak jobb beszédek, vannak rosszabb beszédek, vannak jobb események, rosszabb események, de amikor én amikor a Trisztánnal részt vettem, akár külföldön, akár belföldön, olyan esemény, amit ő szervezett, ő adott elő. Én tényleg mindig úgy, tehát engem nagyon-nagyon-nagyon mélyen, mint keresztény ember megérintett az, amit csinál. Tehát ez önmagában az a kérdés, amikor arról beszélünk, hogy cselekvésé fordítani egyébként a támogatás, hogy nem elég az empátia, de egyébként ez tényleg, hogy ez az egyetlen olyan üldözött közösség a világon talál, azért nem akarom azt mondani, hogy ez egyetlen, azért még egy-kettőt még fel tudnék sorolni, de biztos, hogy azok között a közösségek között van, akikkel valamilyen oknál fogva, erről lehet beszélgetni, de valamit a mainstream politika és közélet ezt ignorálja őket, ignorálja a szenvedésüket. És a Trisztán, ő nem valahonnan a távolból segített, nem valahonnan távolból ilyen elefántcsontoronyból próbál segíteni, hanem oda ment ezek közé az emberek közé, akik szenvednek, és oda vitt segítséget. És ez rám ez nagyon nagy hatással volt. És na hát így volt az, ami így érintett meg igazából ez a terület, a Trisztánnak a munkásságán keresztül, és hát valószínűleg ezért is volt evidens az, hogy vele szeretnénk folytatni ezt a missziót.
1: Tudom, hogy már sokat beszélgettünk róla, de üldözött keresztények, ez mit jelent? Ez a szó összetétel egy kicsit rávilágítasz, hogy összefoglalod nekem, illetve a hallgatóknak, nézőknek, hogy ez mit is takar tulajdonképpen, mert nagyon sokan nem tudják, és lehet, hogy ezért is van, hogy sokkal kevesebbet foglalkoznak vele. Egyetértek azzal, amit mondtál, Áron, hogy a mainstream politika vagy közélet ezt eltusolja, vagy nem nagyon foglalkozik vele, de azt kell, hogy mondjam, hogy a mainstream média sem nagyon. Tehát ez valahogy kikerülik. Tehát hamarabb szó esik arról, hogy mit tudom én, 3-4-en meghaltak Beirutban, és anélkül, hogy ezt bármennyire lekicsintem, miközben éppen megöltek 4000 embert Nigériában. Tehát, hogy pedig súlyában mekkora nagy különbség van a kettő között. Megkérhetlek erre?
2: Igen, a legtöbbet azzal tudjuk segíteni az üldözött keresztényeknek, hogyha végigmegyünk lépcsőfokokon, és az első lépcsőfok, hogy kimondjuk az ő szenvedésükkel kapcsolatban az igazságot. Ez az igazság, tekintetjük én igazságbeszédtétel mondatának, az, hogy korunkban a kereszténység a legüldözöttebb vallás. Ezt sokan vitatják, gúnytárgyává teszik, vagy éppen elhallgatni próbálják, támadják azt, aki kimondja, úgyhogy fontos, hogy definiáljuk, meg valami alapozást találjunk ennek az állításnak. Az alapja az, hogy a kutatások egybe hangzó és egy eredményt hozó független kutatásoknak az eredménye, hogy több mint 300 millió ember szenved a keresztény hite miatt megaláztatást, jogfosztást, erőszakos fenyegetést, vagy rendszer szintű népirtást. Azért, mert megvallják Jézus Krisztus nevét. Több mint 300 millió ember, a legújabb tanulmánya az Open Doors nevű szervezetnek 388 millióban határozza meg ezt a számot. Nincs a világon olyan vallási, lelkiismereti csoport, akiket ilyen nagy lélekszámban üldöznének. Mi ezt nem azért állítjuk, mert egy ilyen áldozatversenybe szeretnénk részt venni, áldozat pózba akarnánk az egész kereszténységet helyezni, és mások, más üldöztetést, erőszakot, hátrányos megkülönböztetés szenvedő csoportoknak a kárára szeretnénk a keresztények szenvedését előtérbe helyezni, de a valóság az, hogy azzal együtt, hogy a legnagyobb lélekszámban üldözött vallási csoportról van szó, a magyar misszió indulása is kellett hozzá, hogy egyáltalán valahol beszéljenek. Mert a helyzet az volt, hogy napirendre se voltak hajlandóak venni a keresztény üldözésnek a témáját a nagyvilágban. Tehát ezért kell kimondanunk ezt az igazságot, és hogy mit jelent a keresztény üldözés. Nem számítom ide a szellemi keresztény ellenességet, bár az is jelen van, a mi országainkban, a nyugati országokban is jelen van, de nem akarom relativizálni azt a fajta jogfosztást, amit például egy pakisztáni kereszténynek el kell szenvednie. Hogy bármikor megvádolhatják hamisan Allah káromlásáért, és semmifajta jogi védelmet nem kaphat. Vagy más országokban a keresztényeket a sária jogrend gyakorlatilag teljes mértékben jogfosztottá tesz. Nem akarom relativizálni a keresztény üldözés fogalmát és az európai keresztény ellenességet, ami ellen egyébként fel kell vennünk a küzdelmet, összevetni például a nigériai keresztényeknek a helyzetével, ahol minden évben több mint 4000 Krisztus hívőt a Boko Haram és a Fulami dzsihadista szervezetek meggyilkolnak. Ahol és más országokban is a keresztény lányokat százszámra elrabolják, és belekényszerítik házasságokba, és sosem térhetnek vissza a családjukhoz. És a keresztény üldözésnek a végső foka, amikor egy-egy országban egy rezsim olyan rendszer szinten üldözi a keresztényeket, hogy legfeljebb bujkálnak föld alatti egyházakban, lehetnek néhányan Krisztus követői. Manapság a legnehezebb kereszténynek Észak-Koreában lenni. Ott ugyanis gyakorlatilag nincsenek keresztények. Találkoztam olyan missziós segélyszervezeti magyar emberrel, aki járt Észak-Koreába, és elmondta, hogy a közös dicsőítésnek az a módja, hogy valaki elkezd egy járdán sétálni, és tőle lemaradva pár méterre valaki más egy dicsőítő éneket elkezd hümmögni, hogyha körbenézek, akkor látják, hogy nem veszik észre őket. Észak-Koreában egy Biblia birtoklásáért az ember börtönbüntetés, kivégzés jár, vagy hát olyan munkatábor szolgálata, onnan élve nem kerülnek ki. De a mi életünkben, a mi korunkban de facto népirtás történt keresztények ellen Szíriába és Irakba. Tehát széles ez a skála. Mi azért foglalkozunk már a szellemi keresztény ellenességgel is, meg a társadalom bizonyos rétegeit, teszem azt egy adott muzulmán országban vidéken érintő szokás jogból fakadó hátrányos megkülönböztetéssel, mert pontosan tudjuk, hogy ezek a lépcsőfokok, amik később a népirtáshoz vezetnek.
1: Azt szeretném kérdezni, hogy amikor bevettétek a portfólióba Trisztánt, illetve a keresztény üldözés feltárását, megsegítését, milyen fogadtatás volt, és milyen a társadalmi elfogadtatottsága ennek Magyarországon? Hogyan látod ezt most?
3: Én azt látom, hogy kezdeném az egyházzal szerintem. Az mindig egy kardinális kérdés.
1: Amikor egyházakkal,
3: igen, most ezt még úgy is mondom, hogy protestáns vagyok egyébként, tehát én általában egyházakról beszélek. Az egyházak Magyarországon nem csak magával a misszióval kapcsolatban elképesztően támogatóak, magával a Trisztánnal is. Tehát őszintén szólva szerintem olyan, én még sosem találkoztam olyan klerikussal, aki nem lett volna borzasztóan hálás Trisztánnak a munkájáért. Ez önmagába teremtett egy olyan elfogadó és egy olyan bátorító keretet, ami egy nagyon jó terhet tesz az emberre, hogy ezt akkor csinálnia kell. Tehát ők igazából azt is mondták, és szerintem egyébként a megnyitó eseményünkön is elhangzott, hogyha jól emlékszem, hogy igazából Trisztánnak ezt már kötelességet csinálni. Ez konkrétan elhangzott az egyik bizonyságtevőnktől. Jól emlékszem a Szíriából érkező től hangzott ez el, hogy ez nem csak egy ajándék, a Triszánnak a kvalitásai ebben, és a kapcsolati hálója, a tapasztalata, a többi, hanem most már ez egy kötelesség is. És ezt érzékelem a keresztény egyházaktól, hogy ezt folyamatosan érzékeltetik velünk. Széles társadalom. Ez egy másik kérdés szerintem.
1: Civil társadalom.
3: Civil társadalom. Uh-huh. Szerintem ez egy másik kérdés. Az biztos, hogy nem könnyű egyébként egy ilyen felfokozott politikai és közéleti helyzetben felhívni ilyen kérdésekre a figyelmet. Most ez nem könnyű. Tehát szerintem az április óta, hát lehet, hogy a kampánynak vége lett, de a kampánynak a lelki struktúrája és hevülete az nem szűnt meg. Ebben egy ilyen típusú, egymásra kígyott békát kiabáló hát diskurzus félében, ami így a társadalomban most jelen van, ebben egy ilyen ügyet, ilyen ügyre felhívni a figyelmet, az nem könnyű. De én nem is gondolom egyébként azt, hogy ez most annyira feladatunk lenne. Szerintem most a feladat, tehát itt az elején a feladat, az az, hogy lefektetni olyan struktúrákat, olyan konkrét, hát intézkedéseket nem tudunk mi tenni, az egy kormányzati időszaknak az ideje, de olyan konkrét programokat elindítani, amelyek hosszú távon a mi erőforrásaink és lehetőségeinknek a határain belül, de abban képesek támogatást nyújtani üldözött keresztény testvéreknek. Meglepő szerintem az, hogy egyébként a nemzetközi közösség Triszán sokat egyeztetett így ebben résztvevő külföldi NGO-kkal, vezetőkkel, politikusokkal, és számomra nagyon meglepő volt az, hogy mi volt az, amit ők igazán kértek. Az én fejem az elejétől fogva az volt, hogy Triszánnak az az elképesztő értékes tapasztalata, hogy a konkrét támogatásokat hogyan lehet eljuttatni azokhoz közvetlenül, akik segítségre szorulnak. És amellett, hogy ezt nyilvánvalóan ezt mindenki elismert, és elmondta, hogy erre nagy szükség van, tehát ez a konkrét humanitárius segítségnek a megszervezése, hogy így megfogalmazzam, azt mondták, hogy amiben nagyon-nagyon-nagyon számítanának az Axioma központnak a tevékenységére, az az, hogy felhívni a figyelmet politikusoknak, tehát ez a klasszikusan úgy szokták mondani angolul, ez az advocacy work, tehát az ilyen advokációs tevékenység, hogy ez van, és ezzel foglalkozzanak mások is, hogy ne csak a magyar, volt magyar kormány tűzze ezt a zászlójára, és lelkiismeretesen éveken keresztül vigyem. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy valamit rátűzni az embernek a zászlójára, és hosszú éveken keresztül konzekvensen kiszámítható partnerként jelenni valamiben, az két különböző dolog. És ez egy másik olyan dolog, amiben nekünk megint csak az fontos, hogy egy olyan tevékenységet tudjunk kialakítani, ahol mi konzekvensen és kiszámíthatóan ott tudunk lenni azokon a fórumokon, és azoknál a döntéshozóknál, akiknek lehetősége van akár egyébként kormányzati pozícióból segíteni az üldözött keresztényeket.
1: Amikor államtitkár voltál, akkor rengeteg kormánnyal, NGO-val és különböző egyházakkal tartottad a kapcsolatot szerte a világban, most direkt nem hazai szervezetekről beszélek. Mennyit tudsz ebből hasznosítani az Axiomában, és mennyien jelezték már, hogy szívesen együttműködnének, beszállnának, kooperálnának, vendégül látnának, tehát hogy mennyi az, amelyik akkor is kitart emellett, akár az elvek mellett, akár a misszió mellett, ha már ugyanezt a munkát nem kormányzati szinten, hanem NGO szinten csináljátok, vagy az Axioma központjából csináljátok. Kérhetek erről egy összefoglalót?
2: Nézd, talán a régi ismeretségünk megengedi a személyességet. Erre engem arra készítettek föl, hogy amint az ember egy kormányzati pozícióból kikerül, 100 barátjából 99 nem veszi föl a telefont.
1: És így
2: erre
1: volt?
2: Készítettek föl, és a pont az ellenkezőjét látom megvalósulni az én életemben. Ez lehet, hogy egy nagyon áldott helyzet. Mert azt veszem észre, hogy nyilván a diplomáciának megvannak a formális fórumai, azokon nem veszek részt, de még diplomáciai, kormányzati és politikai partnerek is ugyanúgy nem, hogy a partnerség folytatását ajánlják föl, hanem csatlakoznak ahhoz a kórushoz, akik arra ösztönöznek minket és engem, hogy ez a misszió nem szakadtat meg a kormányzati megbízatás végével. Tehát, hogyha a kormányzati partnereket, diplomáciai partnereket nézzük, a különböző országok ide rendelt nagykövetei keresik velem a kapcsolatot, érdeklődnek, hogy mi lesz az öröksége, mi lesz a folytatása ennek, de már a kormányzati megbízatásom lejárta után a politikai pártok meghívtak Varsóba, a tanácsot kérnek, hogy az ő programjukba hogy lehetne beilleszteni az üldözött keresztényeknek a megsegítését, amit most sajnos ezt a missziót Magyarország kormányzati szinten egy kicsit földre ejtette a fáklyát, a lengyelek például készek tovább vinni a jelenleg ellenzékben levő, de kormányra készülő jobboldali pártok, de éppen most jöttem vissza, nem voltam rest a központ bejelentésének az indulása óta, mert ellátogattam Londonba, ahol szintén politikai szereplőkkel is tárgyaltam. Az NGO-k világában, a karitatív szervezetek világában, az egyházi missziók világában pedig, hogy nem hogy törés lenne ebben a kapcsolatban, hanem talán most még a kormányzaton kívül több szabadsága is van az embernek, vannak jó oldala is, talán még élénkebbek ezek a kapcsolatok. Mindenki arra számít, szinte elvárásként fogalmazza meg, hogy mentsük át valahogy a megszüntetett államtitkárságnak a szellemi örökségét, mert a tudásunkra, a tapasztalatunkra, a kapcsolatrendszerünknek a mobilizálására szüksége van a vallás szabadságért kiálló, azzal foglalkozó nemzetközi közösségnek.
1: Meglepődtem. Szóval nehezen találok szavakat. Ez azt jelenti, hogy hívás és üzenet dömpinged van, és pörög a nemzetközi élet, mert hogyha itthon nem vevő rá a kormány, akkor azt tudod mondani, viszont akkor elhívnak ide máshova, stb. Akkor ez azt jelenti, hogy akkor neked is belül azt kell érezni, hogy akkor ezt csinálod is. Ugye?
2: Igen és igen.
1: Tehát valóban hívás. De ugye eldöntendő kérdést tettem.
2: Hívás dömping van, amikor Áronnal, az Axiom vezetőjével erre az interjúra tartottunk. Egész egyszerűen nem volt időm neki elmondani azokat a szakmai megkereséseket, amit csak a tegnap előtti napon Londonban kaptunk. Nem volt neki időm elmondani, lehet, hogy ez érdekes körülmény, hogy egy pakisztáni keresztények helyzetével foglalkozó angliai emberi jogi szervezet kifejezetten kéri, hogy intézményileg vegyük föl a kapcsolatot, illetve a legfontosabb amerikai Washingtonban székelő Nemzetközi Vallásszabadság Intézet pedig azt az együttműködési lehetőséget keresi, hogy ezt az ügyet velük együtt az Európai Unión belül és Brüsszelben hogyan tudnánk képviselni. Úgyhogy erről majd még beszéljünk visszafelé.
1: Örülök, hogy itt tartjátok az Axiom a belső meetinget. A pár percünk maradt, mit szólsz ehhez egyébként? Mert akkor nem csak egy különleges missziót húztál be az Axiomába a Trisztánnal, hanem egy iszonyú nagy felelősséget, rengeteg munkát, rengeteg utazást, rengeteg feladatot. Mi erről a véleményed? Értékeld egy kicsit.
3: Én, ami igazán érdekes az egésszel kapcsolatban, az az, hogy most teljesen őszintén nagyon sok dolog a keresztény társadalmi tanítás szempontjából az negatívan alakul az elmúlt pár hónapban az országunkban. Olyan dolgok, amiket megingathatatlannak tartottunk, és hát még jelen pillanatban, hogy az alaptörvény még elég erősen rögzíti is bizonyos értékeket, ezeknek a hát nagyon erős feszegetése az elindult. És ez sokszor éri egyébként az embert, úgy, mint olyan ilyen revolveres letámadás, tényleg. Tehát, hogy csak egy hétvégén tud jó pár dolog történni, amiket bizonyos állami vezetők elkezdenek feszegetni, és tényleg az ember ilyen cunamiként éli meg. Na, és akkor ebben az egészben, és ezt most, ez lehet, hogy ez egy ilyen személyes dolog, de hogy mondjam el, hogy nekem mindig annyira jól esik közben ránézni a tevékenységünknek ennek a részére is, ahol bár mindig azzal szembesül az ember, hogy amúgy akiken segítünk, azok még sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint amit mi egyébként annak látunk. Ez egyébként ez egy mindig nagyon jó ilyen tanító tanító szituáció is, ahol az ember azért okul, hogy azért értékelje azt, amiben él, és azt, hogy a keresztények elleni diszkrimináció az nem egyenlő az üldöztetéssel. De mellette az, hogy amikor itt szervezünk, akkor azt látjuk, hogy tényleg egyik napról a másikra képesek vagyunk valami jót tenni. És amikor egy bizonyos értékközösség az nincsen kormányon egy időszakban, akkor ebből van mindig kevesebb. Tehát nagyon sokszor ugye ilyen védvonalakat védi az ember, és ott van, és alapvetően inkább támadást ver vissza, és kevés az az időszak, amikor effektíve ő tud építeni. Ergo nem csak ezért mondtam, hogy egy kicsit személyes, hogy nekem is ez elképesztően egy motiváló és egy jó érzés így a Tisztánnal dolgozni, ezt beemelni a központnak a tevékenységébe. Elmondhatom ezt az összes kollégáról is. És én nagyon remélem, hogy az önmagában egyébként a magyarországi, hát remélem, hogy nem csak a keresztény közösségeknek, más embereknek is, de egy ugyanilyen élmény lesz, hogy itt valami történik, valami tovább megy, és valami folyamatosan épül, még akkor is, hogyha vannak leépítések.
1: Egy percünk maradt, Tristan, gyors két kérdést engedj meg nekem. Az egyik, hogy miután politikus voltál is, demonstratíve KDNP-s, politizálsz-e még, maradsz a KDNP-ben, és lesznek-e ilyen megnyilvánulásaid, ez kapcsolódik-e az axiomához, ezt nem tudjuk, hogy ebben most éppen hol tartasz, és mi lesz az első mostani első vagy második nagy feladat az axiomán belül. Ez két kérdés volt egyben, és másfél percünk van rá. Köszönöm.
2: Másfél percünk még van rá. Az üldözött keresztények megsegítését célzó magyar program a Fidesz-KDNP kormány döntés alapján 2016-ban elindult. Igen. Orbán Viktor miniszterelnök döntött úgy, hogy Magyarország ezt felvállalja, és az elmúlt 9 évben a kereszténydemokrata néppártnak politikusai személyiségei vezették, vitték ezt a programot, és képviselték. Erre a KDNP nagyon büszke lehet. És én pedig büszke tagja vagyok a kereszténydemokrata néppárt közösségének, sőt országos alelnöke. Most viszont ebben a helyzetben, amikor a kormány elengedte ezt az ügyet, bár szóban először azt ígérték, hogy fog egy ilyen misszió a kormányzaton belül megmaradni, de megszüntették az államtitkárságot. Már Magyarországra felvett üldözött keresztény ösztöndíjasoktól megvonták az ösztöndíjat, egészen kegyetlen módon. A Szentföldön templom építést szakítottak félve. Most úgy gondolom, hogy ezt egy civil mozgalmi keretbe kell megerősíteni, továbbvinni. Ennek az intézményi kerete az axióma, és éppen ezért a keresztény demokrata közösségnek én aktív tagja maradok, de annyian adták nekem házi feladatul, hogy vigyem tovább ezt a missziót, ezt úgy tudom megtenni, hogyha az axiomában a civil mozgalomnak a vezetőjeként és egy keresztény üldözöttekkel foglalkozó központnak az igazgatójaként folytatom a missziót és a pályafutásomat.
1: Köszönöm szépen, hogy elmondtátok, biztos, hogy folytatjuk, én még várlak titeket itt vissza, hogy éppen mivel, mikor, hogyan dolgoztok, és mi történik az életetekben. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Gíroszász Áron és Aszbej Trisztán az Axioma Központból. Folytatjuk még, köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Utalvány formájában kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormány döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Elmondta, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is átvizsgálhatja majd. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kisambrus azt mondta, 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből most rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, hogy szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapun keresztül is meg lehet tenni. Ismét légitámadásért egy a lengyel határhoz közeli benzinkutat Ukrajnában. A lengyel légteret nem sértették meg a drónok, de a járőröző vadászgépek ezúttal is felszálltak. Átmenetileg lezártak két kelet-lengyelországi repülőteret. A lengyel kormányfő azt mondta, egyre több jel utal arra, hogy Oroszország a háború kiterjesztésére készül. Donald Tusk hangsúlyozta, az incidens aznap történt, amikor Lengyelországban megemlékeztek az 1939-es szovjet támadás évfordulójáról. Őrizetbe vették az iszlám állam egy merényletet tervező hívét Németországban. Brémában egy templom lett volna a tervezett terror cselekménye első célpontja, már egy lőfegyvert is beszerzett. A gyanúsított egy iraki állampolgár és a merényletéhez egy másik személyt is beszervezett. Az ő személy azonossága még nem ismert. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is, többfelé lehet eső.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a vendégváró hallgatóit, és ezúttal a nézőit is, hiszen személyes vendég érkezett a stúdióba hozzánk. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát olyan témát fogunk elővenni, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos. Az adásaink során sokszor ellátogatunk különböző helyszínekre, településekre, megismerkedhetünk éttermekkel, szállodákkal, programokkal, viszont ne felejtsük el, hogy a hazai turizmus oszlopai azok a szakemberek, akik üzemeltetik ezeket az intézményeket, és hát a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, mint ahogy az elmúlt években, úgy most is meghirdeti az év fiatal szállodása pályázatot, amire érdemes pályázni azoknak a fiatal vezetőknek, akik úgy érzik, hogy van mit megmutatniuk az ő eredményüket tekintve, hogy aztán majd kiderüljön, hogy ki nyeri azt meg. Tehát ne felejtsék el, itt az ősz, és érdemes a területen dolgozóknak figyelnie, hogy hát akkor a pályázathoz mi minden szükséges, és hogy meghozzuk a kedvet, itt ebben az adásban bemutatunk két olyan szakembert, akik már átestek ezen a procedúrán, és méghozzá nem is akárhogyan estek át, hiszen meg is nyerték ezt a díjat. Az adásunk első felében egy hölgyet köszönthetek itt a stúdióba, és abban állapodtunk meg, hogy tegeződni fogunk, hiszen legyünk közvetlenek, mert ez a siker, ez egy igazi siker. Itt köszönthetem a stúdióba személyesen Szatmári Boglárkát, és puskázni fogok, a The Saint Regis Budapest Executive Housekeepere vagy jelenleg. Üdvözöllek!
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Ahogy említettem, ugye ez egy pályázat, ahol az év fiatal szállodásait keresik, és hát ahogy a titulusodból is kiderül, a housekeeper vonalon törtél föl és föl, de hát nagyon fiatal hölgyként ülsz itt nálunk, és akkor talán kezdjük onnan, hogy a pályafutásod honnan datálható, hol kezdted a szakmádat?
4: Hát... Ugye 26 éves vagyok, de ennek ellenére elég régen, 10 éve kezdtem el ezt az egészet. 16 éves koromban, amikor diák munka után mentem, gyakorlatilag csak szerettem volna egy kis zseppénzt keresni, akkor helyezkedtem el az akkor még Iberostar Grand Hotelben, mint szobalány. Ez egyáltalán nem volt egy tudatos döntés, hogy én ezt a pályát szeretném magamnak kiválasztani, viszont nagyon-nagyon fiatalom, magával ragadott engem a szálloda világa, gyakorlatilag onnantól kezdve, 2016-tól kezdve, bár kisebb törésekkel, hiszen akkor még gimnazista voltam, a szálloda világa, illetve a turizmus az egy állandó szereplő volt az életemben. Később, amikor leérettségiztem, utána kicsivel kezdődött a COVID maga, ami egy elég érdekes időszak volt ugye a szállodaiparban. Ennek ellenére akkor tehát sikerült elhelyezkednem először az Acmicum Hotelben, mint housekeeping supervisor, akkor az már ugye egy középvezetői, kisvezetői pozíció volt, és az akkori vezetőm volt az, aki gyakorlatilag rengeteg időt, energiát fektetett belém, mindenre megtanított, amire a jelenlegi pozíciómhoz szükség van. Ő magával vitt engem a Párizsi Udvar Hotelbe, ami az első ötcsillagos szálloda volt a karrieremben. A Párizsi Udvar Hotel után pedig már lehetőségem nyílt egy nyitó ötcsillagos szállodának a housekeeping vezetőjeként csatlakozni, ami szintén hatalmas élmény volt, és akkor a díjátvétele óta, május óta pedig a St. Regis Hotel housekeeping részlegét vezetem, ami azt hiszem, hogy a karrierem eddigi csúcspontja, mivel ez az eddigi legmagasabb luxus kategóriájú szálloda, ahol dolgozhatok.
3: Említettem a felvezetőmbe, ugye, hogy pályázatot nyújtanak be azok, akik szeretnék ezt a díjat megnyerni, és az adás előtt mondtad, ugye, hogy te is elkészítetted, és ezt benyújtottad. Csak úgy tisztázzuk, te a 2025-ös évnek lettél a díjazottja, és 2026 év elején vetted át a díjátadó keretében, és nyilván ugye az idei évben pedig a 2026-os évre tudnak jelentkezni. Milyen egy ilyen pályázat? Mennyire nehéz elhinni azt, hogyha beadom, akkor akár meg is nyerhetem?
4: Szerintem egyáltalán nem nehéz azért elhinni, tényleg csak az elhivatottság, meg tényleg a magabiztosság faktor az nagyon-nagyon szükséges hozzá. Ebből a szempontból én talán nem voltam a legalkalmasabb jelölt. Ez egészen egyszerűen abból fakad, hogy a housekeeping nem az a terület, és ezt egy korábbi interjúm során is elmondtam, akik általában reprezentálják a szállodát. Azt tudni kell erről a pályázatról, hogy rengeteg nagyon jó szakember adja be mindig a pályázatát, és rengetegen vannak benne szállodaigazgatók, sales és marketing direktorok, front office menedzserek, akiknek a munkájuk velejárója az, hogy vendégekkel kommunikáljanak, reprezentáljanak, konferenciákon vegyenek részt, a szakma előtt beszéljenek, úgyhogy nekem talán ebből a szempontból egy kicsit nehezebb dolgom volt. Még 2023-ban találkoztam először ezzel a pályázattal, amikor még csak nézelődtem, nézegettem a pályázókat, nézegettem, hogy mi kell hozzá, és hát akkor tudatosodott bennem, hogy gyakorlatilag minden megvan ahhoz, hogy tudjak pályázni. Ez gyakorlatilag annyi szükséges, hogy fiatalnak kell lenni elsősorban. Tehát a 34 év alatti szállodai vezetők tudnak jelentkezni, akiknek legalább 2 közvetlen beosztottjuk van. Az idei volt az első, illetve bocsánat, a tavalyi pályázat volt az első, ahová már nagyon-nagyon széles spektrumban jelentkeztek, tehát nem csak kifejezetten részlegvezetők, hanem a kisvezetők is, tehát a szupervájzorok is tudtak jelentkezni, illetve ők is jelentkeztek nagyon-nagyon sokan. Úgyhogy gyakorlatilag a pályázathoz, hogyha mindez megvan, akkor igazából onnantól kezdve még egy dolog van, ami így a szakmában egy nagyon érdekes dolog. Videót kell készíteni, portfóliót kell készíteni, szakmai önéletrajzot kell elkészíteni, amiben szintén nagyon nagy segítségemre volt igazából maga a szálloda, biztosították nekem a helyszíneket, a munkaidőmben el tudtuk készíteni az anyagomat. Eleve a vezetőm, a közvetlen vezetőm, a room director volt az, aki buzdított arra, hogy beadjam a jelentkezésemet, hiszen ő is pályázott korábban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha az ember egy támogató környezetből érkezik, ahol fektetnek energiát az emberbe, és végső soron a szállodának is egy nagyon nagy büszkeség, hogyha az ő szakemberük nyeri meg ezt a pályázatot. Ha ezek megvannak, akkor gyakorlatilag minden adott ahhoz, hogy az ember megnyerhesse ezt a pályázatot, illetve az még nagyon fontos, hogy a szállodai szakemberek nagyon sokszor hajlamosak egy megvilágításba helyezni a saját pályázatukat, és nagyon-nagyon saját magukra irányítani a figyelmet, ami természetesen egyrésztről rendben van, hiszen róluk szól maga a pályázat, hiszen ők azok, akik az évfiatal szállodásai is szeretnének lenni, de én úgy gondolom, hogy talán az én pályázatom annyiból is lehetett még valamivel jobb, illetve annyiból jobban felkelthette a zsűrinek a figyelmét, hogy próbáltam egy kicsit a csapatomra is fókuszálni azokkal, akikkel dolgozom, illetve őket is betettem a videóba, hiszen rengetegen dolgoznak általában egy ilyen helyen, a vezető pedig nem vezető azok nélkül, akikkel minden egyes nap dolgozik, és akiket gyakorlatilag irányítania kell, úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
3: Hát igen, csapat nélkül nehéz sikereket elérni, és nagyon jó említetted ugye, hogy nem ez a tipikus terület, ami ha a szállodákra gondolunk, akkor a díjazások tekintetében először valakinek eszébe jut, ugyanakkor szöket ütött a fejembe, hogy viszont mi is az első kritika, ami egy szállodát éri, hogyha nem megfelelően üzemel, és a legtöbb ilyen kritika, ilyen különböző szállásportálokra gondolok, az, hogy a tisztaság nem volt rendben. Tehát nem rögtön az elsődleges, hogy a front office területén mondjuk milyen volt a recepciós hangja, köszönt vagy mosolygott, hanem a tisztaság. Tehát valójában ez egy legfontosabb tényezője egy szálláshelynek, hogy arra mennyire és hogyan ügyel, így aztán baromira nem mindegy, hogy kik dolgoznak ott. Ők azok a láthatatlan tündérek, akik megcselekszik azt, hogy aztán utána valaki ott otthonosan, kellemesen érezze magát. Viszont amikor meg nagy ritkán mondjuk az ember pont úgy jön, megy a folyosón a szállodába, hogy rálát az ő munkájukra, akkor azt látja, hogy ez egy baromi nehéz, fizikai munka, amit időre kell teljesíteni. Mennyire küzdelmes ennek a területnek a mindennapja, és hogyan lehet vezetőként segíteni, hogy közben meg mégse adják föl ezt a szép szakmát?
4: Hát én mindig azt mondtam, amióta a housekeepingen dolgozom.
3: Mégse adják föl ezt a szép szakmát.
4: Hát én mindig

0: miatt az egyik legeslegnehezebb munka szerintem egy szállodában, hiszen nagyon-nagyon széles spektrumon van a hibáknak a lehetősége, hiszen lehet egy szoba esztétikailag tiszta, hogyha a vendég befekszik az ágyba, hajos az ágynemű, hogyha régen takarították a port a magas felületeken, akkor már soha nem lehet tudni, hogy éppen ki hogyan tornázik egy szobában, tehát rengeteg aspektusa van magának ennek a munkának, és éppen emiatt nagyon nehéz általában kiválasztani azokat az embereket is. Tehát itt indul a legelső pillanatban, hogy milyen embereket választunk ki ebbe a csapatba. Természetesen fizikailag toppon kell lenni, tehát hajolgatni kell, térdelni kell, ez egy ilyen munka sajnos, illetve a szobalányoknak is, illetve londinereknek, vagy mosodásoknak bennük is meg kell, hogy legyen az apró plusz, illetve az a szikra, hogy a vendég miatt vagyunk itt, hiszen minden egyes nap gyakorlatilag van egy monotonitás is ebben a munkában, aki 20 éve ugyanazt a szállodát takarítja, az fejből, álmából felkeltve meg tudja mondani, hogy a 117-es szobából merre néz az ablak, van-e kád, milyen, mekkora ágy van. Úgyhogy ha minden egyes nap úgy kell fel, hogy igen, én ezt a vendégekért csinálom, hogy mosolycsaljak az arcukra, hogy jöjjön egy jó komment a nevemmel, hogy mennyire ügyes voltam, mert hogyha ezek nincsenek meg, akkor ki az, aki fel kell minden egyes nap mondjuk reggel 6 órakor, belegondol, hogy 180x200-as paplanokat kell egész nap majd húzogatnia, vagy vécéket kell takarítania, úgyhogy szerintem a leges-leges legfontosabb ebben a részben az az, hogy a megfelelő kollégákkal dolgozunk, a megfelelő kollégákat válasszuk ki, és utána, hogyha meg is találtuk ezeket a lelkes kollégákat, akkor utána tudjuk őket motiválni, és tudjuk őket úgymond karban tartani, tehát sajnos annak sincsen értelme, hogyha valaki egy-kettő évig dolgozik egy szállodában, dolgozik heti 40 órát, és utána 2 év után pedig mondjuk elmegy hosszú távon táppénzre, mert tönkre ment a háta, stb. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy energiát fektessünk abba, hogy meg tudjuk oldani, hogy igenis, hogyha kér egy szabadságot, el tudjuk őt engedni, hogyha egyszer-kétszer eszükbe jut, hogy esetleg szeretnének egy masszást, akkor akár a szállodai vezetőséggel egyeztetve dolgozói masszázsokat szervezni nekik, illetve a világ minden táján megrendezésre kerül szeptemberben, ami pont a jövő hétre esik, az International Housekeeping Celebration Week, és ilyenkor a világ minden táján, az összes hotelben különböző programokkal ünneplik a housekeepinges kollégákat, csapatépítők szervezésével, vagy különböző wellness lehetőségekkel, ebédekkel, illetve játékokkal és különböző játékos versenyekkel. Úgyhogy szerintem végső soron ez a legfontosabb, és ez a legküzdelmesebb része is, hogy emberek maradjunk, és mégis mindig toppon tudjunk lenni a munkában.
1: Szokták azt mondani, és lehet nem mindenki ért velem egyet, de azt szokták mondani, hogy az igazi vezető akkor lesz igazi vezető, hogyha bejárta a ranglétrát, és ő is pontosan tudja és látja a szépségét és a nehézségeit annak a szakmának, ahol az alatta dolgozó csapat ügyködik, tevékenykedik. Te hogy látod, mennyire tudta a korábbi tapasztalat segíteni azt, hogy te most jó vezetőként álld meg a helyed?
0: Én úgy gondolom, hogy vannak a világban olyan szakmák, amihez nem feltétlenül szükséges bejárni a ranglétrát, mert egész egyszerűen vannak szakmák, amihez nem szükséges. De a szálloda világában szerintem mindenképpen. Tehát ahhoz, hogy egy vezetőben meglegyen a megfelelő mértékű empátia, ahhoz tudnia kell, hogy milyen a 7. napon felkelni hajnal 5-kor, és bemenni, és felszolgálni a reggelit a vendégnek a fájó lábbal, a fájó háttal a szabadság előtt. Tudnia kell, hogy milyen felkelni hajnal 3 óra 30-kor, hogy hajnal 5-re a közterületre be tudjon érni, és ki tudja súrolni a medencét. Tudnia kell, hogy mi

0: legyen az, amikor 14 darab szobát kap egy napra, az összes napi takarítás, mindenki kéri, közben az érkezőket kéri a front office, rengeteg stressz van, rengeteg elvárás van, priorizálni kell, döntéseket kell hozni gyorsan, és közben mégis tökéletesen kell átadni ezeket a szobákat. És hát mellette ugye ezek az operatív folyamatok, hogy mihez nyúl, hova kell fordulni, mire van szükség, illetve a housekeepingen belül azért szerintem arra is nagyon nagy szükség van, hogy egy housekeeping részleget egészen egyszerűen nem lehet anélkül elvezetni, hogy nem ismerjük a tisztítószereket, nem ismerjük a felületeket, amikre lehet őket használni, ha nem ismerjük a takarító eszközöket, a folyamatokat, ha nem vagyunk vele tisztában, hogy milyen magasságig lehet valamit letakarítani, milyen tisztítószerrel lehet valamit letakarítani, milyen szivacssal lehet esetleg hozzáérni. Én is azért az elmúlt 10 évben jártam már úgy, hogy csak annyi problémám volt, hogy azzal a kifejezett csapteleppel egyszer nem dolgoztam, és a citromsavas természetes vízkőoldóval is sikerült megmarni a csaptelepet, és hogyha ezeket az ember nem méri fel, nem tapasztalja meg, akkor egészen egyszerűen hosszú távú károkat tud okozni a munkahelyének, hogyha ezekkel nincsen tisztában. Úgyhogy így a housekeeping területén belül szerintem ez eszenciális ahhoz, hogy rendesen el lehessen vezetni a részleget.
1: Mi a tapasztalat? Nem tudom, ebben van-e már tapasztalatot, csak én laikusként arra gondolok, hogyha akár egy felújítás, vagy egy új szállodanyitásáról van szó, akkor lehet érdemes a housekeeping terület vezetőjével is egyeztetni, hogy a bútorok és a különböző berendezések mennyire lesznek praktikusak később a hétköznapokban az ott dolgozóknak. Mi a tapasztalat? Van-e olyan hely, ahol már volt szerencséd ebben is segíteni az ottani csapatot, hogy hát gyerekek, beszéljünk róla előtte, mert utána több lesz vele a probléma.
0: Hát nekem ez a második új szálloda, ahol dolgozom. A St. Regis-be már a nyitás után egy hónappal csatlakoztam, szóval ott nem nagyon volt beleszólásom semmibe. A Kimptonban Budapestbe viszont a nyitás előtt hónapokkal csatlakoztam, és hát azt kell, hogy mondjam, az a tapasztalatom, hogy egyáltalán nem kérdezik meg, de nem csak a housekeeping vezetőt, hanem a szálloda tervezésekor, a designer csapat, a belső építészek. Egy szálloda azért épül fel, hogy szép legyen.
1: Szép legyen.
0: Az a tapasztalatom, hogy nyilvánvalóan az első skicceléseknél biztosan beszélnek valakivel valamilyen formában, de az utolsó, nem is tudom, ebben az utolsó kettő szállodában azt látom, de a szakmában hallom is, hogy olyan, mintha egyre kevésbé gondolnának az operatív folyamatokra egy szálloda tervezésekor. Én már nagyon sokszor mondtam kollégáknak, hogy akkor lennék a legboldogabb, hogyha egyszer leülhetnék egy építésszel, vagy egy belső építésszel, és elmagyarázhatnám neki, hogy miért kell gondolni plusz terekre, hogy miért kell gondolni egy szennyes ledobócsőre, hogy miért nem jó választás, hiába luxus és hiába drága, teljesen márványból megépíteni egy fürdőszobát, mert a nap végén drágábban jön ki az ember, mert azt mindig ápolni kell majd. Úgyhogy ebből a szempontból nekem az a tapasztalatom, hogy sajnos nem vonnak be minket eleget, de nagyon nagy vágyam egyszer, hogy részese lehessek egy ilyesminek, mert lennének ötleteim.
1: Én azt gondolom, hogy kijelölni azokat a fejlődési lehetőségeket, pontokat mindig jó, és érdemes róla beszélni, hogy hát a jövőben aztán ilyen kihívás elé is állhatsz majd, hogy akkor összefogva egy új helyszínt megalkotva fogadhassa majd egy szálloda vendégeket. Záró kérdésem az lenne, hogy fiatal vagy nagyon, ezt már beszéltük ugye a beszélgetésünk elején, mégis azért most már sok éves tapasztalat áll a hátad mögött. Hova tovább, mik a tervek? Nyilván ugye megbeszéltük, hogy most is executive housekeeping vezetőként dolgozol, de tulajdonképpen vannak-e további célok, álmok?
0: Én úgy képzelem el a jövőmet, kettő felé ágazik. Az egyik az, hogy maradok azon a vonalon, hogy magas csillagszuperior kategóriájú szállodákban, nemzetközi szállodalancoknál dolgozva, egy idő után mondjuk egy quality manager vagy duty manager pozíció után akár room directorként, később pedig szállodaigazgatóként tudjak dolgozni. A másik pedig, és errefelé egy kicsit jobban húz a szívem, hogy egyszer megnyitom a saját kis apartman szállomat valahol, nem feltétlenül Magyarországon belül, de engem nagyon-nagyon vonz, hogy egy saját szállás helyet tudjak egyszer üzemeltetni, amiben tényleg a szívem, lelkem benne van, és ugye én tudom, én találhatom ki, hogy milyen bútorok legyenek, illetve melyik helyiséget mire használjuk. Úgyhogy ezt a két vonalat képzelem el magamnak.
1: Hát ehhez kívánunk sok sikert, és köszönjük szépen, hogy egy igenis nagyon fontos területről tudtunk beszélni, és az ott dolgozókat tudtuk fókuszba helyezni a te sikereden keresztül. Szatmári Boglárkának, a Szent Régis Budapest Executive Housekeeper munkatársának köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm szépen.
1: És hát ez csak az adás első fele volt, igaz? Ígértem, hogy lesz még egy vendégünk, úgyhogy maradjanak velünk most is, és hát hallgassák meg őt is, hogy róla mit érdemes tudni.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket ismételten sok szeretettel a Spirit FM állatvédelmi műsorában, az Agyesétben. Én Tóth Peti Lili vagyok. Egy sérült madár megmentése sokszor jóval többet jelent annál, mint hogy biztonságba helyezzük. A Máji Természetvédelmi Egyesület munkatársai nap mint nap azért dolgoznak, hogy bajba jutott állatokon segítsenek. A következő percekben a madármentés kulisszái mögé pillantunk be. Méghozzá vendégemmel, Lehocki Krisztiánnal, az MTE elnökével és állomásvezetőjével. Sok szeretettel köszöntelek nálunk!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, üdvözlet mindenkinek!
1: A hallgatók nem tudják, hogy már korábban próbáltunk kapcsolni hozzám, ugyanakkor éppen egy kis gázolt madár érkezett hozzátok, ezért kellett tolnunk a felvétel időpontját. Azért ebből erősen érződik, hogy a madármentés az egyfajta életvitel, ha jól sejtem.
2: Így van, igen, ez egy mókuskerék, én ezt szoktam rámondani, hogy mókuskerék, tehát ebből nagyon kiszállni nem lehet, illetve ez nem úgy működik, hogy az ember meghatározza, hogy jó, akkor szombaton vagy vasárnap ezt csinálom. Most is ugye, amint említette, hogy megbeszéltük, hogy 9 órakor rádióriport, ehhez képest beestek egy fekete rigóval, amit elgázoltak, illetve vasárnap is, ugye az ember reggel fel kell, ez pont most vasárnap volt, felkeltem, megittem a kis kávémat, már hívott a Nemzeti Park, hogy jelentettek egy jövőt, ki tudok-e menni, kimentem, szerencsétlen madár ott feküdt az út szélén, ez az M30-as felvezetőnél egy gázolt öv volt, aminek szilánkosra tört az egyik lába.
1: Hogyan működik egyébként a madármentő állomásnak a működése? Tehát első körben kihívnak titeket szigorúan minden egyes esetben a helyszínre, hogy van egy sérült madár, vagy hogyan kerülnek be az állomásra a madarak? Van, hogy hozzák is őket?
2: Hát inkább hozzák őket, és ha tudunk, kimegyünk, tehát ugye ez úgy néz ki, mondjuk, ha nézünk egy nyári időszakot, egy keményebb napot, akkor egy ilyen 150 hívás érkezik be. Ez azt jelenti, hogy 150 helyre kéne kimennem, ami fizikálisan lehetetlen. Tehát ha 150-szer be kéne mennem Miskolcra, az kivitelezhetetlen, mert elfogy a nap. Tehát azt szoktuk kérni, hogy ha tudják, akkor jutassák már el, nagyon lelkesek, nagyon segítőkészek szoktak lenni az emberek, a megtalálók, ugye valamilyen úton, módon mindig eljut, hogyha végképpen tudják elhozni az állatot vagy madarat, akkor én esti órákban el szoktam érte menni, addig elmondom, hogy pontosan mit csináljon, mit ne csináljon, hogy helyezzel az állatot, stb. Van olyan, hogy ugyan bejelentik a madarat, de ez ott helyben megoldható, és a madár érdekében ott helyben kell megoldani az esetet. Nagyon jó példát fogok mondani, jön egy hívás, hopp, valami koppant az ablakon, itt fekszik mondjuk egy fekete rigó a teraszon, nekirepült az ablaknak, elhozhatják-e? Ez szokott lenni a kérdés. Mi erre mindig azt szoktunk mondani, hogy Isten őriz elhozni a madarat, gyorsan vegyen elő egy kartondobozt, tegye bele a kartondobozba, zárja rá, vigye ki a garázsba, a pincébe, ahol sötét van és csönd van, tehát ez a két legfontosabb dolog, hogy sötét és csönd. 3-4 órát pihenjen a madárka, és próbálja meg elengedni. Ha nem sikerül, akkor hívjon, és akkor megoldjuk. Hogy miért jó ez? Egy, spórolok egy csomó utat a megtalálónak, 2, a madár nem stresszeli végig, ugye neki repült az ablaknak, lehet, hogy van egy belső vérzése. Szédül, azt se tudja, hogy hol van, még megfogják, még dobozba teszik, még autóba teszik, zötyög, aztán én itt kiveszem, tehát ez egy hatalmas stressz, és nagyon sok esetben ez okozza a madárnak a vesztét, hanem ezt ott helyben meg lehet oldani, és nagyon sok esetben 3-4 óra múlva vidáman hívnak, hogy úristen, ők nem is hitték volna, hogy ez a doboz működni fog, és kirepült a kismadár is. Köszönjük szépen!
1: Ez az opció egyébként többségbe szorul? Tehát ez szokott általában lenni mondjuk így a 80%-os eset?
2: Nem, ez azért ritka, vagy olyan általános az, hogy ablaknak repül. Fiókák szoktak érkezni rengeteg, fecskefióka főként, ugye most volt 2 hőkupola. Az első hőkupolánál ott egy nap érkezett 100 darab fecske. Az itt az autók már nem fértek el a parkolóba, pedig nem kicsi. Itt megállás nélkül jöttek, és mindenki konkrétan sorba álltak a kis dobozkájukkal, és néztek egymásra, hogy úristen, most akkor ő is madarat hozott, és már beszélgettek, hogy akkor te is fecskét hoztál. Igen, én is. Tehát volt ilyen eset.
1: Miután az állomásra megérkeznek a madarak, mi szokott lenni az első lépés? Egy átvizsgáláson mennek keresztül a madarak, még akkor is, hogyha mondjuk nem áll fönn egészségügyi probléma?
2: Így van, természetesen minden kis madarat, kis állatot, ugye emlősökről is beszélünk, átnézzünk előtte, nincs rajta sérülés, nincs benne véletlenül idegentes, tehát mondjuk egy gaj, seb, élősködők, ugye ezeket át szoktuk nézni. Hogyha nem találunk ilyet, akkor elhelyezzük, ha orvosi ellátásra szorul, akkor orvoshoz visszük, ha pedig csak egy mondjuk fészekből kiesett kisfecskéről beszélünk, akkor gyorsan átforgatjuk, megnézzük, nem törte semmije, és utána csak az etetés van, illetve az ellátás.
1: A rehabilitáció egyébként egy kifejezetten hosszadalmas folyamat szokott lenni, vagy meglepően gyorsan regenerálódnak a vadállatok?
2: Hát ez minden eset más. Volt olyan madár, amelyik másfél év után tudtunk szabadon engedni, de van olyan madárka, aki egy pár hét alatt, vagy emlős is, aki egy pár hét alatt rendbe jön, hogyha példát kell mondani. Mondjuk most jöttem olyan régen, egy süni, egy szagított seb volt a hátán, a legyek sajnos hamarabb megtalálták, kikeltek a peték, ugye a nyűvekették a sünit, azt ott ki kellett takarítani, egy kis sebtisztítás, és akkor utána mehetett is, amikor már begyógyult a seb, de vannak ettől sokkal súlyosabb sérülések, amikor mondjuk szárny törik, netán izomszakad, idegek inak sérülnek, akkor azért ez egy hosszadalmasabb folyamat.
1: Mi a helyzet, hogyha mondjuk egy hosszadalmasabb rehabilitáció során kiderül az, hogy az adott állat mondjuk nem visszaengedhető lesz a természetbe? Ez esetben hol szoktátok tartani ezeket az állatokat, madarakat esetleg? Maradnak az állomáson, vagy különböző reprezentatív helyekre helyezitek el őket?
2: Így van, tehát vagy itt maradnak, vagy ha találunk neki jobb helyet, akkor átkerül oda. Persze hivatalos állatkert vagy mentőközponti engedéllyel rendelkező intézménybe, tehát magánembernek nem adhatjuk oda, hogy hát nekünk nincs rá szükség, és akkor Pista bácsinak odaadjuk, hogy vigyel, és akkor milyen jó lesz. Tehát itt ugye attól, hogy egy állat hozzánk bekerül, vagy attól, hogy egy állat tartósan sérült marad, mondjuk egy vörös vércse elveszti az egyik szárnyát, attól még ugyanúgy magyar állami tulajdon, ugyanúgy vonatkoznak rá a törvények, mi is tele vagyunk ilyen madárkákkal, akik sajnos olyan sérüléseket szereztek, hogy már nem engedhetők vissza a természetbe.
1: A fajta megőrzéshez egyébként mennyire szoktatok ti hozzájárulni, mint állomás? Van ilyen célkitűzésetek is?
2: Ettől sokkal bonyolultabb. A törvény az úgy szól, hogy a tartáshoz is külön engedélyt kell kérni a magyar államtól, tehát hogyha egy sérült állat, egy tartósan sérült állat benragad, akkor nekünk tartási engedélyt kell kérni. Ha azt az állatot be szeretnénk mutatni, mondjuk oktatási céllal, akkor bemutatási engedélyt kell kérni. Ha pedig faj megőrzésről, tehát szaporításról beszélünk, akkor pedig ahhoz is külön engedélyt kell kérni. De azért ezt tudni kell, hogy nagyon ritka az olyan madár, amelyik fogságban akar és tud szaporodni. A fehér gólyák talán, tehát hogyha mondjuk egy gólyának nincs meg az egyik szárnya, ilyen gyalog gólya lesz belőle, hogy repülni nem tud, attól egy ilyen nem túl magas fészekben akár egy másik hasonló sorsú madárral párba állhat és kis gólyákat nevelhetnek. Nálunk ilyen még nem volt, más egységekben már volt erre példa.
1: Mit tapasztalsz mentőként, hogy alapvetően mik a leghétköznapibb dolgok, amik veszélyeztetik az állatokat, az épségüket? Milyen ilyen emberi tényezőket adtunk hozzá a környezetünkhöz, amik valóban veszélyt jelentenek az állatokra?
2: Azt merem mondani, hogy a mentőhelyekre került madaraknak a 99%-a az emberi behatás miatt kerül be, sérül meg. Értem ez alatt például az áramütést, a gázolást, az ablaknak csapódást, a fióka korszakban mondjuk a gazda elkezdi nyírni a sövényt, és akkor veszi észre, hogy hopp, egy rigó fészek, és akkor csináljunk vele valamit, mert hogy már csak a csillagos égbolt van a fészek felett. Tehát ez nagyon ritka az olyan, hogy repül a madár az erdőbe, ugye egy élőhelyen, ugye mert egy erdő az élőhely, és akkor neki repül egy fának. Van ilyen is, de nagy általánosokban elmondható, hogy emberi behatás miatt sérülnek meg ezek az állatok. A leggyakoribbak a gázolás, az áramütés, fiókáknál ugye a fészek leszakadás, fészek megsemmisülés, itt is ketté lehet választani, hogy mondjuk egy viharos szél letépi a fecskefészket, vagy Pista bácsi úgy gondolja, hogy hát neki elege van a fecskéből, és akkor gerebével végigmegy és leveri az összes fészket, ami mondjuk a házán vagy a szomszédházán volt. Ezt azért tudni kell, hogy ez bűncselekmény, és mi ezt nem is toleráljuk, tehát én vagyok az az egyetlen ember, vagy nem az egyetlen, de én is az az ember vagyok, aki, hogyha ilyet meghallok, én ráküldöm mindenkire a rendőrséget.
1: Mennyire tapasztalod azt például, hogy mondjuk szükségtelenül mi emberek próbálunk segíteni, és beleavatkozunk mondjuk egy olyan helyzetbe, ahol nem is lett volna rá igény, mert mondjuk az állat saját maga megoldja, vagy akár mondjuk az a felnőtt szülő, a kisfiók a környezetében tartózkodott, csak mi mondjuk nem vettük észre, és a segítés szándékával beleavatkozunk a természet körforgásába. Ilyen is fenn szokott állni?
2: Nagyon sokszor, igen. Erről mindig tájékoztatjuk minden lehetséges csatornánkon az embereket, hogy mielőtt bárki bármit cselekedne, tehát adott egy helyzet, amit ő megtalált vagy lát, ne avatkozzon be, telefonáljon, mert lehet, hogy be se kell avatkozni. Úgy megint csak jó példát fogok mondani, fekete rigó, fiókák, most már azért egyre többen, de még mindig vannak olyanok, akik nem tudják értelmezni pontos történéseket a természetben, ugye mi történik. Mama rigó, papa rigó etetgeti a fiókákat a fészekben, majd 13-14 napos korukban ezek a kis rigók félcsupaszon röpképtelenül csetlenek, botlanak, kiugrálnak a fészekből, és úgy elindulnak mindenfelé. Ugye ez egy városi környezetben, mert egy erdőben nehéz egy ilyet észrevenni, egy városi környezetben azért ezt könnyebben észrevesszük. Mi történik, kis rigót rohangál össze-vissza, fölé állunk, akkor kinyitja a csőrét, rázza a szárnyát, nagyon aranyosan tud kérni, de nem szorul mentésre, hiszen egy teljesen természetes folyamat zajlik, ő ha tették, hanem 13-14 napos korában kiugrik a fészekből. A szétszoródás elvét alkalmazzák, ez azt jelenti, hogy ne a fészekben találja meg a ragadozó, ugye most maradjunk az erdei, mert ugye a kódokról beszélünk, ami be van kódolva az állatba, tehát a fekete rigó az egy erdei madár, és a szétszoródás elve azért van beléjük kódolva, hogy jön egy sikló, egy nyest, egy nyuszt, egy bármi, ami meg tudja ölni a kisrigókat, akkor ne a fészekben öljön meg öt kisrigót, hanem szétszoródnak a kisrigók még röpképességük előtt, és akkor az az egy, aminek meg kell maradnia, az megmarad, lehet, hogy az összes megmarad, de így marad fent a faj. És akkor itt jön be az ember, hogy úristen, szegény kismadár, itt van, csipog, tátja a csőrét, gyorsan magamhoz veszem, hazaviszem, és akkor döbben rá, hogy egy, nem tudja, milyen madár van nála, kettő, nem tudja, mivel letetni, három, akkor telefonál, hogy hát ő most elhozta a kisrigót, és akkor hogy mi, most mi legyen. Ha megvan a helyszín, vissza szoktuk küldeni, vagy ha előtte telefonálnak, akkor pontosan kikérdezzük a megtalálót, hogy mi történt, milyen helyzetet lát, és nagyon sok esetben nem kell beavatkozni.
1: Egyébként a mentett állatok életében, amit említettünk is a beszélgetésünk elején, a hőkupolák egyébként mennyire nyomták rá a bélyeget, akár szaporodás, akár a hétköznapi életükre? Megfigyelhető egy tendencia, hogy leterheltebb volt az állomány a nagy melegnek köszönhetően?
2: Így van, igen, rengeteg kis madár érkezett. Hát ha nem esik az eső, nincsen vizes élőhely, nem tud a fekete rigó a földben túrni gilisztát, mert a giliszták lementek a föld mélyére, a csőre alkalmatlan arra, hogy ezt a kiszáradt földet ő megbontsa, akkor ebből van probléma. A fecskéket ugye a hőguta érintette, rengeteg fecske érkezett hozzánk, itt az első hőkupolánál egyszerűen megfőttek a fészekbe, ugye, hogyha van egy ház, aminek a sablondeszkája, van egy fészek, és mondjuk le van egy kicsit betonozva, meg mondjuk a háznak az oldala is, most divat ez a sötét szürke szín, akkor azért ott hatalmas hőfeláramlás tud lenni, és ahogy volt is erre példa, volt olyan nap, amikor egyszerre 100 fecske érkezett hozzánk.
1: Az egészen elképesztő szám. Hát a továbbiakban nagyon sok sikeres mentést kívánok, sőt, ha lehet így fogalmazni, akkor inkább egyetlen egy mentésre se kelljen kimenniük a helyszínre, vagy ne is érkezzen be az állomásra a sérült kismadár. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést Lehoczky Krisztiánnak, az MTE elnökének és állomás vezetőjének.
2: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormány döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Elmondta, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is átvizsgálhatja majd. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kisambrus azt mondta, 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből most rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, hogy szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapun keresztül is meg lehet tenni. Ismét légitámadásért egy a lengyel határhoz közeli benzinkutat Ukrajnában. A lengyel légteret nem sértették meg a drónok, de a járőröző vadászgépek ezúttal is felszálltak. Átmenetileg lezártak két kelet-lengyelországi repülőteret. A lengyel kormányfő azt mondta, egyre több jel utal arra, hogy Oroszország a háború kiterjesztésére készül. Donald Tusk hangsúlyozta, az incidens aznap történt, amikor Lengyelországban megemlékeztek az 1939-es szovjet támadás évfordulójáról. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a kőbányai Sztár együttesben és a Hobo Blues bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopaszkutya című filmben, valamint az István a király rockoperában is. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Bevezeti a politikusok vagyonosodási vizsgálatát a kormány, jelentette be a miniszterelnök. 20 évre visszamenőleg átvilágíthatják a döntéshozókat és családtagjaikat. A vizsgálat az elmúlt 5 évben távozott, valamint a jelenlegi és jövőbeli tisztségviselőket is érinti. A stúdióban Magyar Péter. Nyilvánosságra hozták a 2006 őszén tartott kormányülések korábban titkosított jegyzőkönyveit. Az iratokból kiderül, milyen ügyek kerültek a Gyurcsány Ferenc vezette kabinet elé az Összödi beszéd kiszivárgását követő hetekben. Vendégünk Szekeres Imre. Számos kritika éri a kötelező palack visszaváltási rendszert, ami miatt gyökeresen megváltozhat az eddigi gyakorlat, legalábbis ezt ígéri a MOHU. A cég ugyanakkor sikeresnek tartja a rendszert, közlésük szerint már több mint 6 milliárd palackot váltottak vissza Magyarországon. Erről és Paks 2 jövőjéről is kérdezzük Illés Zoltánt.
3: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Magyar Péter miniszterelnök a mai Egyenes beszéd első vendége. Jó estét kívánok.
4: Jó estét, szerkesztő.
3: Egyúttal jobbulás, majd most úgy is elindul ez tömegével, de hát betegen jött és vállalta, úgyhogy ezt köszönöm szépen.
4: Köszönöm,
3: kiírt de... az oldalára, én már tudtam, hogy így érkezik.
4: Köszönöm, de minden rosszban van, ami jó, éppen mondtam szerkesztő úrnak, mert így letiltottak a kollégáim, hogy innen visszamenjek az irodába, így kivételesen éjfél vagy fél egy helyet korábban hazaérek, és ez azért is örvendetes, mert a legkisebb fiam palacsintával és forró teával vár, úgyhogy minden.
3: Hát az gyógyító lesz.
4: Köszönöm a jó kívánságot.
3: A mai napról, mert hogy itt voltak bejelentések, az egyik például arról szólt, egyik ígéretét teljesítve, hogy a vagyonvizsgálati rendszert alapjaiban változtatják meg, sőt 20 évre visszamenőleg is vizsgálatja majd a NAV az érintettek, politikusok és családtagjaik vagyongyarapodását. Ez a 20 év, ez sokak szerint biztos aggályos lesz, és nyilván lesznek jó néhányan, akik kritizálni fogják ezt, de közben egészen biztosan van egy társadalmi igény arra, hogy tisztán lássunk. Ön mire számít?
4: Úgy látszik, ez a nap az a 20 éveknek a napja, hiszen úgy ülünk itt, hogy az Összödi beszéd kiszivárgása is pont 20 éve.
3: Arról is beszélünk majd.
4: No, de visszatérve, valóban egy fontos vállalásunk volt, és azt gondolom, hogy ez is része annak, amiért sokan ránk szavaztak. Valahogy így megszoktuk már így az évtizedek alatt, hogy a politikusoknak egy idő után kastélya lesz, vagy uradalmi birtoka, vagy megmagyarázhatatlan megtakarításai különböző ilyen furcsa találmányokra hivatkozva, de azt gondolom, hogy ezt nem kell megszoknunk, és valóban ezt vállaltuk, és meg is csináljuk. Nem politikusok fognak politikusokat vizsgálni, nem egy semmit nem érő vagyonnyilatkozati rendszert oldozgatunk, hanem bevezetjük valóban a magas tisztséget betöltő politikusokra visszamenőleg is, előremenőleg is majd a vagyonosodási vizsgálatot, amit a NAV fog végezni, a NAV pénzügyőrei. Bizonyosan több tucat jól képzett revizorra lesz szüksége a NAV-nak, hiszen ez egy automatizmus lesz, akinek 5 éven belül szűnt meg a megbízatása, legyen miniszterelnök, miniszter, államtitkár, képviselő, kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, stb., azoknak automatikusan elindul egy ilyen vizsgálata, először egy kockázatelemzéssel, és utána pedig adóvizsgálat, tételes adóvizsgálattal, és hogyha óriási adóhiányt vagy adóhiányt állapít meg, vagy bűncselekmény gyanúját a NAV, akkor nyilván átkerül a NAV-on belül a bűnügyi felügyelethez, illetőleg értesíti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalt a NAV, valamint az ügyészséget, rendőrséget. Tehát ez egy komoly dolog lesz, és ahogy mondtam, a jelenlegi politikusokra is vonatkozik. Legalább annyira, 2 év után szintén automatizmus lesz. Tehát ugye most megalakult egy új országgyűlés május 9-én, és 2 év múlva, amikor lejár az, akkor 30 napon belül a NAV-nak automatikusan vizsgálnia kell a jelenlegi országgyűlési képviselőket, a jelenlegi minisztereket. Aztán van átmenet, aki már nagyon régóta képviselő, és még most is képviselő, őket is automatikusan vizsgálni fogja a NAV. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy korrekt eljárás, ez nem bosszúról van szó, de azt hiszem, hogy ez egy jogos igény a magyar társadalomnak. Egyrészt, hogy kiderüljenek dolgok, másrészt, hogy a törvény előtt valóban egyenlőek legyenek az emberek. Tehát mondjuk egy Szabolcs megyei kisfaluban egy kétkezi munkás az ugyanúgy feleljen a dolgokért, mint mondjuk egy miniszterelnök, egy volt miniszterelnök, egy volt miniszter. Kritizálni valóban biztos fogják sok szempontból, ahogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását kritizálják még a működése, tényleges működése előtt, de én ezt jó jelnek tekintem. Lehet, hogy kórusban fogják koalícióban kritizálni volt miniszterek, különböző színű képviselők, de ezzel nincsen gond. A NAV szerintem garancia arra, hogy ez egy korrekt eljárás lesz. Ha valaki meg tudja majd indokolni, hogy mi az a bizonyos találmány, amivel milliárdokat keres, hát most tudnék itt sorolni, hogy milyen vagyonok vannak, hogy ki 2010-ben hogy lépett be, és 25-ben hogy lépett ki, csak annyi ismert nyilvános vagyonnyilatkozata alapján, ahol nincsenek benne a családtagok, egészen döbbenetes vagyonfelhalmozások vannak, és ugye ez csak amit tudunk, látunk, nem a családtagok, és nem a nem bevallott jövedelmek. Ugye a NAV-nak az is feladata, mint egy jól működő vagyonosodási vizsgálatnak, hogy az eltitkolt vagyonelemeket is feltárja Bahreintől Békés Csabáig.
3: A családtagok alatt milyen mértékig, milyen mélységig kit kell érteni?
4: Hát ez egy adójogi kérdés. Én emlékeim szerint, amikor még volt általános vagyonosodási vizsgálat, ami nem túl jól sikerült, megmondom őszintén, hiszen politikai célzattal használták még a 2010-es évek előtt, ott az egyháztartásban élő családtagokat vizsgálták, amennyiben úgy tűnt, hogy a vizsgált személynél valami probléma van, akkor kiterjesztették, vagy adó, vagy vagyon átírás, porlasztás van, akkor kiterjesztették az egyháztartásban élő, vagy lehet, hogy az egyenes ágbeli rokonokra.
3: Tudja, mert emlékszünk, hát szerintem ön is emlékszik a rengeteg családi kölcsönre, amire hivatkoztak, amikor valakit sikerült megkérdezni a vagyonosodása kapcsán.
4: Fifikás nép a magyar, annál már csak egy zárt klikka még fifikásabb, és felkészült adótanácsadóik vannak, de azt gondolom, hogy a NAV-nál még fifikásabb és még felkészültebb szakemberek vannak. A jogszabály úgy lesz természetesen megalkotva, begyújtjuk nem sokára a parlamentnek, és gyorsan el is fogadjuk, hogy a legkönnyebben és a legszakszerűbben tudják végezni a munkájukat a NAV-osok.
3: Valóban, ez a 20 év, ez érdekesen jön most itt össze, ez is 20 éves történet, meg az is, hogy 2006 őszén mi történt az összödi beszéd után. Engem őszintén szóval meglepett, olvasgatva ezeket a kormányülésekről szóló dokumentumokat, hogy olyan, mintha úgy ültek volna az urak a kormányülésen, mintha nem történt volna körülöttük semmi.
4: Na, ugyanazt szűrtük le, szerkesztő, nekem is ez volt a
3: legjobb. Ugye, hogy milyen furcsa. Tehát, hogy sem az MTV ostroma, sem a lovas támadás a Rákóczi úton, sem az Asztóriánál a két tüntető tömeg összecsapása nem ütötte átlátszólag az érdektelenség falát ezeken a kormányüléseken. Én a magam részéről azon gondolkoztam, hogy akkor miről beszélhettek. Hát olvashatjuk, hogy milyen témák voltak.
4: Igen, igen. Én is ezt gondolom, hogy mintha a valóság nem zavarta volna meg őket, és a tényekkel, vagy az országban folyó eléggé zaklatott és eléggé példanélkül eseményekkel egyáltalán nem foglalkoztak. Hogy is mondjam, ez ugye van ezért, ami összeköti ezt a 20 évet. Ugye 2006-ot írtunk a fiatalabbak kedvéért, amikor a Gyurcsány kormány megnyerte a választást, a második választást egymás után, az MSZP-SZDSZ koalíció, és kiderült, ugye az összödi beszédben az ott a legfelháborítóbb rész, volt benne egy pár, de amikor azt mondja, hogy igazából trükkök százaival verték át a magyar embereket, majd belegebettek, hogy úgy tegyenek, mint a kormányoznának, és meghamisították a költségvetési adatokat. És hát nem szép dolog, de 20 év múlva tulajdonképpen ugyanezt történt. Egyrészt elveszítette az előző kormánya, nem 2006-os, hanem mondjuk a 24-es, 5-ös, 6-os a kapcsolatot a valósággal, és meghamisította a költségvetést. Még jobban, mint akkor Gyurcsány Ferencék, hiszen itt azt hiszem 3,7%-os költségvetési hiányt mondtak be hivatalosan, és aztán 8,3 lett a valóság, ami egy döbbenetes különbség, sok ezer milliárd forint a különbség. Itt feltételezem, hogy esetleg Nagy Márton nem tud számolni, de ennyire rosszul biztos, hogy nem számolt. Úgyhogy egy elég szomorú történet, hogy a hazánk újkori történetéből 20 év tulajdonképpen ilyen dolgokra ment el, és én ezért is örülök egyébként, hogy mi nem veszítjük el a valósággal a kapcsolatunkat. Sokan kérdezik, hogy de miért kell országot járni, miért kell elmenni Veszprémbe, vagy most szombaton miért megyek 16 órakor Pécsre a 48-asok terére, hiszen most kormányozni kell. Én azt mondom, egyrészt ugye vállaltuk az országjáráson, hogy a kormány alakítás után is visszamegyünk és beszélgetünk, beszámolunk az eredményeinkről, a kudarcainkról, véleményt kérünk, meghallgatjuk a kritikákat. Elképesztő feltöltekező élmény volt Veszprémbe menni és annyi emberrel találkozni és meghallgatni az ő panaszaikat, vagy éppen a néhány dicsérő szót, ez jól esik az embernek. Szóval én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, nem azért, mert megígértük és vállaltuk, hanem azért egy politikusnak az a legfontosabb, hogy az emberekkel legyen napi kapcsolata. Amikor tegnap bicikliztem, azt is mondják, hogy miért kell, és hogy úgyis mész a Skodával, és a nem tudom, a rendőri kísérettel, igen, sajnos ez a munka azzal jár, hogyha szeretnék, sem nagyon tudok lemondani a biztonsági kísérletről, nem azért, mert félek, engem nem lehet megijeszteni hírtévében, nem tudom, nem tudom, mesterlövészek felbátorításával. Én nagyon sokat járok az emberek közé. Azt gondolom, hogy ez a legtöbb, amit tehet az ember, mert különben úgy jár, mint 2006-ban azokon a kormányüléseken, hogy miközben kint rendőröket dobálnak kővel, felgyújtják a magyar televíziót, aztán a rendőri túlkapások áldozatain elveszítik a szemüket, tehát egy teljes káosz, erkölcsi összeomlás van, közben meg ott elzárva, akkor még nem a Karmelitában, de a kormányában. Ezt mindenképpen szeretném elkerülni. Én el is mondtam ott Veszprémben, hogy én, de szerintem a kollégáim is örömmel mennek a legkisebb településre is, és nem is szeretnénk az emberek nélkül csinálni.
3: Néhány villámkérdés, annyit megjegyzek, hogy Szekeres Imrét azért hívtuk, akkor honvédelmi miniszter volt, mert ő ott ült ezeken a kormányüléseken. Kíváncsi vagyok, hogy úgy emlékszik-e rájuk, mint ahogy a dokumentumok most szólnak. Október elejére minden akadály elhárulhat az Erasmus ösztöndíjat igénybe venni szándékozó diákok utazásáról. Ez egy friss hír, és ez egy nagyon örömteli hír, szerintem a diákokat megnyugtatja, meg a családtagjaikat is. Mi történik most ebben az ügyben?
4: Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ugye az egyik legfontosabb vállalásunk volt az uniós források hazahozatala, és az több részből áll, ugye a 10 milliárd euróból, a 4,4 milliárd euróból, a 2 milliárd euróból, és a 2 milliárd euró az, és az több részből áll, ugye a 10 milliárd euróból, a 4,4

0: és a magyar emberek szívéhez közel álló feladatokat kellett teljesíteni, és most érünk ennek a végére. Alapvetően már lehetnének, csak ugye ezeket ki kell írni, tanév közben vagyunk, ilyenkor nyilván egy kicsit visszafogottabban tud újraindulni a program, de lépésről lépésre újraindul, és nagyon remélem, hogy a második fél évre már akár pótjelentkezésekkel nagyobb számban is tudnak jelentkezni magyar hallgatók.
1: Tekintsük ezt úgy, hogy az egész csomagra visszaigazolás az unió felől, hogy ez a lehetőség megnyílik. Ugye bejelentette a kormány Vitézi Dávid ebből az alkalomból, itt is volt a stúdióban, hogy sikerült teljesíteni mindent. És hát most az a kérdés merül fel, hogy mikor jönnek a pénzek. Hát most ez nem is pénz, de egy lehetőség újra megnyitása. Tehát ez egyfajta visszaigazolás.
0: Hát folyamatosan kapjuk a visszaigazolásokat, rengeteg dokumentumot küldtünk el Brüsszelbe. Az utolsó eurócentnek december végéig be kell érkeznie Magyarországra. 16. Lesznek olyanok, amik esetleg nem, mert ott a programok még nem is került elköltésre a pénzt, tehát nagyon nagy gondban vagyunk. Az előző kormánytól úgy örököltünk 2023-as, 24-es projekteket, hogy még csak félig vannak készen, vagy teljesen el vannak csúszva. Utólag fizett ugye sok projektnél az unió, tehát lehet, hogy lesz olyan pénz, ami mondjuk jövőre jön be, de alapvetően kérdeztem most viccesen szerdán Kármán András pénzügyminiszter úrtól, hogy van-e olyan akkora számlánk, amekkora arra majd elfér a 10 milliárd euró, meg a 4,4
1: gondolom mondta, hogy van bőve.
0: Azt mondta, hogy még nem hívták fel a bankból, vagy az államkincstár, hogy kéne nyitni egy újat.
1: Jött pénz?
0: Nem, effektív pénz nem jön, most ugye lezajlik a visszaigazolási szakasz, hogy jóvá kell hagynia ott kint a bizottságnak, utána a tanácsnak, de ez olyan, szerintem nagyon jól elmagyarázta valamelyik KDNP-s képviselőnek Vitézi Dávid, hogyha egy házaspár köt egy, vagy annak egy tagja köt egy lakáshitelszerződést, és a bank azt jóvá hagyja, aláírja, kötelező érvényű ajánlatot ad, akkor azzal megy haza a feleség vagy a férj, hogy drágán bontsunk pezsgőt, mert meg tudjuk venni álmaink lakását, mert van hitel. Az, hogy az éppen mikor érkezik be a bank, vagy az eladó félhez, vagy a kivitelezőhöz a pénz, az teljesen mindegy. Ez a pénz már a magyaroké, az utalások azok fokozatosan fognak jönni, a legnagyobb részének, ahogy mondtam, december végéig meg kell érkezni.
1: Nem főterek lesznek szépen lekövezve? Mi születik ebből a
0: pénzből? Én nagyon remélem, hogy a főterek is szépen le lesznek kövezve.
1: Hát azok már javarészt megvannak.
0: Igen, de úgy lettek lekövezve, nem csak a főterek, hanem mindenféle utak és sétányok, hogy alatta például a vízi közműveket nem cserélték ki, és mondjuk ott vannak a 100 éves vízcsövek, vízvezetékek, amelyek törnek el, és jelenleg a víznek a 20-30%-a elszivárog, és ezért aztán sokszor újra fel kell bontani. Ott egy ilyen pár ezer milliárd forint felújítást, beruházást halasztott el, vagy hagyott a semmiben az előző kormány, de ha a kérdésére válaszoljak, természetesen a cél az, hogy ez a pénz magyar kórházakra, közlekedésre, vasútfejlesztésre, bérlakásfejlesztésre, Baross Gábor vasútfejlesztésre, a KKV-k kis- és középvállalatok támogatására, energiahatékonyságra, energiahálózat fejlesztésre, vízügyi beruházásokra, effektíve nem csak látható, hanem az emberek életét a kis szűk szférájukban és országszerte is segítse, meg hogy a magyar gazdaságot segítse. Ugye itt a történelmi bűn sok minden, az Erasmus ösztöndiak elmaradása, illetőleg a magyar kis- és középvállalatok támogatása, és úgy általában a magyar költségvetés és gazdaság eladósítása, hiszen nyilván attól, mert nem jöttek ezek az 1000 milliárdok, még szükség volt pénzre, ezért aztán az államadóság hiába írták bele a gránitszilárdságú alaptörvénybe, hogy nem lehet több hitelt fölvenni, egyre jobban nőtt. Egészen furcsa, vicces, más szót is tudnék rá mondani, hogy van egy kormány, volt egy kormány, mindig ki kell magam javítani, amely 16 év alatt eladósította a hazánkat, háromszorosára növelte az államadóságot, bedöntötte a költségvetést, szétzilálta a közszolgáltatásokat, és most egy 130 nappal a kormányváltás után számon kéri az új kormányon, hogy hát miért ilyen magas az államadóság, miért dőbb a költségvetés és hasonló.
1: De hát ez a politika, ez szinte törvényszerű.
0: Láttam, hogy szerkesztőről is, hogy megállt egy pillanat.
1: Igen. Mit szól a mai letartóztatásokhoz? Ugye a bíróság elrendelte Jelinek Dániel üzletember és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójának a letartóztatását a Volán ügyben.
0: Igen, én nem gondolom, hogy ildomos lenne, vagy feladata lenne egy magyar miniszterelnöknek, pártelnöknek kommentálni a magyar bíróságnak a döntését. Ugye ez egy előzetes döntés, elsőfokú döntés. Látom a reakciókat, és most nem látok olyan kommenteket ma éppen, hogy nem történik semmi, és hogy mi van az út a börtönbe programmal. Nekünk az a feladatunk, és én minden magyar ember szemébe bele tudok nézni. Az is, aki annak a szemébe is, aki nagyon kritikus, vagy lassúnak gondolja az ügymenetet, hogy nem, mi feladatunk az, hogy a jogszabályi környezetet, a nyomozóhatóságok függetlenségét, az igazságszolgáltatás működését biztosítsuk.

0: ha kell jogszabályalkotással, büntetőjárások gyorsításával, ha kell a vállalásunkkal, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal fölállításával. Szerintem nagyon fontos momentum lesz, hogy nem sokára a köztársasági elnök úrnak kell jelölnie új legfőbb ügyészt. Látjuk, hogy mekkora problémák vannak az ügyészségen. Eddig is tudtuk, csak nem sejtettük, hát de most
1: őt,
0: már...
1: Az őt pótló helyettes főügyész panasza olyan volt, mint Tiborcz panasza.
0: Igen, tehát azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos, az egy nagyon fontos dolog lesz, és azt tudom mondani, hogy lépésről lépésre haladnak a dolgok, és azt látom, hogy most már az ügyészségen is látszik, legalábbis bizonyos ágain, a rendőrségen, a NAV-nak ugye új elnöke van, új bűnügyi elnök helyettese van, ezek nagyon fontos dolgok, elkezdtek dolgozni a hatóságok, leporolnak nagyon régi ügyeket, vannak nyilván új ügyek is, vannak rendkívül bonyolult ügyek. Én azt tudom mindenkinek mondani, hogy mit is mondott az előző miniszterelnök, hogy minden fel lesz jegyezve, semmi sincsen elfelejtve, semmi sem lesz elfelejtve. Szerintem ez a hatóságoknál is így működik. De kell nekik adni időt, hiszen ha jogállamot akarunk építeni, az nem úgy van, hogy akkor van egy választás, és akkor mindenkit bilincsbe visznek el. Így is halljuk, hogy örkény, meg önkény, meg mindenféle van. Van tüntetés is a bezárt terrorháza miatt, vagy lesz. Igaz, hogy nem zárták be, csak át kell állítani a számlázási rendszert, hiszen azt is visszavettük Schmidt Mária magánbirtokából, ugye az is a kekvák alatt volt, és most visszakerül a magyar
1: államhoz. Jó, hát első hallásra az úgy nézett ki, mintha bezárták volna, tehát ezt el lehetett
0: volna magyarázni. Pedig benne volt a mondatban, hogy ideglenesen,
1: igen,
0: de mindegy.
1: Az benne. Viszont az jutott eszembe Volán, hogy a Volán busz igazgató tanácsában ön is ott volt 2023-ban, ott semmi nem merült fel ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, hogy ezek nagy mennyiségű autóbusznak a... Igen, csak hát azért kérdezem, hogy nem merült fel semmi soha?
0: Nem, ha jól láttam a híreket, meg az eljárást, itt valami 2010 és 16 közötti Seszták Miklós minisztersége idején elsősorban. Ugye nem véletlenül, ugye nem tudom én is a részleteket, de gyanús, hogy az ügyészség folytatja, a központi nyomozó ügyészség az eljárást, már pedig az akkor szokott lenni, hogyha mentelmi joggal érintett személy is van a nyomozók látókörében, de most ezt így bezárom, ezt az áruját, mert nem akarok sejtetni se, meg tippelni se. Nem merült föl. Én nagyon rövid ideig voltam, megmondom őszintén, a Volán busznak a felügyelő bizottságában, és mivel rendszeresen kellemetlen kérdéseket tettem föl, sőt, sokszor tartózkodtam és nemmel szavaztam. Egy utolsó eset volt, amikor például a MÁV és a Volánnak az összeolvasztását elkezdte promotálni Lázár János, és a beszerzéseket is központosította, hogy még egy ablak mosó folyadékot is, vagy egy karburátort is csak az ő jóváhagyásával lehessen megrendelni. Akkor én ezt nehezményeztem, és aztán válaszul nem megmódosították az előterjesztést, hanem megszüntették a Volán felügyelő bizottságát, és összevonták a MÁV-val, és én pedig kikerültem, és utólag is örülök ennek, bár az a pár hónap nagyon érdekes volt, de ilyen esetek nem merültek föl. Olyanok igen, ahol mondom, nem tudtam igennel szavazni, és kérdéseket tettem fel. Nem én voltam a kedvenc.
1: Gyermekvédelem, illetve a szociális szektorot, a szociális szektorban dolgozók tüntetésre készülnek, gondolom, hallott-e felől pénteken, mondván, hogy nekik nagyon komoly ígéretet tett a béremelésre, és ők nem tudnak várni. És várják a választ, hogy egyáltalán, ha lesz béremelés, akkor az konkrétan mikor lesz. Én ezt kérdeztem Gyurko Szilviától, aki hétfőn itt volt, és a gyermekvédelmi intézkedésekről egy nagyon komoly bejelentés csomaggal jött ide, de erre nem tudott ő sem válaszolni. Önnek már vannak időpontjai és számai?
0: Először is csak Gyurko Szilviára egy mondatot, hogy ugye milyen jó érzés, és most nem csak a szerkesztő úrtól kérdezem, hanem egy költői kérdés a honfitársaimhoz is, hogy milyen jó érzés, amikor egy szakember, amikor egy elhivatott szakember, egy olyan szakember, aki évtizedek óta a gyermekekért küzdőket védi, ő kerül a gyermekvédelem élére, és nem egy nyugdíjas rendőr. Ez azért szerintem már egy nagy lépés. De hogy a kérdés ne kerüljen meg, igen, hallottam, hogy tüntetést szerveznek. Először is azt szeretném mondani, hogy örülök. Örülök azért, mert nyugodtan lehet tüntetni. Örülök annak, hogy az oktatás területén például visszaadtuk a sztrájkjogot. Örülök annak, hogy akár a szakszervezetek, akár a szociális dolgozók, akár a felsőoktatási dolgozók szakszervezetei, vagy éppen érdekvédelmi szervezetei úgy gondolják, hogy lehet, és nem lesz retorzió emiatt, nem lesz még rosszabb emiatt, hogy meghallgatják őket. Én azt gondolom, ez már egy nagy dolog, ha meghallgatják őket. Én, hogyha holnapra meggyógyulok, ugye reggel 10-kor lesz, vagy délelőtt 10-kor lesz Vitézi miniszter úrral, egy tájékoztatom a kormány, tegnapi kormány döntéseiről. Ha meggyógyulok, és ottok lenni, akkor én nagyon szívesen átveszem tőlük, vagy be is hívom őket a minisztériumba, és leülök a szakszervezetek képviselőivel, miniszter úr, Kátai Németh miniszter úr már többször leült, államtitkár asszony is többször leült velük. Én annyit tudok mondani, hogy tegnap valamikor éjfél körül lett vége a kormányülésnek, és az utolsó 2-3 napi rendi pont az csak a béremelésekről szólt. A szociális szférában dolgozók, gyermekvédelem is ide tartozik, a noxos oktatásban dolgozók, az egészségügyi szakdolgozók béremeléséről, illetve érintettük, mert már korábban is beszéltünk a rendvédelmi dolgozók béremeléséről.
1: Vannak konkrét döntések?
0: Vannak konkrét döntések, de azért nem tudom most számszerűsíteni, és ezt elmondtam már Veszprémben is, és igyekszem most is megvilágítani, hogy összefügg ugye a 2027-es költségvetés a minimálbér emeléssel, a 2027-re elfogadandó minimálbér emelés mértékével, illetőleg a 27-es költségvetésben véglegesítendő adócsökkentés mértékével. Ugye emlékezhet szerkesztő úr is, és a nézők is, hogy azzal vádoltak minket az Index nevű propagandalapba, nyilván a Fidesz kérésére, utasítására, hogy a Tisza az adóemelések kormánya lesz, ehhez képest ugye mi adócsökkentéseket, rengeteget bejelentettünk gyógyszereknél, tűzifánál, és ugye a személyi jövedelemadónál is volt egy komoly vállalásunk. És amikor meg lesz ez a 27-es költségvetés, október 15-e környékén el kell küldeni a Kármán Andrásnak, a költségvetési tanácsnak, tehát akkor ez nyilvános lesz, addigra le kell zárnunk. De hogy összefügg ugye a hatása a minimálbéremelésnek, az adócsökkentésnek, mert én is szerintem a munkavállalók is, legyenek azok szociális területen dolgozók, vagy rendvédelemben, vagy oktatásban, vagy egészségügyben, vagy kormányhivatalokban, a nettót nézik azt, hogy mennyi kerül a pénztárcájukba.
1: De amit most mond, abból nekem az következik, hogy nem ebben az évben lesz béremelés, hanem a jövő évi költségvetés terhére születhetnek meg ezek a béremelések.
0: Nem, én ezt is elmondtam világosan, hogy ugye ez az egyik, amit nehezményez a szakszervezet, ha jól értem, hogy két lépésben jelentős béremelést fogunk adni. Nem egységeset, mert hiszen a szakterületeken belül is nagyon nagy eltérések vannak. Nagyon rossz fizetés, az igaz, de van, aki még rosszabbul keres, úgyhogy ott nem egységes emelés lesz. Azon dolgozik a kormány, hogy a lehető legmagasabb béremelést adja, de azt itt is szeretném hangsúlyozni, hogy nekem az a felelősségem, hogy ne csak holnap a szakszervezeti vezetők szemébe tudjak belenézni őszintén és nyíltan, meghallgatva őket, hanem egy év múlva is bele tudjak nézni a magyar emberek szemébe, és a kormányciklusunk végén meg még inkább bele tudjak nézni a magyar emberek szemébe. És azt mindenkinek meg kell értenie, hogy ugyan mindent megteszünk azért, én örülnék a legjobban, ha mindenkinek 50%-kal lehetne emelni a fizetését. De ha átvettünk egy kivéreztetett költségvetést 8,3%-os hiánnyal, csomó olyan tétel, ami nem volt beketervezve a költségvetés, csak beígérte az előző kormány, egy elképesztő magas államadósággal, nagyon magas finanszírozási lehetőségekkel, akkor az a legfelelőtlenebb döntés lenne, hogyha mindent egyszerre. Nekünk egy konkrét programunk, ugye írott programunk van, a működés emberséges Magyarország programja, és ebben világosan benne volt, és hiába hazudik a Fidesz, meg a KDNP, akiktől különösen vicces, hogy 3 éve nem adtak, vagy 2 éve semmilyen béremelést a szociális szférában, vagy a rendvédelemben, most ők követelnek, hirtelen most megjöttek, és ők lettek a legnagyobb
1: érdeklődők. Ellenzéki szerep, tudja.
0: De hát azért szerintem van az ellenzéki szerepnek is hitelességi kérdése, de ez az ő dolguk, én nem akarok velük foglalkozni, csak azt mondom, hogy bedönteni egy költségvetést nem lehet. De azt tudom nekik mondani, hogy nagyon közel lesz ahhoz a számhoz, vagy ugye attól függ, hogy hogyan számolunk, mert van már január 1-én is volt valahol béremelés, össze kell számolni ezeket a dolgokat. Jelenleg 1,8%-os az infláció Magyarországon. Évtizedek óta nem volt ilyen alacsony, mint most. Viszont a költségvetés nagyon rossz helyzetben van. Mi azért dolgozunk, és ezt elmondhatom Hegedűs Zsoltról, elmondhatom Kátai Német Vilmosról, elmondhatnám a belügyminiszter úrról, elmondhatom a többi miniszterről, az oktatási miniszterről is, hogy mindenki nagyon kemény érdekvédő, de nem azért, mert engem meg kell győzni, vagy le kell győzni, hanem mert egy olyan költségvetést kell összeállítanunk, ami utána fenntartható, amiben nem csak béremelések vannak, hanem családi pótlékemelés, adócsökkentés, egészséges élelmiszerek áfa csökkentése, közben pedig a költségvetési hiánynak is a csökkentése, hogy olcsóbban lehessen finanszírozni az országot.
1: Majd egyszer a kormányülések dokumentumait az önök esetében is biztos elolvasom.
0: Hát mi azért szeretünk nyíltan játszani és kommunikálni.
1: Ezt nem vitatom. Egy kérdés még megint a pénzekkel kapcsolatban. A nyugdíjasok várják a szép kártyát. Ez ügyben többen írtak nekem is az elmúlt hetekben, hogy kérdezzem már meg, ha valaki jön, hogy azzal mi lesz, mert hogy azt az utolsó negyed évre ígérték nekem.
0: Azon is dolgozunk. Annyi nyilván van, látják azt, hogy van 1200 vállalásunk, és abból már 120-130 teljesen teljesült, valami folyamatban van, valami 2 lépésben fog teljesülni, valami 3 lépésben. A 2027-es költségvetésben lesz döntés a szép kártyáról is.
1: Gyógyuljon meg.
0: És köszönöm szépen a jó kívánságot, szép estét.
1: Magyar Péter miniszterelnök volt az Egyenes Beszéd vendége, folytatjuk mindjárt a híradó után.
2: Műsorajánló. Emmy és más a Spirit FM-en. Az AI

hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Nyilvánosságra hozták a 2006 őszén tartott kormányülések korábban titkosított jegyzőkönyveit. Az iratokból kiderül, milyen ügyek kerültek a Gyurcsány Ferenc vezette kabinet elé az Összödi beszéd kiszivárgását követő hetekben. Vendégünk Szekeres Imre.
3: Érdekes történet lesz ez. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van.
4: Jó estét kívánok.
3: Honvédelmi miniszter volt.
4: Igen.
3: Akkoriban ott ült ezeken a kormányüléseken.
4: Igen.
3: Én most átolvastam azt, ami megjelent a nyilvánosságban, és nekem egészen furcsa volt azt látni, ezt megemlítettem Magyar Péternek is az imént, hogy semmi nyoma nincsen a dokumentumokban annak, hogy ez a kormány ez Magyarországon élt volna akkoriban. Tehát nem látjuk azt, hogy valamiféle reakció történik a belügyminiszter részéről, mondjuk az MTV ostromával kapcsolatban. Nem látjuk, hogy a Rákóczi úti lovasroham valamilyen módon megjelenne. Nem látjuk az elindított tank a Deák téren. De az sem volt téma. Vagy ezek a jegyzőkönyvek nem azt tükrözik, ami történik a kormányülésen, csak a hivatalos beadványokat.
4: Hát ez elég hülyén néz így ki.
3: Ugye?
4: Megnéztem, akkor lehet, hogy nem, de most megnéztem az interneten ezeket a jegyzőkönyveket, de ilyen nappal erről volt szó. Az országgyűlésben reggeltől késő estig erről ment a vita, médiában erről ment a vita, a lakossági fórumok tizeit csináltuk, erről ment a vita, kormány elé is kerültek már csak, hogy a Honvédelmi Minisztériumot végyem, mi adtunk írásos jelentést a tankról, azonnali 24 órás kivizsgálás után, és az benne van a jegyzőkönyvekben egyébként, és hát nyilván minden miniszter dolgozott ezen, de az egész mögött van egy nagyon nehéz dolog. Én nagyon féltem. És szerintem nem voltam egyedül, mert úgy éreztem, hogy először a felnőtt életemben az ország stabilitása megszűnik. Három nappal után, kiszivárogtatás után, három nappal Debrecenben volt egy több száz fős fórum, ahol ki kellett állnom és erről beszélni, és elmondtam azt a szorongó érzést, ami akkor elfogyott. Tényleg, felnőtt életemben nem volt ilyen. Szerintem senki, a mi generációnk életében nem volt ilyen. És az, hogy a kormány próbálta csinálni a dolgát, költségvetést előkészíteni, nem mondom az összes felsorolt ügyet, az bennem is és másokban is azért volt, hogy működjön az ország. Nem tudtuk, hogy fog-e működni.
3: Ezt értem, de hogyan lehet úgy működtetni egy országot, hogy nem reagál a kormány a kormányüléseken látszólag, és akkor most ezt beszéljük meg, hogy valójában mi történt ott, látszólag nem reagál a kormány arra, ami különben meg félelmet okoz önben is, meg ő benne is, meg ő benne is, és hát a lakosság egy nagy részében indulatot kelt.
4: Hát reagált a kormányra az országgyűlésben rendszeresen, kormány erről beszélt.
3: Hogy zajlottak ezek a kormányülések? Meséljen már el.
4: Hát ezek a kormányülések döntően formálisak, és közigazgatási szinten előkészített ülések, gondolom ma is. Tehát oda úgy kerül már egy javaslat, hogy azt minden minisztérium látta, egyeztette, a szakmai véleményeket megvitatták, és tulajdonképpen ez egy döntéshozatali fórum. Tehát itt az a kimenet a magyar közlöny és a törvénytervezet. De a politika, minden kormányülésen az elején volt szó politikáról.
3: Az jegyzőkönyvön kívül van?
4: Tessék?
3: Az jegyzőkönyvön kívül
4: van? Hát azok nem határozatok értelemszerűen, de minden frakciülésen is, az MSZP frakcióban legalábbis minden alkalommal ez volt a téma. Egészen olyan november elejéig, közepéig, tehát a kiszivárogtatás után, és hát ebben voltak megrázó momentumok, és benne ez nagyon mélyen mai napig, október 23-án az avatás. Egy idős ember állt mellettem, Kosári Domokos. Ő mondta a beszédet. És mi nagyon régóta ismertük egymást, és mikor látta a tüntetőket, a motorosokat, a zajt, akkor odafordult hozzám, és azt mondta, hogy figyeljen, én ezt már 1944-ben láttam. Nem szabad még egyszer megtörténnie. Tehát olyan benyomások, gondolom más politikust is értek, ami ami azért nehezen feldolgozható volt.
3: Volt-e,
4: a meg ment tovább.
3: Volt-e szó a kormányülésen azokra a rendőri támadásokra, amiket nagyon sok civil ember joggal nehezményezett, és nagyon sok civil ember meg is sérült általa?
4: Volt róla szó, voltak jelentések, volt a Nemzetbiztonsági Kabinetben is erről szó, és a parlament előtt is volt szó. Tehát itt ment egy beszámoltatási rend. Nyilván nem minden került a kormány plenáris ülése elé. Én két alkalommal a Nemzetbiztonsági Kabinetben szóban is tájékoztatást adtam. Hát egyrészt ugye, a honvédség pozíciója teljesen világos volt. Első órától kezdve. A Magyar Honvédség ebben nem avatkozhat be.
3: Volt erre kérés?
4: Nem. Fel sem merülhetett. Alkotmányos és törvényes rendben nem merülhetett fel. Ezt azért tartom fontosnak leszögezni.
3: Magyarországon belül magyar állampolgárra szemben nem bevethető.
4: Semmilyen belpolitikai küzdelemben, de a honvédségnek ezzel egyidejűleg, és én ezzel foglalkoztam, az objektum védelmet biztosítani kell. Mármint a honvédségi objektumok védelmét. Mert ott ugye fegyver és lőszer.
3: Volt olyan pillanat, amikor ez élesen merült fel?
4: Első pillanattól kezdve bennem. Hát hogy nem lehetett
3: tudni? De volt cselekmény is, ami ezzel volt kapcsolatos?
4: Nem volt ilyen cselekmény. Nem volt ilyen cselekmény. És ilyenkor van egy automatizmus, nem én adok parancsot vagy a vezérkari főnök, hanem az adott objektum ügyeletes tisztje. Egész éjjelben voltunk a Honvédelmi Minisztériumban. Egész éjszaka. Nem tudtuk, hogy történik-e valami.
3: Ez melyik nap volt? Hát harmadikán? Vagy az MTV ostrománál?
4: MTV ostrománál. Hát néhány száz méterre volt.
3: Arról ön kapott jelentést, vagy látott arról dokumentumot? Hogy ugye van egy közmegállapodás arról, hogy az MTV mögött ott álltak a bevetésre készen platókon, padokon ülő, meg buszokban ülő rendőrök, akiket nem vetettek be az MTV védelmére, hanem vidékről felhozott rendőrök védték a bejáratot. Aztán egy idő után már nem tudták védeni. Volt arról valami jelentés, hogy miért nem vetettek be komolyabb erőt?
4: Nem, és nem is tudom, hogy ez így volt-e.
3: Hát én láttam azokat a rendőröket ott ülni.
4: Az lehet,
3: az MTV háta mögött.
4: Az lehet, hogy látta, de...
3: És hát nem én vagyok az egyetlen.
4: Elhiszem, de én ilyen dokumentumot nem láttam, és nem is tartom valószínűnek. Valószínű, hogy őket bevetették később, vagy tartalékerőnek használhatták. Nem ismerem a rendőrség munkáját, tehát akkor is azért ez egy szigorú, szétválasztott tevékenység volt. Nem feltételezem, hogy azt az indulatot és hangulatot, ami ott kitört. Mert láttam a filmeket természetesen, és a veszélyeztetettséget, hogy azt bárki tétlenül tűrte volna, ha van eszköze. Semmiért nem tárt fel egyetlen egy vizsgálat sem, amit ismerek.
3: Volt szó a kormányüléseken, amiknek a jegyzőkönyvei ezt nem rögzítik, felelősségről, arról, hogy mi hogyan történik, és ki felel azért belügyminiszter, rendőrkapitány, rendőrfőkapitány, ami az utcákon zajlik?
4: Természetesen volt, és szerintem ők szóban adtak is tájékoztatást ezekről, de hogy a rendőri vonal mit csinál, ugye ez a miniszterelnök, a belügyminiszter és a rendőrség vezetőjének a szigorú...
3: Hát igen, csak a mi beszélgetésünk ugye most azon alapul, hogy megismerjük ezeket a jegyzőkönyveket, és igen, azokból az igen látszik, hogy itt a Béke szigetén olyan problémáink vannak, hogy különböző más államokkal milyenek a kapcsolataink, jön
4: nem
3: a nagykövet,
4: és nem akarom mentegetni a jegyzőkönyvet, szerintem ma is ilyeneket csinálok, de ezt hagyjuk, de azt akarom világosra tenni, hogy működtetni akartuk az országot. Legalábbis sokunkat ez vezérelt. Hogy azért bármilyen nagyba is van, azért a dolgoknak mennie kell, mert előbb-utóbb konszolidálódik a helyzet. És nem lehet hagyni, hogy az egész ország szétessen.
3: Önt gyakran vádolták, szerintem szemtől szembe nem merték. Azzal, hogy az összödi beszéd kiszivárogtatásáról többet tud, mint mások.
4: Köszönöm a kérdést. Ott se voltam.
3: Hát ettől még kiszivárogtathatta.
4: Persze, ahol nem voltam.
3: Hát, ha megkapta a felvételt.
4: Nem kaptam meg a felvételt.
3: Hogy keveredett ebbe a gyanúba?
4: Ezt mástól kell megkérdezni. Mások is, hogy keveredtek bele. Irreális, ilyen szürreális történetek jelentek meg. Ez a Che Guevara, vagy nem is tudom, hogy becézték azt a bolíviai fiút, meg egyéb történetet. Életemben nem láttam, nem találkoztam velük. Ez a legrosszabb része a politikusi létnek. Hát most mit csinálj? amikor elindul egy ilyen hír, tiltakoz, állj ki az utcasarokra is, mondd el, hogy de hát kérem, nem igaz, nem, ember ilyenkor tehetetlen. Én azt a magatartást választottam, hogy rendben, meghallgatok mindent, és nem reagálok.
3: Valami furcsa dolog eszembe jutott, hogy itt a miniszterelnök beszélt. A miniszterelnököt hallgatták le, vagy vették fel a beszédét. Nem tudjuk az eszközt igazán. Ez azt gondolom a titkosszolgálatok számára is egy izgalmas dolog kellett volna, hogy legyen, hogy ez hogy történt, és hogy kerülhetett ki a miniszterelnök beszéd, a miniszterelnök tudta és engedélye nélkül.
4: Két vizsgálat volt, ez viszont nyilvános. Az egyik vizsgálat közvetlenül a kiszivárogtatás után volt, amelyik megállapította, hogy a két magnó felvétel körül az szivárgott ki, amelyet a Szocialista Párti pártigazgató Gyurcsány bizalmasa őrzött. A második titkosszolgálati vizsgálat azt mutatta ki, hogy nem az, hanem a miniszterelnök kabinetfőnökének a példányát, majd jött egy harmadik vizsgálat, ami azt mondta, hogy mindegyikről 20 másodperc hiányzik. Tehát én még ilyen katyfaszt nem láttam, ha ez a honvédségbe fordult volna elő a katonai biztonsági hivatalnál, azonnal leváltok mindenkit. Most A, B vagy C. Soha nem derült ki. Nekem se. Mindig megkérdeztem azokat, akik mégis közelebb voltak Gyurcsányhoz, és hát nyilván más viszonyrendszerük volt, ők se tudtak többet. Lendvai Ildikó mondta ma reggel a Kossuth Rádióban, hogy ő úgy gondolja, hogy nem volt kiszivárogtatás, én is így gondolom, hanem több embernek odaadták a beszédet, hogy véleményezze, hogy milyen nagyszerű beszéd volt, és valahonnan onnan keveredhetett ki. De ezt sem tudom bizonyítani.
3: Ez egy érdekes találja lesz a újkori magyar, vagy legújabb kori magyar történelemnek. Ön hogy látja, ez vezetett a fideszes kétharmadhoz 2010-ben?
4: Önmagában nem. Ahhoz, hogy a kormányzó képesség, Gyurcsány miniszterelnöki kormányzati képességében bizalmatlanság alakuljon ki, ahhoz igen, de a gazdasági világválság nélkül nem lett volna kétharmad. Tehát azt azért tudni kell, hogy az következő 2-3 évben megcsúszott egész Európa, benne Magyarország is, a kettő együtt sok volt, és Bajnai Gordon már hiába konszolidálta a pénzügyi helyzetet, társadalmi konszolidációt már nem tudta elvégezni, olyan rövid idő alatt az nem megy.
3: Az összödi beszéd tette tacsra, hogy úgy mondjam, a magyar baloldalt? Mert hogy az utána következő 20 év az gyakorlatilag egy folyamatos lejtmenet.
4: Hozzájárult, 2008-ban a szociális népszavazás után volt egy MSZP kongresszus. Én ilyen típus vagyok, felálltam és javasoltam, hogy köszönjön le a kormány, hozzunk el, legyen előrehozott választás. Kisebbségben maradtam. 2009-ben is így gondoltam. Mert az járt a fejemben, hogy nincs legitimációnk már, át kell adni a kormányzat. Az SZDSZ meg is szűnt gyakorlatilag. Tehát 2008-ra, 2009-re, és építkezzünk újra, nem az én véleményem került többségbe, sajnos.
3: Szekeres Imre, köszönöm szépen.
4: Én is.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az árristopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos, felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az árristopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árristoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 000 sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a kis herceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Számos kritika írja a kötelező palack visszaváltási rendszert, ami miatt gyökeresen megváltozhat az eddigi gyakorlat, legalábbis ezt ígéri a MOHU. A cég ugyanakkor sikeresnek tartja a rendszert, közlésük szerint már több mint 6 milliárd palackot váltottak vissza Magyarországon. Erről és Paks 2 jövőjéről is kérdezzük Illés Zoltánt.
3: Meg még a vízgazdálkodásról, meg ezer minden másról, mert hát ez a szakterülete egyrészt, másrészt ennek volt az államtitkár. Örülök, hogy itt van, jó estét.
4: Köszönöm, kívánok. Szépen a lehetőséget, én is örülök, hogy itt lehetek.
3: Azon töprengek, hogyha a MOHU-val kezdjük, akkor elég messziről kezdjük ahhoz képest, hogy Paks 2, de talán mégsem annyi.
4: Örülök, hogy itt lehetek.
3: Azon töprengek, hogyha a MOHU-val kezdjük,

0: Új kérdést, hogy hogy kerülnek a palackok, amelyeken 50 forint érték van, bele a kukákba? De nyilvánvalóan úgy, hogy valakik se nem teszik a szelektív hulladékgyűjtőbe, se nem viszik vissza. Tehát ez a tény. Na most mit kellene csinálni annak érdekében, hogy ne így legyen? Tehát a MUH-nak minimum egy kampányt kellene folytatni, hogy aki nem akarja visszavinni a repontokhoz, az ne a rendes kukába tegye bele a rohadó élelmiszer maradványokkal együtt, és akkor mennek a kukázók, és tépkedik az acskókat, dobálják szét a szemetet, hogy ki tudjanak venni 8 ilyen pillepalackot, hanem akkor legalább a sárga fedelű Budapesten legalábbis a szelektív hulladékgyűjtőbe tegyék. Norvégiában úgy van, hogy a szelektív gyűjtők mellé még adnak egy kukát, hogyha valaki nem akarja visszavinni, és nem a szelektívbe teszi, akkor tegye ebbe. De ott vannak például a nagy rendezvények, egy Budapest Park, vagy diszkók, vagy fesztiválok. Hát döbbenetes, hogy nem gyűjtik össze, nem tudnak vele mit csinálni. Én szoktam látni a Szent István körúton, ott a közelben lakunk, hogy van egy diszkó, és másnap reggel egy szegény ember, aki a MOHU alkalmazottja, egyenként próbál bedobálni mondjuk 5000 palackot. Tehát a MOHU teljesen alkalmatlan ennek a feladatnak az elvégzésére, és életidegen is tőle, hiszen nem a profiljába illik. Tehát most az a kérdés, hogy mit lehetne ilyenkor csinálni?
1: Ez lett volna a következő.
0: Én azt gondolom, minimum az, hogy visszavenni a MOHU-től, hiszen nem tudja teljesíteni a szerződését.
1: Visszavenni, de kinek adni? Vagy
0: az államnak kellene csinálni, és most öndicséret büdös, tehát nem hencegni akarok, csak tényszerűen mondom, hogy 2013-ban fölállítottuk az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget, amit az új Orbán kormány 2014-ben fél év alatt megszüntetett. Magyarul állami feladatnak kellene visszavenni a MOL-tól, és ugyanakkor Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget létrehozni megint, egy olyan szervezetet, amely ezért a hulladékgazdálkodásért felelős Magyarországon, úgy, hogy sokkal erőteljesebb önkormányzati szerepeket kellene.
1: Ez fura, mert én azt gondolom, hogy egy magánvállalkozást tekintsük a MOL-t annak az államhoz képest.
0: Igen, mert az.
1: Nem az, de az. Az érdekelt abban, hogy jól működjön. Sokkal nem. Inkább érdekelt, mint az állam, nem. Amelyik sokszor rálegyint kötelező nem. Feladatokra.
0: Szerkesztő, nem. Bocsánat, úgy többször közbeszóltam, talán egy kicsit
1: hangsúlyosabb
0: volt
1: nem.
0: A dolog. A MOHU abban érdekelt, hogy minél több profitot realizáljon magának. Ők hiába sírnak, és azt mondják, hogy ez nem profitábilis, amit ők csinálnak, akkor fölmerül a kérdés, hogy miért csinálják. Tehát itt valami sántít, és nekem belső információk, már tőlük származó belső információk szerint, ugye nem tudom bizonyítani, élek azzal a gyanúperrel, így szokták mondani a jogászaim, hogy akkor így ezt a fordulatot használjam, élek azzal a gyanúperrel, hogy nem valós adatokról beszélünk, például, hogy mi az a mennyiség, amit visszaváltanak az emberek. Egyáltalán mennyi ilyen palack van az országban? Azt mondják, 6 milliárdot gyűjtöttek eddig vissza, évente 2 milliárdot, miközben a mi akkori számításaink szerint, elemzéseink szerint évente lehet, hogy 4-5-6 milliárd darab göngyöleg, akár pillepalack, akár alumínium van a piacon. Viszont önbevallás van, tehát a cégek pontos adatokat nem közölnek, és a MOHU meg szerintem nem tudja a pontos adatokat. De nem ez a lényege a dolognak, ha inkább az, hogy a MOHU bármennyit is beszed, illetve az 50 forintok révén, ami neki megvan, nem abban érdekelt, hogy azt mind visszaadja, beforgassa. Tehát ezért van az a jelenség, hogy az emberek nem fognak kilométereket cafolatni, vagy a kocsijuk csomagtartójába tartani a pillepalackokat, hogy majd a hétvégén, vagy két nappal később visszaviszik a bevásárló központba. Magyarul. Sokkal több átvételi pont kellene, nem csak berendezések, hanem személyzet, aki ezt csinálja, tisztításra, takarításra pénzt kellene szánni, tehát erre mind nem hajlandó, mert az mind csökkenti neki azt a pénzét, ami bejött abból az 50 forintból. És uram, bocsá, és ha nem 50 forint lenne, hanem mondjuk 200, akkor lehet, hogy többen visszavinnék, és innentől kezdve kevesebb maradna mondjuk akár a sárga kukákban, akár kidobva más szeméttel együtt.
1: Együtt a drágább lenne az üdítőital, amire meg azt mondják, hogy egészségtelen.
0: De nem.
1: Hát azért, hogy ha én azt látom, hogy most ez a 350 forintos, mondtam egy számot, üdítő, lehet, hogy 200 belőle a palack visszaváltás, de most az 550, hát elgondolkozom.
0: Az a helyzet, hogy nincs veszteség, mert hogyha visszaviszi az ember, akkor megkapja.
1: Ezt én értem, de hát, jó, ugye, milyen rosszul néz ki, amikor ránézek, és nem annyi,
0: igen,
1: hanem emegy.
0: Igen, de ez viszont azt jelenti, hogy nem motiváltak az emberek. És ezt az emberek értem.

0: nem buták, tehát az átlag ember az így gondolja a dolgot. Azt mondja, nem árok sorba, mert előttem a hajléktalanok vagy nagyon rossz állapotban lévő fiatal emberek, mondjuk drogosak, két zsákkal állnak, és egyenként dobálják be a visszaváltó berendezésbe. Tehát nem állok be a sorba, hogy 40 percig várjak, mire rám kerül a sor.
1: Világos,
0: tehát
1: tiszta sor.
0: 50 forintért nem csinálja meg. De akkor legalább azt a kampányt kellene lefolytatni, hogy a sárga kukába dobja be a lakosság, és akkor onnan tudják kiemelni,
1: igaza
0: ha nem visszavinni. Tehát számos intézkedést meg kellene tenni.
1: Adott nekem egy nemzeti listratégiát. Én egy ilyenről azt gondolnám, hogy tudom, 1000 oldal, színes, széles vásznú. Hát ez nem egy nagyon vastag munka. 2013-ban készült viszont.
0: Novemberében.
1: Ami nekem azt mutatja, hogy hát most is ugyanott tartunk, csak kevesebb még inkább a víz, mint akkor volt. Most sem működik semmilyen vízstratégia, bár most az új kormány azt mondja, hogy ebben nagyon komoly előrelépések lesznek. Ez mit tartalmaz, amit nem csináltunk meg?
0: Szó szerint ez a helyzet, hogy 2013. novemberében került publikálásra, akkor a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkáraként kollégákkal, jó magam voltam ennek a szerzője. Ezzel csak azt akarom bizonyítani, hogy megvolt a tudás, hogy államigazgatási tekintetben az aszályra hogyan kell reagálni, mit kell megcsinálni, megelőzés és alkalmazkodás tekintetében semmi nem történt, mert az újonnan megalakult Orbán kormányban szétverték a környezetvédelmet, a vízügyet, például a belügyminisztérium.
1: De most, hogy így hallgatom, ugye most ez másodszor jön elő, mert a szemétgazdálkodással kapcsolatban is ez a második, összességében persze a harmadik, de sorozatban a második, a 2014-es Orbán kormány megjelenése, a határkő. Ott mi történt?
0: Hát megszületett szerintem az a nagy politikai döntés, hogy a szakmai kérdések azok nem számítanak, és nem konszolidálni kell, konszolidáció nincs szükség, hanem továbbra is támadni, menni tovább, és ehhez képest nem számítanak a szakmai kérdések.
1: Ebben mi van az, amit ha megcsinálunk, akkor most nem itt tartunk?
0: Hát minden, például a vízmegtartás, és nem csak tározó terekben a Tisza mentén, mondjuk a Tisza-Rofi tározóról beszélve, hanem azokban a csatornákban, árkokban, amelyek körülbelül 84 ezer kilométert jelentettek összességében 1990 előtt. És utána a gazdák beszántották, hogy azzal a 3 méterrel csatorna, és 6 kilométerrel, ami az ő földjük mellett volt, annyival több gabonát tudjanak termelni. Most nem fognak semmit se. És ezt nem rossz májúan mondom, hanem Isten igazából csak megtartani kellene azt a vizet, vagy szabadna megtartani, mert ellenkező esetben nagyon nagy baj lesz.
1: Azt, amit a Dunával csinálunk, és amivel kapcsolatban folyamatosan zajlik a vitát, csinálunk, mondom, több eszemben, mint a tevőlegesen részem lett volna, meg önnek is a fenékküszöb építésben. De arról most az a vita zajlik, hogy nem is lett volna szabad megcsinálni, és Paks veszhetett volna, pár hétig kibírta volna a gazdaság, hogy majd fizet a magyar állam a bejövő villanyára, mert még többet, mint amit eddig fizetett. Közben meg az egy logikus döntés, hogy próbáljuk a paksi erőművet működtetni, hiszen azért van. Erre például korábban készültek tervek, hogy mi van akkor, hogyha túl alacsony lesz a Duna, vagy mi van akkor, hogyha akkor az aszály, hogy ez ilyen módon nem hűthető a paksi atomerőmű?
0: Hát nem készültek nagyon tervek, ugyanis arra az volt a prognózis, hogy ilyen nem áll elő. Tehát megint csak a klímaváltozás ignorálása akár a legmagasabb kormányzati szinten eredményezte azt, hogy nem voltak fölkészülve az adott helyzetre. Én azt gondolom, hogy a fenékküszöb az mindenféleképpen fontos volt és hasznos, hogy megépült. Számos probléma adódik belőle, és nem elsősorban a hajózási útvonal lezárása, hanem inkább a medermélyülés, meg az, hogyha jönne nagyobb árhullám, adja a jóisten, hogy essen az eső, nem csak Magyarország területén, hanem a Duna vízgyűjtőjén, mert akkor rengeteg víz jönne, de azt kellene megfogni. Na most innentől kezdve a fenékküszöb visszaduzzaszt valamennyit, de az összes klimatikus prognózis, a modellek, amelyek erről szólnak, azt mutatják, hogy 15 éven belül Magyarországon június elejétől szeptember elejéig 42-45 fokokra kell minden nap felkészülni. Na most ez azt jelenti, hogy nem lesz víz a Dunában. Tehát megépíteni egy Paks 2-t, mondjuk 8000 milliárd forintért, 25 milliárd euróért, majd 15 évben múlva be akarja üzemelni, de nincs víz. Tehát nincs mivel hűteni.
1: Másféle hűtés kéne.
0: Itt vannak ezek a hűtőtornyok, na de a hűtőtornyokhoz is víz kell. Ugyan kevesebb, meg az egy cirkuláris folyamatban újra is használható, de 15% veszteség van minden egyes ciklusban, tehát ilyen hűtőkörben. Tehát még egyszer azt mondom, ha nincs víz, akkor nem lehet hűteni hűtőtoronnyal sem. A Paks 1-hez meg nem lehet hozzátenni a hűtőtornyot. Fizikai képtelenség, mérnöki képtelenség. Ez olyan, mint hogy egy 4-kerekű autóra azt mondanám, hogy jó, akkor legyen 5-kerekű, és akkor csinál. Tehát az egész autót át kellene alakítani. A Paks 1-et fizikailag nem lehet úgy átalakítani a hűtőrendszerét.
1: Mert nem erre épült.
0: Mert nem erre épült.
1: Itt elhangzott egy műsorban nálunk a tévében, hogy ön fúrta meg a vízhűtéses tornyokat a Paks 1 atomerőműnél. Akkor ezt ezzel rendbe is raktuk, nem?
0: Hát nem, hanem még annyit kell hozzátenni, hogy ha akartam volna se, tehettem volna, és ezt a Paksi atomerő műszaki, volt műszaki igazgatója is, Lenke István is elmondta, két oknál fogva. Egy, soha a Paksi atomerőmű, mármint az egyes, nem kért engedélyt arra, hogy hűtőtornyokat építsen, mert mondom, fizikai lehetetlenség, igen, műszakilag nem lehet hozzáilleszteni. Ha egyszer megépült azzal az átfolyásos rendszerrel, akkor az úgy működik. Vagy nem, mert nincs víz. Kettő, ha lett volna ilyen kérvény, akkor se nem a környezetügyi államtitkár dönt róla, hanem az Országos Atomenergia Ügynökség, már mint a magyar államrend.
1: Világos. Paks 2-re visszatérve még egy perc erejéig, Paks 2-t nem lehet megépíteni a mostani körülmények között? Ezzel azt mondta, mit az előbb elmondott?
0: Ezzel azt mondtam, hogy nem szabad megépíteni, mert nem lesz víz. Tehát kidobni még 8000 milliárdot, most körülbelül 1000 milliárdot fektettek bele. Szerintem minél hamarabb meg kell hozni azt a döntést, hogy kiszállni ebből az egészből. Van elég indok rá, az orosz fél nem tudta teljesíteni az eddigi elvárásokat, mármint akár az ütemezést, akár szerelvények megépítését, akár financiálisan. Tehát én szerintem megvan a létalapja a szerződés fölbontásának. A másik pedig, hogy az, hogy 1000 milliárdot elköltöttek, ez egy nagyon sajnálatos dolog, de azon túl ezt meg kell vizsgálni, hogy például nem történt-e itt visszaélés, akár döntéshozatalban, akár anyagi tekintetben, az eddigiek során. Mondok egy példát, a Paks 2 melletti területeket 1 millió forintért vették meg valakik, majd utána 100 millióért vették meg tőlük az állam részéről.
1: Erre szokták mondani, hogy ügyes üzletem.
0: Hát nem. Hanem
1: de valószínűleg tudta, hogy mit kell csinálni.
0: Egy ingatlan spekuláció, csalás. Tehát ott ezt a dolgot például, ha meg lehet fogni bűncselekmény tekintetében, akkor ennek következményei kellenek, hogy legyenek. Magyarul azt akarom mondani, hogy azt a pénzt, amit beletettek, az sajnálatos, hogy megtörtént, felelőtlen dolog, de nem szabad tovább folytatni és újabb 1000 milliárdokat beletenni. Ugyanúgy, mint nincs értelme két keresztgátnak vagy két vízlépcsőnek Adonynál és Fajcnál 3000 milliárd forintért, mert nem lesz víz. Tehát megépíti ezeket a létesítményeket.
1: Hát ha nincs mit duzzasztani,
0: akkor...
1: Igen, világos. A környezetért felelős egykori államtitkár, aki ma környezetvédelmi szakemberként dolgozik, és örülök, hogy megosztotta a tudását. Illé Zoltán volt a vendégünk. Paprika Kinga és az Aktuál. Így folytatjuk az ATV-ben a műsort. Szervusz!
2: Szervusz, jó estét kívánok! Hoffmann Tamás, Szabó László és Üveges Gábor lesznek a vendégeim, és jól megcsámcsogjuk a te iménti interjúdat Magyar Péterrel. Nyilván beszélünk az öszödi évfordulóról is, de arról is, hogy milyen elégikus, már-már melankolikus hangulatú interjút adott a Blicknek Orbán Viktor. A mai napon publikálták ezt a remek művet. Ezen felül természetesen szó lesz az ügyészségi vádakról, illetve azokról a feltételezésekről, állításokról, hogy az ügyészségre politikai nyomás nehezedett. Mindjárt kezdünk, várom a nézőket.
1: Köszönjük az ajánlást, én is várom a nézőket, de holnap este 19:25 egyenes beszéd, remélem találkozunk. Szép estét, jó éjszakát!
3: A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Pénteken újra hetek. 9-11 öröksége. Amerika megadása az iszlám előtt. Kánoán vagy világvége. Konferencia a mesterséges intelligenciáról. Amikor a kürt megszólal, elkezdődött az izraeli újév.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
2: Önök emlékeznek, hogy hol voltak, amikor kijött, nyilvánosságra került az összödi beszéd? Erről is szó lesz, de beszélünk arról is, hogy milyen politikai nyomás nehezedett a főügyészségre, és még sok mindenre kezdünk.
5: Befolyásolni próbálták a politikailag érzékeny ügyekben, erről írt a nyomozó főügyészség vezetője lemondó levelében. Frück Pál szerint informális nyomással akadályozták a nyomozásokat, a legfőbb ügyészség szerint viszont valótlan állításokat tett. Megmutatta új főhadiszállását Orbán Viktor. A volt miniszterelnök szerint nem hiányzik neki a parlament, mert borzalmas, ami jelenleg ott zajlik. Úgy látja, a mostani miniszterelnök uralni akarja a parlamentet. Társult uniós tagságot javasolt Kanadának Ursula von der Leyen. A bejelentés azonban meglepetést okozott az uniós fővárosokban, miközben Donald Trump nevetségesnek nevezte az ötletet. Az OKFÖ vezetése ősztől országjárásba kezd, amelynek során egy éven belül minden kórházat személyesen felkeresnek. Vendégeink Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász, Szabó László, kommunikációs szakember, producer, Üveges Gábor, politológus.
3: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
2: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, és a vendégeinket is természetesen. Köszönöm, hogy rám jó szánták estét, ezt a gyönyörű csütörtök estét, ahelyett, hogy az éppen csak szitáló esőben áldogálnának valahol. Úgyhogy vágjunk is bele, ki hol volt, amikor kijött az összödi beszéd. Menjünk egy gyors kört.
6: Egy vasárnap volt, arra határozottan emlékszem, egy vasárnapi nap volt, és úgy emlékszem, hogy úgy volt, hogy először az a hír jelent meg, hogy majd jön egy hangfelvétel. Azért csigázták a korabeli, nem is tudom, marketing eszközökkel. Én valamiért úgy emlékszem, hogy én fociztam, valamilyen foci meccsen magam játszottam, és ott a csapatban is már beszélgettünk arról, hogy úristen, mi lehet ez, mert hogy akkor a felhajtás lett ott hirtelen körülötte, és aztán egy pillanat alatt elöntötte a magyar nyilvánosságot a dolog, úgyhogy valami ilyesmire émlik nekem. Most vasárnapban egészen biztos vagyok.
2: Gábor?
7: Gyorsan pörgettem az agyamat, amikor feltetted ezt a kérdést, hogy hol is lehettem. Biztos, hogy telibe talált a hír, és szerintem otthon voltam, és ami nekem személyes vonatkozásban eszembe jutott ebből az évből, hogy az volt az az év, ahol egy-két héttel később kezdtettem el a első polgármesteri ciklusomat, tehát ez így szorosan összekötődött azzal, hogy nagy politikában óriási forrongás indult, tehát hogy alapvetően egy érdekes, instabil helyzet az, ami körülvette akkor a helyhatósági munkát.
2: Tamás?
8: Én nem emlékszem pontosan, de mintha valami táncóráról mentem volna hazafelé, és azt látom, hogy a Jászai Mari téren így gyülekeznek az emberek ott a parlamentnél, és akkor nem igazán értettem, ez még az okostelefonok kora előtt volt, hogy pontosan mi történik, de valami olyasmit mondtak, hogy hazudik és mondjon le, úgyhogy utána sikerült összeraknom utólag a képet.
2: Engem nem kérdezett senki, de én is elmondom. Én akkor a Tudakozóban dolgoztam diákmunkásként, és egy hosszú műszak után mondták az ismerőseim, akikhez megtértem ezt követően, ők nem dolgoztak napközben, hanem valami olvasókörben töltötték a napot, hogy kijött a beszéd, és azt mondja, hogy hazudtunk, és én ültem ilyen félig leszívott agyja, hogy hát hazudott, hát nem hazudott, hát eddig is tudtuk, hogy hazudott. Szóval engem nem érintett meg annyira a dolog jelentősége, aztán később felfogtunk belőle valamit. De most nem Gyurcsány Ferenccel fogjuk tölteni ennek az estének a java részét, hanem egyéb miniszterelnökökkel, először is Magyar Péterrel, aki az imént itt volt az Egyenes Beszédben Rónai Egonnal beszélgetni, és két fontos témát szeretnék a beszélgetésből kiemelni, és megkérdezni róla véleményeteket. Először is a vagyonosodási vizsgálatokét, amelyeket most a bejelentés szerint 20 évre visszamenőleg fognak elvégezni. Magyar Péter elmondása szerint minden egykori képviselővel, miniszterrel kapcsolatban. Problémás ez a 20 év? Ez nem visszamenőleges törvénykezés, ez visszamenőleges vizsgálat.
8: Igen. Én nem tartom igazából ezt problematikusnak, mert azt gondolom, hogy ha valaki a közhatalmat megfelelő célra használta fel, akkor el tud számolni a vagyonosodásával. Ha valakinek meg rejtélyes módon hirtelen sokkal több pénze és különböző értéktárgyai lettek, mint ami megmagyarázható, akkor azért felmerül, hogy ez honnan történt. Azért mindenki nem nyerhetett a lotton. Más kérdés, hogy én azt mondom, hogy egyébként jogilag még az sem lenne kizárható, hogy visszamenőleges adóztatással egyébként elvonják a nem megfelelő módon szerzett összeget, de ugye erről még nincs szó.
2: Itt azért elég nyilvánvaló utalásokat tett a miniszterelnök Rogán Antalra, akinek gyakran emlegeti a csodázmányos találmányait. Kik a főjelöltjeink, akiknél mondjuk elsőként látványos lesz a vagyonosodási vizsgálat heve? Mire számítasz, Gábor?
7: Én azt gondolom, hogy nem feltétlen csak a kirakat figurák fontosak. Nekem sokkal fontosabb az elv, mint olyan, hogy beszélni, nagyon sokat beszéltünk sok mindenről, hogy hogy kell a demokráciát művelni, hogy kell egy normális jogállamban élni, hogy kell a közpénzhez viszonyulni, hogy kell a közhatalmi funkciókat, milyen alázattal, az ügy iránti alázattal betölteni, és innentől kezdve mindenki bezárta az ajtót, és ez ugye el volt felejtve. Ki lett mondva, ki lett téve az ablakba. Én azt gondolom, hogy nem árt 36 éve a rendszerváltás után, meg alapvetően, hogyha egy kicsit előre szeretnénk nézni, és bizalmat szeretnénk, és ne egy citok szóként akarjuk most már a politikus szót kimondani a jövőben, hogy elindul az, hogy bizonyos dolgoknak a következménye van. És hogyha a köz rábíz valamit, akkor azzal el kell tudni számolni, és nem fér bele az, és nem lehet szemet hunyni semmi olyan fölött, ami megmagyarázhatatlan, és ami gyakorlatilag magán célokat szolgált. És azt gondolom, hogy itt akár a büntetési tételek, akár hogy ez milyen körre, a lehető legszélesebb körre kiterjed, ez abszolút támogatandó. És épp beszéltünk arról, hogy itt már komment szekcióban akár olvasta az ember azt, hogy bizonyos körök azért ezt még akár kiterjesztenék a polgármesteri körre arra is. És azt gondolom, ennek van jogalapja, tehát aki közfunkciót kap, közfunkcióval él, akkor azzal teljes no-go-zóna, hogy visszaéljen, vagy megforduljon bármilyen a fejében. Tehát azt gondolom, hogy egy támogatandó irány.
2: Tehát nem félsz attól, hogy egy nagyon flancos biciklivel lebuksz esetleg?
7: Alapvetően én azt gondolom, hogy ami viszont ennek a végrehajthatósága, és még egy mondattal kiegészítve az előzőt, ez lesz egy óriási feladat, mert hogy ezt elvárja, és szerintem a társadalom többsége hovatartozástól függetlenül szimpatizál ezzel a gondolattal, az megint más, hogy tényleg hogy lesz erre meg az a fajta szakembergárda, aki ezeket gyakorlatilag végig tudja kísérni majd. Azt gondolom, ez egy fontos ügy, és ez számon is lesz kérve, hogy ez kikerül a végrehajtás alatt.
2: Akkor hadd kérdezzem Lászlót, hogy mivel itt ugye 20 évre visszamenőleges határól beszélünk, ebbe beletartozik a Gyurcsány és Bajnai vezette MSZP-SZDSZ kormány, később már csak MSZP kormány. Van ennek szimbolikus jelentősége, hogy nem csak a Fidesz 16 évéről beszélünk, vagy lesz ennek, van ennek jelentős gyakorlati súlya? Azért itt voltak ugye elhíresült korrupciós ügyek, amiknek aztán nem lett nagyon sok jogi következménye.
6: Fogalmam sincsen. Szerintem egy hasraütés, mert éppen lehetne 24, és akkor menjünk vissza a 2002-ig, a Egyesi kormányig, vagy éppen lehetne 36, és akkor menjünk vissza a rendszerváltoztatásig. Annak mondjuk volna értelme megnézni azokat a volt szocialista, meg kommunista politikusokat, meg üzletembereket, akik a privatizációból szedték magukat agyon, és ami a legnagyobb disznóság volt egyébként a közvagyon ellopása tekintetében.
2: Felkopott álló történészek szóval ezreit lehetne ezzel foglalkozni.
6: Így van, de azért két dolgot hagyd tegyek én is hozzá. Ugye azt látható, hogy ma van kereslet Magyarországon arra, hogy a vagyonokat vizsgálják, és ez tulajdonképpen végül is érthető is. Ez ellen beszélni nem lehet, mert aki megpróbál az ellen beszélni, hogy azért tartsuk ezt, ami normális keretek között, azt megölik. Úgyhogy ezt nem is tanácsolnám egyetlen politikusnak vagy közszereplőnek se, hogy bármilyen módon itt relativizálni próbálja ezt a dolgot. Persze, vizsgáljanak ki minden vagyont, de azért azt tegyük hozzá, hogy 1990 óta minden országgyűlési képviselőnek minden évben vagyonnyilatkozatot kellett tennie. Ezek nyilvános adatok, ezek a vagyonnyilatok. A mai napig megtalálhatóak. Tehát olyan, hogy mondjam, aki el akart rejteni valamit, az eddig is biztosan meg tudta tenni, de közben megtartozott azzal a felelősséggel, hogy a vagyonnyilatkozatában mit tesz, mit ír le, és az nyomozható, utána járható, megkereshető. Ez eddig is meg lehetett volna tenni, ha valakinek eddig kedve lett volna egyébként 36 év alatt a vagyonnyilatkozatokat részletesen vizsgálni, ezt tették volna a hatóságok is, tették volna civilek is, sok mindenki tette volna, megtehette volna. Olyan nagyon nagy lelkesedés ez ügyben nem mutatkozott. Most úgy látom, hogy ebben a politikai klímában, ami kialakult Magyarországon, most ennek piaca van, hát legyen, nézzük meg, terjesszük ki a polgármesterekre, önkormányzati képviselőkre, állami vállalatok vezetőire, egyébként azoknak is egy jelentős része vagyonnyilatkozatot kell, hogy tegyen. hajrá, toljuk.
8: Ezért egy nagyon gyors megjegyzés, hogy eddig semmilyen szankciója nem volt annak, hogyha valaki valótlan adatokat írt bele a vagyonnyilatkozatába. Tehát igazából, hogy mit tartalmazott az a vagyonnyilatkozat, és mi volt a valóság, az egyáltalán nem biztos, hogy korrelál egymással. Tehát megnézhetjük visszamenőleg, de a gyanús úton keletkezett vagyonok nem lesznek benne ezekben a vagyonnyilatkozatokban.
2: Ugye Rogán Antal híres osztódással szaporodó hálószobáira emlékszünk sokan.
6: Ezt mondtam én is, hogy soha senki nem nézte meg valójában, hogy ezek a vagyonnyilatkozatok, ezek valósak.
8: Az újságírók megnézték rendszeresen.
6: Újságírók talán nyomoztak ilyen-olyan, oknyomoztak ilyen-olyan ügyekben, de valóban semmi következménye nem lett. Ha ez a vagyonosodási vizsgálat egyébként most következményekkel is jár, és azt mondja, hogy akkor rendben van, aki 20 évvel ezelőtt, vagy 16 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt hazudott arról a nyilvános vagyonnyilatkozatában, hogy valójában mekkora vagyona, ha ennek van következő, ez egyáltalán realizálható, meg végigvihető, ám legyen, de minden normális, tisztességes állampolgár az örül annak, hogyha a vagyonoknak utána járnak.
7: Valóban a vagyonnyilatkozatok, csak egy mondat, egy vagyonnyilatkozatok kapcsán is egyébként, úgy, ahogy nagyon sok olyan jogintézmény volt és van Magyarországon, ami önmagában szavatolnia kellene azt, hogy gyakorlatilag transzparens legyen minden, és mégse töltötte be az eredeti küldetését, eredeti funkcióját. Tehát én is csatlakozom ehhez, hogy alapvetően ez tényleg egy óvodás rajzhoz sokkal jobban hasonlított. Sokszor egy vagyonnyilatkozat, tudjuk le, írjunk be két dolgot, és semmilyen köze nincs alapvetően sokszor a valósághoz.
2: Most röviden csak az egykor gyakorolt politikushoz fordulok, a másik témával, amit kiemelnék az interjúból, majd fogjuk ezt még elemezni eleget. Magyar Pétert itt Trónai Egon hosszan, kitartóan kérdezte a szociális ágazat béremeléséről, aki hosszan, kitartóan nem mondott arra időpontot, számot, hogy erre mikor lehet számítani. Ezt most direkt abból a szempontból kérdezem, hogy neked más léptékben, de ebben a fajta büdzsével kötött keretek között gazdálkodásra van tapasztalatod. Mit gondolsz, hogy mennyire reális elvárás az, hogy most mindenkinek a vágyaira tudjon valamit mondani a miniszterelnök? Én szívem szerint azt mondanám, hogy most azonnal mondja meg, hogy mikor lesz nyugdíjemelés, mikor lesz béremelés, da-da-da. Reális-e ez egy ilyen helyzetben, vagy olyasmit követelünk, ami nem valósulhat meg?
7: Benne volt a választási ígéretében, és nem is az a fontos, hogy az ígéretei között benne volt a Tisza programnak, hanem az, hogy alapvetően az elmúlt, nem csak ciklusokban, tehát elmúlt 36 évben is, az egyik legmostohább szektor volt a szociális szektor.
2: Igen.
7: Az, hogy ráfér nem csak az anyagi, hanem az erkölcsi és minden más fajta megbecsülés, és nem is ráncfelvarás, teljes újraépítés ennek a szektornak, és megvédése, és kiemelése, ha úgy tetszik. Ez nem kérdés, és ez a Tisza kormány számára sem kérdés. Az megint más kérdés viszont, hogy milyen büdzsé az, amit megörökölt a Tisza kormányzat, és meggyőződésem, hogy egészen április 12-ig csak nagy vonalai voltak arról, hogy körülbelül mi az a pénzügyi kondíció, ami sokkal súlyosabb az a helyzet, amivel szembe találta magát, rengeteg a kötelezettségvállalás, és az, hogy mi hogyan ütemezhető, itt azt gondolom, hogy az őszinte kommunikáció sokkal fontosabb, mint hogy valami bullshit kimenjen éppen, vagy valami hasraütésszerű határidő kimenjen éppen, amit aztán lehet, hogy nem is fognak tudni tartani. Szerintem a fontolva haladás ebben fontos, a bizalmi környezet megteremtése fontos, ugyanakkor van egy időprés, hogy ez nem tűnhet el az éterben, és ez nem lehet akként tenni, hogy lehet, hogy eltelik a ciklus, és nem történik ebben érdemi fogható változás. Tehát ha nekem tippelni kéne, én azt gondolom, hogy a 27-es év az mindenképpen egy értelmezhető béremelést ebben az ágazatban biztos, hogy hozni fog, de szerintem ez egy felelős gondolat és mondat volt részéről, hogy nem egy exakt hasraütésszerű mondat hangzott el, hanem meg lesz egy ütemezhetősége, és itt az őszinte kommunikáció a legfontosabb.
2: Ez jó hangzik, csak abból továbbra is nehéz lesz kenyeret venni az ágazatnak, de érthető ez a rész.
0: Szabad mégiscsak,
2: ehhez? Bocsánat, sajnos muszáj vagyunk lólépésben tovább vágtatni, mert itt van nekünk egy főügyészünk, aki a lehúzásában...
6: Mert szerintem Magyar Péter ügy, tehát legyünk ebben, hogy mondjam, tehát én ezt értem, ezt a lavírozást, de a helyzet az az, hogy itt egy nagy ígéret volt, és nagy ígéret volt az egészségügyi dolgozók felé is, meg a rendvédelmi dolgozók felé is, meg az oktatási szektor felé is, meg a felsőoktatási oktatók irányába is, és Magyar Péter nem irigylem sokokból, de ezügyben sem abban a nehéz helyzetben van, hogyha megcsinálja a szociális ágazatban a béremelést, azt sokszor egyenlővé tesszük a gyerekvédelemmel, de ez nem így van, fogyatékos ügy, idős gondozás, sok minden a szociális ágazatba tartozik, akkor azonnal megjelenik, azonnal megjelenik az összes többi ágazat, hogy de ha nekik, akkor nekünk miért nem? akkor a rendvédelmiek miért nem kapják meg, a felsőoktatásban dolgozók miért nem kapják meg? Ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, nem csak annak a kérdés, hogy mennyi pénz van, hanem annyi, az a kérdés is van, hogy hogy kezeled az államigazgatás különböző rendszereit. Ide adsz, akkor ott kitör az elégedetlenség. Ezért is gondolom én, hogy azt mondja ma a miniszterelnök, hogy hát azért az, amit ott a kampányban ígértem ezelőtt fél évvel, hát az itt a kormányfői székből körbenézve nem olyan egyszerűnek tűnik.
7: Bocsánat, szerintem egyébként más az optika, és elnézést, ha húzom ezzel a témával. Az időt szerintem egy felelős kormányfő részéről gyakorlatilag nyilván egyként kell az állami szektort kezelni, de egy olyan helyzetre kell megoldást, és érdemi megoldást, és viszonylag időben behatárolható megoldást, ahol akik a legversenyképtelenebbek lettek, azok az állami szektorhoz tartozó, a rendszerekben dolgozó emberek, és élőkön a szociális szektor. Tehát azt gondolom, hogy ez nem egy elkenés, ez az, hogy gyakorlatilag ennek az időzítését ezt meg fogják határozni, de erre sor fog kerülni, sor kell, hogy kerül.
8: Akkor én is csak egy mondatot.
2: Legyen a szövetségesem, lépjünk tovább az ügyészségre, bocsánat, mert ahogy szoktam mondani, kegyetlen úr az idő, és én is egy kegyetlen úr vagyok, beszéljünk végre erről az ügyészi lemondásról és a politikai nyomásról, ami ezzel kapcsolatban feltételez.
9: Nyomozás tart.
10: Júniusban lemondott Fürth Pál, a nyomozó főügyészség vezetője egy 7 oldalas levélben indokolta meg lemondását az akkor még hivatalban lévő Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek. Arról írta volt főügyész, hogy politikailag érzékeny ügyek nyomozását befolyásolták a legfőbb ügyészségen, tudta meg a 444. Fürth súlyos állításai között szerepelt, hogy mind az aranykonvoj ügyben, mind a Gundalf ügyben őt megkerülve informális nyomásgyakorlással érte el a legfőbb ügyészség, hogy ne nyomozzanak a magyar titkosszolgálat után. Az elmúlt 4 év fontos, botrányos ügyében Fürth szinte kivétel nélkül nyomozott, köztük a Charles Werner ügyet és ezzel összefüggésben Magyar Péter Varga Juditról készített hangfelvételének ügyében is. Az általa 2022 óta vezetett főügyészség vitte többek között még Orbán Viktor öccse, Orbán Áron nepáli munkerő kölcsönzéses ügyét, illetve az MNB alapítványok ügyét is. A legfőbb ügyészség határozottan visszautasította, ahogy fogalmaznak, a lemondott főügyész alap nélküli vádaskodását. Levelükben arról írnak, hogy Fürth Pál a lemondásában tényszerűen valótlanságokat állított az ügyek politikai befolyásolásáról, amelyek nyilvánosság előtti cáfolata a folyamatban lévő ügyekre tekintettel jelenleg nem lehetséges. Ahogy írják, a 444.hu megírta, hogy fegyelmi eljárás indult vele szemben. A legfőbb ügyészség a valótlan vádaskodásokkal teli lemondás ismétel sajtó elé tárását az erre adott reakciónak tekinti.
2: Na hát, nagyon régóta sejtetik, beszélnek emberek arról, hogy milyen politikai nyomás van volt az ügyészségen. Polt Péter alatt ugye ő egy ilyen legendás figurává vált. Akkor most ez éppen kibukik? Mit feltételezzünk erről?
8: Én azt gondolom, hogy igen. Én ismerek személyesen olyan volt ügyészt, olyan jelenleg is tevékenykedő rendőrtisztet, akik személyesen mondták nekem, hogy politikai célzatú ügyekben nem nyomozhattak. Tehát ez teljesen egyértelműen számomra arra utalt, hogy itt bizony volt egy nagyon erős politikai nyomás. Ugye ez, hogy most ez napvilágra került, ez megmagyarázza egyébként ugye a megbízott legfőbb ügyésznek ezt a nagyon kriptikus és sejtelmes videófelvételét, amit reggel láttunk, amiben valami figyelmeztetett az összetartásra és az ügyészség integritásának fenntartására. Én ezt most utólag úgy dekódolom, hogy ő tudta, hogy ez nyilvánosságra fog kerülni, és gyakorlatilag az ügyészségnek azt mondta, hogy tartsunk össze, ne véletlenül se utaljunk arra, hogy igazak ezek az állítások, amik kiderültek, mert azért lássuk be, ha ezek az állítások bebizonyosodnak, akkor az ügyészségi szervezet egy részének, és valószínűleg a nyomozóhatóságok vezetőinek egy részének is bizony a börtönben a helye. Ugyanis ők akkor minimum bűnpártolást követtek el, vagy sok egyéb bűncselekményt. Én nagyon hosszú ideje meg vagyok arról győződve, hogy ez történt az elmúlt időszakban, meg voltam arról győződve, hogy ez az oka annak, amiért nem indultak el bizonyos ügyekben az eljárások, vagy megszüntették az eljárásokat. És az, hogy a legfőbb ügyészség ezt száfolta, hát az nekem nem egy bizonyíték. Ugye van az a híres régi szovjet vicc, hogy semmiről nem tudjuk, hogy igaz, amíg a Pravda nem cáfolja, de akkor rögtön tudjuk. Nekem most a legfőbb ügyészség cáfolata igazából csak azt erősítette meg, hogy ez az igazság. Igen, én azt gondolom, hogy az elmúlt években politikai okokból nem indultak meg nyomozások, és azt gondolom, hogy ezért nagyon sok ember felelős.
6: Politikai okokból nem indultak meg nyomozások?
8: Bizony.
6: Völner Pált, az igazságügyi minisztérium államtitkárát ügyészek hallgatták le. Sádl Györgyöt, a végrehajtói kamara vezetőjét ügyészek hallgatták le, ügyészek ütöttek rajtuk, és vitték be őket az előzetesbe. Már amelyiket. A pénzügyminisztériumban ügyészek ütöttek rajta, nem tudom hány emberen a korrupciós ügyekben. Az Agrárminisztérium helyettes államtitkárát ügyészek hallgatták le, állították bíróság elé.
8: Igen, ne általánosítsunk,
6: az nem helyes. Fürth állításai elképesztően súlyosak. Ha ez igaz, annak borzalmas következményei kellene, hogy legyenek politikailag is, meg jogilag is. De abban a legfőbb ügyészség nagyon határozottan el is utasította ezeket az állításokat, mert érzi a legfőbb ügyészség is, hogy ezek milyen, kemény állítások. Én azt mondom, hogy mindenkinek adjuk meg azt, hogy a véleményét fogadjuk el, majd nézzük meg, hogy mi lesz a vége. És azért még egy adalékot hagyd tegyek ide hozzá, mert azért mégiscsak politikáról beszélgetünk. A köztársasági elnök éppen keresi az új legfőbb ügyészt. De nem vagyok benne biztos, hogy ennek a levélnek a kiszivárgása, ami az egy érdekes kérdés, hogy hogy szivárog ki a központi nyomozó főügyészség lemondó levele, de oké, miért is ne szivároghatnak ki?
2: Lehet, hogy rosszul emlékszem, de minthogyha a védőügyvédje küldte volna el.
6: Aki egyébként az aranykonvoj ügyben is képviseli a... Na mindegy.
2: Tehát akkor ez egy bejelentkezés? De állásra?
6: Azt nem tudom, de hogy az ügyészség sem mentes attól persze, hogy mindenféle politikai, hogy mondjam, küzdelmek zajlanak, az egész biztos. Tehát azt gondolom, hogy ez egy elem, nem ez a lényeg benne, csak ne tévesszük szem elől.
7: Az viszont mindenképpen súlyos, hogy a társadalomnak a megélésére rímel ez a fajta mondat, meg ezek a mondatok, amik el is hangoztak, hogy konkrétan tényleg a politika az nem mint egy teljesen külön önálló hatalmi ághoz viszonyult, az igazságszolgáltatáshoz, és benne akár a ügyészség szervezetéhez, hanem bizonyos ügyeknél, bizonyos személyeknél igenis voltak no-go zónák, és gyakorlatilag sokkal inkább fogunk látni majd fogható ügyeket, fogható konkrét eseteket, de azt gondolom, hogy akkor tud a bizalom is helyreállni, hogyha ezek egyrészt napvilágra jönnek, és akik ebben részt vettek, és nem csak vezetői szinten, hanem akik ehhez asszisztáltak, hogy tényleg akár meg tudjanak állítani információkat, tudtak manipulálni házon belül dolgokat, de azt gondolom, ez tényleg nagyon-nagyon súlyos, és ennek jogkövetkezménye, politikai következménye kell legyen, és ebben a gyakorlatot meg kell változtatni mindannyiunk érdekében.
2: Azt szerintem, bocsánat, fontos megadni Lászlónak, hogy a között, hogy semmi nem történt, és semmi nem indulhatott el, meg a között, hogy volt politikai nyomás, és nem lehetett teljes egészében végig követni ügyeket, a között tényleg van egy jelentős különbség, de a minimális politikai befolyás is nagyon súlyos hiba, nem?
8: Én itt szerintem nem minimális politikai befolyás volt. Tehát az, hogy bizonyos
2: nem
8: ügyekben
2: mondom,
8: elindultak
2: eljárások. Nem ezt mondom, csak hogy akár egy
8: túl sok. Persze, teljesen egyértelmű. Én megismétlem, hogy két általam teljesen megbízhatónak tartott ember egymástól függetlenül állította, hogy különböző politikailag kényes ügyekben ők nem járhattak el politikai nyomásra. És ez nekem már önmagában elég, de az is önmagában elég, hogy lássam, hogy a választások után viszont hirtelen az ügyészség megtátosodott. Hogy felfedeztek eddig szunnyadó bűncselekményeket a BTG-ben, hogy hivatali visszaélés. Na hát, ez nem létezett eddig, mintha összeragadt volna két lap, és most már ott van a hivatali visszaélés. Milyen érdekes. De számomra az is érdekes egyébként, hogy elkezdenek nyomozni bizonyos ügyekbe, de azért bizonyos szinten még most is megállnak.
2: És mi is tehát Hankó Balázs konkrétan... Mert igen. Most... A vita kellős közepén elrendelek egy szünetet, nagyot veszekszünk, és aztán visszajövünk és folytatjuk értelmes beszéddel. Ne menjenek sehová.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
2: Szava kellős közepén vágtam el Tamás mondandóját, úgyhogy akkor kérlek, folytasd.
3: Igen, én csak arról beszéltem éppen, kicsit emelkedett hangon, hogy én azt látom, hogy az ügyészségen belül azért van egy fajta hideg polgárháború, és azt is látom, hogy még mindig azért az ügyészség egy része nem akar végigmenni azon a gyanúsítotti láncon, ami van. Tehát az például számomra döbbenetes, hogy Hankó alatt lévő összes létező ember már előzetes letartóztatásban van, csak pont Hankó Balázs nem. Tehát ez gyakorlatilag lehetetlen. Tehát hogyha mindenki alaposan gyanúsítható azzal, hogy az NKA ügyében jogellenesen járt el, akkor ez lehetetlen, hogy Hankó Balázs ne lehessen gyanúsítható, és vele szemben még mégsem jártak el. És ez számomra megint azt támasztja alá, hogy az ügyészségen belül volt egy limit, ameddig elmehettek, és még most a választások után is, amikor megtátosodtak, még akkor is egyesek úgy látják, hogy van egy limit, ameddig nem lehet elmenni, de ebben természetesen lehet, hogy alaposan tévedek.
4: Na de majd most jön egy új helyzet, új legfőbb ügyész lesz, ezt az új legfőbb ügyészt a Tisza kétharmados többségű parlamentje fogja, országgyűlés fogja megválasztani. Nyilvánvalóan olyat fog megválasztani, akiben bízik, aki majd megváltoztatja az ügyészségi rendszernek a működését, és aki majd utána jár ezeknek a vélelmezett vagy valós disznóságoknak, és akkor majd minden kiderül. Sok sikert, szerintem mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy ezek a dolgok, ezek derüljenek ki. De van itt szerintem egy generálisabb kérdés, ez pedig az, hogy alkotmányozásról beszél a Tisza, hogy azt fog csinálni. Szerintem az egy izgalmas kérdés, hogy mit akar az ügyészséggel. Ugye Magyarországon egy nagyon speciális helyzet van, köztársasági elnök jelöli, vagy nevezi ki, az országgyűlés választja meg, de teljesen független egyébként az ügyészség. De az európai modellek, hogy csak Európára nézzünk rá, tök mások is vannak. Németek, osztrákok, franciák, azok bevágták a kormány alá. Lehet, hogy Magyarországon is egy olyan ügyészségi rendszer lesz szükség, ahol a kormány direkt irányítással irányítja az ügyészséget, de akkor nem tud kimászni a kormány a felelősség alól, amit az ügyészség mondjuk el nem végzett munkáját illeti. Vagy teljesen más logikát akar követni, mondjuk az országgyűlés alá akarja rendelni az ügyészséget. Szóval szerintem ezek izgalmas alkotmányozási kérdések is, de hát most itt a lehetőség, ott van a kétharmados Tisza többség, tessék megmondani, hogy akkor mi legyen az ügyészséggel.
2: Hankó Balázs szerkesztő kolléganőm emlékeztet, nemrégiben nyilatkozta a Demokratának, hogy ő lélekben már készül azért a letartóztatásra, és a családját is erre trenírozza. De Orbán Viktor nem a Demokratának nyilatkozott most legutóbb, hanem a Blicknek, igazán elégikus hangnemben nézzük is.
5: Úgy döntöttem, hogy én akkor a közügyekkel fogok foglalkozni. Egész addig, amíg az emberek erre igényt tartanak, azt gondoltam, hogy ez nyugdíjas éveimig ki fog tartani. És ha te hosszú távon hivatásnak tekintesz egy munkát, akkor a politikai marketinget felejtsd el. De lehet, hogy a politikai marketing segít megnyerni egy választást, de ha odaadtad magad a politikai marketingnek, mint egy rossz utcalány, akkor a politikai marketing kihasznál, és aztán eldob téged.
6: Nagyon sok... Megjelentik a parlament?
5: Nem. Megmondom miért nem. Mert ez nem parlament. Tudja, mi a parlament? A parlament az a hely, ahol a nép választott képviselői összejönnek, hogy ellenőrizzék a kormányt. És kontrollálják a kormányt. Ami mostan az nem parlament. Most a kormány ellenőrzi a parlamentet. A miniszterek uralni akarja a parlament. Ez nem lehet. Az a parlament, amit én ismerek, az arról szólt, hogy bementem és jelentést tettem. Tisztelt ház, jelentem önökre. És ha kérdeztek, válaszoltak. És ha megtámadtak, azt mondtam, hogy abban a tónusban fogok válaszolni, hogy önök megtámadtak. Nem többe sose. Mert alázat. Mert a parlament, a miniszterelnök és a kormány fölött van. Most nem ez van. Most a kormány meg a miniszterek fölé akar mászni a parlament, urhalni akar. Borzalmas. Ez nem parlament.
2: Orbán Viktor arról beszélt ebben az interjúban, bár ugye a eposszibb részeket mutattuk itt meg a nézőknek, de arról is beszélt ebben az interjúban, hogy őt bízták meg a Fidesz vereség utáni gatyába rázásával, és ez egy hálátlan és kemény feladat. Sikerülhet ez neki?
7: Tele volt szóképekkel ez a beszélgetés, ami már ebbe a kis bevágásban nem is volt benne, hogy arról is anekdotázott, hogy ott van Deák Ferencnek a fotelje egyébként ebben az épületben, és azért a haza bölcsének a fotelje megőrzendő, és őt is felelősségre inti. Ezek a mondatok, ezek, hogyha nem lenne ennek előélete, nem hagytunk volna magunk mögött elég frissen 16 esztendőt, ahol pontosan ezeket a funkciókat üresítette ki az elmúlt 16 esztendő, amire ő hivatkozik akár a parlamenttel kapcsolatban, hogy ő miért nem jár be. Ha nem ismernénk az előzményeket, alapvetően a tankönyvi mondatoknak teljesen, a tankönyvi mondatokkal teljesen egyezik is, amit ő mond, hogy hogyan kellene, hogy működjön egy állam. Kinek van szüksége propagandára, ugye ez is elhangzott, hogy aki az ügy fókusszal dolgozik, annak nincs. Hát az elmúlt 4, 8, 12, 16 éva semmi másról nem szólt, mint hogy egy elképesztő erős propaganda kormányzás zajlott, és itt lehet nyilván vitatkozni szakpolitikáról, bármiről, de hogyha valahol csúcsra volt járatva, az elmúlt 16 évben biztosak. Tehát sorra lehet gyakorlatilag egy ilyen kognitív diszonanciát érzek. Tehát, hogy amikor ezt az egészet hallgatom, olyan, mintha hirtelen töröltünk volna reset gomb 16 esztendőt az életünkből, és egyébként van egy ilyen joviális, anekdotázó, és gyakorlatilag a nevet kellene kicserélni, hogy Orbán Viktor vagy Kádár János. Tehát nekem, amikor én ezt egyébként idefelé jövet végighallgattam, abszolút ez az érzésem volt, hogy gyerekek, itt most arra játszás van, hogy a néplélek hamar felejt, ami történt, és rögtön beindul egyfajta nosztalgiázás. És ez a stílus az, hogy ilyen profán hasonlatok vannak, így el vagyunk, megbíztak ezzel, de ha nem, nincs rám szükségén, akár el is megyek, nyugdíjas vagyok, öreg vagyok, jöjjenek a fiatalok. Ezek, bocsánat, olyan kifelé akár még szimpátiát is keltő kis puha mondatok, de húsvér valóság volt emögött, húsvér 16 esztendő volt emögött, tehát hogy ez ilyen, bocsánat, ilyen könnyen nem lehet megúszni. Ez most egy megúszós mondat, és alapvetően egy érzelmekre ható mondat. Én azt gondolom, helye van, hogy itt a 16 év az alapvetően mögöttünk van, és még csak most borulnak ki a csontvázak abból a bizonyos szekrényből.
2: Orbán Viktorra különösen az ünnepi beszédeiben mindig jellemző volt egy ilyen János Vitézes, búzavirágos, kukorica mező szélén. Túl puccos nekünk ez a Lendvai utca, ilyenfajta beszéd. Illetve hát ez mind te vagy és én mi vagyok típusú hozzáállás, amire te is felhívod a figyelmet. Azért itt más hangnemet üt meg, mint eddig ebben a harcos, én megcsinálom, én oda csapok, én... Hát minthogyha azért valamennyi változás lenne a tónusban. Van ennek jelentősége, vagy csak próbálom a cár szakállából kiolvasni a belpolitikát?
4: Orbán Viktor és a pártja agyon volt verve áprilisban. Agyon volt verve. Kisebbségben, súlyos kisebbségben van. Ma politikai, büntetőjogi eljárások zajlanak az ellen, a kormányzat ellen és szereplői ellen, amelyek 16 évig voltak. És mégis itt is Orbán Viktor interjújáról beszélgetünk. Meg mindenki erre reagál ma. Orbán Viktor egy megkerülhetetlen, bármit is gondolunk róla, megkerülhetetlen szereplője még mindig a magyar politikai közéletnek, és még sokáig az marad. Ő azt mondja magáról, hogy 63 éves és öreg, de a politikában a 63 éves kor az nem öreg. Egy, kettő. Nincs igazad, nem ezek voltak a legeposzibb részek az interjúban. A legeposzibb részek azok voltak az interjúban, amikor azt mondja, hogy amikor ezt elmondja, amit az előbb mondtam, meg vagyunk verve. Az emberek nem nekünk adtak bizalmat. Nem tehetünk úgy, mintha többségünk lenne. Nem tehetünk úgy, mintha az emberek ma azt gondolnák, hogy ránk bármilyen felelősséget akár a jövőben bíznak. És ezt tudomásul kell, és ennek megfelelően alázattal kell politizálni. Ezek voltak a legeposzibb részek, és ezek szerintem nagyon őszinte mondatok voltak, és helyes, ha minden politikus egyébként ezeket a mondatokat, a jövő, saját jövőre nézvést tudomásul veszi. Szerintem Orbán Viktor olyan helyzetben van ma, a politikai életében talán még soha nem volt ilyen helyzetben, amikor nem tudja, egyáltalán nem láthatja, hogy mi a személyes és mi a politikai jövője. És ha mégis ebben a helyzetben ezeket a mondatokat elmondja, szerintem ez bármit is gondolunk az ő politikai képességéről, tudásáról, teljesítményéről. Szerintem ezek fontos mondatok, azok is fontos mondatok, amiket te itt az imént nagy lendülettel kritizáltál. hogy azt gondolja a parlamentről, amit gondol a parlamentről, és az, ami leírást ad a jelenlegi parlamentről, szerintem helytálló. Ilyen ma a parlament, ahogy most ezt Orbán Viktor leírt.
7: Bocsánat, de az Orbán Viktor a Neres rendszerben lett a parlament kiemelten ilyenné téve. Tehát amikor nem volt funkciója a parlamentnek, nem volt funkciója, nem volt súlya az ellenzéki felszólalásoknak, az alázat szó, ami Orbán Viktor szájából az interjú során többször elhangzott, hogy a méltóság és az alázat, ezt teljesen száműzték a parlamentből. Tehát a ház méltósága nyomokban nem volt egyes megszólalások mögött tapintható, és alapvetően végig az elmúlt 16 év arról szólt, hogy ami ellenvélemény, az egyébként nem létezik.
4: Most egy méltóság teljes vita zajlik a parlamentben, szemben az előző 16.
7: Én azt gondolom, nincs jogalapja a jelenlegit kritizálni.
2: Én nem hiszem, hogy egyik rendszer a másiknak a hibáiból levon. Én azt szoktam mondani a gyerekeimnek, amikor próbálják elvitatni a saját felelősségeiket valamiben, hogy Göringnél kevésbé rossz embernek lenni, az nem teljesítmény. Testvéreim, szedjétek fel az okniaitokat a földről. Egy kicsit még ezért vitatkoznék, mert én az eposzit abban az értelemben használtam azt a jelzőt, hogy ezek irodalmi frázisok. Abban teljesen igazad van, egyetértek, hogy ezek a legfontosabb mondatok és a legőszintébb mondatok Orbán beszédében. De azt is nagyon érdekesnek tartom, hogy miközben Magyar Péter Batthyány Lajos székétől kapott, hogy mondjam, celebsokkot a kinevezésekor, addig Orbán Viktor Deák Ferenc fotéljára vagy karosszékére utalgat, egész más pozíciókról beszélünk, ennek sincs akkora jelentősége, szerintem van ennél fontosabb mondani való.
3: Hát nyilván ő most így a hazabölcsének szerepébe próbálja eltenni, mert szerintem nem Kádár nosztalgiát próbál, az egy kicsit igaz, hogy van, hogy ez a keményen dolgozó kis ember, plebejus kormányzás, hogy csak néhány hívószót mondjak az elmúlt 16 évből, amikor bedobták ezeket, hanem ő most a nagy bölcs lesz, aki 16 év alatt felvirágoztatta Magyarországot, ami egy fantasztikus aranykor, most ezt néhány hónap alatt már most tönkretette a jelenlegi kormány, és majd visszasírják őt. Az egy év az ugye nem tudja pontosan, hogy csak egy év lesz-e, vagy nem egy év lesz, az majd kiderül, mert hogyha az alatt nagy elégedetlenség lesz, akkor nyilván a népakarat őt akarja visszaültetni a hazabölcsének székébe. Nagyjából ez, de ami engem megdöbbentett, és annyira haragudtam rátok, hogy rákényszerítetek, hogy Orbán Viktor interjút nézzek, amikor tényleg sokkal fontosabb dolga mennének a nap közben. Tehát, hogy olyan elképesztő módon hazudik továbbra is, hogy ez már felfoghatatlan. Tehát olyan félmondatok csúsznak be, hogy hát akkor még nem tekintett minket politikai ellenfélnek. Iványi Gábor. Mint hogyha Iványi Gábor támadta volna meg Orbán Viktort, nem pedig Orbán Viktor kormánya vette volna el az egyházi státuszt, és onnantól kezdve minden állami támogatást tőle. Tehát amikor azt mondja, hogy a mostani kormány meg akarja nehezíteni 2 millió dohányos életét, mint hogyha nem a Fidesz kormány tette volna azt, ami egyébként nagyon helyes volt, hogy iszonyatosan megnehezítette a dohányosok életét, hál' Istennek, azzal, hogy dohányboltokat vezetett be, azzal, hogy óriási adót vetett ki a dohánytermékekre, azzal, hogy kitiltotta a dohányzást a legtöbb helyről. Tehát a múltnak ez az elképesztő átírása történik, és tényleg úgy tesz, mintha teljesen hülyék lennének az emberek, hogy senki nem emlékszik semmire. És bocsánat, egyetlen egy utolsó mondat, ami nekem a legjobban tetszett, amikor elolvastam ott a Blik interjú elején, hogy aki készítette, Vég Attila bűnügyi riporter. És gondoltam, hogy ez talán egyfajta kis előrejelzés a jövőre.
2: Nem, Óbersovszki Péter emlékdíjra lehetne jelölni ezért az interjúért szerintem Vég Attilát, de ezt majd a szakmán belül fogjuk még vitatni. Hát a Nemzet Mikrofonálványa díjról beszélünk.
4: Ezt egy alájkérdezős interjúnak láttad?
3: Ajaj.
2: Én ezt egy vissza nem kérdezős, ellen nem tartós interjúnak láttam. Majd lehet erről is vitatkozni. Itt a dohányzással kapcsolatban megjegyzem, hogy ez az osztrák ÖFP-nek volt a műsora, a dohányosok védelme hosszú ideig, tehát itt most megint van egy, vagy úgy tűnik, hogy lesz egy szélső jobbról kölcsönzés, de erre vonatkozott egyébként erre az interjúra a mai nap kérdése is. Azt kérdeztük, hogy ön szerint hosszú távon meg tud-e újulni a Fidesz, ugye ezt kapta Orbán Viktor feladatba. Hát a mi nézőinknek mindössze 4%-a gondolja, hogy így lesz. Biztos vagyok benne, hogy van olyan médium, amelynek közönsége máshogy vélekedik. Erről nézzük a kommenteket. Lajos azt írja, hogy a Fidesz nem egy fogalom, hanem a történelem egy sötét korszaka. Ádám szerint hosszabb távon megújulhat, de arra még várni kell, új erőre van szükségük. Szabolcs azt írja, úgy néz ki, nem tudnak és nem is akarnak László Lenint, illetve egy Leninnel kapcsolatos idézetet parafrazeál, Fidesz volt, Fidesz van, Fidesz nem lesz. Gábor azt írja, hogy csak ha megtámadja Brüsszelt, akkor igen. Mária szerint pedig a régi emberekkel és szemlélettel nem fog tudni megújulni. De én úgy látom, hogy László, a mi saját házi Lászlónk szeretne még ez a témához hozzá.
4: Ja nem. Nem, köszi. Amit elmondhatok, azzal arra nem érdemes reagálni.
2: Akkor viszont én azt kérdem, akkor... azt kérem, hogy pattanjunk fel az óceánjáróra, és kanadázzunk egy kicsit, ugyanis Ursula von der Leyen olyasmit jelentett be Kanadával kapcsolatban, amin az EU tagállamok többsége eléggé megdöbbent, pedig az ő nevükben mondta.
8: Az Európai Unió és Kanada együttműködésének elmélyítését sürgette az észak-amerikai ország miniszterelnöke az Európai Parlamentben. Mark Carney szerint a most zajló geopolitikai változások miatt meg kell erősíteni a két fél ellenálló képességét. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke évértékelőjében szerdán azt javasolta, hogy Kanada váljon az EU társult tagjává. Donald Trump szerint a kezdeményezés nevetséges. Az amerikai elnök vámok kivetésével és a kereskedelem részleges leállításával fenyegette meg a közösséget. Közben a Politico arról ír, hogy az ebel és a kereskedelem részleges leállításával

0: egészen elképesztő hangnemű és léptékű harcot folytat. Most éppen az eddig ismereteseknél is sokkal, nem tudom máshogy mondani, elképesztőbb védővámokat, büntetővámokat jelentett be Kanadával szemben, amivel egyébként a saját gazdaságát bünteti, ugye a korábbi vámpróbálkozásai is ezen buktak el, és most úgy tűnik, hogy von der Leyen egyfajta ilyen partneri kezet nyújt Kanadának, csak éppen ezt nem tárgyalta meg az EU tagországokkal. Hogy lehetséges ez? Mi történik itt? Stratégiai partnerség, tagság, nincs is ilyen intézmény?
1: Nincs ilyen intézmény, valóban ez az associate membership, ha jól emlékszem, ezt a kifejezést használta Ursula von der Leyen, ez egy nem létező kategória, ami nem jelenti azt, hogy soha nem is fog létezni, de ahhoz, hogy létezzen, ahhoz alapító szerződést kellene változtatni. Ennek a megváltoztatásához meg mind a 27 tagállamnak a ratifikációja kellene, ami hát jelenleg politikailag nem túl valószínű, hogy meg fog történni, illetve ha megtörténne, akkor nagyon-nagyon hosszú ideig tartana. Én azt gondolom, hogy ez a kijelentést nem is úgy kell igazából értelmezni, hogy itt most valóban egy új jogintézményt fognak bevezetni hip-hop. Lehet egyébként, hogy Trump elnök így értelmezte, de hanem azt, hogy az Európai Unió és Kanada között egy nagyon szoros együttműködés lesz a jövőben. Ugye az Egyesült Államok egy nagyon furcsa Kanada politikát folytat Trump második elnöksége alatt, ugye gyakran arra azzal viccelődik Trump, hogy majd elfoglalja Kanadát, magához csatolja, és ugye nagyon szokták szeretni a szomszédok az ilyen típusú vicceket. Mi sem mulatságosabb, mint hogyha azzal fenyegetem a mellettem ülőt, hogy megölöm, vagy valamihez hasonló, ezek mindig feldobja a különböző partikat. Tehát a nemzetközi politikában is ezek hozzák az igazán közeli kapcsolatokat, ugye az ott a vámháború is kialakult az Egyesült Államok és Kanada között, amit megint nem Kanada kezdett. Tehát egy valóban egyre jobban elmérgesedő viszonyrendszerről van szó, és Mark Carney már sokkal korábban Davosban arra célzott, hogy ugye úgy fogalmazott, hogy a középhatalmaknak kell összefognia, amelyek gyakorlatilag megtartják a korábbi nyugati értékeket, amelyektől az Egyesült Államok jelenleg úgy tűnik, mint hogyha eltávolodott volna, és ennek az összefogásnak lesz majd esetleg a gyümölcse az, hogy ezt a szabályalapú nemzetközi rendet fenntartsák. És azt gondolom, hogy amikor von der Leyen azt mondja, hogy hát ez egyfajta ilyen társult tagság lesz, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy itt tényleg lesz egy újfajta jogi kategória, hanem azt jelenti, de ez csak az én értelmezésem, hogy egy nagyon szoros, az eddiginél sokkal szorosabb együttműködés lesz az Európai Unió és Kanada között. Itt még egyetlen egy dolog, ugye elhangzott a sajtóban, hogy van Európai Unió és Kanada között most már 10 éve egy szabadkereskedelmi egyezmény, amit nem ratifikált minden Európai Uniós tagállam. Ez igaz, 10 tagállam nem ratifikálta, köztük Magyarország se, remélem ez majd változik a jövőben. Viszont provizórikusan ennek az egyezménynek egy jelentős részét mégis hatályba léptette a tanács. Erről nem szokott beszélni a sajtó. Tehát az Európai Unió és Kanada között igenis érvényben van a szabadkereskedelmi egyezménynek egy nagyon jelentős része, és az elmúlt 10 évben több mint 80%-kal nőtt az Európai Unió és Kanada között a kereskedelmi kapcsolat volumene egyébként emiatt. És azt gondolom, hogy ezt akarja tovább fejleszteni von der Leyen.
0: Az én háztartásomban nagy palacsintarajongók vannak, ők biztos örülnének, ha olcsóbb lenne a juharszíruk, de itt azért nem csak gazdasági együttműködésről, hanem kifejezetten katonai és védelmi együttműködésekről is kell, hogy legyen szó, nem csak Kanada hadipara, hanem egyéb speciális tudásai miatt.
2: Szerintem nagyon menő, az egészet rettenetesen coolnak látom. A világ megváltozott. Ha csak 2 Európai Uniós tagállamot mondok, Írországot meg Svédországot, onnan gyorsabb elrepülni Kanadába, mint mondjuk Ciprusra. Egyszerűen más a geopolitika. Én értem, hogy az Európai Unió nevében benne van, hogy európai, de hát másképp néz ki a világ, másképp utazunk benne, másképp viszonyulunk a távolságokhoz, meg a közelségekhez, meg a gazdasági, energetikai, politikai kapcsolatokhoz. Mark Carney ráadásul egy ilyen balos lipsi kormányt vezet ott Kanadában. Igen, ez azért szépen rezonál a von der Leyen, meg az Európai Néppártnak a politikai ideáihoz, úgyhogy még egy természetes
1: az Európai Néppárt nem balos lépség.
0: Nem, de a konzervatív liberális sokkal az
2: egyébként. De szerintem ez még egy politikai közösséget is ki tud alakítani, szerintem menő dolog, és a legmenőbb

0: nőbb, ha összeállna ez a dolog, már nagyon messzire szaladunk, az milyen menő dolog lenne, hogyha mondjuk Celine Dion, Justin Bieber, Wayne Gretzky, meg Jim Carrey az Európai Uniós állampolgár lenne. Szóval ez menő dolog. Úgyhogy húzzuk csak be a kanadaiakat, legyünk velük partnerségbe. Úgyhogy jól.
1: Szerintem, ha egy kicsit a humor mezejéről visszatáncolnánk ide, és pláne a politikai ideológiák kilipsi, és ki nem, szerintem ez egy picit félreviszi ennek az értelmezését, azzal maximálisan én is egyetértek, hogy átalakulóban van az egész világpolitika, az egész gazdasági alapú kapcsolatteremtés és minden más, nem állnak meg kontinenseknél, és az a fajta trumpi zsákutca és abszolút öntudatlan én vagyok a világ fölött, és az történik, amit én akarok hozzáállás, és ha úgy álmodik és úgy ébred, akkor gyakorlatilag lerohanja a félvilágot holnap, tehát amit ő akár Kanada felé és Grönlanddal kapcsolatban, és úgy egyáltalán az ő fejében létezik, ott már szerintem saját tükrének sem teljesen a barátja. Tehát ebben a fajta világrendben ez egy abszolút izolációs, elszigetelő magatartás, és szerintem az Egyesült Államok alig várja, hogy kiheverje azt, amit egyébként Trump okoz ezáltal a geopolitikában is. Az meg egy természetszerű történet, az most, hogy ez helyes volt, nem helyes, hogy von der Leyen előre szaladt, hogy fogalmazott, jó volt-e az időzítés, ki volt-e tárgyalva, nem volt, nyilván a következő napokban sokkal többet fogunk erről tudni, de az tény és való, hogy én azt gondolom, hogy sokkal inkább és természetszerű kell legyen, hogy akár nagy tömbök között, katonai tömbök, vagy akár tényleg integrációban lévő tömbök között bizonyos mértékű és mélységű kapcsolati hálók igenis alakulni fognak a jövőben, és ugye az égvilágon semmi baj nincs ezzel. Azt gondolom, egy értelmes párbeszédnek haszonélvezője az a népcsoport is, és gyakorlatilag akár az Európai Unió is.
0: Gábor mondott egy fontos dolgot, ez az északi sark. Az ugye nagyon sok geopolitikai elemző ma azt mondja, hogy ami a világban az elkövetkezendő mondjuk fél évszázadban történik, az a két sarkon dől el. És az amerikaiak talán nem véletlenül mozdul Grönland felé, hát pontosan tudja, hogy azok az átjáró útvonalok azok fontosak, és Kanada ilyen értelemben egy stratégiai ország. Tehát nekünk, az európaiaknak ott kialakítani együttműködést a Trump őrületétől való távolságtartás jegyében is, szerintem menő, úgyhogy varjunk 28. csillagot az Európai Unió zászlajára, és legyen Kanadáé.
2: Ugye a sarkvidékekkel kapcsolatban nemzetközi egyezmények rögzítik, hogy azokat országok nem hódíthatják meg, közös megegyezés kell arról, hogy ott mi létesül, mi nem létesül az északi sark, ráadásul jelentős ásványi erőforrásokat is tömörít, amiket mondjuk az oroszok nagyon szeretnének kibányászni.
0: Meg a kínaiak.
2: Meg én is nagyon szeretném kibányászni, ha én Kína lennék, vagy
0: csak
2: ipar.
0: Kanadának ez nyilván könnyebb, mint mondjuk nekünk, innen, Közép-Európából, szóval nekünk nem baj az, hogyha van egy ilyen partnerség is, de a Gábor is erről beszél, hogy használjuk ki ezeket.
2: Illetve hát valószínűleg a skandináv országok azért erősen röhögtek Grönlanddal kapcsolatban, amikor a Trump kitervelte, hogy majd ő azt elfoglalja, miközben hát ugye mondjuk a permafroston nem úgy néz ki a hadviselés, mint ami ezek szokva vannak, de ezt már nem fogjuk részletesen megvitatni, mert már lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és kiváló vendégeimnek is a részvételt. Holnap este, ha jól emlékszem, Boros Tamás kollégám várja önöket, viszontlátásra. Kiváló éjszakát kívánok.
3: Ez volt az asztal, lapja, lába, ez volt a drót, ez volt a lámpa, pohár is volt mellette, itt van. Ez volt a víz és a bőr.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, ez az ATV Start. Köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit. Ma szeptember 17-e csütörtök van. Isten éltesse a Zsófiákat, illetve mindazokat, akik a születésnapjukat ma ünneplik. Ma is témagazdag műsorunk lesz. Kezdünk majd az abortusz üggyel, szívhangrendelet, abortusz ügy, nagyon kényes téma, sok vita volt már körülötte, és most úgy tűnik, hogy ismét fellángolt a vita. Ezután a cigaretta jövedéki adójának emelésével kapcsolatban beszélgetünk arról, hogy vajon ez csak a dohányosokat érinti-e, vagy például elvesznek-e munkahelyek emiatt. Erről is fogunk majd beszélgetni. Ezután a felpörgő elszámoltatás kapcsán jogi oldalról nézzük meg, hogy valójában hogy történik mindez. Mennyi idő kell ahhoz, hogy ismert emberekkel mondjuk a bíróság előtt értelmezhető történések történjenek. Értem ez alatt azt, hogy ne csak a vizsgálatok, hanem már a konkrét elszámoltatással kapcsolatos ügyészségi, bírói és rendőrségi folyamatok is megtörténjenek. Utána az Európai Unió helyzetéről, illetve ebben Magyarország helyzetéről fogunk beszélgetni, és végül pedig a bérlakás program részleteit beszéljük át. Ez már egy évtizedes probléma, nem biztos, hogy most fogjuk megoldani. De az első témánk az az abortusz. Itt van velünk rögtön Mészáros Gréta, a Patent Egyesület tagja. Ugye a Patent Egyesület a nők jogaiért küzdő egyesület. Önök meglehetősen dühösen, vagy inkább kifakadóan kommentálták azt, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az egyházak képviselőivel ült le tárgyalni az abortusz kérdésben, illetve a szívhangrendeletben. Aki esetleg nem tudná, ugye a szívhangrendelet azt jelenti, hogy az orvosokat törvény kötelezi arra, hogy a terhesség megszakítás előtt az édesanyával meg kell hallgattatni a babának az életfunkcióit, szívhangját. Szóval miért háborodtak fel azon, hogy a miniszter az egyházakkal egyeztet?
3: Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen a meghívást. Először talán azt szerintem fontos tisztázni az álláspontunkban, hogy számunkra az abortusz elsősorban egy emberi jogi, nőjogi kérdés, másodszorban egy egészségügyi kérdés, és akkor ehhez nyilván még kapcsolódnak egyéb szociális vagy oktatással kapcsolatos ügyek is, de hogy alapvetően azt valljuk, nem csak mi, hanem úgy látjuk, hogy a szélesebb társadalomban már Magyarországon is, hogy a nők egyszerűen nem kényszeríthetőek arra, hogy kihagyjanak egy olyan terhességet, amit ők nem szeretnének. Tehát, hogy elkörül mennek a viták, ez a 2022-es abortusz törvény egyik rendeletének a módosítása óta lángolt fel igazán, és mi már most már negyedik éve igyekszünk a különböző kormányokkal felvenni ennek kapcsán a kapcsolatot, illetve hogy azt sugallni, hogy ez sem orvos szakmailag, sem emberi jogilag nincs rendben ez a plusz eleme az abortusz szabályozásnak. Erre egyébként nincs is más példa közelben lévő országokban sem.
2: Önök egyeztettek egyébként a minisztériummal, igen, majd most jöttek az egyházak. Igen. Ezt kifogásolták. Miért?
3: Nyáron sikerült leülnünk Hegedűs Zsolttal. Nem csak mi voltunk ott, hanem más reproduktív és egyébként szülés körüli jogokat képviselő szervezetek, és ott azt az ígéretet kaptuk, illetve Hegedűs Zsolt maga is azt jelezte vissza, hogy a mi álláspontunk megegyezik az orvos szakmának az álláspontjával, akikkel ők szintén egyeztettek, és hogy ez lesz mérvadó. Azt egyébként üdvözöljük, hogy ő maga is azt mondja, hogy az egyházakkal való egyeztetés nem azt jelenti, hogy priorizálni fogják azt, amit erről az egyházi vezetők vagy a vallás gondol. De minden esetre furcsának tartjuk, hogy már nyár elején is azt mondta ő, hogy ezt a rendeletet szerinte is el kell törölni, hogy ez nincs rendben, nem indokolja, ugye, amint mondtam, se orvosi, se egyéb ilyen.
2: Hát ő úgy fogalmazott, hogy szívtelen szívhangrendelet.
3: Igen, igen, igen, volt egy ilyen megjegyzése is. Tehát, hogy azt halljuk, és egyébként, szóval, hogy nagy, több elemében is problémás ez a rendelet, hogyha erről néhány szót beszélhetek. Ugye egyrészt ahogy mondtam, nincs orvosi indikációja, hogy erre szükség lenne. Az orvosok maguk azt is vallják, illetve a nőgyógyász és szülészeti szakmai tagozata az orvosoknak azt vallja, hogy ez akár károsan is hathat a magzatra, tehát mondjuk egy olyan terhesség esetében, amit aztán a nő mégiscsak ki szeretne hordani, ez veszélyeztetheti a magzatot. Illetve a másik fontos dolog benne, hogy egyáltalán nem hat az abortuszok számának, tehát hogy nem csökkenti az abortuszok számát. Ugye azt gondolhatjuk, hogy azért van értelme ennek a rendeletnek, mert hogy esetleg majd, vagy az volt a szándéka a törvényalkotónak, hogy csökkentse ezt, de látható KSH adatokból az elmúlt 4 évből, hogy ha nem is, hogy egy ilyen, inkább egy ilyen emelkedés, egy állandó emelkedés van jelen az abortuszok számában, tehát ő nem tölti be ezt a szerepét, amit szántak neki, és emiatt ezt minél előbb ki kell vezetni, tehát, hogy nincs semmilyen, azt gondoljuk, hogy egyszerűen nincs szükség ezekre a végtelen egyeztetőkörökre. Bár az hozzátartozik, hogy mi nem csak erről egyeztettünk az új egészségügyi minisztériummal, hanem a gyógyszeres abortusznak a lehetőségéről is, ugye ez 2012-ben így elérhető volt Magyarországon, akkor kivezették, ez egy sokkal méltóság teljesebb, sokkal biztonságosabb módja is lehet az abortusznak, illetve a sürgősségi fogamzásgátlásnak a kérdése is felmerült.
2: Tudják azt, hogy az egyházak mit szeretnének ezzel kapcsolatban? Ugye nagyon-nagyon szűrten jönnek az információk erről. Egy református püspök, aki ott volt az egyeztetésen, ő mondta azt, hogy hát egy olyan javaslatuk lenne, hogy a képezzék tovább az orvosokat, mielőtt a szívhangot megmutatják az édesanyáknak, valamint az abortusz tablettával kapcsolatban. Egy nagyon furcsa felvetésük volt, nevezetesen, hogy ne legyen kötelező tartani azokban a gyógyszertárakban abortusz tablettát, ahol a gyógyszerésznek a meggyőződése az, hogy ne legyen abortusz tabletta.
3: Igen, egyébként erre az orvosoknak és az egészségügyben dolgozóknak van egy lehetősége, hogy lelkiismereti okból bizonyos vizsgálatokat vagy beavatkozásokat megtagadhatnak. Ez a joguk most is megvan, tehát hogy ez ebben tulajdonképpen nem kérnek változást. Az a nagyon fontos, hogy egyes kórházaknak biztosítania kell, hogy legyen olyan személyzet, aki elvégzi szükség esetén az abortusznak a beavatkozását. És ami pedig még az egyházak kéréseit illeti, illetve amit a reformátusoktól tudunk, szóval nem nyilvános ennek a megbeszélésnek a teljes tartalma, hogy ők még miket vittek be, de hogy az orvosok képzését egyébként mi is támogatjuk, de hogy nem csak arra van szükség, hogy a kommunikációban fejlődjenek, hanem arra is például, hogy a napra kész nemzetközi ajánlásokkal tisztában legyenek, és ami meg kicsit aggasztó talán még az egyházaknak a kérései között, hogy úgy tűnik, hogy összemossák például a sürgősségi fogamzásgátlásnak és az abortusz tabletának a kérdését, ami két teljesen más hatásmechanizmussal rendelkező gyógyszer, ezt egyébként sokszor még orvosok sem tudják, szóval, hogy a képzésnek ott is lenne helye, de hogy ugye itt arról van szó, hogy az abortusz tablettaként emlegetett gyógyszer az egy vetélést indít be a nőnél, viszont a sürgősségi fogamzásgátlás vagy esemény utáni tabletta így köznyelvben, az pedig tulajdonképpen megakadályozza a terhesség létrejöttét, tehát hogy ott nincs tulajdonképpen a fogantatás vagy a megtermékenyítés, nem jön létre a gyógyszer hatására.
2: Lehetséges-e egyáltalán konszenzus a vitapartnerek között egy ilyen témában, mert ahogy én látom, és javítson ki, hogyha ez nem így van, egy vallási, erkölcsi álláspont áll szemben orvos szakmai és nővédelmi szempontokkal, ami tulajdonképpen szintén egy erkölcsi álláspont, ezeket ütköztetik, lesz-e ebből közös nevező? Vagy mit mond erre a miniszter?
3: Azt még nem tudjuk, hogy mit mond erre a miniszter, ezért azt lehet sejteni a megszólalásaiból, hogy az orvos szakma véleményét, mint volt orvos, reméljük, hogy azt fogja legkomolyabban venni, de hogy azt gondoljuk, hogy ebből az érintettek a nők és az őket képviselő szervezetek egyszerűen nem hagyhatóak ki, és hogy nem is nagyon lehet versenyeztetni ezeket a különböző érdekeket, amik itt megjelennek, szóval szokták itt emlegetni a nő érdekét, a magzat érdekét, az apa érdekét, most már mindenkinek az érdeke előkerült, hogy ezeket nem érdemes versenyeztetni, azért egy terhesség, és sajnos jelenleg Magyarországon egy gyermekvállalás is leginkább a nő számára jelent különböző egészségügyi és anyagi és mindenféle szociális és pszichés terhet, tehát hogy ebből nem hagyható ki az, hogy a nők dönthetnek és dönthessenek a saját életükről, meg a testükről.
2: Nem meglepő egyébként, hogy a Patent Egyesület mondja ezt, de ebben a vitás kérdésben úgy tűnik, hogy az érvek nem mindig tényeken alapulnak. Ugyanis azt olvastam, hogy a Református Egyháznak, azt hiszem, a tiszántúli elnöke, vagy püspöke mondta azt, hogy hát a gyógyszeres abortusz tablettát azért nem egy jó dolog, mert utána, ahol ezt engedték, ott megugrott a művi abortuszok száma. Önök pedig azt mondják, hogy ez pont fordítva van. Hát ezek tények.
3: Igen, tényleg, de talán az is hozzátartozik, hogy azt most jelenleg tudjuk, ugye Magyarországon nem elérhető a gyógyszeres abortusz, de arról vannak információink, hogy aki megteheti, az a környező országokba utazik ilyen lehetőségnek az igénybevételére. Igen, ezt így is emlegették, tehát hogy tulajdonképpen azok, amiket a statisztikákban látunk, azok nem fedik feltétlenül, hogy nem látszik belőle, hogy hány nőnek van egy évben, vagy egy időszakban szüksége abortuszra.
2: Önök beszéltek az egyházakkal erről a témáról, vagy úgy gondolják, hogy nincs dolguk?
3: Nem történt ilyen egyeztetés egyébként, ami frissítő volt számomra, amennyit lehet tudni ezekből a véleményekből, hogy például az evangélikus egyház is a szívhangrendeletet magát problematizálta, mert hogy azt mondták róla, hogy egy ilyenfajta bűntudatkeltés, meg pszichés nyomásnak az alkalmazása egy krízis helyzetben lévő emberen, az így nem összeegyeztethető az egyháznak a gondolataival, vagy a szellemiségével, szóval, hogy ebben úgy tűnik, hogy nincs azért egyetértés, talán a teljes egyházon belül sem, illetve kutatásokból is az látszik, hogy mi az elmúlt években volt lehetőségünk különböző módon mérni az abortusznak az elfogadottságát és a szívhangrendelet elfogadottságát is a magyar társadalomban, és egyrészt egyébként a magyar társadalom híresen kiáll az abortuszjogok mellett, azt gondolja, hogy ennek a lehetőségét egyszerűen meg kell garantálnia kell az államnak, de a szívhangrendelet kapcsán az is kiderült, hogy még a vallásos emberek sem egyértelműen gondolkodnak erről.
2: Nem nehezíti a problémakörnek a megoldását az, hogy ennyire átpolitizálódott ez a kérdés?
3: abszolút nehezíti, és amit egyébként maga Hegedűs Zsolt is többször nyilatkozott, hogy ez a 2022-es rendeletmódosítás, illetve elég sok az abortusz körüli különböző szabályzások az elmúlt években, amik történtek például a gyógyszeres abortusz kivezetése, hogy ezek nem szakmai döntések voltak, hanem kizárólag politikai nyomásra vagy politikai egyeztetések alatt eldöntött dolgok.
2: Mikorra várható ebben döntés ebben az ügyben? Mi az információjuk Hegedűs Zsolték részéről?
3: Nem kaptunk ezzel kapcsolatban visszajelzést, de én azt gondolom, hogy így minden nap, vagy minden hét, ami eltelik, az így tovább sújtja a nőknek az egyébként sem könnyű helyzetét a jelenlegi Magyarországon, tehát hogy ezt nem várhat tulajdonképpen.
2: Hát, ha megszületik a döntés, akkor visszavárjuk önöket. Mészáros Gréta, köszönöm.
3: Köszönöm szépen. Volt.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Bevezeti a politikusok vagyonosodási vizsgálatát a kormány, jelentette be a miniszterelnök. 20 évre visszamenőleg átvilágíthatják a döntéshozókat és családtagjaikat. A vizsgálat az elmúlt 5 évben távozott, valamint a jelenlegi és jövőbeli tisztségviselőket is érinti. A stúdióban Magyar Péter. Nyilvánosságra hozták a 2006 őszén tartott kormányülések korábban titkosított jegyzőkönyveit. Az iratokból kiderül, milyen ügyek kerültek a Gyurcsány Ferenc vezette kabinet elé az Öszödi beszéd kiszivárgását követő hetekben. Vendégünk Szekeres Imre. Számos kritika éri a kötelező palack visszaváltási rendszert, ami miatt gyökeresen megváltozhat az eddigi gyakorlat, legalábbis ezt ígéri a MOHU. A cég ugyanakkor sikeresnek tartja a rendszert, közlésük szerint már több mint 6 milliárd palackot váltottak vissza Magyarországon. Erről és Paks 2 jövőjéről is kérdezzük Illés Zoltánt.
3: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Magyar Péter miniszterelnök a mai egyenes beszéd első vendége. Jó estét kívánok.
4: Jó estét, szerkesztő.
3: Együtt a jobbulás, majd most úgyis elindul ez tömegével, de hát betegen jött és vállalta, úgyhogy ezt köszönöm szépen.
4: Köszönöm,
3: az oldalára én már tudtam, hogy így érkezik.
4: Köszönöm, de minden rosszban van, valami jó, éppen mondtam szerkesztő úrnak, mert így letiltottak a kollégáim, hogy innen visszamenjek az irodába, így kivételesen éjfél vagy fél egy helyet korábban hazaérek, és ez azért is örvendetes, mert a legkisebb fiam palacsintával és forró teával vár, úgyhogy minden.
3: Hát az gyógyító lesz.
4: Köszönöm a jó kívánságot.
3: A mai napról, mert itt voltak bejelentések, az egyik például arról szólt, egyik ígéretét teljesítve, hogy a vagyonvizsgálati rendszert alapjaiban változtatják meg, sőt 20 évre visszamenőleg is vizsgálhatja majd a NAV az érintettek, politikusok és családtagjaik vagyongyarapodását. Ez a 20 év, ez sokak szerint biztos aggályos lesz, és nyilván lesznek jó néhányan, akik kritizálni fogják ezt, de közben egészen biztosan van egy társadalmi igény arra, hogy tisztán lássunk. Ön mire számít?
4: Úgy látszik, ez a nap az a 20 éveknek a napja, hiszen úgy ülünk itt, hogy az Öszödi beszéd kiszivárgása is pont 20 éve.
3: Na, arról is beszélünk majd.
4: No, de visszatérve, valóban egy fontos vállalásunk volt, és azt gondolom, hogy ez is része annak, amiért sokan ránk szavaztak. Valahogy így megszoktuk már így az évtizedek alatt, hogy a politikusoknak egy idő után kastélya lesz, vagy uradalmi birtoka, vagy megmagyarázhatatlan megtakarításai különböző ilyen furcsa találmányokra hivatkozva, de azt gondolom, hogy ezt nem kell megszoknunk, és valóban ezt vállaltuk, és meg is csináljuk. Nem politikusok fognak politikusokat vizsgálni, nem egy semmit nem érő vagyonnyilatkozati rendszert oldozgatunk, hanem bevezetjük valóban a magas tisztséget betöltő politikusokra visszamenőleg is, előremenőleg is majd a vagyonosodási vizsgálatot, amit a NAV fog végezni, a NAV pénzügyőrei. Bizonyosan több tucat jól képzett revizorra lesz szüksége a NAV-nak, hiszen ez egy automatizmus lesz, akinek 5 éven belül szűnt meg a megbízatása, legyen miniszterelnök, miniszter, államtitkár, képviselő, kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, stb. azoknak automatikusan elindul egy ilyen vizsgálata, először egy kockázatelemzéssel, és utána pedig adóvizsgálat, tételes adóvizsgálattal, és hogyha óriási adóhiányt vagy adóhiányt állapít meg, vagy bűncselekmény gyanúját a NAV, akkor nyilván átkerül a NAV-on belül a bűnügyi felügyelethez, illetőleg értesíti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalt a NAV, valamint az ügyészséget, rendőrséget. Tehát ez egy komoly dolog lesz, és ahogy mondtam, a jelenlegi politikusokra is vonatkozik, legalább annyira, két év után szintén automatizmus lesz. Tehát ugye most megalakult egy új országgyűlés május 9-én, és két év múlva, amikor lejár az, akkor 30 napon belül a NAV-nak automatikusan vizsgálnia kell a jelenlegi országgyűlési képviselőket, a jelenlegi minisztereket. Aztán van átmenet, aki már nagyon régóta képviselő, és még most is képviselő, őket is automatikusan vizsgálni fogja a NAV. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy korrekt eljárás, ez nem bosszúról van szó, de azt hiszem, hogy ez egy jogos igénye a magyar társadalomnak. Egyrészt, hogy kiderüljenek dolgok, másrészt, hogy a törvény előtt valóban egyenlőek legyenek az emberek. Tehát mondjuk egy Szabolcs megyei kisfaluban egy kétkezi munkás az ugyanúgy feleljen a dolgokért, mint mondjuk egy miniszterelnök, egy volt miniszterelnök, egy volt miniszter. Kritizálni valóban biztos fogják sok szempontból, ahogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását kritizálják még a működése, tényleges működése előtt, de én ezt jó jelnek tekintem. Lehet, hogy kórusban fogják koalícióban kritizálni volt miniszterek, különböző színű képviselők, de ezzel nincsen gond. A NAV szerintem garancia arra, hogy ez egy korrekt eljárás lesz. Ha valaki meg tudja majd indokolni, hogy mi az a bizonyos találmány, amivel milliárdokat keres, hát most tudnék itt sorolni, hogy milyen vagyonok vannak, hogy ki 2010-ben hogy lépett be, és 25-ben hogy lépett ki, csak annyi ismert nyilvános vagyonnyilatkozata alapján, ahol nincsenek benne a családtagok, egészen döbbenetes vagyonfelhalmozások vannak, és ugye ez csak amit tudunk, látunk, nem a családtagok, és nem a nem bevallott jövedelmek. Ugye a NAV-nak az is feladata, mint egy jól működő vagyonosodási vizsgálatnak, hogy az eltitkolt vagyonelemeket is feltárja Bahreintől Békés Csabáig.
3: A családtagok alatt milyen mértékig, milyen mélységig kit kell érteni?
4: Hát ez egy adójogi kérdés. Én emlékeim szerint, amikor még volt általános vagyonosodási vizsgálat, ami nem túl jól sikerült, megmondom őszintén, hiszen politikai célzattal használták még a 2010-es évek előtt, ott az egyháztartásban élő családtagokat vizsgálták, amennyiben úgy tűnt, hogy a vizsgált személynél valami probléma van, akkor kiterjesztették, vagy adó, vagy vagyon átírás, porlasztás van, akkor kiterjesztették az egyháztartásban élő, vagy lehet, hogy az egyenes ágbeli rokonokra.
3: Tudja, mert emlékszünk, hát szerintem ön is emlékszik a rengeteg családi kölcsönre, amire hivatkoztak, amikor valakit sikerült megkérdezni a vagyonosodása kapcsán.
4: Fifikás nép a magyar, annál már csak egy zárt klikka még fifikásabb, és felkészült adótanácsadóik vannak, de azt gondolom, hogy a NAV-nál még fifikásabb és még felkészültebb szakemberek vannak. A jogszabály úgy lesz természetesen megalkotva, begyújtjuk nem sokára a parlamentnek, és gyorsan el is fogadjuk, hogy a legkönnyebben és a legszakszerűbben tudják végezni a munkájukat a NAV-osok.
3: Valóban, ez a 20 év, ez érdekesen jön most itt össze, ez is 20 éves történet, meg az is, hogy 2006 őszén mi történt az összödi beszéd után. Engem őszintén szóval meglepett, olvasgatva ezeket a kormányülésekről szóló dokumentumokat, hogy olyan, mintha úgy ültek volna az urak a kormányülésen, mintha nem történt volna körülöttük semmi.
4: Na, ugyanazt szűrtük le, szerkesztő, nekem is ez volt a
3: legjobb. Ugye, hogy milyen furcsa. Tehát, hogy sem az MTV ostroma, sem a lovas támadás a Rákóczi úton, sem az Asztóriánál a két tüntető tömeg összecsapása nem ütötte át látszólag az érdektelenség falát ezeken a kormányüléseken. Én a magam részéről azon gondolkoztam, hogy akkor miről beszélhettek. Hát olvashatjuk, hogy milyen témák voltak.
4: Igen, igen. Én is azt gondolom, hogy mintha a valóság nem zavarta volna meg őket, és a tényekkel, vagy az országban folyó eléggé zaklatott és eléggé példanélkül eseményekkel egyáltalán nem foglalkoztak. Hogy is mondjam, ez ugye van azért, ami összeköti ezt a 20 évet. Ugye 2006-ot írtunk a fiatalabbak kedvéért, amikor a Gyurcsány kormány megnyerte a választást, a második választást egymás után, az MSZP-SZDSZ koalíció, és kiderült, ugye az összödi beszédben az ott a legfelháborítóbb rész, volt benne egy pár, de amikor azt mondja, hogy igazából trükkök százaival verték át a magyar embereket, majd belegebettek, hogy úgy tegyenek, mint a kormányoznának, és meghamisították a költségvetési adatokat. És hát nem szép dolog, de 20 év múlva tulajdonképpen ugyanez történt. Egyrészt elveszítette az előző kormánya, nem 2006-os, hanem mondjuk a 24-es, 5-ös, 6-os a kapcsolatot a valósággal, és meghamisította a költséget. költségvetés, még jobban, mint akkor Gyurcsány Ferencék, hiszen itt azt hiszem 3,7%-os költségvetési hiányt mondtak be hivatalosan, és aztán 8,3 lett a valóság, ami egy döbbenetes különbség, sok ezer milliárd forint a különbség. Itt feltételezem, hogy esetleg Nagy Márton nem tud számolni, de ennyire rosszul biztos, hogy nem számolt. Úgyhogy egy elég szomorú történet, hogy a hazánk újkori történetéből 20 év tulajdonképpen ilyen dolgokra ment el, és én ezért is örülök egyébként, hogy mi nem veszítjük el a valósággal a kapcsolatunkat. Sokan kérdezik, hogy de miért kell országot járni, miért kell elmenni Veszprémbe, vagy most szombaton miért megyek 16 órakor Pécsre a 48-asok terére, hiszen most kormányozni kell. Én azt mondom, egyrészt ugye vállaltuk az országjáráson, hogy a kormány alakítás után is visszamegyünk és beszélgetünk, beszámolunk az eredményeinkről, a kudarcainkról, véleményt kérünk, meghallgatjuk a kritikákat. Elképesztő feltöltekező élmény volt Veszprémbe menni és annyi emberrel találkozni és meghallgatni az ő panaszaikat, vagy éppen a néhány dicsérő szót, ez jól esik az embernek. Szóval én azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos, nem azért, mert megígértük és vállaltuk, hanem azért egy politikusnak az a legfontosabb, hogy az emberekkel legyen napi kapcsolata. Amikor tegnap bicikliztem, azt is mondják, hogy miért kell, és hogy úgyis mész a Skodával, és a nem tudom, a rendőri kísérettel. Igen, sajnos ez a munka azzal jár, hogyha szeretnék, sem nagyon tudok lemondani a biztonsági kísérletről, nem azért, mert félek, engem nem lehet megijeszteni hírtévében, nem tudom, mesterlövészek felbátorításával. Én nagyon sokat járok az emberek közé, azt gondolom, hogy ez a legtöbb, amit tehet az ember, mert különben úgy jár, mint 2006-ban azokon a kormányüléseken, hogy miközben kint rendőröket dobálnak kővel, felgyújtják a magyar televíziót, aztán a rendőri túlkapások áldozatain elveszítik a szemüket, tehát egy teljes káosz, erkölcsi összeomlás van, közben meg ott elzárva, akkor még nem a Karmelitában, de a kormányában. Ezt mindenképpen szeretném elkerülni. Én el is mondtam ott Veszprémbe, hogy én, de szerintem a kollégáim is örömmel mennek a legkisebb településre is, és nem is szeretnénk az emberek nélkül csinálni.
3: Néhány villámkérdés, annyit megjegyzek, hogy Szekeres Imrét azért hívtuk, akkor honvédelmi miniszter volt, mert ő ott ült ezeken a kormányüléseken. Kíváncsi vagyok, hogy úgy emlékszik-e rájuk, mint ahogy a dokumentumok most szólnak. Október elejére minden akadály elhárulhat az Erasmus ösztöndíjat igénybe venni szándékozó diákok utazása elől. Ez egy friss hír, és ez egy nagyon örömteli hír, szerintem a diákokat megnyugtatja, meg a családtagjaikat is. Mi történik most ebben az ügyben?
4: Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ugye az egyik legfontosabb vállalásunk volt az uniós források hazahozatala, és az több részből áll, ugye a 10 milliárd euróból, a 4,4 milliárd euróból, a 2 milliárd euróból, és a 2 milliárd euró az az akadémiai szabadsággal kapcsolatos, ugye volt egy kondicionalitási eljárás, rengeteg feltételt kellett teljesítenünk, egyébként a magyar emberek érdekében, korrupciellenesség, igazságszolgáltatás függetlensége, KKV-k támogatása, közbeszerzés szigorítása, sok minden, és volt ez az akadémiai szabadság, ahol például az úgynevezett közérdekű vagyonkezelő alapítvány.
3: A kekváknak
4: a megszüntetése, fokozatos kivezetése, a közpénz, újra közpénzé válása és ilyen feladatokat szívünk közé, és a magyar emberek szívéhez közel álló feladatokat kellett teljesíteni, és most érünk ennek a végére. Alapvetően már lehetnének, csak ugye ezeket ki kell írni, tanév közben vagyunk, ilyenkor nyilván egy kicsit visszafogottabban tud újraindulni a program, de lépésről lépésre újraindul, és nagyon remélem, hogy a második fél évre már akár pótjelentkezésekkel nagyobb számban is tudnak jelentkezni magyar hallgatók.
3: Tekintsük ezt úgy, hogy az egész csomagra visszaigazolás az unió felől, hogy ez a lehetőség megnyílik. Ugye bejelentette a kormány Vitézi Dávid ebből az alkalomból, itt is volt a stúdióban, hogy sikerült teljesíteni mindent. És hát most az a kérdés merül fel, hogy mikor jönnek a pénzek. Hát most ez nem is pénz, de egy lehetőség újra megnyitása. Tehát ez egyfajta visszaigazolás.
4: Hát folyamatosan kapjuk a visszaigazolásokat, rengeteg dokumentumot küldtünk el Brüsszelbe. Az utolsó eurocentnek december végéig be kell érkeznie Magyarországra. Lesznek olyanok, amik esetleg nem, mert ott a programok még nem is került elköltésre a pénzt, tehát nagyon nagy gondban vagyunk. Az előző kormánytól úgy örököltünk 2023-as, 24-es projekteket, hogy még csak félig vannak készen, vagy teljesen el vannak csúszva. Utólag fizett ugye sok projektnél az unió, tehát lehet, hogy lesz olyan pénz, ami mondjuk jövőre jön be, de alapvetően kérdeztem most viccesen szerdán Kármán András pénzügyminiszter úrtól, hogy van-e olyan akkora számlánk, amekkora arra majd elfér a 10 milliárd euró, meg a 4,4
3: milliárd. Gondolom mondta, hogy van bőve.
4: Azt mondta, hogy még nem hívták fel a bankból, vagy az államkincstár, hogy kéne nyitni egy újat.
3: Jött már pénz?
4: nem effektív pénz nem jön, most ugye lezajlik a visszaigazolási szakasz, hogy jóvá kell hagynia ott kint a bizottságnak, utána a tanácsnak, de ez olyan, szerintem nagyon jól elmagyarázta valamelyik KDNP-s képviselőnek Vitézi Dávid, hogyha egy házaspár köt egy, vagy annak egy tagja köt egy lakáshitelszerződést, és a bank azt jóvá hagyja, aláírja, kötelező érvényű ajánlatot ad, akkor azzal megy haza a feleség vagy a férj, hogy drágán bontsunk pezsgőt, mert meg tudjuk venni álmaink lakását, mert van hitel. Az, hogy az éppen mikor érkezik be a bankhoz, vagy az eladó félhez, vagy a kivitelezőhöz a pénz, az teljesen mindegy. Ez a pénz már a magyaroké, az utalások azok fokozatosan fognak jönni, a legnagyobb részének, ahogy mondtam, december végéig meg kell érkezni.
3: Nem főterek lesznek szépen lekövezve? Mi születik ebből a
4: pénzből? Én nagyon remélem, hogy a főterek is szépen le lesznek kövezve.
3: Hát azok már javarészt megvannak.
4: Igen, de úgy lettek lekövezve, nem csak a főterek, hanem mindenféle utak és sétányok, hogy alatta például a víziközműveket nem cserélték ki, és mondjuk ott vannak a 100 éves vízcsövek, vízvezetékek, amelyek törnek el, és jelenleg a víznek a 20-30%-a elszivárog, és ezért aztán sokszor újra fel kell bontani. Ott egy ilyen pár ezer milliárd forint felújítás, beruházást halasztott el, vagy hagyott a semmiben az előző kormány, de hogy a kérdésére válaszoljak, természetesen a cél az, hogy ez a pénz magyar kórházakra, közlekedésre, vasútfejlesztésre, bérlakásfejlesztésre, Baross Gábor vasútfejlesztésre, a KKV-k kis és középvállalatok támogatására, energiahatékonyságra, energiahálózat fejlesztésre, vízügyi beruházásokra, effektíve nem csak látható, hanem az emberek életét a kis szűk szférájukban és országszerte is segítse, meg hogy a magyar gazdaságot segítse. Ugye itt a történelmi bűn sok minden, az Erasmus ösztöndiak elmaradása, illetőleg a magyar kis és középvállalatok támogatása, és úgy általában a magyar költségvetés és gazdaság eladósítása, hiszen nyilván attól, mert nem jöttek ezek az 1000 milliárdok, még szükség volt pénzre, ezért aztán az államadóság hiába írták bele a gránit szilárdságú alaptörvénybe, hogy nem lehet több hitelt fölvenni, egyre jobban nőtt. Egészen furcsa, vicces, más szót is tudnék rá mondani, hogy van egy kormány, volt egy kormány, mindig ki kell magam javítani, amely 16 év alatt eladósította a hazánkat, háromszorosára növelte az államadóságot, bedöntötte a költségvetést, szétzilálta a közszolgáltatásokat, és most egy 130 nappal a kormányváltás után számon kéri az új kormányon, hogy hát miért ilyen magas az államadóság, miért dőbb a költségvetés és hasonlóak.
3: De hát ez a politika, ez szinte törvényszerű.
4: Hát láttam, hogy szerkesztő is, hogy megállt egy pillanat.
3: Igen. Mit szól a mai letartóztatásokhoz? Ugye a bíróság elrendelte Jelinek Dániel üzletember és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójának a letartóztatását a Volán ügyben.
4: Igen, én nem gondolom, hogy ildomos lenne, vagy feladata lenne egy magyar miniszterelnöknek, pártelnöknek kommentálni a magyar bíróságnak a döntését. Ugye ez egy előzetes döntés, elsőfokú döntés. Látom a reakciókat, és most nem látok olyan kommenteket ma éppen, hogy nem történik semmi, és hogy mi van az út a börtönbe programmal. Nekünk az a feladatunk, és én minden magyar ember szemébe bele tudok nézni. Az is, aki, annak a szemébe is, aki nagyon kritikus, vagy lassúnak gondolja az ügymenetet, hogy nem, mi feladatunk az, hogy a jogszabályi környezetet, a nyomozóhatóságok függetlenségét, az igazságszolgáltatás működését biztosítsuk. Ha kell, jogszabályalkotással, büntetőjárások gyorsításával, ha kell, a vállalásunkkal, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal felállításával. Szerintem nagyon fontos momentum lesz, hogy nem sokára a köztársasági elnök úrnak kell jelölnie új legfőbb ügyészt, látjuk, hogy mekkora problémák vannak az ügyészségen, eddig is tudtuk, csak nem sejtettük, hát de most már...
3: Az őt pótló helyettes főügyész panasza olyan volt, mint Tiborcs panasza.
4: Igen, tehát azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog lesz, és azt tudom mondani, hogy lépésről lépésre haladnak a dolgok, és azt látom, hogy most már az ügyészségen is látszik, legalábbis bizonyos ágain, a rendőrségen, a NAV-nak ugye új elnöke van, új bűnügyi elnök helyettese van, ezek nagyon fontos dolgok, elkezdtek dolgozni a hatóságok, leporolnak nagyon régi ügyeket, vannak nyilván új ügyek is, vannak rendkívül bonyolult ügyek. Ugye én azt tudom mindenkinek mondani, hogy mit is mondott az előző miniszterelnök, hogy minden fel lesz jegyezve, semmi sincsen elfelejtve, semmi sem lesz elfelejtve. Szerintem ez a hatóságoknál is így működik, de kell nekik adni időt, hiszen ha jogállamot akarunk építeni, az nem úgy van, hogy akkor van egy választás, igen, és akkor mindenkit bilincsbe visznek el. Így is halljuk, hogy örkény, meg önkény, meg mindenféle van tüntetés is a bezárt terrorháza miatt, vagy lesz, igaz, hogy nem zárták be, csak át kell állítani a számlázási rendszert, hiszen azt is visszavettük Schmidt Mária magánbirtokából, ugye az is a kekvák alatt alatt volt, és most visszakerül a magyar
3: állapot. Jó, hát első hallásra az úgy nézett ki, mintha bezárták volna, tehát
4: pedig,
3: ezt el lehetett
4: volna magyarázni. Pedig benne volt a mondatban, hogy ideglenesen,
3: igen,
4: de mindegy.
3: Az benne. Viszont az jutott eszembe, Volán, hogy a Volán busz igazgató tanácsában ön is ott volt 2023-ban, ott semmi nem merült fel ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, hogy ezek nagy mennyiségű autóbusznak a... Igen, csak hát azért kérdezem, hogy nem merült fel semmi soha?
4: Nem, ha jól láttam a híreket, meg az eljárást, itt valami 2010 és 16 közötti Seszták Miklós minisztersége idején elsősorban. Ugye nem véletlenül, ugye nem tudom én is a részleteket, de gyanús, hogy az ügyészség folytatja, a központi nyomozó ügyészség az eljárást, már pedig az akkor szokott lenni, hogyha mentelmi joggal érintett személy is van a nyomozók látókörében, de most ezt így bezárom, ezt az áruját, mert nem akarok sejtetni se, meg tippelni se. Nem merült föl. Én nagyon rövid ideig voltam, megmondom őszintén, a Volán busznak a felügyelőbizottságában, és mivel rendszeresen kellemetlen kérdéseket tettem föl, sőt, sokszor tartózkodtam és nemmel szavaztam. Egy utolsó eset volt, amikor például a MÁV és a Volánnak az összeolvasztását elkezdte promotálni Lázár János, és a beszerzéseket is központosította, hogy még egy ablak mosó folyadékot is, vagy egy karburátort is csak az ő jóváhagyásával lehessen megrendelni. Akkor én ezt nehezményeztem, és aztán válaszul nem megmódosították az előterjesztést, hanem megszüntették a Volán felügyelőbizottságát, és összevonták a MÁV-val, és én pedig kikerültem, és utólag is örülök ennek, bár az a pár hónap nagyon érdekes volt, de ilyen esetek nem merültek föl. Olyanok igen, ahol mondom, nem tudtam igennel szavazni, és kérdéseket tettem fel. Nem én voltam a kedvenc.
3: Gyermekvédelem, illetve a szociális szektort, a szociális szektorban dolgozók tüntetésre készülnek, gondolom, hallott-e felől pénteken, mondván, hogy nekik nagyon komoly ígéretet tett a béremelésre, és ők nem tudnak várni. És várják a választ, hogy egyáltalán, ha lesz béremelés, akkor az konkrétan mikor lesz. Én ezt kérdeztem Gyurkó Szilviától, aki hétfőn itt volt, és a gyermekvédelmi intézkedésekről egy nagyon komoly bejelentéscsomaggal jött ide, de erre nem tudott ő sem válaszolni. Önnek már vannak időpontjai és számai?
4: Először is csak Gyurkó Szilviára egy mondatot, hogy ugye milyen jó érzés, és most nem csak a szerkesztő úrtól kérdezem, hanem egy költői kérdés a honfitársaimhoz is, hogy milyen jó érzés, amikor egy szakember, amikor egy elhivatott szakember, egy olyan szakember, aki évtizedek óta a gyermekekért küzdőket védi, ő kerül a gyermekvédelem élére, és nem egy nyugdíjas rendőr. Ez azért szerintem már egy nagy lépés. De hogy a kérdés ne kerüljen meg, igen, hallottam, hogy tüntetést szerveznek. Először is azt szeretném mondani, hogy örülök. Örülök azért, mert nyugodtan lehet tüntetni. Örülök annak, hogy az oktatás területén például visszaadtuk a sztrájkjogot. Örülök annak, hogy akár a szakszervezetek, akár a szociális dolgozók, akár a felsőoktatási dolgozók szakszervezetei, vagy éppen érdekvédelmi szervezetei úgy gondolják, hogy lehet, és nem lesz retorzió emiatt, nem lesz még rosszabb emiatt, hogy meghallgatják őket. Én azt gondolom, hogy ez már egy nagy dolog, ha meghallgatják őket. Én, hogyha holnapra meggyógyulok, ugye reggel 10-kor lesz, vagy délelőtt 10-kor lesz Vitézi miniszter úrral egy tájékoztatom a kormány, tegnapi kormány döntéseiről. Ha meggyógyulok és ottok lenni, akkor én nagyon szívesen átveszem tőlük, vagy be is hívom őket a minisztériumba, és leülök a szakszervezetek képviselőivel, miniszter úr, Kátai német miniszter úr már többször leült, államtitkárasszony is többször leült velük. Én annyit tudok mondani, hogy tegnap valamikor éjfél körül lett vége a kormányülésnek, és az utolsó 2-3 napi rendi pont az csak a béremelésekről szólt. A szociális szférában dolgozók, gyermekvédelem is ide tartozik, a noksos oktatásban dolgozók, az egészségügyi szakdolgozók béremeléséről, illetve érintettük, mert már korábban is beszéltünk a rendvédelmi dolgozók béremeléséről.
3: Vannak konkrét döntések?
4: Vannak konkrét döntések, de azért nem tudom most számszerűsíteni, és ezt elmondtam már Veszprémben is, és igyekszem most is megvilágítani, hogy összefügg ugye a 2027-es költségvetés a minimálbér emeléssel, a 2027-re elfogadandó minimálbér emelés mértékével, illetőleg a 27-es költségvetésben véglegesítendő adócsökkentés mértékével. Ugye emlékezhet szerkesztő úr is, és a nézők is, hogy azzal vádoltak minket az Index nevű propagandalapba, nyilván a Fidesz kérésére, utasítására, hogy a Tisza az adóemelések kormánya lesz, ehhez képest ugye mi adócsökkentéseket, rengeteget bejelentettünk a gyógyszereknél, tűzifánál, és ugye a személyi jövedelemadónál is volt egy komoly vállalásunk. És amikor meg lesz ez a 27-es költségvetés, október 15-e környékén el kell küldeni a Kármán Andrásnak, a költségvetési tanácsnak, tehát akkor ez nyilvános lesz, addigra le kell zárnunk. De hogy összefügg ugye a hatása a minimálbéremelésnek, az adócsökkentésnek, mert én is szerintem a munkavállalók is legyenek azok szociális területen, területen dolgozok, vagy rendvédelemben, vagy oktatásban, vagy egészségügyben, vagy kormányhivatalokban, a nettót nézik azt, hogy mennyi kerül a pénztárcájukba.
3: De amit most mond, abból nekem az következik, hogy nem ebben az évben lesz béremelés, hanem a jövő évi költségvetés terhére születhetnek meg ezek a béremelések.
4: Nem, én azt is elmondtam világosan, hogy ugye ez az egyik, amit nehezményez a szakszervezet, ha jól értem, hogy két lépésben jelentős béremelést fogunk adni. Nem egységeset, mert hiszen a szakterületeken belül is nagyon nagy eltérések vannak. Nagyon rossz fizetés, az igaz, de van, aki még rosszabbul keres, úgyhogy ott nem egységes emelés lesz. Azon dolgozik a kormány, hogy a lehető legmagasabb béremelést adja, de azt itt is szeretném hangsúlyozni, hogy nekem az a felelősségem, hogy ne csak holnap a szakszervezeti vezetők szemébe tudjak belenézni őszintén és nyíltan, meghallgatva őket, hanem egy év múlva is bele tudjak nézni a magyar emberek szemébe, és a kormányciklusunk végén meg még inkább bele tudjak nézni a magyar emberek szemébe. És azt mindenkinek meg kell értenie, hogy ugyan mindent megteszünk azért, én örülnék a legjobban, ha mindenkinek 50%-kal lehetne emelni a fizetését. De ha átvettünk egy kivéreztetett költségvetést 8,3%-os hiánnyal, csomó olyan tétel, ami nem volt beketervezve a költségvetés, csak beígérte az előző kormány, egy elképesztően magas államadósággal, nagyon magas finanszírozási lehetőségekkel, akkor az a legfelelőtlenebb döntés lenne, hogyha mindent egyszerre. Nekünk egy konkrét programunk, ugye írott programunk van, a működő és emberséges Magyarország programja, és ebben világosan benne volt, és hiába hazudik a Fidesz, meg a KDNP, akiktől különösen vicces, hogy 3 éve nem adtak, vagy 2 éve semmilyen béremelést a szociális szférában, vagy a rendvédelemben, most ők követelnek, hirtelen most megjöttek, és ők lettek a legnagyobb
3: érdekvédők. Ellenzéki szerep tudja.
4: De hát azért szerintem van az ellenzéki szerepnek is hitelességi kérdése, de ez az ő dolguk, én nem akarok velük foglalkozni, csak azt mondom, hogy bedönteni egy költségvetést nem lehet. De azt tudom nekik mondani, hogy nagyon közel lesz ahhoz a számhoz, vagy ugye attól függ, hogy hogyan számolunk, mert van már január 1-én is volt valahol béremelés, össze kell számolni ezeket a dolgokat. Jelenleg 1,8%-os az infláció Magyarországon. Évtizedek óta nem volt ilyen alacsony, mint most. Viszont a költségvetés nagyon rossz helyzetben van. Mi azért dolgozunk, és ezt elmondhatom Hegedűs Zsoltról, elmondhatom Kátai Németh Vilmosról, elmondhatnám a belügyminiszter úrról, elmondhatom a többi miniszterről, az oktatási miniszterről is, hogy mindenki nagyon kemény érdekvédő, de nem azért, mert engem meg kell győzni, vagy le kell győzni, hanem mert egy olyan költségvetést kell összeállítanunk, ami utána fenntartható, amiben nem csak béremelések vannak, hanem családi pótlékemelés, adócsökkentés, egészséges élelmiszerek áfa csökkentése, közben pedig a költségvetési hiánynak is a csökkentése, hogy olcsóbban lehessen finanszírozni az országot.
3: Majd egyszer a kormányülések dokumentumait az önök esetében is biztos elolvasni.
4: Hát mi azért szeretünk nyíltan játszani és kommunikálni.
3: Ezt nem vitatom. Egy kérdés még megint a pénzekkel kapcsolatban. A nyugdíjasok várják a szép kártyát. Ez ügyben többen írtak nekem is az elmúlt hetekben, hogy kérdezzem már meg, ha valaki jön, hogy azzal mi lesz, mert hogy ezt az utolsó negyed évre ígérték nekem.
4: Azon is dolgozunk. Annyi nyilván van, látják azt, hogy van 1200 vállalásunk, és abból már 120-130 teljesen teljesült, valami folyamatban van, valami 2 lépésben fog teljesülni, valami 3 lépésben. A 2027-es költségvetésben lesz döntés a szép kártyáról is.
3: Gyógyuljon meg.
4: Köszönöm szépen a jó kívánságot, szép estét.
3: Magyar Péter miniszterelnök volt az Egyenes Beszéd vendége, folytatjuk mindjárt a híradó után.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Megemelte a kormány a dohánytermékek jövedéki adóját, de azon túl, hogy drágul a cigaretta. Vajon mit jelent mindez? Erről fogok most beszélgetni Kenyeres Sándorral, a Magyar Dohánytermesztők Országos Szövetségének elnökével, aki telefonon van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Mit szóltak, amikor meglátták a számokat, hogy ilyen mértékben nő a jövedéki adó? Ugye ez különböző mértékben emelte a kormány, más a cigarettára, más a evített termékekre, és más a vágott dohányra.
3: Igen, hát azt szeretném leszögezni a beszélgetés előtt, ugye, hogy mi a termelői oldalt képviseljük, tehát mi a Dohánytermelők Országos Szövetségének a...
2: Ezt mondtam is.
3: Igen, igen. Az, hogy milyen hatása van ennek a magára a dohánytermesztésre, azt nehezen lehet igazából előre megnézni. Azt viszont nyilvánvalóan ki lehet jelenteni, hogy minden ilyen jövedéki adóemelés hatással van a forgalomra. Én azt látjuk az utóbbi időszakban, hogy egy-egy ilyen jövedéki adó emelés az nyilvánvalóan valami fajta forgalom csökkenést eredményez, illetve jellemzően a fogyasztás is átrendeződik valamilyen szinten, tehát hatással van erre, hiszen a fogyasztók érzékenyek az ára. Ennek következtében nyilván vannak, akik leteszik a cigarettát, vannak, akik olcsóbb termékekre váltanak, nyilván akik meg tudják fizetni ezt az árat, azok tovább folytatják az adott terméknek a fogyasztását. És sajnos van egy réteg, aki a fekete piaci termékek irányába mozdul el a termék számára megfizethetetlensége miatt.
2: Ez azon túl, hogy az államnak adóbevétel kiesést jelent, azon kívül egészségügyi kockázatokkal is jár, nem?
3: Abszolút, abszolút.
2: Bár mondjuk egy cigarettánál ez furcsa mondani, de ezen túl. Mi a kockázatosabb a csempész cigarettában, mint a boltban vásárolt a cigarettánál?
3: Nyilván, ugye én sem vagyok egészségügyi szakember, de az a vizsgálatokból kiderült egyértelműen, hogy ezeknek a cigarettáknak a tartalma az ellenőrizetlen körülmények közül érkezése miatt ez egy jóval nagyobb egészségügyi kockázatot hordoz magában. Nem tudható, hogy mi van benne, milyen dohány van benne, dohány van-e egyáltalán benne, az hogyan van kezelve, átment a megfelelő gyártás technológiákon. Tehát ebből kifejezőleg nyilván egy komoly egészségügyi kockázatot is hordozhat magában, egy komolyabbat, mint maga a cigaretta fogyasztása, ahogy ön is fogalmazott.
2: Igen, a kormánynak ugye az az érve, hogy a jövedéki adót azért kell emelni, mert az állam kétszer annyit költ a dohányzással kapcsolatos, vagy dohányzás okozta betegségek gyógyítására, mint amennyi a bevétel.
3: Hát nyilván én ebben nem látok bele, vagy valószínűleg ebben igaza van a kormányzatnak, hiszen erre vonatkozóan kutatásokat biztosan végeztek. Hát ezt nehezen tudom megítélni. Azt gondolom, hogy nyilván fontosak az adóbevételek, hiszen ebből kell fenntartani az állami működést, és azt azért le kell szögezni, hogy a jövedéki adóból egy nagyon komoly állami bevétel van.
2: A dohánytermesztés Magyarországon nem túlságosan közismert, de ugye a legnagyobb része a Szabolcsban zajlik.
3: Ez így van, a termőterületek 80-85%-a Szabolcs megyében helyezkedik el. Alapjában véve két levéltípust termelnek, a mesterséges szárítású Virginiát és a természetes szárítású Burleyt. Ez egy klasszikus kis kultúra Magyarországon, nagyjából 2500-2600 hektáron termelik ma Magyarországon. Sajnos a termesztés mértéke folyamatosan csökken, és ha egy picit visszautalhatnék a jövedéki adóval kapcsolatos kérdésekre, ugye mi nagyon fontosnak tartanánk azt, hogy a Magyarországon termelt dohányokból a nagy multinacionális cigarettagyárak vásároljanak. Sajnos ez jelenleg nem működik. Ennek érdekében szövetségünk megkereste az idejében a négy nagy gyártót, és kértük, hogy gondolják át magyarországi szerepállásukat, és vásároljanak magyar dohányokat. Sajnos ebben a kérdésben egyelőre, erre a kérésünkre egyelőre nem érkezett válasz.
2: Mivel érveltek önöknek, hogy miért nem?
3: Egyelőre nem kaptunk hivatalos választ, tehát az, hogy miért nem vásárolnak, azt inkább tőlük kellene megkérdezni. Viszont mi nagyon fontosnak tartanánk, hogy ezt a kis közösséget egybe tartsuk. Ez az ágazat, ez 8-9 ezer ember foglalkoztatását végzi, ezeknek az embereknek megélhetést biztosít. És ezt tudni kell, hogy a dohánytermesztésben dolgozók egy jelentős része szociálisan hátrányos helyzetű, a többségük a kisebbség köreiből kerül ki. És ugye igazából ők a munkaerőpiac más szegmenseibe nem beépíthetőek. Arról nem beszélve, hogy a dohánytermesztéssel olyan területeket hasznosítunk Magyarországon, amelyeken más kultúrát gazdaságosan nem lehetne termelni. És ami még egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ezeknek a régióknak, most elsősorban, ha már Szabolcs megyét említettük, akkor Szabolcs megyének a gazdaságának nagyon fontos eleme ez a, nagyon fontos bevételi forrása ez a dohánytermesztés, hiszen ez egy piacképes, jól eladható termék, amely megélhetés biztosít ezeknek az embereknek.
2: Milyen érdekes, hogy pont ugye a fekete kereskedelemnek a legfőbb helyszíne Magyarországon az Szabolcs megye, hiszen ugye az ukrán határon beérkező csempész cigaretták ott lépnek be az országba, miközben ott van a legnagyobb dohánytermesztés Magyarországon.
3: Igen, én is volt szerencsém ilyen kimutatásokat látni, hiszen ezzel foglalkoznak a cigarettagyárak, hogy hol, hogyan alakul a fogyasztás a trafikokban. És igen, sajnos azt lehet látni, hogy Szabolcs megye ilyen szempontból erősen érintett, és valóban a leginkább fertőzött fekete piaci termékek tekintetében.
2: Említette az elején, hogy ez a fogyasztás visszaesésével szokott járni, amikor a jövedéki adót emelik a dohányterméknél. Ez milyen mértékű általában százalékosan?
3: Nem tudom megmondani. Nyilván ez függ attól, hogy milyen a jövedéki adó emelés. Az Európai Unióban a korábbi tervek, az évelején kiszivárgott tervek alapján elég komoly jövedéki adó emelést terveznek 2030-ig, ami igazából nyilván majd egy jelentősebb hatással lesz a fogyasztásra, de még egyszer mondom, ennek a megítélése most még nagyon korai, és igazából még az egyeztető tárgyalások is zajlanak, hogy mekkora is lesz ez a jövedéki adó emelés, tehát ebben még azt gondolom, hogy most korai állást foglalni.
2: Kenyeres Sándor, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

Újabb este vár a kis szoba. Az élet brutál kemény iskola. Tuti, hogy végezni fogsz, nem lesz taps meg diploma. Vágom, hogy menekülnél, de tudod, hogy nincs hova. Semmi sem az, amit hittél. Savaz a hátad mögött, aki szembe dicsér. Ebben a buliban most az ördög a DJ. A szürke hétköznapnál beragadt a replay. Hiába mászol bele lexikonba. Szomorú tény az emberi létezés regressziója. Suritor

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nyilvánosságra hozták a 2006 őszén tartott kormányülések korábban titkosított jegyzőkönyveit. Az iratokból kiderül, milyen ügyek kerültek a Gyurcsány Ferenc vezette kabinet elé az Összödi beszéd kiszivárgását követő hetekben. Vendégünk Szekeres Imre.
2: Érdekes történet lesz ez. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van.
3: Jó estét kívánok.
2: Honvédelmi miniszter volt.
3: Igen.
2: Akkoriban ott ült ezeken a kormányüléseken.
3: Igen.
2: Én most átolvastam azt, ami megjelent a nyilvánosságban, és nekem egészen furcsa volt azt látni, ezt megemlítettem Magyar Péternek is az imént, hogy semmi nyoma nincsen a dokumentumokban annak, hogy ez a kormány ez Magyarországon élt volna akkoriban. Tehát nem látjuk azt, hogy valamiféle reakció történik a belügyminiszter részéről, mondjuk az MTV ostromával kapcsolatban. Nem látjuk, hogy a Rákóczi úti lovasroham valamilyen módon megjelenne. Nem látjuk az elindított tank a Deák téren. De az sem volt téma. Vagy ezek a jegyzőkönyvek nem azt tükrözik, ami történik a kormányülésen, csak a hivatalos beadványokat.
3: Hát ez elég hülyén néz így ki.
2: Ugye?
3: Megnéztem, akkor lehet, hogy nem, de most megnéztem az interneten ezeket a jegyzőkönyveket, de ilyen nappal erről volt szó. Az országgyűlésben reggeltől késő estig erről ment a vita, médiában erről ment a vita, a lakossági fórumok tizeit csináltuk, erről ment a vita, kormány elé is kerültek már csak, hogy a Honvédelmi Minisztériumot vegyem, mi adtunk írásos jelentést a tankról, azonnali 24 órás kivizsgálás után, és az benne van a jegyzőkönyvekben egyébként, és hát nyilván minden miniszter dolgozott ezen, de az egész mögött van egy nagyon nehéz dolog. Én nagyon féltem. És szerintem nem voltam egyedül, mert úgy éreztem, hogy először a felnőtt életemben az ország stabilitása megszűnik. Három nappal Debrecenben volt egy több száz fős fórum, ahol ki kellett állnom és erről beszélni, és elmondtam azt a szorongó érzést, ami akkor elfogyott. Tényleg, felnőtt életemben nem volt ilyen. Szerintem senki, a mi generációnk életében nem volt ilyen. És az, hogy a kormány próbálta csinálni a dolgát, költségvetést előkészíteni, nem mondom az összes felsorolt ügyet, az bennem is és másokban is azért volt, hogy működjön az ország. Nem tudtuk, hogy fog-e működni.
2: Ezt értem, de hogyan lehet úgy működtetni egy országot, hogy nem reagál a kormány a kormányüléseken látszólag, és akkor most ezt beszéljük meg, hogy valójában mi történt ott, látszólag nem reagál a kormány arra, ami különben meg félelmet okoz önben is, meg ő benne is, meg ő benne is, és hát a lakosság egy nagy részében indulatot kelt.
3: Hát reagált a kormányra, az országgyűlésben rendszeresen kormány erről beszélt.
2: Hogy zajlottak ezek a kormányülések? Meséljen már el.
3: Hát ezek a kormányülések döntően formálisak, és közigazgatási szinten előkészített ülések, gondolom ma is. Tehát oda úgy kerül már egy javaslat, hogy azt minden minisztérium látta, egyeztette, a szakmai véleményeket megvitatták, és tulajdonképpen ez egy döntéshozatali fórum. Tehát itt az a kimenet a magyar közlöny és a törvénytervezet. De a politika, minden kormányülésen az elején volt szó politikáról.
2: Az jegyzőkönyvön kívül van?
3: Tessék?
2: Az jegyzőkönyvön kívül
3: van? Hát azok nem határozatok értelemszerűen, de minden frakciülésen is, az MSZP frakcióban legalábbis minden alkalommal ez volt a téma. Egészen olyan november elejéig, közepéig, tehát a kiszivárogtatás után, és hát ebben voltak megrázó momentumok, és benne ez nagyon mélyen mai napig, október 23-án az avatás. Egy idős ember állt mellettem, Kosári Domokos. Ő mondta a beszédet. És mi nagyon régóta ismertük egymást, és mikor látta a tüntetőket, a motorosokat, a zajt, akkor odafordult hozzám, és azt mondta, hogy figyeljen, én ezt már 1944-ben láttam. Nem szabad még egyszer megtörténnie. Tehát olyan benyomások, gondolom más politikust is értek, ami azért nehezen feldolgozható volt.
2: Volt-e,
3: amikor megment tovább.
2: Volt-e szó a kormányülésen azokra a rendőri támadásokra, amiket nagyon sok civil ember joggal nehezményezett, és nagyon sok civil ember meg is sérült általa?
3: Volt róla szó, voltak jelentések, volt a Nemzetbiztonsági Kabinetben is erről szó, és a parlament előtt is volt szó. Tehát itt ment egy beszámoltatási rend. Nyilván nem minden került a kormány plenáris ülése elé. Én két alkalommal a Nemzetbiztonsági Kabinetben szóban is tájékoztatást adtam. Hát egyrészt ugye, a honvédség pozíciója teljesen világos volt. Első órától kezdve. A magyar honvédség ebben nem avatkozhat be.
2: Volt erre kérés?
3: Nem. Fel sem merülhetett. Alkotmányos és törvényes rendben nem merülhetett fel. Ezt azért tartom fontosnak leszögezni.
2: Magyarországon belül magyar állampolgárra szemben nem bevethető.
3: Semmilyen belpolitikai küzdelemben, de a honvédségnek ezzel egyidejűleg, és én ezzel foglalkoztam, az objektum védelmet biztosítani kell. Mármint a honvédségi objektumok védelmét. Mert ott ugye fegyver és lőszer.
2: Volt olyan pillanat, amikor ez élesen merült fel?
3: Első pillanattól kezdve bennem. Hát hogy nem
2: igen, lehetett tudni? De volt cselekmény is, ami ezzel volt kapcsolatos?
3: Nem volt ilyen cselekmény. Nem volt ilyen cselekmény. És ilyenkor van egy automatizmus, nem ér adok parancsot vagy a vezérkari főnök, hanem az adott objektum ügyeletes tisztje. Egész éjjelben voltunk a Honvédelmi Minisztériumban. Egész éjszaka. Nem tudtuk, hogy történik-e valami.
2: Ez és melyik nap volt? Harmadikán? Vagy az MTV Ostrománál?
3: MTV Ostrománál. Néhány száz méterre volt.
2: Arról ön kapott jelentést, vagy látott arról dokumentumot, hogy ugye van egy közmegállapodás arról, hogy az MTV mögött ott álltak a bevetésre készen platókon, padokon ülő, meg buszokban ülő rendőrök, akiket nem vetettek be az MTV védelmére, hanem vidékről felhozott rendőrök védték a bejáratot. Aztán egy idő után már nem tudták védeni. Volt arról valami jelentés, hogy miért nem vetettek be komolyabb erőt?
3: Nem, és nem is tudom, hogy ez így volt-e.
2: Hát én láttam azokat a rendőröket ott ülni.
3: Az lehet,
2: az MTV látta, háta mögött.
3: Az lehet, hogy látta, de...
2: És hát nem én vagyok az egyetlen.
3: Elhiszem, de én ilyen dokumentumot nem láttam, és nem is tartom valószínűnek. Valószínű, hogy őket bevetették később, vagy tartalékerőnek használhatták. Nem ismerem a rendőrség munkáját, tehát akkor is azért ez egy szigorú, szétválasztott tevékenység volt. Nem feltételezem, hogy azt az indulatot és hangulatot, ami ott kitört. Mert láttam a filmeket természetesen, és a veszélyeztetettséget, hogy azt bárki tétlenül tűrte volna, ha van eszköze. semmiért nem tárt fel egyetlen egy vizsgálat sem, amit ismerek.
2: Volt szó a kormányüléseken, amiknek a jegyzőkönyvei ezt nem rögzítik felelősségről, arról, hogy mi hogyan történik, és ki felel azért belügyminiszter, rendőrkapitány, rendőrfőkapitány, ami az utcákon zajlik?
3: Természetesen volt, és szerintem ők szóban adtak is tájékoztatást ezekről, de hogy a rendőri vonal mit csinál, ugye ez a miniszterelnök, a belügyminiszter és a rendőrség vezetőjének a szigorú...
2: Hát igen, csak a mi beszélgetésünk ugye most azon alapul, hogy megismerjük ezeket a jegyzőkönyveket, és igen, azokból az igen látszik, hogy itt a Béke szigetén olyan problémáink vannak, hogy különböző más államokkal milyenek a kapcsolataink, jön a nagykövet,
3: és nem akarom mentegetni a jegyzőkönyvet, szerintem ma is ilyeneket csinálok, de ezt hagyjuk, de azt akarom világosra tenni, hogy működtetni akartok az országot. Legalábbis sokunkat ez vezérelt. Hogy azért bármilyen nagyba is van, azért a dolgoknak mennie kell, mert előbb-utóbb konszolidálódik a helyzet. És nem lehet hagyni, hogy az egész ország szétessen.
2: Önt gyakran vádolták, szerintem szemtől szembe nem merték. Azzal, hogy az összödi beszéd kiszivárogtatásáról többet tud, mint mások.
3: Köszönöm a kérdést. Ott se voltam.
2: Hát ettől még kiszivárogtathatta.
3: Persze, ahol nem voltam.
2: Hát, ha megkapta a felvételt.
3: Nem kaptam meg a felvételt.
2: Hogy keveredett ebbe a gyanúba?
3: Ezt mástól kell megkérdezni. Mások is, hogy keveredtek bele. Irreális, ilyen szürreális történetek jelentek meg. Ez a Che Guevara, vagy nem is tudom, hogy becézték azt a bolíviai fiút, meg egyéb történetet. Életemben nem láttam, nem találkoztam velük. Ez a legrosszabb része a politikusi létnek. Hát most mit csinálj? Amikor elindul egy ilyen hír, tiltakoz, állj ki az utcasarokra és mondd el, hogy de hát kérem, nem igaz, nem ember ilyenkor tehetetlen. Én azt a magatartást választottam, hogy rendben, meghallgatok mindent, és nem reagálok.
2: Valami furcsa dolog eszembe jutott, hogy itt a miniszterelnök beszélt. A miniszterelnököt hallgatták le, vagy vették fel a beszédét. Nem tudjuk az eszközt igazán. Ez azt gondolom a titkosszolgálatok számára is egy izgalmas dolog kellett volna, hogy legyen, hogy ez hogy történt, és hogy kerülhetett ki a miniszterelnök beszéd, a miniszterelnök tudta és engedélye nélkül.
3: Két vizsgálat volt, ez viszont nyilvános. Az egyik vizsgálat közvetlenül a kiszivárogtatás után volt, amelyik megállapította, hogy a két magnófelvétel körül az szivárgott ki, amelyet a Szocialista Párti pártigazgató Gyurcsány bizalmasa őrzött. A második titkosszolgálati vizsgálat azt mutatta ki, hogy nem az, hanem a miniszterelnök kabinetfőnökének a példányát, majd jött egy harmadik vizsgálat, ami azt mondta, hogy mindegyikről 20 másodperc hiányzik. Tehát én még ilyen katyfaszt nem láttam, ha ez a honvédségbe fordult volna elő a katonai biztonsági hivatalnál, azonnal leváltok mindenkit. Most A, B vagy C. Soha nem derült ki. Nekem se. Mindig megkérdeztem azokat, akik mégis közelebb voltak Gyurcsányhoz, és hát nyilván más viszonyrendszerük volt, ők se tudtak többet. Lendva Ildikó mondta ma reggel a Kossuth Rádióban, hogy ő úgy gondolja, hogy nem volt kiszivárogtatás, én is így gondolom, hanem több embernek odaadták a beszédet, hogy véleményezze, hogy milyen nagyszerű beszéd volt, és valahonnan onnan keveredhetett ki. De ezt se tudom bizonyítani.
2: Ez egy érdekes találja lesz a újkori magyar, vagy legújabb kori magyar történelemnek. Ön hogy látja, ez vezetett a fideszes kétharmadhoz 2010-ben?
3: Önmagában nem. Ahhoz, hogy a kormányzó képesség, Gyurcsány miniszterelnöki kormányzati képességében bizalmatlanság alakuljon ki, ahhoz igen, de a gazdasági világválság nélkül nem lett volna kétharmad. Tehát azt azért tudni kell, hogy az következő 2-3 évben megcsúszott egész Európa, benne Magyarország is, a kettő együtt sok volt, és Bajnai Gordon már hiába konszolidálta a pénzügyi helyzetet, társadalmi konszolidációt már nem tudta elvégezni, olyan rövid idő alatt az nem megy.
2: Az összödi beszéd tette tacsra, hogy úgy mondjam, a magyar baloldalt? Mert hogy az utána következő 20 év az gyakorlatilag egy folyamatos lejtmenet.
3: Hozzájárult, 2008-ban a szociális népszavazás után volt egy MSZP kongresszus. Ugye én ilyen típus vagyok, felálltam, és javasoltam, hogy köszönjön le a kormány, hozzunk el, legyen előrehozott választás. Kisebbségben maradtam. 2009-ben is így gondoltam. Mert az járt a fejemben, hogy nincs legitimációnk már, át kell adni a kormányzat. Az SZDSZ meg is szűnt gyakorlatilag. Tehát 2008-ra, 2009-re, és építkezzünk újra, nem az én véleményem került többségbe, sajnos.
2: Szekeres Imre, köszönöm szépen.
3: Én is.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, folytatódik az ATV-n a Start. Köszöntöm a nézőket, és köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is. Mondom, hogy mi lesz ebben az órában a menü. Kezdünk az elszámoltatással, mintha egyre több dolga lenne az ügyvédeknek, erről fogunk beszélgetni majd Kovács Katalin ügyvéddel. Ezután Szent Iványi István érkezik, akivel az Európai Unió tegnapi évértékelőjéről, illetve jövőbeli céljairól fogunk beszélgetni, és az utolsó témánk a bérlakásépítési program, jön hozzánk a GKI szakértője, Petsz Rajmund. Vele fogjuk ezt átbeszélni. Szóval köszöntöm Kovács Katalin ügyvédet, aki itt van már a stúdióban. Szóval több most a dolga az ügyvédeknek?
2: Abszolút, több most a dolga az ügyvédeknek. Látványosan beindultak a büntetőügyek. Ennek több oka is lehet. Azok az ügyek, amik régóta húzódnak, tehát több éves nyomozást tudhatnak a hátuk mögött, azok is most beindultak, illetve új ügyek is megindultak, úgyhogy ez üdvözlöm.
1: Említette a régóta tartó ügyeket, itt van ugye a Volánbusz ügy, Jelinek Dániel az ország egyik leggazdagabb embere, valamint Szívek Norbert, a vagyonkezelő egykori vezetőjét előállították az ügyben, ez egy 10 milliárdos korrupciós ügyletnek tűnik. Ezt említette, hogy régóta zajlanak az ügyek, ez 2021 óta folyik ebben a nyomozás. Mi történt az elmúlt 5 évben?
2: Igen, a május közepe óta a kezébe vette az ügyet a központi nyomozó ügyészség, és felgyorsult ennek az ügynek is a felderítése, illetve a nyomozása. Azt tudjuk, hogy az urakat őrizetbe vették, azt is tudjuk, hogy történt egy gyanúsítotti meghallgatás, és csak ezt követő néhány nappal később állították elő Jelinek urat, és vették őrizetbe.
1: Az oka annak, hogy csak most gyorsult fel ez az ügy?
2: Én az okát abban látom, hogy a nyomozóügyészség a kezébe vette az irányítást. Az is lehet az oka, hogy a...
1: Eddig nem kellett volna? Bocsánat.
2: Eddig is lehetett volna. Az is lehet még az oka, hogy a újabb iratok birtokába jutottak a különböző minisztériumok, ugye átvették áprilist követően a hivatalokat, birtokukba kerültek iratok, információk, belső vizsgálatokat folytattak le, és ezek alapján indulhatnak újabb eljárások is. Például tudjuk, hogy a külügyminisztérium is feljelentést tett Szijjártó magárepülőgépezése miatt.
1: Orbán Viktort is feljelentették.
2: Igen. Itt a Szijjártó úr ügyében egyszerűbb a helyzet, hiszen a belső szabályzattal vetették össze ezeket a magárepülőzéseket. És ez alapján úgy látszik, hogy egy hűtlen kezelés megállapítására adhat ez alapot, hiszen takarékosságra int ezekkel az utazásokkal kapcsolatban.
1: Ez nyilván a közönségnek szól, nem? Tehát a választópolgár azt mondja, hogy ne repüljön ilyen sok pénzen a miniszter, és ezt próbálja kiszolgálni a politika azzal, hogy lám, ilyen ügyekbe is elindítunk egy vizsgálatot. De visszakanyarodva a Volánbusz történethez. Mi történik ilyenkor? Látja a jogi menetét ennek a történetnek, még akkor is, hogyha évek telnek el, és mint ahogy ön mondja, azért 5 évig olyan sok dolog ebben nem történt, majd hirtelen minden felgyorsul, és most nagyon úgy tűnik, minthogyha a nyomozók célja, ami érdekes módon egybevág most a politika egy részének céljával, az az, hogy még magasabbra jussanak ebbe a történetben. Ők azt mondják, hogy nem ez a teteje, és már megemlítették, Sezták Miklós volt minisztert is, hogy ő is érintett ebbe a történetben. Mikorra juthat el ez oda, vagy mi ennek a menete? Hány hónap? milyen nyomozati cselekmény szükséges ez. Mert azt tudjuk, hogy ugye fel kell függeszteni a mentelmi jogát az országgyűlési képviselőnek abban az esetben, hogyha bíróság elé akarják állítani.
2: Ez így van. Ezeket a büntetőügyeket általában alulról építik fel, tehát a legkisebb haltól lépkednek felfelé, és jutnak el a tetejére.
1: A Jelinek... Most ne ciken túl vagyunk, most már keszegnél vagyunk, és a pontyot fogjuk majd legközelebb látni?
2: Most
1: De fogjuk látni?
2: Szerintem fogjuk látni. Most a középszinten vagyunk, a nyomozás folytatódik, ez elhúzódhat, tehát a gyanúsítotti kihallgatásoktól számított 2 évig, vagy 3 évig a bonyolultabb ügyekben, és ez még meghosszabbítható, úgyhogy ebben az esetben még itt sok idő eltelhet. Az, hogy Sesták úrhoz eljutunk-e, az attól is függ, hogy milyen vallomások születnek a nyomozati eljárásokban, ha egyáltalán születnek, mert ugye nem kötelező, vagy például bárki köte egyességet az ügyészséggel. Ez a lehetőség is adott.
1: Szó volt itt arról, bár ez csak ilyen név nélkül, és konkrétumok nélkül, hogy a vádalkú intézménye ezekben az ügyekben egyre többször előfordul. Ezt egyébként nyilvánosságra szokták hozni, vagy kell hozni, hogyha egy ügyben egy vádalkú miatt mondjuk felgyorsul az ügy?
2: Nem. Tehát ez az érintett személy döntése a vádalkú keretében be kell ismernie a saját cselekvését is, tehát az ő büntetőjogi felelősségét is el kell ismerni, azon túl plusz adatokat kell szolgáltatnia a nyomozó hatóságnak, és a nyomozó hatóság, mint egy piaci alkú, eldönti, hogy ez az információ
1: mennyit
2: ér, ha sokat ér, vagy ha még tud plusz
1: adatokat. A nyomozó hatóság szubjektuma
2: az ügyészség.
1: Az ilyenkor ilyen súlyos szerepet kap?
2: Igen. Igen.
1: És ezt a nyomozóhatóságot sarkalták most hirtelen sokkal gyorsabb és intenzívebb munkára.
2: Így van, így van. Valóban, ha egy terhelt egyességet köt, az előre mozdítja az eljárásokat, mert olyan információkat oszt meg, amit lehet, hogy a nyomozóhatóság önmagától nem kapna meg, vagy nem tudna felderíteni. Tehát ezek belső információk is lehetnek, vagy olyan dokumentumokat tud szolgáltatni, amihez a nyomozóhatóság nem tudna hozzáférni, és ez egy értéket jelent nekik, és ezért ők ajánlanak neki valamit.
1: A közéletben egyre többször hangzik el az a mondat elsősorban politikusok részéről, hogy na, XYZ keressen egy jó ügyvédet. Ön budapesti ügyvéd, nyilván nem sértve az ügyvédi titkot, de tapasztalják azt, hogy az utóbbi időben egy bizonyos üzleti vagy politikai kör intenzívebben jár ügyvédekhez?
2: Igen. Sokszor elővigyázatosságból is, de sokszor már amikor megszólítottak.
1: Előrelátóak?
2: Igen.
1: Lesznek még olyan ügyek, amin közvélemény el fogja tátani a száját?
2: Bizonyára lesznek. Igen. Igen. Tehát volt egy ígéret áprilisban, az elszámoltatás. És az ügyek, amelyek megindulnak, azoknak a motivációja az lehet politikai. Ám de a feljelentésnek például, ami megindítja a büntető eljárást, annak bizony szakmai alapokon kell nyugodnia, tehát az a tényállás, amit a feljelentésben előadnak, az valamilyen bűncselekményt kell, hogy megvalósítson, és a feljelentésben fel kell sorolni, hogy milyen bizonyítékok alapján jutottak erre a következtetésre, és ez független a feljelentő személyétől. Tehát ha a feljelentés csak egy véleményt tartalmaz, akkor függetlenül attól, hogy ezt kitette, azt el kell utasítani.
1: Említette az elszámoltatási ígéretet, itt viszont van egyfajta ellentmondás, mégpedig len az, hogy a politika, illetve a politikát, az új politikai erőt megszavazó tömegek ezt az elszámoltatási folyamatot szeretnék minél gyorsabban letudva látni. csúnya magyarsággal kifejezni. Tehát nem vesznek arról tudomást, hogy van nyomozati szak, van bizony idő, és ehhez már a politika is hozzá csapódott ehhez a véleményhez, mert már kialakult egy vélemény, hogy milyen alapon mondja valaki azt, hogy 6 évig is elhúzódhat például egy ügynek a vizsgálata. Ha valakinek jó ügyvédje van, akkor különféle technikákkal egy bonyolult gazdasági ügyet mennyi ideig lehet elhúzni a bíróságokon?
2: A bíróságokon rettentő sokáig.
1: Ez mit jelent?
2: Akár 10 év is lehet. Akár 10 év is lehet, vagy annál több. Ez nyilván az ügy bonyolultságától függ, hogy hány tanút kell meghallgatni, szakértőt kell-e bevonni, amíg a szakértő elkészíti a véleményét. Az is rengeteg idő, kevés az ember, kevés az erőforrás, kevés a szakértő.
1: És a frissen felálló vagyonvisszaszerzési hivatal mindezen segít, gyorsítja itt a folyamatokat?
2: Igen, a nyomozati eljárásban nagy segítség a vagyonvisszaszerzési hivatal, hiszen új erőforrásokat von be, tehát ezáltal gyorsabb lehet.
1: De azt mondja, hogy új erőforrásokat von be, ugye ügyészek, nyomozók, rendőrök, adószakértők, informatikusok, de hát ezeket az embereket valahonnan el kell vinni, valahonnan ezek az emberek hiányozni fognak, mondjuk a rendőrségtől, mondjuk az adóhivataltól, mondjuk az ügyészségről, nem?
2: Így van, viszont ha ezek az emberek csak ezekre az ügytípusokra koncentrálnak, hatékonyabb lehet a bűnüldözés ezekben az ügyekben, és a rendőrségen, ügyészségen maradt többi szakember pedig a többi bűncselekményt vizsgálja, hiszen ezen kívül van még számos cselekmény, amit fel kell deríteni és le kell nyomozni.
1: Mikor, miképpen lehet most, említette, hogy most hirtelen felgyorsultak a nyomozások. Eddig mindig arról volt szó, hogy mennyire leterheltek a bírók, az ügyészek, a nyomozók, ezekből a hírek szerint nem is lett több eddig. Egy bíróra nem tudom én hány ügy jut, emiatt lassúak az ügyek, majd április 12-e után ugyanannyi ember, ugyanolyan körülmények között hirtelen elkezdett gyorsabban dolgozni?
2: Vagy a kiemelt ügyeken kezdtek el gyorsabban és hatékonyabban dolgozni. Így van. Igen. Igen.
1: Mi lesz ennek a végkicsengése? Ügyvédek tömegei fognak rengeteg megbízást kapni, a bírók sorra hozzák majd az ítéleteket azokban az ügyekben, amelyek a közvélemény széles nyilvánossága előtt zajlanak majd, megpesdül majd az egész ítélkezési tempó?
2: A fővárosi törvényszékre bizonyára nagy teher fog hárulni, hiszen ő fog eljárni ezekben a kiemelt ügyekben. Mindenképpen szükséges ott is a bírók bővítése, hiszen a jelenleg rendelkezésre álló szakemberek nagyon kevesen vannak.
1: Érdekes időszak elé nézzünk. Kovács Katalin ügyvéd, köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.